0: nagyon kellemetlen botrányok mentén a szakmám azért nagyon sok helyzetben került méltatlan szituációba, hanem ezt megelőzendő már kialakítom azt a játékteret, ahol ezek a munkahelyi anomáliák, ezek létre se jöhetnek. Természetesen ez egy olyan szakma, ahol főpróba hét van, ahol idegesség van, ahol egymásnak feszülnek az emberek. Szóval, hogy azért itt nem egy egyszerű hivatalról van szó, hanem hogy mindenki az idegrendszerével dolgozik, ezt szeretném elmondani. És persze előfordul az, hogy valaki hangosabban beszél a másikkal, és egy érzékeny művészlelkek jönnek, mennek egymás között, de az, hogy toxikus, hosszan toxikus és nyomasztó legyen egy légkör, vagy ne lehessen megszólalni, vagy valakire kifejezetten utazzanak és megpróbálják ellehetetleníteni, szóval, hogy ezektől én meg akarom szabadítani a szakmámat, és minden lehetőségre álló eszközzel én ezt megteszem, nem néztem utána nemzetközi példáknak, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon európai irányvonal, amit mi most megpróbálunk beletenni ebbe a pályázatba.
1: Egy konkrét névre hagyd kérdezzek rá. Korábban beszélt arról, hogy Vigneszkinak mennie kell a nemzeti éréről, meg egyáltalán a döntéshozatalból. Ő reagált is rá korábban, és ő azt mondta, hogy a színészeinek nem mondta meg, hogy mely produkciókban fognak majd játszani, hogy ne hozza kellemetlen helyzetbe őket, ha esetleg nem folytathatja, ugye 28-ig van mandátum. Van-e itt terv arra, hogy ne töltse ki?
0: Ez majd a jövő zenéje.
1: Tehát ezt nem tudja még. Ugye most 2020 óta egy főváros és egy kormány közötti megállapodás van a színházi világban. Vannak a főváros által fenntartott színházak, és vannak az állam által fenntartott színházak. Ebben lesz-e változás, vagy terveznek-e, vagy ez egyelőre marad így? Egyébként a rendszerváltástól 19-ig nem így volt.
0: Egyelőre még ezt, tehát nincs kiélelt koncepciónk erre, egyelőre marad így. Azt gondolom, hogy olyan dolgokat kell megteremteni, és olyan átvizsgálásokat kell lefolytatni, vagy olyan dolgokat kell kezelni. Ez most szerintem nincs a prioritás között. Én fontosabb témákra összpontosítanék, és az erőforrásainkat azt fontosabb témáknak rendeljük alá. Nagyon sok, hogy azért mostanában a sajtóban, akár a KMTG kapcsán rengeteg olyan visszaélés és gyanús, hogy úgymond kifizetések láttak napvilágot, ami szerintem sokkal jobban érdekli az embereket, és ott van igazán most dolgunk ezekben a szituációkban. Ezt én azt gondolom, hogy egy következő felvonásnak lesz majd a témája.
1: Valami már történik, azt is bejelentették, hogy átvilágítás indul az Állami Operaházban, egy szakértői csapat érkezik az intézménybe, és megvizsgálják törvényes, szakszerű és hatékony a működés. Ez tegnap volt. Kikből áll ez a szakértői csapat? Ott vannak-e már? Mit néznek meg elsőként? Mi a cím?
0: Már felvették a kontaktot, és természetesen ilyenkor van egy lista, amin végigmennek. Kapott a minisztériumból is egy levelet természetesen a vezetés, hogy ez a vizsgálat meg fog történni. Azt hiszem, hogy 22 milliárdos állami intézménynél, ami rengeteg közpénz felett diszponál, egy ilyen átadás-átvételi periódusban azt hiszem normális, hogy megnézzük azt, hogy minden stimmel-e, minden jól van elköltve. Egyfajta természetes átvilágítás ez szerintem. Amellett nem mennék el, hogy azért itt is a szakszervezetek részéről érkeztek olyan vélemények, olyan kritikai hangok, amiket szintén komolyan kell venni.
1: És ezt lehet tudni, hogy mik ezek? Ugye reagált Ókovács Szilveszter, és azt mondta, hogy egyébként együttműködnek, áll elébe a vizsgálatnak, de reméli, hogy megismerhetik ők is, és megválaszolhatják azokat a dolgozói jelzéseket, amelyekre a vizsgálat hivatkozik.
0: Ezt meg kicsit megmosolyogna, mert ő pontosan tudja, hogy milyen jelzésekről van szó, és pontosan tudja, hogy kiknek van problémája az intézetbe.
1: De mi tudhatjuk, vagy a nyilvánosság tudhatja?
0: Én nem kaptam arra felhatalmazást, hogy egyes személyekről nyilatkozzak, és azt érzékelem egyébként, hogy inkább nem egyes művész embereknek a elégedetlenségéről van szó, hanem tulajdonképpen szerintem egy kicsit komplexebb ez a probléma, és mindenfajta vezetéssel kapcsolatos ellentmondás van, amit ők szóvá tesznek, amikben ők nem érzik magukat esetleges komfortosan, vagy nem érzik azt, hogy a művészi erejük ki van használva, vagy a beosztásuk az olyan, aminek nem feltétlenül tudnak művészileg megfelelni. Szóval rengeteg kérdés merül fel ebben kapcsolatosan, de hogyha valakinek ebben ebben kapcsolatosan nincsen félnivaló, és azt gondolja, hogy minden rendben van, akkor is szerintem normális, hogy Magyarország legnagyobb költségvetési intézményét az ember átnézi, amikor egy új kulturális kormányzat lép hatalomra.
1: Van határidő, hogy meddig tart ez az átvilágítás?
0: Nincsen.
1: Nyilvánosságra kerül attól, hogy beszélünk róla. Megyünk tovább, mert van még témák, mert hogy a mai napon kiírták a pályázatot.
0: Nincsen.
1: Nyilvánosságra kerül attól, hogy beszélünk.

0: fordul, és a szakmai szakmának a bevonása, a szakértők bevonása szerintem egy alapvetésünk, és ez a kulturális szektorban ugyanolyan fontos. Bevontuk rögtön a filmreformot, a filmreform kerekasztalt, tőlük kértünk, ebből ugye ez nagyon sok szervezetet foglal magába, és tőlük kértünk azonnal két embert, aki ebben kompetens. Lesz benne két minisztérium ember, és lesz egy a vagyonkezelőtől. Ez az ötös bizottság fogja elbírálni, hogy ki legyen az, és hát azért ezt említsük meg, hogy ugyanez copy-paste a kérdés, de
1: az átvilágítás magyarok, lenne a következők, mert hogy az is van.
0: Igen, itt is. Igen. Itt szerintem mindenhol át kell nézni, hogy bántak magyar adófizetőknek a pénzével, és azt gondolom, hogy erre is kaptunk felhatalmazást egyébként a választások idején, és ez a közhangulat azóta egyébként erősödik, hiszen annyi most az NKM-s botrányoktól kezdve a KMTG-n keresztül, tehát annyi ellentmondás van, és annyi olyan csontvázak esnek ki a szekrényből, hogy az ember azt tartja normálisnak, ha szinte mindenhol elvégzi ezt, azért ezt szeretném kijelenteni. Amiben teljesen más az NFI-nek a kiírása, az az, hogy eddig ezt egy kormánybiztos egyszerűen átvette ezt a részt. Mi pedig egy nyílt pályázatot írunk ki az elnökvezérigazgatói posztra, és ilyen, hogy úgy mondjam, nem jellemezte ezt az országot, hanem Andrew Vajna vagy Kállyá Csaba eldöntötte ezeket a dolgokat. Mi ezt is transzparens és a szakma felé nyitottá akarjuk tenni, és alig várom, hogy megnézem azokat a nemzetközi színvonalú pályázatokat, amik nyilván egy ennyire kivéreztetett, kiéheztetett szakma, aki ennyire szeretne dolgozni és ennyire szeretne változásokat, azok fel fog adni nyilván csodálatos vezéregyéniségeket.
1: Itt is nyilván, hogyha az átvilágítás megtörténik, akkor majd beszámolunk róla, vagy azt nyilvánosságra hozzák. Néhány héten azt is bejelentették, hogy az adóvisszatérítési rendszere zavartalanul folytatódhat a filmiparban, ugye vége ennek a regisztrációs korlátnak. Ez tavaly óta volt, lehet azt tudni, hogy hány nagy produkció nem jött ide miatt? Ugye itt volt egy korlát.
0: Rengetegen mentek el. Szerintem több százmilliárdot bukott ebből az ország.
1: Mert hogy volt egy indok, aminek lehetett akár spórolás is az indoka az előző kormány részéről, de akkor ezek szerint ez az indok utólag nem áll meg?
0: Én nem gondolom, hogy megáll, szerintem tűzoltás folytatódott ezekben az időszakokban, vagy olyan típusú átcsoportosítás, ami nyilván a választásokra való felkészülés, vagy én nem akarok élni a gyanúperrel, de azt gondolom, hogy meglátva a mostani költségvetést, ahol irgalmatlan lyukak tántonganak, úgy gondolták, hogy jobb helyen van máshol ez a pénz. Mi viszont azt gondoljuk, hogy ennek olyan hatásai vannak, és olyan iparágakra, és a szolgáltatóiparra, a szállodaiparra, a magyar munkavállalókra, és az általuk befizetett adóforintokra olyan hatással van, olyan pozitív erőket generál, ami a magyar nemzetgazdaságnak az abszolút megéri. Kármán András ugyanezt gondolja, vagy Kapitány István is, azt gondolom, ezt nagyon alaposan átrágtuk, megrágtuk. Volt nekünk, tulajdonképpen az autógyártáson kívül volt még egy sikeres iparágunk, ez a filmgyártás volt. Ezt lábon lőni, ahogy ők tették, számomra egyébként érthetetlen, és azt gondoltam, hogy egyébként is 20-30 ezer munkavállalót érint, a családjaikkel együtt 70-80 ezer embert, aki ebből él, és ha Magyarország az Unióban a második legjobb szervizipari ország, és a legnagyobb szervizipara rendelkezik, azt történelmi hiba lett volna kivégezni.
1: Még egy dolog, ez az utolsó, úgy másfél-két hónappal ezelőtt a FESZ, ugye ők a Független Előadók Művészeti Szövetsége írt egy nyílt levelet a minisztériumnak, és kértek egy azonnali kormányzati beavatkozást, hogy a megítélt pályázati pénzeket utalják át.
0: Ez lesz az első dolga a DB-nek. Tehát van egy DB, egy háromfős DB. Aki az átmeneti döntés, a beragadt pályázatokat ítéli meg. Ebben főként egyébként tévés pályázatok vannak. Amit mindenképpen el akarunk indítani, az van öt beragadt inkubátorfilm. Ezek az új kulturális kormányzatnak ez lesz talán az első filmes megnyilvánulás, hogy ez az öt inkubátorfilm el fog indulni. Van annyi pénz, úgy néz ki a költségvetésben, hogy ez zavartalanul megtörténjen, és közben átvizsgálásra kerülnek természetesen, amíg ugye a pályáztatás zajlik, addig átvizsgálja ez a DB, átmeneti DB, teszem hozzá, mert az új igazgatóság fogja az új ötfős DB-t majd kijelölni. Bonyolult rendszer, nem mindenki, egyébként nehéz megérteni, de
1: ott, a törvényességhez ezt kell. A rendszer, ott akkor...
0: Lépnek, abszolút, igen, tehát az igazgató tanács kijelöl egy háromtagú átmeneti döntőbizottságot, aki pont ezekről a beragadt döntésekről hoz majd döntést, és azt lehet tudni, azt az ászlónkra tűztük, hogy öt inkubátor program, ami már megítélt támogatásával, és már úgy

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megszületett a megállapodás a Hamas lefegyverzéséről, ezt jelentette be Trump, ugyanakkor a Hamas nem biztos, hogy így gondolja, sőt a reakcióból úgy tűnik, hogy hát, hogy majd ők akkor fognak ezzel foglalkozni, hogyha a gázai övezetből kivonulnak az izraeliek. Szóval ez csak egy bejelentés pusztán, egy újabb, vagy lehet következménye, innen indulunk Jero Patrisszal, aki nem csak Amerika, hanem külpolitika szakértő. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
1: Ez egy újabb nagyotmondás, vagy azért lehet tényleg valamilyen fizikai megállapodás a háttérben, amit a Hamas tagad?
2: Természetesen lehet, de sajnos azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen lehet, és semmit nem jelent ez a bejelentés. Trump elnök tulajdonképpen 5. hónapja hetente teszi a bejelentéseket, Teheránnal megállapodott, Hamasszal megállapodott, stb. Alapvetően nem tudjuk, hogy mi történik. Azt látjuk, hogy Amerika benne van ebbe a konfliktusba, tulajdonképpen egyre mélyebben, és Trump elnök próbál valami fajta menekülő utat ebből a konfliktusból, ebből a helyzetből, hiszen 3 hónap múlva Amerika választ, és Trump elnök nem áll jól, tehát valamilyen fajta eredményt neki fel kell mutatni a választók számára.
1: Csak attól nem pont a hitelességét veszíti el valaki, hogyha bejelent valamit, ami teljesen nem úgy van?
2: Alapvetően ez így történne, de ugye a mai modern politikában minden politikus az adott napot szeretné megnyerni. Tehát összességében nem gondolkoznak már azon, hogy mit mondanak majd a választók 2-3 hét múlva, pár hónap múlva, ezen a napon szeretnék krediteket szerezni, ezen a napon szeretnék egy kicsit népszerűséget növelni, és tulajdonképpen a Trumpi kommunikáció is ezt szolgálja.
1: Úgy tűnik a felmérések szerint, hogy ugye félidős választás lesz, ez a bizonyos választás, erről majd külön beszélünk, de hogy például az iráni konfliktus kapcsán az amerikaiak többsége elítéli azt, amit Amerika éppen tesz, hol megállapodik, hol nem, majd erről is beszélünk külön. Ugyanakkor Trumpnak picit emelkedett a népszerűsége emellett. Mi történik?
2: Hát alapvetően az elnöknek a népszerűsége alacsonyan van. Tehát a Trump elnök második ciklusa nem túl sikeres. Ugye a legfőbb ígérete neki alapvetően az a megélhetési költségek leszorítása, egyfajta jóléti változás volt, illetve a külpolitikában volt annyi ígérete, hogy lezárja a nagy konfliktusokat a világba, orosz-ukrán háború, és nyilván nem kezd újabb háborúkat. Ez még az első Trumpi ciklusban volt nagyon nagy ígéret, és tulajdonképpen Donald Trump egyfajta váltást, rendszerváltást hajtott végre a saját pártján belül, ahol a Bush örökséget váltotta egy pacifistább, beneavatkozás párti politikával. Na most azáltal, hogy Trump egy ilyen konfliktusra belebonyolódott a Közel-Keleten, tulajdonképpen legfontosabb külpolitikai ígéretét rúgta fel. Tehát ezért nagyon nagy probléma az elnöknek. Most valóban látszik egy nagyon kicsi elmozdulás a mélypontról, ami tulajdonképpen annak tudok be, hogy ahogy közeledik a választás, a republikánus szavazók, a Trump iránt elkötelezettek, akik egyébként megosztottak, és sok esetben kritizálják az elnök politikáját, mégiscsak megindulnak a saját pártjuk felé, és nyilván a mai nagyon megosztott politikában egyik legfontosabb dolog a választáson, hogy mindkét tábor mobilizálni tudja a saját bázisát, és ezt a mobilizációt látjuk most a republikánus oldalon.
1: Kampányhajrá van? Tehát 3 hónappal vagyunk, körülbelül igen, novemberben lesznek a félidős választások. Mi zajlik az amerikai belpolitikában?
2: Amerikában tradicionálisan a kampányhajrát azt a Labor Day, tehát a munkaünnepe utáni időszakra teszik. Ugye Amerikában ez szeptember első hétfője. Tehát tulajdonképpen hajrá még nincsen, de kampányüzemmódban van az egész ország, ez tény. Ugye ezen a úgynevezett félidős választáson a képviselőház egészét újra választják, a szenátus durván 1/3-át, tagállami tisztségviselőket választanak, kormányzó, tagállami törvényhozásokat és helyi választásokat is tartanak. Tehát ez egy rendkívül komoly választás, egy elnök választás után a legfontosabb választás Amerikában.
1: Mi a tétje? Mi van akkor, hogyha Trump elveszíti a bizalmat?
2: Ugye alapvetően az amerikai törvényhozásban mindkét kamarában jelenleg most Trump pártjának, a republikánusoknak van többsége. Ezt a többséget a mostani előrejelzések szerint a képviselőházban bizonyosan elveszti Trump elnök, a szenátusban is nem jól áll a szénája. A tétje pedig az, hogy ha nincsen többség, akkor nehezebb a törvénykezés. Ugye korábban nem volt ez gond, tehát Ronald Reagan, Richard Nixon, Eisenhower olyan elnökök, akik nagyon sikeresek voltak is, demokrata többségű törvényhozással tudtak kormányozni republikánusként. Most már ugye megosztottság nagyon nagy Amerikában, a szakadék nagyon mély a két párt között. Ez tulajdonképpen azt fogja jelenteni, hogy Trumpnak a törvénykezése nagyon le fog lassulni, nagyon nehéz ezt megállapodni bizonyos kérdésekben. De ez tulajdonképpen nem újdonság. Bill Clinton elnöksége óta tulajdonképpen minden elnök az elnöksége alatt elvesztette a többségét. És vagy 2 év után, vagy 4 év után, vagy 6 év után a pártja kisebbségbe került. Na most Trump esetében még egy komoly dolog van, a béna kacsa időszak mellett, amit így szoktak mondani ilyenkor. Ugye ő neki azért nagyon érdekes múltja van, bizony nagyon komoly vizsgálatok indulatnak el ellene, ez a úgynevezett alkotmányos felelősségvonás, az impeachment is elindulat ellene több kérdésben. Tehát amellett, hogy a belpolitikai kérdésekben nagyon meg lesz kötve a keze utolsó 2 évében, emellett bizony nagyon komoly vizsgálatokkal és úgymond vegzálásokkal is szembe kell majd nézni az elnöknek.
1: Itthon azért úgy tűnik, hogy eléggé személyi kultusz a politika, vagy ez irányítja. Ez Amerikában ugyanígy jellemző? Tehát Trump, mint figura, mint elnök meghatározza az egész pártot? Meg a választókat?
2: Egyértelműen. Tehát a republikánus pártot, ami egyébként több platformból áll, mindkét párt Amerikában több platformból áll, és tulajdonképpen ezek ilyen gyűjtő pártok, nem is európai értelemben vett pártok, ezekben most Trump egy olyan fajta dominanciát ért el saját pártján belül, ami korábban vagy évtizedek óta nem volt jellemző, de azért vannak törésvonalak így is a pártján belül, és ahogy gyengül az elnök, ahogy közeledik a hivatalosan 2 ciklusa vége felé, azért látszik, hogy nagyon komoly érdekviszonyok, érdekellentételek vannak a saját pártján belül is, de Trump a szavazók tekintetében rendkívül népszerű még mindig a saját pártján belül. A különbség a két ország között az, hogy Amerikában egy olyan rendszer van, ahol két párt versenyez, két nagyjából hasonló erőforrásokkal, szavazótáborokkal bíró párt van, Magyarországon pedig alapvetően most is egy domináns párt irányítja az országot.
1: Mi a legfőbb kihívása Trumpnak a következő mondjuk 3 hónapra, és egyáltalán, hogyha bármiben sikerül mondjuk eredményt elérni, gondolok itt nyilván az iráni konfliktusra, amiben szintén azt halljuk, hogy egyik nap megállapodunk, a másik nap, most éppen az a legfrissebb hír, de lehet, hogy az elmúlt 1 órában változott, hogy újra bombázza Iránt, hogyha egy ilyen konfliktust mondjuk sikerül rendeznie, az annak a hatása például már érezhető lenne ezen a félidős választáson?
2: Talán 1-2%-ot javítana a pártja esélyén. Azért Amerika valójában döntően az emberek nem a külpolitikát illetően, külpolitika alapján választanak.
1: Itt azért gondolok arra is, hogy itt az üzemanyag árakat ennek hatására jelentősen megérzik az amerikaiak.
2: Van, tehát az üzemanyagár nagyon fontos az amerikaiaknál, talán egyik legfontosabb, hogy a választás napján, vagy a megelőző napokban mennyiért tudnak üzemanyagot pumpálni, akután, hogy ott mondani szokták. De alapvetően a trumpi elnökség azt gondolom, hogy olyan fázisában van, hogy nagy kitörése, nagy előretörése nincsen lehetősége. Veszteségminimalizálás az, ami most történhet Trump esetében. És hát nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy még egyszer, hogy a külpolitika Amerikában másodlagos. Tehát és összességében az, hogy Trump elnök ötödik hónapja ebben a konfliktusban van, ez már egy olyan fajta negatív stigma az ő oldalán, amit nem fog tudni, én azt gondolom, eltörölni akkor sem, ha valami fajta fegyverszünetet kötni tud, vagy éppen a üzemanyag árak a választás megelőző napokban kicsit alacsonyabbak lesznek.
1: Az újabb vámok, azok például abban segíthetnének, hogy a gazdaság egy picit könnyebb legyen a fogyasztók számára Amerikában?
2: Hát a vámok semmiféleképpen sem, hiszen most már a fogyasztók is nagy része tudja, hogy a vámok azok megemelkedett árszínvonalra járhatnak. Úgyhogy tulajdonképpen Trump kapkod, nagyon-nagyon nehéz belelátni a Fehérházban. Egyébként vannak olyan híresztelések is, hogy Trumpnak az egészségügyi állapota is nem megfelelő állapotban van. Tehát alapvetően a trumpi elnökség nem tudta hozni azt, amit a választók elvártak tőle. Még egyszer mondom, részsikerek lehetnek megfelelő vagy jobb munkanélkülési adatok a választásig, lehet egyfajta fegyverszünet ebben a konfliktusban, de igazság szerint Trump már nem tudja megfordítani november elejéig azt a percepciót, ami kialakult róla.
1: Végszóra, mégis a világ egyik nagyhatalmáról, hanem a legnagyobbról beszélünk itt Európában. Mi mire számíthatunk akkor?
2: Ha az elmúlt 30 év trendjét nézzük, tehát azt, hogy az elnök, amikor elveszti a többséget a törvényhozásban, akkor általában a külpolitika felé szokott fordulni. Trump az elmúlt másfél évben is azért aktívan külpolitizált. A világnak mindenféleképpen fel kell készülnie arra, hogy Trump valamilyen módon szeretné megépíteni, megszilárdítani a politikai hagyatékát, és valószínűleg ezt a világpolitikában próbálja majd megtenni. Én azt gondolom, hogy leginkább az amerikai félteken érdemes emiatt aggódni, például Havannában.
1: Járó Patrisz, köszönöm.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Átalakítja a tankerületi rendszert a kabinet, megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, az oktatás irányítása pedig közvetlenül Lannert Judit minisztériumához kerül. A miniszter korszerűbb, autonómabb és gyermekközpontúbb oktatási rendszer kiépítését ígéri. A szakszervezetek szerint ugyanakkor sok a nyitott kérdés, Gosztola Rékát kérdezzük.
2: Gosztola Réka, a PDS országos választmányának tagja. Jó estét kívánok, köszönöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Van sok kérdésük, arra is mindjárt rátérünk, de úgy összességében, amit bejelentett a miniszterelnök, hogy a kormány teljesen átalakítja a tankerületi rendszert, mit gondolnak erről, nem az átalakításról?
3: Pozitívan állunk hozzá, és ezt egy kedvező, pozitív első lépésként tekintjük. Ahhoz, hogy a Klebelsberg központ átalakul, ez nem igazán tudunk szólni, mert nem látjuk még a feladatait.
2: Magának a kliknek nem látják a feladatait?
3: Igen, tehát értjük, hogy mi hangzott el, de ez majd a gyakorlatban fog kiderülni. Ami látszik változásként, hogy meghirdették a nyílt pályázatot a tankerületi igazgatói posztokra, tehát ez az átláthatóság jegyében, ez egy nagyon pozitív elmozdulás. Viszont a kérdőjelek már is ott vannak, hogy kik fogják véleményezni ezt a pályázatot, mert azt látjuk, hogy sem az igazgatók, sem pedig a tantestületek nem véleményezhetik, csupán a polgármesterek.
2: Pedig ezt korábban kérték, hogy jól emlékszem, hogy a tantestület is véleményezhesse.
3: De akkor viszont következménye lesz, mert hogyha a tantestület nem véleményezheti, simán előfordulhat, hogy azok a korábban a pedagógusok életét megkeserítő tankerületi vezetők újra pályáznak, hiszen megfelelnek a feltételeknek, és vissza is fognak kerülni a helyükre. Tehát ezzel nem biztos, hogy elértük a változást.
2: Tudják-e, mert egyébként az benne van a közleményben, ugye, hogy 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót meghirdetik ezen a nyílt pályázaton, és annyi van benne, hogy szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, és egyébként 5 évre kapnak megbízást. Szóval lehet, hogy akkor a polgármesterekkel kell kooperálni
3: a polgármester bizonyos esetekről tud, de egy csomó mindenről nem tudhat, tehát nem értjük, hogy miért a polgármester véleményezi. Másrészt hát rengeteg fideszes polgármesterünk is van, ott akkor mi a helyzet? Milyen viszonyban volt az ottani fideszes tankerületi vezetővel? Tehát ezt nem látjuk jónak. Ami pozitívumot látunk a mostani változásokban, hogy, és ez a törvénytervezetben derül ki, hogy az iskolai igazgatók megkapják a pedagógusok feletti munkáltatói jogok gyakorlását. Na most ez jogkörkibővülés, tehát ezt nagyon is üdvözöljük, de azért ez csak egy részbeni jogkörkibővülés, mert továbbra is az iskolai igazgató munkáltatója a tankerület marad. Akkor is a tankerület marad, hogyha már január 1-től az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül az oktatás, mert gyakorlati szempontból a tankerület lesz a munkáltató, és ne felejtsük el, hogy ez csak a munkáltatói jogok gyakorlásáról szól, tehát anyagi kérdésekben nem kap döntési jogot az iskolai igazgató. Tehát azok az állandó problémák, azonnali megoldandó problémák ott maradnak, mint például tipikus példa, a villanykörte kicserélése továbbra is a tankerületen keresztül működik, tehát nem fog meggyorsulni ez a folyamat. Tehát itt egy ellentmondás feszül, ez szerintem így érezhető, hogy mire célzunk, hogy a kormányprogramban meg volt hirdetve egy helyi önállóság ígérete.
2: Hát vagy az, hogy visszaadják az önkormányzatoknak például az oktatási intézményeket, hogyha kérik. Most erről mit tudnak?
3: Hát erről pontosan annyit tudunk, amennyit a kormány ebből enged tudni. Igazából itt az önkormányzatokon is múlik, hogy melyik az az önkormányzat, aki tényleg visszakérni, fent tudná tartani. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt ezért nem nyitották ki. Viszont a centralizáció sajnos megmaradt, és ez azért problémát jelent. Megjegyzem, ez a részbeni önállóság, részbeni jogkörbővülés pozitív, viszont a szakképzésben még ez az önállóság sem maradt meg, tehát a tagintézmény vezető teljes mértékig a szakképzési centrum fennhatósága alatt marad, semmi önállósága nem lesz, és megdöbbentő, mert egyébként a középfokú oktatást nézzük, ha már számszerűségről van szó, 58% oktat szakképzésben, és csak 42 gimnáziumban, 44 szakképzési centrumról beszélünk, és 226 ezer tanul nappali rendszerű oktatásban ott. Tehát, hogy ők joghátrányban vannak.
2: Ugye a szakszervezetekkel egyeztetett korábban Lannert Judit, ugye leültek, kérték ezeket a változtatásokat, vagy kértek olyat, ami most nem történik meg, vagy tudtak erről, volt ezekről egyeztetés?
3: Nagyon sok pontban sikerült megegyeznünk a szakszervezetek kérdésében, szakszervezetek jogállásának kérdésében, a 2%-ot például eltörölték, de itt ezekben a részletekben nem mentünk bele, tehát az, hogy most meghirdetik a pályázatot, ugye ez nem volt erről szó, és a Klebersberg központnak az átalakulásának a formájáról sem volt szó. Tehát ez nem volt a törvénytervezetben. De egyébként nagyon pozitívan értékeljük, hogy nagyon sok javaslatunkat elfogadta a minisztérium.
2: Amikor a miniszterelnök bejelentette ezt az átalakulást, akkor azt mondta, hogy arról is döntöttek, hogy a kémia órát kémia tanár tartja, hogyha szükség van rá, akkor legyen gyógypedagógus az intézményekben, hogy néhány darab laptop vagy projektor megvásárlása ne hónapokig tartson, hogy az iskolai mosdókat ne szülőknek kellene felújítani. Ezt hogy lehet megvalósítani szeptembertől, hogy kémia órát kémia tanár tartson? Tehát, hogy honnan lesz pedagógus? Igen. Mert lépten nyomon azt hallani, hogy nem a kémia tanár tartja.
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye azt hallani, hogy most a nem anyagi vonzatú változtatásokat vezetik be, hát ez nagyon is anyagi vonzatú. Tehát az, hogy gyógypedagógusok legyenek felvéve az intézményekbe, hát az bizony anyagi ráfordítással fog járni. Mi ezt nagyon üdvözölnénk, és rendkívül nagy szükség van rá. Úgyhogy reméljük, hogy sor is kerül erre a jövőben.
2: Na, hát meglátjuk, hogy mi lesz, mert már mindjárt itt van. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen én is.
2: Most jön az Aktuál Boros Tamással. Szervusz Tamás, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek?
4: Szia Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Hát sajnos a hőség nem lassít. Miniszterelnök Százhalombattáni és Pakson is tartott beszédet, és röviden az üzenet az, hogy spórolni kell mindenkinek. Emellett Karácsony Gergellyel és a budapesti energiaválsággal is foglalkozunk, illetve a magyarok nyaralási szokásaival is. Vendégeim Pekárné Farkas Emese, Fodor Gábor és Németh András. Velük jövünk hamarosan.
2: Tamás, köszönjük Önöknek, és köszönöm a figyelmet, az egész heti figyelmüket kollégáim nevében is. Kellemes hétvégét, hétfőn Egon várja majd Önöket, viszontlátásra.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Gábortól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Felmerült egy név a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat élére, Szubák Attila neve, aki nagy vihart kavart szakmán belül. Ruszin Szendi Romulus erre úgy reagált, hogy igazából nem a kommentelők véleménye számít, hanem ő szakmai alapon szeretné eldönteni azt, hogy kit hova nevez ki, hogy ki ő, mi van a háttérben, innen indulunk, és sok egyéb másról is fogunk beszélgetni Szekeres Imrével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Korábbi honvédelmi miniszter. Egyáltalán induljunk onnan, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak mi a feladata, és akkor innen majd talán kiderülhet, hogy miért lehet véleményes Szubák Attila neve.
2: Az egyik legfontosabb intézménye a védelempolitikának. Először is a felderítés, katonai felderítés. Ez harcászat és persze stratégiai politikai is. Másodszorban az elhárítás, tehát a Magyarország ellen irányuló műveletek, katonai természetű műveletek feltárása. Harmadsorban a honvédségen belüli fegyelem és tisztességnek az őrzése. Ez egy nagyon komplex feladatrendszer. Amikor én miniszter voltam, két nagyszerű ember, akkor még két intézmény volt, Stefán Géza és Madarász tábornok úr vezették az intézményeket, rend is volt.
1: Milyen képességek kellenek ahhoz, hogy jó esetben valaki ezt vezesse?
2: Nagyon komoly felkészültség. Egyrészt vezetői képesség, hiszen nagyon bonyolult rendszerben kell nagyon pontosan és nagyon részletesen helytállni, másrészt ismerni kell ezt a világot, ezt kívülről nem lehet. Nem lehet megtanulni.
1: Mi a probléma Szubák Attila nevével?
2: Nem tudom, engem nagyon meglepett a dolog. Bocsánat, hogy egy interjú alatt ilyeneket mond. Hát nem szokásos, hogy egy jövendő kinevezést a nyilván a szolgálatokból származó információk alapján a sajton keresztül bírálják. Ez egy nagyon-nagyon szokatlan helyzet, és hát az is, hogy magának az egész szolgálatnak, tehát katonai nemzetbiztonsági szolgálatnak jelenleg igazából nincs vezetése, egyedül ezredes úr van megnevezve helyettesnek május óta, és egy ilyen kiérezett helyzetben ez mindenképpen rendezést kíván. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy ez elsősorban a miniszterelnök felelőssége, és ez most nem politikai akció akar lenni, hanem jogszerűen 1990 óta a miniszterelnök nevezik ki a katonai szolgálat vezetőjét a honvédelmi miniszter javaslatára, már csak azért is, mert azért ez egy összkormányzati feladat, tehát itt a előterjesztést majd meg kell tennie a honvédelmi miniszternek, és a miniszterelnöknek döntenie kell, nyilván minden körülményt mérlegelni fog.
1: Jól értem, hogy akkor igazából ebben egyetért Rosin Szendi Romulusszal, hogy ez nem egy ilyen megvitatandó kérdés a néppel?
2: Hát igen, egyetértek vele, viszont azt tudom neki tanácsolni így távolról, hogy azért üljön le azokkal az emberekkel beszélni a szolgálatnál, akik meghatározó jelentőségűek, ennek nem kell nyilvánosnak lenni, nem kell Facebook bejegyzést csinálni róla, hanem beszélni kell velük, hogy mi a probléma, és hogy úgy tegyen javaslatot, hogy az jó legyen. Én az ezredes urat nagyon kevésé, de ismerem, mert miniszterségem idején ő a tervezési területen volt osztályvezető helyettes, lakatos tábornok mellett, amelyik az agya volt tulajdonképpen az akkori reformoknak és változásoknak, de a szolgálati tevékenységről nem tudok semmit.
1: Lépjünk is tovább. Szerda éjfélig lehetett jelentkezni azoknak a katonáknak, akik egyfajta rehabilitációt szerettek volna. Pontos számokat még nem láttunk. Mire lehet egyébként számítani? Kik ők?
2: Hát pontos számokat arról se láttunk, hogy hány embert küldtek el. Hát ilyen a világon nincs. Hát ez egy közbotrány volt 2023-ban, hogy hoz a kormány, azt hiszem január 17-én egy döntést, hogy innentől a miniszter, ha úgy dönt, bárkit elküldhet, aki elmúlt 45 éves, és legalább 25 év szolgálati viszonya van. Én csak néztem, hogy mikor a híreket olvastam, hogy megvannak ezek őrülve, amikor létszámhiány van. 45-50-55 éves embereket elküldenek, akik éppen most érnek be egy komolyabb vezetői pozícióra, és igazából senki nem tudja, hogy hányan mentek el. Tehát az jó lenne, ha most a ügy lezárása után nyilvánosságra kerülne, hányan mentek el, hányat küldtek el, bocsánat, milyen beosztásban voltak, és közülük most hányan reaktiválták magukat. Én ismeretségi körben tudtam csak érdeklődni, elég kevesen. Nekem az a visszajelzésem van, hogy kevesen.
1: Mármint, hogy aki akkor anno el lett távolítva, hát, az
2: három éve el lett távolítva, ugye elkezdett az életében valamit csinálni, nyilvánvalóan egy 45-46-48 éves ember, vagy 50 éves ember elfogóton ülni és várakozni, és hát az is kérdés, hogy milyen beosztást tudnak most neki felajánlani, hiszen akkor egyfajta karrierpályán mozgott, de hát várjuk meg, amíg a miniszter nyilvánosságra hozza az adatokat. Egy dolog nagyon fontos az egész ügyben. Még egyszer ilyen hülyeséget, bocsánat a kifejezés, nem lehet csinálni. Tehát egy honvédségben ilyen elbocsátási hullámokat ismeretlen okokból, mert senki nem tudja, hogy miért csináltak, még egyszer nem szabad megtenni.
1: Mi az örökség, amit kapott Rosin Szendi Romulus? Milyen állapotban van most a honvédség, akár az állomány tekintetében, akár bármilyen létesítmények tekintetében, eszközök tekintetében, egy haderőfejlesztés közepén vagyunk?
2: Hány óránk van? Akkor nagyon röviden próbálom összefoglalni. Kezdjük a végén. Fejlesztések, teljes átvizsgálása kell. 100 milliárdok mentek el és mehetnek el fölöslegesen. Itt nem a visszaélésekről beszélek, csak a téves döntésekről. Az állomány felújítása, bővítése elengedhetetlen. Ehhez teljesen új eszközök kellenek. Mondjuk az, hogy gyere el katonának, és végigfizetjük az egyetemi oktatás képzésedet. Tehát rendkívül szokatlan eszközök, hogy ez a jég megtörjön, és hát kell egy nagyon-nagyon komoly áttekintése a katonai stratégiának, hogy ebben a megváltozott világpolitikai helyzetben milyen magyar honvédségre van szükség, és tudatosan, szisztematikusan el kell kezdeni építeni. Nem irigylem a miniszter urat, ez ember próbáló feladat.
1: Mi a legfőbb kihívás ebben?
2: A mindennapi biztonság megteremtése döntően a légtérvédelem biztosítása maximálisan, gyors reagálású erők felfejlesztése, hogy csatlakozni tudjunk ezekhez a NATO folyamatokhoz. Talán ez a kettő, amit ilyen rövid távú, mindent megelőző feladatnak tartok.
1: Mindeközben ugye tele vagyunk konfliktussal világszinten, és a szomszédunkban még mindig tart az orosz-ukrán háború, sőt, van, aki eszkalációt vizionál. Mi történik most a szomszédunkban, és abban milyen szerepe lehet egy régi új magyar honvédségnek?
2: Tegnap megjelent egy hír, miközben itt ezekről a dolgokról beszélünk, hogy a NATO beéresítette a szárazföld és a légi védelmi képességeit, azért mert Lengyelországba berepült egy, véletőleg egy orosz robot repülőgép, és le is zuhant. Arra kell felkészülni, hogy sok ilyen lesz. Ezek próbálkozások, bemérni a védelmi rendszerünket, már a NATO védelmi rendszerét, állandóan próbálni, hogy hol lehet részt találni belőle, berepülni Norvégia fölé, belőni Lengyelországba, tehát ez már nem játék. A Magyar Honvédségnek ebben az esetben döntő szerepe lehet, mert frontvonalban vagyunk bizonyos értelemben. 11 ország van a Balti tengertől a Fekete tengerig. NATO tagállam. Ez egy összefüggő, csúnya kifejezés, front. Ennek a felkészülését elindította a NATO. Magyarország legfontosabb feladata, hogy most ne hülyéskedjen tovább, hogy lovas századokkal majd megnyerjük a negyedik világháborút, hanem bekapcsolódni ebbe a folyamatba, és azt a gyorsreagású erőt létrehozni, ami Magyarországon biztosítaná az első lépcsős támadások felfogását. Ezek elrettentő jellegű dolgok, tehát nem támadó jellegű fejlesztések, hanem elrettentő jellegű fejlesztések. Ennél fontosabbat ma nem ismerek. Készen lenni rá. Hál' Istennek nem az van, amit Orbánék gondoltak, hogy az oroszok nyernek, az ukránok veszítenek, hanem az a helyzet, hogy afelé mutat a dolog, hogy minimum patthelyzet, de lehet, hogy az ukránok megerősödnek.
1: És még nincs vége a konfliktusnak. Szekeres Imre, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 15:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
1: Figyelem a kezeket! Figyelem a kezeket! Mozdul a tábor! Látom a végét! Látom a végét!

0: az elején.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos

0: Arról, hogy kiválthatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus, hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést, illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk fő híreinket. A vízhiány miatt hamarosan le kell állítani a paksi atomerőművet, a krízis hetekig is eltarthat. Emelkedhetnek az üzemanyagok, különösen a dízelára, de a MOL szerint biztosított az ellátás. A magyarok majdnem 40%-a nem engedheti meg magának, hogy elmenjen egy hétre nyaralni. Kedden vagy szerdán kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet, mondta Magyar Péter helyszíni több miniszter jelenlétében tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján. Közölte, hogy várhatóan tovább csökken a Duna vízszintje, de minden tervezetten zajlik, nincs szó nukleáris veszélyhelyzetről. A miniszterelnök összehívta a védelmi munkacsoportot, amely este ülésezik majd. Több takarékossági intézkedést is bejelentettek, és több nagyvállalat önként jelentősen csökkentette a termelését, hogy takarékoskodjon az árammal és a vízzel.
2: A paksi atomerőmű adja a magyar elektromos áramtermelés mintegy 40%-át, 2000 megawattos kapacitással bír.
3: Fogalmazott az MVM paksi atomerőműben tartott kihelyezett sajtótájékoztatón a miniszterelnök, ahová Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is elkísérte péntek délután. Magyar Péter összehívta a védelmi munkacsoportot, este már üléseznek.
2: A Duna vízszintje jelenleg mínusz 124 cm körül van. Az eddigi rekordalacsony vízállás 2018-ban volt, akkor mínusz 98 cm volt a legalacsonyabb vízállás, tehát jelenleg 26 cm-rel vagyunk az alatt. Az erőjelzések még jócskán jósolnak vízszint csökkenést.
3: Nem várható rövid távon a vízszint emelkedése. A hőség egészen pontosan a túlmelegedett hűtővíz miatt már június végén is vissza kellett fogni a kibocsátást. Az elmúlt néhány napban pedig a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették fokozatosan a termelést. Július 15-én még úgy tűnt, nem kell lekapcsolni paksot. A rekord alacsony Duna vízállás miatt ugyanakkor nem tudják hűteni a paksi atomerőművet. Legkésőbb jövő kedden vagy szerdán le kell majd állítani.
2: Amit hangsúlyozni kell, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a jelenlegi helyzet az egy rendellenes állapot. Jelenleg ugye 940 megawatt körül termel 2000 megawatt helyett az erőmű. Ez egy rendellenes állapot, a rendellenes állapotnak 4 szintje van, most a 3. szintnél vagyunk. Miután az erőmű teljesen le fog állni, életbe lép a legmagasabb 4. szint, Amit hangsúlyozni kell, az az, hogy ez semmilyen módon nem jelent semmilyen nukleáris veszélyt.
3: Romániában már állítottak le erőművet, és sikerült korábban újraindítani, emelte ki a kormányfő.
2: Nyilván sokan tudnak, hogy mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Ez a mostani számítások szerint, de ez folyamatosan változik a vízügy tájékoztatása alapján, kedden vagy szerdán következhet be.
3: Az atomerőmű teljes leállítása után a hűtőrendszernek ugyanakkor továbbra is működnie kell. Az atomerőmű műszaki igazgatóhelyettese a nukleáris biztonságról beszélt, dicsérve az atomerőmű biztonsági rendszerét.
4: A teljes leállítás várható, de nálunk elsődleges a nukleáris biztonság. A biztonsági hűtővíz rendszer az, amit üzemben kell tartanunk ahhoz, hogy a leállított, de még meleg reaktorokat is a továbbiakban is tudjuk hűteni. A kiégett fűtőelemek és a leállított reaktor hosszú időn keresztül termeli még a hőt, és ezeket kell biztonságosan elvonni.
3: Az ország energiaellátása biztosított, de feszes, importra szorul, Magyar Péter szerint. Ezért ismét felszólította a nagyipari energiafelhasználókat, hogy a lehető legnagyobb mértékben fogják vissza a fogyasztásukat. A miniszterelnök elvárja mindenkitől, hogy ilyen helyzetben tartózkodjon a valótlan állításoktól, az ellenzéket pedig kemény szavakkal bírálta, amiért egyesek még azt is megkérdőjelezik, hogy szükség van-e az erőmű működésnek felfüggesztésére. A kritikus energetikai helyzet miatt energiatakarékossági okokból a hétfő és a keddi parlamenti ülést elhalasztják, és legkésőbb hétfőtől minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását is lekapcsolják, jelentette be Magyar Péter.
1: A MAVIR dönthet az úgynevezett rotációs kikapcsolási rendről, amely alapján le lehet kapcsolni fogyasztókat a rendszerről. A szabályozás szerint az alapvető felhasználók kivételével az országos terhelést 18 nagyjából azonos nagyságú csoportra osztják. Ezek nem feltétlenül településekhez vagy vármegyékhez igazodnak, hanem az elosztóhálózat műszaki szerkezetéhez. Ezért akár az is megeshet, hogy egymás mellett fekvő utcák eltérő csoportba kerülhetnek, írja a 24.hu. Az egyes kikapcsolási időszakok legfeljebb 3 órán át tarthatnak, majd szükség esetén más területek következhetnek. A Világgazdaság szerint ilyen esetben érdemes a hűtőt és a fogyasztót zárva tartani, az érzékeny elektronikai eszközöket pedig lecsatlakoztatni a hálózatról. Hosszú hetek óta nem lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul, és a jelenlegi helyzet bekövetkezik, mondta a Fidesz frakció vezetője egy Facebook videóban. Bóka János szerint a kormánynak fel kellett volna készülnie a szárazságra, mert ami most történik, az szerinte kapkodás, felkészületlenség, alkalmatlankodás. Arról ugyanakkor nem beszélt, hogy szerinte mit kellene kezdeni a Duna alacsony vízállásával, illetve hogyan lehetett volna erre pár hét alatt felkészülni.
5: Pontosan lehetett tudni, hogy a baj közeleg. Felszólítom a Tisza kormányt, hogy haladéktalanul hagyjon fel a Facebook kormányzással, és kezdje el a valódi kormányzást, hozza meg a szükséges intézkedéseket. Az nem lehet, hogy az inkompetenciájuk árát a magyar emberek fizessék meg. Mi továbbra is, ahogyan eddig, a magyar családok mellett állunk.
1: Magyarország üzemanyagellátása továbbra is biztosított, elegendő készlet áll rendelkezésre. A MOL vezérigazgatója ugyanakkor azt mondta, rendkívüli időszakot él át az ország, amely rendkívüli intézkedéseket és áldozatvállalást követel minden szereplőtől. Hernádi Zsolt arról is beszélt, hogy a MOL már készül a jövőre életbe lépő uniós szabályozásra, amely az orosz kőolaj importjának megszüntetését írja elő.
2: A MOL önkéntesen vállalja, hogy 65 megawattórával visszafogja a fogyasztását, ez 40%-os csökkentés jelent úgy, hogy természetesen itt a százhalombattai finomítónak és a kritikus infrastruktúráknak működnie kell.
6: Magyarország energiaellátása jelenleg stabil, de takarékosságra van szükség. Erről beszélt Magyar Péter és Hernádi Zsolt a százhalombattai finomítóban tartott rendkívüli sajtótájékoztatón. A kormányfő az üzemanyagárakkal kapcsolatban elmondta, Magyarországon jóval alacsonyabban van a dízel és a benzin kiskereskedelmi ára, mint a szomszédos országokban. Ugyanakkor szerinte nem maradhat fenn jelentős árkülönbség.
2: Nem lehet óriási különbséget fenntartani, hiszen az beindítja a benzinturizmust, nem is kicsit, és a jelen helyzetben az ellátás biztonságra mindennél jobban kell figyelni.
6: A MOL elnök vezérigazgatója arról beszélt, a hazai üzemanyagellátás biztosított. Ugyanakkor a hormuzi szoros körüli feszültség miatt a világ olajellátásának jelentős része veszélybe került. Hernádi Zsolt szerint a dízel világpiaci ára már 160 dollárra emelkedett, miközben augusztusban várhatóan 356 millió liter gázolajra lesz szükség Magyarországon.
7: Ebből körülbelül 230 millió litert itt állítunk elő a Dunai finomítóban. 95 millió liter Pozsonyból kell áthoznunk, tehát importálnunk kell. Exportot azt a MOL gyakorlatilag teljesen állította, nem tudunk exportálni, itt használjuk fel Magyarországon az összes, és még így is abba kell bíznunk, hogy behoznak a kereskedők, a nagykereskedők további dízel mennyiséget Magyarországra.
6: Az energiastratéga szerint jelenleg elegendő üzemanyag áll rendelkezésre, de takarékosság nélkül később ellátási problémák is kialakulhatnak.
8: Én azt gondolom, hogy a dízel esetében talán érdemes lenne olyan szabályozásokat bevetni, hogy mondjuk vasárnaponként korlátozni a dízeljárműveknek a mozgását az országban, vagy mondjuk hétvégenként lecsökkenteni a kiadható mennyiséget egy egészen csekély mennyisége. Tehát magyarán a dízel forgalmat azt próbáljuk meg valahogy lecsökkenteni.
6: A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy jövőre életbe lép az uniós szabályozás, amely előírja az orosz kőolajról való leválást. Hernádi Zsolt azt mondta, ehhez elengedhetetlen az Adria kőolajvezeték fejlesztése, mert a jelenlegi kapacitás nem biztos, hogy elegendő lesz.
7: Eddig 7 millió tonna kőolaj volt az, amit az Adria vezetéken szállítottak. Ha a két finomítót rákapcsoljuk, teljes egészében ez föl fog menni 17 millió tonnára, és ez nem játék innentől kezdve.
6: A MOL közben új nemzetközi beruházást is bejelentett. A vállalat 35%-os részesedést szerzett a Ciprus partjainál található Afrodité gázmezőben.
7: Innentől kezdve elkezdődnek a termeléshez szükséges munkák, hogy termelésbe állítsuk ezt a mezőt. Az első gáz várakozásaink szerint 31-ben fog érkezni, tehát 31-től kezdve fogjuk értékesíteni ezt a földgázt.
6: A tartós hőség azonban nem csak az energiaellátásnak jelent kihívást. A klímakutatók szerint a következő hetekben a megszokottnál jóval szárazabb idő várható, ami tovább ronthatja a mezőgazdaság helyzetét.
9: Amikor már amúgy is nagyon rossz helyzetben van a mezőgazdaság, ha még súlyosabb károk keletkeznek, akkor kialakulhat rosszabb helyzet, mint a 2022-es év, ugye amikor eddig legmagasabb volt az élelmiszerár infláció.
6: Ürge Forzasz Diana szerint, ha a szárazság tovább fokozódik, a mezőgazdasági károk akár a 2022-es aszályt is megközelíthetik, ami ismét jelentős élelmiszerár emelkedést okozhat. A klímakutató ezért a víztakarékossági intézkedések mielőbbi bevezetését sürgette.
1: Elmaradt tehát az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, jelentette be Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke, miután Magyar Péter miniszterelnök közölte, a Tisza frakció energiatakarékossági okokból a jövő heti parlamenti ülések elhalasztását kéri. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, amely augusztus 3/4-ére hívta volna össze. Miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését,

0: A helyzet nem rendeződik. A lakosságot arra kérik, takarékoskodjon az ivóvízzel, függessze fel a locsolást, mellőzze a medencetöltést és az autómosást. 100 milliárd forintot von el törvénytelenül az állam az önkormányzati szektorból, jelentette ki Karácsony Gergely az Egyenes beszédben a szolidaritási hozzájárulás kapcsán. Majd hozzátette, a kormánynak muszáj lenne egyeztetnie az önkormányzatokkal. A 2013 óta változatlan vízdíjak kérdéséről a főpolgármester azt mondta, Magyarország 10 éve a rezsicsökkentés politikai bódulatában van. A megkérdezett szakértő sávos díjszabást javasol megoldásként.
1: Arra utasítottam a budapesti közművek vezetőjét, hogy amíg a Paks nem üzemel, addig ne kapcsolják be este a díszkivilágítást.
2: A budapestieket pedig arra kérte Karácsony Gergely, hogy vegyék nagyon komolyan a jelenlegi helyzetet. Majd hozzátette, a krízist fel kéne használni egy új rezsipolitika létrehozására.
1: Magyarország 10 éve a rezsicsökkentés politikai bódulatában van.
2: Az előző kormány 2013-ban ugyanis a 2009-es mérték szerint rögzítette a lakossági vízdíjakat. A rendszer alulfinanszírozottságából következik, hogy az infrastruktúra nagyon rossz állapotban van, így sok víz kárba vész.
1: Nagyjából egy ásványvízes palack árával kéne emelni háztartásonként a vízdíjat. Tehát, hogy erről beszélgetünk, nem valami horribilis emelésről, de az, hogy 13 éve, már mostanában, de a magyar politika hűíti az embereket, hogy ugyanabból a pénzből, sőt kevesebb pénzből ugyanolyan szolgáltatásokat lehet nyújtani, és közben elfolyik a tényleg egy Balaton mennyiségű víz a budapesti vízhálózaton. Tehát ez egy olyan ordító ostobasság, amiben élünk.
2: Az egységesen nagyon alacsony szinten rögzített lakossági vízdíj miatt sokan pazarolják az ivóvizet, vagy épp luxus célokra, például medencetöltésre használják. Eközben az ország egy része vízszegénységben él. A két csoport pedig pont ugyanannyit fizet egy köbméter vízért. A vízkoalíció szakembere sávos díjszabást javasol, amely szerint fejenként napi 30 liter víz akár ingyenes is lehetne.
3: Vagy lehetne nagyon alacsony díjú, tehát mondjuk a mostani díj, tehát nyilván ez egy diskurzus, társadalmi diskurzus kérdése. Utána lehetne egy olyan köztes sáv, ami a magyar átlagfogyasztást képezi le, tehát ezt a napi 100-110 liter per főt, és ez lehetne egy megfizethető ár, nyilván ez nagyon fontos lenne, esetleg szociális szempontok figyelembevételével is, és az e fölöttinek pedig a piaci árat kellene tükrözni.
1: Muszáj leülni megbeszélni.
2: A szolidaritási hozzájárulás kérdése is felmerült az egyenes beszédben. A fővárosi ítélőtábla ugyanis törvénytelennek minősítette a Budapestet sújtó hozzájárulási kötelezettséget, miközben október 15-éig újabb 86 milliárd forintot kell befizetnie a fővárosnak.
1: Ma a magyar központi állam az önkormányzati szektorból 400 milliárd forintot kivon törvénytelenül. Azt szerintem ez egy súlyos probléma. És hát hogy mondjam, azt nem lehet csinálni, hogy jó, hát majd egyszer megoldjuk, mert megígértük a választási kampányban, hogy ezt kivezetjük, de most még erre nem érünk rá.
2: Magyar Péter ugyanis májusban időt és megértést kért az önkormányzatoktól.
4: Pontosan tudom, hogy hosszú távon ez a rendszer így nem fenntartható, mert kivéreztették a fővárost, partnerségre törekszünk az önkormányzatokkal, de idő kell. Én értem, hogy most nagyon sürgős lett, vagy még sürgősebb, mint eddig volt minden önkormányzatnak.
2: A főpolgármester megegyezte. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium csütörtökön kérte az önkormányzatok szövetségétől, hogy küldjék el javaslataikat az egyeztetésekre, de ezeknek az időpontját továbbra sem jelölték ki. A megkérdezett politológus szerint a társadalom és a különböző szervezetek elvárják a Tiszától a párbeszédet, ahogy azt a kampány során ígérték.
5: A nagyvárosi, megyeügyi városi szavazók azért a Tisza szavazóknak a derék halát adják. Tehát ilyen szempontból azért egy Tisza kormányzatnak, egy Tisza többségnek azért ez egy kényes kérdés lehet, hogy milyen színvonalon működnek az önkormányzati szolgáltatások. Tényleg is mondják ezt a vezetők, hogy valahol a szándék, hogy ebben egyeztessenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Tisza részéről valószínűleg érzékelik ennek a jelentőségét.
2: Az önkormányzatok egyelőre csak remélni tudják, hogy őszig ebben a sűrű időszakban is talál rá alkalmat a kormány, hogy egyeztessen velük.
0: Holnaptól drágul a taxizás Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra emelkedik, a kilométerdíj 440 helyett 521 forint lesz, a percdíj 110-ről 130 forintra nő, a reptéri transferek ára pedig 800 forint lesz. Emellett életbe lép egy másik 800 forintos díjtétel is, ezt a repülőtérre érkező taxisoknak kell majd fizetniük behajtási díjként. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a Telexnek azt mondta, a Budapest Airport nagyjából két héttel ezelőtt értesítette a fuvár szervezőket arról, hogy kivezetik az ingyenes 5 percen belüli korlátlan számú ki- és behajtást. Bár a taxisok szerették volna ezt a tételt, a reptér nem írja elő, nem tudtak megállapodni a Budapest Airporttal.

0: Csaknem 3,5 milliárd eurót folyósított az Európai Bizottság az Ukrajnának nyújtott legújabb katonai pénzügyi segítség részeként drónok, rakéták, légvédelmi rendszerek és harci repülők beszerzésére. Ez az összeg része annak a szélesebb körű 90 milliárd eurós csomagnak, amit az Európai Unió áprilisban fogadott el. Eközben Volodymyr Zelenszky beszámolt róla, hogy hosszú idő után most először észak-koreai gyártású rakétát vetett be Oroszország a Dnipropetrovszki támadásban, ami egy család életét követelte. Megszületett az egyezmény a Hamas és a gázai fegyveres szervezetek teljes lefegyverzéséről. Ezt jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közleményében hozzátette, hogy ez egy óriási előrelépés a tartós béke és biztonság felé. A béketanács terve szerint a terrorszervezet először átadja a kézi fegyvereit, majd a Nemzetközi Stabilizációs Erők felügyelete alatt megkezdődik a tüzérségi fegyverek, alagutak, fegyverraktárak és fegyvergyártó üzemek leszerelése. A személyi fegyverek azonban nem esnek a terv hatálya alá. Becslések szerint a gázai övezetben 60 ezer lőfegyver van. A tervek szerint az izraeli erők akkor vonulnak ki az övezetből, amikor befejeződött a teljes lefegyverzés. Támadásnak nevezte a spanyol miniszterelnök azt, hogy Ceutába, az észak-afrikai spanyol enklávéba több tízezer ember tört be, annak tengeri és szárazföldi határain keresztül. A Marokkóval határos területen kialakult súlyos migrációs válság miatt a határra vezényelték a hadsereget, továbbá a marokkói hatóságokkal együttműködve megerősítették a rendőri jelenlétet.
1: Becslések szerint több mint 60 ezer ember tört be illegálisan a marokkói-spanyol határon az elmúlt 24 óra leforgása alatt. Az észak-afrikai Ceutára ezrek érkeztek úszva, vagy törték át a földi határt. Legkevesebb 19 ember pedig vízbe fulladt az átkelési kísérlet során. Ceuta és Melilla autonóm spanyol városok Marokkó északi határánál fekszenek a földközi tengerpartján. Ceuta egyben az Európai Unió egyetlen földi határának számít Afrikában. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen elfogadhatatlannak nevezte a ceutai eseményeket, és bejelentette, hogy kapcsolatba léptek a marokkói hatóságokkal. Giorgia Meloni pedig azt közölte, hogy Olaszország felfüggesztheti a Schengeni egyezményt Spanyolországgal, hogy megvédjék az ország határait. Spanyolország katonai és rendőri erősítést küldött az észak-afrikai enklávéba a határellenőrzés helyreállítására. A spanyol és marokkói hatóságok hajókkal állítják meg azokat, akik át akarnak úszni az uniós fennség területre. Marokkó pedig gumibotokkal és könnygázzal próbálta visszatartani az illegális bevándorlókat a határkerítéstől. A határa érkező erősítés ellenére az esti órákban migránsok ezrei érkeztek folyamatosan a marokkói határa, köztük fiatalkorúak, akik azt remélve gyülekeztek, hogy megkísérelhetik maguk is az átkelést. A tömeg autókat és egy buszt is felgyújtott. A spanyol miniszterelnök pedig Ceutára utazott és elítélte a tömeges határáttörést, amit Spanyolország területi integritása elleni támadásnak nevezett. Emögött az áll, hogy emberkereskedő bűnügyi hálózatok saját érdekeik mentén értelmezték azt a legfelsőbb bírósági döntést, ami helyben hagyta az andalúziai bíróság ítéletét, ami kimondja, hogy nincs jogi alapja, hogy visszatelepítsük azokat, akik úszva érkeznek a területünkre, mondta Pedro Sánchez. Hozzátette, hogy Marokkó teljes mértékben együttműködik azok visszatelepítésében, akik illegálisan átlépték a határt. A spanyol belügyminisztérium szerint helyi idő szerint péntek délutánig csak nem 25 ezer ember ment vissza Marokkóba. A spanyol kormány kritikusai szerint ugyanakkor az ország vezetőinek döntése hozzájárulhatott a kialakult helyzethez, ugyanis az év elején nagyszabású amnestia programot hirdettek, ami több mint 1 millió illegális bevándorlónak adhat tartózkodási és munkavállalási engedélyt.
0: Több ezer tűzfészek oltásán dolgoznak a francia tűzoltók a Bordeaux-tól nyugatra fekvő erdős térségekben. Délnyugat Franciaországban a több mint egy héten keresztül pusztító tűz 42 ezer hektárnyi területet perzselt fel, és több száz otthont pusztított el vagy rongált meg. Mostanra 12 kerületben oldották fel az evakuációs parancsot, helyi hatóságok szerint pedig könnyítette az oltási munkálatokat az enyhülő időjárás és a magasabb páratartalom. 3 kútból vettek vízmintát a mikepércsi anyák, akik évek óta próbálják elérni, hogy hiteles tájékoztatást kapjanak a debreceni akkugyártáshoz kapcsolódó üzemek környezetre veszélyeztetettségének tekintetében. A mintákban a laboratórium több olyan veszélyes anyagot is talált, melyek mértéke meghaladta a maximális értékeket.
2: Az eddigi mérések azt mutatják, hogy a három vízmintában jelentős mértékben haladta meg a mangának megengedett mértéket. Az egyik kútban 16-szoros ez a határérték túllépés, ami miatt a mikepécsi anyák adtak ki figyelmeztetést. Ők azt mondják, olyan kutakból vették a mintát, amelyeket állatok itatására, öntözésre és sokszor főzésre is használnak. A mintát az egyesület elnöke vette.
3: Én magam nem vagyok akkreditálva, bár környezetvédelmi vegyésztechnikus végzettségem van, tehát tanultam ezt, hogy hogyan kell csinálni, de az egyesületünk nem erre fog költeni 2 millió forintot, hogy akkreditáljanak engem, hanem ebből is méréseket fogunk végezni valószínűleg. Viszont maga a minta, amit hűtve elküldtünk Budapestre, azt akkreditált laboratórium végezte el, és ő mutatta ki ezt a magas mangántartalmat.
2: A civil fórum képviselője azt mondta, ők nem hisznek minden mérésnek, mert nem biztos, hogy azok hitelesek.
4: Csak a hatóságnak a méréseit fogadjuk el, ezt tartjuk irányadónak, mérvadónak, és arra kérünk mindenkit, aki az akkumulátorügyben megszólal, hogy megfelelő és kellő felelősséggel mondjon bármit és tájékoztassa a debrecenieket.
2: Az önkormányzat a szennyezéssel kapcsolatban a vízműre hivatkozva adott ki közleményt, melyben jelzik, hogy a város vízhálózatában nincs szennyezés, az biztonsággal fogyasztható. Közölték azt is, hogy a szeparátorfóliát gyártó Szemkorp cég szennyezésével kapcsolatban elvárják az eredményes beavatkozásokat. A Debreceni Egyetem vegyészprofesszora szerint a feleknek meg kellene egyezni abban, hogy mit fogadnak el hitelesnek.
5: Megegyezésre kellene jutni abban, hogy egy, minek a minőségét akarják vizsgálni, kettő, hogy kivel. A kivel alatt most én úgy értem, hogy egy olyan laboratóriummal, mintavevőcéggel kellene együttműködni, amiben mind a két fél megbízik. Mert az, hogy most én méretek valamit, valaki más méret valami más dolgot, a város állít egy harmadik dolgot, az nem jó megoldás.
2: A professzor szerint akkor lehet egyértelműen a szennyezőkre rámutatni, ha a mintákat ott veszik, ahol az elhagyja a gyanús üzem területét, mert más esetben egymásra is mutogathatnak, hogy nem is tőlük érkezett a veszélyes anyag.
0: A magyarok csak nem 40%-a nem engedheti meg magának, hogy évente egy hetet nyaraljon, ez derül ki az Eurostat friss adataiból. Egy repülős tengerparti út egy 4 tagú család számára akár 1 200 000 forintba is kerülhet, vagy még annál is többen.
1: Türkiszkék tengerpart, pálmafák, naplemente. A nyár sokaknak a pihenésről szól, de nem mindenkinek jut belőle. Az Eurostat friss adatai szerint a magyarok közel 40%-a nem engedheti meg magának, hogy évente egy hetet nyaraljon. Az Európai Unió átlagában ez az arány 27,5%, ami 0,5 ponttal magasabb az egy évvel korábbinál, ugyanakkor 10 év alatt összességében javult a helyzet. A legmagasabb arányt Romániában mérték, ahol a lakosság 61,4%-a nem tud elmenni egy hétre pihenni. Ezután Görögország következik 46,6%-kal, majd Magyarország és Bulgária egyaránt 39,1%-kal. A legkedvezőbb adatokat Norvégiában, Luxemburgban, Svédországban és Hollandiában mérték.
6: Voltam már idén nyaralni?
7: Nem.
6: És tervezem menni?
7: Nem, van nyugdíjas vagyok, nincs rá pénzem, fogat csináltatok és nem.
8: Idén még nem voltam, de szeretnék azért elmenni.
6: Merre?
8: Hát inkább ilyen gyógyfürdő közelébe, Mezőkövest, Hajdúszoboszló, erre szoktunk menni tulajdonképpen, egy kicsit víz mellé.
9: Igen, voltam.
6: Merre?
9: Olaszország. Lakóautóval, és most tervezünk még repülős utat is, igen.
6: Körülbelül mennyibe jön ki átlagosan egy nyaralás?
9: Fú, szerintem nagyon változó, attól is függ, hogy milyen szálláson száll meg az ember. Szerintem most nagyjából egy olaszországi út egy családnak olyan kb. 2 millió forintban áll meg nagyjából. És akkor ez még nem a luxus.
8: Még nem.
6: És tervez menni valamerre?
8: Hát építkezünk, és azzal vagyunk elfoglalva.
6: És inkább az időhiány, vagy anyagi hiány miatt?
8: Más dolgok élveznek prioritást.
6: És körülbelül ön szerint mennyibe kerül egy átlagos nyaralás egy család számára idén?
9: 500 ezer forint.
10: Egy 4 tagú családnak azért inkább ilyen 1,2 millió forint.
1: Termes Nóra elmondta, a magyarok idén is leginkább a tengerparti úti célokat keresik, a legnépszerűbb Törökország és Spanyolország, de Görögország, Olaszország, Ciprus és Horvátország is kedvelt.
10: Most azért főszezonban, augusztusban, augusztus első időszakában azért inkább 3-400 ezer forint fejenként egy hetes repülős tengerparti nyaralás all inclusive ellátással mondjuk 4 csillagos szállodában.
1: A szociológus szerint sok magyar család számára a nyaralás elsősorban anyagi kérdés. A megélhetési költségek mellett nehéz félretenni a pihenésre, ráadásul a nyaralás iránti igényt a munkavégzés jellege is befolyásolja.
11: Biztos lehet korosztályhoz kötni, tehát ismerve a, hogy is mondjam, a megélhetési problémákat, azt kell mondani, hogy az nyugdíjatosoknak egy jelentős része nem tudja megvalósítani a nyaralással kapcsolatos elképzeléseit, ha egyáltalán vannak. Akiknek rossz az egészségi állapota, azok eleve nem szívesen mozdulnak.
1: Hozzátette, a fiatalok számára pedig az alacsony kezdőfizetések nehézségei jelenthetnek akadályt. A régióban több ország is kedvezőbb helyzetben van Magyarországnál. Csehországban, Ausztriában, Szlovákiában és Szlovéniában jóval kevesebben kénytelenek lemondani az egyhetes nyaralásról.
0: A szélcsend és az alacsony vízállás miatt módosított pályán zajló 58. kékszalagon a taktikai harc döntött. A rekordidőktől messze elmaradó, rendkívül lassú versenyben több mint 13 órás vitorlázás után az RSM legénysége diadalmaskodott.
2: Gyenge szélben vágott neki az 58. kékszalag vitorlás verseny mezőnye az idén rövidített pályán zajló versenynek. A keszei fordulót kellett a mély víz felé közelíteni az alacsony vízállás miatt, hogy a hajók biztonságban vehessék a kanyart. Már a rajt előtt tudni lehetett, hogy izgalmas lesz a verseny, bár az is világos volt, hogy a tavalyi szeles időben beállított 4 óra 24 perces rekord idén nem lesz veszélyben.
12: Arra számítunk, hogy egy hosszú verseny lesz. A hosszú versenyek során jellemzően a széltaktika, illetve a mindenféle egyéb éjszakai taktika, ezek felértékelődnek, és hát ezáltal izgalmasabb is tud lenni a verseny.
2: 13,5 órára volt szükség ahhoz, hogy az első hajó célba érjen. Este 10 óra után futott be a balatonfüredi célba az RSM legénysége. A csapat 2021 után tudott ismét nyerni úgy, hogy az évek óta bajnok 50-50 a harmadik helyen végzett.
13: Nagyon régen volt, és azóta nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sokat fejlesztettünk a hajón, a csapat is sokkal-sokkal jobb lett, úgyhogy nagyon vártuk már, hogy egyszer összejöjjön.
2: A két törzsű nagyfelületű vitorlások idén is kiemelkedtek a mezőnyből. A gyenge szelet jól jelezte, hogy a rajt után egy nappal a mezőny egytizedesen ért még célba.
14: 24 órát óra után 32 hajó érkezett be a 458-ból, amelyen rajtolt tegnap 9 órakor a balatonfüredi rajtból. Nagyon-nagyon lassú a verseny, ugye kevés a szél, 31 különböző hajóosztály és 8 előnyszámításos csoportban mérhetik össze tudásukat a vitorlázók.
2: A kékszalag verseny kiírása szerint egyébként maximum 48 óra alatt kell teljesíteni a Balaton megkerülő versenyt, melynek távja általában 155 km légvonalban.
0: Egy 46 éves barcsi férfi életét vesztette egy pécsi építkezésen, amikor 4 társával lezuhant egy leszakadó zsaluzatról. Egy magánberuházásban zajló építkezésen történt a tragikus baleset. A födém szerkezeten dolgoztak a munkások, amikor az megrogyott és az ott dolgozók alatt beszakadt. A mentők 4 súlyos sérültet vittek kórházba. A rendőrség foglalkoztatás körében elkövetett halált okozó gondatlanság gyanújával indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Hosszú betegség után, 81 éves korában elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító, szerkesztő, Rodolfo lánya, Gálvölgyi János felesége, közölte a család. Gálvölgyi Judit nevéhez számos sci-fi és fantasy kötet, szépirodalmi mű, krimi, életrajzi könyv és színpadi fordítás köthető. Emellett édesapja a világhírű magyar bűvész Rodolfo örökségének megőrzését is fontos ügyének tekintette, több könyvet is írt róla. Utolsó munkája Ladislav Fuchs Hullaégető című regényének színpadi adaptációja volt. Teljes bojkottal fenyegeti az Európai Labdarúgó Szövetség a FIFA-t, ugyanis a Nemzetközi Futballszövetség elnöke Gianni Infantino azt tervezi, hogy új kereskedelmi leányvállalatot hoz létre, amely a VB-k és klubvilágbajnokságok üzleti költségvetési, közvetítési és szponzori jogait kezelni, a cég kisebb tulajdon részét pedig külső befektetőtnek adná el. Az UEFA válaszul leszögezte, hogy a világbajnokság nem eladó és nem kezelhető befektetési termékként, de az Észak- és Közép-Amerikai, valamint az Ázsiai Labdarúgó Szövetség is elutasította a FIFA javaslatát. A FIFA ezután legújabb közleményében hangsúlyozta, hogy a tagszövetségeknek szeptember 19-éig kell dönteniük a csatlakozásról, és ha ezt megteszik, azonnal 40 millió dolláros kifizetést kapnak az új alapból, amit 2038-ig további 66 millió dollár követne. Az UEFA szerint ez nyílt vesztegetési kísérlet. Ritka papagájfiókák láttak napvilágot az egyik belgiumi vadasparkban. Itt két kis jácintarát keltettek ki sikeresen a hónap elején, amelyeket veszélyeztetett fajként tartanak számon. A vadonban kizárólag Észak-Kelet-Brazíliában élő madárfajhoz tartozó fiókák most 3 hetesek, és közeli megfigyelés alatt kézzel etetik őket. A belga Paradisa vadasparkban pedig ezzel a világ egyetlen természetvédelmi központjává vált, ahol sikeresen tenyésztettek ki a nagy jácint arra mindhárom fajához tartozó papagájokat. Szőlősi Györgyi következik az Egyenes Beszéddel. Szervusz Györgyi, mik a mai témák?
15: Szervusz, jó estét kívánok! Kedden és szerdán kell teljesen leállítani az atomerőművet. Mi is lehet más a témánk, ez lesz az egyik, ezt Pakson jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a következő napokban tovább csökken a Duna vízszintje, de minden tervezetten zajlik, nincs szó nukleáris veszélyhelyzetről. Perger András, az Energia Klub Energia program vezetője érkezik hozzánk. Aztán több ezren maradtak ivóvíz nélkül ma Szentendrén, a Duna történelmi mélységű vízállása és a csapadék hiány miatt. Fülöp Zsolt Szentendre polgármestere érkezik, megkérdezzük majd, hogy jelenleg mi a helyzet és hogyan oldják meg az ivóvíz hiányt. Aztán itt lesz Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, kérdezem majd arról, hogy a kötelező vezetői kompetencia mérést vezet be a színházigazgatók esetében a kormány mit jelent ez pontosan. A kultúráért felelős államtitkár szerint ez az intézkedés és a pályázati rendszer átalakítása az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére, és átalakítja a tankerület rendszert a kormány, megszűnik a Klik középirányítói szerepe, az oktatás irányítása pedig közvetlenül Lannert Judit minisztériumához kerül. A szakszervezetek szerint ugyanakkor sok a nyitott kérdés. Gosztola Réka, a PDS országos választmányának tagja lesz a vendégünk. Maradjanak már is, kezdünk.
0: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a híradó. Egy rövid híradó erejéig visszatérünk az Egyenes Beszéd szünetében. Addig is minden jót kívánok Önöknek, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Az elmúlt napokban folyamatosan tájékoztattam arról a hallgatókat, hogy a hőmérséklet egyre nő, és hogy nem sokára itt a hőkupola, és készüljünk mindenre. És azt hiszem, hogy nem csak nekünk ad feladatot ez a hétköznapokban, hanem azoknak a szakembereknek is, akik azért dolgoznak, hogy az áramellátásainkat biztosítsák. És azért az elmúlt napokban olvasható hírek tekintetében sokan aggódnak abban a vonatkozásban, hogy vajon ha a paksi atomerőmű egyre kevesebbet és kevesebbet fog termelni a Duna vízállása miatt, akkor mi lesz? És hát most erről fogok beszélgetni a vendégemmel, Aszódi Attilával, a BME Természettudományi Karának dékányával. Üdvözlöm a vonal túloldalán!
2: Jó napot kívánok, Eszter, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye óriási kihívás előtt az energiaellátás, és például a legfrissebb, hogy most így délután 3 órától a harmadik blokk leállítását kezdték meg a paksi atomerőműben. Mikor mi ezt a beszélgetést fölvettük, akkor még 3:30 volt, de tulajdonképpen a helyzet az fokozódik.
2: A helyzet fokozódik, és ez még szerintem jó pár napig, vagy adott esetben akár több hétig is így lehet. Ugye ez a hatalmas nagy hőség nagyon jelentős szárassággal jár, és annyira alacsony a Dunában a vízállás, és annyira alacsony a vízhozam is, hogy a korábbi hőkupola, az egy hónappal ezelőtti hőkupola alatti hőmérséklet problémára most rárakódott ez a vízhozam és vízállás probléma. Úgyhogy igen, az erőmű arra kényszerül, hogy visszafogja a termelését, hiszen az erőműnek a működtetéséhez szükséges hűtés, és ez a hűtés, ez hát korlátokba ütközik az alacsony vízállás miatt. Azért terhelik vissza most a blokkokat, hogy ezzel csökkentsék a Dunából kiemelt víznek a mennyiségét, és ezáltal a zivattyúk előtti térben ott egy picit emelkedik a vízállás, a vízszint az egyes szivattyúk leállítása következtében, és így aztán a maradék szivattyúk azok még hozzá tudnak férni a szükséges vízmennyiséghez, de ez sajnos az erőmű teljesítményének a csökkentéséhez vezet, és igen, jól mondja Eszter, hogy most még jön a hőség, amikor sokkal több légkondicionáló működik, úgyhogy az egész közép-európai villamosenergia rendszer az hát nagyon komoly kihívásokkal küzd és fog küzdeni a következő napokban, de akár hetekben is.
1: Július 13-án a Generátor című műsorunkban leginkább akkor a hőmérséklet kapcsán elemeztük a Paksi atomerőmű helyzetét, de ugye akkor is szóba került az, hogy a biztonságos üzemelés az egy nagyon fontos szempont a Paksi atomerőmű életében, és azt is beszéltük akkor, hogy a rendkívül alacsony dunai vízállás mellett is biztosítani kell a hűtőrendszer zavartalan működését, és szintén a mai hírekben lehetett azt látni, fotókkal illusztrálva is, hogy 4 darab szivacsús úszó művek érkeztek a Duna-Paksi szakaszára, nem feltétlenül jó a szakkifejezés, akkor elnézést kérek.
2: Hát, inkább úgy mondjuk, hogy úszó szivacsú mozgatható, mobil szivacsú.
1: Szóval, hogy megérkeztek ezek a szivattyús berendezések 2 darab úszódarúval, és hogy képzeljük el ezeknek, miért kellett most oda megérkezniük, és mit fognak szolgálni?
2: Jó, hát itt ez egy kicsit bonyolult lesz, de szerintem azért érthetővé tudjuk tenni. Tehát nagyon lényeges az, hogy az atomerőműveknél a normál üzemi funkciókat és a biztonsági funkciókat elválasztjuk egymástól. Ez most a beépített rendszerek tekintetében is így van. Vannak a normál üzemi hűtővízszivattyúk, amelyek kiemelik a vizet a Dunából, és nagyjából 100 köbméternyi vizet beumpálnak az erőmű kondenzátoraiba másodpercenként. És ezektől a szivattyúktól teljesen függetlenül működnek a biztonsági hűtővízrendszernek a szivattyúi, amelyek rendkívüli helyzetben is működőképesek kell, hogy legyenek. Most a két rendszernek, tehát a kondenzátor hűtővíz szivattyúinak és a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúinak más a méretezési alapja. A biztonsági hűtővíz szivattyúk azok alacsonyabb vízszintnél is hozzáférnek a vízhez, de nyilván ezeknek is van egy korlátja, hogy meddig tudják a vizet a Dunából kiemelni. Tehát tulajdonképpen a vészforgatókönyveknek egy következő lépésénél lehet szükség ezekre a mobil szivattyúkra, amelyek azt a funkciót töltik be, hogyha az üzemzavari hűtővízrendszernek a szivattyúi nem tudnának már kellő mennyiségű vizet kiemelni a mostaninál még jelentősen alacsonyabb vízállás bekövetkezése esetén, akkor ezek az úszó szivattyúk, ugye ezek úsznak a víz tetején, tehát tulajdonképpen alkalmazkodnak a vízálláshoz, és ezek az úszó szivattyúk képesek arra, hogy a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúihoz bepumpáljanak annyi vizet, amennyi ezeknek a működtetéséhez még szükséges. Ez tehát már egy olyan állapot, amit nagyon szeretnénk elkerülni. Nyilván abban reménykedik a szakma, hogy ezeknek a szivattyúknak a bevetésére nem lesz szükség, mert hogyha ezeknek működniük kell, akkor azt jelenti, hogy a normál hűtővíz szivattyúk már valószínűleg nem tudnak működni. De mindesetre ez egy olyan további védvonal, amit be lehet vetni akkor, hogyha az erőműbe beépített normál hűtővíz szivattyúk és a biztonsági hűtővízrendszernek a szivattyúi sem tudnak hozzáférni a szükséges mennyiségű hűtővízhez.
1: A biztonság az első tehát, ugyanakkor azért ebből az is következik, és azt is láthatjuk, főleg az előrejelzések tekintetében, hogy azért a leterhelés az most folyamatos lesz, és persze azon lehet vitatkozni, hogy mennyire kell majd leterhelni, hiszen jós az, aki meg tudja ezt mondani, az viszont biztos, hogy hihetetlen mennyiség esik ki a rendszerből. Mit okoz ez? Azért a rendszerirányítónak valószínűleg most cselekednie kell, és a bizonyos tartalékerőművekről is akkor el kell gondolkozni. Mik segíthetnek nekünk most, hogy megfelelő áram, energia álljon rendelkezésünkre?
2: Ugye ez egy nagyon komplex kérdés, és több rétűre a válasz. Amikor süt a nap napközben, akkor a magyarországi naperőművek kellő mennyiségű villamos energiát elő tudnak állítani, és így a napközbeni ellátás nem okoz gondot. Ugyanakkor az esti órákban, amikor lemegy a nap, akkor a naperőművek nyilvánvalóan nem tudnak termelni, és ennek következtében az esti óráktól, nagyjából este 6-tól reggel 8-ig vagy 9-ig van az az időszak, amikor jelentős többletkapacitásra van szükség. Hogyha a Paksi atomerőmű tartósan redukált teljesítményen lesz kénytelen működni, akkor vannak gázturbinás erőművek, amelyek ezekben az esti éjszakai és reggeli órákban képesek termelni, illetve nyilván a nemzetközi piacról is lehet némi tartalékot mozgósítani, de ugye az a probléma, amit már három hete beszéltünk, hogy ilyenkor az egész régióban ugyanaz az a helyzet, és tulajdonképpen nem csak a magyar villamosenergia rendszer van most kifeszítve, hanem az összes környékbeli országnak a villamosenergia rendszere is. Ez egyrésztről a tartalékok minimális szintre csökkenését eredményezi, másrészt pedig nagyon magas árakat. Tehát, hogyha megnézzük az áramtőzsdét, akkor bizony ezekben az esti órákban szokatlanul magas villamosenergia árakat lehet tapasztalni. Ez közvetlenül ugye a lakosságot nem érinti, hiszen a magyarországi lakosság az egyetemes szolgáltatás körében fix áron jut hozzá a villamosenergiához, de ugyanakkor a köz számára ez mégiscsak többletköltséget jelent, hiszen ezeknek a tartalékoknak a mozgósításának a költségei mégis a kifizetendőek lesznek, ugye alapvetően az ipari felhasználók azok, akik ezt a többletköltséget kell, hogy állják. Úgyhogy ez ár szempontjából, a költségek szempontjából szintén kihívást jelent majd, és jelent már ma is az egész rendszer számára.
1: Hogyha a négy blokk szinte teljes egészen kiesik olyan értelemben, hogy nem termel, akkor egyébként nem idézhet ez elő egy olyan krakt, mint ami Spanyolország esetében előállt? Vagy azért annak ellenére, hogy keresni kell, hogy hol lehet majd találni villamosenergiát, honnan lehet átvenni, de rendszer összeomlást nem okozhat?
2: Nyilvánvalóan ebben a helyzetben a villamosenergia rendszerünk, hogy az előbb már beszéltük, sokkal jobban ki lesz feszítve. Ez azt is jelenti, hogy egy műszakilag egy kockázatosabb üzemállapotban leszünk. Ugye a spanyol-portugál villamosenergia rendszerű üzemzavart alapvetően az okozta, hogy kevés forgó tömeg maradt a villamosenergia rendszerben, kevéssé volt szabályozható az. Jó mondja Eszter, hogy a Paksi turbináknak a leállítása ilyen értelemben a magyar villamosenergia rendszerben is csökkenti a forgó gépeknek a mennyiségét, és így aztán a rendszernek az inerciája csökken. Ez egy tényleg egy, ahogy most már több egyszerre mondom, ez egy nagyon komoly kihívásokkal terhelt időszak, már a mai nap is, de a következő hetek egyértelműen sokkal nagyobb figyelmet igényelnek mind az erőművek, mind a rendszerirányító oldaláról, és szerintem abszolút érvényes most az, amit július elején már az energetikai miniszter kért az emberektől, hogy az esti órákban próbálják meg csökkenteni a fogyasztásukat, mindazt, amit lehet, azt ütemezzék át napközbenre, mert a rendszer alapvetően az esti csúcsban lesz.
1: De ilyenkor nem lenne megfontolandó, hogy a termelés oldalán akkor azokat a gyáregységeket, vagy pedig nagy villamosenergia szükséglettel rendelkező szereplőket is elkezdjék majd korlátozni, ha ott tartunk?
2: Erre vannak protokollok, tehát a rendszerirányítónak, a MAVIR-nak pontosan ez az egyik feladata, hogyha ellátási probléma keletkezik, akkor, és nem tud tartalékokat mozgósítani, tehát a terv egyik feladata, hogyha ellátási probléma keletkezik,

0: várunk el, de igen, igaza van, lehet olyan állapot a villamosenergia rendszerben, amikor akár üzemeknek, akár pedig nagyobb fogyasztói körzeteknek a lekapcsolása válik szükségessé. Ez úgy hívják ezt, hogy gördülő áramszünet, tehát amikor programozottan kapcsolnak le bizonyos körzeteket annak érdekében, hogy a villamosenergia rendszernek a többi része az éppen működőképesen maradjon.
1: Hát ha túl leszünk ezen az időszakon, akkor nyilván majd a szakemberek a vészforgatókönyvek után elkezdenek azzal foglalkozni, hogy milyen megoldásokkal lehet felkészülni az ilyen extrém környezetre. Mert ugye azt öntől is nagyon sokszor hallottuk, hogy a Duna 3 jellemzője befolyásolja közvetlenül az atom üzemét, a vízállás, a vízhozam és a vízhőmérséklet. És azért az idejében megtapasztaltuk, hogy mindegyik tekintetében azért, hát hogy a klímaváltozás vagy micsoda, azon lehet vitatkozni, de azt okozza, hogy ez súlyos problémát okoz. Ön szakemberként hogy látja, érdemes és kell is mondjuk azon gondolkozni, hogy akár duzzasztógátakkal vagy bármi hasonlóval a Dunát is szabályozzák?
0: Tehát egyrészt azt szeretném mondani, Eszter, hogy azért rendkívüli a 2026-os év, és egészen biztosan beíródik ilyen értelemben az energetika történelem könyvébe, mert tényleg nagyon ritka az, amikor ez a három jellemző, a vízhozam, a vízállás és a hőmérséklet egyaránt korlátokat eredményez, vagy korlátokhoz vezet az energiaellátás tekintetében. Én megnéztem itt az elmúlt időszakban, hogy az elmúlt 40 évben hogyan alakult a legkisebb vízállás, és sajnos az látszik, hogy azok az időszakok, amikor gondot okoz ez a dunai alacsony vízállás, ezek gyakrabban fordulnak elő mostanában. Alapvetően a legkisebb vízállásos időszakok az elmúlt 15 évben koncentrálódnak, úgyhogy igen, itt látszik egy trend. Ez a trend, ez egyrésztről táplálkozik a klímaváltozásból, ez egyértelműen látszik most, hiszen jelenleg 750 köbméter per másodperc alatt van már a Dunában a vízhozam, a Paksi szelvényben, ami soha nem látott kis érték, és hát látjuk, hogy az egész dunai vízgyűjtőterületen hiányzik a csapadék, a Velencei tó majdnem, hogy kiszáradt, a Balatonból hiányzik kb. 50 cm-nyi víz, tehát hogy tényleg egy rendkívül száraz időszakban vagyunk, és tulajdonképpen minden meteorológiai szakember azt mondja, hogy ez a klímaváltozásnak az eredménye. Meg kellene tartanunk a vizet jobban az országban, akkor, amikor a klímaváltozás ilyen komoly problémákat okoz. De van még egy probléma, mégpedig az, hogy Magyarország fölött, tehát a Dunán, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban az elmúlt 5 évtizedben belépcsőzték a Dunát. Ez azt jelenti, hogy a hegyekből a Duna ma már nem szállít hordalékot. Ugyanakkor a magyar szakaszon sodorja lefelé a még itt lévő hordalékot, és mélyíti a medret. Egyértelműen látszik az adatok elemzéséből, hogy egy ilyen másfél centiméter per éves sebességgel a Duna mélyíti a saját medrét Magyarországon. Ez jellemző a Paksi szelvényben, de más magyarországi szakaszokon is ugyanezt lehet látni. Tehát nem érkezik utánpótlás a hordalék számára, az itt lévő hordalékot viszont viszi lefelé, és ennek következtében tulajdonképpen a Duna vágja be magát a medrébe, és egyre mélyíti a medret. Ez az egész probléma. Az alacsony vízhozam és a mélyülő meder, ez nagyon komoly problémát okoz az energetikának, a hajózásnak, tulajdonképpen a turizmusnak, ugye azt is lehet olvasni, hogy kirándulóhajóknak, vagy szállodahajóknak a tömkelege áll a magyar szakaszon, nem tudják elhagyni Magyarország területét, de ugyanígy az áruszállítás is nagyon komoly gondokkal küzd az alacsony vízállás miatt. És látjuk, hogy a Duna-Tisza köze nagyon komoly vízhiánnyal küzd, hiányzik a talajból rengeteg víz, de hát tulajdonképpen egy megváltozó klímában muszáj lenne öntözni nagyon sok területet ahhoz, hogy a mezőgazdasági terület, a mezőgazdasági terület.

0: tevékenységet Magyarországon fenn lehessen tartani. Szóval ez az egész komplex problémakör, ez megoldásért kiállt, egy olyan kihívással néz szembe szerintem Magyarország, amire nem feltétlenül készültek a döntéshozók a korábbi években, évtizedekben. Úgyhogy igen, egy komplex megoldást kell keresni a Duna vonatkozásában. Én azt mondanám, hogy ez egy olyan, az egész Kárpát-medencét érintő problémakör, amiben ki kellene dolgozni egy olyan szakmai megoldást, ami mellé a politika fel tud sorakozni, ami mentén lehet egy nemzeti konszenzust kialakítani, és utána ezt következetesen meg kell valósítani. Ez idő kell, pénz kell, rengeteg egyeztetés és türelem, de az biztos, hogy a Duna így nem fogja tudni szolgálni a Kárpát-medencének az érdekeit, ha nem teszünk valamit.
1: Hát akkor remélem, hogy teszünk valamit mindenki, aki érintett a kérdésbe, mi pedig azt fogjuk tudni tenni, hogy majd erről újra és újra beszélünk Aszódi Attilával is. Nagyon szépen köszönöm, hogy most is a rendelkezésünkre állt, és azt hiszem, hogy a következő időszakban is bőven lesz miről beszélnünk. Köszönöm szépen.
0: Abszolút. Én is köszönöm, Eszter.
1: Viszont.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóságot itt a Spirit FM-en, az Agyesély című állatvédelmi műsorunk keretében. Én Tóth Peti Lili vagyok, és ezúttal is rendkívül érdekes témákkal fogom fogadni a hallgatóságot. Kezdjük is első körben és első körös vendégemmel, dr. Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával. Köszöntöm!
2: Üdvözlöm, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: Évről évre madarak milliói indulnak útnak, és sokuk több ezer kilométert repül azért, hogy eljusson telelő vagy költőhelyére. Ez a lenyűgöző utazás szinte teljes egészében a szemünk elől elrejtve zajlik, a részleteket pedig leginkább a madárgyűrűzésnek és a modern kutatási módszereknek köszönhetően ismerjük meg. De hogyan képesek ezek a törékenynek tűnő állatok ekkora távolságokat megtenni, mi alapján tájékozódnak, és milyen veszélyek leselkednek rájuk útközben? Erről beszélgetünk most. Miért indulnak egyáltalán vándorútra bizonyos madarak? Az evolúció során miért volt erre az elkülönülésre szükség?
2: Hát az evolúció során a vonulási tulajdonság az nyilván annak köszönhetően alakult ki, hogy bizonyos időszakokban az évben nincsen kellő táplálék, meg hát a körülmények nem olyanak a madaraknak, hogy túl tudnának élni, és ezért változtatnak helyzetet, és ott, hogy a jégkorszakok váltották egymást, ahogy a jeges, illetve a hideg térségek egyre északabbra húzottak, úgy tudták visszafoglalni ezeket a területeket, és így alakították ki aztán a vonulási útvonalakat az egyes fajok, amik hát nagyon különbözőek, és hát nagyon különbözően befolyásoltak is, attól függ, hogy most egy rövid távú vonuló fajról beszélünk, ami mondjuk Magyarország esetében azt jelenti, hogy a mediterrán térségben töltik a telet, tehát nem olyan nagyon nagy távolságokat tesznek meg, de azért egy jó pár száz kilométert, vagy akár ezer kilométert, vagy hosszú távú vonulók egészen Afrikában töltik a telet, a Szaharán túli területeken, sőt, az bizonyos fajok akár Dél-Afrikáig is elvonulnak Magyarország területéről, ami már inkább az 5-6 ezer kilométeres távolság, vagy még több is.
1: Magyarországról mely fajok számítanak abszolút rekordereknek, akik mondjuk a legnagyobb távolságot repülik?
2: Hát nagyjából a madárgyűrűzési adatok alapján azokat a fajokat sorolhatjuk ide, amik eljutnak egészen Dél-Afrikáig, például ismertebb fajok közül a fehér gólyát, vagy akár például a füstifecskét, aminek a telelő terület egészen odáig húzódik, és vannak magyarországi adatok is, amik ezt a kapcsolatot mutatják. Persze nem mindegyik madár jut le ilyen délre, de vannak rá példák, hogy megteszik ezt a távolságot.
1: Ha lehet így fogalmazni, mindig ugyanoda mennek vissza a családdal nyaralni?
2: Hát igen, nagyon sok esetben az, hogy milyen távolságban és milyen irányba vonulnak a madarak, azok valamiféle genetikai berögzültséghez kapcsolódik, főleg ezeknél a hosszú távú vonuló fajoknál, amik mindenképpen elvonulnak. Egy másik kérdés azok a fajok, amik képesek alkalmazkodni ahhoz, hogy éppen milyen időjárási körülmények vagy táplálék adottságok vannak, és csak rövidebb távon vonulnak, vagy vándorolnak, ott azért sokkal inkább ezekhez a körülményekhez alkalmazkodik az, hogy melyik évben hol nyaralnak vagy telelnek. A hosszú távú vonuló fajoknál sokkal fixáltabbak ezek a viselkedési tulajdonságok.
1: Hogyan tudnak tájékozódni ezek a fajok például?
2: Általában többféle módszert kombinálnak, tehát sok minden derült már fény, van amelyik fajnál az egyik módszer, másik a másik jellemző, tehát egyrészt akár a naphelyzetének használatával, a nappal vonuló fajok esetében ezt kombinálják valamiféle tájjelenek vagy vizuális memóriával, de nagyon sok faj vonul éjszaka, és a csillagos égbolt alapján tájékozódnak, például vörösbegy vagy kerti poszáta esetében vizsgálták ezeket nagyon részletesen, és ezeket kombinálják abba, hogy a mágneses teret is képes sok faj érzékelni, és a mágneses, mint egy iránytű, a mágneses tér, hát lényegre ugyanúgy, mint egy iránytű esetében működhet, de a mágneses térnek a térbeli különbözőségeit is tudják használni, és így valamennyi a térképként is funkcionálni. Például a cseregőnádi poszátánál mutattak ki ilyen kísérletes vizsgálatokkal ilyen tulajdonságokat. És még erre rárakódik az is, hogy látnak olyan fénytartományt, a polarizált fényt tudják szintén használni. Itt elsősorban az égbolt polarizációs mintázatát, így a napnyugta környékén szintén tájékozódással. Tehát ezeket a sokféle lehetőségeket kombinálva tudják a mozgás irányt, illetve a távolságokat tartani. Ehhez képest egyébként még házi galamboknál kimutatták azt is, hogy szaglás is szerepet játszik a tájékozódásba, és esetleg tengeri madaraknál is egyre több ilyen bizonyítékot találtak, ami a szaglást használják valamiféle navigációra.
1: Laikus szemlélőként megfigyeltem, hogy a madarak többféle alakzatban képesek repülni. Ugyanez érvényes szerintem a vonulásnál is. A V-forma az minek köszönhető? Például a seregélyek egy nagy csoportba, de alakzat nélkül repülnek. Minek köszönhető a V-forma?
2: Hát ezeket a különböző csoportosulásokat, nyilván vannak olyan fajok, amik csoportosan mozognak, repülnek, meg vannak, amik egyénileg. Azt mondjuk az előbb például nem említettem, mert elsősorban az érzékelési kérdésekre koncentráltam, hogy természetesen követhetik is a fajtársaikat, illetve tanulhatják is valamilyen szinten az útvonalat. A V-forma az elsősorban egy aerodinamikai optimalizálás, tehát az egymás mögött repülés, ugyanúgy, mint ahogy egy autóversenyzők, vagy bármiféle futók is akár másiknak a szélárnyékában futva egy minimálisan, de valamivel könnyebb mozgást tesz számukra, hogy energiahatékonyabb mozgást tesz számukra lehetővé, ugyanúgy a V-forma is. Azért sokszor van, hogy váltogatják, hogy ki van legelő, annak a legnehezebb. Azok a madarak, amik utána a V-formában hátrébb vannak, mindegyik egy kedvező pozícióban van, mivel valamennyi szélárnyékot kap, és így az ellenállás egy kicsit kisebb. A seregélyeknél kicsit más ez, mert ott elsősorban az óriás tömegekben, ahogy hullámzanak, és ez egy nagyon klasszikus látvány, amikor telelési időszakban akár milliós tömegekbe is tudnak csoportosulni, és hogyha az ember megfigyeli, hogy egy ragadozó madár megpróbál egy seregét elkapni, akkor szinte képtelen lesz, hiába van előtte egy millió, mert úgy tudnak egymásra figyelve irányt változtatni, és ilyen szempontból ez egy védelem is a nagy tömegbe való közös mozgás, mert egy-egy madárnak a kockázata, hogy ragadozás áldozatá válik, elég minimálisra csökken, illetve nagyon hatékonyan tudnak közösen reagálni egy ilyen támadásra.
1: A globális felmelegedés a mai világunkban szinte mindent érint. Érint, feltételezem, hogy ezeket a madarakat is, valamint a vonulási szokásaikat. Az útjuk során a globális felmelegedés okoz mondjuk előre nem látható problémákat vagy nehézségeket számukra?
2: Hát mindenképpen sokféle kockázat merül föl. Vannak olyan hosszú távú fajok, amik már jóval korábban is kimutatták, hogy például a száhelővezetnek a szárazodása bizonyos időszakokban vezetett jelentős állománycsökkenésekhez, azért mert a telelő területük, vagy éppen a vonulás során egy kulcsfontosságú terület a Szaharától délre első régió sok énekes madárfaj számára, és ha ott nagy szárazság volt, táplálékhiány, akkor egyszerűen csak kis részük tudta túlélni a téli időszakot. De természetesen az időjárási változások is, hogy éppen milyen légáramlatok vannak, és ezek mennyire változnak a klímaváltozás hatására, ezek is befolyásolhatják a vonulási útvonalat, és hát nagyon fontos, hogy nagyon sok faj támaszkodik a vizes élőhelyekre a vonulás során, és egyre nagyobb léptékben, főleg a szárazabb vidékeken egyszerűen eltűnnek ezek a vizes élőhelyek, és így azok a pihenőhelyek vagy lépőkövek, amik a vonulás során sok faj számára kulcsfontosságúak, nem állnak rendelkezésre, és ez jelentős problémákat okozhat. Ki tudjuk mutatni, hogy a azoknak a fajoknak, aminek az állományváltozását pontosan tudjuk követni, azok közül a hosszú távú vonuló fajok vannak a legnagyobb gondban, tehát hogy ez mindenképpen egy kiemelt kérdés, amivel szükséges foglalkozni.
1: Említette is a gyűrűzést és a nyomonkövetést. A kutatók munkáját mennyire könnyíti meg mondjuk a gyűrűzés vagy a nyomkövető használata? Valóban a segítségükkel, a különböző berendezések segítségével valósan tudják nyomon követni az állatokat? Mennyire segíti a munkát ez?
2: Hát a gyűrűzés a klasszikus módszer, ott végülis azért arra van szükség, hogy valahol vagy megtalálják, vagy megfogják újra azt a madarat. Tehát itt elég kicsi arányban jönnek adatok, de nagy mennyiségű madár megőrzése után az elég sok fajról gyűjtöttünk már az elmúlt 100 évben adatokat. Egyébként ezek elérhetőek a honlapunkon, az egyes madárfajoknál azok a térképek, amik ebben az adatbázisból származnak. De emellett vannak már modernebb módszerek, egyébként a gyűrű között is vannak olyan színes gyűrűk, amik már távcsővel lehet olvasni, és ez már nagyságrendileg több adatot szolgáltat, de a legmodernebbek azok a módszerek, ezek is azért most már évtizedesek, amik műholdas jeladót, vagy GSM hálózaton kommunikáló jeladókat, kisebb madarak esetén pedig olyan passzív jeladókat, amik gyűjtenek adatot, de vissza kell fogni a madarat, hogy az adatokat lehessen tölteni, de ezekkel nagyon sok információt lehet ezt összegyűjteni, és olyan fajok, mert nagyon minimális tudásunk volt arról, hogy hol telelhetnek. Néhány év alatt egész pontos képet kaphatunk, így például a mi projektjeink keretében a kékvércséről vagy a szalakótáról tudtuk bebizonyítani, hogy hol vannak a legfontosabb területeik. Egyébként ezek szintén nagyon távolra vonuló fajok, és a mi állományaink azok Angola, Botswana térségében terelnek, és így kollégáink például a kékvércsé esetében megtalálták a világ legnagyobb gyülekező helyét is Dél-Angolában, és ott próbálnak a helyi természetvédőkkel, hatóságokkal dolgozni azon, hogy ezt meg tudják őrizni, tehát hogy ilyen lehetőségeket tárnak föl az információk, hogy utána be tudunk avatkozni esetleg a területen is, úgyhogy a fajok, veszélyeztetett fajok védelmét azt az életük során ne csak a költési időszakban és a költőterületen próbáljuk megbiztosítani, hanem más kulcsfontosságú helyszíneken is be tudjunk avatkozni közösen.
1: Hát kedves hallgatóság, ha felkeltette az érdeklődésüket a madárvonulási térkép, akkor mindenképpen csekkolják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület weboldalát, ahol egyéb részleteket és információkat is megtudhatnak. Köszönöm szépen dr. Halmos Gergőnek, igazgató úrnak, hogy a vendégem volt a mai nap folyamán.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
2: Ezer milliárd forint összértékű az Orbán kabinethez köthető ügyekben tett feljelentést a kormány, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt is mondta, hogy 20 évre visszamenőleg készülnek vizsgálni a politikusok és családtagjaik vagyonosodását. A stúdióban Ligeti Miklós.
3: 14?
4: Az sok.
3: És már itt is beszélgetünk, hogy milyen hosszú lesz ez a beszélgetés, illetve hát nyilván tartalmas lesz. Üdvözlöm a Transparency Magyarország jogi igazgatóját, Ligeti Miklóst.
4: Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok! Aki egészen friss hírrel érkezik a Baross Gábor tőke alap ügyében, a Transparency tett feljelentést.
4: Igen, nagyon pontosítsak, hadd pontosítsak, a Magyar Fejlesztési Bank által finanszírozott Baross Gábor tőkeprogramnak a befektetése ügyében. Ez egy összesen 1000 milliárdos nagyságrendű közpénz megmozgató befektetési forma volt, amiből mi kikértük körülbelül 380-390 milliárd forintnak a sorsát, 11 magántőke alaphoz került pénzeket vizsgáltunk meg adatigényléssel, végül 5 magántőke alap finanszírozása ügyében tettünk feljelentést, ez 281 milliárd forintot érint, és szerintünk itt hűtlen kezelés valósult meg. Múlt héten csütörtökön küldtük be a feljelentést a rendőrségre, és hát a fejlemény az az, hogy ezúttal nem utasztották az aktát különböző helyekre, hanem meglepő gyorsasággal döntöttek a nyomozás elrendeléséről. A feljelentést az ügyészségen tettük, ez néhány napon belül a Nemzeti Nyomozóirodánál volt, és a mai napon érkezett a tájékoztatás a Nemzeti Nyomozóirodától. Szintén szokatlan módon e-mailben válaszoltak nekünk, nem is cégkapun keresztül, hogy a...
3: Ez példátlan egyébként, nem a cégkapus, hanem, hogy nem cégkapun, hanem e-mailben, hanem az, hogy ilyen gyorsan.
4: Más ügyben nem volt még, hogy ilyen gyorsan elrendelték volna a nyomozást. Most is vannak olyan feljelentéseink korábbról, de már a választások után például az Orbán győzőhöz tartozó bányatársaságok ügyében, ahol kiderült a nyilvánosságra került szerződések alapján, hogy az állami vasúti és útépítő megrendeléseknél közbeszerzésen tőle vásárolt követ, ezektől bányáktól vásárolt kőalapanyagokat háromszoros, négyszeres, akár nyolcszoros túlárazással adja ahhoz képest, hogy a bányák a saját honlapjukon milyen listaárakat tesznek közzé, és az a feljelentés az még mindig valahol úton van. Tehát még nem utasították el.
3: Mióta?
4: Azt hiszem június 8-án tettük, tehát hogy
3: hát az
4: még friss egyébként, igen, ahhoz képest, hogy korábban akár sok hónapig nem kaptunk semmilyen választ, de hogy két héten belül, vagy egy héten belül ebben az esetben itt a magántőkalapoknál a nyomozást elrendelik, és erről e-mailben választ is
3: értesítés. Akkor nem sporol meg a kérdést, hogy ki az a lehetséges elkövetői kör? Tehát miért bukkantak ennél a Magyar Fejlesztési Bank által finanszírozott tőkealap konglomerátumnál ezekre az ügyekre, ezekre az anomáliákra?
4: A vizsgálat alapja egyébként viszonylag egyszerű volt. Itt csupa olyan befektetési formáról és cégről van szó, amelynek, illetve akiknek az éves beszámolójukban az MFB-nek, MFB Investnek közé kellene tenniük, hogy hova mennyi pénzt küldenek. Tehát, hogy olyan adatokért pereltünk részben, amelyeknek meg kellett volna jelenniük az éves beszámolóban.
3: Tehát ez volt a gyanús, hogy nem jelentek.
4: Feltűnt, hogy nem jelennek meg, illetve egy idő után, néhány év után eltűnnek a frissebb beszámolókból az adatok, és akkor mi azokat a papírokat kértük ki, döntés előkészítő iratokat, amelyek egyébként egy normál befektetés során, amikor magántőke alapba kerül a pénz, akkor meg kell, hogy ha az közpénzből származik, meg kell, hogy szülessen, meg kell, hogy jelenjen, hogy azt megvizsgálják, hogy nincs-e túlzott kockázat, hogy nem minősül-e tiltott állami támogatásnak az a befektetés, hogy milyen kitettségek, sérülékenységek merülnek fel, hiszen ugye az államnak az adófizetők pénzével gondos gazda módjára jól kell bánnia, nem lehet csak úgy kitenni az ablakba, mint az ultiban, ugye volt olyan vezetünk, aki nagyon szeretett ilyen hasonlatokkal élni, nem mondom, hogy tőle kölcsönöztem, és a lényeg az, hogy megkaptuk végül hosszú perlekedés után ezeket az iratokat, és hát arra jutottunk, hogy nem nagyon aggódtak az állami befektetők.
3: Ez kinek a felelőssége?
4: Ebben a konkrét esetben itt a Magyar Fejlesztési Bank csoport különböző szintű vezetőjének a felelőssége, de azok az ügyvédek, könyvvizsgálók, tanácsadók, akik részt vettek ebben a befektetési értékelési műveletben, és a pecsétjükkel, nevükkel hozzájárultak ahhoz, hogy tulajdonképpen elbábozzák, hogy itt minden rendben van, azok egy soron felelnek, a magatartásuk az lehet, hogy nem tettesi, hanem részesi, de ugyanúgy a hűtlen kezelés körében ítélhető meg. Csak hogy egyetlen összefüggést emeljek ki, sok esetben az állam, a Magyar Fejlesztési Bankcsoport, amikor ezekbe a magántőkealapokba pénzt tolt, akkor az adott magántőkealap teljes keretének akár 70%-át is ő maga dobta össze. Ehhez képest, tehát lényegileg olyan, mintha ez egy állami zseb lenne, hiszen 70%-ig az összes kockázata az állami befektetőt terhelte. Ehhez képest megelégedett azzal, hogy nem vagy csak nagyon kis százalékot megtestesítően küldött tagokat az irányító testületbe, kért beleszólást a döntéshozatalba. Ez ilyen ajándékpénz.
3: Tehát nem akarta ellenőrizni a pénzt.
4: Nem nagyon aggódott miatta.
3: Visszatérnék a beszélgetés tervezett menetére. Lehet-e hiteles egy elszámoltatás, ha a politikai oldal már előre az eljárás előtt megnevezi a vádlottakat, a másik oldal pedig politikai fogolynak nevezi a gyanúsítottakat?
4: Hát ugye ez is a pesti flaster humornak régóta, mondjuk 1965 óta, amikor azt hiszem abban az évben jelent meg a Tanú, ez a topikja, hogy ugye Virág elvtárs véletlenül az ítéletet tetszett elkezdeni felolvasni. Azért, aki hozzánk hasonlóan a Transparency International Magyarországhoz hasonlóan a NER-t, az Orbán rendszert, a foglyulejtett államnak titulálja, nevezi, az nem nagyon jár messze az igazságtól. Ez még nem tekinthető jogi szakifejezést ide kölcsönözve prejudikációnak.
3: Én Radnai Márknak arra a mondatára utalok, hogy az első 10 helyen álló fideszes ne aludjon nyugodtan.
4: Ez viszont politikai kijelentés, ebben annyiban nem kívánunk állást foglalni, hogy mi magunk is úgy gondoljuk, hogy a NER vezető leginkább prominens döntéshozói, akik sokszor átfedtek a haszonhúzókkal is, hiszen saját maguknak a zsebeit tömködték, azoknak a magatartását büntetőeljárás keretében végső soron büntetőbíróság előtt kell megvizsgálni. Hogy egyébként az esetükben ezek a csörgő vezetőszárak és a látványos, tudom, lábbilincsben totyogós bírósági folyosó jelenetek indokoltak-e vagy sem, ebben nem tudunk állást foglalni, mert ugye nem nagyon lehet más mondani, hogyha a büntetőjárási kényszerintézkedés, a letartóztatás, az majd akkor kell, hogyha annak van indoka.
3: Az Exim Bankos történetek előtt nézzük, hogy bejelentette tegnap Magyar Péter, hogy egy átfogó felülvizsgálatot kezd a kormány az állami számvevőszékkel kapcsolatban, miközben egyébként a Tiszának a kampányfinanszírozásának a vizsgálata az állami számvevőszéknél folyik. Hogy van ez?
4: Hát talán ezt ketté kell választani, bár ahogy nagyon sok esetben mondtam az elmúlt jó pár évben, hogy a Transparency International Magyarország az nem kutatója meg szóvivője Orbán Viktornak, így persze Magyar Péter állításait meg megnyilvánulásait sem szeretjük egy per egy értelmezni és kommentálni.
3: De a kampányfinanszírozás a Transparency fókuszában.
4: Hajjaj, de még mennyire, és egyébként az állami számvevőszék működése is, ami érdeklődésünknek nagyon régóta a homlok terében van, az állami számvevőszéknek a tevékenységére igen-igen ráfér az alapos átvilágítás, hogy ez most milyen fajta hatásköri pikantériákat kelt, hogy az ÁSZ az egyébként a kormánytól független, a parlament legfőbb pénzügyi.
3: Hát ez az ÁSZ válasza is.
4: Hogy de az ÁSZ-nak mindig kb. Ez a válasza, hogy mindent a törvényeknek megfelelően teljesítenek. Tehát amikor mi mondjuk arra kértük a számvevőszéket, akár Domokos László, akár később Mindis László elnöksége idején, hogy mondjuk mérje össze a mi kutatási adatainkat azzal, hogy a pártok a saját kampányköltéseikre milyen bevallásokat tesznek, akkor jött a rutin válasz, hogy ők egyébként minden törvényesen tesznek, mi meg általában azt reagáltuk, hogy mi is ettől féltünk, hogy marad minden úgy, ahogy eddig volt. Tehát maradjunk abban, hogy ha azt megvizsgálja akár a kormány, akár a parlamentnek egy erre felhatalmazott bizottsága, bár egyébként tényleg az utóbbi, tehát a parlament általi megvizsgálás elegánsabb lenne, hogy az ÁSZ tényleg kimeríti-e az összes lehetőséget, ami a rendelkezésére áll,
3: az
4: mindenkinek csak az előnyére válik, egyébként az ÁSZ-nak is, mert mi élünk a gyanúperrel, hogy alul használja a lehetőségét a számvevőszék. Például a kokáért mi a feljelentéssel egy soron az állami számvevőszék általi megvizsgálását is kezdeményeztük annak, hogy mi a fene történt az MFB csoportnál a Baross Gábor tőkeprogram különböző pilléreit, illetően itt három pillér volt, a kettes meg a hármas volt a nagy közpénzvesztés, ami 1000 milliárdos nagyságrendben vitt ki közpénzeket az államkasszából átláthatatlanul. A válasz az volt, hogy köszönjük, majd megfontolják az ellenőrzési tervük meg a kockázatbeesés során. Ők az egyes pillért, az a lakhatási támogatású pillére volt, azt vizsgálják, az egyébként relatív átlátható és kisebb pénzösszegeket hozhatok meg. Tehát, hogy mondjam, a kisebb ellenállás irányába indultak.
3: Hadd foglaljam össze az Exim Bank sztorit, hogy tegnap jelentették be, nagyjából 1000 milliárd forintról van szó, hogy a Baross Gábor esetében is, csak ott
4: 388 milliárd az a pénzmennyiség, ami ahhoz a 11 magántőkalaphoz került, amelyekre nézve mi pert indítottunk.
3: Jó, itt 1000 milliárd van a négy ügyben, ugye? És ez nem egyszerűen feltételezett kár. Egy gyorsan jóvá, hogy ott luxusszálloda hitelről van szó, egy 100 milliárdos állami kezességről, egy afrikai beruházás kapcsán.
4: Az egy autópálya, az egy nagyon fontos gondolat. Lehet, hogy nagyon sok rejtőjenőt olvastál.
3: És egy bedőléssel fenyegető egyiptomi vasútprojektről, ahol orosz együttműködésben gyártottuk itt a vonatokat azért, hogy oda adjuk.
4: Mekkora bedőlés lett volna, nem toljuk bele ezt a sok.
3: És egy rendkívüli kedvezményes észak-macedón állami hitelről.
4: Zseniális.
3: Ugye? Mi ezeknek a közös jellemzője? Ki lehet a felelős azért, hogy egyáltalán magas kockázatú külföldi projektekről, egyébként válságtérségekről is van szó, ugye, hogy oda ment a magyar hitel, magyar közpénz.
4: Itt szerintem élni kell azzal a megközelítéssel, hogyha egy jelenségnek, legyen az bármely gyanús is, többféle lehetséges magyarázata van, akkor általában az egyszerűbb magyarázat az, ami megállja a helyét. És ha itt is azzal a fajta józan paraszti észből táplálkozó kétkezi alapossággal, amivel mi nekiláttunk a Transparency International Magyarországnál szakértők segítségével, ahhoz, hogy a magántőke alapokhoz került pénzeknek a sorsát, az oda juttatás, a pénzjuttatásnak a szabályosságát megértsük, akkor ezeknél az Exim sztoriknál is ki fog derülni, hogy semmi nem stimmelt, hogy mindig is tisztában voltak azzal, hogy túl kockázatos, nem indokolható a közpénzek, a magyar közpénzekre vonatkozó törvényi szabályok által megjelölt célok fényében, tehát miatt, hogy a közpénzeket elsősorban a magyar közfeladatokra, a magyar emberek érdekeire kell fordítani, hogy áthágták az összes banki kockázatkezelési szabályt, és ezeket, ha összeadjuk ezeket a különböző elemeket, ha mozaikokat összetoljuk, akkor a kép együttesen megint csak ki fogja adni a hűtlen kezelésnek a tényállás elemét, hogy ebből milyen károk következnek, tehát hogy ez a hűtlen kezelésnek melyik elkövetési alakzata lesz, az majd a hűtlen kezelésnek a tényállás elemét, hogy ebből milyen károk következnek.

0: bízunk, hogy a nyomozás során, ami most már megindult, bátran és elhatározottan a hatóságok el fognak jutni annak kiderítéséhez, hogy ki volt az, aki utasította a banknak az üzleti szintű vezetőit, mert nyilván nem a saját kútfőjükből jött elő az ötlet, hogy nekik Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, Nagy Márton, korábbi nemzetgazdasági miniszter.
1: És náluk, bocsánat, náluk esetleg kvázi vádalkú lehetőség van, vagy ők tulajdonképpen mentesülnek a felelősségre vonás alól?
0: Nem. Itt mindenki elkövető ebben a... Itt nincsenek sértettek, és nincsenek olyan szinten utasított figurák, akiknek az akaratukra bénítólag hatott volna a helyzet, ezért, hogyha nem hajtják végre azt, akkor ott ment, pusztulnak benne. Tehát ez nem úgy működik, hogy ha azt az 50 milliárdot még nem teszem hozzá, akkor azonnal felkötöm magam. De ugyanez van egyébként az Exim esetében is, hogy nyilván nem maguk találták ki, hogy ha az Exim nem tol hozzá a Kongó-Zimbabwe autópálya projekthez, ez tényleg nem olyan, mint egy rejtőjenő, nem tudom hány 10 milliárd magyar közpénzt forintban, akkor jaj Istenem, akkor mi fog történni oda az Eximnek a teljes portfólia. Tehát ezeket valaki utasította, ezek állami pénzkihelyezések, ezek az intézmények, az MFB csoport, az Exim, egyébként ezeknek a magántőke alapos bulijai, azok mind a Nemzeti Tőkeholdingba tartoztak, ez csak zárójel, tehát egy kasszában voltak megítélve. Ezek a szervezetek államháztartási, gazdálkodási körbe tartoznak, mind a magyar állam részei, tehát például az Európai Unió statisztikai elszámolás szerint ők költségvetésbe számítanak, nem lehet államadóságot sem oda elrejteni, hogy hát az nem is államadóság, az MFB meg Exim adósság.
1: Miklós, nagyon köszönöm, hogy itt volt, és hát várjuk legközelebb is, és akkor szerintem vég nélkül tudjuk folytatni, a részletekben van az ördög, higgyék el, a nézők is. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Ukrajna előbb vagy utóbb el fogja veszíteni a nyugati területeit, Lengyelország, Magyarország és Románia pedig visszakapja majd azt, ami történelmileg hozzájuk tartozott, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Közben a berlini Pride-on egy szélsőséges iszlamista a tömegbe hajtott egy kis busszal. A támadót később lelőtték, de kiderült, hogy korábban terrorcselekmény előkészületéért már elítélték. Kaiser Ferenccel beszélgetünk.
3: Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, az NKA Nemzeti Közszolgálat Egyetem docense a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Szép estét.
3: Hibáztak-e a hatóságok? Kezdjük először ezzel, hogy ez megtörténhetett. Mindig ez az első kérdés. Miért nem számítanak egy ilyen támadásra a berlini Pride-on? Miért nem lehet ezt megakadályozni?
4: Nyilván biztos, hogy hibáztak. Ugyanakkor egy ekkora kiterjedésű, ilyen hatalmas területen zajló rendezvényt lehetetlen 100%-ban biztosítani. Nyilván a média rögtön teljes joggal leírta, hogy a megfigyelő kvázi a tettes radaron volt, tehát több különböző akcióban az iszlám államhoz való, mondjuk úgy kommunikációban lehetett tudni, hogy ő radikális, csak az, hogy több tízezer ilyen van Németországban, mindenki mellé napi 24 órában megfigyelést lehetne tenni, akkor emberenként kb. 30 ember kellene a 24 órás megfigyeléshez.
3: De ő volt is letartóztatva.
4: Így van, sajnos elengedték. Hát a német jog olyan, hogyha nem egyértelműen nem bizonyítható, vagy nem ítélik elég súlyosnak, akkor...
3: Tehát az lett volna a következő kérdésem, hogy vajon lehet-e tudni, hogy miért engedték ki, de akkor itt valamit változtatni kell. Mondjuk a Merz-kancellár reagált, hogy azt mondja, hogy túl korai lenne megválaszolni azt a kérdést, hogy milyen politikai következményei lesznek. Tehát mondott is valamit, meg nem is, ilyen nagyon óvatosan reagált erre az egészre.
4: Nyilván széles körű kivizsgálásra van szükség. Tudni kell, hogy az utóbbi időben az elkövetéshez, ugye ez az iszlám államhoz köthető, mert nem nagyon kell klasszikus értelmet, fegyver, sőt, bomba sem. Tehát sokkal gyakoribb a ramming, tehát a gázolás, amikor a tömegbe hajtanak. Most már ezért van a legtöbb korszerű kamionban olyan érzékelő, hogy az első ütközés azonnal letiltja az elektronikát, mert ugye a berlini karácsonyi vásáron nagyon sokáig tolta maga előtt a tömeget a gépjármű, meg kés. Ugye aki konyha kést vesz, arról nem feltételezzük, hogy gyilkolni akar vele, pedig tökéletesen alkalmas erre is.
3: Most egyébként a szövetségi kormány a tartományokkal együttműködő, ugye bejelentették, hogy azonnal megkezdik a nagy tömegrendezvények biztonsági tervének a felülvizsgálatát. Tehát lenne mit, vagy miért most 16-ot említette, ugye arra mindenki emlékszik, erre a karácsonyi vásárra, amikor 12-en haltak meg.

0: rengetegen sérültek meg. Akkor történt változás, vagy most ez történt. Felülvizsgálatra szorul?
1: Történt, csak egészen egyszerűen minden esetben az van, hogy amikor van egy ilyen nagy úgynevezett stratégiai hatású, tehát az egész lakosságot, sőt, gyakorlatilag Európát megrázó támadás, akkor mindenki azonnal ébben lesz és elkezd intézkedni. És aztán, hogy enyhül a figyelem, akkor egyre nagyobb valószínűséggel bekövetkezik egy következő ilyen támadás. Egészen egyszerűen folyamatosan felül kell vizsgálni a biztonsági intézkedéseket, mert a terroristák sajnálatos módon elképesztően kreatívak. Ebben nekik ugyanúgy segítséget nyújt a világháló, mint bárkinek bármi másban. Tehát ma már a terroristáknak nem kell Szíriába elutazni, vagy Irakba, vagy valóvá Afrikába, hogy kiképezzék őket. Minden szükséges információ megtalálta az interneten, méghozzá nyilván nem mindenki számára elérhető módon, a dark webben, egy fényképbe PDF dokumentum formába beágyazva vannak úgynevezett kiképző kézikönyvek, amik azt is elmagyarázzák a lendő terroristáknak, hogy milyen kés kell venni és hova kell vele szúrni.
0: No, orosz-ukrán háború, azt mondja Vlagyimir Putyin, idézte itt az előbb a kollégám, hogy Ukrajna előbb vagy utóbb elveszíti a nyugati területeit, Lengyelország, Magyarország és Románia pedig visszakapja majd azt, ami történelmileg hozzájuk tartozott. Mire gondolhatott Putyin?
1: Hát ugye ez már egy régi lemez, Putyin megpróbálja egy kicsit a Ukrajna mögött álló NATO-t megosztani, ugye történelmileg valóban Ukrajna egy modern állam, maga az ukrán nép nem az, bár Putyin szerint ugye ez a legutóbbi beszéde is azt igyekszik alátámasztani, hogy nincs is olyan, hogy ukrán, de van, mert ha nem lenne ukrán és ukrán nép, akkor nem védekezne már lassan 4,5 éve sikeresen az agresszióval szemben, tehát igyekszik mondjuk úgy megnyerni a lengyel, a magyar és a román szélső jobb oldalt, igyekszik egy picit megosztani a NATO-t. Ez nyilván Ukrajnának is szól, nem véletlen az időzítés, hiszen Zelenszkij azért komoly öngólt rúgott azzal, hogy az UPA-t, ugye egy erősen jobboldali, mondjuk ukrán szempontból nemzeti felszabadító mozgalmat emelt piadesztára, ami ugye óvatos besések szerint is legalább 100 000 lengyelt mészárolt 43-44-ben a mai nyugat-ukrán területeken. Tehát nagyon ügyesen igyekszik az orosz elnök, de alapvetően elég jó tromba módon. Nem tudom képzelni, hogy 3 NATO tag majd elkezd térkép mellett vonalakat húzni, ráadásul a románok, de különösen a lengyelek félnek az oroszoktól, mint a tűztől. Tehát nem hiszem, hogy akár csak egy mérvadó komoly politikus komolyan elgondolkozna azon, hogy tényleg most már, hogy megszálljuk Ukrajnát. Pláne úgy, hogy Ukrajnának egy 700 000 fős hadereje van, és a legtöbb forrás szerint drónhadviselésben, meg modern hadviselésben valószínűleg jelenleg az ukránok a legjobbak a világon.
0: No, Donald Trump amerikai elnök holnap fogadja a Fehérházban Volodymyr Zelenszkijt. Ön mit vár ettől a találkozótól?
1: Hú, hát ez attól is függ, hogy milyen lábbal kell aznap az elnök. Tehát azért Trumpnál sose lehet tudni. A közelmúlt fejleményei alapján az tűnik valószínűleg, de mondom, Trumpnál ezt nem lehet tudni.
0: Igen, hogy... de azért mindig azt szokták mondani, hogy az ilyen találkozók előtt egy lentebb szinten már mindent megbeszélnek, meg mindent
1: találják. Ez így van, csak ugye van egy nehezen megjósolható, hogy is mondjam, csak lobbanékony elnök, aki akár egy félreértett mondat után is mondhat valami teljesen abszurd dolgot. Amennyire most látszik, nagyon sokáig Trumpnak az volt az álláspontja, vagy úgy látta, hogy Ukrajna ezt a háborút így is úgy is elveszti. Most olybá tűnik, hogy már nem annyira erős ebéli meggyőződése, tehát valamilyen támogatást be fog jelenteni Ukrajnának, ugye ennek előzményeként már ugye úgymond beleegyezett abba, hogy Patriotot is gyárthassanak Ukrajnában, nem lesz megoldható, valószínűleg Németországban fog készülni az úgynevezett ukrán Patriot. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten meg fogja erősíteni Ukrajna támogatását, ugyanakkor megint fel fog szólítani arra, hogy rendezzük már ezt a problémát, hiszen mint tudjuk, ő a béke embere, eltekintve attól, amikor ő indít egy háborút. De ez nem Ukrajnán múlik, tehát Ukrajna már egy ideje megegyezne Oroszországgal a fennálló határok mellett, tehát ami most a frontvonal, az legyen a tűzszüneti vonal, ebbe az ukránok már tavaly óta belemennének, csak mint a mostani Putyin beszéd is jelzi, hogy Oroszországnak ez még messze nem elég, tehát Oroszország ennél jóval több területet szeretne Ukrajnából, sőt, vissza a kiinduló állapothoz. 22. február 24-e óta nagyon sokszor elmondtam Oroszországnak, a legnagyobb baj az, hogy olyan állam, hogy Ukrajna egyáltalán létezik.
0: Így aztán mi is folytatjuk még ezt a beszélgetést is sajnos. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Most én az Aktuálsz, Lazsánszky Ferenccel, szervusz Feri, kik jönnek hozzád, és ti miről beszélgettek majd?
2: Szervusz György, köszöntöm a kedves nézőket. Az NK botrányban sem lassít a hírfolyam. Hankó Balázstól ma megvonták a szót a parlamentben, erre a Fidesz-KDNP kivonult az ülésteremből. Hankó Balázs a folyosón tartotta meg a sajtótájékoztatóját, koncepciós eljárásról beszél. Utóbb derült ki, hogy mindeközben az ügyészség elvitte a parlamenti szerverteremből a Fidesz frakció szervereit is. Ide tartozik még, hogy a kormány pedig visszavonta az Eddától a több százmilliós NK a támogatást. Aztán beszélünk arról, hogy Orbán Viktor túlsványosan is dicsérte és hősnek nevezte Hajdú Jánost, mint aki TEK főigazgatóként megszervezte és lebonyolította az ukrán aranykonvoj megállítását és az értékek elkobzását. Most megszólalt Hajdú ügyvédje, és azt mondja, hogy ez nem igaz, Hajdú János felsőbb utasításra cselekedett, nem ő találta ki ezt az egészet. Aztán beszélünk arról, hogy a Mediánnál visszaesett egy kicsit a Tisza támogatottsága. A nap kérdése az, hogy a nézők szerint ez összefügg-e az elhamarkodott államfőjelöléssel. Nagyjából ez a terv, aztán majd meglátjuk, hogy meddig jutunk. Lánci Rihárd, Lukácsi Katalin és Ónodi Molnár Dóra lesznek a vendégek. Mindjárt kezdünk.
0: Feri, köszönöm önöknek is a figyelmet. Holnap este újra lesz Egyenes beszéd, akkor is várjuk önöket. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Most még nem tudná felvállalni az aktív eutanáziát, erről az egészségügyi miniszter beszélt a Partizánnak. Hegedű Zsolt hozzátette, az életvégi döntések az orvoslás legnehezebb etikai dilemmái közé tartoznak, és a témáról az első 100 napban nem várható döntés. A kormány célja ugyanakkor, hogy ebben a ciklusban megvalósítsa a terület finom szabályozását. Frank Evelinnel és Karsai Péterrel beszélgetünk.
2: Így van, Frank Evelin, Karsai Dániel egykori kollégája.
3: Jó estét kívánok!
2: És Karsai Péter számviteli pénzügyi szakember, így még nem mutattak be, gondolom.
4: Így még nem, jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Igazság szerint azt mondtam, amikor megérkeztetek a stúdióba, hogy öletekbe hull az ére gyümölcs, mert most amit a kormányfő mondott most hétfőn Máté Zsuzsa KDNP-s képviselő válaszára, hogy szakmai egyeztetést kíván kezdeményez az életvégi döntésről, az tulajdonképpen nem egy előzmény nélküli mondat, mert 4 nappal korábban a Partizánnak beszélt az egészségügyi miniszter arról, hogy nem az első 100 nap programja lesz ez a téma, vagy ennek a területnek az újragondolása, hanem valamikor a ciklus vége felé egy finom hangolása történik a szabályoknak. Mit jelent ez számotokra?
3: Ez a legnagyobb öröm szerintem most számunkra. Még Dani életében nagyjából az utolsó hónapokban vizionált egy állampolgári gyűlést, azt hiszem így fogalmazott, de lehet, hogy más szót használt rá. amivel gyakorlatilag ezt a társadalmi egyeztetést szerette volna tető alá hozni. Azt azért látnunk kell, hogy azokban az országokban, ahol egyébként legalizálták már, vagy a legalizálási folyamat éppen folyamatban van az aktív eutanáziával, asszisztált öngyilkossággal kapcsolatban, ott ezek a társadalmi egyeztetések nagyon hosszadalmas folyamatok. Tehát Franciaországban Macron bejelentette 22-ben választási ígéretként, hogy szeretnék legalizálni az asszisztált öngyilkosságot, és 2026-ot írunk most, amikor elfogadta a francia törvényhozás ezt a javaslatot. 4 év kellett hozzá az első valódi politikai ígérettől. Nálunk is elindult ez a beszélgetés, és lehet, hogy ez a parlamenti vita, illetve az egészségügyi miniszternek a megszólalása, az elindíthatta a valódi politikai vitát, de látnunk kell, hogy ez még társadalmi szinten egy sokkal hosszabb folyamat. De mi nagyon üdvözöljük.
2: Peti, érkezz be a műsorba. Dani mit mondaná erre? Tehát ezekre a mondatokra.
4: Dani erre azt mondaná szerintem, hogy nagyon jó, hogy elhangzott, hogy ebben a ciklusban szeretné a jelenlegi kormány ezt a kérdést elkezdeni rendezni, de én semmiképpen sem, és most nem Dani nevében, a saját nevemben szólalok meg, én semmiképpen sem lennék annyira szigorú a törvényhozó szervekkel, hogy már 2030-ig mindenképpen valami konkrétumot le kell tenni az asztalra, mert akkor fennáll annak a veszélye, hogy egy homokszem kerül a gépezetbe, és ebbe a gépezetbe nem kerülhet homokszem.
2: Ugye mondjuk, hogyha mondjuk Magyar Péter ígéretét szeretné beváltani, akkor az elvi esélye 8 év alatt van ennek a szabályozásnak, de nem biztos, hogy 4 év múlva újra választják, ugye ez egy fontos kérdés. Tulajdonképpen mi az, amit az alapítvány szempontjából, vagy az ő törekvései szempontjából a legfontosabb újra szabályozni? Mert ugye olyan eszközök vannak a jogban, amelyek tulajdonképpen egy olyan kiszolgáltatott helyzetben lévő beteg számára, aki nem tud már kontrollálni, lehetősége van abba hagyni a kezelést az orvostudománynak, ugye? Tehát ez egy fontos.
3: Ez teljesen jól látott. Tehát a kezelést visszautasíthatja a beteg, ez a 97-es egészségügyi törvény.
2: De akkor mit kell újra szabályozni, és mit kell finomhangolni?
3: Ami újra szabályozásra ad okot, az például az, hogy az élő végrendeleteknek a kérdése az nincsen rendesen harmonizálva. Az élő végrendelet az gyakorlatilag egy előzetes, közokiratba foglalt rendelkezése az adott személynek arról, hogy ő milyen kezeléseket nem szeretne már egy olyan kiszolgáltatott helyzetben, ahol már mondjuk nem tudna dönteni, illetve mit szeretne az élete végén. Nyilvánvalóan ez megáll azon a szinten, hogy aktív eutanáziáig nem mehet el, viszont például újraélesztést azt megtilthat az adott személy az élő végrendeletében, vagy akár gépi lélegeztetést is, és egyéb kezeléseknek az adását. Viszont az élő végrendeleteknek nincsen egy általános regisztere Magyarországon, tehát ha csak nincsen az én farzsebemben most itt az élő végrendeletem, de amikor elmegyek innen a stúdióból, előtt engem egy autó, akkor senki nem fogja azt tudni, hogy én nem szeretnék újraélesztést.
2: Ez milyen furcsa, hogy nincsen regisztrál.
3: Ezt mindenképpen újra kell szabályozni, és a Humans nemzetközi civil szervezet erre is indított egy petíciót, hogy Európai Uniós szinten ezt szabályozzuk, és mindenképpen legyen egy közös Európai Uniós regiszter. Mert hát az európai állampolgárok nem csak a saját tagállamokban mozognak.
2: Ez erre van esély, hogy kivegye az Unió a tagállamok kezéből ezt a hatáskört?
3: Inkább azt mondanám, hogy egy közös minimum standardot fogalmazna meg. Ahogy például ugye a Covid igazolványoknál is volt, egy közös Európai Uniós igazolvány.
2: Peti, olyan betegekkel álltok kapcsolatba, akik ugye Dani sorstársai. Nyilván az, hogy az alapítványnak nemzetközi téren kitágultak a lehetőségei, őket érintik elsősorban. Mit tudtok nekik mondani, hogy milyen lehetőségek nyíltak most meg? Mert azt, hogy politika mit mond, az egy dolog, de hogy egyébként nemzetközileg kitágult a világ.
4: Most még nagyon gyermekcipőben jár az alapítvány, és ezek a típusú nemzetközi kapcsolatok is még csak most kezdenek el kialakulni. Jövő héten is egyébként lesz majd egy újabb megbeszélésünk érintettekkel nemzetközi szinten. Most még nem tudunk túl sok érdekeset mondani nekik, csak az, hogy mindenképpen üdvözlendő, hogy az alapítvány már a nemzetközi terepen is jelen van, és ez is biztos, hogy csak sok pozitívummal fog járni Magyarország és az alapítványra nézve is mindenképpen.
2: Uh-huh. Mi a következő lépés, hogyha a kormányzat megtette ezt a kijelentést? Tehát ti jelentkeztek be, vagy vártok egy társadalmi egyeztetés meghirdetésére?
3: Itt még bejelentkezésről nincsen szó. A kérdéseket kell először megfogalmazni társadalmi szinten, hogy mit is akarunk az asszisztált öngyilkosság körében szabályozni, mert anélkül, hogy megfogalmaznánk a konkrét kérdéseket, nyilván ezt ugye Douglas Adams óta tudjuk, nem tudunk megfelelő választ sem adni.
2: De volt egy beadvány, ugye egy népszavazási kérdés, például az már egy kérdés?
3: Volt egy konkrét kérdés még Dani életében, igen, aminek ugye az előterjesztője Peti volt, vagyis hát konkrétan kettő kérdés volt, azonban az csak egy nagyon szűk részét szabályoztatta volna újra a népszavazás útján a mai hatályos szabályozásnak. Azonban, hogyha megfelelő garanciális szabályokkal ellátott csomagot szeretnénk elfogadtatni, nem csak a törvényhozással, hanem a magyar társadalommal is, akkor nem szabad egy picike szegmensére koncentrálnunk ennek.
2: Na most, hogyha előtte vagyunk annak, hogy az alapítvány megfogalmazza ezeket a statementeket, vagy téziseket, akkor tulajdonképpen az, hogy jelenleg gyerekcipőben van az alapítványnak a kibontása, anyagi háttere, az tulajdonképpen nem is akkora baj, nem?
4: Nem, most még előttünk van a munka dandárja, tehát, hogy így azok a kérdések, amelyekről Evelyn tett előbb említést, azokat még meg kell fogalmaznunk, fel kell tennünk azokra a kérdésekre, válaszokat kell kapnunk többek között azokon a fesztiválokon, ahová a következő egy hónapban fogunk ellátogatni a Szatta Festre, ami egy picurka kis fesztivál, valamint az Ördökatlan Fesztiválra 2 hét múlva. Ott ezekről a témákról lesz majd szó, és biztos vagyok benne, hogy az előző évek tapasztalatából kiindul, van olyan sok válasszal fogunk gazdagodni, és sok kérdést fogunk tudni majd feltenni.
2: És te úgy látod, hogy például ezeken a fesztiválokon a fiatalok szívesen ülnek be?
4: Nem csak a fiatalok, ott ez egy teljesen színes társaság szokott, érdeklődők szoktak összegyűlni, úgyhogy ott nagyon sokféle fajta emberrel van lehetőségünk találkozni, akik érezhetően mindannyian érdeklődnek ezzel a téma iránt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat lesz most ezúttal is idén-nyáron.
2: Visszatérünk majd a végén egy kérdéssel, de még Evelynnek, ugye a strasbourgi perben nem kötelezte Magyarországot a bírói testület arra, hogy liberalizálja a szabályozását. Dönthet a magyar törvényhozás arról, hogy egy enyhítést tesz a jogban? Tehát.
3: Természetesen. Igen. Természetesen a strasbourgi bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy még nincsen egy közös páneurópai minimum standard. Mert vannak olyan országok, ahol legalizálták már bizonyos formáit az asszisztált öngyilkosságnak, és vannak olyan országok, mint Magyarország is, ahol ez még nem került legalizálásra. Viszont a magyar társadalom, és először is ugye a társadalmi szintről kell beszélnünk, dönthet úgy, hogy szeretné ezt legalizáltatni, aminek folyamányaként a törvényhozás dönthet úgy, hogy hoz egy ilyen liberalizációs szabályozást. Viszont ahhoz, hogy eljussunk ide, először mindenkinek körül kéne néznie otthon, magába kellene néznie. Kellene beszélgetnünk arról, hogy mit is gondolunk a saját elmúlásunkról. Mert anélkül, hogy erről a saját gondolatainkat, a saját állításainkat meg nem tudjuk fogalmazni, akkor nem tudunk egy társadalmi egyeztetést lefolytatni. Tehát én arra kérném most az összes nézőt, hogy beszéljenek azokkal, akikkel ott ülnek egy szobában. Holnap kérdezzék meg a barátaikat, kollégáikat, hogy ők mit gondolnak erről. És hogyha ez a diskurzus elindul, akkor önmagát fogja gerjeszteni az a társadalmi egyeztetés, amit vizionált egyébként Hegedűs miniszter úr is, illetve Magyar Péter miniszterelnök.
2: Három mondatban felmerült a nevet köztársasági elnök jelöltnek, hogy fogadtad ezt? A vidéki prókátornál több szavazatot kaptál.
4: Ezt nem tudom csak három mondatban összefoglalni, talán három szóban. Megható, megtisztelő, felemelő, és még sorolhatnám hosszasan.
2: Dani ügye ennyire fontos?
4: Dani ügye ennyire fontos, és Dani ügyét minden bizonnyal ennyire hatékonyan és ennyire önazonosan képviseljük Evelynnel és az alapítványban mindenkivel, akivel együtt dolgozunk, a kuratóriumi tagokkal együtt. Valószínűleg az emberekhez az üzenet eljutott, és én ezt ennek tudom be, hogy egy ilyen elképesztően gyönyörű gesztusa ajándékoztak meg engem, hogy köztársasági elnök jelöltnek mondhatom magam.
2: Gyertek máskor is, örültem, hogy itt voltatok.
1: Tóth Máté energiajogászt jelöli államfőnek a Mi Hazánk. A párt szerint jelöltjük, aki egyébként a választási kampányban digitális polgári kört is alapított, pártfüggetlen, ugyanakkor következetesen nemzetben gondolkodik, emellett elkötelezett a magyar történelmi és közjogi hagyományok mellett. Vendégünk Torockai László.
5: Mi Hazánk mozgalom elnöke, jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
5: Tóth Máté energiajogászt jelölik államfőnek, miért őt?
6: Azért, mert szerintünk mindenféle szempontból alkalmas, kétszeres doktor, energiajogász, 20 éve egyébként ügyvédként is dolgozik, és közgazdász is az Egyesült Államokban, is végzett Chicagótól Washingtonig, és persze Magyarországon is előadásokat tart, egy 700 oldalas könyv szerzője, ami az energiáról szól, ráadásul ez a napjaink egyik legfontosabb kérdése, ugye az energiaválság felé haladunk, tehát szerintünk mindenféle szempontból alkalmas. Egyébként láttam itt a bejátszásban is elhangzott, illetve olvastam már ezeket a kritikákat is, hogy egy digitális polgári kör alapításában is részt vett. Azt azért tudni kell róla, hogy ő kifejezetten hangsúlyozza, hogy pártfüggetlen, mi is régóta ismerjük őt, de az értékrendjét azt is ismerjük, tehát ő egy nemzeti, magát nemzetérzelműnek, konzervatív, nemzeti keresztény oldalon lévőnek tartja, tehát van egy értékrendje, de semmilyen pártnak nem volt soha tagja.
5: Kapott egy felkérést, mint egy köztiszteletben álló ember. És azt mondja, bocsánat, hogy pártoktól független, ezt ő is mondja, meg ön is ezt mondja, de ha pártoktól független, mondjuk a Mi Hazánktól lehet, hogy független, én azt nem tudom, de mintha a Fidesztől nem lenne független. Tehát, hogyha megnézzük a rezsivédelmi digitális polgári körök, aminek alapító tagja volt, amit most mondott az előbb, ilyen alapító tagok voltak, mint Németh Szilárd, rezsivédelmi biztos, Steiner Attila, Dömötör Csaba, fideszes EP képviselő, tehát hogy lehet független, hogyha velük volt alapító?
6: Hát úgy, hogy őt fölkérték, mint egy köztiszteletben álló szemét, akinek még egyszer mondom, nagyon komoly szakmai háttere van, tehát azt senki meg sem kérdőjelezte, hogy az alkalmasságát, egy abszolút alkalmas jelölt, nyilván ezen rugózik mindenki, pedig a különböző ilyen civil szervezetek, amelyeket vezet, azok szerintem sokkal érdekesebbek, mint ez a hát igen, nagyon rövid életű.
5: Alapított egy digitális polgári kört az elmúlt pár évben, akkor hát
6: fölkérték, mert
5: de
6: nagyon népszerű,
5: lehet, másokat is mert nagyon népszerű, volna, nagyon, hogy nem
6: nagyon népszerű a hagyományos jobb oldalon, és ő, aki nem egy párt politikus, igent mondott erre a felkérésre, de ettől függetlenül nem lépett be semmilyen pártba, az meg egyébként minket egyáltalán nem zavar, és akkor ezt hogy nem akarom semmiképpen megkerülni a kérdését, nem zavar minket, hogy a Fidesz szavazói körében is nagyon népszerű szeméről beszélünk, Mi Hazánkos körben is nagyon népszerű, és azért is tartom ezt nagyon fontosnak, mert aggasztó jelek utalnak arra, hogy itt egy diktatórikus kétharmados hatalomgyakorlás építenek most ki, ennek látjuk a jeleit, erről nagyon sokat tudnék beszélni, de beszélek erről eleget a parlamentben, amikor ugye a miniszterelnök úrral szoktam vitatkozni, és pontosan ezért kellene egy olyan köztársasági elnök, aki kontrollt tud Magyar Péter és az általa vezetett kormány fölött gyakorolni. Tehát nem hiszem, hogy a Tisza párt által jelölt köztársasági elnök a legalkalmasabb, de biztos vagyok benne, hogy a Tisza párt azt fogja megválasztani, akit ő jelöl, de szerintem az országnak és a demokráciánk állapotának sokkal jobbat tenne, hogyha az ellenzék által javasolt köztársasági elnököt választanának meg. Ha tényleg
5: aki
6: azt szeretné,
5: aki független, de még egy dolgot, ígért, még egy dolgot muszáj idehozzak, hogy lehet független úgy, és akkor a digitális polgári köröket hagyjuk, hogy a Megafon YouTube csatornáján a Patriótán még úgy volt, hogy műsora is indul, azt nem tudom, hogy indult-e műsora, de hogy több videót közzétedd, az biztos. Ráadásul az energia helyzetet itt említette meg a klímaváltozást, klímarettegés mellett beszél a szuverenitásról, patriotizmusról, globális jelenségekről, tehát az volt a cím, hogy így hazudnak a klímaváltozásról.
6: Várjunk, álljunk még egy pillanatra.
5: Tehát... Klímaváltozás szkeptikus? Beszéljünk
6: a klímaváltozásról is.
5: Arról semmiképp, csak hogy a jelöltjük, és ő mit mond erre a nagyon fontos kérdésre.
6: Várjunk, tehát először is a felvetésnek az első részére szeretnék reagálni. Tehát azért az ne legyen már bűn, hogyha valaki magát patriótán tartja, vagy nemzetinek,
5: nem
6: vagy most ellenzékinek tartja.
5: Csak az ugye azt mondja, hogy független, pártoktól független.
6: Még egyszer mondom, soha nem volt sem a Fidesznek, sem a Mi Hazánknak tagja. Azzal az értékrenddel azonosul, amivel én magam is, és nagyon sok Fidesz szavazó is egyébként azonosul, és semmi köze ahhoz a korrupcióhoz, vagy azokhoz a igencsak negatív ügyekhez, ami egyébként a Fidesz bukását okozta. Tehát abban ő nem felelős. Az, hogy értékrendileg közelebb áll a Fideszhez, vagy akár a Mi Hazánk mozgalomhoz, mint a Tisza párthoz, az ne legyen már bűn. Én pont erről beszélek, hogy szerintem olyan köztársasági elnököt kellene választani, ha már a Tisza párt kormányoz, aki egyfajta fékek és ellensúly rendszerében tudná mondjuk kontrollálni a kormányt.
5: És megteremti a nemzeti egységet?
6: Bocsánat, nagyon veszélyes az, hogy a miniszterelnök fogja magát és egyedül kitalálja, hogy Polgár Judit legyen a köztársasági elnök. Ugye aztán vissza is mondta, hogy Polgár Judit nemet mondott, de maga ez a metódus, nem Polgár Judit személyről
5: beszélek. Amiért egyébként a miniszterelnök utána elnézést kért egy
6: videóban. Jó, de már sok lesz az elnézés kérés. Tehát egy miniszterelnök ne hetente bocsánatot kérem, hanem kormányozzon
5: normálisan. Mondjuk az elmúlt 30 évben nem nagyon szoktuk meg, hogy politikusok bocsánatot kérnek.
6: De még egyszer mondom, előbb-utóbb az embereknek, ez most persze szép dolog, de most már az embereket az fog érdekelni, hogy jól tudnak-e kormányozni, és ebből a szempontból is nagyon komoly kritikáim vannak a kormánnyal kapcsolatban. Még egyszer mondom, szerintem ebből a szempontból a dr. Tóth Máté és az alkalmasságát azt senki nem kritizálja, tökéletesen alkalmas lenne, pont azért, mert igenis az ellenzék javasoljon egy köztársasági elnököt. Ami pedig a klíma szkepticizmust illeti. Tudja azért, ez egy nagyon érdekes kérdés ma, amikor bejelentik, hogy leállítják a paksi atomerőművet. Nagyon komoly kérdés az, hogy persze lehet mutogatni most a klímaváltozásra, mindenki látja, mekkora a száj van, mindenki látja, hogy mikor van 42 fok meleg, de miért nem beszélünk a magyar kormányok felelősségéről? Miért nem beszélünk arról, hogy Bős Nagymarosnál mit rontottak el? Miért nem beszélünk arról, hogy Pozsony és Bős település között a szlovákok ugye a Duna vizének visszatartásával majdnem egy tengert hoztak létre? Miért nem beszélünk erről? Hol van a víz? Ott van a víz. Miért nem beszélünk arról, most éppen beszélnek arról, hogy esetleg meg kellene fogni a Duna vizét? Hogy miért nem beszélnek arról, amiről nagyon régóta beszél a Mi Hazánk mozgalom, hogy semmit nem tett az Orbán kormány például az elmúlt 16 évben, az azt megelőző balliberális kormányok semmit nem tettek a vízgazdálkodás területén. Miért nem beszélünk arról, hogy pont van egy fantasztikus magyar találmány, talán hallott róla a Heller forgóféle hűtőtorony, ami ha ezzel tervezték volna például a Paks 2-t, nem ezzel tervezték, úgy tervezték a Paks 2-t is, meg Paks 1-et is egyébként, hogy majd a Duna vize majd hűti. De hát...
5: Ugye mi klímaváltozásról, meg ezekről
6: van
5: a témákról nagyon sokat beszélünk, de nekünk most nem ez a témánk.
6: Dr. Tóth Máté ilyenekről, csak ezért meséltem önnek, mert ilyenekről beszél, és akkor jön egy laikus, Dr. Tóth Máté, aki energiajogász, aki 700 oldalas könyvet, a Fordulat című könyvet írt erről, egy nemzetközi szaktekintély az Egyesült Államokban, Magyarországon előadásokat tart, kétszeres doktor, és akkor jön egy politikus, vagy jön, ne haragudjon, egy újságíró, és akkor mindenféle jelző őket aggat egy doktor Tóth Mátéra, hogy ő
5: én nem aggattam jelzőket, én idéztem
6: akkor, hát
5: ő fogalmazott így.
6: Ő nem tudom, mennyire ért mondjuk a Heller forgó hűtőtoronyhoz.
5: És sem mennyire,
6: én csak azért tudok róla, mert doktor Tóth Mátéra, vagy mondjuk az energetikai kabinetünkre.
5: De azért, hogyha valaki megnézi a Patriótán, hogy milyen címeke, vagy mikről beszél a videóban, akkor nyilván felvetődik ez a kérdés is. Utolsó dolog ezzel kapcsolatban, jó-e az, hogy a jelöltjük politizál már most?
6: Kire gondol, mert ugye volt egy alkotmánybíró jelöltünk.
5: Szabó Mátéra gondolok, mert most róla van szó, nem Siffer Andrásra. Vagy Tóth Máté,
6: igen,
5: bocsánat.
6: Igen, ugye Siffer Andrásra kapcsolatban mondta azt a miniszterelnök, hogy ő politizál, illetve a meghallgatásra
5: nem,
6: a parlamentben mondták a bizottságban.
5: Nem rá gondoltam, hanem politizál. Az államfőjelöltjükre, mert ő reagált, és azt írja, hogy én pedig a jelöléstől ugyanúgy vagyok, aki voltam, leszek, aki vagyok. Igaz, nekem már kisfiúként sem Demszkik plakát volt az ágyon felett, hanem Nagy Magyarország. Tehát hogy lesz ebből nemzeti egység megtestesítése, vagy hogyan áll majd fölött a napi pártpolitikának, amikor már a jelölésnél is a jelenlegi miniszterelnöknek üzen?
6: De mi ebben a politizálás, hogy...
5: Ez nem az?
6: Hát nem, hát egyébként pont az a lényeg, hát ő pont ezzel szembe megy. Hát azt mondja, hogy nem egy SZDSZ-es politikusnak, mondjuk Demszki Gábornak a plakátja volt gyerekkorában a szobájában, hanem egy történelmi Magyarország. Ráadásul ebben jelenleg az országgyűlésben mind a három politikai erő egyetért. Ugye pont Magyar Péter volt az, aki azt mondta, Szlovákiában volt is ebből elég nagy politikai hacacári botrány, hogy szerinte jó az a történelmi Magyarország térkép ott, ami ugye a Karmelitában volt a miniszterelnöki dolgozó szobában, mert hogy ez a magyar történelem része. Ebben most mind a három politikai erő egyetért. Tehát erről beszélt dr. Tóth Máté, tehát szerintem semmi
5: nem erre gondoltam a Demszki plakátra.
6: De ez nem
5: utolsó dolog, mert tényleg egy percünk maradt, és fontos dolog, mert tegnap újabb ülést tartott a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a második ülésük volt, nem vagy a harmadik. Mi történt itt? Vagy történt-e valami konkrétan?
6: Már a negyedik ülésünk volt, és arra különösen büszke vagyok, hogy ugye az országgyűlés fölállított 5 vizsgálóbizottságot szerintem nagyon fontos téma, mind az 5 nagyon fontos téma. Ebből ugye Egy heves vitánk után a miniszterelnök úr ugye az egyiket rám bízta, hogy vezessem, ugye ez a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Egyedül mi kezdtük el a munkát eddig, és ugye most már több mint egy hónapja ülésezünk, és a kritikáimat meghallották a többiek, a többit ugye Tiszás képviselők vezetik, most már ők is elkezdték a munkát, tegnap már a gyermekvédelemmel foglalkozó vizsgálóbizottság elkezdte a munkát, és volt olyan közülük olyan, aki vizsgálóbizottságot fog vezetni, aki elmondta, hogy kifejezetten a mi ügyrendünket és a munkatervünket veszik majd mintaként. Úgyhogy szerintem ez egy jó dolog, a mi vizsgálóbizottságunk jól működik, meg kell, hogy dicsérjem az összes, tehát a Tiszás és a Fidesz-KDNP-s tagjait is a bizottságnak, tényleg mindenki oda teszi magát, rengeteget dolgozunk. Most például az adatbekéréseknél tartunk, éppen a tegnap ülésen hangzott, hogy nagyjából 100 000 oldalnyi lesz az adatmennyiség, iratmennyiség, amit most bekérünk, tehát iszonyatosan kemény munka, mi sem tudtuk egyébként, ezt társadalmi munkában látom el, mert ilyet is már hallottam, hogy engem lekenyerezett a kormányfő ezzel az elnöki poszttal, ezt társadalmi munkában látom el, tehát ezért pénzt nem kapok, de tényleg éjjel-nappal dolgozunk, és nagyjából ősz környéken, tehát szeptember-októbertől várhatók a meghallgatások. Egyébként élőben közvetítjük saját csatornánkon a vizsgálóbizottság üléseit, és eddig, amikor száraz és olyan témákat, amivel most a műsoridőt nem is rabolnám, voltunk elfogva, mint az ügyrendről szóló vita, ennek a kialakítása, 100-200 000 megnézték ezeket az üléseket, tehát óriási az érdeklődés a lakosság részéről. Képzeljék el, hogy mekkora lesz az érdeklődés, amikor Rogán Antalt, vagy akár Orbán Viktort, vagy Gyurcsány Ferencet fogjuk beidézni a bizottság elé, hiszen az egy új helyzet most, az országgyűlés megváltoztatta a korábbi játékszabályokat, mostantól kezdve akár rendőri elővezetéssel is oda lehet vezettetni egy volt minisztert, úgyhogy nagyon érdekes
5: lesz ez a bizottság. Tehát szeptembertől lehet erre számítani.
6: És ami a legfontosabb, szerintem a nézők számára legfontosabb, jó hír az az, hogy az országgyűlési határozat, ami létrehozta ezt a vizsgálóbizottságot, azt arról is rendelkezett, hogy nem csak az elszámoltatás, nem csak a feltárás, egyébként 1994-ig visszamegyünk, akkor alakították ezt a profitorientált rendszert, ezt az embertelen rendszert, nem csak ez a feladatunk, hanem az is a feladatunk, az országgyűlés feladatú szabta, hogy mi dolgozzuk ki, tegyünk javaslatot az új rendszerre, ami non-profit rendszer lesz, és nem lesz ilyen embertelen a kilakoltatások, a foglalások, az inkasszok, a letiltások, szerintem minden honfitársunk találkozott ezzel, hanem ehelyett egy sokkal jobb rendszert fogunk most kidolgozni, és erre nagyon kevés időnk van, év végéig be kell fejeznünk a munkát, úgyhogy nagyon intenzív a munka.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharokat.

0: alakítja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus? Hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést? Illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult!
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
4: Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Kauzál Alexandra vagyok, ez itt a Hét híre. Már is bemutatom mai vendégeimet. Itt van velünk Kovács András, a Mandiner újságírója. Szia, szeretettel üdvözlünk.
5: Szerbuszok, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
4: És Veres Gábor, a Nyílt Levelek podcast házigazdája. Szia, téged is nagy szeretettel üdvözlünk.
6: Én is üdvözlök benneteket, szeretettel kedves nézőket, hallgatókat, akik velünk vannak.
4: Hát mi mással kezdhetnénk, mint hogy tombol a hőség. Egyébként rájöttem, Gábor, lehet, hogy te tehetsz róla.
6: Még biztos.
4: Múltkor is, amikor jó egy hónapja Hét híre vendége voltál, akkor is pont ez a hőhullám volt.
6: Igen.
4: Most meg még durvább.
6: Igen, és hát ugye se Sándor, se József, se Benedek nem vagyok, de ennek ellenére hát ezek szerint mégis hozom a meleget, ha nem is zsákban.
4: Fölvállalod a felelősséget.
6: Amivel megvádoltok, én azt szívesen elviszem, ezt a balhét is. Tehát, hogy
4: na, hogy ki a bűnbak azért, hogy lehet, hogy itt elég súlyos energiakrízis fenyegeti Magyarországot, majd erről is fogunk beszélgetni. Egyébként épp most tart vagy ért véget egy sajtótájékoztató Százhalombattán, ahol finomítójában Magyar Péter miniszterelnök Hernádi Zsolt vezérigazgatóval tartottak közösen sajtótájékoztatót, és egyébként folytatják útjukat Paksra is, úgyhogy majd figyeljük az eseményeket, hogyha valami friss hír bejön, akkor természetesen azonnal reagálunk rá. Hát amit jelen pillanatban lehet tudni, az az, hogy valószínűleg a paksi atomerőművet a 100%-osan le fogják állítani, ugye most is 50% alatti kapacitással üzemel. Jó hír, hogy a Dunamenti erőmű meghibásodása valószínűleg megoldódott, és talán már holnap elindul a tesztüzem, tehát az valamelyest tudja pótolni a kiesett villanytermelés egy részét, de jó részét importból kell megoldani, és amire ugye felszólították a társadalmat, az az, hogy nyilván a nagy üzemek azok először önmérsékletet tanúsítsanak, tehát önmagukat korlátozzák, de lehet, hogy lesznek majd itt kötelező korlátozások is, és természetesen a lakosságnak is oda kell figyelni, hogy észszerűen fogyassza az áramot, főleg délután 5 és 10 óra között azért ne kezdjünk esztelen villany áramfogyasztásba. Mennyire súlyos a helyzet szerintetek? Tényleg nem volt ilyen még Magyarországon?
6: Én nem emlékszem rá, hogy lett volna, nem tudom, Andrásra, igen, de én például olyanra, hogy így magyar miniszterelnök egy valós problémáról beszéljen, tehát hogy az is nagyon ritka. Szóval kiáll a televízió képernyőjére a magyar pét, és egy valódi problémára hívja fel a figyelmünket, és nem, jó, nyilvánvalóan
4: van. Ja, Covid alatt nem valós problémáról beszéltünk?
6: Bocsánat, egy teljesen más helyzetről van szó. Arra gondolok, hogy például a kampány, a kampány íz ezen kevésbé érződött. Igazad van a kérdésedben, de amire ki akartam futtatni, az az volt, hogy van egy valós probléma, és Magyar Péter láthatóan más volt ebben a videóban, mint a Facebook megjelenései. Valahogy mást éreztem rajta. Azt gondoltam, itt most ez egy komoly ember, komoly dologról beszél, és még el is hittem neki, amit mond. És hogyha a kérdésedre szeretnék válaszolni, hogy mennyire komoly, vagy mennyire nem komoly, én úgy tudom, hogy azt hiszem olyan 3000 megawattnyi import lehetősége van az országnak, most 2000 kiesik Pakssal, azt hiszem ennek az egyötöde pótolható, tehát nagyjából 360-400 megawatt a Dunamenti erőműből, tehát az egyötöde pótolva van, a többit meg lehet oldani importból, tehát valószínűleg az áramellátás nem kerül majd valódi veszélybe.
4: De ennél nem jóval nagyobb az a fogyasztási igény?
6: Én úgy tudom, hogy ezzel meg lehet.
4: Ezzel lehet lenni.
6: Tehát a Paks kiesését nyilván az importból meg lehet oldani. Tehát, hogyha nagyon kell, de nyilván ez az országnak gazdasága nem túl jó, mert ezekért fizetni kell jelentős összegeket. De ami a lényeges, hogy valószínűsítem, hogy nem fogják ideig elengedni ezt a történetet, mármint a kormányzat. Már úgy értem, hogy valódi az emberek által érzett energiahiány alakuljon ki. Én úgy látom, hogy felelősen van kezelve, úgy látom, hogy igaziból foglalkoznak ezzel a problémával.
4: Az, hát hogy ki ezért is, nem?
6: Az, hogy ki ezért a felelős, meg ki a bűnbak, meg ki nem bűnbak, én ebben most még nem mennék be, mert gondolom lesz
4: majd
6: ebben egy kis beszélgetés, és akkor majd előjövök a farbával.
4: András?
5: Volt ilyen, szerintem volt már ilyen hasonló válsághelyzet, még amikor 2006-ban a ukránoknál megszűnt ugye Ukrajna felől a földgázellátás, és akkor pont egy hideg téli időszak volt, és akkor szintén veszélyben volt gyakorlatilag a fűtési rendszer Magyarországon. De ugye akkor az szerencsére, hát rajtunk kívülállók miatt ugye végül is az ukránok megállapodtak az oroszokkal, és újraindult a földgázszállítás ugye akkori gázvezetéken, ami ma már nem üzemel, ugye, ott már nem érkezik ma földgáz. A mostani helyzet kezeléséről én azért több véleményt elolvasva, azért egyre többen megpendítik, hogy azért látható volt, hogy milyen nyár következik, és hogy adott esetben a kormányzat több esetben felkészülhetett volna, adott esetben a kisebb meglévő erőművekkel, azoknak a jobb kihasználásával és erre való felkészítésével körülbelül még 3-400 megawattot a Dunai erőművel még lehetett volna nyerni. Ez az egyik része a dolgoknak. A másik része, amit többen pedzegetnek, és itt már itt is látok egy elég éles vitát a közösségi oldalakon, azon megy a polémia, hogy a Duna felső szakaszán vajon miért van sokkal több víz a Dunában, mint itt Magyarországon. És erről már van egy polémia. Én nem akarok semmilyen oldal mellett hitet tenni. Az egyik elemző azt vetette fel, hogy adott esetben jó lenne, hogyha a magyar külügy érdeklődne, hogy mi okozza ezt, hogy valóban van-e vízvisszatartás a föntebbi részeken, adott esetben Ausztriában, és adott esetben a Bősi erőmű ugye mögött. És hogyha ugye sokan azt mondják, hogy ez nem helytálló, mert valóban nincs visszatartás, de hogyha esetleg lenne, ugye akkor rögtön meg lehetne oldani ezt a problémát.
4: Amúgy ez nem ilyen könnyen ellenőrizhető?
5: Nem olyan könnyen ellenőrizhető, mert ugye eleve a Duna felső szakaszán mások a mércék, tehát hogy más a vízmagasság, más az
6: elosztás.
5: Meder kisebb, pontosan, úgyhogy... Uh-huh. De látom, hogy ezügyben is van egy vita, és egyesek felvetették, hogy... Mi lenne, hogyha ennek utána kérdezne a magyar kormányzat, mert ha mondjuk érkezne több víz, mondjuk ha igaz, hogy megállítottak valamennyi vizet, egy fölengedéssel gyakorlatilag a problémát meg is lenne már oldva, és nem is kéne a Paksot akkor leállítani adott esetben.
4: Hát ez egy furcsa és furcsa, érdekes felvetés.
5: Igen, én is most láttam. Valaki azt mondja, hogy ez teljes butaság, ők minden, mind az osztrák, mind a szlovák fél nem csinál ilyet. Tehát, hogy van ilyen állítás, egy másik állítás meg felveti, hogy én is láttam különféle vízmértékeket, hogy legalább egy másfél-két méteres pluszban van a Duna Bécsnél.
4: Én nem vagyok a téma szakértője, hát de gondolom azért ezek így be vannak szabályozva, nem? Hogy most ki mit tehet.
5: Nemzetközi nemzetközi szerződések
4: tehát vannak. Akár hogyan ő nem korlátozhatja ott a Duna folyását?
5: Nem, persze, hogy nem, csak ugye én még azt hiszem, mikor is készítettem az interjút, igen, olyan január környékén, emlékeim szerint Lantos Csabával, akkori energetikai miniszterrel, és ő mondta, hogy azért a környező országokban, ugye akkor a vízről beszélgettem vele sokat, hogy hogy áll az egész vízháztartás, meg stb. És ő azt mondta, hogy ez az elmúlt években jellemző volt, hogy a körülöttünk lévő országokban, nagyjából ugye mivel a Kárpát-medence felé folyik be minden, itt ugye mindegyik ország érintett körülöttünk, hogy egyre több vizet állítanak meg. Ez az ő állítása. Értelemszerűen ez így megjelent nálunk. Minden ország arra törekszik, hogy minél több vizet tartson benne a saját ország határán belül.
4: Nyilván.
5: Úgyhogy érdekes ezeket az állításokat így egymás mellé tenni. Ez ügyben is remélem, hogy mondjuk idővel lesz valamilyen kormányzati megszólalás, hogy ők hogy látják.
4: Hát meg
5: ezt.
4: Újságírói kérdésként, hát ha felmerül például ma majd a paksi sajtótájékoztatón. Most akkor visszatérve arról, hogy jól kezeli, nem kezeli jól a kormány, ki a hibás, vagy nem hibás ezért a kialakult helyzetért. Ugye Magyar Péter azt már többször elmondta, hogy igazából itt a paksi atomerőműnél elmaradt egy 10 milliárdos szivattyúval kapcsolatos fejlesztés, amit hogyha megcsinált volna az előző kormány, most nem tartanánk itt, és például a MOL-nál, a MOL finomítójánál most azért nincs ekkora probléma, mert ott ezeket a fejlesztéseket, meg a Dunamenti erőműnél is ott már meglépték.
6: Hát most akkor mégiscsak egy picit vissza kell mutatnom a múltba. A paksi atomerőmű kapcsán egy olyan fejlesztési lehetőség merült fel, ez sok évvel ezelőtt volt, ami kiváltotta volna teljes mértékben a Duna víz használatát, tehát egy víz nélküli, tehát egy csepp víz nélkül meg lehetett volna oldani ezeknek a hűtését, ha erre ugye valaki energiát meg pénzt fordított volna. Volt is Európai Uniós forrás, a magyar kormány ezt elmulasztotta, mint az előző kormány.
4: Mennyibe került volna, azt lehet ezt
6: nem,
4: tudni?
6: Én nem tudom ezt megmondani. Igazából majdnem mindegy ahhoz képest, amekkora összegekről beszélünk itt a másik viszonylatokban, például a Budapest-Belgrád vasútvonal árából biztos kijött volna, és akkor a környezetvédelemre is lehetett volna figyelni, meg ilyen helyzet nem állítódott volna elő. A másik, hogy ugye azt megbecsülni, hogy milyen lesz egy nyár, tehát azt mondja valaki, hogy hát fel lehetett volna készülni, hogy milyen lesz a nyár, tehát láthattam volna előre, hogy nem tudom, be fog következni, mik lesznek a lottószámok, de pont nem láttam.
4: Na mondjuk
6: tehát
4: ezzel kapcsolatban azért látjuk, hogy micsoda hőhullámok vannak. Már egy hónapja is láttuk, igaz, hogy azért az egy
6: lehet látni,
4: pár napig
6: tartott. Csak azt mondom, hogy amikor nincsen mondjuk a paksi atomerőműben, nincsen olyan, annak a környékén olyan duzzasztó, vagy olyan víztározó, vagy olyan effektív kapacitás tárolási lehetőség, amiben a felkészülés mellett ezt meg lehetett volna oldani, úgyhogy jó előre látjuk, hogy a Duna vízszintje -2 méter lesz, azt azért nem hiszem, hogy van ilyen, aki erre fel tud képzelni. De ez nem úgy van, mint a télen, hogy hát tél lesz, nagy valószínűsége esni fog a hó, gondolom szükség lesz hótolóra. Tehát nyár van, akkor gondolom megnövekszik az energiaellátás igény, vagy az energiaigény a világon mindenhol, tehát azt lehet tudni, hogy egy erős nyáron ez meg ez, tehát felhasználásban többet kell, többletkapacitást biztosítani, de arra, hogy szinte kiszárad a Duna, arra azért nehéz példát találni.
4: Hát mondjuk a klímaszakék húzzák már jó ideje a vészharangot, hogy azért itt brutál asszályokra is lehet majd
6: számítani. Lehet, csak visszamenőleg 100 évre, ez is ugyanolyan, hogy nem vagyok elég tájékozott, hogy azt nem mondjam, hogy hány ilyen eset volt, hogy a Duna ilyen alacsony, de nem sokszor.
5: Nem szóval. Sokszor,
4: de várjátok, ez most történelmi rekord alacsonyságú, nem?
5: Még nem.
4: Még nem.
5: Még nem. Még bármilyen furcsa, de nem. A mérések kezdete óta ez fontos jelezni, mert előtte nem tudjuk. Nem, idén már megdőlt ugye egyszer a abszolút magyar energia felhasználási rekord, úgyhogy ilyen szempontból benne volt a csőbe, hogy ilyen megtörténik, de én nem akarom kerülgetni a forrókását, és bele is csapnék. Csapja. És a fő problémát én ott látom, és ez értelem, nem is. Hát ugye az előző kormányzat alatt már rengeteg emberrel beszéltem én is, és fű alatt ugye elmondták, hogy hát valamit kéne csinálni, és ugye vízlépcsőt kéne építeni. Uh-huh. Vízlépcsőt kéne építeni. De ugye én is beszélgetve kormányzati háttéremberekkel, mindenki tudta jól, hogy ez egy olyan... Hogyha bármit lépett volna ebbe az előző kormány, mint Fidesz, értelemszerűen ők voltak a többség, gyakorlatilag az ő teljes identitásukat megsemmisítette volna egy ilyen lépés, mert mégiscsak a Fidesz abból jött létre, onnan eredeztethető, hogy a Dunai vízlépcső ellen tiltakozott Dorcs Tamás, Orbán Viktor, Áder János, stb. Stb. Tök mindegy, mert persze a többi ellenzéki párt is a MSZNP-t leszámítva, és mindenki ezt kerülgette, ezt az egész dolgot, egyre többen felvetették, és most értelemszerűen legutóbbi posztjában György László, ugye, aki korábban ugye államtitkár is volt a Orbán kormányokban, több minisztériumban is, ugye ő is egyértelműen most már kijelentette, hogy ez hiba volt. Ő is egyértelműen azt mondja, hogy hiba volt, és ugye ő csinált is egy számítást, hogy ez hiba volt. Ő is egyértelműen azt mondja,

0: mer ebbe belemenni?
1: Hát most ebbe egyre a vízlépcső dolog. Hát
2: ugye azok után, hogy, hogy egy konkrét kormány belebukott, tehát hogyha úgy tetszik,
0: a vagy nem tudom, belebukott, igen.
2: Létrehozta a Fideszt, tehát megteremtette a saját ellenzékét a Bős Nagymarosi történettel. És hogyha megnézzük a másik részét, hogy a politikának csak annyi, hogy most egyre többször dobja fel a Facebook, meg mindenféle közösségi oldalak az Orbán Viktornak azt a beszédét, amikor azt mondta, hogy Magyarországon többlet víz van, tehát hogy nem...
1: Víznagyhatalom
2: vagyunk.
1: Igen,
2: tehát nekünk nem kell semmitől sem aggódni, mert mi víznagyhatalom vagyunk. Egyébként ez is az, ez is olyan kommunikáció, ami az Orbán teljesen jellemző volt, tehát ő a napot, az órát, a percet mindig meg akarta nyerni, ehhez képest mondott dolgokat, és hát ezek ilyen rosszul öregedő szövegek voltak, különösen most, mert ő se számíthatott valószínűleg arra, hogy amikor egy ilyet bemond, akkor arra két évre az a Duna ilyen dolgokat produkál, mert amikor az ellenkezője történik, tehát amikor óriási árvíz van Magyarországon, akkor amiatt kell védekezni. Magyar Péteréknek már erre volt módjuk ugye itt a kampány időszakban, hogy éppen védekezzenek az árvíz ellen, a Fidesznek is volt, és ugye itt az a kommunikációs helyzet, hogy mondjuk a Magyar Péter és vagy Orbán Viktor, attól függően, hogy melyik kormányról beszélünk, mondjuk az Orbán Viktor kiáll, és azt mondja, hogy mi meg fogjuk védeni Magyarországot attól, hogy itt áramellátási probléma legyen, vagy elöntse a víz. Na most az emberek többsége abból, hogy itt áramellátási probléma van, abból nagyon kevesen fogják ezt valóságban megérezni, tehát hogy a hétköznapi ember az nem érzi ezt az áramellátási problémát.
1: Nem
2: ezt
1: lesz
2: majd
1: szerinted jövő héten sem, mert ugye azt mondják hétfőtől.
2: Tehát olyan korlátozás, hogy nem lesz áram nálunk, olyan korlátozás nem valószínű. Tehát az, hogy a hűtők sem működnek meg se, tehát áramszünet van.
1: Hát de egy-két órás leállások például lakossági szinten.
2: El tudom képzelni, de szerintem...
1: A kértők szerint még idáig is elfajulhat a helyzet.
2: Ezért mondom, hogy el tudom képzelni, de nem hiszem, hogy ez be fog következni. Ha tegyük fel, hogy nem következik be, akkor Magyar Péter kommunikációs szempontból azt megnyerte, hogy az emberek nem érezték, hogy valódi probléma van, tehát a kormány jól viselkedett, elvégezte a dolgát, megmentette Magyarországot. Az árvíz az azért más, mert ez befolyik. Tehát az, hogyha az jön, akkor az bemegy a pincébe, bemegy a nem tudom én hova. Én voltam olyan árvíz védekezésnél, ahol az akkori főnökömnek a házának a pincébe úsztam. Igaziból. Tehát, hogy áthúztam a lépcső lejárótól az ablakig, onnan kellett volna.
1: Na, házi medence.
2: Szóval igen, volt egy kis házi medence, igaz, hogy nem akarta, de hogy tényleg az volt a... Szóval az a lényeg, hogy ez most egy kommunikációs játszma is a kormánynak, hogy egy ilyen krízis helyzetben először kerül kormányként Magyar Péter, tehát nem az a kényelmes pozíciója van ellenzékben, hogy azt mond, amit akar. Lehet hibáztatni mindenkit mindenért. Most is el lehet mondani, hogy ezért az Orbán Viktor a hibás, de valójában az emberek, az oké, de az emberek azt várják, hogy ez a probléma kezelve legyen. És nagyon kevés embert érdekel, hogy és ki kezeli. Az a lényeg, hogy én fel tudjam kapcsolni a villanyt, be tudjam kapcsolni a klímát, bocsánat, akinél van, és így tudjunk menni előre.
0: Igen. Ja, nem, ez nincs ebben vita, nincs ebben kiegészítés. Én még eszembe jutott egy dolog ebben az egész vízlépcső és a víz dologban, ugye én akkor is felvetettem azt, hogy meg úgy fű alatt szerintem ott volt a politikai döntések mögött, és valószínűleg a mai politikai döntések mögött is ott van, hogy egy ilyen vízlépcső megépítése ugye azt jelentené, hogy a tőlünk délre lévő Szerbia valószínűleg elgondolkozna az ottani politikai vezetés is, hogy aha, hogyha ők elkezdik itt megállítani a Dunát, akkor nekünk még annyi se fog jutni, amennyi most jelenleg van. Ebből pedig akár nagyon súlyos politikai ellentétek is lehetnek, ráadásul bizony. Persze sok mindenben javult a magyar-szerb kapcsolat, de szerintem pillanatok alatt elromolhat egy ilyen viszony.
1: Elég képlékeny.
0: Elég képlékeny, és hogyha egy ilyen dolog napirendre került, szóval...
2: Nodacu 10 országról beszélünk.
0: Tehát... Ja persze, utána Románia is, Bulgária is, abszolút, és még Ukrajna is, bár ugye ott olyan pici a Duna azon a részen, hogy mindegy, az nem számít nekik igazából.
2: Hát felfelé, tehát idáig még hozzánk elér a Duna.
0: Igen.
2: Addig is van mit keresni ott, de ugye ami innen kimegy, ha nálunk vízlépcső épül, mert ugye a bősi vízlépcső, vagy hogy mondják bősi, ezt,
0: igen.
2: Vízlépcsőnek mondják azt?
0: Nem, vízlépcső, persze.
2: Vízlépcső,
0: persze.
2: Na. Tehát a bősi vízlépcső is valamennyire szabályozza az hozzánk befolyó vízmennyiséget is, gondolom. Hát tehát, hogy ő

0: tudnak, ha már valahol vissza lehet tartani a vizet, nem, akkor...
1: Van egy nemzetközi szerződés.
0: Igen. Na most ott például az előfordulhat szerintem, hogy kicsit tovább tartják zárva, vagy kicsit hamarabb, hogy később nyitják ki.
1: Conteo, vagy ez lehet valóság.
2: Igen, szóval lehet ezzel játszadozni. Na. Nem, illetve nagyon akkor csak ennek van egy politikai vetülete is, amit majd azért vizsgálni kell.
1: Igen, itt a fő probléma szerintem tényleg az, hogy hát igen, hogyha megépült, most már mindenki azt mondja, most valószínűleg megépült volna ugye ez a vízlépcső Nagymarosnál, ugye akkor egyrészt az energia dolog is jobban állnánk, mert az termelne ugye villamosenergiát önmagába, tehát akkor már is 100-200 megawattal beljebb lennénk, akkor az általad említett plusz erőművek is, tehát nagyjából lehet, hogy a paksi kiesést nem lehetne pótolni, de hát jóval kevésbé.
2: Kérdés, vannak-e ilyen tervek a Tisza asztalán? Nem tudjuk.
1: Hát nem tudjuk.
0: Hát reméljük, hogy dolgoznak rajta. Tehát én azt nem tudom elképzelni, hogy is mondjam, láttunk már kormányzást, kampányt, mindent. Tehát 3 hónapja vezeti az országot, május óta nagyjából 3,5 hónapja a Tisza. Szóval az, hogy egyáltalán a székük megmelegedjen, megértsék, hogy miben vannak valójában, és olyan emberekről beszélünk itt most a gondolatjára, hogy olyan emberekről beszélünk, akik életükben a parlamentben sem jártak, nem is, hogy tette, hogy a politikától nagyon távol álló szakemberek, egyszerű emberek, tényleg a pincértől az akadémikusig mindenki van. Szóval az, hogy megértsék a helyzetet, átvegyék, valóban feldolgozzák azt az információ halmat, amit kapnak, az azért idő kell. Tehát nem azt gondolom, hogy az én türelmem azért, és azért ebben az ügyben is megengedő, mert az látszik, hogy mindent meg akarnak tenni. Tehát nem azt látom, hogy egyszerűen a Magyar Péter is folytatja ezt a Facebook kommunikációs, nem tudom, hogy műsort,
2: hanem még most
0: komolyan
2: beszél
0: hozzánk.
2: Bocsánat, még jó, mert azért ez tényleg egy rendkívüli helyzet.
0: Hát hogyne?
2: Tehát nem is tehetne mást.
0: Én azt persze nem lehetne más, de nyilván egy kommunikációs tanácsadó elmondja neki, hogy Péter, hogyha esetleg mégis azt akartad volna, akkor ne azt csináld.
2: Hát igen, most nem a Hungaroringen kell
0: megnyugtató, hogy láthatóan csinálni akarják, és ez az, hogy ott milyen szakemberek vannak egyébként, akik szakmailag ebben segítséget adnak, az is megnyugtató, mert láthatóan olyan emberek adják a hátterét ennek, akik ehhez értenek.
2: És ezt csinálják már évtizedek óta, tehát ebből a szempontból azért megnyugtató a helyzet, azt talán kijelenthetjük.
1: Én nekem egy picit más a véleményem. Egy konkrét példa
0: a végre.
1: Május elején, ugye
0: ez vita műsorban nem tudni.
1: Ne, hát azért május elején tényleg volt egy bejelentése ugye a Magyar Péternek, hogy megbízták Gajdós Lászlót, hogy készítsen egy nagy vízügyi jelentést, vízvédelmi akciótervet, és hát eltelt a május eleje óta, több mint lassan 3 hónap, és pont utána néztünk mi is ennek, sajnos ebből egy hang nem ismerhető. Tehát, hogy mit jelentett akkor itt a elmúlt 2,5-3 hónapban, mit csinált Gajdós László vezette tárca?
2: Hallunk, ha már őt szóba hoztat, igen, hogy arra kéri ugye a lakosságot, hogy most ne töltsük a medencéket, úgyhogy most nem medencézzünk.
1: És én itt látom, jó.
2: Nem mossuk az autókat.
1: Én itt látok egy problémát, olyan szempontból problémát, hogy mégiscsak az volt a Tiszának az ígérete nagy vonalakban. Szerintem a közhangulat és mindennel együtt, hogy jobb, mindenkinek jobb lesz, mindenki jobban fog élni, mint az Orbán kormányok alatt, és egyszerűen többet engedhet meg magának. Uh-huh. Nagyjából így lehetne összefoglalni, és amikor ez találkozik ezekkel a kijelentésekkel, hogy spóroljunk, meg stb.
2: Ne öntözzük a kerteket.
1: Igen, akkor szerintem ebből lehet be valamilyen fajta feszültség szerintem, hogy hát persze, spórolni kell, de hát mégse erről volt szó, hanem hogy több lesz. És ott van a gond.
2: Nyilván szerintem józan ember ezt az ígéretet nem vette már akkor se komolyan, mert ilyen nincs, hogy mindenkinek jobb lesz, meg
1: de
2: jó
1: hát,
2: lesz.
1: Még csak egy ilyen...
0: 16 évig komolyan vettük.
1: Igen, úgyhogy a másik pedig, hogy sajnos vannak konkrét adatok. Duna Bogdányban ugye megkérték a lakosságot, hogy ahogy említetted, hogy kevesebbet medence, stb. Ne locsolja, ne mosson autót, és hát a korlátozás meg a felszólítás után megugrott a vízfogyasztás. Tehát ez egy konkrét tény, tehát erre nem lehet azt mondani, hogy ez most nem olyan kitaláció, meg amit előbb beszéltem, hogy lehet, hogy így meg ugyan, nem, konkrétan megugrott. Tehát, hogy az emberek nem akarnak ráhallgatni úgymond a hatalomra, hogy ezt csinálják.
0: Azért nem, szerintem, és ez lehet, hogy így van, de azért nem, mert az emberek általában, na, gyorsan csak egy mondat, hogy belénk volt, nem is tudom, táplálva, tizen éven keresztül, hogy rezsicsökkentés, meg energiatöblet, meg mit tudom én mi, hogy nálunk itt jön a gáz, jön a villany, azt még el is adjuk az ukránoknak, mert annyira sok van.
2: Elkényelmesedtünk.
0: És azt elhitték az emberek, hogy itt tényleg nekünk teljesen mézzel folyó Kánaánban élünk, ahol az energia úgy termelődik, hogy felnézek a napba, közben megfogom az Andrást, és ő keresztül átvezetődik az energia a hálózatba, vagy valami, tehát hogy tényleg azt hiszük. És akkor ugye jöttek ezek az apróságok, amikor a napelemeknek a betáplálási rendszere már nem bírta el, már mint maga a rendszer, ahol betáplálják, nem bírta el a hálózat azt a rengeteg napelem által termelt energiát, ami vagy ezt mondta a kormány, nem bírja el, kellett volna ahhoz, hogy elvezessék a betáplálást, akkor most ide, és akkor párhuzam, ha most nem lenne ennyi napelem Magyarországon, akkor most tényleg igazi baj lenne. Tehát ez 25%-nyi az energiafelhasználásunk, nagyjából 25-28% körüli része keletkezik a megújuló energiákból, és akkor itt jön megint az, hogy de akkor jó-e, hogy a szélerőművekkel kezd foglalkozni a kormány, hogy a kapitány is fenn bejelenti.
2: És hol vannak a tároló kapacitások például?
0: Igen, de hogy fantasztikusan jó dolog, hogy elkezdenek tényleg ezzel foglalkozni, hogy a szélenergia még ott van, és akkor, ahogy mondod, ott van a vízlépcső lehetősége. Tehát van egy csomó... De én ezt nem tudom, nem értek hozzá, csak azt érzem, hogy fúj a szél, pörgeti a propellert, és az termeli az áramot.
2: De fúj annyira,
0: nem.
2: Hogy itt van értelme?
0: Hát hogy lehet, ha Ausztriában van a határ mellett értelme megépíteni 700 darab szélerőművet, akkor 150 méterrel arrébb is van
1: de értelme. Ausztriában, de az a baj a széllel, hogy teljesen az egész rendszernek a instabilitását növeli.
0: De hogyha én, de az oké, okay, csak és András, drága. Hogyha az drága, hát most
2: és
0: figyelj.
2: És ronda így halkulik.
0: De ha Mosonmagyaróvárnál, azt hiszem van ott egy pár.
1: Van ott.
0: De ha 100 méterre ez ugyanaz a szélcsatorna, ugyanúgy fúj a szél. Tehát valószínűleg a határ nem állítja meg, ezt pont tegnap beszéltük az aktuálban, hogy nem nincs ott tábla, hogy szél stop, és akkor az a 100 méterrel arrébb lévő erdő, az megérte az osztrákoknak, hogy odaépítsék, és ebből eltartanak nem tudom, hány települést árammal, vagy ellátnak.
2: Ismerjük akkor, a számokat? Akkor, tehát nem, biztos, semmit, hogy
0: én, semmit nem tudok, hogy pontosan aha. Mekkora a kapacitás.
1: Nem, Ausztriában ugye olyan szempontból könnyebben, ott a vízerőművek adják az egésznek a legfőbb magját. És a gáz. A probléma ott van, és a nap, jó, hogy szobozta a napenergiát, mert ugye itt, ott meg ott az a probléma most, jelenleg, hogy ugye napról napra egyre rövidebbek a nappalaink, és ez tény. És éppen emiatt a rendszer azért lett instabil, mert ugye amikor kimegy a nap, az nagyjából most olyan, hát olyan 7:30 körül, 7:30-8, ugye akkor jön a probléma, mert akkor kell az egész rendszerbe új elemeket betáplálni, és hogyha nincs benne a paks, akkor jön be az import része a dolgoknak, igen. És ez itt a fő probléma, hogy én bevallom őszintén, én abszolút gáz. Úgy lehetne ezt az egész problémát áthidalni, hogy sajnos gázerőműveket kell építeni, és akkor jön a kérdés, hogy honnan lesz gáz, hogyha...
2: Ja.
1: És akkor már megint visszatértünk.
2: Hát gáz az van. Zsolt, hogy gázmező, ugye ott Ciprus mellett van egy új gázmező, amiben beszálltak, és akkor onnan megindul a kitermelés, de az majd 2031-ben fog talán először. Addig álljunk fél lábon. Na, de menjünk tovább, tehát akkor visszatérve, ha leáll a paksi atomerőmű jövő hét itt folytatódik ugye a kánikulát, ezek a kilátások, nem lesz eső, stb. Vízállás nem fog nőni, inkább csak csökken, akkor ti azért komoly vészhelyzetre nem számítotok így akár lakossági szinten.
0: Én nem.
2: Te nem.
1: Én nem, bevallom őszintén, pontosan látni kell, hogy mennyit fog elbírni, és mennyit tudunk importálni.
2: Meglátjuk.
1: És mi történik a szomszédos országokban? Az is... létfontosságú ilyen szempontból.
2: Na, menjünk tovább. A hét másik érdekes híre volt, hogy kék plakátok jelentek meg a 100 000 forintos iskola kezdési támogatása kapcsolatosan. Én mondjuk egy darabot se láttam, megmondom nektek őszintén, de állítólag pályaudvarok kivetítőin, kormányablakokban lehet ezeket látni. Kérdés az, hogy van-e helye ezeknek a plakátoknak? Ugye több emberben is rossz emlékeket idéztek ezek a kék plakátok, és a Redditen indult el ezzel kapcsolatosan egy diskurzus, ahová állítólag hajnali egykor Magyar Péter is bekommentelt és megvédte a plakátokat, mondván, hogy ezek csak pár százezer forintért lettek kinyomtatva a miniszterelnökségi hivatalban, és ingyenes felületekre lettek kihelyezve, szóval mi ezzel a probléma, és nem kéne átesni a ló másik oldalára?
1: Hát a probléma ezzel az, hogy ugye a kampányban hallottuk, hogy nem lesznek semmilyen kék plakátok, nem lesznek ilyen fajta kormányzati hirdetések, és hát erre szavazott, akik a Tiszára voksoltak. És itt ez okozott egy hát ilyen kognitív problémát szerintem sokaknál, hogy a pályaudvarra kimentek, és nagyjából ugyanazt a plakátot látták, és hát akár tartalmát nézem, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, ugye ilyen formában ez így nem igaz, mert...
2: Hát 50, mindenkire nem igaz.
1: Igen, mindenkire se igaz, ráadásul 50 000 forint lesz augusztusban, majd novemberben lesz még 50 000 forint. És ez okozta ezt az egész helyzetet, amit szerintem a kormányzat megint csak magának ásott, mert tényleg... Valószínűleg ennélkül a kiírások nélkül is azért eljutott mindenki ez a hír maga az, hogy lesz ez a támogatás. Ekkor is jelentős vita volt, ugye országgyűlésben, országgyűlésen kívül is.
2: És nem láthatóan... is kell külön igényelni állítólag.
1: Igen, tehát... igen, és láthatóan egy ilyen spirálba került a kormányfő. Nem egészen értem, hogy éjjel egykor erre van ideje, ez számomra olyan kicsit.
2: Amúgy elképesztő ez a kapacitás, amivel ő rendelkezik.
0: Szerintem a Palli nem alszik, szerintem.
2: Hát, szóval hogy bírja?
0: Nem tudom.
2: Mi a titka? Szerintem. Ide azzal a csodaszerrel.
0: Nagyon jól tudom. Bírja.
1: Úgyhogy meglátjuk. És hát változtattak is már általában, ami zöld színű plakátok lesznek majd.
2: Igen, a zöld az új kék.
1: A zöld az új kék.
0: Na igen, tehát ami, ugye én két dologról kéne, hogy két fej bontsuk ezt szerintem. Az egyik az, hogy egyetértek-e azzal, hogy ez történik, a másik pedig az, hogy ennek milyen hatása van. De kezdjük a másodikkal. Ha azt nézem, hogy előfordulhat, hogy mindenki erre azt fogja mondani, amit a Redditen mondtak, hogy, vagy sokan mondják, bocsánat, majd sokan. Azt, amit a Redditen mondtak, hogy ez nincs nagyon rendben, így. Azon gondolkodom, hogy minek húzták ezt magukra. Tehát erre aztán például pont semmi szükség nem volt, hogy ugyanezzel a kék színnel csinálni. Most el tudom képzelni, hogy nem Magyar Péter telefonált oda, hogy azonnal tegyetek ki, nem tudom mennyi kék színű plakátot, hanem valakinek ez a döntése nyomán alakult ki.
2: Legább lett volna a rózsaszín.
0: Pont ezt akarom mondani. Hogy igen, hogy te vagy kis malackákkal, vagy valami izgalmasabb történet, vagy sárga, vagy bármi, minden lehetett volna. Ez sikerült, én szerintem ezt elrontotta az, aki ezt kitalálta. Szerintem annak fogalma nincs arról, hogy mi történt ebben az országban 16 éven keresztül, és hogy mennyire visszatetsző egy ilyen buta lépés, hogy ugyanazzal a színnel szinte ugyanúgy kinéző plakátokat. Ez még Fricskának is rossz, tehát hogy ez nem, még csak nem is az, hogy akkor most visszapöckölöm a Fidesznek. A másik oldalon az van, hogy erre azt mondja a Magyar Péter jogosan, hogy hát bezzeg ti, szóval több száz milliárdot költöttetek, és nem erről szólt, hanem bombák voltak meg, halott emberek a víziója a plakátjaitokon. Te elmentek a francba, tehát ne ti kritizáljatok már, csak hogy ugye aki a kritikát megfogalmazta, azok nem fideszesek voltak, hanem egyszerű emberek, akik azt mondták, hogy pont ettől menekültünk, hogy nekünk ugyanezt kell látni, és
2: igen,
0: ugyanis szembesülni vele.
2: Igen, voltak.
0: Tehát nagy valószínűséggel ez egy hibás kommunikációs lépés volt. Politikailag szükség van arra egy kormánynak, és világon mindenhol szüksége van erre a kormánynak, hogy a saját tevékenységét népszerűsítse, és vagy egyáltalán információkat juttasson a polgárok számára olyanoknak is, akik nem néznek tévét, nem hallgatnak rádiót, kicsit más informális körben vannak, de akkor azt mondanám, hogy mind a 3600 körüli magyar településre egy apró táblával lehet jelezni, hogy van egy ilyen helyzet, és akkor ez összesen 3600 helyen egy pici, a hivatalba is ki lehet tenni, a polgármesteri hivatal, szóval egy csomó minden lehetőség van, hogy ezt az ember akármi belefér, tényleg ez is belefér, ami történt, itt a hiba az, hogy nem léptek el ettől az arculattól, és jött a magyar, és tényleg én is megláttam, azt mondom, hogy ne viccelj meg,
2: hát
0: az Orbán még mindig miniszterelnök, tehát hogy így ez volt az érzésem, szóval szerintem ez egy kisebb hiba volt, de kommunikációs hiba. A másik, hogy egyetértek-e vele. Az, hogy ezt így kommunikáljuk le, hogy kommunikálják, bocsánat, hogy a Balázséknál mennyi lett elköltve, meg a nem tudom én hol mennyi pénz lett elköltve, az nekem azt az érzés, hogy szóval én szerintem senkit nem mentesít a felelőssége alól, általánosságban mondom, hogyha valaki más is hasonló cselekményt követel. Tehát az, hogyha én úgy ütök vissza valakinek.
2: Mert hogy ő is azt csinálta. Uh-huh,
1: ő is azt csinál. Hát.
0: Hogy ugyanezeket az eszközöket használom, csak megmutatom neki, hogy nézd csak. Tehát, hogy akkor lehet azt mondani, hogy akkor én ezt úgy csinálom, hogy a Magyar Péterig csinálta, persze szerényebben, nem ekkora pénzért, nem ilyen csinadrattával is lehet csinálni, de akkor erről kell beszélni. Nem arról, hogy bezzeg ti, hanem el kell mondani, hogy mi most fogunk bele egy ilyenbe, arra is lehet nyugodtan kiállni a Magyar Péternek, és el lehet mondani a Facebookon, hogy most fogunk néhány ilyen plakátot kihelyezni, olcsóbb lesz, előre kell menni. Tehát én szerintem nem ő hibázik, nem a kormányzás a hibás, hanem szerintem néha adnak neki rossz tanácsot, vagy nem elég proaktív az a tanácsadás, amit kap. Bár hát ugye ezt nehéz innen mondani így, miközben agyonverték a Fideszt egy kampányba, ahol meg valószínűleg jó tanácsokat kaptak. Néha becsúszik egy-egy hiba.
2: De ezt akkor nem látod akkora én szarvas nem. hibának, ami miatt most mit tudom én 10%-ot visszaesne.
0: Emiatt semmi nem fog történni. Az emberek azt fogják mondani, hogy hát igen, egy pillanatra, hogy jó van ilyen is,
2: Lépjünk tovább,
0: igen. Tehát nem, nincs
2: kiegészítenéd, András,
1: nem.
2: Ezt?
1: Nem, nagyjából ez
2: Igen, de ha már itt tartunk, ugye, akkor térjünk át a Political Capitalnek az elemzésére, és akkor az a fő kérdés, hogy vajon véget érti a mézes hetek, a Tiszának a mézes hetei, ugye ezt pedzegeti most több elemző, politikai elemző. Egyeseknek az a véleménye, hogy azért igen, és egy kicsit azért csak kezd veszíteni a Tisza is a népszerűségéből. Más kutató cégek, közvéleménykutatók pedig azt kommunikálják, hogy hát nem igazán van ebben érdemi elmozdulás. Ugye a Political Capital elemzése arról szólt, hogy Magyar Péternek tulajdonképpen a legfőbb politikai ellenfele önmaga, hiszen nincs hiteles ellenzék, hiába beszél a Fidesz itt az önkényuralmi rendszerről, félti a jogállamiságot, a demokráciát, egyszerűen ez az emberek, a választók többsége szem előtt nem hiteles, így egyedül aki hibázhat, aki túlszerepelhet, aki elkoptathatja magát, az Magyar Péter. És akkor erre Magyar Péternek voltak ironikusabb reakciói, ugye azt írta, hogy most neki nincs ideje önmagával harcolni, illetve valamiből kopnia. Hogy látjátok az elemzést, és hogy látjátok az erre adott válaszát Magyar Péternek?
0: Kezdjem én? Kezdett.
2: Fölváltva.
1: Ugye itt tényleg én is úgy érzékelem az egész dolgot, hogy ilyenfajta nagy határozott kijelentéseket tenni, hogy itt valami véget ért, és hogy véget a mézeseteknek, én nem mennék el idáig, mert egyszerűen olyan kevés adat áll rendelkezésünkre, és olyan kevés idő telt el a kormányzás kezdete óta, hogy teljesen fölösleges. Én ezt ilyen erőltetetnek érzem. És azt is erőltetetnek érzem, hogy minek kell erre a miniszterelnöknek reagálnia, egy Political Capital elemzésre.
2: Mindenre tehát, reagál.
1: Igen, mindenre reagál, de ez szerintem később akár komoly hiba is lehet.
2: Nem pont ez a titka például, a népszerűségének az egyik titka?
1: De minden bizony lesz, hogy mindenre reagál, de ez szerintem egy idővel vissza is üthet.
0: Hát egy hiba kell, és kész.
1: Egy hiba kell, és kész. Hogy láttuk például az államfő választás, vagy az egész államfő
2: jelölés körüli hirtelenkedés miatt,
1: ami még ma sincsen lezárva, és mindegy, meg is jegyezném, hogy ugye az volt ígérve múlt hét hétvégén Magyar Pétertől, hogy elvileg hétfőn a Tisza elnöksége és a frakció összeül és végleg döntenek. Most pénteken vagyunk, tudom, hogy teljesen más dolgok vannak, de hát múlt hét hétvégén mégiscsak ez volt az ígéret, hogy ebből a héten ez lezárul. Na mindegy, szóval ahhoz, hogy ilyen, hogy véget értek a mézesetek, valami trendforduló legyen, ahhoz egyértelműen az kell, hogy konkrét számok is legyenek, és hogy olyan is kéne hozzá, tehát egy konkrét példával élve, hogyha az a döntés születik végül a Tiszában, hogy Forsthofer Ágnesből nem csak ideglenes, hanem állandó államfőt csinálnak, akkor például lesz egy időközi parlamenti választás abban a körzetben, ahol győzött, és hogyha mondjuk ott teljesen más számokat látnák, mint mondjuk az országgyűlési választásokon voltak, ad abszurdum nyerne az ellenzék, vagy akár egy független jelölt nyerne, nem Tiszás, akkor mondhatnánk azt, hogy itt bizony valami kezd megváltozni közhangulatban, valamint akkor is, hogyha olyan közönkutatási adatokat látnánk, hogy mondjuk öt 5-10%-on belül lenne az ellenzék támogatottsága a kormányéhoz képest. Akkor mondhatnánk ilyeneket. Így ezt én csak, hát ilyen elemzői okoskodásnak vélem ezt az egészet.
2: De azzal egyetértesz, hogy Magyar Péternek igazából nincs komoly kihívója.
0: Persze.
1: Hát jelenleg nincsen komoly, olyan szinten komoly kihívója. A legfőbb, a valós, szerintem igazából a legfőbb kihívója az a valóság, valóság lehet, és maga a mindennapok. Ez a nagy kihívás.
0: Tehát a Magyar Péter szerintem nem engedheti meg magának, két dolgot biztosan nem. Miután az egész kampány és az ő megjelenése óta a mai napig tényleg mindenre válaszol, ha ebből eltűnne, ebből a közegből, először szerintem ő maga is rosszul érezné magát, mert annyira...
2: Ilyen fickó, nem?
0: Szóval ezt, igen, ezt így szeretni. Meg lehet szokni, meg megszeretni, hogy az ember kiír valamit, és rengetegen reflektál. Más lenne az egész embernek a... Tehát átmenne egy másik kategóriába, ami nem biztos, hogy jó, csak az nincs kipróbálva. Vagy rossz, csak az nincs kipróbálva. A másik, hogy például Forsthofer Ágnes tekintetében szerintem azt azért nem lehet megtenni, hogy belőle köztársasági elnököt csinálnak, mert ott pont az történne, hogy az ő szabályaik szerinti rendszerek működése lenne megkérdőjelezve azonnal. Tehát az, hogy mondjuk volt valamilyen szoci, nem tudom, ez az amaz ember nem lehet még az se, hogy a Tisza környékén legyen, Forsthofer Ágnes konkrét egy tiszás politikus, ha úgy tetszik, tehát egy politikus ismételten, noha tökéletes köztársasági elnök lehetne, tehát ha minden tekintetben megfelelne a köztársasági elnöki elvárásoknak, ha mondjuk a Forsthofer Ágnes nem indult volna ezzel a választáson, és valahol valakik megtalálják őt, hogy ő egy alkalmas ember.
2: Szerinted ő és alkalmas?
0: Én erről nem akarok véleményt mondani, hogy alkalmas, hogy nem ismerem igazán, sőt, egyáltalán nem, tehát én csak feltételezem, hogy az. De nagyon sok olyan ember van, és ezt mondtam többször, és most is ragaszkodom ahhoz, hogy ez a véleményem, hogy az, hogy ki legyen a köztársaság következő elnöke, abban két hibát biztos el lehet követni. Az egyik az az, hogy addig keres, valami ismert embert nem talál, hogy olyan legyen tényleg, mert mindenki ismer, és a másik, hogy legyen jogász, mert ahhoz is érteni kell a joghoz, meg a nem tudom mi.
2: Ezt már elengedtük.
0: Miközben, oké, csak hogy tehát az miért nem vetődött fel senkiben, hogy Rásony Sáberencsen van egy ember, aki a helyi, nem tudom én, közösségnek egy nagyon fontos embere, aki egyébként ilyen-olyan-olyan skillekkel, képességekkel rendelkező ember, és hogy mindenki szereti, vagy nem tudom, tehát értitek? Csak azt akarom mondani, hogy biztos, hogy van Magyarországon számtalan olyan személyiség, akit én nem ismerek. Na most, és ezek között, a személyiségek között biztosan van számos, akik meg alkalmasak lennének köztársasági elnöknek,
2: lehet, de
0: én nem ismerem. Tehát lehet, hogy most jobban járna a Tisza, meg bárki más, hogyha nem egy olyan embert húznánk, vagy keresnénk, akit mindenki ismer, mert akit mindenki ismer, azt azonnal meg lehet címkézni. És ha megcímkézik valamivel, azzal, hogy a múltjában mit tett, vagy mit nem tett,
2: hát Polgár azzal Juditot már... például nem sikerült megcímkézni.
0: Hát de nem is vállalta el.
2: Nem vállalt. Tehát pont ezt akarom mondani, hogy belőle azért nem lett végül is, mert nem vállaltál. Tehát, hogy azért szerintem vannak itt olyan ismert jelöltek, akik azért valamennyire egy országos népszerűségre tesznek szert, és mégse címkézhetőek.
0: Egyértelmű, most csak, hogy megmagyarázom, én ezzel egyetértek, hogy lehet, én nem azt állítom, hogy nem lehet olyan, aki ismert. Én csak azt mondom, hogy lehet, hogy jobban járna mindenki, hogyha nem egy címkézhető ember. Polgár Juditot megcímkézték, bocsánat. Tehát azt ki sem merem mondani, hogy mivel.
2: Ezt adásban elhangzott.
0: Én nem szeretek ilyeneket kimondani se.
2: Jó, tehát az nem szalonképes.
0: Nem, az nem az. Szóval, hogy látszik, hogy mi történik. Valószínűleg most azért lehet, hogy ellentmondok magamnak, lehet, hogy egy vadidegen ember, tehát egy ismeretlen embert is megcímkéznének már másnap, mert kiderítenék róla, hogy a múltjában az apjának, a nyilas unoka öccsének egy kommunista volt a barátja, aki egyébként
2: biztos
0: náci.
2: Biztos lehetsz benne.
0: Tehát biztos. Csak én most azt érzem, hogy nem biztos, hogy ott kell keresni.
1: De nem, a csapdahelyzetben. Szerintem azt látom, hogy csapdahelyzetben lavírozta magát a Tisza ebbe az egész ügyben, mert ugye ott van a fő probléma, hogy keresnek egy államfői posztra egy embert, aki ráadásul nem tudja, hogy mi az ő mandátumának a vége. Azért a közéletben, ezt tudjuk jól, bármilyen tisztségért elindulsz, legyél önkormányzati képviselő Magyarország legkisebb településén, tudod, jó, hogy öt évig van neked a mandátumod, azt, hogy téged 5 év múlva újra választanak, vagy nem választanak, ezt nem tudod, de tudod fixen, hogy ez van. ha elmész alkotmánybíróságnak, megválasztották, ugye most a Sonnenwendpárt, ő is tudja jól, hogy 9 évig ezt ő viseli. Tehát, hogy tudja jól, hogy ez van. De valaki úgy belemenni egy államfői tisztségbe, hogy nem tudod, mi a vége, és ez ki is van mondva, hogy hát lehet, hogy 1 év múlva, hát lehet, hogy 2 év múlva, hát de lehet, hogy, tehát, hogy úgymond komoly ember, aki azok az attribútumokkal, amit te most elmondtál előbb, rendelkezik. Nagyon nehezen látok egy ilyen szemét jelenleg, aki ezt elvállalná, és a másik probléma ugyan a pártpolitika. Ott is csapda helyzetbe vitték magukat, mert azt mondják, hogy nem fogjuk azt csinálni, mint a korábbi pártok. Mert ugye teljesen egyértelmű, hogy Súlyog Tamás leszámítva az összes eddigi államfő pártpolitikus volt. Pártpolitikus, országgyűlési képviselő hát volt. Igen.
2: Pörgeted vissza Sólyom az emlékeidet,
1: Sólyom László, az MDF országos elnökségének
0: tagja. Mádl Ferenc
1: az
0: Antal kormány, igaz.
1: Antal kormányban és a Orbán kormányban is.
0: Miniszter igen, volt. Göncz Árpád.
1: Schmidt Pál Fidesz alelnök volt. Göncz Árpád SZDSZ-nek volt, országos tanácsnak volt a helyettes vezetője, majd országgyűlési képviselő volt, tehát politikusok voltak.
0: De nem elsősorban politikusok voltak.
1: Tehát valamelyik, valamelyik.
0: Az Áder óta, tehát az Áder az a frakció tagja volt.
1: Plusz a házelnök.
0: Igen. Tehát szóval én onnantól datálom ezt az inkonkrétó politikus, mert azért minden egyes személyiségre, tehát az alkotmánybíró volt, a másik, nem tudom, mindenkinek volt valami olyan tevékenysége, ami egyébként predesztinálta erre. Az Ádert köztársasági elnökké választani szerintem a Fidesz legnagyobb hibája, az én szememben egyik legnagyobb hibája, az volt, mások örülnek neki, persze.
1: Ez szerintem meg a legjobb döntés volt.
0: Na látod, igen. Tehát, hogy nekem az volt a véleményem, hogy na most innentől kezdve a köztársaság elnök a nemzetegységének megtestesítése kérdésében szerintem hagyjuk. Tehát amikor a saját frakciómból jelölök valakit, és az lesz a köztársasági elnök, az azért
1: hát
0: nekem...
1: Hát de Göncz Árpád. De
0: Bolcsa Göncz nem volt frakciótag.
1: De, ez frakció. Házelnök volt. Abban a rövid időszakban, amíg nem lett elnök, addig ő volt a házelnök. Ja,
2: hát én erre az konkrétan más. Nem emlékszem, de az biztos, hogy az SZDSZ-hez erősen kapcsolható hát erősen. Volt.
1: Na mindegy, szóval...
0: Jó, hagyjuk is, különböző szóval személyiségek. Tehát mindegy, szóval lehasonlítsuk Göncz Árpádot.
1: Tehát belelavíroztak abba, hogy nem pártpolitikus legyen, hanem legyen egy független, úgymond független szereplő, de a független szereplő, meg ott van a probléma, amiről én beszéltem, hogy egy független szereplő belemegy egy olyanba, hogy hát... Most elvállaltam, és mi van, hogyha úgy alakul a törvényhozás, hogy meg lesz jövőre mondjuk az új alkotmány, vagy alaptörvény, tök mindegy, hogy hívjuk, és akkor nekem végem van.
0: De ő szereti annyira ezt az országot, hogy akár áldozatot is hoz érte.
1: Hát...
2: Mit szóltok ahhoz, ha már itt tartunk, hogy a Mi Hazánk bedobta a Tóth Mátét, mint saját jelöltjüket energiajogászként, és ugye többen felvetették, hogy hát azért ő is erősen a Fideszhez köthető, mint DPK kör alapító.
0: Hát ez nem vehető komolyan. Tehát én nagyon tiszteletben tartom Torockai Lászlónak minden egyes javaslatát, mindenkinek a javaslatát tiszteletben tartom, csak nem veszem komolyan.
2: Nyilván ez egy szimbolikus jelölés.
0: Ez semmi másról nem. Így van, felment a pályára, leült az asztalhoz a Torockai, és elmondott valamit. Így tűnik, hogy ennyi. Nekem is tehát lehetne ezen vitatkozni, csak felesleges, mert ezt én nem veszem komolyan. Komolyan venni, mondjuk a Bárándi Pétert lehetne komolyan venni. Tehát, hogyha vannak ilyen nevek az asztalon, akkor...
2: Vannak, igen.
0: Na, hát akkor.
1: Ebben az ügyben én azt látom, hogy szerintem a Fidesz hozott egy rossz döntést pár héttel ezelőtt, ugye mondták, hogy ők nem vesznek részt ebben a folyamatban. Ezzel szemben én azt mondom, hogy szerintem lehet, hogy jobban tennék, vagy megfontolandó, hogy részt vegyenek a folyamatban, tudni kell, hogy 40 országgyűlési képviselő aláírása kell, hogy valakiből államfőjelölt legyen. Értelemszerűen a Mi Hazának 6 képviselője van, az 40-nél kevesebb. A Fidesznek van ugye 41, KDNP-nek 9, és akkor abból meg lenne a 40 aláírás. Tehát, hogyha, és az a lényeg ennek az egész dolognak, hogyha a Fidesz jelölne államfőt, ugye az felszólalhat a országgyűlésben, az kapna valóban egy súlyt, és adott esetben, hogyha ők találnának egy olyan szereplőt, akiről te beszéltél előbb, azzal a saját pozíciójukon is javítanának, meglátjuk, hogy mit fog lépni a Fidesz ezzel, mert most adott egy kommunikációs előnyben van a Mi Hazánk, tetszik, nem tetszik, mert ők mégiscsak egy konkrét személlyel élnek.
0: Ennyi.
2: Az biztos, hogy a krízishelyzet miatt ezt a témát el kell napolni a parlamentnek, és egyébként friss hír, hogy a Tisza kéri a hétfői és keddi parlamenti ülések elhalasztását a kritikus helyzet miatt, tehát nem lesz abszolút parlament, úgyhogy meglátjuk.
0: Szomorú vagyok már.
2: Igen.
1: De hát a 30 napból mi van, de a 30 nap megköti az országgyűlést. Igen. Ezt ne felejtsük el, és az pörög az idő.
2: Hát csak most azért vannak nyilván égetőbb kérdések. Hát mint
0: az úgynevezett Viszmajor, az azt szerintem ilyenkor él.
1: Hú, ezt én már
0: tehát a klíma, vagy hívják ezt, milyen időjárási vészhelyzet, az ugyanolyan Viszmajor.
2: Akkor az felülírhatja a határidőket. Igen, is. Na, nekünk viszont lejárt a műsoridőnk, úgyhogy itt most meg kell álljunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Mi köszönjük a meghívást.
2: Búcsúzunk a hallgatóktól, nézőktől is, mindenkinek. Kitartást kívánunk a nagy melegben, viszontlátásra, viszonthallásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az életed jégy. Minek őre ment?

0: sírni, ha fáj, remegni, ha félek.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, vagy ahol belefutnak ebbe az adásba. És szintén nagy tisztelettel köszöntöm a stúdióban dr. Miklósi Ádámot, az ELTA etológia professzorát, Széchenyi Díjas egyetemi tanár, Tudományos Akadémia rendes tagját, és amivel még soha nem találkoztam, egy igazi tudományág feltalálójával, megalkotójával, ez lenne az etorobotika, amiről majd beszélgetünk sokkal később. Most viszont kezdjük azzal a kérdéssel, amit mindig felszoktam tenni a műsor elején, hogy mióta foglalkozol mesterséges intelligenciával, hogyan kerültetek kapcsolatba?
2: Jó napot kívánok, szervusz! Ez egy nagyon izgalmas terület. Valójában, ha valaki 40 éve azt mondta, hogy én robotokról fogok bárhol beszélgetni, sőt, vagy kutatni, akkor biztos, hogy kinevettem volna az illetőt. Nagyon pontosan emlékszem arra az eseményre, ahol az egész folyamat elindult, mert akkor még nem tudtam, hogy ez lesz belőle. Mi egyszerűen kaptunk egy megkeresést egy olyan robot, sokkal foglalkozó kutatócsoporttól, hogy ők szeretnének szociális robotokat készíteni, és úgy gondolják, hogy a mi etológiai tudásunk, tehát azt, amit az állatok viselkedéséről és különösen a kutya viselkedésről tudunk, ez nekik nagyon hasznos lehet, és akkor azt gondolták, hogy akkor szálljunk be ebbe a konzorciumba, pályáztunk és nyertünk, hát ez volt aztán az a pillanat, amikor elindult ez a fajta érdeklődésem és kutatásaink is egyúttal.
1: Ne szaladjunk ennyire előre, te alapvetően biológus vagy és etológus.
2: Igen.
1: És ebből jött valahogy a robot ezen az úton módon, de hát én már olvastam, hogy visszakerestem különböző cikkeket, azért már 2007-2010 körüli cikket találtam, amikor a robotikáról beszélsz, és annak a várható felfutásáról, és annak az etológiai kapcsolatrendszeréről.
2: Igen, ez azért régen történt, és ugye még az is hozzárul ehhez, hogy valahogy engem mindig érdekelt részben a technológia, részben az, hogy az etológiát hogy lehet izgalmas módon kutatni, és a másik ilyen fontos történet volt, hogy a 2000-es években a Sonynak volt ez az Aibo nevezetű robot kutyája, tehát úgy nézett ki, mint egy apró kis kutya, rengeteg képet lehet még róla ma is találni, és akkor azt gondoltuk, hogy milyen izgalmas lenne megvizsgálni, hogy egy igazi kutya, tehát egy biológiai kutya, hogyan reagál egy robot kutyára, és akkor elindultak ezek a kutatások, még Kubin Jenikőnek a részvételével, és tulajdonképpen ez volt az első olyan kísérlet, vagy kutatás sorozat, ahol megnéztük azt, hogy, és megtapasztaltuk azt, hogy hát 20 éve, több mint 20 éve a robotok valójában mire voltak képesek, ez a fajta Aibo is mit tudott csinálni, hát elég szerényke volt.
1: Aibo egy játék volt.
2: Sokan játéknak hívják, igazából ugye ez európaiaknak kicsit más a szemléletük, a japánok ezt komolyan gondolták, hogy csak ugye kicsiben fejlesztették, tehát nem rögtön egy hatalmas hardvert hoztak létre, hanem egy kicsit, de valójában ők ezt komolyan gondolták, hogy ennek azért vannak olyan használati lehetősége is, ami az embereknek egyfajta társat jelent, ugye az Aibo egyébként barátot jelent japánul, tehát hogy egyfajta társnak gondolták a japán kutatók ezt már akkor is.
1: És tulajdonképpen ma is így tekintünk sokan a robotkutyákra, hogy mondjuk abszolút szobatiszta, de le kell vinni sétálni, vagy nem tudom, hogy van ez.
2: Igen, itt rögtön ugye én is azt mondtam, hogy az Ajbó egy robot kutya, de ő tényleg úgy is nézett ki, és az volt valóban a tervezőknek a célja, hogy egy robot kutyát csináljanak. A mai én ezeket most már úgy hívom, hogy négy lábú robotok. Ennek az az oka, hogy semmiféle kutyaszerű tulajdonságuk nincsen, azon kívül, hogy négy lábuk van, mint egy macskának, vagy egy cibet macskának, vagy egy gepárnak, tehát ilyen értelemben nem kutyába kölk, mint mondjuk bármi más állat, de ami fontos valóban az, hogy most ezért a technológiai nagy ugrás történt a technológiában, ezek azért sokkal robusztusabbak, és valóban bennük van az az ígéret, azért egy fontos szó, hogy még nem tartunk ott, hogy ténylegesen sok minden funkciót el tudnak látni.
1: A szociális robot, amit említettél, az azért szociális, mert szociálisan velünk együtt van, vagy mert reagál a mi gesztusainkra mondjuk?
2: A szociális robot, mint egy ilyen kifejezést, ez körülbelül olyan, szintén 20 éve jelent meg a szakadalomban, alapvetően olyan robotokat értenek alatta, amik emberekkel egy térben valamiféle közös cselekvést hajtanak végre, vagy erre képesek, beleértve azt is, hogy képesek kommunikálni az emberekkel, értik azt, amit az emberek csinálnak, vagy esetleg fognak csinálni. Tehát tulajdonképpen az emberek szempontjából egy majdnem, hogy természetes szociális partnert testesítenek meg.
1: És akkor egy ilyen robotnak azt is érzékelni kell, hogy mondjuk én ránézek, és mosolygok rá, vagy nem mosolygok rá, akkor ennek valamit kéne rá tudni reagálni, nem?
2: Igen, ez a kihívás, ugye, hogy felismerjék például a mosolyt, a szomorúságot, értsék a beszédet, értsék a gesztusokat, sőt, ugyanúgy, ahogy mi is, esetleg meg tudják azt jósolni, hogy mit fog csinálni az ember a következő pillanatban, és kellő gyorsasággal tudjanak erre reagálni, vagy fölkészülni. Tehát mindazt tulajdonképpen, ami két ember között lejátszódik, azt nekik is tudni kellene.
1: Mit tanulunk ebben a kutyáktól?
2: Ó, hát rengeteget tanulunk a kutyáktól. Én valójában, amikor az ember kutató és egy bonyolult jelenséget találkozik, ugye én azt gondolom, hogy a robotok és az emberi interakció egy nagyon bonyolult jelenség, akkor mindig elkezdünk keresni valami modellt, valami olyasmit, ami kicsit egyszerűbben közelíti meg azt a problémát, és valójában a mi tudásunk az azon alapszik, amit a kutya-emberi interakcióból megtanultunk. Ugye a kutya annak van egy... Hát mondjuk az, hogy 20 ezer éves, 25 ezer éves története, egy evolúciója, ami nagyon-nagyon lényeges változásokon ment át ugye a farkas őshöz képest, és aztán van egy másik szakasz, amikor az ember egy kölyök kutyát mondjuk hazavisz, és otthon különböző módon interakcióba kerülnek, neveljük, tanítjuk, megszoktatjuk mindenféle dolgokhoz, amikor a kutya alkalmazkodik ez a környezethez. Tehát valójában ugye ezeknek a szociális robotoknak is, hogy így kellene működnie, főleg hát mind a hardvert, mind a szoftvert illetően, hogy viszonylag automatikusan, természetesen tudjanak alkalmazkodni az emberi környezethez, és aztán részt tudjanak venni ezekben a interakcióban.
1: Ezek olyan robotok lennének, mondjuk akik, nem tudom, egy háztartásban segítenek, egy óvodában segítenek, egy iskolában segítenek, vagy vonatkozik ez azokra is, akik egy nagy gyárban összeszerelik a kisebb robotokat?
2: A gyárakban leginkább a robotok ma még, és egy darabig valószínűleg így lesz többsége, az embertől elkülönítve dolgozik, tehát nagyon szigorú szabályok vannak, hogy mennyire közelítheti meg a munkás a robotot, vagy fordítva, pont azért, mert ott azért nagyon nagy a baleset veszélye, és ezek nyilván minden szempontból fontos, hogy ezt elkerüljük. A szociális robotoknak pont az a nehézsége, hogy jelen pillanatban, bár rengeteg elképzelés van, meg ötletelés, hogy mitről lehetne őket használni, valóságban a megvalósítás az, hogy legyenek ténylegesen ilyen robotok, vagy hogy működjenek, ez nagyon csekély. Nagyon ritka az, hogy talán itt egy-két történet szó Kínáról, hogy ott talán már vannak ilyen robotok, de azoknak a tevékenység köre is nagyon szűk.
1: És számtalan hír arról, hogy jövőre, de ha nem jövőre, akkor 2 év múlva, vagy 3 év múlva lesz.
2: Hát igen, ugye ez a másik, hogy ezeket csúsznak, ezek a határidők elég szépen, és ugye pont ez az, ami nekünk a feladatunk egy kicsit, hogy lehozzuk a realitás talajára ezt az egész tudományágat, és ne csak az legyen, hogy különböző kutató műhelyekben nagyon furfangos robotok készülnek, hanem azt próbáljuk megtalálni, és itt a kutya nagyon fontos egyébként, hogy mik azok a viszonylag egyszerű feladatok, amit hatékonyan tud megcsinálni ilyen esetben egy robotember páros, nem kell hozzá bonyolult technológia, viszont hasznosak az emberek számára. És ez a fajta gondolkodás az, amit mi próbálunk a kutya-ember kapcsolatban leszűrni. Tehát például, ugye ott vannak a vakvezető kutyák, nagyon sikeresek egyébként ebben, tehát ugye minden nap a világon nem tudom, hány kilométert mennek vakvezető kutyák vakokkal, és nem hallunk balesetekről, nem hallunk állandó problémákról, tehát ez egy nagyon jól működő rendszer. A kérdés az, hogy például ezt a nagyon speciális kutya feladatot át tudná venni mondjuk egy mesterséges intelligenciával kombinál négy lábú robot.
1: Hát örülök, hogy ezt a példát említetted, és nem a vadászkutyát.
2: Hát igen, ez nekem sokkal közelebb áll a szívemhez, mert ugye ez megint csak az emberrel való interakció, ami ennek a lényege. De, és én azt is el tudom képzelni, sőt, már majdnem, hogy látom a lelki szemém előtt, hogy a technológia ott van, amivel ezt meg lehetne csinálni, de valamiért még az a fajta együttműködés a tudomány szereplői között, a mérnökök, etológusok és egyéb szakemberek között nincsen meg, ami valóban piacképes termékeket tudna létrehozni.
1: Igen, azt akartam is kérdezni, hogy a mérnökök hogy tekintenek a ti tudományotokra?
2: Hát a mérnökök többség nem is tud róla. Ugye mi azt mondjuk, hogy azért amikor egy gépet, mert a robot az végül is egy gép, beviszünk az emberek közé, vagy kivisszük a gyárból, akkor onnantól fogva ez már nem csak egy mérnöki tudomány, hanem itt azért nagyon sokféle szakembernek kellene a tudását felhasználni, de ugye nem amikor már készen van, hanem előtte, a tervezés folyamatában. Lehetnek ugye pszichológusok, viselkedési szakemberek, ugye jogi szakemberek is egyébként, akik ugye a különböző problémák esetleges jogi következményével foglalkoznak, és egy ilyen együttműködésben kéne ezeket kitalálni, most pedig nem ez történik, hanem az történik, hogy megjelenik egy hír, hogy valaki kifejlesztette egy fantasztikus, új, szuper robotot, és akkor az ember úgy nézi, és úgy szomorkodik, hogy hát igen, akkor megint csak a raktárnak dolgozunk, mert hogy ezekből nem lesz semmi, az biztos.
1: Mármint a robotból?
2: Hát a robotból igen, tehát hogy nagyon furcsa, hogy az egyik ilyen kedvenc példám a idősek számára fejlesztett robotok, amiken nagyon gyakran egyébként egy érintőképernyőt lehet találni. Most én most már kezdek belépni abba a korba, ahol az ember már nem annyira dinamikusan használja ezeket a technikai eszközöket, egyszerűen motorikusan, tehát nem tudok olyan gyorsan nyomni, meg olyan pontosan. Tehát az biztos, hogy nem működik, hogy idős embert arra tanítsunk meg, vagy arra kényszerítünk, hogy nyomogasson egy képernyőt, ennek semmi értelme nincsen. Tehát, hogyha robottal nem tudunk természetes módon kommunikálni.
1: Ezt még az autógyártók is nehezen értik meg, hogy vezetés közben nem biztos, hogy képernyőt akarunk nyomogatni.
2: Sőt, ugye nem is szerencsés, hatásunk elég veszélyes. Tehát igazából itt ezek azok a problémák, amiket az ember rögtön meg tudna mondani, még a prototípus előtt, hogy ez nem egy jó irány, de hát nem kérdeznek meg minket általában.
1: Gondolnám, hogy egy idős emberrel a beszélgetés lenne az alapvetés, hogy...
2: Persze, hát nyilván vagy beszélgetés, vagy pedig ugye nagyon sokszor annak a érzékeltetése, hogy a robot az emocionálisan részt tud venni ebben az egészben, akár gesztusokkal, akár más módon. Erre mind megvan a mi fejünkben, tehát az etológus fejében ott vannak azok a viselkedési formák, amiket be lehetne építeni a robotba, csak ez persze senkire nem jut az eszébe, mert ők nyilván a hardware jó működésért felelősek elsősorban.
1: De ti már egy tudományág vagytok, nem?
2: Ugye a tudományág attól lesz vala igazából, hogyha művelik. Most még azért kevesen vagyunk, ugye az etorobotika, annak pont ez a lényege, amiről most eddig is beszélgettünk, hogy van egy etológiai tudás, ami döntő része a kutya-ember kapcsolatból van, de nagyon sok más állatfajnak a képességeit is fel lehet használni, és ezt egy olyan szabályrendszerként kéne átadnunk a mérnököknek, és folyamatosan átbeszélni, amit ők nyilván ők tudnak majd a legjobban hardwareben és szoftverben megvalósítani.
1: Az etológusok nemzetközi társadalmán belül ez már ismert?
2: Egyre inkább. Az etológia
1: vagy,
2: az...
1: vagy más etológusok is eljutottak erre a felismerésre.
2: Igazából hogy... ez elindulóban van. Ugye itt van az etológián belül, van még egy izgalmas lehetőség egyébként, ugye erről nem beszéltünk még, ez a robot és az állat közötti interakció. Igen. Tehát ugye, ha akár a család, mondjuk képzeljünk ki, egy ilyen 20 év múlva vesz egy robotot, és akkor őt hazavisszük, akkor ott lesz valószínűleg egy kutya, meg egy macska is, és akkor ugye nem csak az emberrel lesz a robot interakcióban, hanem a kutyával, meg a macskával. Na most ez azért is izgalmas, mert ugye az állatok annyiban különlegesek, és egyébként mi elkezdtük ezt a kutatást már, hogy kutyáknak nézzük a viselkedését robotokkal szemben, mert valójában őket nem befolyásolja semmi. Ugye amikor mi emberek egy robottal találkozunk, akkor bennünk hirtelen mindenféle érzelmek vannak, hogy szeretjük, nem szeretjük, milyen filmeken nőttünk fel, mit hallottunk a hírekben, ugye, hogy a robot az gonosz, vagy éppen nagyon érzelmek vannak, hogy szeretjük, nem szeretjük, milyen filmeken nőttünk fel, mit

0: játszanak, együtt vannak, közösen sétálnak, most ez persze kicsit nyilván, hogy mondjam, egy ilyen ábrándos kép, akkor nekem talán sikerült a kutyaság eszenciáját egyfajta módon előállítanom. Tehát magyarul csináltam egy mesterséges kutya elmét abban a robotban. És ez megint a etológiában azért fontos, mert az etológia alapvetően egy leíró tudomány. Tehát arról szól, hogy megfigyelem az állatok viselkedését, az embert is belértve, kísérleteket végzek, és utána különböző hipotéseket teszek fel, hogy mi történhet az ő elméjében, ugye, hogy hogyan gondolkodott, stb. De most, és itt véget ér az etológia. A robotika azt a lehetőséget kínálja az etológusnak, hogy végre, amit mi kitalálunk, megálmodunk, ilyen elméleti modelleket, azokat bele tudjuk gyömöszölni egy robotba, és megnézzük, hogy oké, tényleg működnek-e.
1: Itt két dolog jutott az eszembe. Az egyik, ugye számos videót láttunk már arról, hogy mondjuk robotporszívón alszik egy macska, vagy utazik vele, és nézelődik közben. Ez már egyfajta ilyen együttműködésnek tekinthető, vagy nem? És ami ennél fontosabb kérdés, vagy nagyobb kérdés, hogy elképzelhetően mondjuk egy olyan robot, vagy olyan mesterséges intelligencia alkalmazás, amiről azért már szintén olvastunk, ami megérti a kutyát. És nehogy Isten le is fordítja.
0: Hát én azt mondanám, hogy az a probléma, hogy olvastuk róla, de ilyen nincsen. Tehát hogy gyorsan csak a hallgatók, a nézők kedvéért. Tehát semmi olyat ne tessék vásárolni az interneten, ami azt ígéri, hogy ő megérte a kutya. A kutyát az egyébként is a gazdának kell megértenie. Itt nagyon sokszor ugye, főleg a kutyások oldalán van egy ilyen kritika, amit néha így, hát nem is személy szerint nekem, de azért megfogalmazódik, hogy hát mi le akarjuk cserélni a kutyát robotokra. Itt abszolút nem erről van szó. Az nagyon fontos, hogy a kutya az megmaradjon abban a pozícióban, amiben egyébként van, de valójában, és pont ez a lényege, hogy a kutyával a gazdának kell kommunikálni, az egész kapcsolatnak az a lényege, hogy a kutya megtanulja a gazda viselkedését, kommunikációt is, viszont a robotot ne vessük be ebbe a feladatba, hogy helyettünk majd ilyen fordítógépként működik. Egyébként nagyon rosszak ezek a fordítógépek, tehát enneknek igazából valóság alapja nincsen, persze nagyon látványosan el lehet őket adni ennek, de nem is ez a lényeg, tehát itt igazából a kutatást abban az irányban érdemes folytatni, hogy hogyan tudunk együttműködő partnereket létrehozni, és nem pedig, hogy lecseréljük egymást
1: de valami nem másra. Nem lecserélésre gondoltam, csak nem tudom, nálunk macska van otthon, mm-hmm. Az ember, és nagyjából értjük sok mindent, hogy mit akar mondani, de nem mindig.
0: Persze, de azt a robot se fog érteni, mert ugye amit ezek a mesterséges intelligencia tud, az általában az emberi tudásnak egyfajta gépesített formája, tehát ugye azon tanítják be. Egyébként mint pont az etológia tanszéken, Pongrász Péterrel és Faragó Tamással nagyon régóta foglalkozunk mondjuk a kutya ugatással. És egy nagy hatalmas adatbázis van, rengetegféle kutyaugatást vettünk föl, és van. Tehát elvileg betanítható lenne, sőt be is tanítottunk már ilyen számítógépes programokat az ugatás felismerésére. Tehát működik ez, de hát azt mi tanítjuk be? Tehát amit mi felismerünk, azt fogja ösztönő tudni. Tehát valójában sokkal többet nem fog tudni.
1: Nem, mert csak ugye sokan számos filmet láttunk már, amiben delfinek vagy bálnák kommunikációját próbáljuk megérteni. Jó, mondjuk nyilván velük nem élünk úgy együtt, mint a kutyákkal.
0: Tehát persze, meg ugye az egy másik fajta, ott is az a nehézség, hogy a mesterséges intelligenciának kell úgymond kitalálni azt, ami történik egy hatalmas adatbázis révén, és ez egy lehetséges egyébként út, de azért elég messze van még.
1: Jó, és akkor még egy másik ilyen vonalat, hogy ugye vannak más állatok, akik egymással fantasztikusan együttműködnek, mondjuk a méhek, vagy a hangyák, vagy most ez a kettő jutott eszembe, mondjuk. És soha nem láttam, legalábbis én soha nem láttam még ilyet, hogy két hangya összeütközik egy fűszál mellett, vagy átesnek egy előttük lévő, nem tudom, valami kis dolgon. Mondjuk például ez a közlekedésben nem hasznosítható tudomány?
0: Ugye az, hogy két állat el tud egymás mellett haladni, vagy hogy egy nem ütköznek össze, ugye ez nyilván egy alapvető biológiai képesség, tehát enélkül azért állatokat nem nagyon lehet, nem tudnak hasztékonyak lenni. Nyilván a hangyáknál, meg a méheknél, ami izgalmas talán, ez a nagyon hatékony együttműködésnek egy ilyen összetett szintje. És abban persze nagyon sok minden benne van, a szagok, a általában vizuális, tehát látványalapú, meg egyéb más érzékelési lehetőségek. Lényegében a robotok ezt azért nagyjából ma már tudják, ha nem is esetleg akkora sebességgel, meg ügyességgel, mint mondjuk egy hangya vagy egy méh. Ugye ez abból is következik, hogy nagyon sokszor a robotok, a mai robotoknak a nagy része

0: az egy merev test. Tehát még akár egy humanoid is azért, az eléggé esetlen, ha valaki látott videón ezek humanoidokat mozogni, ők tudnak, és jól, most már nagyon jól kompenzálni, de még mindig egy merev testtel kompenzálnak, és azzal, hogy viszonylag sok ízületet tudnak most már gyorsan programozni és szoftveresen használni, de nem az a rugalmasság van még mindig bennük, mint egy emberi testben adott esetben. Tehát ilyen szemben egy hangyában is sokkal több olyan ízesülés van, ami ezt hatékonyá tudja tenni.
1: Meg hát nem tudom egyébként, hogy ez nem etológia, az emberi kérdés inkább, hogy mondjuk nem félnénk-e jobban a humanoidtól, hogyha az sokkal, sokkal humanoidabb lenne.
0: Hát ugye a robotikának van ez a nagy, vagy a szociális robotikának van ez a nagyon régi, hát nem is tudom, hipotézisnek szokták azt hiszem leírni, ez a borzongások völgye, ez az a néven fut, ugye kicsit már ilyen misztikus, filmszerű elnevezés, de ez nem egy valódi völgy, ugye ez egy grafikonon egy mélyedés, és itt az az állítás, hogy ha elkezdenénk az emberhez egyre hasonlóbb robotokat készíteni, akkor van egy olyan pontja ennek a hasonlóságnak, amikor a robotokat inkább félelmetesebbnek fogjuk tartjuk majd, mint hogy szeretnénk őket, és ez az a fajta borzongás, amire utal ez a hipotézis. Na most ezt a kutatók is sok oldalról vitatják egyébként, hogy ez most tényleg bekövetkezik-e, de azért sok embernek, én még nem voltam személy szerint ilyen helyzetben, de van ilyen élménye, hogy ma már azért nagyon sok olyan robot van, amire olyan gumiszerű és egyéb kinézetet tudnak varázsolni, ami nagyon messzire úgy néz ki, mint egy ember. Igen. És akkor az ember ugye elindul felé, már majdnem ott vagyok, mert hogy mit tudom én, meg hozzá, oda szeretnénk menni hozzá, és egyszer csak leesik a tantusz, hogy hát ez egy robot. És ez egy tényleg egy nagyon negatív élmény ilyenkor, tehát az ember kicsit ilyen becsapva érzi magát, és ezért aztán ez egy veszélyes út. Tehát mi ugye beszéltünk etorobotikáról, az etorobotika másik fontos alap hipotézise az javaslata, ajánlata, hogy ne csináljunk emberszerű robotokat. Lehet csinálni olyan robotot, ami két lábon jár, van neki valamilyen feje, de az ne legyen egy cél, sokan próbálkoznak vele, hogy mondjuk egy az évben lemásolni az embert. Nem szerencsés az, hogy nekem, mint embernek, vagy a jövő generációnak folyamatosan azzal kéne foglalkoznom, hogy az illető az most robot-e, vagy ember. Tehát ezt ne csináljuk, a biológia egyébként is azt tanítja, hogy egy faj az nagyon jól el van egy környezetben, ha egy másik fajt akarunk csinálni, vagy az evolúció úgy gondolja, hogy az hatékony tud lenni, akkor azért kicsit változtassuk meg kellő mértékben.
1: Ez a nagyon emberszerű robot félelmeinkben, nem tudom mennyikora súlyt játszanak a különböző science fiction filmek, amikben viszont tömegével vannak ilyen megjelenő robotok.
0: Persze, de ugye ez megint csak a kutya szerepe nagyon fontos, ugye ma lehet látni, és különösen a mai világban egy jó talán gondolat, vagy hogy átérezzük a problémát, hogy az emberek a kutyát családtagnak tartják. Igen. Befekszenek vele az ágyba, ugye mindenfélét csinálják vele, felöltöztetik, most már babakocsiba is tolnak kutyákat. Tehát valójában, ha belegondolunk, az ember egy ténylegesen máshogy kinéző lényről is nagyon emberszerű ilyen tud gondolkodni. Igen. Tehát nem az, ugye nekem még ez a vitám van, hogy hát azért humanoid, mert az emberekkel szeretnek együtt. Mondom, persze, de tudnak nem emberekkel is együtt dolgozni, tehát valójában, és ez a kutya érv, ez nagyon fontos ebben az esetben, hogy ez teljesen jól működik, nem kell ezen szerintem különösebben sok pénzt beleölni abba, hogy 80 szervó motorral mozgassuk a robotnak a különböző arc részeit, hogy most pontosan leutánozzuk azt az emberi emóciót, amit egyébként sem érez a robot, mert neki nincsenek ilyen képességei.
1: Jó, és te például milyen robotokat látnál mondjuk 5-10 év múlva, vagy mit gondolsz, hogy milyenek lesznek?
0: Igazából ez egy nehéz, sokan kérdezik ezt meg tőlem, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy mert ez gyakorlatban is így van, hogy jön valaki, és akkor na, akkor én miért szeretnék? Hát én mindig azt szoktam kérdezni, hogy mi a probléma? Tehát, hogy kell egyáltalán robot, mert lehet, hogy nem kell arra feladatra. És akkor, ha végig tudnánk ezt beszélni, akkor kiderülne az, hogy mi az az optimális kinézet, működés, hogy négy lába legyen, kettő legyen, kerekeken guruljon, repüljön adott esetben. Tehát, hogy valójában én ezt próbálom mindig sugallni, hogy az evolúció, ugye, mint biológus, nem döntött el előre, mit tudom én, 500 millió évvel ezelőtt, hogy majd lesz egy ember, és akkor ezt úgy kell nekem most csinálni, hanem az történik, hogy változik a világ, ugye a biológia értelemben talán kicsit lassan, de van ennek is oka, és majd valami keletkezik. Tehát, hogyha valaki nézi, például most nagyon sok filmen lehet látni, vagy hát ilyen természettudományos filmeken, ugye különböző ilyen mélytengeri halakat, igen, meg rákokat, hát tehát, hogy valaki szerintem egy jó grafikus vagy festőnek sincs olyan fantáziája, hogy mik vannak, és ezek nagyon jól működnek abban a környezetben, és megvan általában az oka is, hogy miért néznek ki. Tehát én mindig meg szoktam folytani a kérdést, biztos, hogy lesznek olyan falatok, amiben különböző formájú alakú, sebességgel működő robotokat építünk, de előbb a feladatot kell megtalálni, és nem pedig fordítva.
1: Jó, mondjuk akkor nézzük azt, aki egy háztartásban segít. Egy idősnek, egy nem ráérőnek, stb.
0: Igen, itt ugye nekem itt az a kicsit a nehézség, hogy picit mi azt gondoljuk, hogy az, ami most van, az mindig így lesz, és akkor ha most ugye sokan abban gondolkodnak, hogy hát akkor van a, nem tudom, inas, és akkor legyen egy inas robot. De ugye én erre azt tudtam mondani, hogy van az ember, nem tudom, még most is sokan biztos mosogatnak a háztartásban, én is egyébként lelkes mosogató vagyok, de van egy olyan robot, ami abszolút nem úgy néz ki, mint egy ember, úgy hívják, hogy mosogatógép, és ez teljesen jól bevált. Tehát ugye azok, amik filmek, amikor azt csinálják, hogy a roboton úgy próbálják reklámozni, milyen jól fog mosogatni, ezzel én mindig mosolygok, mert ez a probléma már úgy nagyjából megvan oldva. Tehát, hogy itt ezért nehéz megmondani, mi hogy fog történni. Ráadásul ugye mi abból indulunk ki, hogy a házt, ugye a lakások, hát én most ugye pont emiatt nagyon sok lakásban járok, meg hát a sajátomat is ismerem. Ott ugye például vannak ilyen dolgok, hogy küszöb, meg szőnyeg, meg karnis, meg mindenféle dolog, ami azért nem egy robot barát hely. Tehát, hogy nagyon nehéz elképzelni azt, és most volt egy másik robot, ugye konkrét neveket ne említsünk, de az interneten lehetett látni, hogy ő virágot tud öntözni. Na most én, mint biológus, ugye nálunk a virágok azok az én, vagy a szobanövények hozzám tartoznak a működésünkben, és ugye, hát én pontosan tudom, milyen nehéz, mert ugye annak vagy ott van egy levél, remélem a feleségem nem hallgatja a műsort, mellé folyik az, igen, és akkor az ember törölget, és ott igen, a szentséggel. Tehát, hogy ez nem egy olyan egyszerű funkció.
1: Nem, abszolút nem.
0: És egy ilyet megcsinálni, és akkor lehet, hogy kiderül, hogy ezt nem is így kéne csinálni, hanem teljesen másképpen. Tehát a robotoknak azért meg kéne azokat a funkcióit találni, amikben tényleg hatékonyak tudnak lenni. Például egyébként, ami egyébként egy nagyon gyakori felvetés, de ott sincs egy jó robot sem, az az idős gondozás, és nem feltétlen otthon, tehát a lakásban, mert nagyon bonyolultak a viszonyok, pont ezért, ha megy idősek otthonba. Ugye az is a gond, azt is még sokszor ugye mindig elképzelem, hogy ugye ha az ember vesz egy porszívót mondjuk, akkor ahhoz is tartozik, hogy egy eléggé bonyolult használat utasítás, vagy akár pláne egy mosógéphez, ugye, ami már szinte átláthatatlan sok gomb van és folyamat. Most képzeljük el, hogy most megveszünk egy igazi robotot. Hát azt ki tudja ott kezelni, pláne egy idős ember, ugye, ha az elromlik, vagy elpottyan, vagy nem működik. Hát szóval itt azért reálisan látni kell azt, hogy ez a technológia hol és mikor tud hatékony lenni, idősek otthonában, tehát ahol megvan az a szervizháttér, meg az informatikai háttér, hogy tudják ezeket kezelni, ha elromlik, újraindítják, letöltik a frissítéseket, és most nem akarok más mondani, akkor persze ott tud működni. De 20 év, hogy mondjam, szociális robot fejlesztés után konkrétan nulla robot működik az idősek otthonában, nem csak igen, Magyarországon, hanem az egész világon.
1: Szóval éppen ma láttam olyan robotot, azt hiszem nem igazi volt, tehát azt hiszem, hogy igazi volt a videó, ahol a robot a dobozból belülről kibontotta a saját dobozát, kijött belőle, és onnan kezdve működött.
0: Igen, hát...
1: Mindig ez ipari volt nyilván.
0: Igen, de itt az, ugye én... Az a baj, hogy ugye ez olyan, mint a színházban az ember, ugye mi, mint nézők, a színdarabot nézzük, igen, és hogy van egy nagyon másik része a színházak, ami mögöttet történik, abból nem tudunk semmit. A robotikus egy picit ilyen, hogy gyakorlatilag mi színházként nézzük ezt a videókon keresztül, meg ilyen showkon keresztül, de a hátteret azt igazából nem tudjuk. Tehát például az, hogy ezeknél a robotoknál nagyon sokszor az a probléma, mi nagyon sok történet kering, de hát ezeket nem szokták elmesélni, persze, mert itt üzleti érdekek sérülnek, hogy igen, a poharat, amit is most asztalomban van, egy robot teljesen jól fel tudja venni, de azon a pohárnak ott kell lennie. Ha ő 10 centivel arrébb van, akkor már azért nem annyira fogja tudni. Szóval, hogy, és ezek azért problémák, mert egyszer megkezdtem egy mérnököt, hogy egy ipari robot, ami hegeszt, az mennyit hibázhat? És akkor mondott valamilyen, attól függ, hogy fejezzük ki, gyakorlatilag sose hibázhat.
1: Mikronokban nagyon kis.
0: Igen, és meg is, mert ugye abban a feladat megismétlében is. Tehát, hogy itt azért egy emberi térben, pláne ahogy mi emberek működünk, itt azért egy robot még nagyon messze van attól, hogy hatékony tudjon lenni. Ennek egy pici szeretében tud hatékony lenni, és én pont ezért kérdezem, mondom mindig a robotos kollégáknak, meg akik elvárásokat fogalmaznak meg, hogy muszáj megértenünk, hogy mi az a szintje a mai technológiának, most a szociális robotokra értem alatta, ahol például ez jól tud működni. Itt vannak ezek a mesterséges nyelveken alapú robotok, amik úgy vagy intelligencia, ugye megértik, amit mondunk, és a többi. De azt észrevett, figyeli-e valaki, és nyilván figyeli, meg tudom is a problémát, hogy milyen közel kell a mikrofonhoz hajolni, hogy kell mondani, hogy ez, és melyik nyelven, hogy ezt megértse. És én ezt a technológiát nagyon tisztelem, de amikor egy idős ember össze-vissza mozogva, más sebességgel, máshogy hangsúlyozva fog beszélni, akkor arra föl kell a robotot készíteni, és nagyon komolyan, mert ez a technológia még nincsen meg.
1: Igen, erre gondolom, hogy mondjuk például mi, mert nagyjából egyidősek vagyunk, mi még megérjük ezt, hogy...
0: Talán szerintem igen, hát ugye, hogy mennyire szellemileg fitten érik meg, azt nem tudom, de talán valamennyire még igen, hát nyilván a tudós nagyon nehezen jósol, tehát ugye nekünk már 20 éve, hogy el is hangzott.
1: Nekünk laikusoknak.
0: Igen, tehát, hogy én nem nagyon merek ilyen számokat mondani. Én nagyon örülnék annak, hogyha tényleg azokat a projekteket, amiket most én reálisnak látok, és mondjuk egy idősek otthonában robotokat el tudnánk helyezni nagyon specifikus feladatok mentén, annak már én nagyon örülnék, mert a másik, ami nagyon fontos, a tapasztalatszerzés. És hogyha egy robot nem működik egy helyen, abból nem lesz tudás. Ugye? Azt kidobják. De hogyha picit működik, akkor már annyi időt fogott eltölteni, hogy abból már meg lehet tanulni a következő szinthez azt a szükséges tapasztalatot, hogy meg lehet szerezni azt a szükséges tapasztalatot, ami a következő szintet létrehozza. Tehát én szerintem ez a folyamatosság, az építkezés az, ami fontos. Ezt megint csak az evolúció el lehetne tanulni egyébként, hogy az evolúció az tipikusan ilyen kis apró lépésekkel halad előre, és így tudott elég stabil, hát hogy mondjam, élő rendszert létrehozni a Földön.
1: Mondtad, hogy nyugdíjas otthon. Ezek szerint szoktál is oda járni. Hogyan fogadják, vagy hogyan gondolkoznak erről a nálunk idősebbek, akik már egy nyugdíjas otthonban élnek? Mit gondolnak arra, hogy most bejön ide egy robot, az jó lesz, vagy nem lenne jó?
0: Igazából ezzel kapcsolatban számomra egy picit meglepően jókat tapasztaltok. Nyilván nem nagy minta a miénk, tehát néhány otthonban jártunk robottal, és nagyon hálásak vagyunk egyébként az újbudai idősek otthonának, ahol nem csak hogy beengedtek minket, hanem hagyták, hogy ott több hónapon keresztül dolgozzunk, sőt, ugye most már olyan jó kapcsolatba kerültünk, hogy visszavárnak minket. Tehát az időseknek a robot, az úgy a Biszki nevű robotunk egyébként belekerült a hétköznapi beszélgetésekbe, és amikor ugye el kell vinni, mert néha máshol is kell szegényt használnunk, akkor bizony hát szomorodnak, és kérdezik, hogy mikor jön vissza. És ez nagyon érdekes dolog, mert pont az idősek otthonában nagyon fontosak az ilyen érdekességek, és a legtöbben kedvelték, nyilván van, aki esetleg tartózkodik tőle, vagy visszahúzódik, akár nem is akar vele találkozni. Ez megint egy fontos dolog, ugye, hogy a jó szociális robot az ezt is észleli, illetve hát úgy van programozva, hogy aki nem szereti, aztól akkor kerülje őt el, és ne okozzunk ezzel semmiféle negatív élményt bárkinek, de a többség azért szereti, és sőt, hát volt egy olyan ötletük is, hogy hogyan lehetne Biszkit belevonni ilyen játékokba, és akkor úgy programoztuk át, meg úgy használtuk, hogy abban a játékban, amit ők ottan játszanak, rendszeresen abban a Biszki is részt tudott venni.
1: És ő, mint robot, mit csinál?
0: Biszki gyakorlatilag semmit nem csinált, abban az értelemben, hogy ő volt. És azért ez azért szoktam így mondani, mert ez sokszor olyan úgy tűnik, hogy hát akkor most mi ebbe a nagy dolog. De valójában az, hogy jön, megy, ránéz, és hangokat ad ki, És lehetett például arra használni, hogy ha rápakol valamit az idős ember, akkor elküldi mondjuk biszkit valahová, vagy egy másik emberhez. Ez önmagában már egyfajta ilyen alapszintű szociális interakciót tehet lehetővé. És ugye az idősek otthon azért is egy érdekes szituhelyzet, mert ott azért a gondozók, nővéreknek nagyon sok dolguk van. Tehát egy robot, ha csak azzal is, hogy kicsit így mondjuk azt, hogy szórakoztat, vagy a jelenlétével, már sokszor meg tudja változtatni a hangulatot, vagy hozzá tud adni valamiféle pozitív hangulatot a működéshez, aminek szerintem nagyon fontos hatása lehet hosszú távon.
1: Nem tudom, én nem vagyok kutyás, te igen. De amikor szembe jön az utcán egy kutya, és az mondjuk aranyos, akkor az ember azért mégiscsak elmosolyodik, ráköszön, vagy nem tudom, mit csinál, valamit, tehát valamilyen interakció kialakul. Valami ilyesmi történik ott is?
0: Igen, hát pont ugye ez is a jó, hogy szóba hoztad ezt a dolgot, hogy a kutyát sokszor úgy használják, mint hogy úgy a tudományos értelemben úgy is szoktuk meghatározni, hogy egy katalizátor az emberi kapcsolatoknak. Igen. Az ember, hogyha magányos, vesz egy kutyát, elkezdi sétáltatni, találkozik más emberekkel, és már is elkezdenek beszélgetni a kutyáról, aztán persze később egymásról is. A robot pont ezt a szerepet tudja betölteni adott esetben, hogy igen, ő ott van, vele lehet pici interakcióba kerülni, lehet róla beszélni, lehet mondani, hogy szép, nem szép, megint csinált valamit, megint neki ment a szekrénynek, jaj, de vicces, jaj, de aranyos, és ez nagyon fontos, mert ez egy izgalmas téma tud lenni, és az emberek közötti kapcsolatokat is segíti.
1: És ő egy saját fejlesztésű robot?
0: A Biszki saját fejlesztésű robot, igen, ott nagyon magát az
1: alap... Ő vagy az?
0: Hát nálam ez már kicsit keveredik, ugye? Azzal, hogy egy ilyen emberszerű nevet adtunk neki, tehát, hogy Biszkinek hívjuk, ez már kicsit azért inkább ő lett, és egyébként ugye ez azért is hát nem teljesen szokatlan, mert én most emlékszem, hogy gyerekkorunkban, még amikor az autó egy nagy dolog volt, akkor a családban igen, mindig elneveztük az autókat valahogy, és akkor úgy beszéltük róla, hogy na, a, nem tudom én, a atyús ugye volt az egyik ilyen autónk, tehát hogy ez azért megszemélyesítődik. Ez nem baj egyébként, de nyilván vigyázz kell ezeknek a határaira. Egyelőre most még gyakran ő aztán persze, amikor elromlik, akkor és akkumulátort kell cserélni, akkor inkább az lesz belőle, de az emberek ezt tudják kezelni, ezeket a helyzeteket.
1: Mondjuk a mi gyerekkorunkban az egyik emlékem az mikrobi.
0: Mikrobi, igen, igen. Tehát nagyon sok ilyen van, és ez szerintem segít, szerintem, de nagyon nem szabad vele nyilván visszaélni.
1: Nem, igen, csak mondjuk Mikrobi, vagy R2D2, ők kimondottan kedves robotok. Aztán vannak nem kedves robotok is, akik nyilván más, kevesebb mosolyt akasztanak az ember arcára, de egy picit másról beszéljünk, mesterséges intelligencia és állatok. Te, ha ma a videókat látsz állatokról, és etológus vagy, értesz az állatokhoz, akkor meg tudod még mondani, hogy ez igazi vagy nem?
0: Nem könnyű. Az igazság, hogy én nem az vagyok, aki az interneten csüngök, és nagyon sok állatos videót szoktam nézegetni, vagy a TikTokon, mikor nincsen más dolgom, és ez ritkán van ilyen helyzet, de leginkább azért, hogyha mégis szembe kell az ember ilyen videóval, akkor azért én utána szoktam tudni nézni, hogy azok honnan is erednek, kik azok, akik fölteszik, és megpróbál ezenben megtalálni a forrását. Sajnos ez ugye a tudományban, meg az egész emberi információ közlésben egy óriási kihívás, hogy lehet ezeket a helyzeteket elkerülni, főleg akinek nem szakmabeli, de nyilván, hogyha mondjuk az ember ismeri, hogy a páviánok úgy nagyjából hogy viselkednek, akkor azért a repülő pávián videót azt nyilván az ember kellő kritikailag tud fogadni, de ez nem azt jelenti, hogy minden ember ilyen helyzetben van, és sokszor az embereket becsapják ilyenekkel.
1: És
0: persze,
1: amikor egy tehén seprűvel vakaródzik?
0: Igen, pont ez a most aktuális videó, amiről beszélünk, ugye. Én szerintem ezt meg lehetett volna csinálni egyébként mesterséges intelligenciával is, de speciál Veronika tehén tényleg van, tehát ő létezik, és ez például nekem egyszerű volt most ezt a dolgot így rövidre zárni, mert ismertem azokat a kutatókat, akik ezt a kutatást csinálták, tehát valóban ők igazi eredeti tehén, háromdimenziós tehén.
1: Ha valaki nem látta a videót, Veronika egy Ausztriában élő
0: tehén,
1: aki
0: igen,
1: egy partvissal vakargatja magát, és gyakorlatilag eszközt használ. Ez egyébként mennyire kuriózum, ha már így átnyergeltünk ebbe az irányba?
0: Ugye ez amúgy érdekes, mert ugye Például csak az, hogy egy ilyen, ez a tehén, a Veronika magát egy seprűvel vakargatja, hogy ezt egy robot hogy tudná megcsinálni, ugye a mai technikai szintén, ez önmagában egy izgalmas dolog, mert ez nem egy triviális probléma. A etológiai szempontból ez azért érdekes, mert sokan azt gondolják, hogy a tárgyakkal vannak a manipulácia használata, úgy mondjuk, hogy eszközhasználat, az valamilyen nagyon komplex kognitív képesség, és ha valaki erre képes, akkor az valamit nagyon magas rendű összetett képességet testesít meg. Én ennyire nem vagyok azért, hogy már optimista vagy, nem különíteném ezeket el. Itt azért sok minden más is szerepet játszik ebben, de az való igaz, hogy ha mondjuk a párosúlyú patások, tehát most tehén és hasonló rokon fajok esetében ez a fajta tárgyhasználat, ez tényleg ritka, nem nagyon figyeltek meg ilyet, és már persze most ugye az a problémája a szegény kutatónak, hogy ki kéne nyomozni, hogy ez most hogyan is keletkezett Veronika elmében, és ez mennyire ennek a tehének valami különleges tulajdonsága, vagy pedig hát általában a tehenek nem jutnak hozzá ezekhez a lehetőségekhez, hogy a tárgyakat használjanak.
1: És az állatok mennyire másolnak? Megy a robotoknál is például ez egy bevettnek látszó, vagy feltanítási módszernek számít, hogy tanuljanak. Ez valaki előttük becsavarozza háromszor ugyanazt a csavart, negyedikre már lehet, hogy a robot is be tudja. Az állatokra mennyire jellemző, hogy tanulnak?
0: Nagyon sokféle állatképes, ugye ezt úgy hívjuk utánzás, vagy megfigyelés alapú tanulásra, nagyon különböző szintjei vannak ennek. Tehát alapszinten csak arról van szó, hogy ha egy állat azt látja, hogy valaki ottan talál, mit tudom én, egy falatot, akkor is oda megy és megnézi, hogy van-e ott valami ennivaló, egészen odáig, amit te is említettél, hogy mondjuk akár mozgássorokat is képesek megfigyelés alapján megtanulni. Majmoknál, csimpánzoknál, vagy azon belül csimpánzoknál is nagyon sok ilyen adat van. Tehát ez nem ritka az állatoknál ez a fajta képesség.
1: A kutyát is valahogy így tanítjuk meg különböző dolgokra, nem egy olyan nyilván nem mindig.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés.
1: Rágcsálom a csontot előtte, de...
0: Igen, ez egy érdekes kérdés, mert pont egyébként az etológiai tanszék egyik nagy eredménye, én úgy gondolom, hogy felfedeztük azt, amit a természet régóta tud, de a kutya kiképzők elfelejtettek mellesleg, hogy a kutya is tud utánzás alapján tanulni. És mert nekünk most erre van egy kiképzési módszerünk, mármint ezt ugye a tudósok kitalálták, hát hogy ismerem, csak a kutya kiképzők meg nem annyira akarják átvenni, ők maradnak a hagyományos módszernél, amiben semmiféle ilyenfajta látványalapú tanulás nincsen, pedig a kutya egy szociális lény, és azért, ha valaki olvas úgy kutyás történeteket, például Csányi Vilmostól, de sok más embertől is, akkor rájöhet arra, hogy a kutyáknak az egy nagyon természetes módja, hogy szociálisan tanuljanak, azaz az ember vagy egy másik kutya viselkedését megfigyeljék, és abból tanuljanak, és aztán azt is használják. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog lenne kutyánál is, sajnos hát erre azért nagyon sok próbálkozás nincsen.
1: Jó, és akkor így a műsor vége felé, szerinted akkor valójában mennyire lesznek, vagy hogy lesznek szociális lények a robotok? Egyáltalán az, hogy lények lesznek, ez mondjuk egy fogalmazás kérdése, de valamik, szociális.
0: Hát a lény ugye az, amit egy ágens, tehát az valami, lehet technológia is, lehet élő is, ez nyilván ugye itt még azért hatalmas különbségek vannak egy élő lény és egy nem élő lény között, ezeket azért érdemes fejben tartani. Én azt gondolom, hogy talán, vagy abban reménykedem, hogy ez a, hát nem is tudom, mi a jó szó, magyarul azt hiszem lelkesedésnek mondják, ugye van ez a hype nevű angol képviselés, ez azért úgy le fog csökkenni. És akkor úgy leszállunk a földre, ahogy az ember így szokott, és akkor elkezdődik ennek a technológiának a szép felépítése répésről répésre, és én ebben tényleg amit én missziómnak tartok, hát és próbálkozom mindenütt erről beszélni, és ez is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy együtt gondolkozzunk, és mindenki tegye be ebbe a gondolkodásba azt a szaktudását, amihez ő ért, és akkor ez valóban egy hasznos technológia tud lenni, hogyha megfelelő mértékben alkalmazzuk, és nem csak beígérünk mindenfélét, és aztán majd ugye kapkodjuk a fejünket, hogy megint csak szórjuk a pénzt.
1: Hát igen, meg van egy nagy koreai gyártó, a Hyundai, amelyik már tavaly jelentette be, vagy idén évelején, hogy 30 000 robotot gyárt le. Jó, a saját gyáraiban fognak ezek dolgozni, de nem fogunk velük találkozni a nagy körúton sétálva, de mégiscsak 30 000 robot fog dolgozni az ő gyáraikban, és ez Ez lehet, hogy marketing, lehet, hogy nem, de minden esetre már a helyi szakszervezet tiltakozik ellene.
0: Én ezt mind elhiszem, és ezek tényleg komoly kihívások. Ugye ezt a, sokan emlegetik is, ezt a ipari forradalom és géprombolás korszakát, de hát pont akkor lenne jó, akkor, hogy lehetnénk büszkék magunkra, mint emberek, vagy emberiség, hogyha azt a korszakot megnézve most nem így járnánk el. És itt szerintem pont nagy felelőssége van a gyártóknak is, mert az emberek nagyon nem ismerik azt, hogy egy robot mit tud, mit nem tud, és hogyan tudja megváltoztatni az emberek életét, de ugyanakkor ugye azt is jó lenne, vagy jó tudni, hogy azzal, hogy robotok megjelennek, megint csak tehát nem szűnnek meg, biztos megszűnnek szakmák, de ezek eddig is megszűntek, tehát ki az, aki most mondjuk kőfaragással foglalkozik, mint a középkorban, hát a templomok építéséhez ugye mennyi kellett. Tehát, hogy ezek átalakulnak. Csak ehhez időt kell hagyni az embereknek, és föl kell őket készíteni erre. Az nem fel nyilván, hogy akkor hirtelen egyik napra a másikra megjelenünk 30 000 robottal a gyárkapuban, és a másik felé meg elbocsátjuk másik a dolgozókat. Kapunk. Tehát ez így nem működik, ebből már egyszer már volt zűrzavar. Én ezért mondom a felelősséget, mert ha valaki tényleg látja, hogy ez hogyan tudna szervesen felépülni és fejlődni. Például az idősek otthonában ott a robotok nem tudják jó darabig kiváltani az ottani gondozóknak a munkáját, annak csak egy specifikus részét, viszont aztán most is látjuk, hogy sokkal több gondozóra lenne szükség ahhoz, hogy ezt a társadalmi réteget ellássuk, tehát azért van helye az átrendeződésnek.
1: Hát akkor egy ilyen szép etorobotikus világban bízzunk. Nagyon szépen köszönöm dr. Miklósi Ádámnak, a vendégünk volt. Önöknek köszönöm a figyelmet, és egy hét múlva egy más témával jelentkezik újra, ami és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Köszönöm.
0: És köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy erről beszélhettem.
1: Köszönöm.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

végre az, az, amit akarok. Ez egyszer az, amit akarok. Eljött és vastagon kavarok.

0: esést. Hát megjött gazdagon kavarog, ez egyszer az, amit akarok. Végre az, az, amit akarok. Eljött és gazdagon.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos.

0: arról, hogy kiválthatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus, hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést, illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: A vendégvárót hallják, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Tóth Peti Lili szerkeszti a műsort, és elindulunk a Balaton felvidékre, ahol dr. Szabó Gáborral fogok beszélgetni arról majd, hogy milyen őshonos állatokat találunk a Salföldi Majorban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: Kezdjük azzal, hogy a Nyugat-Veszprém és Kelet-Zala tájegység vezetőjeként kellett volna szépen hivatalosan bemutatnom. Ez ránézésre bár egymás melletti két terület, de mégiscsak két külön vidék, de egyébként meg teljesen összefonódik?
4: Így van, ez teljesen összefonódik, ugye itt a természeti rendszerek azok összekapcsolják ezt a két tájegységet, ahol a Balaton felvidéki nemzeti park tevékenykedik, illetve végzi a természetmegőrzési és a génmegőrzési munkáját.
3: Ha ősi állatokról beszélünk, őshonos állatokról, akkor mire gondoljunk? Igazából a kicsikre, vagy itt azért vannak rendes, igazi négylábúak is?
4: Gyakorlatilag nagyon széles és színes a paletta. Ugye amikor őshonos fajokról, illetve fajtákról beszélünk, akkor mindig arra kell gondolnunk, hogy a Kárpát-medencében alakultak ki ezek a fajták. Ezek bemutatását tűzi ki lobogójára a Salföldi Major. Itt megtalálhatók, hogy mondjam, igazi nagyfiúk. Ugye vannak szarvasmarháink, úgy mint a magyar szürkemarha, a magyar tarka, a kárpáti borzderes, a bivaj, ezek ugye négylábú, jó nagy testű állatok. de van ám baromfi udvarunk is, ahol pedig a kétlábú szárnyasok kapnak helyet, tehát az ide látogatók nagyon sok fajtával ismerkedhetnek meg. És hát akinek például a Mici Matkó az egyik kedvenc meséje, azt feltétlenül javaslom, hogy látogassa meg a majorunkat, ugyanis itt még a fülessel, a szamárhalas is találkozhat.
3: Nyuszi,
4: természetesen, hát azért a cukiságoknak is van helye, úgyhogy a nyuszi is szerepel itt a megtekinthető állatok.
3: Hát kangát nem várnék és zsebibabát, hogyha már itt tartunk, mert a kenguru az nem kifejezetten odavaló.
4: Így van, igen, nekünk ez egy szempont is, hogy alapvetően ugye a major az nem állatkert, tehát hogy itt nem fogunk ilyen egzotikus lakókkal találkozni, kizárólag az őshonos házi állatfajtákra koncentrálunk, illetve ezek megőrzésére, meg a bemutatására.
3: Azt mondják, hogy ha oda megyünk önökhöz, akkor semmiképpen nem szabad kihagyni a lovakat. Nem tudom, mennyi van, de a Nonius fajtáért lényegében önök felelnek.
4: Hát nálunk ugye azért találhatók még Nonius tenyészetek az országban. Valóban nálunk megtekinthető a Nonius. Sőt, ugye az egy szempont is, hogy ne csak megtekintsük és lássuk a fajtákat, hanem minél inkább testközelbe kerülhessen az ide látogató, és éppen ezért tartunk lovaglásokat is. Itt póni lovaglásra kell gondolni, ahol már a legkisebbek egészen apró gyermekkortól már megtapasztalhatják azt, hogy milyen érzés egy lovon ülni. Illetve szervezünk olyan kirándulásokat, napi rendszerességgel indulnak a közelben lévő páros korostoromhoz lovaskocsis fogatok, ahova az ide látogatók felülhetnek, elkocsikáznak a kolostoromhoz, és ott egy ilyen erdei környezetben egy kicsit lecsendesülve így tudják élvezni a kirándulást.
3: Egyébként is, hogyha már kicsiket említette, ott van az állatsimogató, ahol szépen el is fáradhatnak, nem csak az állatok, hanem akár ők is. Könnyű önöket megtalálni?
4: Minket nagyon könnyű megtalálni. Ja, a salföldi major ez Salföld szívében található, és javaslom is, hogy ha hozzánk ellátogatnak, akkor érdemes felfedezni a környéket. A Salföld egy valóságos ékszerdoboz a Balaton felvidék területén, az eredeti állapotban megmaradt falu szerkezet, illetve nagyon szép tájba illő hagyományos stílusú házak találhatók, tehát érdemes egy sétát tenni.
3: Legyen úgy, a Balaton felvidéki Nemzeti Park Nyugat-Veszprém és Kelet-Zala tájegység vezetője dr. Szabó Gábort hallották, és Salföldre hívott minket, a salföldi majorba, hogyha Balaton felvidéken járunk, annak a szélén van ez, de ne hagyjuk ki. Köszönöm szépen!
4: Köszönöm én is! Köszönöm szépen!

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: A mikrofont kollégámtól Egontól átvéve Somodi Solymos Eszter kíséri a hallgatókat tovább a Káli medencébe, és hát nézzük is, hogy a következő témánk mi lesz, vagy milyen területre fogunk elevezni. A vonal túloldalán Cseh Tamást, a Káli Art Inn ügyvezető igazgatóját üdvözölhetem. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm én is, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Amikor egy szállást üzemeltet valaki, akkor nagyon, legalábbis én azt gondolom laikusként, érdemes azt megfigyelni, hogy azok, akik önökhöz érkeznek, miért érkeznek a Káli medencébe, mit keresnek?
2: Az az igazság, hogy én pár hónapja vettem csak át a Káli Art Innnek a vezetését, de ez a 4 hónap, illetve az elődeimmel való beszélgetések azt a képet vázolták föl nekem, hogy azok járnak hozzánk, akik egy kicsit vissza akarnak vonulni ettől a nagyon-nagyon rohanó hétköznapoktól. Egy ilyen megnyugvó, igazából kevés ingert kereső csoportról beszélünk, ez életkortól teljesen függetlenül, akik hangsúlyt fektetnek arra, hogy egy minőségi pihenést viszont nagyon-nagyon nagy nyugalomfaktorral kapjanak.
1: De gondolom azért ennek ellenére biztos, hogy ha mégis egy nap alatt egy programot szeretnének csinálni, akkor van lehetőség azt a Káli medencében eltölteni. Zömmel hova szoktak ellátogatni a vendégek?
2: Én azt hiszem, hogy nem csak egy napot, hanem heteket lehet itt kitölteni, és a teljesség igénye nélkül talán olyan sorrendben kezdeném a programokat, amik mindenki számára örömet jelentenek, egyaránt gyermekeknek, egyaránt felnőtteknek, ugyanis nagyon sokszor beszélgetve az itt lévőkkel, azt mondják, hogy hát ők ide pihenni jönnek, gyermeküket nem is feltétlen hozzák magukkal, mert a programok. Ami egyáltalán nem fedi a valóságot, ugyanis rengeteg gyermekkel is élvezhető programot lehet itt találni. Ha valaki tényleg a teljesség igénye nélkül elmegy Szentbékkálára, ahol a kőtenger van, a volt Pannon-tengernek az aljáról megmaradt köve. Ott a gyerekek nincsenek bekorlátozva, felmászhatnak a kövekre, élvezhetik a látványt, élvezhetik a szabad levegőt, de ugyanez Salföldön, a templomrom mellett, a Majorban olyan állatokkal ismerkedhetnek meg, amit kell Várfi környezetben igazából. Ez nem fordulhat elő, de nagyon közel van a Káli medencéhez, a Szigligeti vár, Csobánt egyére fölmenni, tényleg rengeteg, de aki egy kicsit jobban ismeri a területet, az megtalálja magának az autómúzeumtól, a filmforgatási helyszínek, Dörgicséről beszélve, ahol az Állítsátok meg Teréz anyut forgatták 2004-ben, Fólia Arborétum, ahol a természetet gasztronómiával vegyítve élvezheti, Tapolca, ha valaki városiasabb környezetet keres, maga az óvárosa, a Tavas Barlang, és akkor még nem beszéltünk arról, amit már az inkább felnőttes program,

0: rengeteg borászat, amit név szerint nem is akarok említeni, de hihetetlen minőségű, már-már ilyen provanszi táj és provanszi bor kultúrával találkozhat az ide érkező.
1: Ezt hallgatva abszolút az a kép vázolódhat fel a hallgatóknak, hogy tényleg, hogyha valaki pihenni akar tartalmasan, akkor irány a Káli medence. Viszont nagyon fontos, hogy azért a nap végén vagy napközben hol pihen az ember, és hogyha már a nyugalmat és úgymond a kicsit lelassulást válaszza az ember, és ezért érkezik a Káli medencébe, akkor fontos, hogy a szállás is ehhez hangolt legyen. Az önök szállodájának a nevében ott van az árt szó, így valamit feltételez az ember, hogy azért ennek valami jelentése, vagy hozzáadott értéke biztosan van, jól gondolom?
0: Teljesen jó, van hozzáadott értéke, és ezt a vonalat követi is a szálloda. A tulajdonosi párnak köszönhetően, akik nagyon-nagyon magas szinten támogatják a kortárs kultúrát, minden évben, most már több mint 5 éve van egy modern szoborparkunk. Ez a szoborpark nem csak a szálloda lakói számára, hanem az utca közönségének is díjmentesen látogatható. Illetve azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy az árt és a művészethez tartozik az is, hogy a vendégek gasztronómiai kiszolgálása nálunk zolnai tányérokon történik, ezüst előeszközökkel, és egy olyan milliót biztosítva a képeken lévő falakkal, a kiállított tárgyakkal, dísztárgyakkal, ami igen-igen közel hozza hozzánk a kultúrát.
1: Én azt gondolom, hogyha valaki a Balaton felvidékre érkezik, és jó magam is, mikor ezt teszem, akkor valóban egy kicsit a természetet várom, hogy tényleg pihenni tudjak. Ugyanakkor arra is emlékszem, hogy mindig megkeresem azokat a helyeket, akik garantálják azt, hogy ebben a nyugodt környezetben gasztronómiai ingyenségekkel találkozhassak. És azt gondolom, hogy a Balaton felvidék önmaga is tudja ezt, hogy így érkeznek oda az emberek, és készülnek erre. Nagyon kiemelt a gasztronómia. Önök mit tapasztalnak?
0: Igen, teljesen egyetértek. A Káli medencében ez már adott is. Igazság szerint én azt hiszem, hogy a Káli medencéből is, itt nem feltétlenül a nyári hónapokról beszélek, nem a gasztronómiai lehetőségek, hanem egyelőre még az utasok, a turisták és az ide látogatók hiányoznak inkább. Nagyon-nagyon magas színvonalú éttermek. A borászatokban már nem csak bort, hanem ételeket lehet fogyasztani. Kifejezetten sokszínű étkezési lehetőségekkel találkozik az ember a városoktól, egészen a kis falvakon keresztül mindenhol, és ebben tényleg a desszertektől a fagylaltokon át az éttermekig mindent. Nyilvánvalóan azért is, mert olyan alapanyagokat tudnak használni, ami nem mindenhol elérhető. Ezen a tájon őrületes mennyiségű kézműves sajtot, tejterméket, hústerméket lehet találni, amiből egészen más minőségű ételek állíthatóak elő, mint a boltban bevásárolt termékekből.
1: Ilyen környezetben azt gondolom, hogy azért, amikor valaki egy vendéglátóegységet, egy szálláshelyet telepít, vagy hogy mondjam, épít, vagy valósít meg, akkor én arra gondolok, hogy azért nagyon figyel arra, hogy a helyiek is minél jobban befogadóbbak legyenek, és lássák azt, hogy ez egy kölcsönös jó dolog tud lenni. Jól gondolom, hogy például akkor a gasztronómia tekintetében tipikus példa lehet, hogy akkor itt a lehetőség, hogyha már annyi minden helyi érdekesség, ízvilág van a környéken, akkor azt találják föl mondjuk akár a Káli Ártinben is.
0: Egyetem. És ez így is van. Aki szeretne minket szavunkon fogni, várjuk nagy szeretettel reggelieinkre is, ahol észre fogják venni, hogy tényleg olyan sajtok, olyan húskészítmények vannak föltálálva, amik az itteni helyi kézműves erők által előállítottak. Igyekszünk minél közelebb Köveskálhoz, és nem azért, mert ez így költségkímélő, hanem azért, mert igenis itt a környéken is megtalálhatóak tényleg azok a nagyon-nagyon magas minőségű élelmiszerek, amivel egy reggelit sokkal többé tudunk tenni, mint egy táplálkozássá. De aki bejön hozzánk, hogy egy szörpöt igyon, az is köveskáli szörpöt fog inni, a borok is innen vannak a környékről, És tulajdonképpen vége láthatatlanul lehetne sorolni, mert nagyon-nagyon messze menőkig törekszünk arra, hogy a lehető legközelebbi magas minőségű alapanyagokat használjuk.
1: Még egy kérdést engedjen meg nekem, nagyon kíváncsi vagyok. Ha valami közel van a Balatonhoz, akkor azt gondolhatjuk, hogy lehet, hogy nem is fontos, hogy a szállás biztosítson wellness részleget. De aztán meg, hogyha végig gondolom, akkor arra jutok, hogy azért lehet, hogy mégis érdemes, mert talán a szezont ki lehet nyújtani. Önök hogy gondolkodnak erről?
0: Így van, a szezont ki lehet nyújtani, illetve nyilván pont ezért is, mert meghosszabbítható vele, illetve plusz programként kínálható. Magának a Káli Ártinnak is van egy nyitott medencéje, illetve van egy biotavunk, ami ugyancsak alkalmas fürdésre, és van egy szauna részlegünk, ami egy csodálatos panorámát is nyújt. Érezhető is a hatásuk, és figyel, nem csak a Balaton közelsége az, ami esetleg feltétezni nem kell, de kell. Az emberek, akik eljönnek pihenni, ma már igenis, nyáron is, ősszel is igénylik azt, hogy legyen egy szauna, meg tudjanak utána mártózni, hiszen ma már ezek nem csak fürdőprogramok, ezek hozzátartoznak az egészséghez, a méregtelenítéshez, és azok az emberek, akikre utaltam, hogy előszeretettel jönnek hozzánk pihenni, azoknak kifejezetten nagy igénye van ezekre.
1: Hát remélem, akkor sokunk meg tudja csodálni a Káli medencét, akár önökön keresztül. Cseh Tamásnak, a Káli Ártin ügyvezető igazgatójának köszönöm szépen, hogy egy kicsit elmesélte, hogy mivel találkozhatunk ott. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm én is. További szép napot kívánok.
2: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: És már robogunk is tovább egy következő helyszínre, hogy meggyőződjünk arról, hogy miért is jó ebbe a térségbe látogatni. Így köszönthetem a vonal túloldalán a Monoszló ügyvezetőjét, Szabó Hannát. Üdvözlöm!
3: Köszönöm szépen! Jó napot!
2: Nagyon érdekes a név, talán kezdjük innen. Monoszló, Wine, Dine and Rest. Miért ez a név? Mit is jelent ez a Monoszló?
3: Igazából a települést is szeretnénk így a térképre helyezni, ugye a Monoszló kiejtése is a Monoszló helyiségre, a falura utal, és igazából a slow diningot, slow turizmust, egy olyan helyet, egy olyan szállást és gasztronómiát, borászatot szeretnénk, ahol a közös élmény így áll össze, hogy a vendég saját tempójába történnek a dolgok.
2: Akkor, ha jól értem, akkor önökhöz is leginkább azok a vendégek érkeznek, akik szeretnének kikapcsolódni, de kik is érkeznek önökhöz? Azok, akik így is így élnek, egy kicsit lelassulva és nyugodtabb életvitelbe, vagy azok is, akik egyébként akár egész évben pörögnek, és azért érkeznek, mert most viszont pihennének?
3: Igen, inkább a második csoportot mondanám, akik mondjuk a nagyvárosokból, mondjuk Budapestről érkeznek, és abszolút csendet és nyugalmat szeretnének, illetve egy romantikus írói környezetet.
2: Hogyha valaki önökhöz látogat akár online a honlapon, akkor láthatja, hogy nem csak a vendégek fogadását emelik ki, hanem már azt is tükrözik és jelképezik, hogy azért a gasztronómia kiemelt szereppel bír. Hogyan mutatkozhat meg ez egy szálláshelynél?
3: Abszolút. Az éttermünkben is ezt a szó low dining szemléletre épült az egész, és itt is az azt jelenti, hogy számunkra az étkezés nem csupán egy gyors ebéd vagy vacsora, hanem közös élmény. A konyhánkban a francia elegancia találkozik a magyaros hagyományokkal, így ez a két kultúra van ötvözve, miközben kiemelt szerepet kapnak a helyi alapanyagok és a saját boraink is.
2: Egyébként szerintem egy szálloda kialakításának kifejezetten fontos, hogy már úgy alakítsák ki a helyet, hogy tényleg az odaérkezők számára megfelelő legyen, és itt most arra gondolok, hogyha valaki megnézi például az önök szállodájának azok a képeit, akkor azt láthatja, hogy a színek is mind megnyugtatóak. Aztán lehet, hogy csalódok, és van egy olyan szoba, ahol teljesen élénk a fal, de a fotókat elnézve abszolút azt látom, hogy tényleg a megjelenésben is próbálják az embereknek az érzékeit a pihenésre hangolni.
3: Abszolút, igen, igen. Nagyon szerettük volna ötvözni a maga az épületnél a vendégtér és a szobák hangulatát is. A szobákban inkább ilyen világos kék, bézses színek dominálnak, míg a vendégtérben van egyébként egy kézzel festett eredeti dísztermünk is, amit restauráltunk, ott már kicsit élénkebb és sötétebb színek is megjelennek, de ott is abszolút egy egyedi élményt szeretnénk nyújtani.
2: Ha valaki a Balaton felvidékre gondol, akkor szinte a top 5-be megjelenik az a gondolat is, hogy híres a borairól, és nagyon sokat hallom az ismerőseimtől is, ugye, hogyha valaki igazán bort szeretne kóstolni, akkor az a legjobb, hogyha mindent egy helyben megkap, megismerkedhet a borvidéknek a boraival, közben meg tud szállni helyben, hiszen nyilván tudjuk, hogy zéró tolerancia van a vezetés tekintetében, és finomakat tud enni. Önök is ezt tapasztalják, hogy ez is lehet a vendég csalogató ebben a térségben?
3: Abszolút. Mi is azért csináltunk éttermet is, és szállodát is, vagy pontosabban panziót, mert a bor az adott volt, és ehhez szerettünk volna egy teljes kerek élményt nyújtani a vendégeknek, akik eljönnek. így a borokhoz párosítjuk az ételeket is, amiket tudnak fogyasztani a borokkal, és hogyha már ezeket fogyasztották, akkor érdemes megpihenni pontosan, mielőtt útnak indulnának a következő nap, vagy esetleg az az utáni nap.
2: Mit tapasztalnak önök most a borfogyasztás tekintetében? Ez mindig egy nagy kérdés. Azt mondják, hogy volt a vörösboros korszak, aztán jött a fehérboros korszak és a rozé, de aztán most megint azt mondják, hogy most meg már talán a koktél, borkoktélok világába léptünk. Önök mit tapasztalnak, melyik bor iránt érdeklődnek a leginkább?
3: Nálunk azért még mindig a borok dominálnak, bár a koktélok is boralapúak főleg, amiket ajánlunk. Borok fogyasztása terén abszolút az olasz Riesling, ami ugye a térségben a legfontosabb bor. Igen, pontosan. Ami nálunk egyébként egy reduktív bor, mégis nagyon sokaknak ízvilágában olyan, mintha egy hordós bor lenne, mert annyira komplex és összetettem. Úgyhogy ez a kedvenc nálunk, utána pedig az írsai olivér, főleg a nyári hónapokban, hogy így frissítő.
2: Uh-huh. Ahogy látom, egyébként a megjelenés nem csak a szálláshely tekintetében lehet fontos, hanem hogyha boros üvegekre tekintek, ott is látom, hogy nagyon szép, nagyon egyedi ízléses színvilág és kialakítás tapasztalható. Ez mindegyik borra jellemző, vagy csak az, ami most itt a szemem elé került?
3: Köszönjük szépen. Igen, igazából főleg a kézzel festett dísztermünk inspirálta ezt az egészet, és a második ilyen pont pedig a pillangók. Van egy pár hetes szezon, amikor monoszló tele van szemlélszett pillangókkal.
2: Ó, mikor van ez az időszak, mert oda kell mennünk.
3: Mostanában lesz vége így júliusban, uh-huh. Inkább a május-júniusi hónapokra igaz, és ott van olyan időszak, hogy csak a mi kertünkben van 100 vagy 200 pillangó is.
2: Akkor érdemes följegyezni a hallgatóknak és nekem is, hogy jövő évben, május-júniusban mindenképpen irány monoszló.
3: Igen. Úgyhogy igazából ezt szerettük volna ötvözni a díszes címkékkel, és most már lassan az első vörös borunk is készülni fog, ott is a címkék hasonlóak lesznek stílusban.
2: Én amikor házasodtam, akkor nagyon nagy divatja volt a hatalmas esküvőknek, bár jó magam egyébként nem azt tartottam, hanem egy ilyen 78 fősed, de emlékszem, hogy akkor nagyon az volt a trend. Aztán persze ez nem mostanában volt. Napjainkban viszont azt veszem észre, hogy keresik a különleges, nyugodt, csendes, egyedi helyeket, és akkor rögtön eszembe is jutott, hogy például egy ilyen szép környezetben található szállás például gondolt erre, és mennyire nehéz akár egy ilyen feladatot ellátni?
3: Igen, mi is már egy-két ajánlatot pároknak összeállítottunk. Igazából a vendégterünk az 110 négyzetméter, így egy ilyen 50-60 fős esküvő megtartására abszolút alkalmasak vagyunk. Annyit kell csak tudni, hogy monoszló eléggé egy kicsi falu, iszonyatosan csendes, úgyhogy amíg a bulizást az épületen belül tudjuk tartani, ott nincs semmi gond. A kertben már ezt nyilván nem tudjuk garantálni, mivel az ott lévők nyugalmát meg kell óvni.
2: Viszont a szertartás ilyen szép környezetben meg nagyon gyönyörű lehet.
3: Igen, abszolút.
2: Mit tapasztalnak egyébként leginkább? Családok, párok érkeznek önökhöz, vagy pedig nagyobb társaságok is?
3: Inkább az első és harmadik opció szokott lenni. Párok jönnek leggyakrabban, pont azért a romantikus, kuckós hangulatért, és baráti társaságok, illetve cégek is szoktak jönni, mert céges elvonulásra is nagyon alkalmas hely vagyunk, a teljes birtokot is ki lehet bérelni, arra is van lehetőség.
2: Igazi csapatépítés lehet ilyen szép környezetben. Nagyon szépen köszönöm, hogy kicsit akkor betekintést nyerhettünk monoszló életébe, és az önök helyszínét is megismerhettük, és hát akkor a pillangókat ne felejtsük. Érdemes lesz akkor ezt az élményt egyszer megtapasztalni. Szabó Hannának, a monoszló ügyvezetőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Én is köszönöm szépen.
2: Ez volt tehát már a vendégváró, és ráadásul most igazi vegyes felvágott adásunk volt, Egonnal kezdtük, aztán velem, Somodi Solymos Eszterrel zártuk, viszont nagyon szépen köszönöm szerkesztőnknek, Tóth Peti Lilinek, hogy garantálta azt, hogy legyenek megszólalók, akiknek köszönhetően Magyarország újabb helyszínére látogathattunk el, viszont hallásra.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát, a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Mától sávlezárásra kell készülni a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben szintén lezárják a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig egy kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2025. november 21-ére. Ez a nap a televíziózás nemzetközi napja. Az ENSZ 1996-ban alapította ezt az emléknapot, amely minden évben felhívja a figyelmet a tájékoztatás és a megbízható információk jelentőségére. És szintén 2025. november 21-én a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon vendége Ludwig Orsolya, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatója volt, és arról beszélgettek, hogy mit csinálnak a magyarok a nagyvilágban.
4: Itt a Kultúra, jó napot kívánok! Ludwig Orsival indítunk, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatójával, nyilván úgy kell mondani, Ludwig Orsolya, jó napot kívánok! Szia, Orsi!
5: Jó napot! Az Orsi sokkal kellemesebb, úgyhogy...
4: Meg hát úgy beszélgetünk már, mint akik így összejárnak könyveket csereberélni, és hát egyébként milyen jó is lenne néhány ilyen barát, akivel így csak úgy könyvet cserélünk.
5: Hát valójában ezt csináljuk, csak ilyen virtuális térben.
4: Most azt a témát ajánlottad fel, hogy nézzük meg, hogy szereplünk mi magyarok a nagyvilágban, a nagyvilág irodalmában, és ez kifejezetten izgalmas, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy nem figyelnek ránk, és közben meg van más példa rá.
5: Ó, hát bőven. Egzotikusnak számítunk egész őszintén. Nyilván ehhez hozzájárul a magyar nyelv, amivel senki nem tud semmit se kezdeni. Van egy nagyon izgalmas könyv, amit majd fogok is ajánlani. Egy brazil szerző írta, és Budapest a címe, úgyhogy ebből már így lehet gondolni, hogy igen, sok közünk van hozzá, és abban ő úgy fogalmaz, hogy a magyar nyelv az, amitől még az ördög is fél.
4: Aha.
5: Úgyhogy igen, tehát hogy
4: ezek szerint nem barátkozott meg vele nagyon. Nem sikerült.
5: Igazából az egész könyv egy ilyen óda a magyar nyelvhez, majd odaérünk, mesélek róla többet, tehát valójában őt elvarázsolta, csak hát annyira nehéz, annyira különleges, annyira semmihez sem hasonlítható, hogy ez ebben a könyvben, de nagyon sok más könyvben vagy filmben is előkerül. Ugye a magyar nyelv, na hát aki azt beszéli, az marslakó.
4: Éppen tegnap beszélgettem Krilusz Dorkával, aki megy Londonba egy előadásban részt venni, És hát ott egy olyan lányt alakít majd, akinek van magyar kötődése, és ki kell mondani a magyar szavakat, és hát azon arról beszélgettünk, hogy hát lehet, hogy ezért hívták, mert nincs más, aki ki tudja ezeket mondani.
5: Igen, van. Nem tudom, hogy emlékszel-e, volt egy közönséges bűnözők, azt hiszem ez volt a címe, egy ilyen krimi film, és abban Kaiser Soze megjelenik, mint egy magyar szerző, és akkor, vagy egy magyar szereplő, és ott beszéltetik is magyarul, de hát semmi köze a magyar nyelvhez.
4: Igen, emlékszem. És csak füleltünk, hogy de mit akar mondani?
5: És mit akar mondani? Pontosan, tehát vagy velünk mondatják ki, vagy teljes káosz lesz belőle. Úgyhogy ez klassz lesz, hogyha a Dorka emiatt ilyen lehetőséget kap. Szuper.
4: Hát ő járja a világot egyébként is, hát elsősorban a német nyelvterületen, de hát most már Londonban is. Na, vissza a könyvekhez!
5: Vissza a könyvekhez, és vissza ahhoz, hogy magyarok szerepelnek az irodalomban, illetve van néhány olyan magyar szerző, aki valamiért világsikerre tudott szert tenni. Teljesen érthetetlen néha, hogy bár nem azért, hogy mert rossz szerzők lennének, vagy egyebek, de hogy miért pont ott, és miért pont ennyire. Például Petőfinek óriási kultusza van Kínában és Japánban. Megjelennek verses kötetei kínaiul és japánul, illetve különböző dialektusokban. Vagy például Marék Veronikának a Laci és az oroszlánya, valamiért csak ez az egy könyv, ez Japánban akkora sláger, hogy ezt minden gyerek ismeri.
4: De ott a többit nem vitték? A többi Marék Veronikát ugyanígy magukkal Japánok?
5: Megjelent szerintem még néhány. A Boribomból biztos, hogy az első néhány az megjelent. Szerintem a Csúnya kislány is. De valamiért ez a Laci és az oroszlán. Tehát ez a bátorság témakör. Lehet, hogy ők azzal a piros oroszlánnal tudnak valamiért azonosulni. Ez teljes sláger. Ebből ők rajzfilmet is csináltak. Ott író-olvasó találkozókra hívták meg újra Veronikát, de ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy miért. A Pál utcai fiúk például Brazíliában kötelező olvasmány. Miért pont ott? Tehát ezt így nehéz megmondani, de van néhány olyan szerző, mint mondjuk Márai, aki viszont az egész világon ismert és elismert, sokan olvassák. És hát hozzá kell tenni, hogy 2003-ban Kertész Imrének, vagy idén Krasznahorkai Lászlónak a Nobel-díja azért igencsak segíti a magyar irodalmat úgy általában is, hogy fölkerüljünk a palettára. És hát az idei év az igazán bőséges magyaroknak a díjakból, mert pont talán egy hete, másfél hete a legelismertebb angol irodalmi díjat is egy magyar származású, félig magyar szerző kapta, a David Szalai. Jövőre megjelenik ez a díjnyertes könyve magyarul is, Test címmel. Szóval felfigyeltek ránk, és pont ebben a Test című könyvben magyar szereplő is van, tehát nem elég, hogy maga a szerző kötődik hozzánk, tehát magyar származású, de még a története is Istvánról, egy eleinte kamaszról, majd a könyv végére egy felnőtt emberről szóló karriertörténet, élettörténet.
4: Amiben nagyon sok lesz ott Angliában, ugye?
5: Igen, és nagyon sok relevanciája van mondjuk úgy, hogy a múlt évezred végéhez, illetve a mostani időszakhoz. Ez egy valódi kortárs történet, nagyon kortárs módon megírva, hozzá kell tennem.
4: Egyébként ez érdekes, mert hogy David Szalai valóban nem Szalai Dávid, mert hogy ő nem is Magyarországon született, ő montreáli. Tehát voltak éppen sok nyelvű, mert franciául, angolul és magyarul is tud írni, ha kell.
5: Igen, éltek Magyarországon is hosszabb ideig. Ha jól tudom, akkor jelen pillanatban Bécsben élnek a családjával. De hát ő egy ilyen igazi nemzetközi utazó, de tartja a magyarságát. Tehát, hogy ő saját magát is úgy identifikálja, hogy ő egy kanadai magyar, vagy magyar-kanadai.
4: No, hát az ő könyve, ugye ez, mit mondtál, mi lesz a címe? Mert eredetileg hús a neve, Flash.
5: Igen, Flash, és magyarul Test.
4: Test lesz a fordított címe. Na, majd akkor ezt megvárjuk, keressük és elolvassuk jól. Most
5: nagyon
4: mit tudunk venni?
5: Hogy megjelenjen majd a könyv hétre. Most, hát én akkor fölemlegetném rögtön azt, amit az elején említettem, bár bevallom őszintén, ezt szerintem inkább már csak könyvtárban lehet megtalálni, de én nagy rajongója vagyok a könyvtáraknak is, úgyhogy mondjon rám bárki bármit, én oda is küldöm az embereket. Ez Chico Buarque, brazil énekes, egy zenész énekes, akinek azért most már van néhány könyve, és ez a Budapest című, ez konkrétan egy óda a magyar nyelvhez. Ebben José Costa a főszereplő, aki egy szellemíró, nem tudom, hogy ez a fogalom így mennyire közismert.
4: Mások helyett írja meg mások nevében a könyvet.
5: Így igaz, és José Costa így gyakorlatilag egy óriási sikerű szerző, de mindig elbújik valaki mögé, és egy ilyen szellemíró konferenciáról hazafelé tartva kényszerleszállást kell végezzen a gépük Budapesten, és ahogy ott egy éjszakára meg kell szálljon a televíziót nézve, találkozik a magyar nyelvvel, és hát teljesen megbabonázza, úgyhogy miután hazaér, nem sok idő telik el, mire újra el akar jönni Magyarországra, meg akar tanulni magyarul, és itt ugye teljesen ismeretlen helyre érkezik, és utána találkozik mindenféle budapesti emberrel, mondjuk így, tehát vannak negatív, de nagyon pozitív élményei is. Nagyon érdekes, hogy egy brazil hogy lát minket, és mi az, amit kiemelésre méltónak tart. Ez a Budapest című könyv, nagyon jó szívvel ajánlom, izgalmas.
4: Egyébként azt te tudtad, hogy ennek van filmváltozata?
5: Nem, tényleg.
4: Képzeld el, ebből készült film.
5: Na, hát most akkor te is mondtál nekem valamit, és ez tök jó lesz a hétvégére.
4: Ez még 2009-ben forgatták, hát itt Budapesten, a Kálói Molnár játszott benne, erre emlékszem, meg Puskás Tamás, aki most a Centrál Színház igazgató rendezője, és Hámori Gabi volt a főszereplő, a magyar szál.
5: Aha, igen, Krista, magyar lány.
4: Úgyhogy szerintem ezt így, ha összekapcsoljuk, akkor még inkább izgalmas, hogy találjuk meg azt a könyvet.
5: Szuper, én meg a filmet.
4: Hát igen. Na, van még könyved bőven.
5: Lehet még mást is találni. Egy izgalmas, megint csak magyarokról szóló könyvet hadd ajánljak. Ez egy osztrák szerzőnek, Joel Spacierer kalandjai. Egy magyar kisfiúról szól, akinek 4 éves korában elhurcolják a nagyszüleit, és ez egy olyan törést okoz az életében, amiből aztán nem is nagyon tud kigyógyulni, és meg is határozza aztán az életét. Nagyon kalandos, tehát, hogy itt azért a sötét oldalra is átkerül, ezek a negatív hatások bőven megteszik a hatásukat, de a végén azért csak egy sikeres életet tud ebből formálni. Elég tipikus magyar történet az, hogy valakinek a családjában ilyen tragédia történik, elhurcolják, soha többé nem látja, viszont magára marad, utána meg kell küzdenie az életben maradásért, az érvényesülésért, mi egymásért. Szerintem ez a múlt évszázadnak egy, hát nem is mondom, azt mondom, hogy sokakkal, de azért biztos, hogy sokakkal megtörtént ilyen történet.
4: Nyilván nekünk a sajátunk fáj a legjobban, de hát ez egy közép-európai sors, tehát erről tudnának szerte Romániában, a délvidéken, mindenfelé mesélni nagyon sokat.
5: Igen. Ezt egy osztrák szerző, Michael Kölmeyer írta meg, abszolút ajánlom elolvasásra. Egy kifejezetten kalandos regény, de hát benne van ez a kis szomorúság is. De hozok egy romantikus történetet is, azt pedig egy olasz írónő írta meg, szintén a 20. század nagy történelmi viharai közepette játszódik, Végállomás Budapest a címe, ez pedig szerintem hát már egy sokkal könnyedebb olvasmány, mondjuk így, tehát tényleg egy romantikus történet. Igaz, hogy az 50-es években járunk, de de azért mégis egy szép és alapvetően pozitív történet.
4: Az milyen érdekes, amikor egy olasz szerző az 50-es évek Budapestére tesz egy történetet, amiről valószínűleg hát nem is tudom, mennyit tudhat.
5: Bizonyára van valamilyen kötődése. Én azt gondolom, hogy ha azon is elgondolkodunk, hogy mondjuk egy magyar szerző miért ülteti mondjuk a történetét, nem tudom, Angliába, Németországba, akkor nyilván ott is megtalálunk egy ilyen kötődést. Most persze visszafelé ez más, mert kis Magyarország azért, hát, hogy mondjuk kicsi, és nem is feltétlenül annyira ismert mindenfelé, tehát azért hallunk nagyon nagy butaságokat szerintem, hogy most Budapest, Bukarest, vagy Hungary, és akkor azt hogyan kell mondani, tehát nagyon, ezek a butaságok még mindig élnek, ugyanakkor azért az irodalmi világ ismeri Magyarországot, és ahogy a legelején is mondtuk, egzotikusak vagyunk mi, akár a nyelvünkkel, akár a temperamentumunkal, nem nagyon, és ahogy a legelején is mondtuk, egzotikusak vagyunk mi,

0: amit a különböző népek idehordtak, ez így keveredve. Például létrehozta a mediterrán magyart is. Hát igen, ők az olaszosok.
1: Ők az olaszosok, de hát azt is el lehet mondani, hogy aki mondjuk a történelmet egy picit ismeri, ott viszont aztán tényleg a magyar megjelenés Európában, hát azért az meghatározó. Tehát a magyarokat általában büszkének, makacsnak, harciasnak, saját magáért kiállónak ábrázolják. Persze benne van mindig ez a kis melankólia is, ami az elmúlt évszázadokban azért szintén abszolút attribútuma lett a magyarságnak, de van egy ilyen, még egy ilyen ős magyar jellemzőnk is.
0: Köszönöm, hogy megint hoztál nekünk könyveket, és jól esett, hogy rólunk szólnak egy kicsikét ezek a könyvek, vagy teljesen, vagy éppen hogy, de rólunk.
1: Én pedig köszönöm a filmajánlót.
0: Na, akkor most megint úgy kezdtük, hogy könyvet kéne cserélni, de most kultúrát cseréltünk csak úgy általában.
1: És majd folytatjuk. Köszönöm
0: szépen. Így van, Ludwig Orsolya, köszönöm szépen, szia Orsi.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, 2025. december 15-ig utazunk vissza most az időben. Ezen a napon érkezett a hír, hogy Észtország kész megosztani Magyarországgal az Oroszországnak fizetendő kötbérköltségeit, amennyiben Budapest beleegyezik abba, hogy felmondja a Moszkvával kötött gázszállítási szerződést. És szintén 2025. december 15-én a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége Rátkai Tímea volt.
2: Dr. Rátkai Tímea, jogász, egyetemi oktató, true crime szerző. Olyan bűnügyeket dolgoz fel, amelyek nagy figyelmet kaptak, de csak a felszínt ismerjük. A legsúlyosabb gyilkossági ügyek titkait kutatja. Ahogy fogalmaz, őt az érdekli, ami az újságokból kimarad, amiről eddig nyilvánosan senki nem beszélt. Sikerkönyve az Ölni érted, ölni téged, egy kettős gyilkosság története. Most a megölt színésznő Soproni Ági történetén dolgozik. Az árulók gyilkossága kastélyban harmadik évadának árulója volt.
3: Dr. Rátkai Tímea, Timi, örülök, hogy itt vagy.
4: Köszönöm szépen a meghívást, szia!
3: Jogász vagy, egyetemen tanítasz, voltak éppen ezernyi útja lenne az önkifejezésnek. Ráadásul még talán vállalkozásod is van. Ettől függetlenül, ha jól tudom. Miért az extrém bűnügyek, miért az életfogytigos gyilkosok lettek az izgalmak az életedben?
4: Igazság szerint ez fordítva történt, tehát valóban van vállalkozásom, teljesen más területen, felnőtt képzéssel foglalkozó cégem van, és mindig nagyon érdekelt a jog. Első körben a jog maga, és már felnőttként, amikor a vállalkozásom már nagyjából önjáró volt, akkor döntöttem úgy, hogy megcsinálom az egyetemet. Egész egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy az élet minden területén olyan tudást ad, ami hasznosítható, tehát nem volt semmi konkrét célom vele. Viszont aztán menet közben a büntetőjog volt, egy fantasztikus büntetőjog professzorom, aki ebbe az irányba terelt, aki felhívta figyelmemet általában a büntetőjogra, és azon belül is a legsúlyosabb bűnügyekre. Úgyhogy miután befejeztem az egyetemet, úgy gondoltam, hogy maradok kutatni, és még elvégzem a doktori iskolát, és akkor ott lesz 4 évem, arra, hogy ebben a témában kutassak, és ott már ugye konkrét témát kellett választani a büntetőn belül, és engem mindig nagyon érdekelt a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés. Ez egy aránylag új jogintézmény, a halálbüntetés alternatívájaként vezették be, és rengeteg kérdésem volt ezzel kapcsolatban, úgyhogy a kíváncsiságom tartott ott, és így kezdtem el ezt kutatni, és közben ajánlottak státuszt az egyetemen, és tudtam elkezdeni ott oktatni is, és hát az történt, hogy miközben gyűjtöttem az anyagot a kutatáshoz, azt vettem észre, hogy bár rengeteg számadatomban látom az ítéleteket, látom a történeti tényállást, egy dolgot nem látok, ami engem nagyon-nagyon érdekelne, és az maga a gyilkos. Hogy mi történik vele, hogy jut el odáig, hogy aztán a végén egy ilyen súlyos ítéletet kap. És
3: hogy ezek az ítéletek, ezek ilyen nagyon paragrafusszerű leírásai az esetnek, az ember nincs benne.
4: Igen, a lelki részt nem látod. És hát ennek egy lehetősége volt, hogy ennél mélyebben bele tudjak menni, hiszen a tudományos kutatás keretei az eddig tartanak, és ez pedig az, hogyha egy-egy ügyet kiemelek, és akkor arról úgy írok könyvet.
3: Ácsi, azt kérdezték tőled akkor, amikor ezt a témát választottad, vagy kiderült, hogy téged a tényleges életfogytigos büntetések érdekelnek, hogy miért pont az, hogy ebben csúnya kifejezés, vagy nem ideillő kifejezése, mi a vonzó?
4: Egyébként nagyon egyszerű a válasz az, hogy az élet szinte minden területén nagyon határozott véleményem van. Álláspontom mindenről. Én az a típus vagyok, aki azonnal megmondja mindennel kapcsolatban, hogy mit gondol.
3: És ha nincs igazad, az azonnal rendületben.
4: Akkor is azt gondolom,
3: hogy igazam van. Ja, jó, értem.
4: És ez egy olyan terület volt, ahol nem volt meg ez az álláspont. Tehát, hogy igazából azért akartam kutatni, hogy legyen egy saját válaszom.
3: Mert hogy volt a fejedben az is, hogy lehet, hogy a halálbüntetés volt a méltóbb válasz a bűncselekményekre?
4: Az nem, nekem nem. Viszont a tényleges életfolyton belül is azért van egy hatalmas nagy dilemma. Amikor bevezették ezt a büntetést, akkor a tényleges életfolyt, az tényleg életfogytig tartott. Majd utána az első fogvatartottak, illetve az első ilyen büntetésre ítéltek, elkezdtek az Európai Emberi Jogi Bírósághoz menni, és beperelték Magyarországot, mondván, hogy ez az ítélet, ez szembe megy az emberi méltósághoz való joggal, hiszen a reményt veszi el tőlük, és az Emberi Jogi Bíróság pedig sorban igazat is adott nekik. Ennek lett a következménye az, hogy változtattak a szabályozáson, és bevezettek egy ilyen kötelező kegyelmi eljárást 40 év után, ami egy látszólag megoldás erre, hiszen mondhatnánk, hogy így már megvan a remény a szabadulásra, de hát nagyon gyors matek után és a születéskor várható átlag életkor alapján ki lehet számítani, hogy a fogvatartottak nagy része nem fogja megélni azt, hogy ő eljusson a 40 évig, és emiatt aztán az Emberi Jogi Bíróság újra és újra elmarasztalja Magyarországot, és javasolnának egy 25 év utáni felülvizsgálati lehetőséget a tészesek esetében. Tehát ez egy nagyon nagy dilemma, miközben nyilván a társadalom biztonságérzetét, hogyha vesszük a társadalom igényeit, akkor ott onnan pedig egy másfajta nyomás van ezzel
3: hát
4: kapcsolatban.
3: Az áldozatok hozzátartói biztos nem úgy gondolják, hogy valaha is ki kéne engedni őket, illetve te beszélgetsz áldozati hozzátartozókkal. Ott ez a dilemma előkerül?
4: Nagyon érdekes, pont a Szita Bence gyilkossággal kapcsolatban Szita Bence nővérével beszélgettünk erről, és a halálbüntetésről, és hogy ő mit szeretne, hogy vágyná vissza a halálbüntetést ebben az esetben, vagy a tényleges életfogytra szavazna, és ugye ott mindhárom elkövető egyébként tényleges életfogytot kapott, ez az egyetlen ilyen eset eddig Magyarországon, ahol három emberre is kiszabták ezt a büntetést, és ő például azt mondta, hogy ő sokkal jobbnak tartja a tényleges életfogytot. Nyilván úgy, hogy az valóban életük végéig tartson, és lehetőleg minden nap bánják meg azt, amit elkövettek. Tehát ő erre azt mondta, hogy szerinte a halálbüntetés az túl egyszerű megoldás.
3: Olcsó
4: lenne.
3: Megoldás? Uh-huh. A vezeklésre?
4: Igen, ő ezt gondolta.
3: Hát ugye ez egy nagyon, nagyon komoly bibliai alapú vita valójában, hiszen ott is van válasz a bűnökre, szemért, fogad, fogért.
4: Nagyon sokat beszélgetünk egyébként erről a témáról az egyetemen is hallgatókkal, és nagyon érdekes, hogy mennyi érv és ellenérv szól mindkét oldal mellett. És hát tulajdonképpen én a kutatásomban ezeket gyűjtögettem saját magamnak, hogy aztán a végére legyen egy tudományos válaszom, és akár egy saját válaszom arra.
3: Előre hogy... szaladunk, ha megkérdem? Nem szaladunk. Mi a saját válaszod?
4: A tudományosra vagy kíváncsi?
3: Nem,
4: vagy
3: a magánember. Mit mond Timi erre?
4: Azt mondja, hogy a létező legjobb megoldás az, ami most van. Én talán még egy jobbat tudnék elképzelni, de az nem lenne megfelelő az Európai Uniós elvárásoknak, hogyha ők valóban nem szabadulnának soha. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nekem nagyon fontos, mint magánember, a saját biztonságom, a gyerekeim biztonsága. Azt gondolom, hogyha valaki ezt a büntetést megkapta, annak oka volt, és a lehetőségekhez képest ez a legjobb, hogyha ő most akkor 40 évig biztosan ott van, és a BV-ben.
3: Ez kinyit egy újabb témát, és ez nem is baj, mert ez jó nekünk. 87 tényleges életfogytig van, ugye, de lehet, hogy 89.
4: Most már 90-nél tartunk, idén lett egy új.
3: Na, te ezeket tanulmányoztad mindent. Ha azt gondolod, hogy az a jó válasz, hogy soha ne kerüljenek ki, akkor ezzel azt is gondolod, hogy ők olyan elkövetők, akik újra és újra képesek lennének ezt elkövetni.
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Inkább azt gondolom, hogy inkább azt mondom, hogy nem vagyok biztos benne, hogy kimutatható az, hogy igen vagy nem. Tehát, hogy értem én, hogy itt majd a kötelező kegyelmi eljárásnál egy nagyon komoly vizsgálat lesz ezzel kapcsolatban, és megkérdezik a pszichológus szakértőt, megkérdezik a nevelőiket, de azt is mondta nekem például a BV-ben egy nevelő, hogy ő azt látja, hogy a fogvatartottak egy része nagyon jól megtanulja azt, hogy mit kell mutatni. Nagyon ügyesen alkalmazkodnak a körülményekhez, és nyilván tudják, hogy akkor van esélyük a szabadulásra, hogyha azt mutatják, hogy ők megbánták azt, amit elkövettek. De ez megint egy másik kérdés, hogy aztán, hogyha ők kikerülnek, és egy ugyanolyan helyzetbe, vagy hasonló helyzetbe kerülnek, mint amiben voltak, akkor elkövetnék-e. De azért szeretnélek egy picit... Hát nem is kijavítani, csak itt egy szempontot világítottál meg, azt, hogy ők elkövetnék-e még egyszer ezt, vagy sem.
3: Én arra reagáltam, hogy ugye abból indulunk ki, hogy te biztonságban akarod tudni magad.
4: Jogos.
3: Hát erre az a kérdés.
4: Hogy valószínűleg logikus, veszélyesek lennének.
3: Miért lennének veszélyesek?
4: Teljesen jogos, de hogy egy csomó más szempont van. Tehát, hogy az én gondolataimban például ott van az, hogy ezek az emberek 40 évet eltöltenek majd a börtönben, és 40 év után úgy szabadulnak, hogy nem élnek már a hozzátartozóik, hogy ugye a legtöbb esetben a szülő, az édesanyja az, aki az utolsó pillanatig kitart, ezek az édesanyák nem fognak már élni. Ezek az emberek még akkor is, hogyha mondjuk 25 évesek voltak akkor, amikor elkövették a bűncselekményt, nagyon kevesen vannak ezzel így, de mondjuk induljunk ki egy ilyen nagyon fiatalkori elkövetésből, akkor is 65 évesek lesznek, amikor szabadulnak, túl vannak életük aktív időszakán, nem fognak tudni elmenni dolgozni, nem lesz egzisztenciájuk.
3: Másik világba érkeznek, mint onnan elvitték őket.
4: Igen, a 40 év alatt annyit változik a világ, hogy az leírhatatlan, és egyszerűen azt gondolom, hogy egyrészt nincs, tehát hogy nem nagyon lenne lehetőségük sem beilleszkedni egy új életbe, és én csináltattam egy közvéleménykutatást, egyébként ezt megnézendő a Mediánnal 2 évvel ezelőtt, és ez egy reprezentatív közvéleménykutatás volt, és ott rákérdeztem erre, hogy az emberek mennyire lennének befogadóak az ilyen 10-40 év után szabaduló elítéltekkel kapcsolatban, és hát teljesen egyértelműen látszott, hogy amíg nagyon távol van, addig egy kicsit jobban, de abban a pillanatban, ahogy valakinek a lakókörnyezetébe kerülne be valaki a munka környezetében, vagy akár a családjába, abban a pillanatban az emberek...
3: Sajnos ez általános, hogy az emberi jogokkal addig vagyunk nagyon kiegyezve, és addig vagyunk erősen támogatók, amíg minket annak hátrányai, hogy valaki azt megkapja, nem ér.
4: Hát ez így van,
3: vagy
4: igen.
3: Nem érnek, hogy helyesebben fogalmazzak. Végignézted ezeket az ügyeket. Van mintázat? Megragadható valami, ami gyilkossá teszi az embereket, akik ebben érintettek?
4: Azt lehet mondani, hogy nagyon sok esetben, vagy talán ez egy jelentős hányad, már gyerekkorban olyan családban nőnek ők fel, olyan mintát látnak otthon, ami alapján ők tulajdonképpen Tehát lehet tudni, hogy bűnöző életmódot folytatnak majd, aztán vagy megállnak valahol, vagy eljutnak a legsúlyosabb bűncselekményekig, de az esetek nagy részében már gyerekkorból látszik az, hogy itt probléma lesz. Nem ritka az, hogy például a szülők olyannyira, tehát hogy olyannyira a bűnöző családból származik valaki, hogy ő maga a beszélőkön találkozik a saját szüleivel, akár úgy is, hogy a két szülőt a két börtönből szállítással át kell vinni egybe, ahol ők tudnak találkozni a gyerekükkel, tehát sokan mintaként ezt látják.
3: Mondhatnánk, hogy milyen szép családi élet, de nem, nem az. Az, hogy hogy választasz témát, ugye itt volt kínálat, hogy mivel kezd a könyvírást, mert hát ez az első köteted, amit meg is mutattam itt rögtön az elején, az mennyire volt bulvárfüggő? Ugye a Rohanyai gyilkosság az egy bulvár téma volt akkor, amikor megtörtént.
4: Igen, nem tudom, de nagyon jól rá tudom kötni az előző infokra a válaszomat, mert hogy engem pont azok az esetek érdekelnek, ahol nem ez történik. Tehát ahol nem gyerekkorban alakul ki ez az egész, nem gyerekkorból hozzák azt, hogy várhatóan bűnözők lesznek, hanem normális életet élő emberek, akik tanulnak, dolgoznak, elismert tagjai a társadalomnak, sikeresek akár, és aztán egyszer csak történik valami. A Rohanyai kettős gyilkos története is ilyen volt. Ő ugye logisztikai igazgató volt, 47 éves, soha életében nem, a gazdasági bűncselekménye volt egy korábban, de hogy egyébként nem élt erőszakos életet, sőt, saját elmondása szerintem is verekedett soha életében korábban. És aztán egyszer csak történik valamilyen trauma, és a trauma hatására gyilkossá válik gyakorlatilag egy nap alatt. Tehát ő aznap reggel még úgy ébredt fel, mint egy sikeres logisztikai igazgató, boldogan zuhanyzott és itta a kávéját, és aztán az a nap, mint a filmekben, elindított egy olyan lavinát, aminek a vége az lett, hogy elővette a berettáját, meg 150 lőszert, és elindult Romonyára. Tehát, hogy, és nagyon sok, meglepően sok ilyen eset van, ahol egyáltalán nem gondolnád előre, hogy valami hasonló történik. Na, engem leginkább ezek az esetek érdekel.
3: Nagyon egyszerűen oda vágjuk, hogy persze ez hirtelen felindulás, tehát egy indulati helyzetben az ember így reagál, de például amit te most elmeséltél, az a történet az előre megfontoltságról szól. Hát hiszen nem az volt, hogy véletlenül nála volt a berettája, pont van nálam 150 lőszer, hanem összeszedte a cuccot, és úgy indult el. Tehát mintha készült volna arra, hogy na most véget vetek nekik.
4: Így van. Ő egyébként próbált az erős felindulással védekezni, de hát ez nem állt meg. Plusz próbált védekezni azzal is, hogy ő csak védeni akarta a barátnőjét, és nem volt barátnője, tehát ők éppen akkor voltak egy ilyen szakítás utáni csiki-csuki időszakban, amikor ez a gyilkosság történt, és ő érvelt azzal nekem is a beszélgetésünk alatt, hogy igazából ő csak meglátta ezzel a férfival, és arra gondolt, hogy lehet, hogy veszélyben van a nő, és ő csak azért vitte oda a fegyvert.
3: Ne legyen tovább veszélyben, így lelőtte.
4: Gondolta, hogy a nőnek odaadja a fegyvert, csak aztán máshogy alakult, tehát hogy volt egy ilyen történet, de így van egyébként, itt egyértelműen megállapította a bíróság az előre megfontolt szándékot, hiszen...
3: Ez ágyaz meg az életfogytignak, ugye? Tehát ha nem így van, akkor másképp alakul a ítélet is.
4: Ez itt egy nagyon érdekes matek volt valóban, hogy ugye a több emberen elkövetett emberölés volt az egyik minősítése, és az előre megfontolt szándék volt a másik, tehát ő ezt a kettőt próbálta valahogy megváltoztatni, vagy próbált valamilyen más történetet előadni rá, hiszen úgy, ahogy mondod, ez egyszerű matematika, abban a pillanatban, ahogy minősítés van, abban a pillanatban lehetősége van a bíróságnak akár tényleges életfogytot, de életfogytot mindenképpen adni, viszont hogyha az ő védekezése sikeres lett volna, és ez egy erős felindulás lett volna, akkor kaphatott volna sokkal kevesebben.
3: De hogy indultál az első találkozásra? Gondolom, előtte megnézted az ügyet, elolvastad a vádiratot, az ítéletet, a mindent. Neked egyértelmű volt az, hogy egy bűnöshöz mész, aki előre megfontolta, tehát azt lehet mondani rá, hogy gyilkos?
4: Tudtam, hogy ő mit követett el, persze láttam az ítéletet, de alapvetően, mivel engem az ember maga érdekelt, Ezért szívesen mondanék ilyen izgalmas dolgokat, hogy libabőröztem, amikor bementem a zárkába,
3: és
4: nézett ilyen gonosz módon rám, de hogy engem az ember érdekelt, és én abszolút nyitottan és kíváncsian mentem el erre a találkozóra. Inkább azt nem tudtam, magamtól nem féltem, hogy én hogy fogok érezni, azt nem tudtam, hogy ő mennyire tud majd megnyílni nekem, azt tudtam, hogy ő nem adott interjút soha. Tehát közvetlenül, amikor még a tárgyalás volt, akkor adott egy rövid interjút, de utána ő elzárkózott.
3: Neked miért igen?
4: Kérdeztem őt erről, hogy miért mondott igent. Azt mondta, hogy egyrészt az, hogy jogász vagyok, az adott neki egy biztonságérzetet abban, hogy nem bolváranyagot szeretnék majd készíteni róla. Másrészt pedig azt gondolta, hogy a könyv az, ami van az a terjedelem, ahol ő az elejétől a végéig, tehát nem az történik, hogy a történetből kikapják a legérdekesebb részeket, hanem akkor ő valóban van arra lehetőség, hogy őt is az ő történetét bemutassák.
3: Az ő igazsága.
4: Az ő igazságát, az így van.
3: Mennyire nyílt meg neked? Illetve mennyire kontrollálta azt, hogy mi van ebben a könyvben?
4: Az első egy-két alkalommal még zárkózottabb volt, ott a gyerekkoráról beszélgettünk, igyekeztem is egyébként úgy felépíteni, hogy olyan témákat érintsek, amik oldják őt, vagy amikről könnyebben beszél, és akkor egyszer csak egyébként láthatatlanul átszakadt ez a gát közöttünk, és nagyon érezhető volt, hogy mindenről beszél, mindenről szívesen beszél, sokszor érintett egészen privát kérdéseket, és akkor az volt a gyakorlatunk, ugye azt kell tudni a beszélgetéseinkről, hogy ő egy ilyen különösen őrzött részlegén, ez a HSR körlet van a Szegedi Csillagbörtönnek, ami azt jelenti, hogy ő onnan nem jöhet ki. Így én hozzájártam be az ő zárkájába, és ott beszélgettünk. Természetesen biztonságos távolságra is.
3: Ezt hogy kell elképzelni? Volt veletek egy börtönőr végig?
4: Nem. Volt ilyen gondolat az elején, de aztán ezt nagyon gyorsan tisztáztuk. Abszolút, tehát a BV mindenben törekedett az én biztonságom megőrzésére végig, és először volt ilyen gondolat, hogy bejön velem egy őr, de hát elég nehéz úgy valakinek a gyerekkori traumáiról és az életéről beszélgetni, hogy közben szinte egy bizottság ül vele szemben, hanem utána akkor bevezettük azt, hogy ő az ajtó előtt állt, tehát végig ott volt, végig vigyázott rám, de nem volt zavaró, vagy nem lehetett látni, de mi köztünk volt egy rács, tehát tulajdonképpen...
3: A cellán belül volt egy rács?
4: Igen, van egy pici belépő rész, és akkor a belépő rész után még van egy rács, és utána jutsz be az árkába. Tehát nem... semmiféle fizikai kapcsolat nem tudott volna lenni közöttünk.
3: De ez neked fontos volt?
4: Hát biztos, hogy a biztonságom érdekében ez fontos lehet, de hogyha az a kérdés, hogy éreztem egy percig azt, hogy ő bántana engem, akkor nem. Tehát nagyon tisztelettudó volt velem.
3: Sőt, hát azt írod a könyvben, hogy egy ilyen úriemberrel találkoztál, akinek stílusa van.
4: Igen, valahogy aki, nem törte meg ez a 13.
3: Aki úgy viselkedik, mintha szinte kint lenne.
4: Ez így azért...
3: Tehát, hogy nem várja meg, igen. Vagy megvárja, amíg te igen. Leülsz, tehát, hogy megadja azt a módot, abszolút. Amit a civil életben megadunk egy nőnek.
4: És egyébként az önértékelése is a helyén van, vagy talán még egy kicsit több is, mint egy átlag embernek. Tehát, hogy azt láttam, hogy nem törte őt meg ez a 13 év, velem végig nagyon tisztelettudó és udvarias volt. Nem éreztem például egy percig sem, hogy nőként kezelne engem, vagy nézne rám. Szerintem neki sokkal fontosabb volt annál, hogy egy nő ül ott vele szemben, az, hogy valaki ember ott ül, aki őt meghallgatja, és akinek elmondhatja a saját történetét. Ez fontos egyébként, majd csak itt hozzákapcsolom, hogy nyilván az, amit ő elmond, azt nagyon jól mondtad, hogy ez az ő igazsága volt. Az egy másik kérdés, hogy ezt mennyiben módosította tudatosan, és mennyiben módosította az idő.
3: De az ő igazságát mások igazságával ebben a könyvben tudott szembesíteni? Mert ugye ez így kerek, hogy kapjunk egy képet róla.
4: Az a szerencsés helyzet van, hogy beszereztem kaptam kutatási engedélyt, és így át tudtam nézni a nyomozati anyagokat, illetve a tárgyalási anyagokat is. Berecki maga is odaadta nekem egyébként, tehát ő az ügyvédjén keresztül eljutatta nekem, nála meg volt ez a teljes anyag, de, és ebből látszik, hogy mennyire fenntartással kezeltem mindent, amit ő mondott vagy tett, én ezt így nem fogadtam el, mert azt gondoltam, hogy nyilván kiszedte belőle az összes olyan dolgot, amit nem szeretett volna, hogy én találkozzak. És képzeld, nem. Tehát, hogy utána a bíróságon megkaptam még egyszer ezeket az anyagokat, és úgy teljesen egyezett a kettő. Úgyhogy ezen anyagok alapján nagyon szépen végig lehet menni, lehet látni az összes tanúvallomást, amit akkor tettek. Van egy nagyon izgalmas rész, ahol ő fölhívja közvetlenül az elkövetés után a rendőrséget, és 40 percen keresztül elmeséli, hogy mit tett. Nyilván utána ezt próbálja megváltoztatni az eljárás során.
3: De jól emlékszem, ez a 40 perc azért tartott ilyen sokáig, mert ő közben azt mondta a rendőrnek, hogy öngyilkos lesz, és a rendőr szóval tartotta.
4: Ez így van. A rendőr egy
3: voltak a rendőrök.
4: Ez egy rendőrnő volt, képzeld el, fantasztikus, szerintem nagyon, nagyon sokat lehet köszönni neki ebben az eljárásban, nagyon érdekes volt az a beszélgetés, a könyvben szinte a teljes beszélgetést közreadom, mert tényleg nagyon tanulságos, és ami érdekesség, hogy a könyv megjelenése után rám írt ez a hölgy, leírta, hogy ő volt ez, és már nem rendőr írtam, hogy nagyon sajnálom, mert egyébként tényleg le a kalappal annyira profi módon alakította azt a beszélgetést, hogy a végére eljuttatta valóban Bereckit odáig, hogy ő kiment és feladta magát ott a rendőröknek.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni mától a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Akkora a baj az asszály tekintetében, hogy gyakorlatilag már tűzoltásra sincs szükség, így fogalmazott az Egyenes Beszédben Raskó György agrárközgazdász, aki ma a vendégem. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt
2: kívánok! És folytatjuk csak egy kicsit másként, mint a tegnapi adásban. A gazdák mit tudnak tenni? Egyáltalán most mi a helyzet? Milyen kárpótlásra számíthatnak, és mi az, amivel ők hozzájárulhatnak ahhoz? Tudnak bármit tenni, hogy javuljon a helyzet?
3: Igen, azzal kezdeném, hogy ezt a problémát Lang akadémikus 1992-ben egy nagyon komoly 6 éves kutatómunka alapján közzétette, Tudományos Akadémia hivatalos anyaga is lett, amiben előre jelezte, hogy 30-40 éven belül Magyarországon ilyen negatív változások fognak történni, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem lett volna idő fölkészülni ezekre a változásokra. Pont a fordítottja történt, abban az időben még az Alföldön működtek a öntöző csatornák, szivattyúállomások, tehát volt egy olyan öntözési infrastruktúra, amit egész jól használtak. Ma ez szinte teljesen le van robbanva, magára hagyva, és hát azért ebben nem csak az állam felelőssége van, hanem az ott élő gazdák is megvan, hiszen hogyha nagyon fontosnak tartották volna az öntözést, akkor összeállhattak volna egy-egy falu határába létrehozni olyan közösségeket, amelyek vízgazdálkodást a helyi térségben segítik, szinte azt lehet mondani, hogy kölcsönös érdekek alapján. Ilyenek működnek Velence közelében, vagy éppen az egész Pósíkságon, szenzációs gazdák által intézett vízkormányozás történik, tehát elosztják a vizet, 100%-ba ők működtetik a csatornákat, és hát látszik, hogy a klímaváltozás ellenére ezen a síkságon ugyanúgy 8-9 millió tonna kukoricát termelnek, mint amit mi a 80-as években, a múlt században szintén megtermeltünk. Azt gondolom, hogy magyar gazdákat érdekelté kell tenni abban, hogy az egyszerű gabona, olajos mag termelés helyett valami olyan termék struktúrája álljanak át, ami ugyan vizet igényel, ami egy költséges játék, de jóval nagyobb hozzáadott értékű termékeket, alapanyagokat lehet ezáltal termelni. Nyilvánvaló zöldség ide tartozik, vagy vetőmag, és sorolhatnám tovább. Tehát ebben kellene egy gazdasági ösztönzés, és hát ez az ösztönzésnek kell, hogy párosuljon egy olyan állami aktív részvétellel, ami kezdődhetne most azonnal ezeknek a csatornák, a meglévő csatornáknak a rendbehozatala, szivattyúállomások ismételt felszerelése, folytathatnám tovább.
2: De hogyha vannak ilyen meglévő rendszerek, akkor azok miért nem működnek?
3: Hát az, hogy nem működnek, és fel lehet tenni a kérdés, hogy ki ezért a felelős. Szerintem a magyar állam, az önkormányzatok és a termelők felelőssége egyaránt megvan ebbe a dologba, de hagyjuk a múltat, hogy ki mit hol rontott el. Azt gondolom, hogy Gajdas Lászlónak a két nappal ezelőtti megszólalása ebbe az ügyben azt jelzi, hogy a mostani kormány komolyan veszi ezt a kérdést, és hát a jövőben a vízmegtartás lesz az első számú feladat, és nem pedig a víz gyors elvezetése. Nincs is mit most elvezetni, viszont ez a száraz időszak arra jó, hogy ezt a rehabilitációt már most el lehetne kezdeni, augusztustól jövőre pedig egy év alatt elképesztő mennyiségű földmunkát, tisztítást meg lehetne csinálni ahhoz, hogy elkezdődjön a talaj szisztematikus feltöltése vízzel, mert az igazi probléma nem az öntözés hiánya, hanem hogy a talajvízszint 40 év alatt 1,60 m, 1,80 cm-vel süllyedt átlagban, vagyis a növények nem tudják elérni a nedves részeket, ezáltal van nálunk gyakorlatilag permanens haszályhelyzet, és hát mindenki ismeri ezt a problémakört, de sajnos előző kormány nem kezdett hozzá, hogy ez a rehabilitáció azonnal elinduljon. Hát én abban bízom, hogy a mostani kormány látva ezt a problémát azonnal hozzákezd. Ez néhány 100 milliárd forint, nem egetverő összeg, nem 1000 milliárdokról van szó. Azt gondolom, hogy erre egy okos ország kell, hogy találjon pénzt, hiszen érzékeltetésül egy öntözött területen értékben körülbelül átlagban háromszor annyit lehet előállítani, mint száraz körülmények között. Ez euróban, forintban is mondhatom, tehát biztos, hogy jóval 1 millió forint hektáron kénti érték előállítás öntözéssel lehetséges. Hát ezt beszorozzuk azzal a nagyjából 1 millió hektárral, amin elvileg az öntözés megteremthető, akkor látjuk, hogy óriási értékről van szó, és hogyha azt nézzük, hogy a egyéb adottságaink jók, a földminősége kiváló, akkor Magyarországnak tudomásul kell venni azt, hogy a egyszerű arid termelés helyett egy jóval beruházás igényesebb, de jóval nagyobb értékelő előállítást és jobb megélhetést is lehetővé tevő mezőgazdaságra van szükségünk.
2: Hol a legsúlyosabb most a helyzet, hogyha ránézünk már egy bizonyos asszály térképre, akkor gyakorlatilag az egész ország piros, és akkor vannak rajta ilyen nagyon sötét vörös foltok.
3: Igen, hát azt lehet mondani, hogy az egész Alföld gyakorlatilag ide tartozik, szinte mindenütt három fölött van, és a négy felé közelít az asszályindex. Látjuk itt elsősorban a Nagykunság, a Homokhátság és a Békés megye és Hajdú megye egy része, ahol teljesen reménytelennek látszik a helyzet. Bár hozzáteszem, hogy ezeken a területeken a gazdák régóta már a napraforgót preferálják. Napraforgó abszolút szárazságtűrő növény. Most ebben az évben is jó napraforgó termés lesz. Ezeken a területeken is lehet számítani elfogadható 2 tonna vagy a fölötti termés átlagra. Tehát van növény, ami bírja ezt a rettenetes klímát, de azért a vetésforgó felső határán vagyunk, már amennyit napraforgóval lehet vetni, 700 000 hektár körüli terület, és rengeteg, több százer hektár területen meg teljesen reménytelen például kukoricával foglalkozni, hiszen akkora a kockázat, hogy én egyébként nem is értem, hogy a biztosítók ilyen öntözetlen területekre miért kötnek biztosítást, amikor biztosra vehető, hogy ott olyan mértékű lesz a kár, amit biztosítónak kell részben fizetni, részben az államnak. Talán a gazdák felelőssége is tetten érhető, hogy legyenek szívesek olyan növényekkel foglalkozni, amelyek eséllyel hoznak olyan hozamot, ami hát egy elfogadható eredményt produkál. Nagyon-nagyon sokan arra koncentrálnak, hogy a uniós földalapú támogatást megkapják, és nem érzik magukat hivatottnak arra, hogy egy átgondolt stratégiával, jelentős beruházásokkal, akár úgy, hogy összefogok a helyi közösséggel, például olyan víztársulást csinálok, amely önkéntes ugyan, de mindenki részt vesz benne, majd ha ez a szemlélet általánossá válik Magyarországon, akkor ezeken a területeken is nem az állandó aszálykáról fogunk beszélni, hanem arról, hogy milyen sikeres termelést folytatunk.
2: Raskó György, köszönöm. Hak Péter, jogász egyetemi tanára, vendégem, jó reggelt kívánok.
4: Jó reggelt kívánok.
2: Az új alkotmánybíró korábban úgy fogalmazott, hogy Zonnevent Pál egy alkalmas jelölt. Miért?
4: Zonnevent Pál egy kitűnő jogász professzor, ugye én viszonylag jól ismerem, ugyanazon a karon tanít, ahol én, és ő annak idején Márl Ferenc és Sólyom László mellett dolgozott részben a köztársasági elnöki hivatalban, részben pedig előtte még az alkotmánybíróságon is, tehát tulajdonképpen ugyanazt a színvonalas jogállami, közjogi gondolkodást képviseli, amit az alkotmánybíróság legjobb idejében képviselt. Kétségtelen, hogy a jelölésének a módja az vált ki kritikákat, ugye emberjogi szervezetek, liberális jogászok szóvá is tették, hogy a Fidesznek az egyik legnagyobb bűne a jogállammal kapcsolatban az elmúlt 16 évben az alkotmánybíró választás és jelölés szabályainak a megváltoztatása volt, és ugye 21 évig konszenzus kényszer volt, tehát 21 évig az alkotmánybírónak csak olyan alkotmánybírókat csak úgy lehetett megválasztani, hogyha az ellenzék egy része is legalább támogatta a bírók jelölését és megválasztását. Ugye a jelenlegi alkotmánybíróságban 4 olyan bíró van, akiket 2016-ban választottak meg úgy, hogy akkor a Fidesznek nem volt éppen, 2016 novemberében nem volt kétharmad képviselője, 131 képviselőjük volt 133 helyett, és ennél a 4 bírónál szükség volt az ellenzék támogatására, ugye ezek Sanda Balázs bíró úr, Horváth Attila bíró úr, Maros Ildikó bírónő és Szabó Marcell bíró úr. Tehát ők négyen, akiknek 2028-ban fog lejárni a mandátuma, ők négyen vannak, akik úgymond konszenzusos jelöltek és bírók. A többi 10 bíró, ugye Zonnevent bíró úr most az ötödik, akit nem a Fidesz jelölt és a Fidesz választott meg. A 10 bíró közül 4-nek még le fog járni a mandátuma. Tehát most úgy néz ki, hogy szeptemberre az alkotmánybíróság 15 bírója közül 9-nek a mandátuma nagyjából rendben van, hiszen őket nem a Fidesz választotta meg. Jó lenne, ha már ősszel a 4 bírót, a következő 4 bírót szeptemberben, és novemberben még lesz egy ötödik hely, mert egy bírónak a 12 éves mandátuma jár le, tehát hogyha már ősszel nem az előző 15 év szabályai szerint, tehát nem úgy történne, hogy a Tisza párt jelölés, a Tipsza párt választja meg őket, mert ha fideszes bírók helyett tiszás bírók vannak, akkor nem jutottunk semmivel közelebb az alkotmánybíróság megerősítéséhez. De Zonnevent Pál, ő nem tiszás tanácsbíró abban az értelemben, hogy ő nem a Tisza-szigeteken vagy a Tiszapártban tűnt fel, nem képviselői helyről ül át bírói helyre, ahogy az elmúlt 15 évben volt. Ugye Hende Csaba esetén is, hát ez volt az egyik jogos kritika, hogy hát tulajdonképpen a politikusi pozícióból ül át a bírói pozícióba, ami ugyan Németországban előfordul, hogy miniszterekből lesznek alkotmánybírók, de ott kiegyenlített a helyzet, tehát mind ellenzéki, mind kormánypárti politikusok lesznek alkotmánybírók. Nincs az a helyzet, mint Magyarországon volt, hogy hát gyakorlatilag jó pár alkotmánybíró fideszes vagy kisgazda képviselői pozícióból lépett át alkotmánybírói pozícióba.
2: A Mi Hazánk Schiffer Andrást jelölte, ő milyen kihívó volt?
4: Ugye Schiffer András egy kitűnő jogász, és ő elég régen volt politikus ahhoz, hogy egy szükséges várakozási idő leteljen. Tehát én hosszú távon egyébként kívánatosnak tartanám, igen volt politikus ahhoz, hogy egy szükséges várakozási idő leteljen.

0: más idő, de kétségtelen, hogy ő értékrendjében azért közelebb áll a Fidesz által megválasztott bírók értékrendjéhez. Zonnevend bíró úr inkább atlantista, inkább európai föderalista, inkább konzervatív liberális, tehát ő azt gondolom, hogy képvisel egy olyan értékrendet, nem politikát, hanem értékrendet, amelynek a képviselete eddig jelenleg, vagy jelen pillanatban elég gyenge az Alkotmánybíróságon, miközben a parlamentben viszont nagyon nagy többségük van.
1: Hogyha jogászokról, bírókról, alkotmányjogászokról beszélünk, akkor szerintem civilként joggal gondolhatjuk azt, hogy hát igazából ott a jog, le vannak írva a paragrafusok, azt be kell tartani, vagy aszerint kell dolgozni. Mitől függ az, hogy ki az, aki mondjuk jó jelölt, vagy nem jó jelölt? Hol van ez a határ?
0: Igen, ugye az alkotmánybíróságokat Németországban a II. Világháború után hozták létre, ezt a típusú alkotmánybíróságot, amit 89-ben Magyarországon is átvettünk. És ugye ennek az az értelme, hogy a harmadik birodalom szörnyűségei után az európai vezetők rájöttek arra, hogy önmagában a nép akarat, a nép többségi akarata, az nagyon gonosz eset eredményekhez is vezethet, ahogy láttuk, ugye a holokauszt és a II. Világháború szörnyűségei. És ugye ezért azt gondolták ki, hogy jó, hogyha van fék és ellensúly a nép akaratával szemben. Ez a gondolat már korábbi, de hogy ezt a rendes bírósági szervezettől eltérő bírói testület lássa el, az Alkotmánybíróság. Gyakorlatilag az Alkotmánybíróság elérte azt, hogy az alkotmány szövege az törvény erejénél fogva végrehajthatóvá válik. Ugye Magyarországon is a kommunizmus idején mi is tanultuk még alkotmányjogot, de hát az alkotmány annyit nem ért, mint az a papír, amire ki volt nyomtatva, hiszen hiába voltak benne rendelkezések, azokat nem lehetett végrehajtani. Szerintem a magyar rendszerváltásban az Alkotmánybíróságnak történelmi szerepe volt, hogy a lakosságnak megtanította azt, hogy a kormánnyal szemben is lehet a jogokat érvényesíteni. Ugye sorra mondta ki az Alkotmánybíróság fontos kérdésekben, hogy akár a MDF kormány, akár utána az MSZP-SZDSZ kormány idején, hogy a kormány vagy a parlamenti többség akarata az korlátba ütközik, az alkotmány nem engedi meg, hogy megtegye. Most olyan bírókra van szükség, akik tulajdonképpen ezt az államberendezkedés harmonikus működését átlátják, és az értékeik alapján tudják képviselni. Ugye ez egy 15 tagú testület, az a 17-es alaptörvény módosítás gyakorlatilag három ügybe nyúlt bele a bíróság, az Alkotmánybíróság helyzetébe, az életkort szállította le 70 évre. Ugye Tuzson Bence korábbi miniszter úrra reagálva azt a Fidesz az életkor felemelését szintén egyoldalúan tette meg, érdemi konzultáció nélkül. A 12 éves mandátumot leszállította 9-re, a 9-ről 12-re is a Fidesz emelte fel, illetőleg, amit szerintem szintén nagyon-nagyon fontos, hogy az Alkotmánybíróság elnökét a Fidesz döntése alapján a parlament választotta meg az elmúlt 16 évben, ezt a 17-es alaptörvénymódosítás visszaállította, hogy ezentúl újra a bírók fogják megválasztani az elnököt. Tehát jelenleg az Alkotmánybíróság fölötti politikai befolyásokkal kisebb lett. Tehát nyílik egy esély arra, hogyha ősszel is tehát a Tisza pártnál szélesebb konszenzussal tudnak megválasztani bírókat, akkor talán az év végére már egy lényeges lépés történik, hogy az Alkotmánybíróság visszanyerje azt a funkcióját, amit a 90-es évek volt. Ennek a Tisza párt nem biztos, hogy örülni fog, mert ez a funkció, ez a többség akaratának a korlátozása, a jog keretei közé szorítása.
1: Zonnevend Pál a meghallgatásán úgy fogalmazott, hogy szeretné visszaállítani az alkotmánybíráskodásba vetett hitet. Ez mit jelent, és mi az ő feladata most?
0: Igen, ugye pont annak alapján, amit eddig elmondtam, hogy az elmúlt 15 évben azzal, hogy a Fidesz tulajdonképpen a többségi felhatalmazás keretében olyan pozíciókat is betöltött, amit nem lett volna szabad pusztán többségi alapon. Tehát úgy osztogatta tulajdonképpen az alkotmánybírói helyeket, mint a minisztériumi pozíciókat, és csak a Fideszhez

0: Fidesz értékrendjét osztó bírókat választottak meg, kivéve azt a négyet, akit korábban említettem. Ez a jogászszakmai körökben lényegesen rombolta az Alkotmánybíróság tekintélyét. Én is tudom, sokan engem is kerestek annak idején, hogy alkotmánybírósági pozíciót vállalnék, sokan nem vállaltuk volna el, mert nem volt olyan presztízse. Nem. Ugye én már kinőttem belőle az életkor határ miatt is, már csak 3 évre lennék megválasztható, de nem is szeretném, nagyon szeretem azt, amit csinálok, és nem adnám fel az Alkotmánybíróságért, de látok reményt abban, hogy Zonneven Pál, és ha hozzá hasonló jelöltek lesznek, akkor vissza fogják tudni állítani azt a tekintét, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jól működjön az ország.
1: Hak Péter, köszönöm.
0: Én is köszönöm.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni mától a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Döntött a kormány arról, hogy országos közlekedés szervező jön létre, ami sok mindennel foglalkozik majd. Erről is ejtünk szót majd Dornár Lajossal, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökével. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: De előtte szeretném, hogyha helyre tennénk a legutóbbi konfliktusokat, hogyha lehet így fogalmazni, ami a Hungaroring kapcsán, illetve az oda közlekedés, vagy az onnan elközlekedés kapcsán alakult ki önök és Vitézy Dávid között. Mi volt az önök problémája?
3: Hát nem a mi problémánk volt, hanem a rendezvényre kilátogatók nem igazán tudtak hazaérni. Már a szombati napon is rekord mennyiségű ember volt, és az ő ugye minden ilyen nagy rendezvény esetén nem az érkezés, hanem az eltávozás az, amikor egyszerre mozdul meg mindenki. Hát ez most nem jött össze. Évek óta emelkedik a látogatók száma, és ez a 40 darab autóbusz, amivel el akartak szállítani 100 000 embert körülbelül, az erre nyilvánvalóan elégtelen volt. Ráadásul évek óta azt csinálja a MÁV Volán csoport, hogy nem a város felé, hanem a várostól kifelé Gödöllőre szállítja az embereket busszal, ami egy óriási kerülő. Úgyhogy sokan több órát vártak a buszokra, és vasárnap már abszolút elfogadhatatlan volt ez a megoldás. Mi azt vetettük föl, csak bemutattuk, hogy ez előre látható volt, ez a forgalom növekedés, és már 2018-ban a Hungaroringgel együtt a főváros kidolgozta, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, ezt a kérdést. Ugye a 2-es metró Gödöllői Hév projekt részeként egy rövidke kis, mondjuk azt, hogy iparvágány kiágazással a metrót ki lehetett volna vinni a Hungaroring főtribűn mögé. Ezt mutattuk be, és ezen akadt ki a Vitézy úr teljesen. De őneki súlyos szerepe volt abban, hogy ezt a 2-es metró Gödöllői Hév beruházást, amit egyébként közösen mutattunk be több mint 20 évvel ezelőtt, ez el lett kaszálva. Ma már ez lassan kimondható.
2: Mindjárt beszéltünk a beruházásról is, vagy hogy az miért szükséges önök szerint, és miért nem, Vitézy Dávid szerint, de mondjuk amíg nincs egy ilyen beruházás, mi más megoldás lehetne az ottani tömeg elszállítására, mert hogy Vitézy Dávid ugye azt mondja, hogy azok a buszok, azok Gödöllőre vitték az embereket, pont azért, mert hogy ott viszont tudtak olyan vonatokat biztosítani, amivel gyorsan bejutottak a helyet, hogy vártak volna a buszokra, amelyek a dugóban mondjuk bejöttek volna. Tehát ők azt mondják, hogy szerintük ez egy jó megoldás volt.
3: És a hív az micsoda? Tehát ugye ott vannak a hévjárművek, amire 700 ember felfér mindegyikre, de nem a hév. Tehát a befele irányban...
2: Az a problémája, hogy a vonathoz hát, és nem a hévhez vitték őket?
3: Hát részben ez is. Tehát miért csak a vonathoz? Ugye azt tudni kell, hogy amikor befele megy az ember a Hungaroringre, akkor a kerepesi hévmegállóból indulnak ezek a buszok. Visszafele ez miért nem működik? Egyébként
2: pont
3: kerepesen
2: azért,
3: belül...
2: egyszerre jön egy nagy tömeg.
3: Nem, hát befele több idő áll rendelkezésre bemenni, de hogy csak Gödöllőre vigyék, szóval ez az egész, ez nincs ez rendesen kitalálva, ez most meg is bukott ez az eljárás, és jövőre még több ember várható, tehát jó lenne, hogyha ezt átgondolnák. Van egy elkerülő út elképzelése a Hungaroringnek, és egyébként még 2018-ban ez össze lett tervezve ezzel a kis iparvágánnyal, hogy ezek egymás mellett párhuzamosan menjenek. De én nem a levegőbe beszélek, a Hungaroring ZRT írásban Gyulai Zsolt úr aláírásával támogatta ezt az elképzelést, tehát ez egy abszolút hivatalos elképzelés volt, amit aztán más érdekek miatt szépen félretettek, de egyébként ez az elkerülő út, ez segíthetne abban, hogy ne kerepesen keresztül kelljen a buszoknak a dugóban állniuk, mert valójában ott tartja föl a forgalom ezeket a buszokat, hanem ez az elkerülő út, ilyen 1-2 kilométernyi, ez lehetővé tenni, hogy a buszok gyorsan kiszabaduljanak a tömegből. Ez is várat magára most már lassan 8 éve, úgyhogy az illetékeseknek valamit csinálni kellene, és nem pedig a mi besározásunkkal kellene az idejüket tölteni.
2: Ő igazából reagált szerintem őre is.
3: Hát nem. Elég csúnyán reagált, konkrétan lelázározott bennünket, ami hát, hogy mondjam, hát neki van lázárfóbiája igazából, ő mindent lázárnak néz, aki őt egy pillanatra is kritizálni meri, ez szerintem gusztustalan, de hát ugye aki ismeri a mi közös múltunkat, az pontosan tudja, hogy ha volt szervezet, amelyik Lázár Jánost is ugyanúgy helyre tette, amikor kellett, akkor az pont mi voltunk.
2: Picit lépjünk túl akkor ezen a konkrét ügyön. Ennek a megoldása valószínűleg nem egy-két percen belül fog elindulni, viszont közben tegnap a parlament ugye döntött erről a bizonyos országos közlekedés szervezőről, aminek több feladata lesz, például majd a tarifákkal is foglalkozni, meg ámblokk a közlekedés szervezéssel, nem tudom, hogy részleteit ismeri-e vagy figyelte. Mi lenne a fő irány ön szerint, amit először helyre kellene tenni, vagy amivel foglalkoznia kellene ennek a társaságnak?
3: Ugye ez egy hiányzó darabja az intézményrendszernek. Ugye amikor Budapesten a BKK-t sikerült létrehoznunk, konkrétan az én laptopomon született a legtöbb részlete ennek, de ezt most hagyjuk. Tehát a közlekedés szervező az a szervezet, akivel például az utas szerződésben van. A közlekedés szervező a másik oldalon pedig üzemeltető operátor cégekkel áll kapcsolatban, és az utasnak igazából teljesen mindegy, hogy ki az a busz, az a vonat, az a villamos, amire ő felszáll, hogy az egy banké mondjuk például, ő a közlekedés szervezővel van kapcsolatban, tőle veszi a jegyet, bérletet. És ez teszi lehetővé például a külső tőke bevonását, ugye így sikerült Budapesten a busz hiányt és a busz problémát kezelni, hogy magánszolgáltató lett bevonva, amely még azt a előnyt is magával hozta, hogy rákényszerítette a BKV-t versenyre, hogy magasabb színvonalon dolgozzon. Ez tökéletesen beigazolódott. Sajnos nem jött több ilyen vállalkozó, mint az az egy. Az lenne az igazi, hogyha több ilyen külsős cég is egymással is tudna versenyezni. Ez lenne az ideális helyzet. Ennek a közlekedés szervezőnek, de ilyen például a Kecskeméten is létrejött, illetve Nyomokban, néhány más nagyvárosban vannak kezdeményei, de az országos közlekedés szervezőnek a létrehozását, ami ezekkel a feladatokkal foglalkozik, tehát a menetrendeket készíti, a szerződéseket köti az operátorokkal, és a jegy és bérlet értékesítést végzi az utasok felé, ő végzi az utas tájékoztatást, tehát ő tartja a kapcsolatot a utazóközönséggel. Ennek a létrehozását az előző kormányok, és most elég sok volt, bár az mind ugyanabból a színezetből került ki, valamiért nem engedték meg soha. Most nyílott erre lehetőség, és ebben egyébként a Vitézi Dávid nagyon ügyes volt, hogy ezt beleíratta az uniós követelmények közé, hogy ezt létre kell hozni. Nyilván attól tartva, hogy nehogy az legyen, hogy esetleg most sem fogják megengedni. Tehát ez egy hiányzó elem az intézményrendszerbe. A kérdések itt amire nagyon is szükség van, és már nagyon-nagyon régóta szükség lett volna rá. Ugye ez amikor politikusok mindig bemondják, hogy összehangoljuk a menetrendeket. Ugye ez egy ismert ilyen fordulat, csak sosem tették meg. Na, ennek a társaságnak meg pont ez a feladata, ezért fogjuk őket fizetni. Itt két kérdés fog fölmerülni igazából. Az egyik, hogy kikkel fogják feltölteni ezt a céget. Ezt most én nem nagyon látom. A másik pedig az, hogy nehogy ez a cég is úgy járjon, mint a Vitézi Dávid előző próbálkozásai, amikor egyfajta gazdasági háttérbirodalmat épített föl saját magának, és aztán a politika ezt elvette tőle, ez kétszer is megtörtént már a történelemben, hogy ne ebbe az irányba menjünk, sajnos vannak ilyen irányú jelek.
2: Ez most azért egy dicséret volt szerintem Vitézi Dávid részére.
3: Részben.
2: Nagyon
3: rövid figyelmeztetés.
2: Igen, nem választ kérek. Egyeztetnek egyébként a nyilvános üzengetésen kívül?
3: Soha senkivel nem egyeztet. Most is benyújtott olyan javaslatokat a uniós operatív program átalakítására, ahol senkivel nem egyeztetett, a városokkal se, hogy más nem mondjak, Budapeste vagy Debrecen városával, nem egyeztet soha senkivel, csak a saját feje után megy, és amíg ezt megteheti, addig ezt meg is fogja tenni.
2: Hát várjuk őt is esetleg, hogy cáfolja, hogyha nem ért egyet, Dorner Lajos. Köszönöm.
3: Ismeri a telefonszámomat, de az elmúlt tizenvalány évben erre nem bírt sort keríteni.
2: Dorner Lajos, köszönöm.
3: Nagyon szívesen.
2: A kormány fellép a SLAP ellen, most már tudjuk, hogy így ejtik, mert Polyák Gábor a következő vendégem, aki médiajogász. Jó reggelt kívánok, segített, hogy megtanuljuk ezt a rövidítést, mert hogy ez egy rövidítés, és mit jelent pontosan, induljunk talán innen.
4: Igen, jó reggelt kívánok. Az Európai Unió 2024-ben fogadott el egy jogszabályt, egy irányelvet, amit minden országnak egyébként 26 májusáig kellett volna elfogadnia, átültetnie a saját jogrendszerébe, és ez vezette be ezt a furcsa rövidítést, hogy SLAP, hagyjuk az angol kifejezést, egyébként azt jelenti, hogy egy stratégiai pereskedés, aminek az a célja, hogy ellehetetlenítse valakinek a közéleti szereplését, közéleti részvételét. Tehát olyan perekről van szó, ami kifejezetten visszaélésszerűen indulnak, nem azért, mert valakit személyiségi jogaiban valódi sérelem ért, hanem azért, mert mondjuk a politikus szeretné, hogyha róla a jövőben az adott újság vagy újságíró nem írna csúnyákat.
2: Tudunk egy-két konkrétumot mondani? Én például pont céges történetben láttam, és nem politikaiba, de nyilván az az izgalmasabb, hogyha nem tudom, egy környezetvédő szervezet fellépett volna valami ellen, akkor egyszer csak a cég, az adott cég kitalált, hogy indít ellene egy pert, és így addig ők nem tudtak dolgozni. Ilyenekre kell gondolnunk? És a politika területén ez mit jelent?
4: Ilyenekre kell gondolnunk, ez annyiban egy szűk jogi szabályozás most, hogy ugye elég sok lehetőséget látunk arra, hogy perekkel lehetetlenítsenek el civil szervezeteket, újságírókat, nem csak személyiségi jogi, nem csak polgári jogi ügyekben, hanem ez lehet egy büntetőjogi rágalmazási ügy, lehetnek közigazgatási, adó igazgatási ügyek. Ez a szabályozás az Európai Unió szintjén kifejezetten a polgári jogi ügyekre, és akkor ilyen módon elsősorban a személyiségi jogi ügyekre vonatkozik, ami egy szűk csoport. Igazából Magyarországról példát talán kettőt lehet hozni, az egyik az a Forbes magazin ellen éveken keresztül adatvédelmi okokból zajlott egy eljárás a Hell tulajdonosai részéről. Ugye a Forbes minden évben közzéteszi a leggazdagabb magyarok listáját, és a Hell tulajdonosai nem szerettek volna szerepelni ezen a listán, de egyébként végül a bíróság az újságíróknak, a szerkesztőségnek adott igazat. A másik, amit kevésbé szoktunk ilyen SLAP kategóriába sorolni, és nem is annyira, nem pusztán visszaélésszerű volt, hanem ott Orbán Viktornak valóban volt célja, ugye talán két éve megjelent egy interjú egy osztrák valamilyen táplálkozással foglalkozó, nem túl ismert magazinban, és abban a Spár tulajdonosa azt mondta, hogy az Orbán család részéről érkezett egy felvásárlási szándék, és akkor Orbán Viktor, mint sértett, az összes olyan magyar médiumot beperelte, akik ezt a hírt Magyarországon leközölték. Egyébként ebben még mindig vannak folyamatban lévő ügyek. Tehát itt látjuk, hogy a politikusok vagy a gazdasági szereplők valóban valamiféle elrettentési célból próbálnak megperelni, de hát azért ez egy vékony jég. Tehát azért itt nehéz azt mondani, hogy ez csak visszaélésszerű perlés mind a két esetben.
2: Itt nem a munka megállítása a cél, hogyha mondjuk újságírókról vagy környezetvédőkről, civilekről beszélünk, hanem megfélemlítés?
4: Mindkettő. A megfélemlítés egy jó eszköz arra, hogy akár a folyamatban lévő nyomozást, vagy tényfeltárást, vagy civil aktivizmust megakadályozzuk, és a jövőre nézve pedig kifejezetten elveszi az ember kedvét.
2: Mitől függ, vagy hol van médiajog szempontjából az a határ, hogy mi az, ami SLAP, és mi az, ami mondjuk jogos sérelem? Mert ahogy beszélsz róla, azért ez számomra nem teljesen tiszta. Tehát, hogyha valaki ellen írok valamit, akkor ő hiába politikus vagy bárki, és azt jogtalannak véli, vagy úgy érzi, hogy sérti az ő jogait, akkor perelhet.
4: Igen, ez így van, és ez egy nehéz fogalom. És pláne egyébként Magyarországon nem volt jellemző a Fidesznek, nem ez volt a stratégiája, hogy éjjel-nappal perelte a szerkesztőségeket, inkább teljesen negligálta őket. A törvény, illetve az európai irányelv felsorol néhány esetet, a sokszorosan ismétlődő perlés, az időhúzás a per során, az indokolatlanul magas megállapított mondjuk sérelemdíj iránti igény, hát van néhány olyan szempont, amit felsorol, de kifejezetten nehéz megállapítani a bíróságnak egy konkrét ügyben, hogy ott most egy visszaélésszerű perlésről van szó, vagy esetleg egy valódi személyiségi jogi ügyről, és ha egyébként arra jut, hogy visszaélésszerű ez a per, akkor kifejezetten jó helyzetbe hozza a beperelt civil szervezetet, újságírót, akkor ott az összes bizonyítási teher a másik felet terheli, és ha a végén bebizonyosodik, hogy ez tényleg egy, vagy a bíró úgy dönt, hogy ez tényleg egy visszaélésszerű per volt, akkor akár még a felperest, a perlő felet is kártérítésre kötelezheti emiatt a visszaélésszerű eljárás miatt.
2: Az, hogy a kormány fellépne ez ellen, az mit jelent a gyakorlatban?
4: Az azt jelenti, hogy eleget tesz az Európai Unió elvárásának, és nem megy túl rajta, és én azt gondolom, hogy lehetett volna a magyar kormány most nagyvonalúbb, és mondhatta volna azt, hogy ez nem csak ezekben a szűk személyiségi jogi ügyekben alkalmazható, és mondhatta volna azt, amiről még nem beszéltünk, az Európai Unió ugye igazából ilyen témákat nagyon nehezen, nagyon szűk mesdjén tud csak szabályozni, ezért azt mondja, hogy a határon átnyúló perekre vonatkozik, amikor van egy olyan eleme a pernek, ahol valamelyik fél egy másik országban él, tartózkodik, nem tudom, kiadó másik országban van. Tehát annyira nem könnyű mondjuk magyar példát hozni arra, hogy valóban legyen egy határon átnyúló elem egy perben. Nyugodtan mondhatta volna a magyar jogalkotó azt, hogy ezek a visszaélésszerű perek úgy általában tilosak, és általában próbálja megvédeni őket, vagy az újságírókat, meg a civileket az ilyen perekkel szemben. Ez egy kötelezettség teljesítés az EU felé.
2: Segíts érteni, hogy a gyakorlatban ez mit jelent, hogyha engem újságíróként valaki beperel, akkor hova fordulhatok, hogy mi a szabályozás lényege? Gyorsabb lesz, kivizsgálják, mielőtt elindulna a per?
4: Ha te azt jelzed a bíróság felé, hogy szerinted ez egy visszaélésszerű perlés, akkor a bíróságnak ezt meg kell vizsgálnia, és például biztosítékot kell kérnie a másik féltől, a perlő féltől arra, hogyha végül őt majd kártérítésre ítélik a visszaélés miatt, akkor ezt meg fogja neked fizetni. Egyébként azt is lehetővé teszi a jogszabály, hogy ilyenkor mondjuk az előbb is emlegetett civil szervezetek, TASZ, Helsinki adjon neked tanácsot, beavatkozzon a perbe, tehát megpróbál téged egy jobb helyzetbe hozni, és igen, arra is utal a jogszabály, hogy a lehető leggyorsabban le is kell zárni a pert, ha van rá mód, akkor vissza kell utasítani magát a keresetet, és nem szabad húznia az idődet azzal, hogy téged újra és újra bíróság elé citálnak.
2: Polyán Gábor, köszönöm szépen. Négy ügyet jelöltek meg az Exim Bank kapcsán, amelyet kiemelten vizsgálnak most, hogy mégis mennyire érte meg ez az összes beruházás. Az egyik például a Kongó és Zambia közti út, hogy ez mit akar pontosan, azt majd Bucski Péter elmondja nekem, a G7 újságírója. Hú, de nehéz szó, ez így reggel. Jó reggelt kívánok, jó reggelt. Köszöntelek téged. Mert hogy már hetek óta vizsgáltad egyébként ezt az ügyet, még azelőtt, hogy kijelentették volna, hogy ez a 126 milliárdos projekt, ez nem biztos, hogy jó beruházás.
5: Én ezt már a G7-en 6 éve is írtunk erről, amikor először fölmerült. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy Kongóban vannak nagyon fontos bányák, ahonnan elég nehéz eljutatni a kitermelt ásványkincseket a kikötőkbe. Kongó egy kicsit kaotikusabb ország, és ez a Katanga tartományból közelebb van Zambiánál tanzániai kikötőkbe eljutatni az árut, és itt van egy olyan útszakasz, ahol hát ilyen földút van, és esik az eső, elég nehéz menni, és itt a teherautók nem tudnak, és itt fölmerült, hogy lehetne egy fizetős utat építeni. Ez jó dolog, hogy egy magyar cég is megjelenhet itt, és akkor hát ez egy kicsit olyan extrém volt Magyarországon, hát nem nagyon hallottunk ilyeneket. Volt egy olyan afrikai üzletember, aki magyarországi kapcsolatokkal rendelkezett, és akkor fölmerült, hogy itt beszállhatna a magyar cég. Elég titokzatos volt ez, hogy akkor miből és hogyan, és ugye azt lehetett látni, hogy nem nagyon indult be ez a projekt, és akkor utána kibocsájtott egy kötvényt tavaly novemberben a Duna aszfalt, amit valakik lejegyeztek. Ezt így bejelentették tőzsdei társaságként, tehát a tőzsdei honlapján ez megjelent, de ugye nem lehetett tudni, hogy ki jegyzi le. És hát így gondolkodni kezdtünk, hát sejthető volt, hogy ez nem piaci befektető lesz Magyarországon, aki 400 millió dollár értékben jegyezne, és hát az Eximban beszámolóiban lehetett megtalálni, hogy ugye a dollárban más nem bocsájtott ki kötvényt Magyarországon, akkor ez csak ez lehetett, ez a projekt költségének a felét tette ki, a másik felét pedig az MFB beszámolójából lehetett kisakkozni. Ugye ez most az Exim előtte nem válaszolt, utólag, mikor bejelentette a Tisza kormány, hogy megindult az eljárás itt, akkor az eljárásra valóan nem válaszolt. Tehát ugye az Exim egyébként gyakorlatilag sose válaszolt az elmúlt években semmire érdemben, hogy az MFB-ből is nehéz volt bármilyen érdemi információt kihúzni. Tehát itt az látni, hogy a magyar állam tulajdonképpen ennek a projektnek a teljes költségeinek kérhetően 85%-át finanszírozza, nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel, tehát ez a kötvény, ez milyen kamatot kell majd ezután fizetni, és akkor ezt a Duna aszfalt pedig az afrikai befektető cégnek továbbadja, ebből megépítik az utat, és utána az útdíjakat pedig beszedi. Ez egy elég jó biznisznek még érkezik az ő szempontjukból, hiszen ezek a bányatársaságok borítékolhatóan biztosan fizetni fognak ezért az útnak a használatáért, és ez egy jó üzletnek ígérkezik. Nekik, nekünk pedig magyar adófizetőknek ugye ebben nem sok hasznunk lesz.
2: Én ugye először, amikor így próbáltuk átlátni ezeket az ügyeket, akkor az volt az első kritika, hogy javarésze kockázatos helyen, meg kockázatos beruházásokként jönnek létre. Erre aztán reagált is a Duna Group, és akkor ők azt mondták, hogy igazából gyakorlatilag nincs itt semmi látnivaló, mert ugye a projekt pénzügyi kockázatát az teljes egészében a Duna Aszfalt ZRT és cégcsoportja viseli.
5: Hát ennek kapcsán ugye azt érdemes kiemelni, hogy a kockázatokat valóban ők vették fel a kötvényt, és ha ők nem tudják visszafizetni, akkor az az ő kockázatuk. Azért azt látni kell, hogy a Duna csoport gyakorlatilag teljes mértékben közbeszerzésekből él. Azt is lehet látni, hogy ezek a közbeszerzéseken az elnyert árak az európai piaci árnak a 2-3-szorosa volt itt az elmúlt években, és elég kétséges, hogy ez a cég képes lesz-e piaci versenyben, piaci árak mellett a magyar közbeszerzési piacon, hiszen azért utat, meg vasutat, meg hidakat nem nagyon építenek más forrásból, tehát megjelenni. Tehát itt azért elég erősen felmerül, hogy ez egy zsarolási potenciál lehet a részükről, hogy hát ha nem kapnak megrendeléseket, akkor ezt nem tudják ugye soha visszafizetni. Egyrészt, másrészt azért egy elég összetett céghálón keresztül kapcsolódik ugye ebbe a Duna Aszfaltba ez az afrikai projekt, egy a világ 15. legnagyobb, leginkább adóparadicsomnak tűnő országában, Mauritiuson van bejegyezve egy cég, aki egy másik cégben tulajdonos. Ebben ugye azért átláthatósági kockázatok fönn vannak, akár a banki finanszírozás oldaláról is ez egy kockázat lehet ugye, hogy azért miért nem akkor direktben vannak ezek a cégek bekötve, és itt mindig fölmerül akár a finanszírozó oldaláról is az a kockázat, hogy akár itt elfolyhatnak pénzek nem a projekt céljaira is, és azért talán ezeknek is lehetett abban szerepe, hogy piaci finanszírozót nem találtak, hiszen azt mondja a Duna Group is, hogy 3 év alatt nem találtak piaci finanszírozót, ami azért mond valamit arról. Nem biztos, hogy a projekt magának a megtérüléséről, hanem az a konstrukció, ahogyan ez fölépült, és hogyha megnézzük azt a koncesziós szerződést, amit Mészáros Lőrinc és Szíj László az Magyar Autópályahálózat fejlesztésére és üzemeltetésére hozott létre, azt látjuk, hogy elképesztően drága, elképesztően hátrányos az adófizetőknek, és ott is azért nagyon-nagyon nehéz volt nekik finanszírozót találni, és pedig ez egy Európai Unión belüli projekt, és azért itt is a jogi kockázatok elég erősek, ugye kötelezettségszegési eljárás van, tehát azért nem mondanám, hogy a Duna Group neve egy ilyen összetettebb projektnél az jó krédónak tűnik akármilyen finanszírozó szempontjából.
2: Akkor, hogyha ezt az afrikai projektet vesszük, akkor mondhatjuk azt, hogy ügyes?
5: Hát mondhatjuk úgy, de ez inkább a büntető eljárás felé tereli azt, hogy majd eldönti, hogy ez mennyire ügyes. Én azt gondolom, hogy kialakult egy olyan vállalkozói kör Magyarországon, aki az állami erőforrásaikat a saját erőforrásaiknak tekintette. Tehát az nem ördögtől való, hogy nagyon helyes, hogyha egy állami bank, aki az exportot segíti, tud segíteni ilyen projektet, de nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit tesz hozzá a Duna Group ez a projekthez. Gyakorlatilag semmit. Tulajdonképpen a magyar állam finanszírozza, kínai cégekkel megépítették, van egy hídnak a terve, amit egy magyar cég készített el, tehát ez a magyar hozzáadott érték, és a magáról az üzemeltetésnek a koncepciót egy francia cég alakította ki. Tehát ebben magyar hozzáadott érték, hát egészen elképesztően kicsi. Tehát tulajdonképpen a magyar adófizetők egy kínai cég útépítését finanszírozzák, hogyha nagyon messziről nézzük, amin a Duna Aszfalt jó eséllyel sokat fog keresni, vagy meglátjuk a büntető eljárások után. Hogy
2: ez például egy olyan projekt, ami már látszik. Tehát, hogy láthattunk képeket arról, hogy már zajlik az építkezés, és van, aki azt mondja, hogy hát lám-lám, ez nem is tartozhat ezek közé, hiszen ott már megy az építkezés, már aszfaltozás van, már adott részen megvan a híd szerkezet. Ez jelent bármit?
5: Hát ez a projekt valós, és létezik, és gazdasági racionalitása van, hogy ezt az utat
2: tehát
5: érdemes
2: megérteni. Tehát nem igazából?
5: Hát értelmetlen lenne leállítani, mert akkor a magyar állam jó esélye bukna ezeket a pénzeket. Inkább az merül fel, hogy mi szükség van a Duna Groupra ebben a projektben, miért nem a magyar állam a tulajdonos ebben a projektben, hogyha ő finanszírozza, és akkor a magyar állam tudná visszakeresni a saját pénzét, és akár, hogyha jól működik ezek a projekt többet is, de az nagyon inkorrektnek tartom, hogy a magyar állam vegye fel a kockázatot, és hogyha mégis jól teljesít ez a projekt, akkor a hasznokat pedig teljes mértékben Szijj László tegye zsebre, aki eddig is már 100 milliárdokat tett zsebre magyar állami forrásokból.
2: Bucski Péter, köszönöm.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni mától a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Teljesen átalakítja az oktatási rendszert a kormány, hogy hogyan és mi látszik ebből. Gosztonyi Gáborral fogjuk átbeszélni. Jó reggelt kívánok!
6: Szép jó reggelt kívánok!
2: Aki a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Az egyik fő cél talán, ahogy kiolvasható ebből, hogy az a fajta központosítás, ami kialakult az elmúlt években, az megszűnjön.
6: Így van, de hogy hogyan, ezt azért még nem tudjuk. Ugye, azt már nagyon sok éve tudjuk, hogy egy választási program és egy kormányprogram az nem feltétlenül mindig ugyanazt jelenti. Ugye azért a TISZA választási programjában expressis verbis az volt, hogy a Klebersberg központ és a tankerületi központot azt felszámolják, átalakítják. Jelenleg, amit most ebből a Facebook posztból megtudtunk, mert hogy hivatalosan ugye még semmit nem tudunk, ez azért minket is meglepetésként ért, hogy ez az egész marad, csak más szerepe lesz, ez így jól hangzik, csak ugye ezek egyelőre most így a szavak szintjén vannak, ezeket majd apró pénzzel kell váltani, meg kell nézni, hogy egyáltalán a gyakorlatban ez hogyan fog működni, és akkor itt azért több kérdés merül föl, mint válasz, és most nem az ön szerepét szeretném átvenni, és öntől várom a ház, de hát azért itt ilyen költői kérdések fölmennek, hogy akkor most mi van azzal, amiről arról szólt, hogy ugye az önkormányzatok, ha igénylik, átvehetik az intézményeiket, mert akkor viszont fölösleges ez a struktúra. Hogyan gondolnak bármilyen támogatói dolgot, mert ez tényleg így az ideák szintjén ez tökéletes, hogy nem egy ilyen vasszigorral korbáccsal ott álló felügyelő szerv, hanem egy támogató segítő szerv, rendben van, de ha marad ez a tankerületi rendszer, azért ezt már nagyon régóta mondjuk, hogy ezek a tankerületi központok úgy vannak kialakítva, főleg vidéken, hogy 50-60 kilométerre vannak bizonyos intézmények ettől a központtól. Hát oda hogyan? Merre? Meddig fog eljutni? Az, hogy most a mondjuk egy ablakcserére vagy egy ajtócserére nem kell 3 hónapot vagy egy fél évet várni, ez rendben van, ez jó. De ezen felül még nem látjuk, hogy ez mennyiben lesz más. Meg kell várni egyébként a jogszabályokat, mert azt gondolom, hogy egy Facebook poszt és majd egy jogszabály, azért ott lesznek finomítások.
2: Ugye az is elhangzott ebben a posztban, hogy augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói posztot nyílt pályázaton fogják meghirdetni. Ezek a posztok, amikről beszélünk?
6: Igen, ezek a tankerület vezetők, ami azt jelenti egyébként, hogy maradnak, és ugye ha a Facebook posztnak hinni lehet, akkor 5 évre pályáztatják meg őket.
2: De lehet beleszólása az önkormányzatoknak.
6: Hát én ezt értem, csak ezt nem tudom, hogy ezt mennyire gondolta végig például a Tisza párt politikailag, mert hogy jelenleg Tisza párti képviselő egy darab önkormányzat élén nincsen. Tehát itt azért például én nem hiszem, hogy ekkora zicsert akarnak adni mondjuk azoknak az önkormányzatoknak, akik Dafke ellen szeretnének állni a kormánynak. Itt például egy óriási nagy lehetőséget kapnának, ez nem biztos, hogy egyébként egy jó cél. De szakmailag megint azt mondjuk, hogy oké, de ki fogja, honnan, mi? Tehát nyilván meg kéne tudni a pályázatokat, mert most egy kicsit más farvízre elvezve, ugye itt legalább megelőzte a tankerületeknél egy hatásvizsgálat, egy átvilágítás, aminek az eredményéről még csak így szórványokban tudunk a sajtóról, de a szakképzésben ez mi nem tudjuk, hogy lezajlott volna, bár határozottan felhívtuk rá a kormányzat, illetve az oktatási kormányzat figyelmét, hogy szükség van erre is. Ott már például megjelent az a jogszabálytervezet, hogy ugye a kettős hatalom megszűnik, és akkor a kancellár főigazgató poszt helyett egy személyű vezetés lesz. Ott is már megvannak nagyjából a határidők. Na de hát azt is, hogy itt most ennek a centrum vezetésének például nem kell oktatási tapasztalattal rendelkeznie, nem kell ilyen végzettsége rendelkeznie, ez nem biztos, hogy szerencsés. Nem tudjuk, hogy a tankerületeknél lesz, hogy lesz.
2: Mi a szerepe ezeknek a tankerületi vezetőknek? Alájuk tartoznak az egyes igazgatók? Tehát hogy kell elképzelnünk egyébként a hierarchiát, és mondjuk egy jó esetben, hogyha ez megmarad, akkor mi lehet a szerepük?
6: Hát ez az eddig teljesen más volt. Eddig vasmarokkal fogták ugye az igazgatókat, néha a jogszabályok gumi paragrafusain túllépve sanyargatták konkrétan az intézményeket és a munkavállalókat.
2: Mondjon egy példát nekünk.
6: Csak egy ilyen egyszerű példa, csak egy ilyen emberség. Tudjuk azt, hogy Debrecenben úgy működött, nem a mostani, hanem az előző tankerületvezetőnél, hogy amikor igazgatói gyűlést tartottak, akkor egy teremben egy darab asztal volt, egy darab székkel, oda leült a tankerületvezető, és 40-50-60 igazgató ott állt a teremben. De csak egy ilyen egyszerű dolog, de az, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy tönkrement valahol valami, mondjuk egy projektorizzó, ami nélkül azért mondjuk egy mai oktatás már nehezen elképzelhető, hiszen jó lenne használni itt a különböző infokommunikációs eszközöket, és az, hogy fél évig az nem működik. Hát ha a pedagógus kiment volna a legközelebbi boltba és vesz egyet, akkor gyakorlatilag fél nap alatt ez megoldható lett volna. Ha esetleg van anyagbeszerzőjük, akkor lehet, hogy még harap. Most ehhez képest volt, ahol 5-6 hónapot kellett egy ilyenre várni. Tehát, hogy itt ilyen szintű beleszólás volt. Most elméletileg ez átalakul, ez jó, de még mindig nem tudjuk például azt, hogy hogyan fogják lebontani iskolákra újból a költségvetést, hogy például azok az intézményvezetők, akik mondjuk az elmúlt 16 évben lettek kinevezve, és életükben nem csináltak még költségvetést, azok hogy fognak tudni boldogulni? Na, ebben például mennyire fog tudni segíteni mondjuk egy tankerület? De akkor itt is át kell alakítani egyébként a struktúrát magának a tankerületnek, mert valószínűleg most itt 5-6 jogászra nem nagyon lesz szükség. Remélhetőleg itt most már a munkavállalóknak nem kell perekben érvényesíteni azokat az alapvető jogaikat, ami mondjuk a munkavégzéshez kell. Viszont akkor több támogató szakember, adott esetben nem tudom én, kócsok meg egyebek kellenek, akik majd tényleg tudnak segíteni.
2: Hogyha megszűnne egyébként ez a rendszer, úgy, ahogy van, akkor a jogi részén kívül, mert azt ugye nem tudjuk, hogy ott mi köti mondjuk az új kormányt, de szakmailag, akkor mi történne?
6: Hát szakmailag most itt elméletileg az intézmények visszakapnák azt az önállóságot, ami 2013 előtt volt.
2: Működhetne a rendszer?
6: Elméletileg persze, hát bármi működhetne. Itt az a kérdés, hogy mennyire és miből és hogyan akarják finanszírozni. Mert ez a másik kérdés, hogyha megmarad ugyanígy a Klébezbek központ, megmarad a 60 tankerület, akkor itt tulajdonképpen sok pénzügyi forrás nem fog felszabadulni. Tehát itt megint az lesz a baj, hogy az oktatás ugye alapvetően egy nagyon drága műfaj, ráadásul nem is egy olyan gyár, hogyha megveszek egy gépet, akkor az fél év, egy év múlva meghozza az árát, hanem itt sok 10 év múlva lesz ennek bármi olyan kézzelfogható haszna. Nem tudjuk, hogy milyen többletforrások fognak megjelenni, mert nyilván a tankerület és a Klébezberg központ munkatársai továbbra is fizetni kell. Csak akkor megint nem oda csorognak le félhetően a pénzek, ahova egyébként nagy szükség lenne. Például, ha valaki készítene egy ilyen költségvetési összehasonlítást, hogy mondjuk a Klébezberg központ és a tankerületek, ezek a vízfejek megszűnnének, mondjuk az a megspórolt pénz, az valószínűleg elég lehetne már mondjuk egy látható noksos, tehát a nevelésoktatás közvetlenül segítő béremelésének a forrása már ebből például megteremthető lenne, vagy legalábbis egy része.
2: Írtak önök javaslatokat? Mert ugye azért elkezdődött valamiféle párbeszéd az új miniszterrel.
6: Párbeszéd az van, erről javaslatot azért nem tudtuk, mert ez tegnap mi is a sajtóból értesítük erről az egészről, tehát hogy ez a fajta átalakításról a szakszervezetekkel nem tárgyalt jelenlegi oktatási kormányzat.
2: Döntés született arról is, hogy például a kémia órát tartsa kémia tanár.
6: Hurrá!
2: Akkor itt egy picit igen, tehát hogy azon túl, hogy örülünk, azért picit kérdéseket vett fel bennem, hogy eddig arról beszéltünk például önökkel is, hogy nincs elég kémia tanár.
6: Ez így van, tehát magától nem.
2: Tehát akkor az a megoldás, hogy nem lesz kémia oktatás azokban az intézményekben, ahol nincs tanár, vagy utazni fognak a tanárok?
6: Nagyon remélem nincs. Igen, ez az utazó pedagógusi hálózat képzés, ez nem egy ördögtől való, csak itt megint ugye ezt finanszírozni kell. Mert az nem várható el, hogyha nem egy településen van mondjuk a két intézmény, hanem egy-két helységgel arrébb, akkor ott ha a kollega, ugye a tömegközlekedés nem mindig tudja igényelni, mert hát azért a vidéki tömegközlekedés ez nem az órarendhez van igazítva. Tehát ha saját autót használ, akkor ott a benzinköltségen kívül mondjuk minimum a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítást kellene fizetni, a plusz térítés ugye az üzemanyag költségen kívüli egyéb térítéseknél nem a minimumot, hanem minimum egy középarányosan, de inkább a legmagasabb kilométerpénzt kellene adni. Tehát itt megint egy csomó olyan plusz finanszírozás merül föl, amivel lehet. És egyébként ezt mi is mondtuk már, hogy eddig az történt, hogy mivel ezek a reál tantárgyaknak egyébként az heti óra száma az nem magas, így ha mondjuk egy kisebb intézményben akár mondjuk szerencsés esetben egy fizika-kémia tanár vagy egy kémia-biológia tanár van, akkor sincs ki a teljes óra száma, ezért eldugták napközibe. És két iskolával arrébb, meg évek vagy évtizedek óta nincsen szaktanár. Tehát ezeket lehetne megoldani. Mi ebben láttuk a lehetőséget, hogyha ilyen, ha nem is csak az önkormányzat, de önkormányzati társulások, ezek egyébként 13 előtt is volt példa, hogy működtek ilyenek. Ott ezeket így önállóan egész jól meg tudta oldani 3-4 község meg
7: település. Ugye gyógypedagógus az iskolába, ez a másik felhívás, ahhoz szükséges. Igen. Pont tegnap beszéltünk arról az adásban, hogy több ezres létszámban hiányoznak egyébként a rendszerből. Ezt a kérdéskört most nem nyitom meg, mert arra nincs időnk, viszont akkor mi a következő lépés az önök részéről, a szakszervezet részéről? Egyelőre csak körülbelüli vonalak látszódnak ezekből a tervekből. Hogyan tovább?
6: Hát mindenképpen írunk majd Blanner Juditnak egy levelet, hogy azért, ha már nekik ez fejben megvan, akkor lehetőleg még a jogszabály szöveges megjelenése előtt azért egyeztessen a szakmával, és továbbra is ezt mondjuk, hogy alakuljon már ki végre az intézményesített érdekegyeztetési rendszer, mert eddig azt olvasom, hogy most ezzel tárgyalt, azzal tárgyalt, a magzat, ami ez nagyon jó, mert eddig ez egyáltalán nem volt. És nagyon örülünk, hogy olyan szakmai szervezeteket is bevonnak, akikkel eddig szóba nem állt az előző kormányzat. Csak ha ennek kialakítanánk egy intézményesített keretét, akkor sokkal egyszerűbben és sokkal hatékonyabban lehetne szerintünk dolgozni. Úgyhogy ezt föl fogjuk vetni, és várjuk a következő találkozó időpontját, amire nyilván ott leszünk.
7: Gosztonyi Gábor, köszönöm.
6: Én köszönöm a megkeresést.
7: 76 milliárdos fejlesztésre készül a Suzuki, hogy pontosan mire kiléphetünk az összeszerelő üzem kategóriából, erről is fogunk beszélgetni Kilián Csabával, aki a Magyar Gépjárműipari Egyesületnek az ügyvezető főtitkára. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt!
7: Ez a mostani bejelentés mit jelent, mit tudunk eddig?
8: Hát mostanában elég sok jó bejelentés jött az autóipar részéről, ugye a Mercedes nemrég adta át a második gyárát, az Audi beindította az elektromotorgyártást, és a Suzuki is folyamatosan fejleszt tulajdonképpen az elmúlt időszakban. Ugye tavaly is már egy jelentős beruházást valósított meg, ahol a heggesztő robotokat hozott a gyárba, és próbálja még inkább hatékonyabbá tenni a gyárát. És hát azt hiszem, hogy mindegyik autóipari cégnek talán ez a legfontosabb, hogy tud leghatékonyabban, legköltséghatékonyabban gyártani, és hogy tudja fölvenni ezt a versenyt, ami mostanában az autóiparban látunk.
7: Hol tart ez a verseny? Mert közben azt halljuk, hogy egyébként bajban van Európában az autógyártás. Uh-huh. Például ugye a Volkswagenről hallunk rossz uh-huh. híreket, amik azért tovább gyűrűznek, uh-huh. akár felénk, akár a keleti piacra, sőt, akkor a kínaiak hogyan uralják le az egész régiónkat. Ön hogy látja most a helyzetet?
8: Hát Európa nehéz helyzetben van egyértelmű. Tehát lemaradtunk a versenyben tulajdonképpen alapvetően Kínával szemben. Én egy kicsit pozitívabban látom a magyar helyzetet. Éppen emiatt, hogy ezek az új beruházások beindultak, tehát a BMW, Mercedes, Audi, tulajdonképpen a legmodernebb gyárakat építették föl Magyarországon. Teljesen automatizált, mesterséges intelligenciával vezérelt gyárak ezek. A legköltséghatékonyabban gyártanak tulajdonképpen. Nagyon érdekes, hogy éppen a Mercedes azt mondta, hogy körülbelül 71%-os költségerőnye van a magyarországi gyárnak a német gyárakhoz képest.
7: Ez miből adódik?
8: Hát ez a hatékonyságból. Tehát egy teljesen modern gyárat, ugye a legfejlettebb technológiákkal építik föl. Mondjuk egy régebbi gyárat ugye nagyon nehéz átalakítani, úgyhogy ez tényleg a hatékonyság szempontjából, termelékenység szempontjából nagyon. Egy régebbi gyárat ugye nagyon nehéz átalakítani, úgyhogy ez tényleg a hatékonyság.

0: Csak akkor, mert itt van egy felfutás mindegyik autógyárnál tulajdonképpen, hogy elérjék a maximális kapacitást, ez akár 1-2-3 év, ugye most már a BMW is beindította a második műszakot, valószínű, hogy a harmadik műszak is már folyamatban van. Tehát azt jelenti, hogy ha elérik ezeket a kapacitás nagyságrendeket, amelyeket beterveztek, ez Magyarországon egy 800-900 ezer a legoptimálisabb esetben, akár 1 millió járművet is jelent éves szinten, ami abból a szempontból is nagyon lényeges, hogy akkor a beszállítóiparnak is egyre több megrendelése lesz. Az is igaz, hogy ugye beindul a BYD gyár is, ugye, hogy beszélhetünk a kínai versenyről, a kínai verseny hihetetlen gyorsak, fantasztikus technológiákat vezetnek be, az akkumulátor gyártás területén is olyan technológiai ugrások vannak tulajdonképpen évről évre, hogy hihetetlen, és a kínaiak már ugye annak ellenére, hogy kontrollálják például a ritka fémeket az akkumulátor gyártásban, már most azon gondolkoznak, hogy tudják ezeket a ritka fémeket kikerülni, és újabb olyan alapanyagokkal felépíteni az akkumulátort, ami helyi szinten is elérhető. Itt a száraz akkumulátorról van szó, a szén alapú akkumulátorokról, nátrium alapú akkumulátorokról, tehát ezek a fejlesztések elindultak Európában is, és erre vannak jelek, de úgy érzem, hogy Európa lemaradt ebben a versenyben.
1: Korábban az a mondás volt, hogy Magyarország igazából csak egy összeszerelő üzem. Ez ilyen szitokszóként használt jelző volt. Azok vagyunk-e, és baj-e?
0: Én abszolút nem értek vele egyet. Én befektetés ösztönzésben dolgoztam nagyon sokáig, és ezeket a nagy beruházásokat tárgyaltuk le még a HIPA elődjénél. És már a 90-es évek és a 2000-es években is azt mondtuk, hogy Magyarországnak a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre kell koncentrálni. Minél több kutatásfejlesztést kell behozni az országba. Most, hogyha nincs itt autógyártás, hogy tudunk a kutatásfejlesztésbe belépni? Hogyha nem tudjuk, hogy működik egy autógyár, és ráadásul az autóipar talán az egyik legkomplexebb iparág. Tehát itt nem csak műanyag, fém, gumi, stb. Alkatrészek vannak, hanem ma már tényleg mesterséges intelligencia, digitalizáció, automatizáció a legmagasabb fokon található. Csak egy példát hagy mondjak, hogy azt hiszem, talán a Mercedes gyárnál mondták korábban, hogy nincs egy olyan, nincs egyforma autó egy nap, amit legyártanak. Tehát olyan sok specifikációja van az autónak, hogy mindegyik autó más és más. És hogyha azt nézzük, hogy több ezer alkatrészből áll az autó, ezek az alkatrészek a világ különböző tájáról jönnek be. És abban a percben kell a futószalagon lenni annak az alkatrésznek, hogy a tényleg az összeszerelés meg tudják csinálni. Tehát ez őrületes logisztikai fejlesztés.
1: A magyar mérnökök milyenek, hogyha európai viszonylatot veszünk, vagy világviszonylatot?
0: Hát azt hiszem, hogy nagyon nagy jelentősége van annak, hogy Magyarországra ezek a beruházások bejöttek, és ez elsősorban a magyar tudásnak és a magyar mérnököknek, és a magyar munkaerőnek köszönhető összességében mondanám.
1: Itt nem beszélhetünk szakemberhiányról?
0: De beszélhetünk, egyértelmű, sajnos egyértelmű. Tehát ugye, hogyha azt nézzük, hogy itt elindult a BMW beruházás, a Mercedes beruházás, több ezer emberre van szükség. Az akkumulátorgyártásban is viszonylag egy nagyon rövid időn belül több ezer, tízezres nagyságrendű munkaerő van. Tehát ezt nem tudja felszívni a magyar munkaerőpiac ilyen rövid idő alatt. Tehát mindenféleképpen itt a harmadik országbeli munkavállalókkal ugye vannak gondok, meg a szabályozásban is ugye meglátjuk, hogy alakul, de azt látjuk, hogy nagyon nehéz megfelelő szakembereket találni ma Magyarországon az új gyárakban. Mondjuk egy Mercedes vagy egy BMW nagy valószínűséggel megtalálja a itteni szakembereket magyar vonalon, de hogyha már a beszállítóipart nézzük, ott már gondok lehetnek. Más kérdés megint az, hogy a BYD-nál mi a helyzet. Ugye egy kínai gyár, nagyon sok kínai dolgozik. Még az is érthető, hogy a gyárépítés során sok kínai van itt Magyarországon, mivel nincs meg az a tudás, hogy egy ilyen akkumulátor, vagy egy ilyen összeszerelőzemet, vagy akkumulátor,

0: gyárat, vagy a CATL-re gondolok, hogy kell felépíteni. Tehát kell, hogy legyenek is, és mikor a német beruházók is bejöttek, ők is hozták eleinte a szakembereiket, de egyre több magyar ember került közép-felső vezetői szintre, és egyre inkább nőtt a bizalom tulajdonképpen a magyar munkaerő iránt, és ennek a következménye lett az, hogy egyre több kutatásfejlesztési projekt jött Magyarországra. És ma már 10 000-es nagyságrendben látjuk azt, hogy mondjuk a Boschnál, a Siemensnél, a ThyssenKruppnál, a Knorr-Bremsen és stb. Ott 100-as nagyságrendben vagy 1000-es nagyságrendben foglalkoztatnak magyar mérnököket. És nagyon komoly kutatásfejlesztéseket végeznek, mint az önvezető járművek területén, vagy ott van a zalaegerszegi tesztpálya, ahol ugye nagyon komoly digitál vagy automatizálási önvezetéssel kapcsolatos kutatásokat végeznek.
1: Röviden, mikorra várható ennek például egy ilyen Suzuki gyárnak a hatása gazdasági szemmel?
0: Hát nézze, ugye a Suzuki körülbelül olyan 105-108 000 járművet gyártott le a tavalyi évben. Én azt mondom, hogy a Suzuki, hogy folyamatosan fejlesztett, én mondjuk ez a 105 000 darab relatíve mondjuk egy Mercedes 350-400 000-es kapacitásához képest nem nagy. De a hatékonyság szempontjából viszont nagyon fontos. Tehát, hogy versenyképes legyen a Suzuki az elkövetkezendő időszakban is.
1: Kilián Csaba, köszönöm.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni mától a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Csökkent már a kapacitás a paksi atomerőműnél, ugye annyira alacsony a Duna vízállása, korábban az volt a baj, hogy annyira meleg egyébként a víz. Hogy mi történik most, hol tartunk, innen indulunk, Perger Andrással, jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt kívánok.
2: Ki a Magyar Energia Klub energiaprogram vezetője. Most éppen mi a helyzet? Mi áll, és mi az, ami a következő mondjuk órákban kritikus lehet?
3: A paksi atomerőműben a Duna alacsony vízszintje miatt egy blokkot már le kellett állítani a négyből, illetve még egy blokknak a felére kellett csökkenteni a kapacitását, tehát hogy nagyjából a termelésnek az egyharmada hiányzik jelenleg, és a vízügyi prognózisok nem bíztatóak, valószínűleg további korlátozásokra, ugye elképzelhető további korlátozásokra a következő napokban szükség lesz, És hát a hosszú távon pedig mindig kérdés, hogy mi lesz, mert egyre nem úgy néz ki, hogy országos, vagy akár Duna vízgyűjtőre jelentős mértékű csapadékhullásra számíthatnánk a következő napokban. Tehát arra, úgy tűnik, hogy arra kell berendezkedni, hogy a paksi kapacitásnak egy jelentős része a következő egy másfél-két hétben ki fog esni.
2: Magyar Péter tegnap ugye próbált mindenkit megnyugtatni, és mondta, hogy akkor, hogyha esetleg le kellene állni, akkor is rendben vagyunk. Ez mit jelent egyébként számokban? Hol van tartalékunk?
3: Van annyi tartalék, amennyit van egy tartalék a rendszerben, hogy az általános igényeket ki lehet szolgálni, és a régi importkapacitások is elméletileg rendelkezésre állnak, tehát be lehet hozni áramot a piacról, hogyha van. A tegnap reggelhez képest egy kicsit én azt gondolom, hogy a kommunikáció kicsit finomodott. Először ugye azt hangzott, hogy nincsen gond, lesz bőven áram. Délután fel kora estre pedig azért már a kommunikáció kiderült, hogy a lakosságot nem fogják korlátozni, de az előfordulhat, hogy nagy ipari vagy közveti fogyasztóknak a fogyasztását korlátozni lesz szükséges. Itt azért azt is látni kell, hogy nem csak az áramtermelő oldalon van probléma, hanem az igények valószínűleg növekedni fognak, hiszen a június végéhez hasonló hőhullám vár ránk. Úgy néz ki, hogy a következő 4-5-6 napban 37-38, akár 40 fokos hőmérsékletek is előfordulnak, és hát ennek azért vannak következménye az áramigényekbe.
2: Ki számít nagyipari fogyasztónak? Mire kell ilyenkor gondolnunk?
3: Nagy üzemek, nagyipari létesítmények azok, amelyek esetleg nagy szolgáltatói központok, bevásárló központok, egyebek előfordulhat, hogy ilyen esetekben korlátozások lesz szükség. Ennek van egy rendje. Tehát a miniszterek, amikor azt mondja, hogy a lakosságot nem fogja ez érinteni, ez többek között abból is fakad, hogy az előre meghatározott trend ezt meghatározza. Azt, hogy adott területen, hogyha kiesik az államszolgáltatás, vagy csökkenteni az államszolgáltatást, akkor mely nagy fogyasztókat kell először korlátozni. A lehető legvégén, az egész sornak alatt tulajdonképpen a legvégén vannak a lakossági fogyasztók.
2: Hogy kell elképzelnünk azt, amikor le kell kapcsolni, vagy leáll a paksi atomerőmű? Ez egy gombnyomással leáll, és visszakapcsoljuk? A Szódi Attila azt mondta, hogy erre még nem volt példa, de hogyha a helyzet így folytatódik, mert pedig ugye brutális kánikuláról beszélünk a következő napokban, akkor előfordulhat.
3: Előfordulhat, természetesen nem az egyik pillanatról a másikra hozzák meg ezeket a döntéseket, hanem előbb felkészülve figyelve azt, hogy a Duna vízállása hogyan változik, hogyan csökken, annak érdekében, hogy az üzemelő reaktoroknak a hűtése mindig biztosítható legyen, illetve a maguknak a szivattyúknak a biztonságos működése biztosítható legyen, ez meghatározott Duna vízmagasságot igényelnek, és a megfelelő vízhozamot igényel ez a feladat. Tehát ahogy az eddigiben is láttuk, van, következik egy döntés, aztán egy bejelentés, mert a következő néhány órában az atomerőműnek a termelését az eljárás rendnek megfelelően csökkentik, és végül a reaktor, hogyha szükséges, akkor leállítják. Ezzel párhuzamosan nyilván intézkednek arról, hogy a villamosenergia termelő oldalon a pótlás megtörténjen, vagy importból, vagy hazaerőműveknek az üzemeltetéséből.
2: Nyilván eszembe jut a spanyolországi eset. Ugye tavaly áprilisban volt az, hogy fél napra gyakorlatilag elsötétült az ország egy része, és akkor ők azt kommunikálták, hogy az extrém hőmérséklet okozta a rendszereknek a hibáját. Ez előfordulhat?
3: Gyakorlatilag ez egy teljesen másmilyen helyzet volt. Nem hasonlítható a mostani magyarországi helyzethez. Nagyon komplex rendszer fizikai, hálózati fizikai és erőművi oldalon. És még sorolhatnám, nagyon sok tényező járult hozzá ahhoz a haváriához, nyugodtan mondhatjuk. Magyarországon ilyesmi nem kell készülni, többé-kevésbé jól láthatóak előre az események, tehát az is, hogy a Duna vízállása hogyan csökken, az is, hogy a hőmérséklet hogyan fog növekedni. Azt is látjuk, hogy süt a nap, úgyhogy sütni fog a nap a következő napokban, tehát a nappali villamosenergia ellátás jelentős részét szerencsére a napelemekkel fedezni lehet. De kicsit elmaradtunk, az a tárolói kapacitások, ami a kora esti órákban tud segítséget nyújtani. Most nincs már kevés, ilyen 7-800 megawattnyi tárolói kapacitás rendelkezésünkre, amit a kora esti órákban ezeknek a akkumulátoroknak a kisütésével csökkenthető a kora esti villamosenergiaigény, illetve importigény. Erre felé kell tovább haladni, és hát egyébként úgy tűnik, hogy hosszabb távon erre be kell rendezkedni, hogy nyáron a paksi atomerőmű termelését vagy azért, mert kevés a víz, vagy azért, mert túlságosan meleg a víz, korlátozni szükséges. Tehát erre vonatkozóan a korábbi egy-másfél évtizeddel ezelőtti számok és számítások és elképzelések láthatóan most már nem működnek.
2: Picit elmaradtunk ebben a bizonyos zöld átállásban, ez most, hogyha jobban állnánk, akkor kevésbé kritikus helyzetet jelentene?
3: Én azt gondolom, hogy a napenergiás fejlesztéseket folytatni kell, ebből is láthatóan, ugyanis nappal sokat fogyasztunk, egyébként mindenkinek javaslok, hogy a nappal igyekezzen, ahogy a miniszterelnök úr is javasolta, átütemezni a fogyasztását, hogyha ne este próbáljuk meg gyorsan leüteni, mínusz 18 fokra állítva, bocsánat, de a nagyon alacsony hőmérséket állítva a légkondicionálót, hanem inkább próbáljuk egy kicsit magasabb, vagy magasabb hőmérséket, de nappal folyamatosan üzemeltetve, hogy ne az este órákban jelentkezzen egy csúcsvillamos energiaigény. További kell, éppen ezeket tovább fejleszteni a napenergiás kapacitásokat, hogy legyen mit eltárolni estére, akkor, amikor ilyen helyzetekben is onkor szükség lesz. Természetesen a szélenergiával is fejlődnünk kell, a tárolással fejlődnünk kell. A szélenergiát már kicsit zárójelbe rakva, mert természetesen azért látjuk, hogy például pont ebben a típusú időjárási helyzetekben a szélenergia nem sokat segít, de alapvetően egyébként meg hosszú távon ugye van egy ilyen kiegyenlítő szerepe a napenergiával a szélenergiának, erre felé kell tovább menni, mert azt látjuk, hogy a időjárás függőnek titulált szél és napenergia mellé most kicsit úgy tűnik, hogy az atomenergia is belépett, legalábbis egy nagyon komoly környezeti feltételtől, a Duna vízállásától és hőmérséklettől igenis függ az atomerőműnek is a működése.
2: A lakosság miben tud segíteni, és akkor gondolok itt nem csak mondjuk a légkondicionálóra, mert azért sok háztartásban például az sincsen, tehát hogy mi mit tudunk hozzátenni, és mondjuk a kvázi kisebb cégek, irodaházak, azok miben tudnak segíteni? Van annak értelme, hogy ők is nem tudom, délután lekapcsolják a légkondit, vagy este munkaidő után, és aztán reggel föl, vagy pont, hogy több energiát fogyaszt, hogy visszahűtsék?
3: A tudatos energiás épület használat az nyilván nagyon sokat segít. Egyrészt például próbáljuk meg a következő napokban elkerülni azt, hogy extra hőt állítunk elő otthon. Ez mit jelent nyáron, hogy elkezdünk bent a konyhában sütni, főzni, lekvár befőzni, és senkinek nem akarom megmondani, mikor mit csináljon. De ilyenkor, hogyha amúgy is nagyon nagy hőterhelésnek van kitéve az ingatlan, és mi még belül is elkezdünk nagyon nagy mennyiségű extra hőt ellátni, akkor még sokkal inkább melegünk lesz, és még nagyobb probléma lesz a hűtéssel. Természetesen igyekezzünk elkerülni a légkondicionálós használatot, de ez mindig azon múlik, hogy az adott épület mit tud, és a benne lakók mit tudnak elviselni. Nyilván, aki betegember, és ezért nehezen viseli a hőt, annak szüksége van arra, hogy megfelelő körülményeket állítson elő. Viszont próbáljuk meg az árnyékolást, hogyha van rá lehetőségünk használni, éjszakai szellőztetésre próbáljuk meg átütni a lakást. Értem én, hogy ez most korlátokba ütközik, hiszen 21-22 fokig hűl csak le a levegő következő estéken. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de az, hogy ha megpróbáljuk tudatosan használni az épületet és az energiát, akkor nagyon sokat segíthetünk magunknak is itt a villamos energiaellátásban.
2: A nagyobb épületek, irodaházak?
3: Ezeknél is érdemes megfontolni a hőmérsékletnek az átállítását. Nem feltétlenül kell annyira olyan mértékben lehűteni ezeket az épületeket, mint egyébként szokásos. Ahogy egyébként 2022-ben a nagy energiaválság idején erre vonatkozóan javaslatok, hogy más országokban is hasonló helyzetekben, Japánban és Európa más országaiban is hasonló villamosenergia válsággal fenyegető helyzetekben hoztak olyan döntéseket, hogy például a klimatizálásnak a hőmérsékletét azokban a épületekben, a például a fővárosnak 2022-ben egy jelölését, hogy emelni kellett azt a hőmérséket, amire lehűtik
2: ezeket.
3: 22-23-24 fokra érdemes megfontolni, jelentős mennyiségű energiát meg lehet ezzel takarítani.
2: Berger András, köszönöm.
3: Én is köszönöm.
2: Januártól megszűnik a zöldrendszámos autók ingyenes parkolása. Szakértők szerint parkolás politikai változtatásra van szükség. Hogy ez mit jelent pontosan, átbeszéljük majd Keresztes Attilával, aki energiastratéga. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt!
2: És szakértője ennek a témának is, mert egyébként mondjuk inkább energiatémában szoktunk beszélgetni, de összefügg a kettő, és ígérem, a végén majd beszélünk az olajhelyzetről is. Mit jelent egyáltalán az, hogy parkolás politika?
4: Ez egy olyan helyzet, amikor két különböző terület, aminek kooperálnia kellene, ütközik. Egyrésztről az energiapolitikánkban mit szeretnénk? Most minél kevesebb olajat használni. És nyilván, ha csökkentjük a fogyasztásunkat, akkor az biztonságot jelent, csökkennek a költségek, az árak, és ennek a legegyszerűbb módja az, hogy megpróbáljuk az elektromos autóknak a használatát elterjeszteni. És itt ütközik a parkolás politikával, hiszen a városoknak meg mi a céljuk? Szeretnének minél több bevételhez jutni, persze szeretnék szabályozni azt is, tehát egy hatósági eszközként, hogy mennyire legyenek zsúfoltak az utcák, mennyire legyen élhető. Csak az a gond, amikor ez a két szempont, ez a két erőtér nem kooperál, hanem egymás ellen dolgozik. És mi most erre látunk egy kiváló példát Budapesten, ahol a tervek szerint 800 forint lesz a parkolási díj egy órára. Ez oké, ez csak egyszerűen egy tény, de a probléma az, hogy a 2 tonna feletti autóknál ez a duplájára menne föl. És 2 tonna fölött van nagyon sok elektromos autó. Tehát elkezdjük szankcionálni pont azt, amit a másik oldalon az energiapolitika pedig támogatni szeretne. Sőt, az összes zöld rendszámos ingyenes parkolás meg is szűnne ezzel a rendelkezésre. Tehát abszolút szembe megy a két terület egymással, és én ezért tettem egy javaslatot most, hogy egy országos parkolás és energiapolitikai szabályozás kellene, ahol látjuk egy applikáción keresztül a zónákat, egységesen könnyű tájékozódni, és nem csak a tömeg alapján soroljuk be az autókat, hanem leginkább a méret, illetve az emisszió. A méret alapján a legkönnyebb, nyilván, hát ha nagyobb helyet foglal egy autó, az fizessen többet, ezt szerintem senki nem vitatja, hogy ez egy jogos felvetés. És én ezért azt javasoltam, hogy ha elektromos autókkal parkolnánk mondjuk egy belső zónában, akkor ott legyen 50% kedvezmény. Viszont, ha egy hibrid autó, valami olyan azért nem igazán elektromos, még azt is támogassuk, legyen egy 20% kedvezmény. Viszont, ha olyan autókkal parkolunk be, amik vagy méretüknél fogva nagyok, vagy pedig az emissziójuk, a káros anyag kibocsátásuk magas, mondjuk egy 10 évnél idősebb dízel, akkor azokra legyen felár, méghozzá jelentős felár. És akkor így össze lehetne hangolni azt, amit az energetika várna el, azzal, amit egy városvezetés.
2: Erre van egyébként Európában, vagy bárhol jól működő példa?
4: Hát
2: tehát ez máshol ki van találva?
4: Nincs. Nincs. Tehát ezt ki kell dolgozunk, de ez nem annyira bonyolult dolog, tehát változik a világ, lassan reagálnak az országok, lassan reagálnak a városok. Ez most tényleg egy olyan mintapéldája annak, amikor két terület egymás ellen dolgozik, holott azért ez egy viszonylag gyorsan átbeszélhető és megoldható kérdés lenne. És én még azt javasolnám, hogy a parkolókat, a nagy kültéri parkolókat próbáljuk meg napelemes rendszerekkel lefedni, tehát parkolhassanak árnyékban az autók, és ott legyen lehetőség arra, hogy az elektromos autókat rendkívül kedvezményes módon töltsék.
2: Több kérdést vett föl, amit mond, például akár szociális oldalról is. Igen. Nyilván van, aki rögtön csípőből azt mondja erre, hogy hát akkor ez a szegények megadóztatása, mert ő az, akinek 10 évnél régebbi, sokat fogyasztó, rossz minőségű autója van.
4: Igen, ez egy abszolút jogos felvetés, és szerencsére ezért jönnek az EU-s pénzek. Tehát az EU-s pénzeknek a szétosztásában különböző szempontrendszereket lehet csinálni. Ha most én csak energetikai szemüveggel nézem, akkor azt mondanám, hogy először azokat támogassuk meg elektromos autóvásárlással, akik sokat utaznak. Hiszen ott térül meg legjobban az országnak, ugye kevesebb üzemanyagot kell importálnunk. És természetesen jön ez a szociális része is, meg hát a nagycsaládosok, meg stb. Ez egy megint egy másik szempontrendszer. Azt azért senki nem mérte föl, hogy tulajdonképpen most mekkora kérdésről beszélünk, hány főről.
2: Mekkora tere van ma Magyarországon az elektromos autóknak, és mit mutatnak az uniós trendek? Mert hogy ugye halljuk azt, ma már szó volt az adásban erről, hogy probléma van mondjuk akár éppen az elektromos autógyártással, akár Németországban.
4: A divat manapság az uniót kritizálni. És bizonyos területeken én ennek azt kell, hogy mondjam, hogy van tere és van alapja. Beszélgettünk egy másik műsorban Kínáról, hogy gyakorlatilag 5 év alatt sikerült kivezetni a robbanó motoros autókat és átállni elektromosra. Miért ne lehetne egyszer végre egy területen Magyarország újra az első?
2: Magyarországon egyre többször szóba kerül a zöldítés, vagy hogy akkor magán az energiapolitikán is jó lenne változtatni az irányon, de már most az elején, mikor még konkrétumokat nem is hallunk, azért vannak ellenvetések, hogy mert akkor még pont az ő szomszédjába akarják majd azt a szélerőművet építeni, ami nagyon hangos. Mit szól ez?
4: A világ minden országában vannak viták a szélerőművekkel kapcsolatban. Ugyanilyen viták, általában ilyenkor van egy per, a helyiek szinte kivétel nélkül elveszítik ezeket a pereket, mert ezek a egyszerűen nem olyan, nem igazán megalapozott aggodalmak, hiszen kinek van tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy egyébként milyen egy szélerőmű. Hát nem sok van az országban, és azok is általában lakatlan területen vannak, de azért 700 méterre egy lakott településtől azért az elég nagy védőtávolság ahhoz, hogy ez már senkit ne zavarjon.
2: Mi a hátránya ennek? Hangosak? Mert ugye szélerőművekkel mondjuk akkor találkozunk, amikor megyünk Ausztria fele éppen, és látjuk az út szélén. Azt nehezen tudom mondjuk én elképzelni, hogyha 700 méterre tőlem van, az mit jelent?
4: Én nem hallottam zúgást, vagy ilyesmit, amikor megfigyeltem a szélerőműveket, de lehetséges, hogy van olyan légköri helyzet, amikor ez érzékelhető, tehát én ezt nem tartom kizártnak, de talán inkább azt kell mérlegelni, hogy mi fontosabb, hogy legyen olcsó, fenntartható, biztonságos energiánk, vagy pedig esetleg olyan kérdésekről beszélünk, hogy milyen megszorításokra lenne szükség. Tehát ezt mérlegelni kell. Azt világosan kell látni, hogy a fosszilis energia korszaknak vége van. És ezt sokan nem tudják, de Oroszországban a hivatalos állami dokumentumok is kimondják, hogy 25 évre elegendő, és ebből már eltelt egy-kettő, az olcsón kitermelhető kőolajkészlet. Tehát ha tetszik, ha nem, a kőolajárak nagyon föl fognak menni, és úgy is el kell felejtenünk. Tehát minél előbb tesszük meg, annál jobban járunk.
2: Emiatt az olajárak miatt most is aggódunk. Mi a helyzet most a piacon?
4: Nagyon kaotikus, nagyon sok tényező van. Sokat változott az utóbbi időszakban egyébként. Most szerencsére éppen nem lőnek, úgyhogy most csökkentek az olajárak. De ezt, hogy egy lövés eldördül, egy aknára rámegy egy hajó, ezeket nem tudjuk kiszámítani. Ami sokat változott az utóbbi hónapokban, az az, hogy Ukrajnának volt egy sikeres stratégiája az orosz olajfeldolgozó üzemek ellen, ami egyrészt gratulálunk nekik, mert tényleg ez egy jó stratégia, de sajnos azért ez alapjában érinti a világpiaci árakat, és ennek az árát mi is fizetjük, hiszen Oroszország volt a legnagyobb dízel exportőr, és most teljesen leállították a dízelt. Márpedig Magyarország soha még normális körülmények között sem tudott elég dízelt előállítani, úgyhogy ebből mi mindig is importra szorultunk. Úgyhogy ez a része, ez sajnos ez nem jól változott.
2: Keresztes Attila, köszönöm.
4: Köszönöm.
0: Best of adást hallottak.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
1: És neked milyen autód van? Szokott jönni a kérdés felém. Nos, az a helyzet, hogy nekünk annyiban szerencsés az életünk, hogy nem kell megvennünk az autókat, illetve én vettem 2 évvel ezelőtt egy új autót, de ez egy gazdaságos és gazdasági döntés volt. Én vettem 2 évvel ezelőtt egy új Nissan Leaf-et, és azért vettem, mert olcsó volt. De mi történne akkor, ha valódi pénzt kéne adnunk egy olyan autóért, aminek valódi célokat kell szolgálnia, az én Nissan Leaf-em, a feleségem autója, valódi célokat szolgál, de mégsem az első autónk. Na, akasszuk föl a hóhért, azaz ő itt, Varga Márk.
2: Hello, sziasztok!
1: Szia, Márk! Aki az autó sámának a cikkeiért felelős, tehát ő a mi újságíró kollégánk, aki fantasztikus cikkeket ír a honlapunkra. Márk szépen lassan az elmúlt jó pár évben autós szakemberé képezte magát ki, és eljött az a pillanat, hogy azt mondta nekem 2 évvel ezelőtt kávé.
2: Tavaly
1: azt mondta, hogy figyelj, én lehet, hogy lecserélném a Toyota Camry-met. Na, és akkor tudod, jött a nagy mosoly, oké, lecserélnéd a Toyota Camry-det, oké, 1. Miért? 2. Mire? Ma ezt a folyamatot fogjuk végigbeszélni, hogy egy autós szakember, szerintem nyugodtan mondhatjuk, majd elmondod, hogy azért.
2: Túlzó, de köszönöm.
1: Egy autós szakember hogyan, milyen preferenciák alapján vesz milyen autót, és én hogy próbáltam lebeszélni erről? Na, te, jó. Te vagy.
2: No, szóval nekem egy Camry volt eddig a céges autóm, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én se saját pénzből veszem az autót, aha, hanem olyan munkahelyen van, ahol néhány évente van lehetőségem autót választani, és a Camry még nem futott ki, de volt egy lehetőségem, hogy egy elektromos autó irányába elindulhatok a cégnél, mert a cégnek is fontos a zöld szemlélet, nekem is az volt, és fölmerült, hogy mi lenne, ha vennénk egy elektromost, én mondtam, hogy én benne vagyok.
1: De várj, de te a Camry-t szeretted? Én vezettem a te Camry-det. Ez egy teljesen normális jó autó volt.
2: Tágas.
1: Családi autó.
2: Hosszú tengelytáv, jó futómű.
1: Mi a baj a Camry-vel?
2: Ringatózó. Egy csodálatos autó.
1: Azt azért nem mondom, hogy csodálatos, de mondjuk úgy, hogy egyébként az érdemei elismerése mellett használható.
2: Én nagyon szerettem a Camry-t, mert tényleg relatív csendes volt, lehetett volna csendesebb is, kényelmes volt, hatékony volt az autó. Nekem nem volt elég modern, és engem ugyanakkor a másik oldalon nagyon érdekelt az elektromos autózás témakör. Uh-huh. Hát én ugye amióta én írom az autósámára a cikkeket, most már 2,5 éve, uh-huh, azóta 90%-ban csak elektromos autókat teszteltem, mert ugye ez volt az, ami igazán izgalmas számomra, és arra gondoltam, hogy jó lenne ezt úgy hosszatávon is megnézni, hogy életszerűen nem lenne más, mint...
1: Belefér a te életszerűségedbe az elektromos autó?
2: Ez volt a nagy kérdés. Mert hogy én megyek évi 45-55 ezer kilométert, valamikor akár 60-at is.
1: Az nem átlagos. Messze nem átlagos. De az elektromos autó nem városba való csak?
2: Ezt én is hallottam. És szerettem volna ezt challenge-elni is. És az igazság, Gábor, hogy nagy szerepe volt ebben a döntésben annak, hogy éreztem a környezeti lábnyomát annak, hogy én Kecskeméten élek, uh-huh, Budapesten dolgozom, és néha az országon belül mozgok. És ennek tetemes környezeti lábnyoma van annak az üzemanyag mennyiségnek, amit elégettem eddig havonta.
1: Bocsánat, ez tényleg fontos megkérdeznem, és én tudom a választ, de mondd ki te, hogy ez valóban fontos tud lenni, ugye?
2: Abszolút fontos, és úgy, hogy nem én fizettem a tankolást, tehát nem én finanszíroztam
1: az üzemanyag mennyiséget. Egyszer csak meg volt benned a rossz érzés, hogy ezt lehetne talán jobban is?
2: Abszolút.
1: Kérdőjel a végén?
2: Én érzek, látom a klímaváltozásunkat, látom a felmelegedést.
1: Szép.
2: És a gyermekeimre nézek, van egy 9 és 10 éves fiam. Ha megkérdezik 10 év múlva, hogy apa, te mit tettél annak érdekében, hogy ne melegedjen tovább az ország, mit tettél azért, hogy környezettudatosabb legyél, akkor többek között ne azt kelljen neki mondanom, hogy évi 60 ezer kilométeren égettem a benzint.
1: De hát a komment szekcióból tudjuk, hisz a komment szekció mindig megmondja, hogy rosszul látod, honnan jön ez a magabiztosság, hogy mégis a környezetvédelmi szempontokat is mérlegelve az elektromos autó jobb választás. Te honnan veszel ilyeneket?
2: Nézd, én sok elemzést néztem ennek kapcsán, és egyértelműen kimutatható a téves hitekkel, vagy a tévhitekkel ellentétben, hogy bizony az elektromos autók már rövid vagy akár középtávon is, igenis sokkal zöldebbek, mint a hagyományos hajtásról, legyen szó dízelről, benzinesről.
1: Mondom az utolsó hivatalosat, csak azért, mert a legutóbbi, az pont egy BMW-s utam során volt, ott már képzeld el, official mondták, hogy az X5-ös esetében, most már publikus, most már beszéletek róla, az X5-ös esetében az iX5 versus X5 kevesebb, mint 2 év alatt ér össze CO2 lábnyomba, ugye az elektromosnak nagyobb a gyártási lábnyoma, kevesebb, mint 2 év.
2: Átlagos futás teljesítmény mellett.
1: Átlagos futás
2: most
1: teljesítmény
2: az én, mellett. Mondjuk legyen átlag 50 ezer,
1: az mondjuk egy
2: kilométeremnél, az egy év.
1: És ez bonyolultabb, tehát nem kell kommentelni, tudjuk, hogy bonyolultabb, honnan töltöd, hova töltöd, reciklálod, nem reciklálod, mert én most elmondtam, amit a BMW mondott, official, jó? Tehát ez egy official kijelentés volt, ez 2 éven belül. Ugorjunk vissza akkor a dologra, tehát annyit már hallottunk, hogy Kecskeméten élsz, Budapesten dolgozol, bőven az átlag felett autózol.
2: Igen.
1: Van 2 gyermek.
2: Így van. Tehát ezáltal a tér is fontos volt.
1: És mert első családi autó, úgy használjátok.
2: Tulajdonképpen így van. Mert a feleségemnek abban a pillanatban egy Opel Amperája volt, ami már x éves volt, relatív kicsi, mindig az én autómat használtuk családi autónak, tehát nyaralni mentünk, síelni mentünk, mindig az én autóm volt a családi. Tehát a családnak is be kell férni, a tengeri felszerelésekkel, adott esetben tudom is, én a száppal együtt.
1: Sportolnak a fiaid.
2: Sportolnak a srácok, így van. Az se baj, ha a jégkorong felszerelésük befér a 2 gyereknek, ami a 2 nagy táskája, igen.
1: Jó, oké. Én emlékszem arra a beszélgetésre, amikor azt mondtad, hogy lehet, hogy te megindulnál ebbe az útba. Én pedig szerintem mondtam neked egy órási nagy közhelyet, ami úgy szólt, hogy...
2: Tesla. Vegyél Teslát.
1: Vegyél Teslát. Vegyél, Márk, hagyjál már a hülyeségeiddel, vegyél egy Y-t.
2: Igen. Megkérdeztem a Horváth Andrást is, ő is ugyanezt mondta, hogy illetve mondott másokat, de a végén úgyis Teslát veszel.
1: Aha. De te ennél alaposabb ember vagy, ezért írod nálunk a cikkeket. Úgy döntöttél, hogy a kezedbe veszed a saját sorsodat.
2: Igen.
1: És nem tudtam nem észrevenni, hogy elkezdtek földgyűlemleni azok a tesztautók, amelyek kb. Ki tudják ezt váltani. Ugye ezt, igen. A, igen. Ezt a funkciót. Igen. Na mesélj, mik jöttek szóba?
2: Még mielőtt belevágok ebbe, és ugye elkezdtem összeszedni a listát, arra döbbentem rá, hogy annyira könnyen írjuk azt egy cikk végén, vagy mondjuk azt egy videó végén, hogy ezt az autót élném, ezt én is megvenném, de amikor neked kell effektív választanod, akkor bejönnek, hogy tök jó ez az autó, de itt is itt vannak a kérdőjelek benned, és valójában amikor a saját bőrödre megy a játék, akkor sokkal-sokkal nehezebb dönteni, annak ellenére, hogy volt akkor már mondjuk 40 elektromos autó mögöttem, vagy 30-40 elektromos autót addigra már leteszteltem, és nagyon nehéz volt a döntés, nehéz volt több előre mozdulni. Na de mik kerültek szóba? Ugye a kérdésed az volt. Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6. Például én az Ioniq 6-ot nagyon szerettem. Relatív korán járt nálam az Ioniq 6-os.
1: Csomagtartóból az gyenge.
2: Ez ugye? A baja. Azt hiszem 400 liter talán. És a második nagy hibája az volt az Ioniq 6-nak, hogy tető csomagtartót sem lehet rárakni. Nem találtam rá túlletető csomagtartót, és nem tudom, hogy más gyárta hozzá. Úgy voltam, amire a túlle nem gyárt, akkor arra nem rak az ember tető csomagtartót, mert a túlle a legnagyobb ilyen cél.
1: Szép.
2: És ez nagyon fájt, mert az Ioniq 6-ot én nagyon szerettem volna.
1: Nagyon hatékony, 800 voltos rendszer.
2: 800 voltos rendszer, gyorsan tölt.
1: És 800 voltos rendszer volt már 3 évvel ezelőtt, ugye? Kb. 3 éves az Ioniq 6.
2: Igen.
1: Mert 21-es volt az EV6.
2: Igen, meg az Ioniq 5 is, 21-es.
1: 21-es?
2: 21-es személyes, 21-es. Igen. Ott volt az Ioniq 5 is mellette, mint opció.
1: Az oké.
2: A csomagtérben jobb. Tetőcsomagtartóban ez is működik akár, hogyha éppen nekem egy jobb cuccot kell felrakni. Én annak a belső terét nem kedveltem annyira.
1: Az a kis ilyen, igen, oké, bocsánat.
2: Az ötent igen. Az Ioniq 5-re szerintem összeért az Ioniq 5, mert annak nagyon jó minőségű az anyag használat, baromi jó közülések benne. Nekem az ott már korrekt lett volna, de az meg túllógott természetesen a kereten, a büdzsén, így van.
1: Nem, ez felesleges így. Mondjuk ki, hát egy hétköznapi használatra, az talán még sok.
2: 650 lóerő, az kicsit erős.
1: Picit sok. Jó, tehát akkor volt EV6, ami egy hatótávbajnok tud lenni.
2: EV6 még nem volt.
1: Ja, nem, bocsánat.
2: Benne volt az EV6 is a körben.
1: EV6-ra emlékszem, amikor legelőször próbáltam nemzetközi úton, akkor nagyon-nagyon meggyőző volt.
2: Igen, szerintem egy viszonylag jó mozgású autó. Ugye ugyanaz a technológia van alatta, mint az Ioniq 5 és az Ioniq 6 alatt. ugyanaz a 800 voltos rendszer.
1: Csomagtartója is van.
2: Igen, 18 perc alatt durván feltölt 10-80%-ra mind a három autó, amiről beszéltünk itt most.
1: Mert a 800 voltos rendszerük. Igen. És egyébként ez azért fontos, ez csak azoknak mondjuk, akik esetleg nincsenek annyira képben, hogy a 800 voltos technológia az még most is inkább csak a prémium autóknak a kiváltsága. És még ott is igen. most jön be, tehát a BMW-nél most jön be, a Mercedes-nél most jön be. Ez 3-4 évvel ezelőtt, sőt 5 évvel ezelőtt, ez űrtechnika volt.
2: Abszolút így van.
1: Mi jött még szóba?
2: Volkswagen csoport. Volkswagen csoportnál én nagyon kedveltem a Cupra Tabascant. Nagyon rendhagyó, extrém formájú.
1: Amit ugyan? Kínába gyártanak.
2: Amit ugye? Kínába gyártanak. Így van, az az ID4-nek a
1: kínai
2: változata. Ilyen kínai Cupra. Nagyon dögös a belső tér formája, ilyen különleges, kicsit ilyen alien-szerű belső tér műszerfal kialakítás van. Agresszív és dögös a külső is, és nekem talán emiatt is esett ki a körből, hogy kívülről talán túl sportos volt ahhoz, hogy nekem ez egy üzleti autó kellett, hogy legyen.
1: Ja, hogy túl volt reprezentálva
2: kicsit,
1: az autó?
2: Kicsit, igen. Tehát kicsit ilyen tolakodónak éreztem volna arra, amire alapvetően én
1: mert te ügyfeleket autót. Látogatsz.
2: Hát,
1: vagy ügyfeleket is látogatsz.
2: Na, pénzügyi szektorban dolgozom, és ugye van nekem egy hétköznapi munkájám is, vagy szakmám is amellett, hogy itt
1: írkodtam. Tehát decens üzletember megjelenés, ez nem, ez csak azért fontos, hogy az Ioniq 5N is kilóg ebből a körből akkor felfelé, nem?
2: Hát, kicsit igen talán.
1: Kicsit.
2: Kicsit. Igen. Na, az még egy konszolidáció.
1: Azt még be tudtad állni. Oké, akkor majd a Tesla azért térjünk vissza, de menjünk végig a Volkswagen menjünk. Csoporton. Ott azért mondjuk Volkswagen volt ID7, nem?
2: ID7. ID7 benne volt a pakliba. Aha. A legnagyobb bajom az volt vele, hogy drága. A keretemhez képest drága volt, viszont ez nagyon fájt, mert az ID7-et én nagyon-nagyon szerettem. Nagy autó, gyakorlatilag az egy elektromos Passat. Nagy autó, tágas kívül-belül, elképesztően komfortos, nagyon jók az ülések, jó helyen ülsz benne, és nagyon hatékony. Nem tölt olyan gyorsan, viszont nagyon hatékony. Én azt nagyon kedveltem.
1: El volt árazva az elején nagyon. Ilyen 27 milliók voltak meg.
2: Igen, most már jelentősen javítottak rajta.
1: Hát most már a 20 alá is benéz, ha jól emlékszem.
2: Igen, én is így emlékszem.
1: Tehát akkor az nagyon el volt árazva.
2: Igen.
1: És az ID 5, meg 4, meg...
2: ID 5, 4, kevésbé. Az kevésbé olyan... Nem, meg kicsit azok szürkék voltak hétköznapiak. Uh-huh. Ha már ez a vonal, akkor inkább nem Volkswagen, de mégiscsak az a technológia, a Fordnak az Explorerje és a Capria, amik ugyanúgy a Volkswagen technológiájára épülnek. A Caprinak tágasabb a csomagtere, és én a formáját is kedveltem. Kicsit magasabban ült. Nem?
1: Explorer jobban tetszik.
2: Az Explorernek kicsit szűkösebb a csomagtere. Ez szólt nekem.
1: Azt várnám, hogy nagyobb.
2: Ugye nagyjából a C-oszlopig ugyanakkor a két autó, vagy ugyanaz a kaszni, és a C-oszloptól még van egy ilyen kis nyúlás a Caprin, és ezáltal valami 100 literrel azt hiszem, hogy nagyobb.
1: Mert én azt hittem, hogy pont a szögletessége miatt nagyobb az Explorernek a csomagtere.
2: Ami kicsit nagyobb a Caprié. És azokat én kedveltem. Ami nekem ott legkevésbé fenntartásom volt, hogy autópályán 130-140-es tempónál nem éreztem annyira stabilnak mondjuk egy sávváltásnál. Ott a futóművel nem voltam annyira
1: egy elégedett. Egy Fordnál.
2: Képzeld el,
1: pedig
2: hogy így M7-esen mentem vele, és így volt egy sávváltásom, és így nem bántóan, lehet, hogy sokaknak ez felsétlenik, csak ilyen sok autót vezetünk, és kicsit azt éreztem, hogy a 700-et olyan nem olyan stabilnak éreztem, mint amennyire én kívántam volna, hogy ez legyen.
1: Jó. Én ezt el tudom fogadni. Akkor...
2: Tesla. Tesla Model 3, Model Y.
1: Várjál, még azért kérdezek, enyek, ha már Volkswagen csoport.
2: Nem voltam igazán soha Skodás. Kedvelem a Skodákat.
1: Az enyek az annyi mindent tud. Nagy, élhető, nekem hatékony.
2: Nekem nagyon tetszett az enyek egyébként, tetszik az autó. Ez én személyes hibám.
1: Nem vagy Skodás karakter.
2: Nem vagyok Skodás karakter. Valahogy nekem még mindig még mindig a régi Skoda 120 jut róla eszembe, amikor meglátom a Skodát, és tudom engem
1: micsoda,
2: megfognak ezért.
1: Micsoda boomer gondolatok ezen, de komolyan autókkal foglalkozol, azzal is foglalkozol.
2: És hozzáteszem,
1: ilyen közhelyeket.
2: Én kedveltem az enyekot, én kedveltem az Aerocot, ugye az elektromos kisebb Skodát is. Nagyon szuper autók, főleg brutál jó futóművet tudnak alátenni. Ezek az adaptív futómű, ami egyébként például az ID7-ben is benne van, igen, az enyákban is, meg az Aerocban is elképesztően kényelmesek velük az autók, tehát tök jók. Valahogy én ezt nem, akkor inkább a Tavaszkánt kedveltem volna.
1: A Born az kicsi volt.
2: A Born az meg kicsi.
1: Az ID3 meg az.
2: Egyébként nem annyira szűkös, de az meg... az kevésbé.
1: Oké. Audiról ne beszél, mert az drága.
2: Még a BMW i4 volt, ami ott fölmerült, kicsit egyébként árban az is fölötte volt már annak a kategóriának, amiben tudtam gondolkozni.
1: A szűkös,
2: igen, nem? A csomagtere főleg. Right. És akkumulátorban, meg hatótávban nem volt annyira erős. Az az i4, ami belefért volna ott, aha, nekem, azzal ez volt egy alapvető probléma. Uh-huh. És akkor szerintem nagyjából egyébként már csak a Tesla maradt ki abból a körből, vagy nem tudom, van valami a fejemre?
1: Csoport? Nem. Nem mozgatott meg a Peugeot, nem tudom, 5008E, meg ezek.
2: Nem. Ezek majd fel se jöttek szóba. Még kicsit a Renault-on gondolkoztam, de ott is így nem.
1: Renault-ból Scenic? Aha. Az volt Scenic nálad, nem?
2: Aha, volt.
1: Nem. De, úgy,
2: ennyi. Rendben van az autó, de.
1: Jó, hát értünk mi a félszavakba, és a... Jó, és akkor Tesla?
2: Tesla Model 3, Model Y, nyilván a teljesen egyértelmű választás, amit mindenki azt mondja, hogy úgyis azt veszel a végén, meg hogy árértékben nem rossz. Model 3 nálam ott esett ki első körben, hogyha teljesen racionális oldalt nézzük, hogy relatív alacsonyan ülsz benne, vagy nagyon alacsonyan ülsz benne, uh-huh, és viszonylag szűkös. Nagy a csomagtere, de nem annyira jól pakolható.
1: Erre találták ki az Y-t?
2: Erre találták ki az Y-t. Az Y-nál viszont, ha az anyagi oldalát nézzük, akkor a Long Range RVD, az már pont kilógott abból, amiben tudtam gondolkozni. Uh-huh. A Standard Range pedig kevés volt, én azt éreztem, de nem ezen bukott el összességében a Tesla, uh-huh, mert lehet, hogy tudtam volna abban még kicsit mozgásteret, vagy akár én hozzáfizetek, stb. Tehát ott lehetett volna valamit mozogni. De nálam a Tesla egyértelműen az önvezetésen bukta el. És ami egészen...
1: Nem, mire várjál? Kérem?
2: Hát ugye tudjuk a Tesláról mindenkitől, hogy a Teslának a legjobb az önvezetése a világon. Legalábbis ezt halljuk.
1: Ezt mondja Elon Musk-tól.
2: Ezt mondja Elon Musk.
1: Megjegyzem, lehet, hogy a mai nap egyébként, ez már igaz is.
2: Figyelj, egyébként nagyon, nagyon jó a Tesla önvezetése Amerikában, meg azokban az országokban, ahol az FSD engedélyez van.
1: Így van.
2: De Magyarországon, legalábbis különösen abban a pillanatban, és nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatos aktuálisabb hír, de hogy én mindig úgy tudom, hogy még mindig az 1000 éves önvezetés fut Magyarországon is, különösen abban a pillanatban, és nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatos aktuálisabb hír, de hogy

0: majdnem végighoz úgy a BMW. Jöttem le, azt hiszem az iX2-es BMW-vel két évvel ezelőtt úgy, dobogókörről Esztergomig, hogy nem nyúltam se a gázhoz, se a fékhez, hanem az autó pontosan tudta, hogy melyik kanyart milyen sebességgel lehet kellő dinamikával bevenni. Uh-huh. Kormányoztam, de ő szabályozta a sebességet,
1: igen,
0: és zseniális volt.
1: Igen, ez zseniális volt. Miért? Kínaiakról nem beszéltél?
0: Kínaiakról nem beszéltél, tényleg átugrottuk a BYD-t például, és a BYD pedig ott volt.
1: BYD Sea-Lion 7?
0: A Sea-Lion 7, azt nagyon kívántam volna, ugyanis a Sea-Lion 7 egy csodálatos beltéri minőségű autó. Uh-huh. Én azt gondolom ilyen pillanatban, hogy...
1: Volt nálad a Tang is?
0: A Tang is volt, a Tang az drága volt. A Tang az zseniális.
1: Aha.
0: Szerintem egyébként az, az abszolút, az megint egy benchmark. Én összességében úgy tekintek mostanában a BYD-re, hogy egy benchmarkot állított föl az autóiparban a beltér minőségére. Azon kaptam magam, hogy a szomszéd srácsal szoktuk nézegetni az autókat, ami hozzám került tesztautó, és beülünk az autóba, azt mondjuk, hogy hát igen, ez se BYD. És ez nagyon durva, amikor nézel egy európai vagy japán autót, és már egy kínaihoz hasonlított, hogy ez sincs olyan jó, mint a kínai, ami ijesztő. Különösen a Sea-Lion 7 egészen elképesztő beltérminőséget. Csodálatos varrott bőrök mindenhol, vagy műbőr. Nagyon-nagyon kellemes. Zajszigetelésbe, ajtócsukódás hangban, mindenbe. Na de, és emiatt kedveltem is volna a Sea-Lion 7-est. Én olyan miatt tartottam tőle, az a fogyasztása volt. Akkor még nem járt nálam tesztautóként, csak bele tudtam nézni. Viszont akkor jöttek ki olyan tesztek, hogy azért a gyors tölthetőség hosszú távon nem mindig működött. Akkoriban voltak ezzel fenntartások. Uh-huh. Talán ezt most már javították. És a másik, ami jött nálam a BYD kiesett, az az önvezetés gyengesége. Összességében a kínaiaknál én azt látom, még a mai napig is, hogy önvezetésben az európaiak sokkal jobbak. És nekem, mivel sokat megyek autópályán, nagyon fontos, hogy tartsa megbízhatóan, biztonságosan az utak széles körében.
1: Mindig level 2-ről beszélünk, csak a kamerának mondom, tehát továbbra sem az önvezetést nem úgy értjük, hanem úgy értjük, hogy
0: sávtartás, távolságtartás, adaptív tempomat, stb. Viszont ezekben szerintem a Hyundai Kia csoport, a BMW és a Volkswagen csoport sem rossz, bár a Volkswagen csoportnak az a gyengéje, hogy ők nagyon sokat piszkálnak. Uh-huh. Nagyon sokat szól rád, hogy jobb, fog rendesen a kormányt, még a fogod is.
1: Mi lett a vége?
0: A vége az lett, Kia EV6. És a döntés, amit mérlegelnem kellett mondjuk egy Teslával szemben is, vagy néhány egyéb szereplővel szemben, hogy mi a fontosabb, és szerintem ez nagyon fontos kérdés egy elektromos autónál, mi a fontosabb, a nagy hatótáv, vagy a gyors tölthetőség? Aha. És a Kia EV6-nak nem olyan jó hatótáva, mert mondjuk 580 km a WLTP, ami nem rossz a hátsó kerékhajtásúnak.
1: Mekkora az aksia?
0: 84-es. 84, bruttó 84, nettó 80 egész, valamennyi. Viszont nem annyira takarékos, de cserébe 18 perc alatt feltöltött 10-ről 80-ra. És az azt jelenti, hogy átlagos úton mész, mondjuk kimész innen Münchenig, vagy Memmingenig, nővérem Memmingen mellett laknak Németországba, évente akár többször is megyünk. Van egy ABRP nevezetű, Better Route Planner nevezetű applikáció, ami megtervezi neked a töltéseket, és a leghitelesebb töltéstervező ez, nagyon jól becsüli a hatótávokat. Na, azzal az összes autót megnéztem, ami szóba jött, és a Kia EV6 mindent elvert, Ioniq 6, stb. Tehát ezek a...
1: Aha, értem.
0: A Teslával
1: tehát
0: talán
1: a hatékonyság
0: perc,
1: a hatékonyság és a töltési...
0: Azt hiszem, a Tesla 2 perccel volt rosszabb, nem a 2 percen múlt a dolog, de ez azt jelentette mondjuk, hogy 30-35 perces töltési időt mondott összesen arra 900 kilométerre, kecskemétről, míg mondjuk egy nem 800 voltos rendszerű autónak, mondjuk egy átlagos VW csoportnak, ezzel szemben 1 óra 5, 1 óra 10-et. Tehát ez dupla töltési idő.
1: Ott már azért 40 perc különbség volt.
0: És ugye egy ilyen úton azt jelenti, hogy nem feltétlen 10 és 80 között állsz meg, nem mindig 10%-nál, van, hogy 25-re jön ki a töltő. És ez azt jelenti, hogy akkor ott lehet, hogy csak 8 vagy 15 percre állsz meg, nem 18-ig. És nekem az volt a tapasztalatom, voltunk azóta vele Olaszországba, voltunk vele Németországba, hogy a család a töltési megállóknál lassabban készül el, mire visszajönnek a pisilésből, mire a kabátot felveszik, stb., mint hogy az autó kész legyen a megfelelő töltéssel. Uh-huh. Tehát mindig általában tovább töltjük az autót.
1: Ez nekem is ismerősége. Ugyanígy.
0: És ugye megint hétköznap is van, hogy megyek egy nap 6-700 kilométert a munkám miatt, ott is nekem nem mindegy, hogy mennyi időre állok megtölteni, és az EV6-nál eszek egy szendvicset, vagy iszok egy üdítőt, és már mehetek tovább adott esetben, és ezt mondjuk 300 kilométer után, 350 kilométer után kell ezt meglépnem, az nekem az teljesen belefér. Sőt, kívánom is sokszor ezeket a megállókat.
1: Nincs sok időnk.
0: Oké.
1: Egy mondatba megbántod-e?
0: Nem bántam.

0: meg nem problémamentes az autó, mert voltak vele kisebb-nagyobb problémáim, de összességében valószínűleg még továbbra is ezt választanám.
1: Tehát tovább is Kia EV6.
0: Igen.
1: Igen. Én, és ez lenne most a kérdés, ha ma kéne meghoznod ezt a döntést, nem egy évvel ezelőtt, azóta jöttek újabb modellek a képbe, ma ugyanúgy Kia EV6 lenne?
0: Lehetséges, de például a Mercedes CLA benne lenne a körben, mert nagyon jónak tartom, nagyon hatékony, nagyon nagy hatótávval. Az egy hátránya, hogy árban azért még mindig fölötte van egy kicsit, és kicsit szűkösebb, de én nagyon-nagyon bízom, és nagyon jónak tartom ezt az új Merci irányt. Az új C-osztály, GLC, és a BMW-nél ugyanez van az i3, iX3. Ezek mind drágábbak azért, mint ami az én kategórián volt. De én ezt nagyon bíztató trendnek érzem. Vagy
1: mert hogyha az megérkezik egy kicsit olcsóbban, vagy lejjebb, akkor...
0: Igen, az európai autógyártásnál szerintem itt lehet egy fordulópont, és kompetitív tud lenni a kínaiakkal.
1: Szóval akkor EV6.
0: EV6 lett, igen.
1: Jó szívvel ajánlod bárkinek, aki most
0: én abszolút, mondja.
1: No, nagyon szépen köszönöm, Márk. Az időnk pont le is járt, tanulságos volt. Én ennek a folyamatnak azért időnként részese voltam. Nem tudtam megtippelni, mi lesz a vége. Mert, de abban biztos voltam, hogy borzasztó alapos leszel. És, és az alaposságodnak azért meg is lett az eredmény. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Varga Márk volt a vendégem, az autosámán.hu cikkíró szerzője. Köszi, hogy itt voltál. Köszi, hogy elmondtad a
0: meghívást.
1: Sziasztok, én Bertalan Gábor vagyok. Aloha.
0: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon. Vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a villamospálya karbantartása miatt mától a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusszal utazhatnak. Az 51-es villamos nem jár. Pesterzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható. A Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot. Befelé pedig napközben szintén lezárják a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld, Kocsiszín és a Lehel tér között pótló busszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárják ma délután 4 órától éjfélig a 2. kerületben az Újsor utcát a Templom utcánál rendezvény miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: És jó napot kívánok egyúttal kedves minnyájuknak, örülök, hogy itt vannak velünk, és örülök, hogy itt lehetek önökkel. Egy beszélgetésre készülünk, itt egy kicsikét én most húzom az időt az operatőr kollégák kedvéért, akiknek van ezzel még dolguk, de mondják, hogy már megvannak. Egy beszélgetésre, aminek a célja, lényege a Talentum Hungaricum által képviselt gondolatok, a Talentum Hungaricum által képviselt világ megismertetése. Ez a világ a tehetségről szól. A tehetségről, akiket láttak az előbb is, és hallhattak az előbb. A tehetségről, amit segíteni kell kibontakozni, és a tehetségről, amit segíteni kell megtalálni. Pedagógusoknak, szülőknek, saját magunknak, saját magunkban. Úgyhogy ez egy bonyolult feladat, és erről is beszélgetünk, az aktuális ügyekről is beszélgetünk, ami ennek kapcsán felmerülhet, és hát olyan vendégeink vannak, akikkel meg is lehet ezeket beszélni. Sándor Kovács Dórát várom először ide a színpadra. Az egyetlen hölgy lesz közöttünk, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezetője. Gyere Dóra, kérlek, és köszönöm szépen, hogy te is itt vagy velünk. Gyakorlatilag persze Dóra a házigazda, jól néznénk ki, hogyha nem lenne itt. Aztán kamerától nem látom, de itt van Nagy Ervin, a kultúráért felelős államtitkár, színművész. Én most nem is tudom hirtelenében, hogy mennyire színművész jelenleg, de majd ezt mindjárt elmondja. És itt van Szabó Simon, színész, rendező. Gyere, és szeretettel köszöntelek téged is. Köszönjük a tapsokat, és köszönjük, mondom, hogy itt vannak velünk, foglaljatok helyet. Kicsit zavarban vagyok, mondhatni, hogy komplexusos vagyok, mert két igazi macsó vagyok itt a színpadon. Az összes szerepetek valami ilyesmi volt az elmúlt időszakokban. És hát ehhez képest nyilván most Ervin szerepe egészen más, ebből vissza kell venni, és egy másik világot képviselni. Erről majd beszéljünk, jó?
3: Rendben.
2: De először Dórához fordulnék, mert hogyha ide van írva, hogy Talentum Ungaricum, akkor ehhez adjunk valami hátteret, magyarázatot, hogy igazából mi ez.
4: Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A Talentum Ungaricumot mi úgy nevezzük, hogy ez egy művészeti inkubációs program. Ugyanis ez az inkubáció, ez magában foglalja azt, amit mi csinálunk a programban. Ide fiatalok pályázatait várjuk, különböző területekről, könnyű zene, komoly zene, jazz, népzene, és illetve tánc, kortárs tánc, néptánc. Tehát próbáljuk a különböző műfajokban tevékenykedő, már egyébként pályájuk elején tartó fiatalokat megszólítani. Ők bekerülnek a programba, és ezt követően egy egyéves programban vehetnek részt, ahol nagyon neves mentorok foglalkoznak velük, mint például Gubik Petra, de sorolhatnám a mentorainkat, illetve különböző programokat szervezünk nekik, fellépéseket, itt vagyunk a Művészetek Völgyében, idén először külön udvarral is, és sokat beszélgetünk, közösséget akarunk létrehozni, azt szeretnénk elérni, hogy a különböző műfajok keveredjenek, fúzionáljanak, újfajta kulturális tartalmak jöjjenek létre, és ehhez biztosítunk mi kereteket, fizikai teret, kapcsolódást, mentorokat, támogatást. És hát ugye ez a kapcsolódás, a műfajok kapcsolódása, a programok, a fiatalok kapcsolódása, és hogy őket bemutassuk, ez hát hol lehetne a legjobb helye ennek, mint itt a Művészetek Völgyében, mert hát maga a völgy is erről szól, hogy a különböző műfajok találkoznak, és a nézők így betekintést nyerhetnek egy jazz koncert után, egy komoly zenei koncertbe, utána egy táncprodukcióba, és szerintem ez nagyon nagy érték.
2: Hát és ezen a színpadon sorra jönnek majd a fiatal művészek, úgyhogy minden nap érdemes figyelni arra, hogy mi történik. Itt egyébként még azt el kell mondanom, mert az elején illett volna, hogy ez egy rádióműsor felvétele is egyúttal, hiszen ennek a programnak van a Spirit FM-en egy rádiós változata, ahol ezeket a fiatalokat megmutatjuk, bemutatjuk és igyekszünk megismertetni a közönséggel. Ez a beszélgetés meg ráadásul az ATV Extrán is látható lesz majd, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ilyen nagy tapssal fogadtak minket és vendégeinket, mert ez mind majd hallatszik ott. Tehetség. Azt szoktuk mondani, hogy egy ideális világban a tehetség utat tör magának, de azt is pontosan tudjuk, hogy ez nem feltétlenül van így. A ti programotok arról is szól, hogy olyanoknak is lehetőséget biztosítotok, akik olyan körülmények közül jönnek, ahol ezt a tehetséget nagyon nehéz megtalálni, de akkor most Ervin, ez az államtitkárhoz fordulok, hogy van-e azzal az államnak, a politikának dolga, hogy a tehetségeket egyengesse, az ő útjukat megtalálja, vagy azzal van dolga, hogy azokat a programokat támogassa, amelyek ezt segítik?
3: Szerintem a programokat érdemes, a szakembereket érdemes, akik még veszik a fáradtságot, adott esetben olyan kitartásuk van, olyan helyeken van kitartásuk. Szerintem a személyállomány ebben nagyon fontos, vagy azért a tehetséggondozás, aki észreveszi, a szem, aki meglátja, és fölkarolja, és támogatja, és elmond három jó szót. Szerintem az mindannyiunk életében, szerintem a Simon is el tudja mondani, az a apa vagy anya figura, aki a kis serdülő vagy tinédzser korban lévő gyereket, aki kulturálisan érdeklődik, egyszer csak azt mondja, kap tőle kettő biztató mondatot, olyat, amit az egész életébre elvisz. És ezeknek a képzése száma, és hogy ezek a kovász emberek az adott térségekbe, ezeknek ne legyen probléma az, hogy élnek meg, hanem hogy ezek az éleszemű pedagógusok, adott esetben művelődési házvezetők, népművelők, akik egyszer csak azt mondják a kisfiúnak, hogy ilyen szépen még senki nem járt ezt a mezőségét, kisfiam, gyere el máskor is. És szerintem ettől lehet szányra kapni. Én ettől kaptam szányra, hogy a Ili néni azt mondta nekem a könyvtárban, hogy ha, milyen jó elmondta ezt a monológot, gyere, légy szíves, még akkor lehet, hogy a Csiribiri komédiába te leszel a kikiáltó. És ez meghatározta az egész életemet, vagy hogy olyan irodalomtanárom volt, tehát aki azt mondta, hogy beadja a pályázatomat, a legjobb fogalmazásomat elküldi az iskola újságnak, mert szerint ez olyan jól sikerült, szóval, hogy ezeknek az embereknek a támogatása, ez szerintem nagyon fontos, mert hiába van egy tehetség, általában nem csak attól kallódik el, hogy nincs egy olyan hely, ahol észrevegyék, hanem hogy azoknak az embereknek a száma szerintem vészesen csökken, akik meg tudják őket látni, szóval szerintem nagyon fontos ebben a tehetséggondozásban az, aki az a jó szem, az a támogatói közeg, és a másik pedig az, hogy teremtsünk nekik például, nekem ez egy komoly elhatározásom, ami már többször megtörtént egyébként Magyarországon, hogy például a vidéki klubokba például könnyű zenét veszem, hogy legyen egy olyan az infrastruktúra, ahol az első lépéseket meg lehet tenni. És nyilván itt majd erre kitérünk, hogy azt kell biztosítani szerintem ezekbe a keltetőkbe, hogy legyen egy színpad, legyen egy infrastruktúra, legyen hova elhívni a rokonokat, a haverokat, és a GarageBandből az első step up az meglegyen a Kis Csillag nevezetű rokkocsmába, de ott legyen hova bedugni, legyen legalább két zeneszerszám, legyen hangosítás, legyen kettő reflektor, és el lehessen indulni ugye az életben, és úgy meg lehessen. Ma már a közösségi média által nagyon gyorsan úgymond lehet sikereket elérni egy kisebb közösségben, meg egy tágabban is, de például ez a klub életet elősegítendő szerintem itt dolga van az államnak. Szerintem dolga az, hogy ne csak Budapest fókuszba vagy megyei jogú városokban, hanem sokkal kisebb, mondjuk Gyöngyös külsőn a következő lovas megszületik, akkor annak legyen egy lehetősége, ahol először fellép emberek előtt, és ahol először a jó szemű emberek megtalálják őt. Szóval, hogy én ebben a kulturális javakhoz való hozzáférés az szerintem mindenkinek jár ebben az országban, és én azért fogok dolgozni, hogy ez az első belépési pont, ez egy olyan infrastruktúrális minimumokat tartalmazzon, amiben az emberek meg tudják mutatni a tehetségüket. A pici színpadot kell szerintem megcsinálni, aztán hozza magával a pici színpad a nagyot, de ha nincsen klub, nincsen zenéshely, nincsen hova bemenni, nincsen először valahol fellépni, az egy nagyon erős gátló tényező. Én ebben a kettőben látom ennek a nyitját.
2: Egyszer beszéltél arról még nagyjából a program hirdetés környékén, hogy művelődési házakat életre kellene kelteni. Tehát ebben az országban van 2500 művelődési ház, abból működik 250. Úgy Isten igazából.
3: Igen, tehát hogy ezeknek az infrastruktúrája, a pénzügyi háttere, és itt azért bevenném azt, hogy és nem azért, mert jóba vagyunk a polgármesterrel, és nem azért, mert oda húztuk az X-et, és nem azért, mert valaki valakivel jóba van, és fősz, hogy hú, kéne pénz, és úgy kap, hanem hogy ennek legyen egy jól kidolgozott rendszere. Nyilvánvalóan, hogy hányan laknak abban a településen, hányan vannak. Ennek legyen ennek olyan anyagi tartópillérei, ami független a politikától. Tehát én ezt mindig fából vaskarikának szokták gondolni, hogyha én arról beszélek, hogy a politikát el kell távolítani a kultúrából. Úgy kell eltávolítani, hogy nincsen közvetlen ráhatása, és nem a jóban levés, és nem az urambátyám rendszer miatt kapják meg a művelődési házak, a nagyházak, a kisebbek. Nem azért kapják meg, mert valakivel jobban vannak, hanem mert ez a közfeladat ellátásának a minimuma. És én erre szeretnék, ebben szeretnék megadni minden támogatást, és azt gondolom, hogyha valaki sűsápon születik, annak is legyen lehetősége és útja, hogy majd Budapest Parkban legyen teltházas koncertje. Ehhez megpróbálok minden kondíciót biztosítani. és ezáltal, amit mondtam, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy nekem a Szántó Peti bácsi volt a népművelőm, aki utána elvitt fazekas mesterségeket, azt megnéztük utána, tehát aki elém tudta tenni a kulturális érdeklődésemnek megfelelő dolgokat, és aztán megmutatta, hogy egyébként itt van egy ilyen színpad is, és a 405-ös teremben, a Munkás Művelődési Központban kaptunk egy kulcsot, és mehettünk csinálni bármilyen színházat. És legalább fűtés volt, meg kaptunk egy kávét a portán. Szóval, hogy ezek a kis segítségek óriás karriereket tudnak elindítani szerintem, de az kell, ez a támogató közeg, és ezek az emberek, hogy egy ilyen művelődési házban egy népművelő az jó kedvel, kreatívan és nagy elánnal végezze a munkáját, ebben kell szerintem az államnak biztosítani egyrészt az ő bérét, az ő megbecsültségét, és akkor szerintem ezek a folyamatok vissza tudnak odaállni, ahol azért az én gyerekkoromban voltak, és ez most nem egy ilyen retro érzésvilág, hogy régen minden jobb volt, meg minden szebb volt, de azért ez egyedülálló Közép-Kelet-Európában mi művelődési házrendszer, nem tudom, tudja mindenki, hogy ilyen nincs máshol. Ez nálunk van, és ez tulajdonképpen ez egy kincs. Ezt újra kell tudni húzalozni, és újra kell tudni szerintem megfelelő módon éleszteni, és nem úgy, hogy kitalálják a kultuszminisztériumban, hogy már pedig itt mindenkinek ezt kell, vagy azt kell csinálni, nem direktívák alapján, hanem kell autonómiát adni nekik. És nekik kell kitalálni, hogy az adott közösségben, az adott lehetőségekben, mondjuk azt mondom, hogy Pécs, akkor valószínű, hogy mivel ennyire zenei város, akkor nyilván egy kicsit ő könnyű zeneközpontú lesz. Szóval, hogy kialakuljanak az egyéni ízek, arra a régióra való különbségek, és ők abban legyenek nagyon erősek, és annak legyenek a fellegvárai.
2: Simon, te 15 évesen lettél színész tulajdonképpen, tehát nem azért, mert elvégeztél egy iskolát, hanem mert úgy érezted, hogy neked ezzel dolgod van, de hogy lett ezzel neked dolgod?
5: Enyhe túlzás, de köszönöm szépen, hogy színésznek apostrofáltál, meg azt is, hogy
2: macsó. Máig sem vagy biztos benne?
5: Máig sem vagyok, de a macsóba se, tehát más szoktak rám mondani a szerepeim alapján, de ez nagyon megtisztelő volt. Bocsánat, csak egy mondatot hagy fűzzek már hozzá az Ervinhez, hogy amit elmondtál, tehát hogyha visszaemlékszünk mind a ketten a Kultiplexre.
3: Igen, igen, igen. Ó, hát
5: hogyha művelődési házról beszélünk, tehát lehetett úgy is művelődési házat csinálni, hogy arra nem volt úgy kiírva, hogy művelődési ház, hanem egy Kultiplex volt, ahol minden megfért egymás mellett, a mozi, a színház, a zenekarok, az iskola, a vendéglátás, a különböző fesztiválok, a programok, és ezt ugye nyilván akkor egy magánrendszerű támogatásból csinálták, de az egy abszolút fenntartható történet volt. Tehát, hogy a művelődési házak nem csak, hogyha így újra szerveződnek, meg esetleg kapnak mondjuk állami támogatást, de azért azokon az embereken nagyon sok fog múlni, akik azt tényleg szeretnék majd ott csinálni. Tehát, hogy erre már volt példa, és most is nagyon sok példa van. Bocsánat, csak ezt hozzá szerettem volna fűzni. Tehát a színészetre visszatérve, tehát az igaz, hogy én 15 éves koromban mentem el az első válogatásra, miután beválasztottak egy musicalbe, de azt is hozzá kell tennem, hogy nekem az ilyen kezdő lökést, amit neked a Ili néni adott meg, azt nekem az Erzsi néni adta meg, és az úgy szólt, hogy Simonkám, akkor álljál be szépen oda hátra az énekkarba, és megkérlek, hogy ne énekelj, csak tátogj.
3: Tátikázzál!
2: Ezt ismerem.
5: Hát nekem ez volt ez a nagy lendület, hogy ó, hát akkor én beállítottak. Az igaz, hogy nem kell most énekelni, de azért jó lesz. Igen, meg szép vagyok, biztos azért rakott oda, nem tudom. De hogy nagyon nagy szerepe volt annak is, amit az Ervin is említett, tehát, hogy azért én 15 évesen akkor túl voltam már azon, hogy mondjuk láttam, hogy az én apám szerepelt egy-két filmbe. Láttam őt egy-két színdarabba játszani. Nem fogalmazódott meg bennem, hogy én ezt az utat akarom követni, de tudtam. És az, hogy ott volt mellettem egy-két gyerekkori barátom, a Bálint, az Ada, akik mentek a Valahol Európában című musical válogatására, ők húztak magukkal, és mondták, hogy de, gyere te is, mert majd jó lesz. Mondtam, jó, hát akkor megyek. És akkor valahogy így belekeveredtem, de azért azt mindig hozzá szoktam fűzni ehhez, hogy azért én nem vagyok abban a klasszikus értelembe véve vett színész. Tehát azért, amit mondjuk az Elek Feri csinál, azt hagyjuk, nem, csak vicceltem. Na, és az, tehát az, hogy mondjuk fejében van, nem tudom, 20 darab, és 27-et játszik egy hónapba, és ami készül föl az egyik darabra, közben forgat, és délután szinkronba megy, és de ezt te pontosan tudod, hogy hogy működik. Tehát az színész. Az az ember szerintem színész. Én szoktam színész lenni, én úgy szoktam fogalmazni. Nekem teljesen más az, amire én úgy gondolom, hogy ahhoz sokkal többet próbáltunk, és próbáltam meg hozzátenni, és az a filmkészítés, meg a rendezés, de a 15 éves akkori Szabó Simonnak, most se tudnék mást, a rendezés, de a 15 éves akkori

0: műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Visszajutunk Dórához, mert hogy amiről ti beszéltetek, az pont az, amivel ti foglalkoztok. Tehát megtalálni azokat a pedagógusokat, azokat a támogatókat, akik meglelik őket, és elindítják a fiatalokat ezen az úton.
2: Igen, hát a Tehetség útja, ugye a műsornak a címe is, meg igaziból a mi működésünknek is a címe, ugyanis ez nagyon összetett, mi is így gondoljuk, és mindegy, hogy most művészeti vagy startup programról beszélünk, mert sok tehetségterülettel foglalkozunk, de az biztos, hogy mindig komplexen kezeljük ezeket a programokat. Önmagukban is komplexen kezeljük, ami azt jelenti, hogy a fiatalokat megpróbáljuk megtalálni, ösztönözni, figyelni rájuk, hogy mire van szükség, és olyan képzéseket, olyan támogatásokat nyújtani részükre, de ugyanúgy támogatjuk a tanárokat, a tehetséggondozó szakembereket, ott is megvan, hogy valamikor képzéssel, valamikor ösztöndíj támogatással, tehát nagyon összetett, illetve az is nagyon fontos, hogy a szülőket is elérjük, és a szülőket is megszólítsuk, hogy egyáltalán egy szülő mit kezdjen a tehetséggel, hogyha egy gyermekben látja a tehetséget.
1: Vagy hogy ismerje fel, mert nem biztos, hogy ő azt meglátja benne. Lehet, hogy azt mondja, hát ez hülyeség, fiam, te csak menj a magad útján.
2: Igen, ez pontosan így van, de egy picit most még zárójelben elaknám azt, hogy tehetség, mert mi úgy gondoljuk, hogy így mindenkiben megvan valami, amiben támogathatjuk, ha van érdeklődés és motiváció. És mi nem arra koncentrálunk, hogy most a top 10 legtehetségesebb embert megtaláljuk, mert ő szerintem náluk van az, hogy a tehetség utat tör magának, őket is kell támogatni, de azért nagyon sok tehetséges fiatal van, akik nem biztos, hogy nem tudom, a jövő top filmrendezője, vagy top énekese lesz, de azért nagyon szép karriert befut, és mi őket is tehetségként kezeljük, és próbáljuk támogatni.
1: Ahogy jöttünk idefelé, én azon gondolkoztam, én itt voltam az első néhány Művészetek Völgyén, Kapolcsi Fesztivál. 35 éves, tehát, hogy az nem most volt. És pont azon gondolkoztam, hogy meg kellene nézni azt, hogy az akkori fiatal fellépők közül kiből mi lett? Mert hogy ő akkor tehetségesnek látszott. Kifutott-e azt az utat, megtalált-e azt a pályát, ahol ezt ki tudott forni? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ebben már ti nem tudtok segíteni, mert ti elindítani tudjátok. De közben ez később egy alapkérdése lesz egy felnőtt életnek.
3: Hú, hát nagyon nagy könyvet nyitottál ki arról, hogy tud elkallódni, vagy milyen életvezetés, vagy milyen betonfalak jönnek, milyen mentálisan, hosszan, hogy tud valaki egészséges maradni, és hogy nem dől bele bizonyos dugába. Azért hát szerintem a Simon és én is el tudjuk mondani, hogy hány pályatársunk siklott félre, ment erre, ment arra. Szerintem ez inkább már a művésztársadalomnak a mentális egészségéhez tartozik ez a rész, tehát hogy a tehetséget azt későbbi korokban is ugyan abszolút támogatni kell, de egy idő után olyan felnőtté válás kezdődik el, amiben rá mindenki a saját sorsáért felel. Nekem...
1: Ez tanítható lenne egy fiatalabb korban, amikor elkezdődik egy pálya?
3: Inkább az egy érdekes dolog, hogy figyelünk-e annyira egymásra, vagy ha bajba kerülünk, mert olyan is van, hogy bajba kerül az ember egy válás után, bajba kerül, mert 5 évig nincsen szerep, mert nem találja meg a film. Szóval, hogy akire rásütik azt, ez olyan érdekes, hogy a főiskolán ugye, a Simon nem járt főiskolára, ezért is mondja magáról szerintem egy kicsit, hogy nem annyira pallérozott, vagy nem a klasszikust úgy nem beszéli, vagy nem olyan a dikció, mint a Fekete Tibié, hogy belekötetetlen. Tehát ott van egy olyan iskolai képzés, de rásütik az embert, hogy onnantól kezdve ő színész, és utána nem kapni szerepet, onnantól kezdve diplomás színész, és onnantól a pálya szélén lenni, azt azért az megint egy külön feladatsor azt megoldani, hogy vagyok kitartó, új skilleket összeszedek, akkor elkezdek úgymond a tehetségemen belül is különböző fakokat kinyitogatni magamnak, és a mentális egészségem az hogy őrződik meg, a kudarc hogy nem válik pusztítóvá. Ez szerintem egy nagyon nehéz ügy ma Magyarországon. Ugyan egyénre szabott, de nem szoktunk ahhoz hozzá, ha bajba vagyunk, ha elkámpicsoló segítséghez forduljunk. Szerintem a színészek nagyon érzékeny emberek, hiperérzékeny emberek, tényleg olyanok, mint egy ilyen, kicsit olyan, mint egy, nem is tudom, mint egy ilyen nagyon speciális érzékszervezekkel megáldott ilyen ösztönlények. És nagyon hamar, hogyha nem úgy indul a pálya, nem arra megy, akkor nagyon könnyen kerülnek szerintem mentálisan bajba, és a segítségkérés, és a segítségadás, és az egymással való foglalatoskodás, az nem annyira bejáratott műfaj nálunk Magyarországon, és mindenki egy kicsit a saját szerencséjének a kovácsa. Elestél, néha van olyan igazgató, aki természetesen utána nyúl. Szerintem ez vezetés kérdése, tehát szerintem nagyon fontos, hogy egy színházigazgató, vagy mondjuk egy zenekarigazgató, vagy egy balettigazgató, az úgy tekintsen a saját művészi állományára, hogy ők is úgy tudnak bajba kerülni, és akkor segítséget kell tudni adni. Szerintem Magyarországon ennek nincsen kellően még meg a kultúrája, ebben fejlődnünk kell, hogy utána is mi is kerülhetünk komoly problémába, és fontos, hogy a vezetőnk az fölkaroljon, ne pedig azt mondja, hogy ebben nem foglalkozom.
1: De ezzel egy kicsit, mintha azt is mondanád, hogy az, hogy bajba kerülsz, az tehetségfüggetlen. Tehát, hogy tehetséges emberek tudnak elkallódni, és tehetséges emberek tudnak szárnyalni. Nem ezen múlik elsősorban.
3: Igen. Bocsánat, gyorsan válaszolok, hogy szerintem nagyon nagy szerencse kell a mi pályánkhoz. Nincs, és szerintem a Simon is meg tud ebben erősíteni, hogy van olyan, hogy 5 évig nem történik semmi, aztán a 6. évben kapsz egy olyan labdát, amivel 10 évre megint elindul.
1: Na jó, de addig készen kellett állnod? Minden nap készen
3: kellett lenni. Hát ez az, és készen kell rá lenni, és nem szabad ebben hátradőlni, és nem szabad ebben tönkre menni, nem szabad az alkohol irányába menni, és még nagyon sok dolgot tudok mondani. Azért ez a fajta állandó stresszben levés, hogy most jó leszek, nem leszek jó, jól megy a karrierem, mit mondok otthon a anyámék, apáméknek, hogy mi lettem én színész, amikor nem szerepelek semmilyen tévésorozatban, aztán egyszer csak 10 év múlva meg valakit annyit fogom, ott a Csúlya Imre. Hát a Csúlya Imréről nagyon sokáig nem tudták, hogy egyébként például ott volt Szolnokon, egy csomó mindent eljátszott, Katonába is volt, mi se szerződtettük le, és megjött az Üvegtigris, és azóta a legtöbbet forgatottabb, leghíresebb magyar színész lett. És mindenki imádja a Mimit. És olyan érdekes, hogy ennyire ilyen aritmikus a mi pályánk, és ebben azért nagyon nehéz megmaradni kemény kitartással végig.
1: Dóri, ti tudtok segíteni a fiataloknak abban, hogy erre készen legyenek?
2: Még egy picit erre is válaszolva, de az előzőre így rácsatlakozva, hogy szerintem még aminek nagyon fontos szerepe van ebbe, és egyébként ez a programjainknak is az egyik erőssége, az a közösség és a közösségépítés. És gondolok itt arra is, hogyha már tehetségekről beszélünk, hogy a tehetségek néha picit lehet, hogy furák, most ezt ne negatívan értsétek, és nekünk több olyan fiatalunk volt, aki odajött, és azt mondta, hogy én eddig azt hittem, hogy fura vagyok, és most egy olyan közegbe kerültem, akik ugyanolyan furák, tehát mi nem vagyunk a furák, és onnantól megtalálta a saját közösségét, és főleg mi most ugye fiatalokkal foglalkozunk, abban az elkalódásban is, meg minden másban, megakadásban, mert ott még talán nem elkalódásról beszélünk, inkább csak megakadásról, pont a közösségek fontosak, és hogy az nem, tehát hogy több közösség, több rendező elv alapján ki tudjon alakulni. És elfelejtettem az eredeti kérdésedet.
1: Igazából az volt, amire valójában válaszoltál, mert a közösség az, ami tudja tartani őket egy darabig legalábbis biztosan. Én azt kérdeztem, hogy tudtok-e segíteni abban, hogyha megakad akár egy fiatal pályakezdő sorsa, ez a pálya legyen a zenész, színész, táncos, ez rögtön az elején is megakadhat.
2: Remélem, hogy tudunk segíteni, ebben meg úgy próbálunk, hogy remélem, hogy kialakítunk olyan kapcsolatot a fiatalokkal, meg lehet itt kérdezni majd a TH-s fellépőinket, hogy mernek hozzánk fordulni, hogyha van elakadás vagy kérdés, és ebben pedig nagyon fontos eszköz nálunk az alumni építés. Van, akár a startup programunkban van olyan, hogy van egy nyertes csapatunk, aki két év múlva amúgy egy működő vállalkozást létrehozott, és visszajött és felajánlott egy külön díjat a következő csapatnak, de több ilyen példa is van, hogy maga igaziból attól függetlenül, hogy a pályáján előrébb haladt, valahogy mégis a közösségnek a része marad, és hát próbáljuk nyomon követni és figyelni az előrehaladásukat.
1: Azt tanuljuk az iskolában mindig, hogy van egy kérdés, és arra egy adott válasz a jó válasz. Miközben pont a művészet bármely ágát is nézzük, az a legizgalmasabb, hogy többféle válasz lehetséges. Szerintem ezt a nyitottságot veszítjük el azzal, hogy az iskola ezt nem támogatja, és így aztán egy csomó fiatal például azt hiszi, hogyha neki más véleménye van, más gondol a világról, akkor fura, ahogy te fogalmaztál az előbb.
4: Nem szeretném magamhoz ragadni a szót, és,
1: meg,
4: és ékeskedni azzal, hogy hány általános iskolába jártam, de...
1: Évente?
4: Hát volt olyan is, igen, 8. az például pont úgy telt el, hogy egy év alatt két iskola, de hogy, tehát ez azért nagyon fontos, meg érdekes ez a kérdés, meg amit mondtál, hogy tehát a gyerek, ugye, aki ott ül az iskolapadba, és hogy esetleg furának érzi magát, vagy azt mondják rá, hogy fura, mert mondjuk mélyebb a hangja, mint az összes többinek, és ő csak ugyanannyit beszél, mint a többi gyerek, csak mivel mélyebb a hangja, ezért sokkal hamarabb kiküldik a teremből. És az, hogy...
1: És nem énekelhet a kórusban,
4: csak
1: rájön oda.
4: Nem énekelhet a kórusban se, igen, mert ő maga egy egyszemélyes kórus, igen. De nem, hanem az, hogy nagyon érdekes volt az, hogy abból a sok iskolából, és abból a sok osztályból, ahova jártam, én voltam az első, aki kiadott egy nagy lemezt.
3: Még a busz is puffantott rá, hallott?
4: Ezt így találtuk ki. Szóval, hogy ugye nem énekelhettem az énekkarban, általában énekzenéből a másik iskoláimban, hogy valahogy úgy el voltam, de az egyikben ott nem, és utána pont a lemezkiadó, ez a BMG volt, ott a Levél utcában a második kerületben, és hogyha kiálltam az erkélyre, amikor aláírtuk a lemezszerződésünket, akkor az Áldás utcai általános iskolára láttam rá. És ott álltam, és így gondolkoztam, hogy na hát ez milyen érdekes. És hogy hiába volt aranyos tanárom, hiába volt kedves tanárom, hiába volt olyan tanár, akivel mégis megértettem magam, nem abban támogatott, amiben lehet, hogy kellett volna. És egyébként a színházban meg a későbbiekben, amit mondtál, ez a közösség. Tehát engem sokkal hamarabb elragadott maga a közösség szeretete, mint az, hogy mondjuk színész szeretnék lenni, vagy később, hogy én filmrendező szeretnék lenni. Tehát például a Moszkva tér című film forgatásán én azért gondoltam azt, hogy én szeretnék filmet készíteni, mert egyszerűen annyira jó volt a közönség, és olyan társaság jött össze, egy olyan brigád, hogy azóta is, ha bárhol találkozunk, mindenki családtagként köszönti a másikat. És nekem ez tetszett meg, és ezért gondoltam arra, hogy szeretnék én is történeteket mesélni. Tehát, hogy a közösség, az, hogy a tanár fölismeri-e vagy sem, és a szerencse, amit az előbb ugye itt emlegettünk, tehát az, hogy mondjuk én elmentem egy filmnek a válogatására azért, mert tudtam, hogy a hugomat elhívták az iskolából. És akkor elmentem, mondtam, hogy hát a hugomat elhívták, hát akkor biztos kell oda egy fiú is.
3: Egy
4: mély hangú fiú. És ha kell egy lány, és ez volt a Moszkva tér.
3: Áttértünk egyébként egy pillanat alatt az oktatáspolitikára, csak nincs itt.
1: Voltak éppen, pedig. Igen.
3: Sokat hallok embereket megnyilatkozni, de valójában ez tényleg, tehát hogyha gyerekközpontú valami, és afelé fog egy, mondjuk egy oktatáspolitika menni, szerintem ezen tud sokat segíteni, szerintem nemzeti alaptanterv központú, hanem gyermekközpontú. És ha a gyereket nézem, és azt nézem, hogy vele mi van, ő hol tart ebben. Szerintem ez azért, ez már szerintem egy 50%-os javulás a tehetségek kiszűrése terén, hogy az a fontos, hogy az ő érdeklődési területére próbálja meg irányítani finom, apró mozdulatokkal, és nem kell neki tudni például a másikat, amiben a matematikában mindig is rossz lesz. És ebben a belső tolerancia, ez nagyon fontos, hogy most akkor látom, hogy nem valószínű, hogy ez neki megy, viszont abban nagyon jó, és ezért a többi tantárgyban ezt megpróbálom tolerálni, ez egyfajta osztályfőnöki hozzáállás, vagy nem tudom, azt gondolom, hogy ez egy oktatási attitűd, ami szerintem a tehetséget azt emeli, és gondozza, és egyre többet találunk majd.
1: Nyilván arra is választ kell találnia, ha már az oktatásról beszéltünk, az oktatásnak, hogy a mesterséges intelligencia hogy teszi tönkre az élőszavas kérdezést. Tehát ugye mindannyian ismerjük, mert ezt mi magunk is így éljük meg, aki használja a mesterséges intelligenciát, nem a mellettünk ülőkhöz fordulunk, hanem gyorsan begépeljük és kapunk egy kész választ. Még olyan dolgokra is, amit nem is kérdeztünk meg.
3: Én mindig felismerem, még ott tartunk. Tehát, hogyha hallom, és most eljutottunk szerintem az a nagyon fontos részhez, hogy mitől lesz valaki tehetség valamiben. Mitől tehetséges az a kis hölgy, aki az imént táncolt, még nem tudtam megjegyezni a nevét, de hogy én láttam kettő mozdulatot, amit még máshol nem. És szerintem ez az, amikor egy pici dolgot kell kicsit másképp, mint az összes többi, amitől egyszerűen odavonza a tekintetet, és megjegyzed, és beég a retinádba, és szerintem a mesterséges intelligencia, mivel mindennel föl van tanítva, ezért pont azt a pici különbséget nem tudja, amitől én kiszúrom, hogy ez nem eredeti, hanem közhelyes. Mások beszédén is meghallom, hogy ez valószínű, ez egy mesterséges intelligencia írta ezt a beszédet, és mert érzékelem benne tulajdonképpen a 80%-os, hogy hallottam már, ismerem már.
1: Ezek a panelek.
3: A panelek, így van, ezek a formulák, és ebben még lehet, hogy még emberileg van egy kis időnk, azt gondolom, hogy egy ilyen nem sok, azt mondják, hogy 2030-ra mindent fog tudni, legalábbis most, akivel én beszéltem, és ennek a kutatója, azt mondta, hogy 2030-ra elkészül a határ. Tehát az emberi kreativitásnak a határa lesz ebből. Tehát, hogy mindent tudni fog, amit mi tudunk.
1: Érdekes helyzetbe kerülnek mondjuk az írók majd.
3: Igen. Szóval, hogy de most még, hogyha megíradsz bármit vele, azért megmondod. Pont a panelek miatt mondod meg, és azért, mert a egyeditettség hiányzik belőle.
1: Hadd mondjak valamit arra, amit az előbb említettél, hogy láttál itt egy fiatal táncost, akinél láttál két olyan mozdulatot, mint még soha. Dóritól tudom, hogy ebben például az az igazi truváj, hogy ő ennek a programnak köszönhetően táncolt először élőzenére. Ami nyilván egészen másfajta érzelmeket vált ki egy táncosból, mint amikor ugyanazt a gépzenét hallja újra és újra és újra. És ez, amit csináltok, ez ezért is izgalmas, mert átjárót képeztek művészek között.
2: Hát igen, ez a cél, és most más, megint egy kicsit a startup programból, mert mondjuk egy művészeti programnál legalábbis én még ott tartok, még nem vagyok felzárkozva a mesterséges intelligenciához, hogy azért az egy offline programnak kell, hogy legyen, mert online még, meg mesterséges intelligenciában még táncolni mondjuk nem tudunk, zenét írni már igen, az már egy másik kérdés. De
1: még azon is halljuk, bár a Spotify-on a legjobban mostanában azok mennek, amiket az AI csinált. Okay. Borzasztó.
2: De azt akarom csak példaként, hogy van olyan programunk, amit teljes egészében meg tudnánk csinálni online. És úgy is sikeres lenne, és úgy is sokat adnánk a fiataloknak, és amúgy még olcsóbban meg is valósítható. Első évben így próbálkoztunk, aztán elkezdtük a találkozásokat többszörözni, és rájöttünk, hogy, illetve hát tudtuk is, mert ez volt az előfeltételezésünk, de a fiataloktól visszajött, és középiskolás fiatalokról beszélünk, hogy mennyire szükség van az offline találkozásokra. Tehát ők is érzik azt, hogy, hogy azért a fejlődés az nem egy magányos műfaj szerintem.
3: Szerintem fel fog értékelődni, én már örömmel látom, hogy a jelenlét a egy időben, egy térben, egy helyen. A színház ugye az elmúlt 5000 évben túlélt, és a következő 5-ben is valószínű túl fog. Mert annál csodálatosabb nincs, mint amikor egy időben, egy helyen ugyanaz a katarzist egy tömegben éljük át. És szerintem ennek is lesz egy ilyen visszafordulás. Tehát letöltöd az AI zenét, de akkor fogod tudni, hogy ez egyeditett, csak akkor, csak neked szól, amikor elmész egy koncertre. De furcsa módon bumerángban ez vissza fog szerintem jönni, és az ilyen fesztiváloknak például fel fog értékelődni a szerepe is. Egyre fontosabbakká válik, mert az összes többi legyártható. Viszont amikor egy időben egy helyen vagyunk, azt tudjuk, hogy csak nekünk szól, aki most itt zongorázott, az csak nekünk, vétett kettő hibát, de jó, örülni fogunk a hibáknak, örülni fogunk a különlegességeknek.
1: Emberi lesz.
3: Emberi lesz, és ezt fogjuk kajtatni, kutatni, és szerintem lehet, hogy én idealista vagyok, és ez most egy pozitív forgatókönyv, de egymás felé fogja terelni az embereket, és egyre többet szeretnének majd egy időben egy helyen lenni, és az, hogy játszik a Tom Hanks a színházba, az aztán a világ legfontosabb dolga, és arra fogják egymást az emberek taposni, mert a filmekben már nem fogod tudni megmondani, hogy ő-e az. Ugye volt ez a fogpaszta reklám, amiben ki kellett, szerintem onnan van egy ilyen cezúra, hogy a Tom Hanksnek meg kellett védeni, hogy ezért nem én vagyok. Onnantól ezzel nagyon nehéz megmondani, hogy ki játszik, és az, amikor ott élőben ott lesz a színházban, az lesz a legfontosabb dolog. Szóval, hogy szerintem rengeteg a közösségi összetartó erőben sok-sok pozitívuma lesz szerintem.
4: Amíg nem jönnek majd az AI vezérelt robotok, az androidok. Nem tudod, hogy Tom Hanks az, vagy az android?
3: Nyertél.
1: Jó, ez neked is kihívás lesz, hogyha filmet akarsz velük rendezni.
3: Eddig nem tudtam előre.
2: De velük nem lehet kocintani.
4: Majd lehet. Az még egy 30 év, vagy 20, vagy 10, nem tudom.
1: És el is issza előre.
4: És többet tud majd inni, mint mi.
3: Igen. És 28 órát forgat egybe bármikor a következő akcióban.
4: És nem kér gázsit, csak rádugod a töltőre.
1: Dóri, ennek a programnak, amit ti csináltok, és most már nem, ez nem egy friss program, tehát ennek több évtizedes múltja van.
2: Hát a Nemzeti Tehetségprogram az egy 18 éves program.
1: Szóval, hogy ennek a programnak a kifutása, a fejlődési iránya, az mennyire függ attól, hogy ti magatok mennyire vagytok napi kapcsolatban pedagógusokkal, szülőkkel? Tehát mennyire függ attól, hogy ti magatok fel tudjátok-e kutatni a tehetségeket? Vagy azt várjátok, hogy hát itt vagyok, tehetséges vagyok?
2: Szerintem nagyon ettől függ. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy mindenhova elérjünk, megszólítsuk a saját nyelvén, az adott tehetségterületen a fiatalokat, megsegítsük, támogassuk, megszólítsuk a pedagógusokat. Szeretjük egyébként a programjaink közötti szinergiákat is elősegíteni. Tehát például ez a beszélgetés sorozat, a művészeti programunk, meg a startup programunk, ez három különböző program. És ilyen események által összehozzuk ezeket a területeket. És például egy eseményre mondjuk a tanár elhozza a diákjait, közösen átmenek egy másik eseményre, tehát hogy úgy próbáljuk megtartani a folyamatos információ áramlást, a folyamatos hálózatépítést, szövetesítést a programnak, hogy legyenek információink, és szerintem ennek kell, hogy meghatározza azt, hogy a program a jövőben hogy alakul tovább.
1: Örülök, hogy velünk tartottak, akár a tévében nézték, akár a Spirit FM-en hallgatták. Kapolcson vagyunk, a Művészetek Völgye 35. alkalommal gyűlik össze sok-sok művész és sok-sok rajongó támogatásával, hogy megmutassa a kultúra sokszínűségét. Valahol most mi is erről beszélgettünk, mert ez valahol itt kezdődik, amikor a gyerek hangszert vesz a kezébe, amikor elmondja az első verset, amikor az első dicséretet megkapja érte. Sok fiatal tehetséget remélünk, és köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok velünk.
3: És köszönjük.
1: Örülök, hogy beszélgethettünk erről. Sándor Kovács, Dóra, Nagy Ervin és Szabó Simon voltak a vendégeink. Tartsanak velünk legközelebb is.
3: Köszönjük.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: vagy épp egy vaksötét, sikátorban kiérve onnan, tűző napon a 40 fokban, amit látok.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: Budapesten mától a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusszal utazhatnak. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Mától a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható. A Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben szintén lezárják a belső sávot. A 14-es villamos helyett angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótló busszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybe vételét ajánljuk. Ma délután 5 óráig sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Lezárták majd éjfélig a 2. kerületben az Újsor utcát a Templom utcánál rendezvény miatt. Hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a 2 belső sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
6: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez itt az Abszolút Politika, Boros Tamás ezúttal is a műsorvezetői székben, Gavra Gábor még hiányzik, de hamarosan visszatér, és Nagy Attila Tibor, aki sosem hiányzik, mindig itt van, mindig jókedvű, mindig felkészült.
7: Remélem, ha mindig felkészült a stimmel, ha mindig jókedvű, többnyire igen, de ha a magyar politikai elit viselkedésére gondolok, akkor nem vagyok mindig jókedvű. Hát gondoljunk csak a mai napra, illetve a tegnapi napra, tehát baj van, energiaválság van, hőség van, össze kéne fogni, de a magyar nem tud összefogni, legalábbis a magyarok politikai elitje nem igazán tud összefogni, és hogyha erre gondolok, akkor azért annyira jó kedvem nincsen.
6: Nem ezt szoktuk meg az elmúlt évtizedekből, hogy nincs olyan nemzeti minimum, nincs olyan közös tragédia, olyan válsághelyzet, amikor azt éreznénk, hogy abból mondjuk az éppen aktuális ellenzék nem próbál politikai tőkét kovácsolni. Emlékszel ilyenre?
7: Én emlékszem azért olyan 2 projektre, amelyik összekapcsolta a politikai elit nagy részét, ez a NATO és az EU csatlakozás volt. A fiatalabbak nem feltétlenül emlékeznek erre, de 1990-ig a NATO csatlakozásig, illetve 2004-ig az Európai Unióhoz való csatlakozásig a legtöbb magyar politikai parlamenti pártot, az valahol azért összeforrasztotta, hogy mégis volt egy nagyon nagy cél. Az oda menetel mikéntjében, következményeiben, hatásában voltak persze különbségek a politikai pártok véleményei között, de hát ez természetes. De abban nem volt különösebb vita a Fidesz és az MSZP között, hogy igen, a NATO-hoz csatlakozni kell, igen, az Európai Unióhoz csatlakozni kell. Amint ezt a 2 nagy projektet kipipálta a magyar politikai elit, úgy egyre inkább látható a politikai légkör egyre durvább romlása. Tehát ilyen értelemben a kérdésedben meglévő állítás 2004 óta biztos, hogy igaz. Tehát ha belegondolunk akár a COVID-válság kezelésébe, akár más ügyekbe is, akkor azért azt látjuk, hogy mi az összefogás, legalábbis a politikai elit tagjai közötti összefogás nem igazán működött. Ugye, ha a mostani jelen helyzetet nézzük meg, akkor ugye azt látjuk, hogy ez azt feltételezné, mármint az összefogás, hogy Magyar Péter összefog, vagy a Fidesz fog össze Magyar Péterrel. Na most azok után, hogy Magyar Péter mafiózóknak loptok, csaltok, hazudtok kifejezésekkel illette a Fideszt, hát innentől kezdve, hát miért pont most a energiaválság a hőség idején fognának össze, csak hát ez tovább rontja az amúgy sem egyszerű helyzetet, tehát most azért jó lett volna, hogyha tényleg például a Fidesz is azt erősíti, amit Magyar Péter kívánt kommunikálni, hogy próbáljunk meg jobban takarékoskodni az energiával, és hogyha mondjuk a Fidesz, mint ellenzéki párt is azt mondja, hogy igen, ebben a miniszterelnöknek igaza van, tessék lehetőleg takarékoskodni az energiával. Ehhez képest ugye a Magyar Péter ma reggeli, vagy délelőtti sajtótájékoztatón már levette a lehúzta a nagy vizet az előző Fidesz kormányról, hogy mulasztott. Na, a Fidesz se volt adósa, mert ő meg azt mondta, hogy a Magyar Péter vezette kormány elfelejtett felkészülni. Igen. A mostani... Tehát azt mondom, hogy...
6: Akkor beszéljünk erről, ez jó. Nagyon fontos. Bóka János frakcióvezető mondta azt, hogy Magyarország rendelkezik közép- és hosszú távú időjárási és vízállási előrejelzésekkel, ezzel nagy titkot nem árult el, vagyis hosszú hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul. És ehhez képest pedig most ő kapkodást feltételez Magyar Péternél, majd te megmondod, hogy ez valóban kapkodós-e. De én azt gondolom, hogy Magyar Péter számára is nagyon nehéz az Abszolút Filmszínházból hirtelen váltani a reál politikuséra, a probléma megoldó politikuséra, ahol nem széles gesztusok vannak, nem YouTube videós, rövid videós pózok vannak, hanem határozott lépésekre számít a lakosság. De akkor ez már igazából két kérdés. Kezdjük azzal, hogy amit Bóka mond, az jogos szerinted?
7: Annyiban talán igen, hogy volt már június végén egy nagy hőhullám, és abból azért már lehetett sejteni, hogy a Duna vízszintje véhetően csökkenni fog.
6: Sérüléken.
7: Igen, tehát ennyiben én találónak érzem a Fidesz kritikáját.
6: De mit tehetett volna? Mondjuk hetekkel korábban.
7: Hát igen, mert az a baj másfelől, hogy viszont az, hogy klímaváltozás van, hogy a Duna vízszintjével gondok vannak, az nem Magyar Péter idején keletkezett, hanem már, és Magyar Péter erre joggal hivatkozik, én is élénken emlékszem arra, valóban néhány évvel ezelőtt már a Paks 2, de a Paks 1 kapcsán is környezetvédők vetették fel, hogy igazából le kellett volna már akkor állítani azokra a meleg hetekre, mert hogy a hűtése a paksi atomerőműnek szerintük nem volt megfelelő. Tehát ez a probléma nem 2026-ban jelent meg először, hanem már hosszú évekkel ezelőtt, és hát az alacsony vízszintje a Dunának is nem most fordul elő először. És az az igazság, hogy a Fidesznek azért nehéz azért még hitelesen kritizálnia, mert agyon nyomja jelenleg a Fideszt a 16 év kormányzati működésnek a mázsás súlya. Sőt, főleg az utóbbi 4 év. Tehát azért komoly érdemi mulasztások vannak. Egy példát hadd mondjak erre, van Magyarországon a mezőgazdasági területeknek mintegy 4-5%-a öntözött. Az összes többinek nincs megoldva az öntözése a szájban. Izrael például ezt meg tudta oldani egy még melegebb, nehezebb klimatikus viszonyok között. Mi magyarok, akik a világ egyik legtehetségesebb nemzete volnánk, legalábbis politikusaink időnként szeretik ezt állítani. Szóval mi magyarok nem tudtuk ezt megoldani, és még sok mindent nem tudtunk, vagy nem akartunk, vagy a politikai elitünk, szakmai elitünk nem tudta, nem akarta megoldani. És most valóban itt vagyunk, hogy kevés a víz, nem marad meg elegendő víz a Dunán, a Tiszán, és akkor most vakargatja a politikai és a szakmai elit a fejét, hogy most mi a helyzet. Ugye a nehézséget okozza, még pluszba okozza az ellenzéken túl, hogy én érzékelek egy ilyen ősi érdekellentétet a mezőgazdasági termelők és a vízgazdálkodást végző vagy irányító szakemberek között, mert utóbbiak hajlamosak azt mondani, hogy hát nem egészen volt jó a 19. századi visszabályozás, egy kicsit nagyobb teret kéne engedni a víznek, dúzasztókat, tározókat kéne csinálni. Hát ugye aki meg mondjuk ártéren vagy ártér közelében termel, az nem biztos, hogy ennek olyan nagyon örül. És ugye lehet, hogy a Magyar Péter vezette kormánynak, de legalábbis az Agrárminisztériumnak előbb-utóbb kéne valamilyen irányban elmennie, csak hát ugye, hogyha elmegy valamilyen irányba, megharagszanak valakik. Tehát akik rosszul járnak. Tehát van annak azért hátránya, hogyha egy kormány az abszolút politikát, az abszolút filmszínházat végzi, mert hogy nagyon sokannak akar egyszerre megfelelni az adott hatalom. Milyen volt? Ilyen értelemben hasonló volt Orbán Viktor is, tehát nem véletlenül volt kétharmados többsége, ez komoly népszerűség kellett. Csak hát mondom, az a baj, hogy mindenkinek egyszerre a politika nem tud megfelelni, tehát tényleg előbb-utóbb mondani kéne valamit, hogy akkor akarunk-e duzzasztót, akarunk-e vízlépcsőt. Ugye a vízlépcső egy külön érzékeny politikailag, hiszen a Fidesz, még a ős-ős Fidesz, 1988-89, Bős-Nagymaros elleni tiltakozó sorozattal tudta a politikai DNS-ét részben megteremteni, meg ugye mások is. Most akkor ezt ugye megint fel kéne melegíteni, nem tudom, tehát...
6: Hát van még egy téma, amit fel lehet melegíteni Orbán Viktorral kapcsolatban, amikor azt nyilatkozta néhány évvel ezelőtt, hogy víz nagy hatalom vagyunk, hogy itt bármilyen probléma adódna, megvan a csatorna rendszerünk, oda irányítjuk a vizet, és akkor probléma megoldva. És aztán kiderül, hogy a dolgok nem ilyen egyszerűek. De bocs, megszakítottam a gondolatmenetet.
7: Lényeget egyébként elmondtam, úgyhogy semmi probléma. És jó is, hogy ezt felhozod, mert én is fel akartam volna hozni, mert valóban Magyar Péter most visszaszokta idézni, a mai nap többször is megtette, hogy hát lám, milyen hülyeséget mondott az előző miniszterelnök Orbán Viktor, hogy van elegendő vízünk. Az valóban, nem vagyok vízügyi szakember, te sem vagy az, ha jól tudom. De
6: tudok úgy csinálni.
7: De az valóban egy kicsit furcsa volt már akkor, hogy... Azért voltak nagy a szájok, tehát azért mondom, hogy a nagy a száj az nem most Magyar Péter kormányzása idején alakult ki először, hát voltak ilyenek már az elmúlt években, például 22 nyarán, és akkor az ember tényleg nem nagyon értette, hogyha tényleg ilyen víz problémákkal, mint hogyha küszködne ez az ország, akkor miért kell olyan akkumulátorgyárakat még pluszba telepíteni, amelyek sok száz milliárd forintba kerülnek a magyar államnak, mert hogy mi segítettük a akkumulátorgyárakat.
6: Ezt hagyjam.
7: És nagy vízigénnyel rendelkeznek ezek a gyárak, és az az igazság, hogy az akkori Fidesz kormány valóban nem tudott erre meggyőző választ adni, ha csak azt a kísérletet nem tekintjük, amit te mondtál Orbán Viktor részéről, tehát hogy van elég víz Magyarországon. Hát most biztos, hogy nincsen elég víz, legalábbis a Dunán nincsen.
6: Nagyon szép lakossági gesztusként értékelte Kapitány István is a 151 megawattos megtakarítást, de Paks kiesésével azért ilyen 1000-2000 megawattnyi lyuk keletkezik a rendszerben. Nem áll le fel annak a veszélye, hogy a politika túlbecsüli a lakossági spórolás jelentőségét, és sokkal súlyosabb strukturális hiányokat fog elfedni. Mert azért, ha belegondolunk abba, hogy 2-3 hétig még eltart ez a nagyon meleg, azt mondják egyébként, hogy egy hétig biztosan, és ez hosszabb lesz ez a hőkupola hatás, mint volt az előző, majd meglátjuk, de nem lesz egy elfáradás ebben. Tekintve azt, és akkor mellé vennék még egy statisztikát, nemrégiben jött ki, hogy a magyarok közel 40%-a nem engedheti meg magának, hogy egy hétre elmenjen nyaralni valahova nyáron. Tehát nagyon sokan rekednek benne a lakásukban. Most azt mondja nekik a politika, hogy léci, ne használjátok a légkondit, vagy ne annyit használjátok, spóroljatok nekünk, miközben ennek egyébként ilyen ipari értelemben jelentősége nincsen, mert nem lehet annyit spórolni lakossági szinten, ha mondjuk ezt nem teszik meg a cégek, mint amennyi elegendő lenne. És közben pedig mindenki izzad, nem tudunk egy jót pancsolni, egy jó bombát ugrani a medencébe, és akkor előbb-utóbb fogyni kezd a tiszta népszerűsége.
7: Igen, hát ezt érdemes óvatosan ezt a követelményt megfogalmazni, de a helyzet az, hogy Magyarországon az emberek nagy többségének egyébként nincsen légkondicionáló berendezése. Ha jól emlékszem, olyan A magyar háztartásoknak olyan 25-30%-a rendelkezik légkondival. Az összes többi nem. Tehát az igazság, hogy nekem most előtte nincs olyan szám, hogy ez, hogyha mondjuk tényleg mindenki betartaná az, hogy 17 és 22 óra között, ha lehet, ne használjuk a légkondicionáló berendezést. Nem tudom, hogy ez mennyit hoz a konyhára. Valamennyit talán igen, de nem vagyok energetikai szakértő.
6: Tavaly novemberi adat G7 hozta le, hogy hamarosan minden második magyar háztartásban lehet légkondi, de egy évvel korábban még a magyarok 67%-ának nem volt klímája.
7: Na hát erről beszéltem.
6: De már fele is elég súlyos.
7: Tehát azért a nagy többség még mindig nem rendelkezik, tehát nekem van némi kételyem abban, hogy érdemben mennyit lehet ezzel sporolni, de biztos számít valamennyit. Én nem gondolom, hogy hülyeségből, szórakozásból kért ezt június végén Kapitány István, aztán most Magyar Péter a lakosságtól. De az az igazság, hogy a lakosság nagy részét ez a kérés nem érinti, mert hogy nincs légkondicionáló berendezése. Márpedig a helyzet az, hogy saját tapasztalatom alapján is tudom mondani, a légkondicionáló berendezésnél nincs hatékonyabb hűtési rendszer, legalábbis szerintem. Tehát nyilván van még egyéb egy-két készülék, amivel lehet próbálkozni, de a lakás, illetve az adott szobát, legalábbis én úgy tapasztaltam, a legjobban a légkondicionáló jó tudja úgy lehűteni, hogy az ember még 42-43 fok esetében is hát viszonylag elviselhetőnek tartja.
6: Hát a kádba is lehet engedni hideg vizet, csak lassan már a csapba sem fog víz jönni, ugye?
7: Hát igen. Na, egyébként így jön be az, visszakanyarodnék arra, amit az előzőekben mondtál, az Abszolút Filmszínház, vagy a mi műsorunk Abszolút Politika korlátairól, tehát hogy itt most érdemi lépéseket kell tenni, válságot kell kezelni.
6: Igen.
7: Ez most egy válságkezelés, és bizony a válságkezelés, főleg, hogyha minél tovább tart, akkor az már csak olyan, hogy az adott hatalom időnként meghoz olyan lépéseket, amelyek bizony az emberek egy bizonyos részének, vagy a vállalatok bizonyos részének kellemetlenek. És arra kényszerít minket, hogy kijebb lépjünk a komfortzónából, vagy a vállalatok bizonyos részének kellemetlenek. És arra kényszerít.

0: a jó fejségnek a korlátja, mert sokszor a Facebookon egy nagyon kedves, nagyon mosolygó, nagyon megértő Magyar Pétert látunk. Másfelől persze a parlamentben meg sokszor egy személyeskedő, durva, kemény Magyar Pétert látunk. Most viszont egy olyan Magyar Pétert látunk, aki bizony elvárásokat, vagy határozottabb kéréseket fogalmaz meg az energiafogyasztó cégek felé, és a bizony a magyar lakosság azon része felé is, amelyik rendelkezik légkondicionáló berendezéssel.
1: Cégek felé, mintha egy fenyegetőbb hangnemet is megütött volna. Tehát ő úgy fogalmazott, hogy jobban teszik ezek a nagyvállalatok, ha alkalmazkodnak a mostani helyzethez, és a példával előjáró, és akkor most nem mondok cégneveket, akik csökkentették a vízfogyasztásukat, áramfogyasztásukat, tehát hogy az ő példájukon haladva kellene ezeknek a nagyfogyasztóknak is eljárni, vagy ha más nem, akkor majd jönnek az új törvények, az új jogszabályok, és akkor majd erővel fogjuk ezt kierőszakolni. Orbán Viktor is korábban megütött hasonló hangnemet, még emlékszem a Covid idején, és akkor igazából megérkeztünk ugyanoda.
0: Már csak azért is megérkeztünk majdnem ugyanoda, mert mind a két kormányfőnek kétharmados többség volt. Tehát Orbán, amikor
1: nem a levegőbe a COVID, beszélnek.
0: Igen, tehát azért a cégek ezt nem baj, hogyha tisztában vannak, hogy ellentétben mondjuk Németországgal, Ausztriában, meg még számos-számos más európai országgal, az itteni magyarországi hatalomnak kétharmados parlamenti többsége van. Nálunk eleve eléggé erős a kormányzati hatalom egyébként, de hogyha ez még nem lenne elég, akkor a kormány kezdeményezésére a parlament tud olyan törvénymódosítást hozni kétharmaddal, ami még nagyobb hatalmat ad a kormánynak, és akkor szét tud csapni. Láttunk már ilyet a Covid-nál. A Covid elején vezették be a rendeleti kormányzást, ami 4-5 hónap megszakítással majdnem 6 éven át tartott. Tehát ami ugye azt jelentette, hogy a kormány számos hatáskört megkapott, amit korábban a parlament kapott, illetve amellyel korábban a parlament rendelkezett. Tehát tulajdonképpen a parlament szerepe jelentősen lecsökkent, olyannyira, hogy volt olyan, hogy még a költségvetés módosítását is a kormány döntötte el, és csak pár hónap múlva utólag kérte ki nagykegyesen a parlament véleményét. Itt ugyan nem ez a helyzet, de ettől függetlenül a cégeknek érdemes komolyan venni a Magyar Péter szelíd fenyegetését, aki többször is mondta a mai nap, mert több tartott, vagy két sajtótájékoztató.
1: Szászhalombattán és Pakson.
0: Most nem olyan régen egyébként, éppen nagyjából 40 perccel ezelőtt a adásunk kezdete előtt fejezte be a sajtótájékoztató. Paksod, igen, és ott is megemlítette, hogyha nem megy szép szóval, majd megy másként.
1: És nem csak a nagyvállalatoknak üzent, hanem a fideszes dezinformátoroknak, egyáltalán dezinformátoroknak, és akkor mondta, hogy milyen BTK-s jogszabályba ütközik az, hogyha valaki hamis információt terjeszt, úgyhogy tessék csak nyugodtan, aztán majd lehet az illető a bíróságra. Ezzel kapcsolatban bármi megjegyezni valód van, vagy ez business as usual?
0: Hogyne volna méghozzá.
1: Hát, naív volt. Vagy figyelj, egyszer behozok egy olyan témát, amire biztos, hogy nincsen válaszod. Futballban otthon vagy?
0: Csak mérsékeltem, bár a foci VB-t néztem.
1: Jaj, de akkor maradjunk a témáknál.
0: De figyelj, hogyha mondjuk a pakisztáni belpolitikáról kérdezél, akkor már bajba volnék.
1: Tehát fogok. Figyelj, ha lesz még alkalmunk, beszélni fogok.
0: Ott azt mondom, hogy ahhoz nem értek. Sok minden máshoz nem értek még egyébként. Tehát például nem vagyok fizikus sem.
1: De jó tudni, hogy minden más igen. No.
0: Börtöntöltelék sem voltam még eddig.
1: Dezinformáció.
0: Erről meg annyit, hogy majdnem vicces a helyzet egyébként, mert az előző Fidesz kormány idején kibővítették a rémhírtejlesztésnek a büntető törvénykönyvi tényállását. Tehát olyan hírek terjesztéséért is büntető eljárás lehet indítani valaki ellen, aki a védekezést akadályozza, tehát mondjuk a járvány elleni védekezést. Viszont mielőtt még valaki diktatúrát kiárt, szeretném megnyugtatni annyiban,

0: hogy egy, én se kerültem börtönbe, pedig már kritizáltam Magyar Pétert. Kettő, kettő pedig gondoljon arra, hogy a Orbánék alatt az Alkotmánybíróság egy külön határozatban pontosította ezt a büntető jogi tényállást. Tehát ahhoz, hogy valakit jogerősen börtönbe lehessen dugni rémhírterjesztés miatt, ahhoz azért az kell, hogy az illető szándékosan kövesse el a bűncselekmény, és tudatában legyen annak, hogy az ő általa terjesztett hír egyrészt valótlan, másrészt tényleg alkalmas arra, hogy hát aggodalmat keltsen, esetleg pánikot keltsen. Tehát azért az Alkotmánybíróság eléggé szükre szabta egyébként a büntethetőséget. Ez csak Magyar Péternek is üzenem, hogy azért nem olyan egyszerű valakit rémhírterjesztés miatt börtönbe dugni, ám bár jobban örülnék, hogyha ha már ez a kormány annyira szemben áll az előző Fidesz kormány alatt, ma is Magyar Péter nagyon sokat foglalkozott egyébként az előző kormány vélt vagy valós munasztásaival, hogy akkor a szabadságot bővítse ki, tehát akkor a rémhírterjesztés törvényi tényállását még jobban szűkítse, vagy például hát a gyülekezési törvény kapcsán kérték jogvédő szervezeteket, hogy ugyan töröljék már ki a BTK-ból, illetve a gyülekezési törvényből azt a részt, amely alapján tavaly még megpróbálta megtiltani a rendőrség a Pride-ot, de eddig erre a Tisza többség nem volt hajlandó. Jó lenne, hogyha ezt valóban megtenné, mert én alapvetően a szabadság mentén állok, de az kétségtelen, hogy a válságkezelés már csak olyan, hogy viszont a végrehajtó hatalomnak kell rendelkeznie kellő szabadsággal, hogy gyorsan tudjon lépni.
1: Kérdés az, hogy ez a pánik megelőzésnek egy legitim eszköze, vagy inkább a politikai kontroll megtartásának kísérlete, amikor fenyegetik a dezinformálókat, vagy bírálókat, és itt az, hogy valaki dezinformál, vagy bírál, az nagyon könnyen összecsúszhat, és erre már azért volt, nem is precedens, de hogy olyan még talán a fideszes tüntetés megelőző eset, amikor egy influencerhez kivonultak a rendőrök, ott már én azt gondolom, hogy hátra hőkölt a társadalom, és a tiszásokat is talán megmérték, vagy legalábbis a közélemény reakcióját, és abból kiderült, hogy ők annyira azért nem kérnek ebből a típusú megregulázásból, de cáfolj nyugodtan. Úgyhogy én nem tartok attól, lényeg a lényeg, hogy valamiféle állítás is legyen ebben a burkolt kérdésben, én nem tartok attól, hogy itt átlépné majd azt a bizonyos vörös vonalat Magyar Péter.
0: Meg Magyar Péter azért politikai vitát is folytatott a fideszes kritikákkal szemben, főleg a paksi sajtótájékoztatón. Te felolvastad az előbb Bóka Jánosnak a nyilatkozatát, és a Magyar Péter politikailag válaszolt. Egy jól működő demokráciában egyébként a kormány elnöke és az ellenzéki párt elnöke vagy frakcióvezetője egy ilyen válsághelyzetbe leülne, és együtt elkezdene tárgyalni, hogy az ellenzék miben tudna segíteni a védekezésben. Csak mondom, az a baj, hogy onnantól kezdve, hogy Magyar Péter mafiózónak nevezte az ellenfelét, a Fidesz meg azt mondja, hogy diktatúra épül, hát innentől kezdve az együttműködésnek elég kicsi reménye is, esélye van, de mondom, ez nem új dolog, tehát
1: és
0: tudod, ez nem új dolog.
1: És tudod, mi még, ami megjelenhet ebben a folyamatban, hogy azért láttuk, hogy a Fidesz milyen régi típusú szocialista mintájú gesztusokat tesz a társadalom felé, akár mondjuk a gazdaságpolitikájában. Lásd, rezsicsökkentés. Ez azért hozom be, és azt hiszem azért nagyon fontos itt, mert itt van a lehetősége annak, hogy itt lehetne a lehetősége annak, hogy a magyar társadalom megértse, hogy a klímaváltozás nem egy távoli elméleti fenyegetés, hanem ez bizony a mindennapi életünket és akár a gazdasági stabilitásunkat közvetlenül veszélyeztető valóság. De mi ezt megértjük-e? Lesz-e ebből egy öntudat? Lesz-e ebből egy polgárosodás felé való elmozdulás? Bot Péter Ákossal vitatkoztam erről még az Aktuálban pár nappal ezelőtt. Vagy pedig, és akkor itt jön a cinikus én, hogy nem, mert arra lett szoktatva ez a társadalom, hogy ha előbb-utóbb begyűrűzik majd ez az árakba, már pedig meg fog jelenni, ez most már kétségtelen, mert látjuk, hogy a termőföldek 90%-át érinti az asszály, akkor az árakban pár hónapon belül az élelmiszer árakban jelentkezni fog, akkor arra hogy reagál a társadalom? Elfogadja, hogy oké, klímaváltozás, vagy azt mondja, hogy fúj, hülye, politikus, nem erre szavaztam, azt mondtátok, hogy itt kolbászból lesz a kerítés. Jó, nyilván most már karikírozom a végét, de remélem érted a dilemmát.
0: Persze, már csak azért is, mert ha Magyar Péter nem is beszélt arról, hogy itt pár éven belül egy hiper-szuper ország lesz, de azt érzékeltette, hogy a bajaink nagy része abból adódik, hogy a fideszesek sokat loptak, amíg hatalmon voltak, de bezzeg, hogyha majd ő jön, nem lesz lopás. A szó szerint mondta, hogy megszüntetik a korrupciót, ami egyébként lehetetlen, tehát mindenütt van korrupció, jelentem, még fejlettebb országokban is, legfeljebb a mértéke lehet kisebb, nyilván. Szóval Magyar Péter azért azt érzékeltette, hogy meg kell őt választani, és akkor azért lesz több pénz valódi dolgokra. És hát ehhez képest valóban fenyeget a magasabb infláció veszélye, de ez nem csak az asszály miatt fenyeget, hát a nemzetközi olajválság, energia bizonytalanság miatt is fenyeget.
1: Abszolút.
0: Vagy például, ami fenyegető, sötétlő felhő, jaj, milyen kár ugye, hogy nincsenek felhők, mert most jól jönne az eső. Szóval ami a magyar gazdaság számára fenyegető felhő, az a németországi gazdaságnak továbbra is az eléggé rossz állapota. Tehát,
1: azt hittem, az orosz exporttilalmat mondod.
0: Azt is mondhattam volna, csak én most tágabb értelemben beszélek. Uh-huh. Tehát igen, ez az infláció egy dolog. Azért az emberek előbb-utóbb, ugye Orbánék alapvetően abba is buktak bele, hogy alig növekedett a gazdaság. Ezt ők maguk is elismerik. Na most ehhez képest Magyar Péteréknek eredményt kell előbb-utóbb szállítaniuk, hogy mondjam angolosan, és ugye van egy olyan probléma, hogy most itt probléma, hogy a magyar gazdaság nagyon összefonódik a némettel. Tehát nem elég az, hogy van a hormuzi szoros körüli probléma, valóban az oroszországi dízelexport leállása tetejében még itt van az, hogy a legfontosabb kereskedelmi partnerünk gazdasága még mindig nem növekszik érdemben, vagy alig-alig növekszik, és akkor te már tényleg nagyon zárójelbe jegyzem meg, hogyha szeptemberben Szász-Anhaltban az AfD tényleg győzelmet arat, és mondjuk tartományi miniszterelnököt tud állítani, az egy olyan tabutörés lesz majd a németországi politikában, ami tovább korlátozhatja az amúgy is buktácsoló Merz-féle kormány lehetőségeit, és ez aztán hosszabb távon nagyon közvetetten, de kihathat majd megint a Magyarország gazdasági lehetőségeire, uh-huh. legalábbis addig, amíg a magyar gazdaság erőteljesen össze van fonódva némettel, és én úgy látom, hogy a Magyar Péternek nincs kedve, nincs ellenére az, hogy erősek legyenek, maradjanak a német-magyar gazdasági kapcsolatok. Tegnap csütörtökön járt Budapesten Markus Zöde, Bajorország tartomány miniszterelnöke. Most ő sem a legnépszerűbb egyébként ma már, ő is volt jobb politikai helyzetben. Szóval a lényeg az, hogy elég sok probléma kopogtat a Magyar Péter vezette kormány ajtaján. Most itt van egy akut probléma, egy ilyen hőhullám, energiaválság, és én egy kicsit aggódom, hogy vajon ennek a kormánynak mennyire lesz energiája a gazdaságnak a beindítására. Tehát, hogyha egy adott kormánynak válságot kell kezelni, akkor azért nem ér rá, ugye eddig azért nem ért annyira rá, mert elkezdett alkotmányozni egy kicsikét, meg ugye a minisztériumokat át kellett szervezni, hiszen új minisztériumok jöttek, az egészségügyi kivált a belügyminisztériumból, az oktatás is szintén kivált a belügyminisztérium, tehát akkor főosztályok egy részét át kellett pakolni, akkor leköltöztetni is kellett, akkor eldönteni, hogy na, melyik alkalmazott főosztályvezető helyettes hova fog kerülni, mire ezt elrendezik, az napok, hetek, mire a szegény miniszter, mint például Lőrinc Viktória megtalálja, hogy melyik osztály. Hát igen, hát szegény...
1: Láttam, mit írtál róla.
0: Hát de tényleg nagyon gyenge szakmailag, legalábbis egyelőre az. Tehát én megnéztem, végignéztem aznap a parlament ülését kedden, és azt a vitát is, amelyben Lőrinc Viktória szerepelt, és én ki voltam akadva, hogy 2,5 hónapja miniszter a tisztelt hölgy, és csak ennyit tud, illetve még ennyit se. Tehát, hogy nincsenek konkrét önkormányzatokra vonatkozó szakpolitikai érvei. Semmi. Semmi.
1: Nem lehet, hogy rettentően néz. Most nem akarom megvédeni, de tudod, hogy van az izgalomnak az a típusú szintje már, ahol az ember egyszerűen leblokkol, és hiába van a fejében 10-15 érv, egy sem jön elő.
0: Vitézi Dávid miért nem izgul?
1: Ja, hát azért Vitézi Dávidnak egészen más rutinja van.
0: Hát jó, oké, de hogyha valaki felszed érdemi tudást, akkor előbb-utóbb csak magára talál.
1: Oké, jó, nem vagyok a védőügyvédje, én is láttam a felvételeket, és...
0: Szörnyű volt, tehát szerintem lehet, hogy Magyar Péter már megbánta, hogy őt felkérte.
1: És lehet, hogy többen vannak, csak nem nagyon halljuk őket még, tudod, hát, éles ugye, helyzetben, amikor visszakérdések jönnek.
0: Lőrinc Viktóriának most van még egy szerencséje, most ebben a melegben nem az ő tárcája lesz a középpontban. Ja, erről akartam még beszélni egyébként, hanem Magyar Péter van a középpontban. Tehát milyen érdekes, hogy két sajtótájékoztatót is tartott a miniszterelnök a pénteki napon, és Kapitány Istvánt nem engedte a mikrofonhoz. Kapitány István az energiaügyi miniszter, tehát akiről én nagyon is el tudtam volna képzelni, hogy odaáll Magyar Péter mellé, és ő is osztja az észt, nem? Ott ülhetett a nézőközönségbe. Igaz, hogy az első sorban, de mégiscsak néző volt. Hát milyen ez? Tehát most ez azért kicsit abszurd, nem? Bár azt elismerem, hogy Magyar Péter szemmel láthatóan felszedi magát ismeretekkel mindenfajta szakpolitikából. Tehát annyira belement most is a részlet, hogy a vízállás, hogy volt évekkel ezelőtt, most hogy van, meg hogy kell egyensúlyozni a különböző behozatalt, kivitelt.
1: Figyelj, amikor éjjel egykor a Redditen valaki kommentel, akkor valószínűleg éppen készülés közepében van, gondolom én.
0: Hát nézd.
1: Vagy fotografikus memóriája van, vagy nem
0: tudom. Az biztos, hogy szóval egyet el kell ismerni, a Magyar Péter ebben Kéri Lászlónak vélhetően igaza volt, tanulékony, már olyan értelemben igen, hogy, és én ezt tisztelem Magyar Péterben, hogy hajlandó tanulni, tehát hajlandó új ismereteket megszerezni, akár a vasúti közlekedésről, akár az energiapolitikáról. Itt ugye arra kéne vigyázni, hogy ne vesszen el túlzottan a részletekben, és hogy azért lássa az erdőt is, ne csak a sok fát. Tehát ez azért nem lenne rossz. És azért, hát nem tudom, hogy Kapitány ezt hogy viseli. Tehát azért látok egy ilyen túlmozgásosságot, tehát hogy 20-30-40 percen keresztül Magyar Péter az energiapolitikai részleteibe megy bele, és nem a szakminiszterére bízza, ez minden esetre elgondolkodtató. Vagy az van, hogy nem bízik annyira a miniszterében, vagy az van, hogy ő nagyon szeret szerepelni, de mondjuk Vitézi Dávid valahogy annyira nem hagyja magát ennyire háttérbe szorítani, mert a Baross Gábor terv...
1: Gondolod, ez ezen múlik?
0: Nem tudom, ugye nem vagyok közöttük, nem tudom pontosan, hogy min múlik. Szerintem azon talán múlhat, hogy érzésem szerint Vitézi Dávid tűnik a kormány egyik legfelkészültebb és legoperatívabb emberének, és lehet, hogy Magyar Péter úgy van vele, hogy ő egy olyan miniszter, akire rá lehet önállóan bízni dolgokat. Lőrinc Viktóriáról el tudom képzelni, hogy rá nem mer bízni Magyar Péter komoly dolgokat, mert látszik rajta, hogy az a politikus, hát egyelőre még nincs a helyzet magaslatán. Most, hogy Kapitány Istvánt miért nem engedte oda ma egyszer sem, legalábbis Pakson nem, meg meg a másik helyszínen sem délelőtt, hogy ő mondja a miniszterelnök mellett a dolgokat, az azért kérdéseket vet föl.
1: Jó lenne érteni a stratégiát, mert azért ezek a kérdések felvetődnek benne is. Én mondok
0: egy hétköznapi dolgot. Lehet, hogy Magyar Péter mostanra jött rá, amit én már hallottam mástól is, hogy Kapitány István valójában ő nem energetikai szakember, ő egy szélszes volt, aki ahhoz értett remekül, hogy a üzemanyag töltő állomáson lévő termékeket hogyan kell eladni. Abban ő remek volt.
1: De ezt tudjuk, hogy ebben... Hát az zöldítésben, abban
0: igen, csak az a baj, hogy ugye a Kapitány István energiapolitikát is kéne, hogy vigyem.
1: Jó, de ezt meg tudja ő is tanulni, úgy, mint Magyar Péter.
0: És akkor miért nem állhatott ő a mikrofonnál?
1: Hát ezt kérdezd meg Magyar Pétertől.
0: Hát ha majd találkozom vele esetleg megint.
1: Fiala János, a Kontroll.hu egyik munkatársa, riportere mondta azt, hogy szerintem még érdemi interjú, talán az egy szem partizános leszámít, vagy kettőt, nem készült Magyar Péterrel, és ha belegondolunk, ez igaz? Tehát, hogy nem kellett neki még megfeszülnie olyan erős kérdésekkel szemben, de itt az idő.
0: Nyilván, hogy én nem interjúban gondolkodom Magyar Péterrel kapcsolatban, mert én nem vagyok újságíró, hanem nyilván, hogyha négy szem közbeszélnék vele, akkor például feltennék a kormányzat belső működésére vonatkozó részleteket, amelyeket könnyen lehet, hogy nem oszhatnék meg nyilvánosan.
1: Hát, hogy ne sem mondana.
0: Én fontosnak tartom a diszkréciót egyébként. Szóval lényeg az, hogy én furcsának tartom minden esetre, vagy legalábbis figyelemre méltónak, hogy Kapitány Istvánnak annyi van megengedve, hogy ő Facebookon posztolgathat, esetleg elkészíthet egy-egy videót, de amikor tényleg a Paksról energiapolitikáról kellene beszélni, akkor ő nincs ott. És nincs ott a mikrofon mögött a környezetvédelmi miniszter sem, a élő környezetért felelős Gajdos Lászlót sem láttam Pakson. Ez most hogy van? Hát ő felelős a víz gazdálkodásért. Ez azért arra két dologra utalhat. Az egyik az, hogy Magyar Péter túlmozgásos, csak mondom, a Baross Gábor te bejelentésénél...
1: Jó, de ezt tudjuk, hogy tény, csak nem biztos, hogy lefedi a választ.
0: A miniszterelnök a Baross Gábor te bejelentésénél hagyta Vitézi Dávidot érvényesülni, és tényleg a Vitézi elképesztően nagy tudásról tett tanúbizonyságot. Tehát ha felkeltenénk őt, meg tudnám mondani, hogy melyik vágánynál milyen fejlesztést tesz a
1: de következő. Attila, ez 10 éve így van. Amikor ő nem volt pozícióban, akkor is pontosan tudtuk róla.
0: Nem most kezdte. Viszont az tűnik fel, hogy Gajdos László nem lehetett ma ott Magyar Péter mellett. Most majd lehet, hogy majd szombat-vasárnap ott lesz, de az azért elég fura, hogy így a válságkezelés kezdetén nem látom az egyik illetékes miniszter. Tehát, na most a Gajdosnál ő egy remek állatkerti igazgató volt, de ő nem vízügyi szakember, vagy nem környezetvédelmi szakember, és lehet, hogy még nem tanult bele eléggé a dolgokban.
1: Igen, ez picit elkoptatja, devalválja a politikusba vetett bizalmat, ami egyébként is elég alacsony szinten volt Magyarországon, de ez már egy másik téma, ezt még egyébként már a kinevezések idején többször átrágtuk, átbeszéltük, hogy milyen pozíciókból lehet felelős döntéssel rendelkező helyekre bejutni.
0: Egyébként...
1: Csak azért, mert jól eladható, tehát Gajdos László egy jól eladható marketing termék volt, ő azért van ott, nem azért, mert szakember
0: ugye egy dolog az, hogy valaki sokat tud-e az adott területről, más dolog, és ez is legalább ilyen fontos, tud-e jól vezetni egy olyan nagy szervezetet, mint egy minisztérium. Tehát még azért ne hirdessünk ítéletet még Vitézi képességeiről sem, hogy ő jó minisztere, mert ezt még igazából nem tudjuk. Igen. Én hajlok arra, hogy van esély arra, hogy jó miniszter legyen, de még mindig óvatos lennék ezzel, mert egy ilyen ekkora nagyméretű szervezetet irányítani, az azért más képesség, skill is kell, tehát például, hogy tudjon bánni az emberekkel, hogy nagyon jó átlássa a minisztériumon belüli viszonyokat, és azt jól meg tudja jeleníteni a kormányon belül is, és akkor ezt még el tudja adni kifelé is. Szóval nagyon nehéz dolog miniszternek lenni.
1: Abszolút.
0: Csak Lőrinc Viktória kapcsán kénytelen vagyok megemlíteni.
1: De hogyha... Lőrinc Viktória meg minden másban jó. Azon túl, hogy beszél.
0: Én jó. Ezt nem vitatom, csak az a baj, hogyha valakinek a figyelj, ha valakinek...
1: Jó, az, engem nem kell meggyőzni.
0: Ha valakinek, de győzzük meg a tisztelt nézőket, meg hallgatókat. Tehát, hogyha valakinek egy miniszternek, most mindegy, hogy kiről van szó, most vagy alkalmas a nagy szervezet irányítására, vagy nem. De hogyha mondjuk még a szakmai tudása is nagyon gyér, akkor ott azért baj van. Ez azért probléma, mert azért egy minisztérium mégis egy csomó szakmai kérdésekkel is foglalkozik, jogszabály előkészítéssel, egyebek. És hogyha a miniszternek dunszja nincs arról, hogy a terület milyen problémákkal küzdik, akkor honnan fogja tudni, hogy milyen jogszabályalkotásra volna szükség? Tehát azért, és akkor innentől kezdve már a szakmai tudás hiánya miatt lesz majd csapnivaló miniszter.
1: Ez azért problémás, mert csomó olyan helyzet van, amikor egy politikus szakemberek látják, szakértők látják, testbeszédelemzők látják, érvelés technikusok látják, hogy egyébként próbál kimenekülni abból a helyzetből, de át tudja beszélni. Főként fideszes politikusoknál láttuk, ezek után Magyar Péter oda merje engedni akár egy interjúra is az említett hölgyet, amikor kaphat...
0: Nem nagyon láttam még interjún az említett hölgyet.
1: Azért mondom, hogy ezek után erre sor kerülhet-e, mert egy olyan helyzetben, amikor neki elő kell valamit adnia, felkészületet rá és ott kudarcot val, akkor mi lesz vele akkor, amikor 3-4-5 visszakérdést is kaphat mondjuk egy riportertől?
0: No, hát de... akkor meghal.
1: Hát igen, zárjuk gyorsan, mert van 2,5 percünk, kék plakátokról gyorsan ejtsünk még szót. Nagyon röviden összefoglalom, megjelentek ezek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló plakátok, illetve különböző LED falakon, monitorokon ezek az üzenetek, és nagyon hasonlítanak az előző kormányzat kék plakátjaihoz, amik ugye kellemetlen emlékeket ébresztettek nagyon sok választópolgárban, mert azokon riogattak Brüsszellel, Sorossal, hogy tudom én, az ukránokkal szemben. Te hogy látod ezt?
0: Hát kissé szembe került Magyar Péter ezekkel a választópolgárokkal, akik tényleg már elkezdtek örülni azon, hogy ezek a háború ellenes plakátok, meg ezek a nyomasztó plakátok eltűntek végre, és ehelyett most megint látnak egy ilyen kékszínű, igaz digitális kijelzőkön mutatott, de mégiscsak kormányzati plakátokat. Tehát sok szavazó azt gondolta, hogy Magyar Péter mindennel szemben áll, ami a Fidesz. De most kiderült, hogy Magyar Péter belátta azt, hogy lehet ugyan sok rosszat, kígyót, békát kiabálni az előző 16 év fideszes kormányzására, de van egy-két dolog, amit hatalomtechnikai szempontból érdemes előszedni. Ilyen a kormányzati hirdetések megtartása. Lehet, hogy ezt majd finomabban fogja csinálni, tehát ilyen digitális kivetítőn, de fogja csinálni, úgy néz ki.
1: Ez rövidebb volt, mint arra számítottam, de nagyon profi vagy már, biztos jártál tévéstúdióban, és láttad az órát is, hogy egy percig marad, akkor bele se kezdek új témába. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Ez volt az Abszolút Politika. Ugye most az energiapolitika, energiagazdaság és az ezzel kapcsolatos válságkezelés volt a fókuszunkban.
0: Hát meg a meleg.
1: Hát meg a... Jó, hogy bírod. De ezt már letudtuk, vagy elején erről nem beszéltünk még. Hát akkor gyorsan, nem, de... figyelj, marad fél percünk, beszélj, panaszkodjunk
0: egy kicsit. Van klíma berendezésem, ez a szerencsém.
1: Na, gondoltam, de ugye nem használod. Vigyázzál, mit válaszolsz.
0: Csak az ügy.
1: Csak nézed.
0: Biztos csak nézem, igen.
1: Jó, köszönjük szépen. Ez volt az Abszolút Politika. Viszontlátásra.

0: előre titok a befejezés.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos

0: Arról, hogy kiválthatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus, hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést, illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es sportlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható. A Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot. Befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmezési válság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Hungary Helps. Minden szombaton 15 órakor várja Önöket a műsorvezető Novák András. Itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Kedden mutott be az Uránia Filmszínházban egy filmet, egy dokumentumfilmet, amely igen sok év munkáját öleli fel, és a Hungary Helps program küldetéséről szól. Erről fogunk beszélgetni Ázbej Trisztánnal, az Üldözött Keresztények megsegítéséért, és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkáról, aki telefonon van itt velünk. Köszöntöm.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát egy órás dokumentumfilmről van szó, ami igen látványos, és igen sok mindent ölel fel, és közben kaptam Kovács Klára szerkesztőtől a háttéranyaghoz számot, és én ezzel indítanék, hogy eddig 68 országban 500 projektet valósítottak meg. Ez egy iszonyatosan nagy szám. Egyrészt, hogy emlékszik vissza az elmúlt évekre és időszakra, és ez az 500 projekt. Ez szép fokozatosan épült fel, vagy volt egyébként egy folyamatosan, nem tudom, a 9 évre elosztott szám ebben, és van-e olyan egyébként, ami különösen fontos önnek valamiért?
2: Igen, hát majdnem 9 évvel ezelőtt indult el Magyarország Nemzetközi Humanitárius Segítségnyújtási Programja, a Hungary Helps, a Segítő Magyarország programja. Ezen kívül pedig egy 4 éves kormányzati ciklusnak a végén tartunk, állunk. Úgyhogy nagyon indokoltnak éreztem, hogy visszatekintsünk az elmúlt évekre. Magunknak is próbáljuk értelmezni, hogy mi az, amit elértünk. Be is számoljunk róla, mert ez egy közfinanszírozású program, tehát kötelességünk is, aminek örömmel eleget teszünk, és azt is megértsük, és el is mondjuk, hogy miért kell ennek a missziónak folytatódnia. Ezt most azon belül, hogy nyilvánvalóan egy minisztériumban szakmailag is értékelünk mindent, most a számok, azok mögött a számok mögött is, amiket elmondott, tehát a közel 500 projekt, több mint 60 országban a számok azok mutatják a szakmai teljesítést, a hatékonyságot, de mindig úgy éreztem, ahogy a különböző támogatási helyszíneinket jártam, találkoztam ezekkel a közösségekkel, akiket segítünk, hogy a szakmai tartalom mellett van egy másik, egy kicsit elvontabb értelembe vett jelentése a Hungary Helps szónak. Van annak egy jelentése és egy civilizációs üzenete, hogy magyar emberek, a magyar kormány és az ügyünket támogató magyar emberek összefogtak és tettek azért, hogy a világon földrajzilag talán távolabb, de lélekben hozzánk közel levő üldözött keresztény testvéreinknek segítsünk. És visszatekinteni ezt értékelni és értelmezni, lehet, hogy ez sok évnyi munka lenne, de amiről ez a film is szól, vagy amilyen üzenetet nem mi választottunk, hanem egész konkrétan egyébként nigériai kedvezményezetjeink mondták ezt, az összefoglalja, hogy vannak olyan országok és közösségek a világon, ahol Magyarország az életet jelenti. Életet jelentette, és a jövőre nézve pedig reményt adva jelenti az életet. Ez is a címe a dokumentumfilmek egyébként, Hungary Helps, ahol Magyarország az életet jelenti. És nagyon nehéz lenne nekem 500 különböző projektből, támogatási aktusból, testvéri odafordulásból kiválasztani a legkedvesebbet, vagy legértékesebbet. Nekem egyébként hozzám közel mindig azok a projektek állnak, azokat sorolom legelőre, amikor éreztem, illetve objektív módon, nem ilyen pártaszosan elvontan tudom, hogy menekülteknek például az életét megmentettük, mert egyébként éhen haltak volna, vagy elvitte volna őket mondjuk a kolera, vagy a malária, vagy más betegség. Nigériai üldözött keresztény menekült táborokban, de az emberi élet primátusa, a legfontosabb része mellett vannak olyan dolgok, amik pedig civilizációs szempontból is fontosak. Tehát az, hogy egy bibliai kegyhelyen, Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedésének a helyszínén az első, és így akkor értelemszerűen az egyetlen katolikus templom, az magyar támogatása épült meg, annak nem csak kulturális jelentősége van, nem csak a helyi közösségeknek a hitéletét, meg egyébként a megélhetését és az zarándok turizmuson keresztül segíti, hanem ennek egy civilizációs jelentősége van. És még ami nekem nagyon fontos személyesen, mint annak az embernek, aki ezt a programot majdnem az elejétől fogva 8 éve vezeti, azt, hogy egészen más megvilágításba helyezte Magyarországot és a magyarokat, nem csak a támogatott közösségek szempontjából nézve, hanem a mi saját szempontunkból nézve. Ezt az utóbbit lehet, hogy különösen hangzik, megmagyarázom, de amikor mi támogatást nyújtunk, akkor általában nem mi vagyunk, mint Hungary Helps program a hősök a történetben, hanem azok a magyar segítők, a karitatív szolgálatnak a magyar világbajnok hősei, akiknek lehetővé tesszük azt, hogy a szolgálatukat végezzük. Egy Hardy Richard doktornak, aki 30 éve Kongó közepén embereknek a szemorvosa és embereket gyógyít. Egy Simon Judit orvosnak, egy doktor Fodor Rékának, aki Nigériába menti az emberek életeit 10 éve. A magyar karitatív szervezeteknek, az ökumenikus segélyszervezetnek, a máltaiaknak, a Caritasnak, a reformátusoknak, a baptistáknak segítünk anyagi támogatással, hogy oly módon öregvítsék a hazánknak a hírét, amit nem egy sportsikerrel, vagy éppen nem tudom, katonai sikerrel lehet elérni, hanem csak pontosan ezzel. És hogy ez visszafelé, hogyha nekünk, magyaroknak megpróbálják azt bemagyarázni, hogy mi egy önző ország vagyunk, hogy befelé fordulunk, hogy individualisták vagyunk, és minket nem érdekelnek az idegenek. Még ilyen szitok szavakat is ránk mondanak, hogy xenofóbok vagyunk, meg mindenféle hasonló. És azt akarom elmondani, hogy a 8 évnyi munkánknak a tapasztalata során én nem tudtam eljutni a világnak olyan távoli, vagy elérhetetlen, szinte elérhetetlen válságövezetébe, ahol ne találkoztam volna a magyar együttérzésnek, szolidaritásnak, nagy lelkűségnek valamilyen nyomával. Tehát a mozambiki vidéknek a közepén, ahol emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, rábukkan egy magyar jezsuita misszionárisnak a keze munkájának a nyomára, aki 100 évvel azelőtt ott egy agrári iskolát működtetett. Tehát ez is nehéz kiválasztani egyet, hogy tekintenek ránk magyarokra. Egyik legfontosabb üzenetet hordozó programunk Irakban történt, ott hajtottuk végre. Bibliai földön, a ninivei fensíkon 2000 éve ott élő keresztény közösségnek a települését építettük újjá, segítettünk újjáépíteni, miután az iszlám állam elűzte őket. Visszatértek és átnevezték a településüket Binter Magyarnak, azaz Magyarország leányának. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy így a szélben elvész ez a hála, én azt gondolom, hogy ez így a nemzetünk szempontjából nagy szó, de egy történeti, sőt, üt történeti jelentőségű.
1: Hogyha valaki még kíváncsi a filmre is szeretné megnézni, akkor segítsen nekünk, hogy kell ezt elképzelnünk, ugye átölel egy majdnem évtizedet, inkább személyes történeteken keresztül, vagy megrázó helyzeteken, vagy a legfontosabb önök számára, a legfontosabb eseményeken keresztül?
2: Hát egyrészt még nem megtekintető a film, egy ünnepi díszbemutató alkalmával mutattuk be. Kíváncsiak voltunk a nézőknek a válaszaira, és azt vettük észre, hogy amellett magát a tartalmat, a programot nagyra értékelték, de mint film is nagyon érdekfeszítőnek találták, ami egyébként pont az önök kollégáját, dr. Novák András szerkesztő urat, aki készítette ezt a filmet, és a többi filmkészítőt dicséri. De azt viszont el szeretném mondani, hogy olyan sikere volt a bemutatón, hogy hamarosan tévékben is be fogjuk mutatni, illetve az interneten is közzé tesszük. A mi szándékunk ezzel a filmmel az volt, hogy ne egy imázsfilm legyen, még csak nem is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen termelési jelentésszerű programbemutató film, hanem a mi szándékunk az volt, hogy emberi közelségbe hozzuk ennek a filmnek a nézőit, a magyar embereket, de nagyon sokan tanácsolták, hogy angolul is mutassuk be, aki érdeklődik a műfélten. Emberi közelségbe hozzuk, egyrészt az üldözött keresztény emberekkel, megtapasztalják a néző az ő erős hitbéli tanúságtételüket, amit még a fenyegetések közepette is felvállalnak, ebből erőt meríthessenek. Ezen kívül pedig ember közelbe nem csak érthetően, hanem érezhetően mutassuk meg azt, hogy mit jelent a magyar segítség ezekben az országokban. És persze a magyar érdeket is szolgáljuk, nem lehet csak karitatív módon osztogatni adomány formájával a magyar emberek pénzét. Ott van benne a magyar érdeknek a szolgálata, hogy egészen alapvető biztonságpolitikai, geopolitikai érdekünk, hogy megelőzzük a migrációt, a nagy migrációs hullámokat, például odavitt segítséggel. De azt hiszem, hogy aki legalább a filmen keresztül szinte személyesen látja ezeknek az embereknek a háláját, vagy a magyarokat, akikről azt se tudták, hogy hol élünk, meg a térképen hol található Magyarország, a történelmüket formáló közösségnek, vagy testvér nemzetként tekintenek ránk. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon elvont, meg pátoszos, de ez is minket szolgált. Tehát ez volt a megközelítés. Azt is akartuk, hogy kérem a hallgatókat, hogy értsék jól, a film az szórakoztató legyen. Tehát a szórakoztató, miután nagyon súlyosak a témák, tehát ismeretet bővítő, és képileg is a támogatási helyszíneink, azok sokszor ismeretlen helyszínek, végigvezetik a nézőt a Nigériának a szállóvezeti részétől, kezdve a humanitárius programjainkon át, amelyeknek a helyszíne a olyan trópusi országok, mint Kongó és Kenya, és így érkezünk meg a Közel-Keletre. Végigkövetheti a film néző egy delegációnak a biztonsági előkészítését és a lebonyolítását, és a delegációs látogatás közben megtörtént viszontagságokat például Szíriába, és végül megérkezünk a Szentföldre, Jézus Krisztus lábnyomába, Jézus Krisztus életének a helyszínére.
1: Színes képet kaphatunk az elmúlt egy évtizedről, más szemüvegen keresztül, mint ahogy ön is fogalmazott, mondjuk kívülről láthatják az emberek ezeket a térségeket, vagy amilyen gondolatuk lehet. mit gondol a mozi után a nézők, vagy az, aki látja majd televízióban, interneten ezt a filmet, milyen gondolatokkal megy tovább?
2: Szerencsére nem kell a nézők fejével gondolkoznom, mert a film bemutató után nagyon sokan jöttek oda hozzám, és mondták el a véleményeket. Az a tapasztalat, hogy megváltoztatja a világlátást, kitágítja így a horizontot. Különösen fontos ez, mert szerencsére a filmben szerepelnek is, meg a nézők között is nagyon sokan voltak a fiatalok, akik számára nagyon sok tanulságot hordoznak ezek a történetek, meg az is, hogy hogy élnek emberek más országokban, milyen kihívásokkal kell szembe nézniük. Van olyan is, aki azt mondta nekem, hogy ő a saját életének, hogy mondjam, a prioritásait egy kicsit újra rendezi, és úgy érzi, hogy a saját személyes küzdelmeit és most más szempontból látja, viszonyítva, hogy miknek vannak kitéve emberek ártatlanul, milyen szenvedések és üldöztetésnek más vidékeken. Sokaknak hitet ad, hogy még a legnagyobb sötétségben az emberi gonosznak a vettiszta pusztítása során is lehet fényességet nyújtani, cselekvő gondoskodással és szolidaritással, nem szenvelgéssel, nem ilyen modoros jó emberkedéssel, hanem a segítő szándék, hogyha talpra esettséggel és gyakorlati segítséggel társul, akkor többet lehet adni, mint segélyt. Azt a érzést lehet adni nehéz helyzetben levő embereknek, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. És bár mi egy kormányzati program vagyunk, és ez egy szakmai program, nem hitéleti szervezet, de sokan beszéltek arról, amit az elmúlt 8 évben én is megtapasztaltam, hívő emberek, hogy ők a saját hitük erősítéséhez nagyon sok megerősítő ihletet gyűjtenek az üldözött keresztényeknek a tanúság vallomásából, akik a legnagyobb csapások, legnagyobb támadások után is készek nyíltan megvallani a hitüket, és a legnagyobb tragédiák után is készek és képesek hálásan dicsőíteni a gondviselést és a jó Istent, mert feltétlenül a bizalmuk. Ez szerintem egy üzenet mindannyiunk számára Magyarországon és a nyugaton, hívőnek és nem hívő embernek egyaránt.
1: Végszóra, hogyha megengedi, beszéljünk egy kicsit az aktuális helyzetről, ami azért szintén kapcsolódhat önökhöz, és akkor ezt erősítse meg, vagy cáfolja. Az iráni helyzetre gondolok, és az ottani újabb háborúra, ami azért kihatással van arra a térségre is, ahol egyébként a Hungary Helps program működik, illetve pont olvastam egy tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy Irán eleve egy kvázi befogadó ország volt, és Afganisztánból több százezren menekültek oda, a mostani helyzet pedig egyelőre belső menekülti áradatot indított el, de elemzők, vagy egyes elemzők szerint lehet arra számítani, hogy onnan is várhatók menekültek. Ön hogyan látja a helyzetet egyrészt, másrészt pedig ilyenkor mondjuk, amikor van egy ilyen helyzet, akkor a Hungary Helps program már eleve követi, hogy mi történik, felkészül valamire, mi a dolga egy ilyen programnak vagy önnek?
2: Nagyon örülök, hogy nem egy elvont kérdéssel zárunk, hanem gyakorlatias kérdéssel, hiszen ez a mi megközelítésünk, és ez a mi sajátunk. Fontos volt, hogy a filmen keresztül vissza tudtunk tekinteni arra, amit elértünk, de most is vannak olyan emberek, akik segítségre szorulnak, és most is van egy olyan migrációs veszély, amit szeretnénk emberi, sőt keresztény szolidaritással megelőzni. És ennek a folyamányaképpen természetesen folyt figyelemmel követjük a közel-keleti egymásba fonódó újabb eszkalációkat, konfliktusokat, sőt háborúkat. Iráni keresztény partnerrel is kapcsolatban állunk, de éppen most akkor ki is használom ezt a lehetőséget, hogy első ízben itt a Spirit FM rádión bejelentettem, hogy a közel-keleti eszkalációk, például az Izrael és Hezbollah közötti háborúnak a egyik következménye, hogy Libanonban újabb humanitárius válsághelyzet alakult ki. Több mint 1 millió ember menekül a fegyveres konfliktus elől. Több mint 1 millió ember van ellátatlanul belső menekültként Libanonban. Egyrészt meg akarjuk előzni azt, hogy a belső menekültekből menekültek és migránsok legyenek, másrészt pedig együtt érzünk minden a konfliktusokban ártatlanul szenvedő civillel, ezért, mint ahogy egyébként korábban már tettünk ilyet Libanonba, új humanitárius támogatási programokat indítunk. Most első ízben Libanonban, ottani egyházi partnereinkkel segítjük az belső menekülteknek, földön futóvá vált embereknek az alapvető humanitárius ellátását. Figyeljük a fejleményeket a Közel-Kelet más országaiban, és hogyha képesek vagyunk rá, hogyha meg tudjuk tenni, akkor segítséget adunk a menekülőknek, a szenvedőknek, és azoknak, akiknek leginkább szüksége van rá. Tehát azt gondolom, hogy miután most a beszélgetésünk során talán bizonyítani tudtam azt, hogy történelmi, civilizációs jelentősége is van a Hungary Help szogamnak, meg azt is, hogy nagyon gyakorlati életmentő tevékenységre most is ezekben a napokban is készek vagyunk. Remélem, hogy azt tudtam alátámasztani, hogy ennek a missziónak folytatódnia kell a jövőben is.
1: Mazbay Trisztán, köszönöm.
2: És köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es sportlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pesterzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben szintén lezárják a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld, Kocsiszín és a Lehel tér között pótló busszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótló busz igénybevételét ajánljuk. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Lezárták ma éjfélig a 2. kerületben az Újsor utcát a Templom utcánál rendezvény miatt. Hétvégére a 10. kerületben a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: A másik pedig bejelentkezett köztársas.
3: Tisztelt képviselő úr, elnézést kérek, teljesen eltért a tárgytól, megvontam öntől a szót.

0: Koholtvádak alapján koncepciós eljárás zajlik. 7 munkatársamat börtönözték be, közülük még 5-en börtönben vannak. Úgy, hogy még április végén én kezdeményeztem a támogatások felülvizsgálatát. 3 hónapig gátolták. 1 hete indították újra. Miért gátolták? Hogy a koncepciós eljárást felépítsék. Munkatársaimat még azzal tartják most is börtönben, meghosszabbítva letartóztatásukat, mert a bűnismétlés veszélye áll fenn. Mindenkit kirúgtak, mindenki lemondott a pozíciójáért. Május 7-én ezt már nekem megüzenték. Mindenkit le fognak vadászni.
1: Jó estét kívánok, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát azzal folytatnám, hogy tulajdonképpen nem jár a valóságtól messze Hankó Balázs. Bóka János bejelentette ugyanis, hogy miközben ez a sajtótájékoztató zajlott, amit önök az előbb láthattak, az ügyészség lefoglalta a Fidesz frakció szervereit a szerverteremből, mégpedig az NKA üggyel összefüggésben, és ezt az ügyészség a Telexnek megerősítette. Mit gondoltok erről? Utána Nagy Ervin még közölte, hogy igen, nem akarnak prejudikálni, de Hankó Balázs milliárdokkal tolta meg a Fidesz kampányt, szóval csak kapkodjuk a fejünket.
2: Ebben az az izgalmas, hogy az előző Lendvai utcabeli ügyészi kiutazás, az még az előző főügyészi vezetés alatt történt. Tehát, hogyha ez önkény és a Tisza akarata, akkor elég sajátos volt a kinevezése az előző legfőbb ügyésznek, hiszen őt még a Fidesz nevezte ki. Tehát akkor honnan ered az önkény, hogyha ez a Tisza akaratából történik, de hogy... Szerintem kevés olyan nézőnk van, aki nem emlékezne a Róna Jegonnal folytatott nagyon hát szimbolikus, vagy nagyon jelképes beszélgetésére a Hankó Balázsnak, ahol maga leplezte le saját magát, hogy nem tudja megvédeni azokat a támogatásokat, amiket kiutaltak.
3: Nem, én azon gondolkoztam, hogy mondta, hogy bűnismétlés nem a bíróság egyébként és az ügyészség, az előzetes letartóztatás, vagy most már csak letartóztatás, mert ez a jogi forma már eltűnt egyébként. Tehát azért helyez valakit letartóztatásba, mert a bűnismétlés, összebeszélés, elrejtőzés. És az összebeszélés ezekben az esetekben, amikor a gyanú szerint állami pénzeket fordítottak át pártfinanszírozásra, mert itt nem arról van szó, hogy az aranytorkú Zsülikének, meg a Mága Zoltán hegedű hordozójának, meg a nem tudom kinek ki lett utalva a pénz, hanem arról a legnagyobb gáz az, hogy választókerületek, fideszes választókerületek a gyanú szerint célzottan 100-100 milliókat kaptak.
1: Erre van magyarázat. Orbán Viktor azt mondta, hogy nem szeretnék, ha mindent Budapest kapna, hanem egyenletesen ezt szeretnék a kultúra támogatást elosztani országos
3: szinten. Így van, csak az a probléma, hogy ők hoztak egy ilyen pártfinanszírozási törvényt. Egyébként az ellenzék köreiben voltak olyan pártok, például a Jobbik, de egyébként mondhatnám az MSZP-t, a DK-t, mindenki kapott bírságot, úgymond tiltott pártfinanszírozás örvén. A Fidesz és a KDNP mindig jól gazdálkodott, ők nem kaptak. De most ugye ezt a törvényt egyébként a Fidesz hozta, ezt a fajta tiltott pártfinanszírozást. Na most, hogy most az ő törvényeik alapján, hogyha bebizonyosodik, hát sajnos ez olyan, hogy mondhatjuk azt, hogy hát ne csak a főváros, hanem a vidék is kaphasson, csak ne állami pénzt. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy akkor a Fidesznek odaadunk, mert a Fidesz van kormányon, 100 milliókat mondjuk kampányra. Ez a vád. Emiatt vannak egyébként letartóztatásban az emberek. Nem amiatt, mert hogy a bűnismétlés, ebben az esetben egyébként a bűnismétlés nehezen követhető el, mert a minisztériumban és a felügyelő bizottságban már nem tevékenykednek ezek az emberek. Bocsánat, hosszú voltam.
4: Teljesen csatlakozni tudok hozzád. Az egész rendszernek ez volt a lényege. 16 éven keresztül láttuk, hogy hogyan történik az, hogy a párt, tehát a választókerületi főemberekhez, erős emberekhez hogyan csorog le különböző önkormányzatok mellett gründolt kulturális alapítványok, hagyományőrző alapítványok, tehát megvolt ennek a formája, és ez pontosan látszik ennek a mintázata ebben a 17 milliárdos nagy osztogatásban éppen a választások előtt. És pont ugye ami nagyon megváltozott az elmúlt 2 évben, hogy ezek az emberek, ezek az erős emberek egyébként nem csak, hogy ott helyben eltartották ezeket a kis egyleteket, meg munkát biztosítottak a helyi sajtónak, meg a mindenkinek ott garantálták a megélhetést, hanem az is egy funkciója volt ennek a finanszírozásnak, hogy elhitessék, hogy a Fidesz nincs más a Fideszen kívül, és ez egy monolit, ez egy lebonthatatlan rendszer, és ez itt fog maradni örökre, és ezt nagyon sokáig elhitték az emberek. És tulajdonképpen, ami most így felfeslik ezek mögött, a történetek mögött, az ez a struktúra, ahogy a Fidesz bebetonozta a hatalmát az elmúlt 16 évben. És valójában ugye politológusok, elemzők hosszan beszéltek arról, hogy ez tulajdonképpen a választási csalás maga, és ezek bűncselekmények és BTK-s esetek, és most az történik, hogy kiderül, hogy ez tényleg így van-e. A hatóság meg fogja vizsgálni, hogy a Fidesznek, mint pártnak volt-e erre pénze. Egyébként a költségvetésből ez helyesen folyt-e ki ez a pénz, vagy ez helytelenül, és ez bűncselekmény volt, akkor megfelelnie kell annak, aki aláírta a papírokat.
1: Hát érdekes, hogy kevés iskolázott emberek már, mint a támogatottak egy része, visszaküldte a pénzt, tehát 2,5 milliárd visszament a 17-ből. Többnyire nem jogvégzett emberek, valahogy úgy érezhették, hogy mégsem volt ez erkölcsös, vagy akár jogszerű.
2: Vagy akkor lehet, hogy ők nem úgy érezték, hogy ez most az önkény, ami, és a koncepciós pár, amit nehezére esett Hankó Balázsnak kimondani, hogy ezek szerint talán Kis Gufó is utalt vissza, tehát többen már tényleg értek ezzel a szépségtapasz eszközzel, amit egyébként köszönhetünk mi mindannyian, mint adófizetők, hogy valamit visszakapunk ebből, de hogy ezek szerint nem azonosulnak ezzel az hozzáállása, mint vagy Orbán Viktor is, aki kijelentette, hogy Hankó Balázs egy hős, és szeretném kommentálni Orbán Viktornak ezt a kijelentését, mert attól tartok, Hankó Balázs ezt nem teszi zsebre örömmel és büszkén ezt a megjegyzést, mert ez inkább a sejem zsinór lehet a számára, hogy köszönjük, hős voltál, de
4: tiéd a felelősség.
2: Igen, vidd el te a balhét.
4: Oda dobta tulajdonképpen.
3: A probléma, a hősök meghalnak általában a történelemben, akit hősként ünnepelnek, az valamiért az életét áldozta.
2: Ez Orbán Viktor bemondta, hogy a fegyvertelen proféták mind elbuktak. Hát akkor Isten feled Hankó Balázs.
1: Igen, erre majd még visszatérnénk, mert Hajdú János esetében is van újabb fejlemény, de valóban figyelemre méltó, hogy Hankó Balázs azt mondta egy a Mandiner interjúban, hogy ő neki nem volt mozgástere, volt egy kormánydöntés, és végrehajtotta. Orbán Viktor meg azt mondta még múlt csütörtökön, hogy nem, a kormány csak irányokat határoz meg, a döntést nem ők hozták, de akik hozták is jól cselekedtek, mert ők rendes emberek. Szóval ezzel a kommunikációval a jog területén hová lehet eljutni szerintem?
3: Nehéz, mert hogy pont a Fidesz kormánynál vezették azt be, hogy egyébként nincs jegyzőkönyvezve a kormányülésnek a döntései. Tehát senki nem tudja, hogy ott pontosan mik hangzottak el. Lehet, hogy ők valamilyen rögzítésben ezt megoldották maguknak, de hivatalosan nincsen erről jegyzőkönyv, hogy ott mik hangzottak el. Tehát hogy igaziból, hogy, ki mit mond egyébként, az egy ilyen ad-hoc móka ezzel kapcsolatban. De érdekes volt a Hankónak az a megszólalása, hogy kormánydöntés volt, végre kellett hajtanom. Tehát ez olyan, mint amikor a bíróságon a katonák egykoron azt mondták, hogy parancsra tettem. Tehát, hogy ez egyébként jogi formulában ügyes védekezésnek tűnik, mert egy egész kormány nem lehet beperelni. Tehát, hogy nem lehet, tehát egy személyenként lehet egyébként pereket indítani, vagy bármilyen fajta jogi eljárást indítani. Tehát, hogy ez egy ilyen terítés annak a bizonyos dolognak. Hát én azt gondolom egyébként, hogy a Hankó felelőssége az elég, ahogy mondta a Nagy Ervin, nem akar predikálni, de azért ő mint aktuális miniszter, és az ő, ha bebizonyosodik, hogy az ő irányítása alatt történtek ezek a fajta választókerületi kiutalások, hát azt általában a bíróság nem szokta egy fejsímivel elintézni.
4: És azért nagyon nehezek ezek az ügyek, mert az ilyen autokráciára hasonlatos rendszerek, mint amilyen ez a furcsa rezsim volt, amit Orbán Viktor épített ki, abban nem úgy mennek az utasítások, hogy érkezik egy papír, egy e-mail, arra, azon rajta van Orbán Viktor aláírása, hanem az informális úton megy az utasítás.
3: Nem, az
4: utasítás.
3: A kiszállnál, hogy rajta van a magyar kétel aláírása az adócsomagon.
4: Tehát, hogy ezek az informális utasítások, ezek ugye nehezen megfoghatók. Tehát tényleg az van, hogy egy ilyen eljárásban a tanúvallomások nagyon nagy jelentőségük van, és az, hogy egyébként Tusnádfürdőn Orbán Viktor mit üzent ennek a két embernek, akik alatt a legforróbb most a talaj, tehát ugye ezek a legfrissebb ügyek, az aranykonvoly ügy, ugye Hajdú Jánossal, és az NKA ügy Hankó Balázsa, hogy ő rájuk egyébként, hogy gondol a miniszterelnök, hogy tulajdonképpen minden felelősséget eltol magától, hiszen tudja, hogy valószínűsíthetően én is úgy vélem, hogy nem lesz egy ilyen utasítás, hogy már pedig ennek és ennek, hanem ezek ugye telefonok, ide-oda
1: szólogatások. De akár sor is kerülhet, nem? Hát, hogyha Hankó Balázs ragaszkodik ahhoz, hogy volt egy kormány döntés, amit neki végre kellett hajtani, és ezen az függ, hogy ő szabadlábon marad, avagy sem, akkor szembesíthetik a kormány valamely tagjával.
4: És az, hogy mekkora balhét viszel a főnök kedvéért. Én ugye Hajdú Jánossal kapcsolatban korábban az volt a vélelmem, de egyébként most azt a védője, ezt a vélelmemet némileg cáfolja, hogy ő egy tulajdonképpen egy testőr, aki akár az életét is áldozná a miniszterelnökért, tehát ő ugye éles helyzetekben elé ugrik a miniszterelnöknek, ha éppen arról van szó, mit neki 3-4-5-6 év a börtönbe, tehát ahhoz képest...
1: Ne lőjük le a poén, mert ez izgalmas egyébként. Lesz még szó arról, amiről Dóri beszélt, tehát hogy mit is nyilatkozott ma a védő. De visszatérve itt még azért mondott érdekeseket Hankó Balázs, hogy ő már április végén elkezdte volna felülvizsgálni az ügyeket, csak hogy Molnár Áron már április 23-án kirobbantotta az ügyet, tehát valahogy megint összecsúsznak az időségok. Előbb robbant a botrány a színész Molnár Áron révén, és utána kezdett kapkodni Hankó Balázs.
2: Hát, Isten bocsássa meg nekem, de olyan kicsit fenntartásokkal hiszek egy fideszes politikusnak ilyen önkritikus megjegyzéseket, hogy pont ő, tehát emlékszem arra a nyilatkozatra, amit Rónai Egonnak tett, és hát ott még minden hupilila volt, meg gyönyörű és szép, és hát kikérte magának, hogy mindenki megérdemelte azt az összeget, amit kiutaltak. Hát nem tudom, mikor világosodott meg, hogy akkor ezt tényleg felül kell vizsgálni, meg hát ő alatta zajlott, és akkor miért akarta mégis felülvizsgálni? Tehát, hogy ez nekem nem egy egész történet így.
3: Hát meg ugye ő mondta azt, hogy ez a 17 milliárdesek egy töredéke egyébként
1: az 1% a teljes kulturális.
3: Az egész büdzsének, és hát ez az 1%-a, most mit kell itt rúgózni kérem, hát ez csak egy 17 milliárdos összeg. Ehhez képest most meg olyan baromira ki akarta vizsgálni, mint egy nagyon komoly, hogy is egy revizor. Tehát,
4: hogy nem annyit értem. Tegyünk hozzá, hogy 16 évig éltünk az elrabolt állam alatt, és az,
3: az
4: hogy most
3: a álom alatt
4: és az elrabolt álom alatt, tehát az, hogy most ez a elrabolt állam elkezd újra revitalizálódni, és elkezdenek az intézményei működni, és tényleg az, ami gyanús, és annak látszik, ami, és elkezd a hatóság utána járni, annak örülni kell, mert ez azt jelenti, hogy elkezdett működni az állam.
5: A szokásostól eltérően nem Magyar Péter, hanem az egészségügyi miniszter szólalt fel a kormány nevében napirend előtt a parlament keddi ülésén. Ki kell mondaniuk, a magyar egészségügy nagyon beteg, fogalmazott Hegedű Zsolt. Mint mondta, egy olyan rendszert örököltek, amelyben túl sok beteg vár túl sokáig. Az emberek bolyonganak az ellátás szintjei között, miközben orvosok, ápolók és szakdolgozók tízezrei hiányoznak. Szavai szerint folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kialakítása, és visszaadják a Magyar Orvosi Kamara autonómiáját. Azt ígérte, évente legalább 500 milliárd forint többletforrást adnak az állami egészségügynek. 3,6 milliárd forintot különítettek el a kórházi klímarekonstrukcióra. Szeptember 1-től pedig nullára csökkentik a vényköteles gyógyszerek áfáját.
1: Akkor kezdjük azzal, hogy próbáljátok meg befolyásolni a kedves nézőket, tehát hogy válaszoljatok ti most a nap kérdésére, ami így szól, hogy számítotok-e érdemi javulásra már ebben az évben az egészségügyben? Igen, nem?
6: Sajnos nem.
1: Attila?
7: Sajnos nem.
6: Sajnos nem.
1: Jó, most még nem nézzük meg a végeredményt, mert vannak itt adatok, tehát ez az 500 milliárd mihez képest szokták volt mondani. Az idei költségvetésben az egészségügy költségvetésének főszege 3919 milliárd, tehát ehhez képest azért nem jelentéktelen az 500 milliárd. Ugyanakkor azt mondja a miniszter, hogy itt több ezer orvos, nővér, ápoló hiányzik, tehát ezeket az embereket nem lehet pótolni most 500 milliárddal, meg nem lehet gyorsan pótolni.
7: Nagyon mély problémák vannak. Ami nekem azért feltűnik a miniszter mai beszéd alapján is, hogy van azért különbség az egyes minisztériumok ereje és hatékonysága között, mert például Vitézi Dávidnak elég volt 2,5 hónap ahhoz, hogy egy komplett 10 vagy akár 15 évre szóló részletes fejlesztési tervet tegyen le. Én úgy látom, hogy az egészségügyi minisztérium ehhez képest talácstalanabb, még mindig egyeztet, még mindig arról beszél, hogy elő kell készíteni, hogy majd lesz plusz 500 milliárd forint, de például azt se tudjuk, hogy ezt az 500 milliárd forintot pontosan hogyan költenék el. Tehát megmondom őszintén, hogy lassúbbnak érzem az egészségügyi minisztérium eddigi tevékenységét, és az az igazság, hogy az egészségügyi miniszter ma olyan nagyon nagy újdonságot egyébként nem mondott ahhoz
1: semmit
7: képest,
1: nem mondott
7: amit az előbb így van, tehát amit az előző két és fél hónapban már láthattunk tőle, tehát ami igazából feltűnő volt, az a Takács Péterrel való csörtéje aztán a viszontválaszban, de és akkor felállva tapsoltak a Tiszás képviselők, ez egyébként új divata a magyar parlamentben, hogyha van egy nagy jó beszéd, akkor a Tiszás képviselők felállnak, és akkor tapsolnak.
8: Hajrá, hajrá. Jó, hát... De Attila, igazságtalan vagy, ne haragudj. Abszolút igazságtalan vagy. Na. Van egy újonnan létrejött minisztérium. A közlekedési tárcának volt előzménye. Voltak tervek, voltak szakemberek, voltak bizottságok, voltak, és ez a lényeg, uniós pályázatok. Megnyert uniós, és meg nem nyert uniós pályázatok voltak. Nem lehet összehasonlítani azzal, hogy most áll fel egy minisztérium, tizen nem tudom hány év után, össze kell szedni az embereket, föl kell állítani a szervezetet, át kell tekinteni, hogy mi van, és amúgy mellékesen meg kell nézni, hogy ki mit honnan lopott el.
7: De Péter, engem hát, az zavar, hogy én nagyjából ugyanazokat hallom a minisztertől, mint amit másfél évvel ezelőtt a Tiszapár rendezvényén elmondott. Tehát azt gondolnám, hát hogy...
1: Ez mondjuk
7: hogy,
1: önmagában még rendben van, hogy legalább nem kevesebbet mond.
7: Csak két és fél hónapot tölt el már a hivatalba. Tehát én szeretnék most már miniszteri elképzeléseket is hallani, amelyek részletezik a Tisza választási programját. Én Vitézi Dávid elképzeléseket is hallani, amelyek részletezik

0: is már tartalmazott egészségügyi fejlesztéseket, tehát nem teljesen a nulláról kell indulni az egészségügyi tárcának sem. Én egy kicsit, legalábbis kívülről nekem szegényesnek tűnik az egészségügyi tárca eddigi munkája, de hát, ha összeszedik magukat, én kívánom, hogy így legyen.
1: Két apró megjegyzés, az egyik az az, hogy a legoperatívebb és legprofessionálisabb miniszter Vitézy Dávid. Ez eredményességben is megmutatkozik, tehát szerintem ez ténykérdés. Egyébként pedig abban az országban élünk, ahol egy nagyon kedves idős barátom karácsonyra csípőprotézist kapott. Ezt most értsük jól, mert ugye akkora volt a várólista, és akkor a család összedobt, és akkor karácsonyra ott álltak, hogy a fánál mindenki sírt, meg Jézuska, meg egyebek, akkor hát itt a csípőprotézis, hogy akkor el tudsz menni majd, mert akkor magámba megvettük neked horrib több millió forintért. Egy elemet mondhattam volna most így 160 elemet, az egészségügyből folyamatos forrás kivonás történt, az oktatásból is az elmúlt 16 évben. Ez a pénz, ez jól látható különféle stadionokban, futballista fizetésekben és egyebekben, mert nyilván oda allokálták ezeket az összegeket. Tehát miközben azt állítom, hogy Vitézy Dávid, bár ugye nem összehasonlítás, a legprofessionálisabb és a legoperatívabb miniszter, hegedűs miniszternek a dolga a rendkívül összetett és rendkívül kemény. Igen, egyfajta türelmetlenség, illetve, hogy mondjam, operativitás, hogyha jól értem, akkor az, mint hogyha hiányozna jelenlegi szakaszából a miniszter úrnak, vagy legalábbis a tárcának a munkájából. És nem véletlenül mondtuk azt, hogy ebben az évben már alig, ha várhatunk ettől nagy javulást, de 100 szónak is egy a vége, itt hosszú éveknek kell eltelni, amíg egyáltalán el fogunk érni egy normális, középszintű ápolási szisztémát, és igen.
2: A egyetlen egy dolgot hadd mondjak, ami azért csebbe a tenger, az ugye éppen a hegedűs miniszter úr mondta pár héttel ezelőtt, hogy azt hiszem, hogy szeptemberre meglesznek az adatok a kórházi fertőzésekről. Igen. Na most lehet, hogy én bal szerencsés vagyok, egy csomó ismerősöm, barátom kapott olyan fertőzéseket kórházba, amit vagy nem él túl sajnos, vagy pedig nagyon komoly következményei voltak, több hónapos kórház, és még ez sincs meg és nem véletlenül nincs meg, mert vannak, akik azt mondják, hogy a magyar kórházak fertőzési aránya az uniós átlag sokszorosa. És csak akkor egyet emeltünk ki, egyetlen nagy aspektust.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Rendkívüli készültséget hirdetett a szárazság miatt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A Duna Paksnál további 12 cm tapadt. Az atomerőmű kapacitását 37%-osra csökkenthetik. Ismét változnak az üzemanyagárak, a benzin olcsóbb lesz, a dízel viszont tovább drágul. Magyar Péter szerint a magyarországi árak bőven a környező országok átlagárai alatt vannak. Kék kormányzati plakátok jelentek meg tömegközlekedési eszközöken és kormányablakokban. Magyar Péter Reddit kommentben reagált, szerinte nem kéne átesni a ló túloldalára. 70 milliárddal gazdagodott az Orbán család 2025-ben, írja 24.hu. Orbán Viktor családtagjaihoz összesen 21 vállalkozás köthető közvetlenül, az ő tavalyi profitjukat számolta össze a lap. Ma esti vendégeink Bot Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, Gyükeri Mercedes, a HVG újságírója, és Keresztes Attila, energiastratéga.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Nagy örömmel köszöntök mindenkit. Kék plakátokról és Orbánékról is beszélünk a mai nap, viszont előtte nézzük meg a nap kérdését, illetve azt, hogy hogyan szavaztak a kedves nézők, esetleg hallgatók. Lássuk, ez volt a kérdésünk, hogy számít arra, hogy az üzemanyagárak emelkedése miatt a kormány hamarosan hatósági árat vezet be? Az igen 23%-a, nem, nyilván szól ez annak is, amit Magyar Péter még a kampány idején, illetve azóta is mondott erről a témáról, azt mondja, hogy nem, tehát 77% nem. Nézzük akkor az első témánkat, amely még közvetlenül nem erről szól, de lényegében azért mégiscsak érinti ezt az energiaválságot. Olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy leállították a paksi atomerőmű egyik blokkját. Nézzünk erről egy bejátszást.
3: A vízhiány és az aszály nem csak a fővárost, hanem az egész országot sújtja, ami a kormányzatot is lépéskényszerbe hozta.
4: Rendkívüli készültséget rendeltem el Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést.
3: A Duna sok helyen a folyó közepén még most is 3-4 méter mély, de a holtágak már szinte mindenhol bajban vannak. Közben pedig közeleg az újabb hőhullám. Az energetikai szakértő szerint a sok szabadságolás miatt kisebb lesz az áramfogyasztás, mint a júniusi hőség idején. Az atomerőmű most 62%-os kapacitással termel, de ez a vízszint csökkenése miatt várhatóan először 50, majd 37,5%-ra fog leesni, függően a Duna vízállásától.
2: Kiszáradt meder, akkor a paksi teljesítmény csökkent, és az ország 74%-ában rendkívüli készültség. Hát ha ezeket olvassuk, és ha ide veszem az egyik ismertebb platform cikkét, amely így fogalmaz, a 40 fokos pokol és a kiszáradó Duna miatt áram nélkül maradhat az ország, akkor mindenki egy picit összerezzen, hogy úristen, mi fog itt velünk történni. Sziasztok, köszöntelek titeket, köszönöm, hogy eljöttetek. Akkor beszéljünk erről, hogy kell-e pánikolni. Kell-e pánikolni? Lehet-e? Szabad-e?
5: Szerintem fölösleges pánikolni, de cselekedni mindenképpen kell. Tehát ez egy olyan helyzet, amire még nem nagyon volt példa. És ami az igazán újszerű ebben az egészben, hogy ez a tartós hőség, illetve az asszály, ez most megmutatja azt, hogy valójában az egész energetikai rendszerünk az időjárás függő. Még az atomerőmű is. És ezt sose gondoltuk volna. Tehát nem így van megtervezve az energetikai hálózatunk, és hát az atomerőmű az egy látványos része, de aztán ott vannak például a kevésbé látványosak, a transzformátorállomások, hát azok is nagyon sérülékenyek, és szintén nem a hőségre vannak.
2: Bocsánat, egy butuska naív kérdés, hogy mióta tudjuk mi ezt, hogy nem így van megtervezve?
5: Hát elméletileg. Amikor megtervezték az atomerőművet annó, csak hát...
2: Akkor még egy naív kérdés, hogy akkor miért nem úgy tervezték, hogy az fölkészül egy aszályra, egy elképesztő hőhullámra, hőpopolára?
5: Nem ez volt, én azt gondolom, hogy nem ez volt apáink tapasztalata, hogy ilyen meleg tud lenni, és egyszerűen ezt senki nem gondolta volna, hogy lesz ilyen. És most megtörtént a lehetetlen. Ezzel együtt kell élnünk, tehát ezt át lehet alakítani az energetikai rendszert, és át kell alakítani magunkat. Mert a felhasználói oldal az legalább olyan mértékben számít, mint az energiatermelői oldal. Ugye ezért vannak ezek a felhívások, akár kapitány részéről, akár Magyar Péter részéről, hogy ütemezzük át a fogyasztásunkat az esti órákból napközbenre. Hát az első körben azért ez nem volt túl sikeres ez a felhívás. Sokakban ez ellenállást váltott ki, ugye én is posztoltam, és hát sokan úgy reagáltak, hogy akkor én most egyszerre fogok fűteni, és megy a klíma is, tehát dacból. De ezt komolyan kell venni. Tehát ez valóban egy olyan válsághelyzet, amire nem volt példa, ami egész Európát sújtja, és most változtatnunk kell a szokásainkon, és akkor meg tudjuk úszni.
2: Akkor hadd idézzem Magyar Pétert, mielőtt adnám tovább a szót, mert ez nagyon fontos, amit említettél. A miniszterelnök a lakosságot arra kérte, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával, és a fogyasztásokat inkább a nappali órákra időzítsék. Lesz-e megint olyan ellenállás hullám szerintetek a közösségi médiában, mint az első alkalommal, amikor Kapitány István beszélt erről, vagy pedzegetett hasonlót?
6: Én egyetértek azzal, hogy teljesen más volt a stílus Magyar Péter bejelentésében, mint amilyen Kapitány Istvánéba volt. Tehát ott egy kicsit egy ilyen felszólítást érezhetett az, aki ott hallgatta, és nyilván azt akart belehallani.
2: Lehet, hogy tanultak ebből.
6: Hát, igen, és ugye a másik dolog az, hogy azért túl vagyunk már egy ilyenen. Tehát, hogy mindenki megtapasztalta, még ha meg is úsztuk egy nagy áramszünet nélkül, azért mindenki megtapasztalhatta, hogy ez nem játék. És én is egyetértek azzal, hogy ez nem csak energetikai, hanem társadalmi kérdés. Tehát, hogy nekünk magunknak is el kell gondolkozni azon, hogy biztos, hogy mondjuk az egyetlen jó megoldás, hogy bekapcsoljuk a légkondit, vagy beszereltetjük a légkondit, vagy az, hogy ugyanúgy folyatjuk a vizet, mert olyan jól esik. És azt gondolom, hogy Magyar Péternek a mostani megszólalása az egy kicsit ilyen edukálósabb volt, vagy ugye együttérzésre, vagy együttcselekvésre szólította föl hát nem a választókat, hanem a társadalmat.
7: Engem meglepett és föl is dühített, hogy honfitársaink egy része dacból, ha azt mondja a miniszter, hogy ne tessék, mert van egy csúszterhel, és nem érti az ügyet, de majd ő akkor... Szóval gyerekes, éretlen, van ilyen. A filozófiai kérdés igazából egy nagyon érdekes, amit föltettél, miért nem úgy tervezik meg az atomerőt, a Fukushimát, miért nem úgy tervezték meg, hogy azt a cunamit is kibírja? Mert kicsi a valószínűsége. Tehát közgazdaságra teljesen logikus, hogy nem terveznek egy szerkentyűt nagyobb terhelhetőségre, mint ami szokott lenni, megváltozott a világ. És akkor most, aki nem hisz a klímaváltozásban, legyen az egy nagy államnak a vezetője, vagy pedig Józsi ott a Facebookon, aki azonnal, mi nem olvasta el a kérdést, de már tudja a választ, azért nézzenek körbe. Tehát itt megváltozott a világ, és ezt hozzá kell szokni mindenkinek. Az egyébként, hogy lekapcsolnak nagy fogyasztókat, azért nekem, szabad a korom miatt mondani, az nem akkora etvász, hát azért nem emlékszem, hogy szénszünet volt nekünk, nem kellett iskolába menni. Aztán voltak lekapcsolások, és még a háztartásokat is kizárták időnként. Van olyan ország egyébként, ahol nem kapcsolják be. Hát ugye, jó, azok nem jó működő országok. Szóval egy rendkívüli helyzetben vagyunk, és ez a rendkívüli helyzet, ez most rendkívüli, de sajnos azt gondolom, hogy ebben van egy trend, és tényleg hozzá kell szokni. Na most a gyors alkalmazkodás az, hogy ahogy tudunk, a hosszabb pedig nyilván a gazdasági szerkezet megváltozása, a házaknak, az életmódunknak a megváltozása, a mezőgazdaságnak, erről volt szó nem olyan régen. Hát nem lehet kukoricát termeszteni, ha nincsen eső egy országban, és akkor nem lehet málnát, mert a málna fölkúszik már 300-600-800 kilométerrel északra. Szóval ilyen korszakban élünk, és ennek most a új kormány hát próbálja összetartani a dolgot. Az el nem végzett beruházásokat nem lehet pótolni egyébként ráolvasással. Itt azért azból is következik számomra, hogy a költségvetések sorozatában kell óriási pénzeket belerakni majd abba, hogy lakható maradjon Magyarország, Európa és a globusz.
2: Mielőtt tovább gördíteném ezt a témát, hadd játsszam még továbbra is a naivat, mert számomra értelmezhetetlen az, akár Fukushima esetében, ha már említetted, hogy egyszer nem készülnek fel a legrosszabbra. Tehát, hogy nincs arra fantáziájuk, hogy ez bekövetkezhet, ami bekövetkezett ott földrengés, lökés hullámok és jön az áradás. Olyan esetben, amikor élethalál kérdése, hogy ez biztosítva legyen. Azért nem egy autót építenek, hanem könyörgöm, egy atomerőművet.
7: Készültünk fel arra, hogy Oroszország megtámadja a szomszédját. Sok minden nem lehet nagyon felkészülni, és akkor rögtön mondom, hogy hát a magyar, kimenő magyar kormányzat se készült fel semmire, mert ezzel az Oroszországgal elkezdett alkukat kötni, például Paks 2. Paks 2? Hát az egyet nem lehet működtetni ezzel egy szem Dunával. Na, tehát nem akarom megvédeni a rossz döntéseket, csak azt akarom mondani, hogy vannak, amikor a világ megváltozik, és akkor ami korábbi jó döntés, az később kiderül, hogy sajnálatos módon a kis valószínűségű eseményekbe következnek.
2: Mekkora a rendszer szintű kockázatot jelenthet egy, mondjuk az áramellátásra nézve, a nyári csúcsterhelések idején, tehát hogy fel van-e készülve az energiahálózatunk arra, hogy esetleg további teljesítménycsökkentést kell majd Paks esetében eszközölni. Ez azért nagyon fontos, mert az átlag választópolgár fejében megfogalmazódik, hogy ha én nem kapcsolom le a klímát, hanem ugyanúgy csinálok mindent, és mondjuk Magyarország minden lakója mindent ugyanúgy csinál, mint mondjuk egy téli időszakban, akkor bekövetkezhet tragédia, mert áramkimaradások vannak, de hogy eszkalálódhat-e a helyzet?
5: Hát attól függ, mit értesz ez alatt, hogy eszkalálódik?
2: Szabadon rád bízom.
5: Nem.
2: Mit gondol?
5: Hát ez nem tud így előfordulni. Tehát ez egy nagyon valószínűtlen szenárió, amit mondasz. Hát
7: Spanyolország.
5: De az nem a megújulók miatt volt, az egy nagyon
7: nagyon, kicsi
5: nagyon sok minden, nagyon sok minden játszott össze. Igen, de hát de ott se lett világvége. Végül is most az, hogy volt egy erős egynapos áramszünet.
2: Világvége alatt ne azt értsük, hogy tömeges halál az eset. Tényleg ne egy ilyen horrorfilmet vázoljunk föl. De kiindulhatunk-e abból, hogy tömeges munkahelyvesztés? Tehát, hogy sokan elveszítik a munkahelyüket, mert megszűnnek vállalkozások ennek következtében.
5: Nem, ez, amiről mi most beszélünk, ezek legfeljebb néhány órás események. Tehát azt el tudom képzelni, hogy igen, lesz olyan megye, vagy lesz egy olyan trafókörzet, ahol nem lesz villamosenergia valameddig. ez a maximális vészhelyzet, de az, hogy emiatt vállalkozások szűnének meg, ez nem valószínű. Egyébként a Magyar Péterféle felhívással kapcsolatban azért én megfontolásra javasolnám azt, hogy az iparvállalatoknak a lekapcsolása a hálózatról azért az valójában a GDP-nek, ami tesz a területet, de hát annak oda tesz rendesen. Viszont van rengeteg olyan fogyasztó, ami nem annyira jelentős. Például a reklámfelületek futnak, rengeteg áramot fogyasztanak, rengeteg olyan intézmény van, plázák, stb., amiknél igazából az, hogy mondjuk 6 órakor megy-e a klíma, vagy egész éjjel megy-e a klíma, ez olyan nagyon a komfortfokozatot nem érinti. Tehát sok olyan szolgáltatás van, ahol lehetne befolyásolni az ő energiafelhasználásukat, és mégsem okozna az ország ez bármilyen szinten anyagi veszteséget. Ez leginkább az edukáció, az alkalmazkodás, és ha ez nem megy, akkor nyilván valamilyen hatósági eszközzel érhető el.
2: Közgazdasági szempontból milyen inflációs hullámot indíthat el az, hogy a mezőgazdasági területek közel 90%-át sújtja az asszály? Mire számítsunk akár az év második felében? Meg fogjuk-e érezni azt, amit most éppen itt átélünk?
7: Meg. Másik azért ismerve a magyar infláció helyzet olyan különös, hogy ami ugye 1-2% szokták mondani, nagyon szép adat. Ezt a szép adatot az állította elő, hogy például a tavalyhoz képest az élelmiszerár lement tavasszal. Na most ez nyilván drágulást fog hozni. Hormuz, megint csak valami, amelyik... Hát erre nem mondom, hogy kis valószínűségű, mert a közel-keleten az a furcsa, hogyha éppen nincsen valami feszültség, de mindesetre ott is történnek valamik. Én most nem néztem a pad alatt a telefont, hogy mi történt, most éppen békén van, vagy háború van, de ebből az következik, hogy a világ energia költsége is növekedni fog. Egyébként majd erre térjünk vissza, mert mikor azt mondtad is helyesen, ugye energetikai szakértő szempontjából helyesen, hogy hát arról nincsen szó, hogy a magyar ipar összedől, hát kellemetlen, ha leáll egy-két gyár. Ez igaz, de hogyha ez a klímaváltozás ez így bekopog és itt bedübörög, akkor azért arra kell számolni, hogy az energia, mint forrás, mint termék, az drága lesz. Ezért ne tessék olyan iparszerkezetbe pénzt rakni, amelyik energiafalú. Megint csak mondom, nem utólag, mert ezt már korábban is mondta azért a szakma, hogy a magyar gazdasági szerkezet a nagyon rossz irányba ment el, és Magyarország egyébként importőr. Mindig is az volt az elmúlt... Nem tudom, mióta van modern statisztika. Na, szóval visszatérve, nem az volt a kérdés, csak hogy ez kibukott belőlem, hogy a árszintet is persze megnöveli, és a begyűrűznek, ugye szokták mondani még egyéb tényezők, a drágább benzin, üzemanyag, motoranyagok, vegyi termékek, mert ugye a Hormuzon keresztül nem jut át az a gáz és a kőolaj, az azért az meg fog jelenni a műtrágyában. A műtrágya meg fog jelenni, most még talán nem, hát nem, most elment egy agrárszakértő, de már úgy tudom, hogy már ő is drágában vette a műtrágyát. Na most az, a drágább műtrágy az azt jelenti, hogy drágább lesz a termék. Szóval ezek nem jó hírek, persze.
2: Most a narratívák csatája fog elkezdődni. Ugye a Fidesz ellenzék már azt mondja, hogy a kormányzat tehetetlen, a szakmai felkészületlenségről beszélnek, a túloldalon pedig elmondják, hogy itt a vízgazdasági, illetve a vízgazdálkodási hiányosságok vezettek oda, hogy egyszerűen nem tudjuk gyorsan és hatékonyan megoldani ezeket a problémákat. Beleeshet-e a Tisza párt abba a csapdába, amiben a Fidesz is beleesett jó sokáig, hogy rájuk olvasták, hogy nem csináltak semmit jó darabig. Meg tudja magyarázni szerintetek Magyar Péter azt, hogy oké, lehet, hogy most drágább lesz a termék, de ez annak köszönhető, mert a Fidesz ezen a területen csak lógatta a lábát, vagy máshova költött, vagy ellopta a pénzt.
6: Én egy picit visszamennék az időben 2022-re, ami ugye egy hasonlóan asszályos év volt. És egy adatot akartam mondani, és azért elmondom, de igazából nem ebből szeretnék kiindulni. Ugye akkor mérték azt, hogy a mezőgazdaság miatt, tehát az asszály miatt, és emiatt, hogy a mezőgazdaság teljesítménye nagyon visszaesett, 1,5% ponttal esett vissza a GDP. Ez ugye csak egy része volt a 2022-es problémáknak, de azért arra is vissza tudunk emlékezni, hogy akkor ugye volt egy energiasokk is, amihez, ha nem is pont ugyanolyan helyzet van, azért látjuk azt, hogy egy elég jelentős áremelkedés van az iráni helyzet miatt elsősorban, és akkor érdemes visszaidézni, hogy mit lépett a kormány, árstoppokat, amivel ugye még tovább fűtötte, mint később kiderült az inflációt. Én azt gondolom, hogy ha a kormány most nem csinál semmit, még akkor is jobb lesz, mint amit akkor a Fidesz csinált.
8: Visszavonja az Edda zenekarnak megítélt NKA támogatások egy részét a kormány, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a zenekar országos turnéja, valamint arénás koncertje kapcsán talált valótlan adatközlést, ezért visszahívják a pénzt Pataki Attilától. Az Edda Musical a kör országos turné megvalósítására 100 milliót kapott a zenekar tavaly év végén, az aréna koncertre pedig 150 milliót. A tárcavezető utóbbi esetben egyebek mellett azt kifogásolta, hogy a támogatási igénybenyújtásakor az érintett cég nem tüntette fel a jegybevételt, pedig több tízezrekért árulták a belépőket.
9: Pataki Attila azt nyilatkozta, hogy az ügyvédje tanácsára inkább nem nyilatkozik. Viszont engem az érdekelne, hogy egy ilyen piaci alapon is sikeres zenekar miért fanyalodik rá ilyen támogatásokra. Itt ugye pont az a lényeg, hogy ők megtöltik a koncertjeiken a nézőteret, tehát jól működik a projekt. És mégis beúzták ezt a 250 milliót, plusz hát egyes tagok önállóan is kaptak dalírásra, dalszerzésre pénzt.
10: Hát, ugye ez egy rejtény, vagy ez nem teljesen egyértelmű, nyilván erre még az ügyészség nyomoz, de hogy nem feltétlenül azért kapták ezeket a pénzeket az adott személyek, mert ott tényleg az adott választókerületben ők megvalósítottak valamit, hanem ők voltak olyan szereplők, akik ki tudtak állítani papírokat, és az a pénz máshol jól hasznosulhatott a kampányban, de ezt nyilvánvalóan egy feltételezés, majd meglátjuk, hogy az ügyészség mire jut.
9: És egy ilyen sikerember, mert Pataki Attila most gondolhatunk róla bármit, tetszett, nem tetszett a produktuma, de egy évtizedek óta sikeres ember, tehát ő bevállalna egy olyat, hogy rajta keresztül folynak pénzek tiltott kampányfinanszírozás céljából?
11: Ugye abban a pszichés állapotban, amiben a választások előtt, meg azt megelőzően a Fidesznek a legközvetlenebb rajongói köre volt, azt nem tudom megítélni, hogy ki mit vállalt be ezért, de azáltal, amit ugye a műsor elején mondtam, hogy volt egy ilyen, amit a Fidesz rendkívül jó marketing stratégiával tolt végig az országon, hogy tényleg az volt az érzése az embernek, hogy elmozdíthatatlanok. Nem, itt pont az adás előtt idéztük fel 2022-t, amikor ugye a Holdról is látszódó fideszes győzelem után ugye az ellenzéki szavazótábor annyira csalódott volt, és a fél ország ilyen letargiában volt, hogy ez most már ebben fogunk élni, ez most már így marad örökre. Hogy ezt az érzetet tudta nagyon-nagyon jól beítatni az emberekbe, és ez, hogy ez milyen pszichés állapotokat idézett elő azokban, akik egyébként örültek ennek az állapotnak, tehát ők mindenek felett állónak tekintették Orbán Viktort, aki nagy politikai játszótéren is tökéletesen átlátja a hatalmi helyzeteket, és nagyon jól sakkozik a világpolitikusok között. Azt nem tudom, hát majd Pataki Attila nyilván ha most az ügyvédjéhez fordult, és ennek lesznek jogi következményei, akkor még akár ki is derülhet, ha nem is hozzáment az a pénz.
12: Ha hihetünk Pataki Attilának, és hát miért ne hihetnénk, akkor, mint tudjuk, ő 63 ezer éves. Ezt az saját szavaival mondta el, tehát, hogy én pedig nem kérdőjelezném meg ennek az állításnak az alapját. Tehát úgy érzem, hogy 63 ezer év alatt már összegyűlt annyi tapasztalat, hogy ő nagyon jól tudja, hogy mit kell ilyen ügyekben lépni. De visszatérve erre az egész támogatási rendszerre, itt szerintem nem arról van szó, én nem gondolom, hogy ezek a zenekarok, vagy ezek az előadók egyébként továbbadták ezt a pénzt megfelelően, pántlikázva valamilyen emberkéknek. Én azt gondolom, hogy ezek az előadók és ezek a zenekarok hitet tettek a kormány mellett, idézőjelbe hitet tettek a kormány mellett. Tehát ez a
11: kampány... Hát nem is olyan idézőjelbe,
12: most igazad van. Most úgy hitet tenni általában valamilyen istenség mellett szoktunk.
11: Hát, vagy Orbán Viktor.
12: Igen, de azért mondom, hogy...
11: Hittekintettek Orbán Viktorra.
12: Azért mondom, hogy akkor nevezzük így, hitet tettek a kormány mellett, és ők ezt így
13: várhatták egyébként, hogy ennek lesz ellentételezése. Mert ők felléptek önkormányzati rendezvényeken, a Mága Zoltán külön erre kért pénzt, hogy hát a kampányban nagyon szoros a verseny, tehát hogy most mindenhol végig kell hegedülni az országot, mert egyébként gyerekek, jön a Tisza, meg ezt mindenkit. És erre csak annyit kellett írni, hogy a Katikának, Marikának üzenem, hogy küldjetek pénzt, mert mennénk hegedülni. Tehát, hogy így,
9: és a miniszter támogatja a kérést.
13: Igen, hát ugye, tett volna mást, ugye. De hogy így ebbe a rendszerbe szerintem itt nem az van, hogy tovább dobálták a pénzt, vagy én nem tudhatom, hogy mi ment pontosan, hanem az, hogy ez egy bizonyos ilyen jóvátétele volt, vagy egy ilyen ellentételezése volt annak a dolognak.
11: Hála volt, hogy a népszerűség.
13: Hogy ők ott voltak a békemeneten, mindenhol elmondták, hogy ennél jobb kormány a galaxisban nem volt. Nem
11: mindenhol elmondták a fideszes kampányelemeket, hogy Ukrajna az ellenségünk, béke kell, csak béke.
13: Migránsok
11: tehát nem váltó óvodások, mindent mondtak, amit a Fidesz kampányközpontban előírtak.
13: Igen, és hogy ennek ellentételezéséként valószínűsítetően mentek a pénzek, mert hogy mondhatjuk azt, hogy valami ürületes művészi produktum volt emögött. Az Edda esetében, vagy jó pár esetében el tudom mondani, hogy biztos, de hogy nem a produktum volt ott a lényeg, hanem az, hogy ők érdemesek voltak erre idézőjelben a támogatásra.
9: Van még két, igen.
10: Még az az izgalmas ezzel kapcsolatban, hogy amit említett Dóra is, hogy a tudatállapot, ami más, mint amit azóta élünk, és nehéz visszaemlékezni már lassan, de hogy az az izgalmas, hogy azért ezek szerint abban a tudatállapotban voltak, hogy ez nem fog kiderülni. Mert
11: abszolút.
13: És meg nem is fog megváltozni.
10: Igen, de hogy Hankó Balázs se, az már egy izgalmasabb kérdés, mert ő azért elvileg közelebb volt a tűzhöz, jobban ráláthatott volna arra, hogy mi is a valóság, de ezek szerint még lehet, hogy ő se, hanem elhitte, hogy
11: szárnyaló. De hogy is gondolhatta volna azt, hogy esetleg probléma lesz ebből, amikor maga a miniszterelnök volt olyan pszichózisban, hogy azt hitte, hogy az aranykonvoj ügyet végig tudja úgy tolni, hogy annak se diplomáciai következménye nem lesz, sem büntetőjogi. Tehát ő azt kalkulálta ki, hogy az aranykonvoj üggyel valamit a választási kampányon tud fordítani, akkor már ugye nagyon erősen látszódott, hogy vesztésre áll a Fidesz, és mindent annak rendelt alá, és egy akkorát kockáztatott, hogy nem is, azt én azóta sem tudom megfejteni, hogy mi járhatott a fejében, hogy egy ilyen teljesen láthatóan túl nagy kockázatot vállalt azért, hogy az a pár kép sor végig menjen az országon, hogy ott letepernek pénzszállító őröket, és a tek rájuk térdel, és akkor lehet tolni a fideszes propagandát, hogy ezért volt az egész, hogy egy ilyen pitlák dologért bevállalta ezt a kockázatot.
9: Azt mondják, hogy itt az volt a vízválasztó, hogy tudták már, hogy veszíteni fognak egy idő után, csak hogy mennyivel. Tehát, hogyha csak sima feles többség van, akkor nincs gond, hiszen a bebetonozott Orbán bábok, most a Tiszát idézem, elrendezik, elsimítják, hátráltatják a következményeket. A kérdés az, és Ricsi veled sokat beszéltünk arról, hogy vajon mikortól sejthették, vagy sejthették-e, hogy itt tényleg kétharmados Tisza következik, miközben Hann Endrét a legjobb humoristának nevezte Orbán Viktor, de hát azért egyrészt látták ezeket a kutatásokat, tudhatták, hogy kik a menők, a hitelesek a szakmában, és nyilván nekik is voltak belső méréseik.
13: Voltak. Tehát már pont erről beszéltünk, hogy tavaly áprilisban voltak erőteljes belső méréseik, és mindenhol bőven 10% fölött volt a Tisza. És azért furcsa egyébként... Mármint az előnye a Tiszának, igen. Egyszer volt 10% alatt, amikor volt ez az Zelenszky-féle kijelentés, az az úgynevezett fenyegetés, akkor 9%-ra csökkent a Tisza előnye. De ezek belső méréseik voltak. Azt nem tudom egyébként, hogy ezt milyen szintig kapták meg egyébként a fideszesek. Beszéltem sokkal, és azt mondták, hogy ők erről nem tudtak. Vagy nagyon jól hazudtak ezzel kapcsolatban.
11: Meg volt az Alapjogokért Központnak egy módszertani újítása, aminek kapcsán azzal kábították magukat, hogy az összes közvélemény kutató rosszul kérdez, mert a rejtőzködő szavazókat azt az érték alapon lehet.
13: Jó, ugye... elbújtak egyébként a Fidesz szavazói.
10: Tisza, a magyar hitel.
11: Ezeket a szavazókat az értékkérdések mentén lehet detektálni, és hogy nagyon leegyszerűsítsem ennek a lényegét, Támogatja a Pride-ot? Nem. Akkor fideszes. Tehát, hogy nagyjából így húzogatták be a szavazó.
9: Hát ez az öncsalás, látjuk, hova vezetett, nem fizetődik ki. Lett volna még egy Mándoki koncert 1,5 milliárdért, nem volt meg a konkrét fellépő és a pontos dátum, de ez volt a terv. Illetve Orbán János Dénes nagy operettjét 650 millióval támogatták önök, meg mi, tehát adófizetők, egyszer mutatták be, de akkor nagyot ment, az biztos, 46 milliót hozott be.
13: Kár, hogy 650-ből. Nem láttam. Nagyon

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Egyetlen napra szállt meg 2022. decemberében Szijjártó Péter Katarban, de ez így is 6,5 millió forintjába került az adófizetőknek, derül ki az RTL híradó által kikért külügyminisztériumi dokumentumokból. Szijjártó az 5 csillagos Sheraton Grand Resortban szállt meg, ahol a legdrágább lakosztályok jelenleg 2 millió forintba kerülnek egy éjszakára, de a költségeket megdobhatta, hogy a volt külügyminiszter a katari foci VB idején vendégeskedett a hotelben. A kikért dokumentumok szerint Szijjártó Péter Gánában sem szerénykedett. Ott 2023. decemberében 2 éjszakát töltött egy luxus hotelben 4,1 millió forintért. Az Egyesült Államokban 2 napra 2,9 millió forintért, Törökországban pedig 1,9 millió forintért foglaltak szállást Szijjártó Péternek. Ezek összesen több mint 15,5 millió forint közpénzbe kerültek.
2: Dávid, úgy érzem, ez a te természetes térítési területed. Kérlek, meséld el, mit gondoljunk Szijjártó Péter működésére?
3: Azért mondod ezt, mert úgy nézek ki, mint aki ezekben a szállodákban a törzs vendég vagy?
2: Nem, hanem mert a Blikkben azért hasonló hírek gyakran megfordulnak, szerintem ez tematikusan azért illik a Blikkhez.
3: Ja, vagy úgy? Nem?
4: Előjáróban azért leszögezném azt, hogy én nem vagyok azért annak a híve, és tudom, hogy ezzel most sokan nem értenek velem egyet, tehát hogy egy miniszter azért igenis ne Airbnb szálláson a kulcssal áttörlő alatt módon szálljon meg valami garniszállóba, de azért ezek a számok, amiket itt látunk, egy dolog fontos, mert az nem vált nekem egyértelművé, hogy ez delegációra vonatkozik, vagy egy személyre, mert ez a hivatalos adatokban nincs benne. Most, hogyha a 20 fős delegációnak került ennyi be, az is sok, de azért az rögtön már szóval arra azért vigyázzunk, hogy ne a hergelésnek az eszközét vegyük magunkra, és azt mondjuk, hogy a Szijjártó egy szobát kivett 6,5 millió forintért. Ha erről van szó, akkor háborogjunk, csak gyanítom itt azért egy komplett...
2: A katari VB-re valószínűleg nem egy teljes küldöttsége, mert erre most nem tudok.
4: Egy miniszter azért mindig megy titkárral, neki 4 testőr járt, szóval azért mindegy. De azért hát itt
2: kérdés,
4: azok a
2: hogy
4: számok...
2: hogy ugyanolyan minőségű szobákat kapnak-e. Ugye ugyanebben a szállodában igen, az átlag ára itt... egy szobának 2 millió forint körül van egy éjszakára, de hát
4: csúcs,
2: a speciál nem? Pont a VB.
4: Az a csúcs.
2: Igen, millió, de, az és az ehhez képest 6,5 milliót fizettek,
4: értem? Nem tudjuk hány embernek, de igen.
2: VB idején.
4: Inkább azt mondom, hogy van ebben a történetben egy nagyon beszédes elem, az pedig a repülőtéri VIP-várókban a fejenkénti fogyasztás, ami 100 000 forint volt. Most amikor belegondolunk, képzeljük el ezt a szituációt, hogy oké, nagyon sok ember van a miniszterrel,
2: hát
4: bemennek a VIP lunchba, és fejenként 100, tehát nyilván nem mennek ki 6 órával korábban, hanem valószínűleg van maximum fél órájuk, de legyen 3-4 órájuk. Azért ezt úgy pörgessük már meg, mondjuk Szijjártó Péter nem iszik alkoholt. Abban az esetben, hogyha kikér egy jó vörösbort mindenki fejenként, még akkor se jön ki ez az összeg, de szóval ezeket nem nagyon értem, és hát azért ez rámutat arra, hogy itt reptettek például üresen repülőgépeket azért, hogy majd, hogyha esetleg azzal menne a miniszter úr, akkor majd legyen ott egy magángép, illetve egy honvédségi gép, de közben meg vonattal ment, ez a New York-Washington szakasz volt, és ezért a repülő üresen repült tovább, hogy majd onnan hazavigye. Nyilván a pazarlás, mint olyan, az tetten érhető. Ez nem kérdés.
5: Jártónál? Minden nap. Tehát, hogy nekünk van az a kis podcastünk, és sok, aminek kapcsán néha, amire szoktam hivatkozni. Vendégünk volt, Suha György volt diplomata, és kifejezetten sorozatot készítettünk Szijjártónak a csodáiból, amiket csinál. Mondok nektek egy-két példát. Például el kellett költözni az egyik szállodából egy másik szállodába, mert nem volt 4 méter belmagasságú a gym, tehát maga az edzőterem, amelyiket Szijjártó úr igénybe vette, ezt Suha Györgytől tudom. Aztán például egy európai nagyvárosnak...
2: Csak azért, hogy ne tudjanak a plafonra köpni, az Lenin is nagyon bosszant.
5: Lehet, hogy nagyobb légtérre van szüksége az úrnak. Például egy európai nagyvárosnak az egyik parkját úgy bérelték ki egy estére, hogy futni tudjon benne egyedül, hogy ez több 10 millió forintos tétel volt. Tehát ezek olyan történetek, amikről most itt beszélünk, ez a néhány millió forintos szállás, hogy ez a jéghegynek a csúcsának a csúcspontja, a pici apró kis izécskéje, mert valójában ez lefelé szélesedik, és az embernek olyan alűrei voltak, amitől tényleg mindenki dobott egy hátast, amikor a Suha ezeket elmondta, és hát sorolhatnám még, ha van kedve valakinek ebben mélyebben elmélyedni, akkor keressen rá Nyílt Levelek podcastben, de ami ennél fontosabb, hogy gátlástalanul. Tehát ők
4: lehet mindezt gátlásosan
5: igen,
4: csinálni?
5: Igen, tehát ezt úgy gátlástalanul, hogy azt gondolták, hogy soha nem ér véget, és soha nem derül ki, és soha nem kérdeznek rá.
2: Egy összehasonlítási alapot, nem Szijjártó Péter az egyetlen, akinek a szállodai számláiról tudomásunk van. 2025 januárjában közölte le a HVG, hogy 228 millió forintba került a szálláshely a párizsi olimpia teljes idejére Súlyog Tamásnak és delegációjának. A köztársaság mindössze 3 napot töltött ott, de 15 napra foglalták a szállodai szobákat. Ezt egyébként eredetileg nem is neki foglalták, hanem még Novák Katalinnak, aki ugye időközben lemondott, és volt nekem egy kedves betelefonálom a fórumban, aki ezért hívott, hogy ezen háborogjon, és amikor megkérdeztem tőle, hogy ő mire számít, mit gondol, mi kerül ennyi pénzbe ezen a szállodai szobán, olyat mondott, hogy olyat még én sose hallottam, azt mondta, szerintem aranyból van ott még a légynek a lábán a patkó is. És ez gyönyörűen kifejezi a dolgot. Földig volt az illető.
4: Egyébként a Súlyog a gymmel meg volt elégedve? Ott a 228 milliós szállodán? A belmagasság az rendben volt?
2: Megette a nemzetméltóságát. Balázs, normálisak ezek a költések bármilyen ország esetében? Most nem csak Magyarország. Tehát egy küldöttségnek ennyit kell költenie?
6: Én nem is egy országból indulnék ki, mert nyilvánvalóan a művészvilágban egyébként szerte mindenhol hallani arról, hogy művészeknek hasonló alűrjei vannak. Két nagyon nagy különbség van. Egyrészt azok a művészek a saját gázsijukból fizetik ezeket az alűröket, és ugye az a pénz, az az ő teljesítményükből fakad. Ők azért engedhetnek meg maguknak ilyen alűröket, mert az a teljesítmény, amit letesznek az asztalra, az emberek azért kifizetik a koncertjegyeket, a színházjegyeket, a bármit, és éppen ezért, hogyha ő 4 méteres edzőterembe szeretne edzeni, és ezért egy másik szálloda kell, akkor semmi probléma, azt ő a magánpénzéből fizeti. A probléma itt az, hogy Szijjártó Péter és a Fidesz prominensei ezt valójában a magyar adófizetők pénzéből csinálták úgy, és ez egyébként szerintem egy nagyon fontos eleme volt annak, amit a luxizás körüli politikai problémának hívhatunk, hogyha lett volna egyébként közben az országban fejlődés, persze, tehát valódi teljesítményt tettek volna le az asztalra, akkor egyébként de a magyar akkor emberek
4: is,
6: egy része...
4: Akkor is. Hidd el azt, és én ezt váltigáltam, a luxizás az a Tisza kormány sikerében nagyon nagy súllyal esett latba. Ugyanis az emberek többsége az nem feltétlenül azt mondta, hogy hát a csok egy jó szándékú, de elhibázott konstrukciójú valami, vagy az adókedvezmények, hanem azt mondták, amikor meglátták a NER-nek a ficsúrjait, vagy nagyurait, jachtokon, és azt lehetett látni, hogy megmondták, hogy ez a hajó, ez annyiba kerül, mint a, nem tudom én, felfoghatatlan összegek, akkor azt mondta, hogy na, elmentek ti a francba. És nem egy, nem kettő, nem 10 ilyen volt.
5: Az tehát emberek fel se fogja, nem is láttak még ilyet közelről. Tehát azt szerintem, mert amikor arról beszélünk, sokszor beszélünk arról, hogy felfogod, hogy mennyi 10 millió. De, és akkor emiatt nagyon tudsz haragudni valakire, hogy valaki ellopott 10 millió forintot, mert azt még úgy látod. De amikor azt mondja valaki,
2: én arra is emlékszem, aki 20 évvel ezelőttre tartozik, nekem 4000.
5: Na például.
4: Tehát ki tartozik meg?
2: Nekem már meghalt szegény, de emlékszem rá.
5: Fel van írva egy kis cetlire neki egy ilyen kis kockás füzetbe 1992-től, hogy egy stúdió felvétel 5000 forint, és azt azóta is megkérdezi tőlem, ha találkozunk, mikor adom meg.
2: Hát
5: és
2: azon,
5: de már nem, most már azért, Dafke nem adom meg. Tehát ez...
2: Micsoda egy ember, sose adok neked kölcsön, még
5: hát még jó, nem is mernék kérni. Mert egyébként szerintem ebben egy vita volt, tehát nem én tartoztam, csak tőlem kérni. Na egy szó, mint száz. Tehát amikor ebben az ügyben a magyar polgároknak azt az érzete, az érzete erősödött meg, hogy én egy elérhetetlen célnak tartok 1 millió forint spórolást, egy nyári nyaralást a családdal egy hétre.
2: Egy bojlercserét.
5: Egy bojlercserét. Tényleg bármit elérhetetlen célnak ilyen szempontból. Ezek a palik meg nem, hogy elérhetetlen céloknak tartják a még nagyobb jachtot, a magánrepülőgépet, hanem használják a 6 millió forintos szó, és minden szó igaz, amit mondasz. Szerintem a NER ebbe bukott bele, konkrétan ebbe bukott bele. Tehát semmi folyt, mert nyilván a bűncselekmények, a balhék, a nem tudom,
4: micsoda. Ezek összefüggnek.
5: De összefüggnek.
4: Tehát azért nem felejtsd el, hogy...
5: Ezek összefüggnek.
4: Tehát akkor, amikor a nyuszi motor 800 ezer forintba kerül állami oldalról, vagy igen, 600 ezerbe, ott azért felsejlik a bűncselekmény, mert ez nem megy másképpen.
5: Ez két havi fizetése
2: egy átlag. Itt ezzel rendszerek diszfunkciója is kellett, de akkor legyen valami jó hír így a végére. Most mondják a kollégáim is, ki is kerestem. Magyar Péter nemrég jelentette be, hogy rendkívüli bejelentkezést tett közzé a 100 halombattai dunamenti erőműből, amit ugye nemrég meghibásodás miatt leállítottak, illetve az egyik blokját most vasárnaptól újraindul majd, ez nagyjából 380 megawattos plusz kapacitás, tehát amitől megijedtünk, hogyha Paksot le kell állítani, mekkora energiahiány lesz, azért ez kisebb probléma lesz, ott azért 2000 megawattról beszélünk, de 380 megawatt se kutya, szóval ezt arra se kell.
4: Nézőinek segítsük értelmezni ezt a sok-sok megawattot, föl lehet gyújtani a Bivájt.
5: Igen, lehet felkapcsolni.
6: És Szijjártó Péter szállodáit is már a Bivájdé fizeti.
7: Tanuljunk a hibáinkból. Büszkén álljunk ki a vívmányaink mellett. Erősítsük a nemzeti ellenállást. Segítsük a szabadság szerető embereket. Álljunk ki azok mellett, akik felemelik a hangjukat. És garantáljuk az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új, higgadt, nyugodt polgári kormányzás vissza fogja nekik adni. És ahogy a 133 nap elmúlt, és beköszönt a 134. figyeljék meg, napról napra nőni fog az ellenállás, és nőni fog a szabadság tábora.
8: A volt miniszterelnök hűsöknek nevezte azokat, akiket Magyar Péter elsők között számoltatná el, így Hajdú Jánost és Hankó Balást is.
7: Biztosan fájdalmas és nehéz, de bennük nekünk nem megkurcolt embereket kell látnunk, hanem a mi hőseinket. Magyarország jövendő vezetőit kell bennük látni. Minél jobban megkurcolják őket, annál magasabbra fognak jutni a jövőben.
9: Ne ezzel kezdjük, bár nagyon izgalmas, amiket mondott, mármint Hajdúról és Hankóról, hanem hogy szerintetek tehát ugyanazt az embert láttuk, mint 16 éven keresztül, csak most hatalom nélkül, ugyanabban a szituációban. Mi volt a benyomásod?
10: Nekem ugyanez a dilemmám, amit felvetettél, kedves Ferenc, mert ahogy végighallgattam, mondtam már itt a többieknek, hogy futás közben hallgattam, és annyit citkozódtam közben, tehát egy-egy állítás között, és igen, jogos volt a felvetés, hogy de miért? És hogy az a vívódás merült föl bennem, hogy mindig is ilyen igazából üres lózungtenger volt a beszéde, csak eddig úgy hallgattuk, hogy hát eddig kétharmadokkal választotta meg az ország, akkor ő biztos valami fontos dolgot mond meg kell fejteni, vagy eddig is egy ilyen üres álvalóságtenger volt, mint most semmit mondó, és így ez lehet biztos, hogy elsietett megállapítás, hiszen még most bukott meg a Orbán Viktor és hatalma, de hogy ha most nagyon sokat tárgyaljuk az Odüsszeiát a Nolan filmnek, köszönhetően, amire mindenkit bátorítok, hogy nézze meg, és felmerült bennem, ez egy nagyon pozitív olvasat, de felmerült bennem, hogy az egész NER 16 éve az egy olyan kis sziget, ami vándorlásunkban, ahogy próbálunk egy működő demokráciát építeni, hát 89 meg hát ki tudja mikortól, hogy ott 2010-ben is éreztük, hogy valamire szükség van, valamit nagyon szeretnénk, mint ahogy Odüsszeusz is mindig ki akart valahol kötni, aztán tragédiába torkolott a kikötése, hogy nagyon nem azt a NER-t akartuk, és hogy ez csak egy tényleg egy ilyen varga betű, és most már végre elkezdünk valami normálisat építeni. Nekem ez jutott eszembe összességében erről a beszédről, de aztán majd kiderül, hogy engem igazol-e a idő vagy Orbánt.
11: Én nem gondoltam volna, hogy ennyire hasonló lesz a logikája Orbán Viktor működésének, mint amilyen volt Gyurcsány Ferencé 2010 után. Nyilván Orbán Viktor sokkal magasabbról indul, mint Gyurcsány Ferenc, de a dolog logikája, amit látunk, és ami ebben a Tusnádfürdői beszédben is elhangzott, az ugyanaz. Nem szembenézni azzal, hogy mi történt. Ugye itt nagyon sok fideszes szavazó fordított hátat a Fidesznek 2026-ban, és nem szavazott a Fideszre többet. Nem lehet tudni, hogy Orbán miért nem szól ezekhez az emberekhez, akik egykor a Fidesz szavazó táborához tartoztak. Kifejezetten célozva csak a legszűkebb, legeltökéltebb maghoz beszél ezt az egy pici, most már egyre szűkülő tábort, ami most már nem sokkal több, mint 1 millió ember próbál megszólítani. Egyáltalán nem foglalkozik azokkal, akik egykor mondjuk például 2022-ben még a Fideszre szavaztak. Azoknak beszél, akik elhiszik, hogy Orbán rendszere, ez a NER, ez tökéletes volt, ez volt maga az aranykor. Azokhoz beszél, akik elhitték, hogy tényleg félni kell attól, hogy átoperálják a gyerekeinket az óvodában. Azokhoz szól, akik azt gondolják, hogy az uniós pénzek nélkül is nagyon jól el vagyunk, és föl kell mondani a szövetségi rendszereinkben a bizalmat. Mindeközben Orbán előtt ott van az a kihívás, hogy azért itt megszólaltak az elmúlt időszakban az elárult atlantisták, az elárult polgári hangjukat keresők, és őket is meg kellene próbálnia egyben tartani ahhoz, hogy ez a közösség ne olvadjon nagyon-nagyon erre a szűk magra.
9: Erre mondta Németh Zsolt, hogy ha nem jön le az orosz vonalról Orbán, akkor sem esik szét a Fidesz.
11: És mit mondott erre Orbán Viktor ige forrása? Hogyan küldte el Németh Zsoltot?
9: Igen, ez nagyon érdekes.
11: Elképesztő szavakkal a
12: kedvetlen édesanyjába.
11: A kedvetlen édesanyjába, és egyébként, ahogy most ezt behoztott példaként, ez pontosan szimbolizálja azt a feladatot, amivel egyébként Orbán szembenéz, hogy az elárult polgáriakat és atlantistákat, illetve az igehirdető vadhajtások oldalig meg kellene szólítani, egyben kéne tartani, és egyébként valamit kellene mondani azoknak is, akik egykor a Fidesz táborához tartoztak. Mindezzel egyáltalán nem foglalkozott Orbán Viktor, és tényleg csak azoknak beszélt, akik a legodaadóbbak, akik az utolsó pillanatig küzdeni fognak az ő szeretett vezérükért, és ebből a szempontból engem nagyon emlékeztet a DK közönséghez beszélő Gyurcsány Ferencre.
12: Ricsi, Orbán Viktor egyértelmű, hogy minden rendszeren fölül áll, mert ugye azt mondta, hogy 57% szavazott a Tiszára, 47 viszont ellene, azt összeadjuk a 104%. Tehát, hogy nála már ugye a bizonyos arányoknál már a 100% fölött vagyunk, hát ugye, tehát hogy ő egy egészen más univerzumban van, mint mi. Valamint én már korábban is megmagyaráztam, hogy volt ez az árrésstopp, emlékszünk ugye erre. Igen. Az nem árrésstopp volt, hanem árrésstopp, ugye? Árrész ugye a háború istene, állítsuk meg a háború istenét, tehát, hogy Orbán Viktor békepárti árrésstoppot vezetett be Orbán Viktor, és meg is állítottuk a háborút. De az a probléma, hogy én itt poénkodom, viszont hallgatva az ő beszédét, olyan, mintha ő poénkod. Azt mondja, szembe kell néznünk a hibáinkkal. Előtte azt mondta a beszédbe, szembe kéne néznünk a hibáinkkal, de nincs rá idő, mert önkény van. Akkor azt mondta a kongresszus, amikor újra választották, és mindenki elmondta, hogy hát itt nagyon el lett tolva ez a kampány, meg a Fidesz nagyon rossz útra tért. Erre kiállt Orbán Viktor, és azt mondta, én nem változom. Az nagyon jó. Hát akkor jó az irány. Tehát olyan beszéd volt ez egyébként, hogy azt mondta pont ez a sajtófőnök úr, hirtelen nem úrik be a neve.
9: Havasi Bertalan?
12: Havasi Bertalan, igen, köszönöm szépen, hogy ugye ezek nem megszerkesztett beszédek, hanem csak ilyen gondolatok vannak leírva, és a köré van építve a beszéd. Hát ez érthető volt, mert itt aztán volt, azt mondja, hogy szélső baloldali volt a mostani magyar kormány, meg Hitler csinált olyat, mint a mostani magyar kormány, ezt most nem tudjuk akkor, hogy most akkor szélső bal vagy szélső jobb, mindegy, meg Venezuela. Tehát, hogy ez a hűha, tehát, hogy így akkor Trump jön és elviszi Magyar Pétert Nike belegítőbe, mint a Maduro urat? Vagy mire számítsunk? Tehát az egész Orbán beszéd, én azért nem tudtam rajta mosszankodni, mert így beleolvastam, és azt mondta, hogy hűha, hát még hát most valamit még kellett volna csinálni, tehát, hogy ehhez még kellett volna írni pár mondatot, mert ez így együtt olyan volt, hogy így bárki ült, mindenki azt gondolta, hogy na majd most kapunk egy iránymutatást, és az egész ilyen ez a hű, ennyi? Ez alapján kéne indulnunk a harcba? És akkor 134. napon akkor kösz, vége?
9: Szerintetek ő hisz magában, hogy lesz ebből még valami?
12: És akkor 134. napon akkor kösz,

0: szemben meg tudja oldani, hogy nem én tévedtem, hanem, és akkor majd Orbán Viktor mond valamit, hogy miért is nem bukott meg 134. napon Magyar Péter.
1: Egyébként olyan értelemben persze a stratégia hozhat valamennyit, hogy nem esik tovább a Fidesz népszerűséget. Tehát, hogy amennyi most megmaradt, azt megpróbálja egyben tartani. Egyébként ebből a szempontból is van DK párhuzam. Gyurcsány Ferenc volt annó a DK növekedésének plafonja is, meg a padlója is, tehát a növekedést is gátolta, de a csökkenést meg megállította. Tehát valószínűleg Orbán Viktornak is lesz egy ilyen behúzható ideális szint, aminél nem fog tudni feljebb menni éppen az ő személye miatt, és de nem is fog tudni tovább olvadni éppen az ő személye.
2: Egyébként Gyurcsány ma olyasmit posztolt, hogy aki hatalomba kerül, annak tudnia kellene az első percről, hogy ez egy véges állapot, és amikor elveszítjük a hatalmat, attól az ország még hozzá továbbra is létezik.
3: Igen, most pont ez... pont ne Gyurcsány Ferenc írta volna, mert ő nem tudta időben elengedni a hatalmat.
2: Jó, de...
3: Ő se, bocsánat.
2: Eddig ez most egy ilyen elméleti okfejtés volt. Vannak itt azért még gyakorlati problémák, amiről már beszéltünk, például Hajdú János és az aranykonvoj történet, vagy Hankó Balázs és az NKA. Nézzük most akkor, hogy mit is mondott Orbán Viktor ezzel kapcsolatban. Minél jobban meghurcolják őket, annál magasabbra fognak jutni a jövőben. És erre reagált, mert hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy Hajdú Jánost más országban kitüntetnék, azok után, hogy megszervezte és végrehajtotta az ukrán aranykonvoj lekapcsolását.
3: Melyik országban az a más?
2: Letartóztatását és az értékek elkobzását. És akkor most mutatnék önöknek egy grafikát, ugyanis erre reagált Hajdú János ügyvédje a Telex megkeresésére, Hampó Norbert a védő. És a következőt mondja a védő. A Hajdú János ellen folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán minden olyan megnyilatkozás, amely nem az eddig már feltárt, illetve a még feltárható tényeket, hanem pontatlan vagy hiányos információkat vetít a nyilvánosság elé, nehezíti az objektív igazság feltárását és annak korrekt büntetőjogi megítélését. Aztán azzal folytatja, hogy Hajdú és a védelem álláspontja is az, hogy a volt TEK főigazgató semmilyen törvénysértés bűncselekményt nem követett el. Hajdú azt állítja, hogy Farkas Sörös államtitkár instruálta. Szóval miről szól ez a történet most szerintetek?
0: Bocsánat, ez kicsit gyalázás, amit mondani fog, de az jut eszembe, hogy Széchenyire választott Kossuth Lajosnak, hogy maga olyan magasra emel, hogy nem tarthatom fel magamat, tehát hogy ügyvédje ezt így visszakozott, nagyon köszönjük ezt a hősi kitüntetést, de nem vagyunk rá méltók. Hát, de hogy az igen, szerintem Orbán Viktor azt akarja elérni naívan, ugye semmilyen ténynek én nem vagyok a birtokában, csak félelmezek, hogy Farkasörsre valljon Hajdú János, és ne Orbán Viktorra, aztán majd meglátjuk, hogyha ilyen kijelentések tesz Orbán Viktor sokat, akkor lehet, hogy Hajdú János egy idő után megember, vagy felrázza magát, hogy igen, engem akarsz börtönbe dugatni, hát akkor én nyilatkozok valami mást.
3: Nem tudom, maga az aranykönyvvel ügye ugye nagyon-nagyon összetett és bonyolult. Tehát rengeteg nyilatkozatot kell megvizsgálni, hogy végül is mi volt az indíték, stb. Kikit utasított mire. De azért Lázár János nyilatkozata az mindent vitt egyébként, mert ő azt mondta, hogy akkor adjuk vissza a pénzt, ha majd elindul az olaj. De könyörgöm, ez egyébként jogi szempontból, ez zsarolásnak is minősül.
2: Nagyon úgy hallatszik,
3: meg igen. Egyébként terrorcselekmény, mert egy másik országnak a javaival megy a zsarolás. Tehát, hogy az a probléma, hogy ez úgy sajtóban úgy el lett mondva, ilyen szép magyarsággal kifejezve, és azért így azért nehéz lesz védeni azt, hogy ez mindösszesen azért, mert az is szép volt egyébként a kommunikáció, hogy indult az, hogy egyébként azért viszik ezt a pénzt át Magyarországon egészen Kijevig, hogy onnan majd visszahozzák a Tiszának támogatási pénzként. Miért viszik akkor át?
1: Vagy elszórják, útközben ez
3: igen,
1: is ment.
3: Igen, igen. És a legszebb az volt, azok az AI felvételek, ahol Cyril betűs tekkesek térdelnek egyébként a hogy is hívják okom, meg ilyen orosz egyenruhás, nem tudom micsodák, tehát még az AI által generált képek is borzalmak voltak, tehát az egész dolog úgy sánta, ahogy van. De ez még tetézni azzal, mindig azt mondják, hogy mert a Tisza prejudikál, mert azt mondják, hogy majd ennek bűnhődnie kell, meg annak, meg hogy maffia állam, meg stb. Tehát Orbán Viktor maga mondja azt, hogy Hajdú egy hős. Ergo, az igazságszolgáltatás, ha elítéli, akkor egy hőst ítél el alaptalanul és jogtalan.
2: Igen, meg fogják őket hurcolni, és minél jobban meghurcolják, annál magasabbra jutnak majd egy távoli jövőben valahol.
1: Hát éppen ezzel fejezte ki Orbán Viktor azt, hogy egyébként

0: gondolatok húzódnak meg a mögött, ami elindította ezt az egész aranykonvoj ügyet, és nyilván az védőügyvéd az ettől bukott ki, hogy nehogy most konkrétan feldobja a saját emberét. És tulajdonképpen itt tényleg Hajdún múlik az, hogy a tanúvallomásában, mert mondom, ahogy az korábban mondtam, nem lesz erről írásos dokumentum, hogy ezt Orbán Viktor hogyan rendelte el direktbe, de mindenki tudja, aki ebben az országban él, hogy ennél kisebb ügyeket is Orbán Viktor rendelt el direktbe, pláne egy ilyen diplomáciailag is nagyon érzékeny ügyet éppen a választási kampányban. Tehát ez a rajta fog múlni, hogy mennyit vállal be.
1: Egyébként azt feltűnt nektek, hogy amióta Hajdú Jánost meggyanúsították, nem nagyon jött ki újabb érdemi info legalábbis a hatóságoktól? Vagy én nem hallottam? Nem
0: mondjuk tudom, ez jó. Tehát végezzék úgy a munkájukat, hogy ne legyen a nyilvánosság felől olyan nyomás, ami esetleg valami téves információnak a tovább görgődés.
1: Most úgy értettem, hogy nem történt újabb meggyanúsítás, noha van egy ügyészségi dokumentum, aminek a létét nem tagadták, amiben Farkas Hörs, egy NAV vezető és Orbán Viktor felelősségét feszegetik maguk az ügyészek. Tehát, hogy ehhez képest Hajdú János igen, már gyanúsított, és azóta áll az ügy legalább egy 3 hete.
2: Hát azt nem tudjuk, hogy egyébként vizsgálat zajlik-e, meg feltárják, meg átnézik, tehát azt nem tudom, hogy ehhez mennyi idő kell.
0: Meg az, hogy Orbán Viktor erről ilyen konkrétan beszélt a tudsványoson, azt vélelmezem, hogy van a háttérben, és ők tudják is, hogy van érdemi munka.
1: Oké, akkor
3: nyomozati cselekményeket nem tudhatjuk egyébként, hogy kiket hallgattak meg. Ugye itt
0: és ezek... akkor működik szabályosan, ha nem tudjuk.
3: Igen, mert hát ugye régebben ugye jöttek ilyen különböző ilyen nyomozati iratok, valahogy kijutottak, hogy
0: kinek... A propagandába.
3: Igen, valahogy. De a nyomozati cselekmények pont az a lényeg egyébként, hogy
0: fedve zajlik.
3: Egy-kettő van olyan, hogy vádalkú, a másik az, hogy ugye fölfele megy az énekkarba mindig a hangnak a terjedése, tehát az a bizonyos énekhang a magasabb régiókra megy, és egész magas miniszteri posztokig megy a dal, tehát hogy itt azért mindenki elkezd előbb-utóbb, nem mindenki, de sokan elkezdenek előbb-utóbb énekelni, mondván, hogy gyerekek, én végrehajtó voltam, nem én találtam ki ezt az egészet. Senki nem akar szerintem több évre beülni mondjuk a börtönbe, csak azért, mert valamit utasítottak, és valaki eldöntött, hogy ezt végre kell hajtani, aki azt hitte, hogy a hatalma soha nem fog

mindenható, ezért mozdít a hithegyet bosszú álló. Ahogy mondtam, ne filmeket csekkolj, mert rajta kívül hamis istenek mindjárt feltűnnek lassan az úregény. Csillagok háborúja itt az új remény, a híre alapján azt mondod túl kemény, de íre ő gondoskodó és túl felé. Mikor a fény halovány, a bűnös természet épp szabotál, Isten lép közbe és nem hagyom áll, mert tud minden felett ő adonál. Már lobog a győzelmi zászló, biztos a növé a zászló.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Nem tett jót a Tiszának az elsietett köztársasági elnök jelölt állítás, derül ki a Medián felméréséből, amit a HVG közölt. Az intézet szerint júniushoz képest 3-5%-kal visszaesett a párt támogatottsága, de a választani tudó biztos szavazók körében még így is kétharmadnál nagyobb a Tisza többsége. Az intézet megjegyzi, nem bizonyítható, hogy a visszaesés szoros összefüggésben lenne a Polgár Judit jelölése körül kialakult vitával, de az elhamarkodott kommunikációt és az ígért társadalmi egyeztetés elmaradását még a Tisza szavazók jelentős többsége is kifogásolta. A Medián szerint a Fidesz az elmúlt hetekben stabilizálta a helyzetét. A teljes népesség 19, a választani tudók 22, míg a biztos szavazók 23%-a szavazna a pártra, ami esetükben hiba határon belüli növekedést jelent.
2: Akkor nézzük most a nap kérdését, meg a kommenteket, és utána pedig a kedves vendégekkel fogjuk zárni ezt a műsort. Szóval azt kérdeztük, hogy ön szerint az elsietett elnökjelölés miatt esett a Tisza népszerűsége? Változatlanok az arányok, 60%-a mondja a szavazóinknak, hogy igen, emiatt, 40%-a mondja azt, hogy nem emiatt. Csak köszönjük szépen, hogy ma is velünk játszottak, szavaztak, nézzünk néhány érdekes kommentet. László: nem hiszem, hogy az elnök választás volt az ok. Az a baj, hogy a választók többsége türelmetlen, azt gondolja, hogy minden ígért programot, tervet, eljárást pár hónap alatt el lehet végezni. 16 évig türelmesek voltak, szavazáskor nem küldték el a Fideszt. Tünde: én nem vettem észre, hogy esett volna a népszerűsége, sőt, szerintem inkább nőtt, és egyre csak növekszik. Lászlóné: Magyar Péter beszéd stílusa miatt leginkább. El kellene engednie már a Fideszt, és az ígéretekre kellene koncentrálni, ezt várják az emberek, és talán a kapkodás miatt. Justinia: nem, inkább az iskola kezdési támogatás. Sokan kimaradnak belőle, pedig számoltak vele. Erika: egyrészt, másrészt már sok a visszamutogatás, gyalászkodás. Kevés a valós ügyekkel való foglalkozás, szóval megy az emberek hergelése, egymás ellen fordítása, de ez a visszaerre fordulhat, és nagy baj lehet belőle. Sok csalódott ember lesz, egyre több. János: részben, de természetes jelenség, hogy a győztes népszerűsége csökken, amint kormányozni kezd, és kénytelen olyan intézkedéseket hozni, ami nem tetszett mindenkinek. És végül Jolán: nem. Azért, mert mindenki bilincsben szeretné már látni Orbánt és az összes többi bűnözőt. Tiétek a pálya, szerintetek mi állhat a Tisza népszerűség csökkenése mögött?
3: Ez egyébként nagyon izgalmas, hogy 60-40 lett itt az eredmény a nézők közönség, mert bocsánat a feltételezését, itt azt gondolom, hogy többnyire Tisza szavazók nézik ezt a műsort, és többnyire ők szavazhattak, de hogy, és hogy ez is azt mutatja, hogy azért többről van szó, mint az most hirtelenjében a köztársasági elnökjelölésnél, az tényleg, mert nekem például az roppantul imponáló volt, hogy Magyar Péter képes volt olyat kimondani, hogy tévedtem. Tehát azt az elmúlt igazából elmúlt 26-36 évben mióta van már.
4: De Orbán Viktor nem tudott tévedni.
3: Bocsánat, elnézést, igen. Ehhez képest visszaléptünk egy kicsit, de hogy szóval hogy volt ebben pozitívum is, de hogy nyilvánvalóan most ez hirtelen nagy fényt kapott, és megdöbbentően nagyon sokan értesültek erről a köztársasági elnökjelölési minisztériáról, én nem gondoltam volna, konkrétan Polgár Judit személyéről is, akit ezúton is szinte tisztelettel elismerek, és remélem majd még valamikor egyszer lesz lehetőség ilyen pozíciót betölteni itthon, de hogy valószínű tényleg ez a kettőszor érvényesül a Tisza körül, hogy egyrészt mindenki börtönt és bilincset szeretne látni, másrésztről meg mások meg ugyanúgy ellentétes irányból is nyomják a Tiszát, hogy béke és kormányzás. Viszont ők is kapnak valamit, tehát amit Vitézivel közösen Magyar Péter bejelentett, az a rengeteg sok vasúti fejlesztés meg metró hosszabbítás, tehát az olyan, amit eddig nem lehetett, tehát majd kiderül, mi érvényesül.
5: Én nagyon egyetértek veled, tehát hogy itt egyszerre van két dolog. A köztársasági elnök jelölési mizéria, mondjuk így, az egyáltalán nem biztos, hogy okozati kapcsolatban áll ezzel a valamennyi minimális csökkenéssel, ez nem egy nagy csökkenés. Ugye Egy kicsit mosolyogtam, amikor láttam most így az értékelését ennek a közvéleménykutatási eredménynek, mert hetek óta hallgatjuk azt, hogy ez nem lehet, hogy folyamatosan növekszik a Tisza, hogy most már tényleg 4 szavazóból 3 a Tiszára szavaz, ez fenntarthatatlan. Most, hogy a fenntarthatatlanságból bekövetkezett egy csökkenés, 3-4 százaléknyi csökkenés, ahhoz képest egyébként nem a április 12-i eredményekhez képest, hanem a eufória, a győzteshez húzás, a kilőtt állapothoz képest valamekkora korrekció. Most mindenki, júj, csökken a Tiszának a népszerűsége. Hát hogyha szerintem ez a dinamika fog folytatódni, hogy valamennyire így korrigál, ugye korrigál a piac, ahogy a közgazdászok mondják, és mondjuk 60%-nál mondjuk úgy megáll, akkor is nagyon örülhet a Tisza, és én még azt is a mézes heteknek tekintem, tehát én egyáltalán nem dramatizálnám ezt túl, és nem hoznám összefüggésbe. Itt ugye a 12-e és a mai nap között egy csomóan rárakódtak a Tisza szavazó táborára olyan héjak, mondjuk úgy szavazói rétegek, amelyek pont igen, hogy hát igen, vacak volt a Fidesz is, de most a Tisza, de nem jött nekem a iskolakezdési támogatás, akkor inkább nem, tehát hogy ezek hántolódtak le. Ami viszont a, és ez az utolsó mondatom, nem dumálom túl a műsort, az, ami a köztársasági elnök jelölési mizériát illeti, ott inkább úgy fogalmaznék, és nem hoznám össze, közvetlen összefüggésben ezzel a népszerűség változással, mondjuk így, az az, hogy azt láttuk a kormány alakítás óta, hogy tulajdonképpen hibátlanul viszi az ügyeket előre Magyar Péter, mint egy olyan foci meccs, ahol folyamatosan gólt lő, és egyszer csak lő egy öngólt. Tehát igazából ebben a felhőtlen sikerben jelent meg egy kudarc, egy ki nem kényszerített hiba, mert ez egy politikai hiba volt valóban, hogy egyeztetést ígért, társadalmi párbeszédet ígért, a saját szavazói is csalódottak voltak, hogy ez nem indult el ez a diskurzus, hogy ki legyen az ideális jelölt. Inkább ezt én megtartanám itt az elemzői szinten. Ez szerintem még nem köszön vissza drámaian a közvéleménykutatási adatokba. Ami viszont érdekes, hogy a Mi Hazánk viszont tényleg tud profitálni abból, hogy a Fidesz képtelen a megújulásra, mert a Mi Hazánk szépen erősödik.
2: Fél perc, Maricsi, akkor hozzád az utolsó kérdés. Nagyon sokan kérdezik, illetve teszik szóval Fórum című műsorunkban, hogy nekik már sok, amit Magyar Péter csinál a parlamentben, tehát hogy már túlüti a Fideszt. Az te személyes véleményed mi? Jól teszi ezt, vagy most már vissza kellene vennie?
4: A kampányban ugye ez megszokott volt az a stílus, és egyébként az új politikában, mert ez egyébként Nyugat-Európában ugyanúgy érzékelhető az, hogy mindenfajta social media platformon és a tényleges életben is megy ez a triggerelés egyébként. Egyre keményebb történet. Szerintem ez sokat nem fog változni. Amikor már úgymond lenyugszik ez a kormányzói hatalmi dolog a Tiszánál, tehát hogy megvan az a fajta dolog, hogy elérték azokat a törvénymódosításokat, beállt a dolog, jönnek az uniós pénz, stb., akkor valószínűleg változni fog ez a dolog. Addig, amíg a minisztériumoknál is folyamatosan változások vannak, még a bürokratikus rész kialakítása zajlik, és emellett kell uniós pénzek, és emellett kell elszámoltatás, és emellett kéne még dupla családi pótlék, meg minden, addig szerintem ez nem fog változni. Tehát, hogy Nem gondolom azt, hogy változni fog a politikai kommunikáció.
5: Mert épp ez a, bocsánat, csak épp ez a
2: fél percünk van.
5: Parlamenti adok-kapok, meg a Magyar Péternek a vehemen stílusa az, ami ezt a április 12 és a mai nap között ezt a hihetetlen népszerűség növekedést hozta. Hát valójában ez egy sikeres stratégia volt részéről, hogy a parlamentet behozta a
4: mindennapi eleme.
5: Abszolút.
6: A Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal valójában egy új AVH, felidézi a kommunista rendszer politikai rendőrségét. A kérdés csak az, kedves barátaim, hová vezet, ha a kormány a már létező rendőrség és ügyészség mellé vagy helyett érthetetlen módon új állami hatóságot hoz létre az ellenfelei leszámolására. Hová vezet ez? Ilyet errefelé eddig csak a kommunisták meg Hitler csinált. Tudjuk, mi lett a vége.
2: Attila, szerinted szerencsés politika értelemben?
7: Hát Hitlert belekeverni biztos, hogy nem szerencsés ebbe a történetbe. Hitler miatt nagyon sok millió ember vesztette az életét, erről szó nincsen. Valamint arról is tájékoztatnom kell az ATV tisztelt nézőit, hogy a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvényben nincs szó körömletépésről, nincs szó kínzásokról sem. Tehát a kommunistákkal, fasisztákkal, nácikkal való párhuzam már csak ezért sem állja meg a helyét. Annyiban viszont más a véleményem Péterhez képest, hogy azért van egy-két aggályos pont, vagy legalábbis elgondolkodtató pont benne, tehát az azért egy kicsit erős, hogy a hivatal, igaz, hogy bizonyos kockázatelemzés után, de lefoglalhat cégeket, átveheti a cégek irányítását akár több hónapra, blokkolni tudja ezáltal a cég tulajdonosainak a tulajdonhoz való jogát, és nincs azonnali bírósági jogvédelem a hivatal ezen intézkedésével szemben. Szóval ehhez, ahhoz azért nem kell fideszesnek lenni, hogy az ember azért egy óvatos kételyt megfogalmazzon. Az kétségtelen, nem véletlenül szavaztak a fideszesek ellen, ez ellen, mert ők is érzik, hogy ez a törvény alapvetően az ő gazdasági hátudvaruk, tehát a neres cégek ellen irányulhat, hiszen a törvényből az is kiderül, hogy itt alapvetően azokról a cégekről lehet szó, amelyek korábban nagy értékű állami közbeszerzésekhez jutottak. Itt ugye 75%-os arányról szól maga a törvény, és hát voltak ilyen neres cégek, valljuk be, nem egy, nem kettő, nem akarok újjal mutogatni például a Mészáros csoport bizonyos cégeire, vagy másokra. Tehát ők nyilván veszélyeztetve érezhetik magukat, de ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy miután a törvény, mint minden normális törvény általános szabályt állapít meg, ezért én erősnek gondolom, hogy a törvényben van ilyen szabály, hogy aztán ebből mennyi vagyont lehet majd ténylegesen visszaszerezni, majd meglátjuk, és még valamit, azért a Hitlerrel, meg a kommunistákkal, meg az AVH-val való összehasonlítást azért is tartom túlzásnak, mert azért ez a hivatal, amennyiben ügyészségként kezd majd működni, akkor a büntetőeljárási törvény hatálya alá van rendelni. Van most a büntetőeljárási törvény elképesztően bonyolult és hosszú jogszabály, tehát nem csinálhat a hivatal sem teljesen azt, amit akar.
8: Hát kezdjük az alapoktól, az a beszéd, amelyet hallottunk, amelynek a részletét bejátszottátok az előbb, az egy teljesen zavaros beszéd volt. Nem csak azért, mert volt benne még tanácsköztársaság is pluszban, ilyen 133 napok és egyebek, hanem egyébként egy ilyen defenzív, sértett ember beszélte el azt, hogy ő mocskosul meg van sértődve a választókra, hogy őt leváltották, és egyébként is van az a csávó, aki ott ült a sorukban, az meg most miniszterelnök lett, és állandóan így beinteget neki, hogy hello, mindjárt mész a börtönbe. Tehát egy sértett defenzív embernek a teljesen zavaros speech-ét hallottuk. Egyébként föltette a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök, hogy hová vezet ez. Hát minden magyar állampolgár szerint, vagy reményei szerint a börtönbe vezet ez az egész történet, de nem akarom elviccelni. Ennél egy fokkal komolyabb az a tétel, hogyha összeadjuk, hogy körülbelül mennyi futott ki korrupcióra, ez a 30-60 milliárd, remélem jól mondom.
2: Ezer,
8: igen, bocsánat, köszönöm szépen, és összevetjük az államháztartás hiányával, itt Szakonyi Péterre nézek, aki nálam avatottam gazdasági szakértő, akkor nagyjából ez a két összeg, a hiány és az ellopott összeg, ez megfeleltethető egymásnak. Most nem azt mondom, hogyha nincs korrupció Magyarországon, akkor teljesen jól állunk az államháztartást illetően, de hát azért egy jelentékeny összegről van szó. Ami a vagyon visszaszerzési, még tanulom, mert sosem tudom rendesen kimondani, és nem tudom milyen
2: védelmi,
8: és nem tudom milyen hivatalt illeti, ugyan lesznek jogkörei, meg gyakorlatilag kialakul egy ilyen verseny mondjuk az ügyészség és közte, tehát hogyha ez a hivatal úgy látja, hogy az ügyészség nem nyomoz rendesen, akkor elkérheti azt az ügyet, beavatkozhat, különböző nyomozati cselekményeket és egyebeket végezhet. Tehát gyakorlatilag állam lesz az államban, és itt nyilván most kiteszem a kérdőjelet, hogy állam lesz az államban, vagy úgy végzi a munkáját, hogy rendesen, transzparensen a törvényeknek megfeleltetően.
2: Igen, Orbán Viktor ezt sérelmezi, hogy van ügyészség, meg van nyomozóhatóság, hogy miért kell egy másik ügyészség jogkörrel felruházott szervezet, ami majd az ellenzéket most jelesül őket akarja levadászni.
9: Azért kell, mert az elmúlt másfél évtizedben az ügyészség, a rendőrség nem tudni milyen százalékban, de feltöltésre került, hogy így mondjam, fideszes emberekkel, akiknek abszolút nem érdekük az, hogy így gyorsan eredményt produkáljanak. És volt, emlékeztek rá, volt egy Közkívánatra című műsor. Hát ez a szervezet Közkívánatra jött létre. Azért, hogy gyorsan, erőteljesen, és Attilával nem értek egyet, igazán keményen kell itt fellépni. Az emberek nagy része úgy érzi teljes joggal, hogy a pénzét lopták, és az életét ellopták. Akkor igenis itt a helye a kemény és egyértelmű fellépésnek. És itt nem cicózni kell, hogy hanem igenis egyértelműen fellépni.
7: Mi van, hogyha 3 év múlva kiderült, hogy az a cég nem követett el bűncselekményt, de ugyanakkor hónapokra lefagyasztották a számláit, átvették az irányítást, és jól tönkre megy a cég?
9: Ez nem biztos, ez mondjuk egy feltételezés.
7: Kicsit ilyen, csak van a törvények igen, egy ilyen problémája.
9: Igen, ez nem...
2: Bocsánat, akkor hadd idézzem, igen, hogy mit mondanak. Tehát, hogy a büntető eljárást megelőző ügycsoport kockázatelemzést fog végezni, így betekinthetnek bankszámlákban, nyilvántartásokban, hivatalos iratokban. Ezt én most egy pozitívumként említem. A rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználhatják. Tehát, hogy először van egy ilyen megelőző vizsgálat, és csak utána jönnének a kemény
7: intézkedések. De ennek a vizsgálatnak nincs külső kontrollja, ezt az adott hivatal belső mechanizmusa tönti el, ezt azért merem ilyen határozottan mondani, mert olvastam a törvényt.
9: Te Attila, az az igazság.
8: Nem akarom visszaragadni a szót egy pillanatra. Csak egy ilyen másfél perccel ezelőtt, ugye a gondolat fönn volt, azt még szeretném befejezni.
9: Ne haragudj, András.
8: Semmi gond az égvilágon. Szóval, hogy Orbán Viktor szájából azért hangzik ez meglehetősen furcsán, és azért is tartom ávitának azt, hogy most kinek milyen nyomozati és egyéb szerepe lesz, hiszen itt egyetlen egy dologról van szó, az állampolgárok egyetlen egy dolgot szeretnének, hogy vezetőszáron vigyék el azokat a politikusokat, akik kilopták az országot. Teljesen mindegy, hogy ezt az ügyészség csinálja, amelyben lehet, hogy annak tovább szolgálok, vagy a rendőrség. Az a lényeg, hogy ez a cselekmény valósuljon meg. Nagyjából ilyen 3-4 héttel ezelőtt mondtam egy adásban, hogy Magyarországon most az a kérdés, hogy nem tudom, motorvonat beszerzés legyen az elsődleges, vagy a vezetőszár beszerzés legyen az elsődleges. Valamennyire ráhibáztam, mert ugye nem sokkal Vitézi Dávid bejelentette ezt a 3500 milliárdos Baross Gábor tervet, és akkor minden motor lesz, meg vagon, meg minden túró, meg vasúti pálya. Végre emberek el tudnak menni Záhonyba vonattal, anélkül, hogy lerobbannak, meg ilyenek, meg 30 km/h-nál nagyobb sebességgel mennének. Szóval az embereket egyetlen egy dolog érdekli, az, hogy ez megvalósuljon. És itt következik az a probléma, hogy ez a szervezet, ez valószínűleg az ősszel áll föl. Ugye maga az előterjesztő mondta azt, hogy április 13-án kellett volna ennek a szervezetnek fölállnia, az lett volna az optimális, hiszen az elmúlt 3 hónapban is azok a nagytőkések mellett mögött lévő jogászcsapatok és egyebek, amelyek amúgy is kiszolgálták a rendszert, már április 12-e nagyjából 23 óra 13 perckor már nekiláttak annak a munkának, hogy milyen vagyont hogy lehet eltüntetni, kinek a nevére írják át, milyen tőke alapba tegyék még, hogyan tegyék láthatatlanná ezeket az összegeket, meg a vagyonokat, meg az egyebeket. Tehát azt gondolom, hogyha ez a hivatal 13-án feláll, akkor az egy istenes történet, így hogy 3 hónappal később a hatásfoka, nyilván most szkeptikus vagyok, a hatásfoka nem lesz annyira erős, mint amennyire a társadalmi igény azt megkívánná. És igen, bocsánat, Péter.
2: Csak a társadalmi igény az sokszor olyan, hogy szinte vért kívánnak az emberek. Én mindig hangsúlyozom a fórumon, hogy de csak szigorúan jogállami keretek között szabad ezt megvalósítani. Tehát érteni vélem, hogy Attila meg ebből az aspektusból közelít.
7: Igen, mert ha ezt az ösvény, erről az ösvényről letérünk, akkor az ártatlanok is bűnhődhetnek. Ez a probléma.
9: Két dolog egyrészt. A kérdésedre válaszolva, és ez finomítja a kérdést is, és a megközelítést is, hogy egy vagy két százalék szerezhető-e vissza. Hogy ennek szerintem egy részét már visszaszerezte a magyar kormány, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a kekvákba milyen mértékű, milyen nagyságrendű vagyon, nemzeti vagyon, tehát kiszervezett nemzeti vagyon, ez 6000 milliárd körül van, tehát akkor már nem állunk, tehát akkor már a 60 000 versus 6000, az már nem rossz, nem rossz arány. A másik, ami elnézést, hogy próbálok finomítani, vagy próbálok másképp hozzáállni ez a dologhoz, az, hogy, és András felvetésére is némiképp választ ad ez, nem kell, őrült nagy szakembernek lenni, gazdasági szakembernek lenni ahhoz, hogy egy, akár egy újságíró, vagy egy gazdasági újságíró megnézze a cégek alapvető dokumentumait, éves jelentés, könyvvizsgálói záradék, mit tudom én mi, hogy lássa a trendet, lássa azt, hogy a cég milyen irányba halad, és mik azok a dolgok, mik azok az események, amik gyanút keltenek. És akkor utána lehet a következő lépést megtenni, hiszen ma már a minden banki átutaláson keresztül megy, aminek nyoma van Európában, Magyarországon, sőt világszerte. Nem az a helyzet, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor az offshore cégekkel praktikusan azt csinált valaki, amit akart, mert úgyse tudtak nyomára jutni. Itt pár perces munkával kiderülhet a pénzmozgás, kiderülhet a tulajdonosváltás, és. Tehát nem azt akarom mondani, hogy könnyű lesz ez a munka, de sokkal-sokkal könnyebb, mint azt gondolják, és ilyen szempontból ne aludjanak nyugodtan a neres jó emberek, mert a bárd a fejük fölött van.
2: Ez izgatja az embereket, hogy például az említett fórumban már így észlelem, hogy Orbán Viktorig elérhetnek-e majd ennek a hivatalnak a tevékenységének a szálai, és ha igen, akkor mikor és miért nem azonnal?
7: Azt én is érzékelem, hogy már megindult, vagy megkezdődött egyfajta türelmetlenség a tisztelt szavazók között, vagy legalábbis a kemény mag között, mert nem értik, hogy van még Mészáros Lőrinc szabadlábon, Orbán Viktor szabadlábon meg a társai. Hát ez úgy lehet, hogy addig jogállamban legalábbis, amíg nincs komoly gyanú az érintett személyekkel szemben, addig természetesen megillíti őket a szabadság, tehát az, hogy szabad lábon legyenek. Így is számomra eléggé aggasztó, hogy az ügyészségi váderedményesség az 97-98%-on van. Tehát
2: de ez 50 éve így van egyébként.
7: Hát
2: ez
7: jó,
2: nem a modern
7: csak itt valami nem kerek. Tehát vagy az van, hogy a büntetőbírók könnyen azt mondják a vádiratra, hogy igen, elfogadjuk, oké, vagy pedig az ügyészség hihetetlen jó, tehát a világ legjobb ügyészsége dolgozik Magyarországon. Tehát azt akarom mondani, hogy értem a türelmetlenséget, de ha jogállam van, akkor nem mehetünk el ököljogállamba, hogy annak idején Árkus József megfogalmazta. Úgyhogy erre figyelni kell, és van még egy politikai vetülete is. Szerintem Magyar Péternek nem érdeke az, hogy Orbán Viktor börtönbe kerüljön. Magyar Péternek jelenleg kifejezetten jó, hogy Orbán Viktor a meglehetősen népszerűtlen Fidesz élén van, mert ő testesíti meg a múltat. Persze jó lenne, hogyha az, hogy egy nagyobb fontosságú politikus börtönben vagy nem, azt nem egy adott politikus szempontjai dönteni.
8: Hát vitatkozom, mert politikailag a Tisza népszerűség és a Fidesz népszerűsége szempontjából abszolút áll, amit mondasz, de gyakorlatilag a rendszerváltás, most Magyar Péter nevében beszélek, bár nem nevében beszélek, hanem azt beszélek, amit ő gondol és mondott a kampányban, hogy a rendszerváltás az éppen arról szólt, hogy a Döbrögi, meg a nem tudom, voltak még egyéb jelzők, 60 puszta ura börtönbe menjen, pont. Tehát, hogyha nagyon lehetszerű...
7: Ezt Magyar Péter szó szerint egyébként nem mondta. Mindig volt egy apró betűs mondata, hogy nem a Magyar Péternek kell eldönteni, hogy kikerüljön börtönbe, viszont abban igazad van, András, hogy a szavazói, akik hallgatták Magyar Pétert, lehet, hogy azt értették bele, hogy a rendszerváltás azt jelenti, hogy akik sok vagyont loptak, azok majd szépen börtönbe kerülnek.
8: De nem csak, hogy értik ezek az emberek, hanem akarják. Ez a rendszerváltásnak a lényege. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát. MNB. Kitalicskáznak több száz milliárd forintot. És azt látják, hogy azok az emberek, akik az akkori elnökhöz köthetőek, azok Lamborghiniket, Porsche-kat, Dubai, New York-i, meg egyéb villákat vesznek. Tehát a napnál is világosabb, hogy ezek az emberek csak egy, nem tudom, eladásból, vagy kis bizniszből nem tollasodhattak meg úgy, tehát valószínűleg ellopták ezt a pénzt, takarodjanak a börtönbe, mondják az emberek. Uh-huh. És hogyha a nyomozás, amely nyilván a NER alatt logikusan állt, hát most azért felpöröghetett volna már annyira, hogy ezek közül az emberek közül, hiszen ha csak laikusként rátekintünk, egyértelműnek tetszik a tényállás, vagy legalábbis logikusan levezethetőnek tetszik a tényállás, már valami fajta eredményt kellett volna felmutatni. Tehát, hogyha később majd tanuljuk azt, hogy mi történt, amikor a Tisza kétharmaddal, minden idők legnagyobb kétharmadjával elsöpörte a NERT, akkor valószínűleg az lesz ennek a fejezet címnek a mottója, hogy Orbán Viktor, vagy Orbán Viktor rendszere volt, Orbán Viktor börtönben és a társai börtönben. Gyakorlatilag ez lesz az eszenciája ennek.
9: Figyeljük! De, bocsánat, de ez kapcsolódik nagyon szorosan a politikához. Mert ugye nyilvánvaló, hogy a Matolcsiklán és azok a szatellit idézőjelben vállalkozók, akik tevékeny segítséget nyújtottak ahhoz, hogy ez az 5-600 milliárd, nem tudjuk egyébként, ez kikerüljön a közvagyomból, és ebből parádézzanak itthon és külföldön is. Tehát ez az egyik rétege a dolognak, de van egy másik rétege, ami az alapítványok része, és ott pedig aztán tucatjával vannak érintett fideszes politikusok is, hiszen a kuratóriumi vezetők tették lehetővé, hogy ezek a pénzek kimenjenek onnan. Mondjuk Lezsák Sándor, aki az egyik ő kuratóriumi tagként ugyanúgy felelős a kuratórium vagyonáért, mint mondjuk egy cégvezető.
7: De nem érdekes az, hogy Magyar Péter olyan nagyon sokat nem beszélt a Matolcsikláról, vagy az MNB alapítványainak az ügyeiről, pedig ő szereti egyébként az elmúlt 16 évet a parlamentben hétről hétre pellengére állítani. Érintőlegesen, de hogyha megnézzük a fókuszt, tehát hogy milyen ügyeket szeret kiemelni, például az egyik Orbán kormánya egyik menekültáboráról nagyon hosszan beszélt, ahhoz képest az alapítványi dolgokról sokkal, de sokkal kevesebbet.
0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom vihar.

0: Hatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus? Hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést? Illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntünk mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, hogy feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanezzel a néven vagyok megtalálható. Hétvégén pedig Hungaroring lesz végre, úgyhogy Forma 1-es témánk lesz, a Grand Effect 2 állandó tagja. Szia Laci, szia Józsi, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
2: Szia Viktor.
3: Szia Viktor.
1: És hát fogunk azért több témát érinteni, Hungaroringet is többek között, de egyelőre, ugye amikor legutóbb itt voltatok, akkor még így tapogatóztunk, hogy milyen is lett ez az új korszak, és akkor dobtatok be ötleteket, hogy mit kéne változtatni. Ugye azóta már dobáltak be itt változtatásokat, hogy mi az, amit kellene, vagy mi az, amit változtattak. Összességében jelenleg itt július 21-et írunk. Ha most ránézünk erre a szabályváltoztatásra, bár egy ilyen spy hétvége után, ami azért megint azt mutatta meg, hogy itt azért még mindig vannak bajok, de összességében hogy nézünk most erre a korszakra?
3: Ugye úgy indultunk neki az egész szezonnak, hogy rengeteg különbség volt még a csapatok között, és akkor tudtuk már, hogy idővel egymáshoz fognak konvergálni, és egyre kevesebb ilyen probléma lesz. Ugye Ausztrália az pont az egyik legnehezebb pálya volt, tele volt olyan szakaszsal, ahol padlógázzal mentek, és között öltött vissza a villanymotor, és igazából azt láttuk, hogy csak lassul az autó, hiába van padlógázon a versenyautó, vagy a pilóta, és az eléggé hát versenyzési ellentétes érzéseket keltett. Azt a részét jobban megkorlátozták, most csökkentették a visszanyerhető energiát, növelték a maximális teljesítményt, amivel vissza lehet tölteni, stb. És ugye változtattak is a szabályokon 2027-re, de már mondom, már idén voltak szabályváltozások, és szerintem jobbá tették, kevésbé feltűnővé tették a szabályrendszernek a sajátosságait, és a legtöbb pályán szerintem már nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valami természetellenes dolog van, lehet, hogy Laci nem ért egyet, de szerintem egy normál pályán, szerintem egy átlag néző, aki nem nézi a telemetriát, és nincsen annyira ebben benne, az nem annyira durván veszi észre azt, hogy mondjuk 4 egyenes végén van 1-2 másodpercig padlógázas visszatöltés.
1: Ebben mondjuk az is benne van, majd felskültál Laci a véleményedet, hogy azért kicsit az F1-es közvetítések átmentek Észak-Koreába.
3: Ez is igaz.
1: És hogy nagyon brutál cenzúra van benne, hogy elfedjék ezt a problémát, hogy az valami döbbenet.
3: Ez is igaz, és ez mondjuk pont Spában nagyon durván kijött, hogy itt tényleg visszajött az a probléma, amit láttunk mondjuk évelején. Ez egy nagyon érzékeny pálya volt erre a hosszú egyenesek miatt. Nem láttunk elég információt az akkumulátor adatokról, és így tényleg visszajött az, hogy abszolút nem értettük, hogy miért történik, kinek miért van hirtelen egyenes közben lendületváltása, miközben ez ugye sok éven keresztül ez elképzelhetetlen volt, nem nagyon láttunk lendületváltást, maximum, nem tudom, Bakuban volt a hosszú egyenesben olyan, hogy valaki DRS-sel kiélőzte a másikat, és akkor szélányékból visszajött a támadó, és ennyi volt, de normál pályákon ez nem jött elő. És itt ez a spy futam, ez nagyon visszaigazolta azt, hogy még van mit finomítani ezen a szabályrendszeren. De hogy visszautaljak a korábbira, tehát szerintem normál pályákkor már egészen fogyasztható, legalábbis számomra ez a szabályrendszer. Pláne, hogyha ezt figyelembe veszük, hogy oké, vannak ezek a negatívumai, de vannak pozitívumai, és az pedig az, hogy itt bőven másodperceken belül tudnak autózni a pilóták, akár körökön keresztül, és sokkal több lett így az előzés. És oké, hogy az előzések minőségében is van változás, de szerintem összességében futamok izgalmasabbak, mint korábban voltak.
1: Laci, egy néhányszor felnevettél közben, mi az, amivel nem értettél egyet?
2: Igazából az utolsó kijelentés volt az, amivel egyet tudok érteni, de amúgy szerintem nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és egyre több hangadó van arra, hogy főleg most, ugye, ahogy bejöttünk az európai szezonba, a sportág legikonikusabb pályáira, és azt látod, hogy hát meg van pocsékolva az összes. Tehát az, hogy Silverstone-ban a Laffiltól kezdve a Stowig nem kell lényegében hozzáérni a fékhez a versenyzőknél, ez hallatlan. Ez maximum akkor lenne elfogadható, hogyha az autók azok 9G-vel kanyarodnának. De hát nem kanyarodnak 9G-vel, hanem csak egyszerűen F3-as hajtásrendszer van olyankor mögöttük, és persze padlógáz lesz a COPS, padlógáz lesz a Puhon, úgy padlógáz a 130R, hogy még egy Freddy Béni autót is berakhatsz mellé, úgyhogy szerintem nagyon, tehát annyira nehéz ezt jól lekommunikálni, hogy pontosan, ahogy mondta, tehát lassan Észak-Koreában megy a közvetítés, és nem csak a kiadott képen, hanem az online médiában is. És
3: nagyon utána mennek. Amúgy pont a szabályrendszer egyik legnehezebb pályáit említetted, hogy a Silverstone is, Spa is, Japán is valamennyire, és lehet, hogy érdemesen elgondolkozni azon, hogy tehát mondjuk Hungaroringen nem lesz ilyen probléma, az biztos. Hát
2: valószínűleg sokkal nem, jobb. De lesz. Ugye visszamegyünk, tehát Kanada volt az idei szabályrendszer legjobb pályája, szerintem összességében is az lesz, most Monakóval ne foglalkozzunk, tehát ott azt nem lehet semmivel sem megmenteni, de Kanadában tényleg jó versenyzést láttunk. Hungaroringen valószínűleg jó versenyzést fogunk látni. Na de most az elmúlt két évtized Forma 1-es pályaépítése, főleg Herman Tilkének a munkássága során, az úgy nézett ki, hogy van egy pálya, van benne egy nagyjából 1,2 kilométeres egyenes, van valahol benne elszorva egy 7-800 méteres belső egyenes, és közte pedig ugye összefüggő kanyar kombinációk, S-kanyarok, több érintési pontos kanyarok, és mivel ugye nem tudsz még körön belül se rendesen energiát tárolni, ezért az érdemi egyenes részeken meg mindig elfogy a töltöttséged, és attól kezdve ugye elkezdesz egy holteher cipelni, a versenyző megvárja, hogy féktel, na talán most nem, mert túl sokat lassultam, na akkor még egy 30 méter múlva, és akkor most fék. Tehát, hogy a versenyzés legjobb pályái lettek igazából teljesen kiszámíthatatlanok a versenyzők számára. Nagyon durva technikai korlátozások vannak, úgyhogy a versenyző ugye teljesen mást akar csinálni az autóval, de az autó nem akarja azt csinálni. Ugye ezt a belga nagydíjon is több alkalommal láttuk. Plusz belejön az, hogy oké, a rövidebb vagy most mondjam, kisebb zártabb pályákon jól működik, de hát ugye a Forma 1 az pont azért ott az elmúlt években a bőven 5 kilométer feletti aszfaltsíkok fele, hogy akkor legyenek rendes 1.30-as köridők, hosszú pályák, hosszú egyenesek. És akkor még nem beszéltünk arra, hogy mi lesz itt Monzában, mi lesz itt Bakuban,
1: az érdekes
2: mi lesz itt igen. Las Vegasban, mert oké, elhiszem, hogy Brazíliában például jól fog működni. Na de hát, ha Las Vegasban 270-nel fognak vánszorogni az egyenes végén, hát a kaszinóból zsetonokkal fogják megdobálni a nézők az autókat.
1: Mondja nyugodtan, Józsi.
3: Az biztos, hogy több pályaspecifikus szabály kéne energialeadás szempontjából, és nyilván mentek ebbe az irányba, de csak tapogatóztak, hogy a maximális visszanyerhető energiát csökkentik pályáról pályára, vagy növelik, de szerintem sokkal több pályaspecifikus szabály kéne, ami még az ilyen nehezebb pályákon, mint mondjuk Spa meg Monza is fogyaszthatóvá teszi a Forma 1-et, és nem csak az olyan pályákon fogja működni, ahogy Laci mondta, Hungaroring, Kanada, Brazília.
1: Hát igen, csak ezzel kettő probléma van egyrésztről, hogy amiket te is említettél, Laci, hogy nagyjából pont azokon a pályákon nem működik ez a szabályrendszer, amikor a legikonikusabb, meg amit az átlag néző a legjobban szeret, és ez szerintem brutál nagy probléma. A másik, meg hogy nehogy már a pályákat igazítsuk a szabályrendszerhez, az hanem, biztos, hogy pont fordítva kell. Kellene. Igen. Tehát én nagyon értem, például ez a közvetítésbe való cenzúra, amit előbb is említettünk, ez már megint annyira amerikai vonal, hogy ez tényleg már lassan ott tartunk, hogy ez nem sport, hanem ez már megint egy ilyen filmélmény, amit kapunk, azt mutatjuk meg a nézőnek, amit akar. Ugye nagyon
2: amit akarunk? Igen, nem, amit a néző akar.
1: Igen, amit a szolgáltató akar, tehát úgy értettem, igen, az amerikaiak, és egyszerűen nem az a lényeg, hogy te jól érezd magad, hanem hogy kapj egy ilyen filmszerű valamit, egy Drive to Survive-ot, és akkor ez lesz belőle.
2: És még azt se kapod meg, bocsi, mert a mezőnynek a 60%-a az nem kerül képernyőre.
3: Igen.
1: Igen, erről egyébként sokat beszéltetek pont a vasárnapi kibeszélőbe, így a belga nagydíj után, de folytathatjuk akkor ezzel is, mert...
2: És bocsi, akkor még az előzőhöz még annyit hozzáfűznék, hogy amúgy nagyon sokan akarnának kiutat ebbe a szabályrendszerből, de annyi pénzt elköltöttek rá, hogy nem mernek kiutat csinálni, és a hajtásláncbeli reformokat is hát széthúzták 3 évre, de eleve már egy sokkal kiheréltebb módon, és akkor még most jönnek, hogy akkor jövőre akár az aerót még inkább hozzáigazítjuk. Ez.
1: Igen, és akárki nyilatkozik, tehát bármelyik pilóta nem látszott, hogy bárki elégedett lenne. A nézők sem elégedettek. Nem tudom, erre próbáltam volna készülni, de erre nem, pont nem találtam a statisztikát. Nézettségbe ti utána nem jártatok, vagy van bármi pontos képetek, hogy tavalyi évhez képest? Már az elején tudom, hogy brutál magas volt, mondja mindenki kíváncsi volt az újra, de azóta már ez az új érzet elmúlt. Nektek van számotok, hogy a tavalyhoz képest van emelkedés, vagy visszaesés, vagy nagyjából stagnál?
3: Hát a többi tartalomgyártóval beszéltünk, most az F1 nézettségeit nem tudom, de a többi tartalomgyártó az hát egységesen azt mondta, hogy pláne az évelei nagy csúcshoz képest, hogy akkor hatalmas volt az érdeklődés, ahhoz képest mindenkinél csökkenés tapasztalható.
1: Hát akár még youtubert megnézitek, aki Forma 1-gel foglalkozik, igen, vagy ilyen műsor, mint az én is Forma 1 téma, hát szerintem fele nagyjából a tavalyi évnek a nézettsége. Igen.
2: Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ugye egy olyan évben vagyunk, amikor az évnek a feléig bárki bármilyen politikai témai műsort csinált, annak 100 000 fölötti nézettsége volt, az elmúlt egy hónapban bárki foci témájú dolgot csinált, annak 10 000 fölötti nézettsége volt, és akkor emellett ugye a Forma 1 az nagyon háttérbe szorult, de igen, tehát hogy a közvetítésen kívüli tartalmakért Magyarországon az emberek sokkal kevésbé érdeklődőek. Elvileg hivatalos Nielsen statisztikák alapján a hazai F1 nézettség az jelentősen nem csökkent, de az első 3 futam után, meg a nagyon nagy tavaszi szünet után ugye voltak olyan hírek, hogy például a spanyol, meg a nem is tudom, brazil közvetítés az ilyen 40%-os nézőszám visszaeséseket könyvelt el. Most az lehet helyspecifikus, de azokat nem tudom, hogy azok igazak-e, vagy azóta visszaálltak-e, mert ugye ez olyan hír, hogy csak a negatív szenzációnak van hírértéke, de elvileg a nagy hazai közvetítés az olyan nagy kárt nem számított.
1: És akkor beszéljünk arról, amit már előbb itt érintőlegesen említettünk, a középcsapatok és alsó csapatok teljes kivonásából. Ugye ti beszéltetek erről a hétvégi kibeszélőben, ott Józsi ugye igazoltan távol volt, hogy nyugodtan kezd most Józsi a véleményedet erről, mert hát tényleg olyan kevés igazi csatát látunk, de például pont a Racing Bullson belül, amit láttunk ugye a Lawsonék között, nem értem egyszerűen, hogy ilyet mi nem tesznek be egyből totálba, és mi nem ezt nyomatják. Tehát nyomatják folyamatosan azt, hogy hú, a második az elsőhöz képest már csak 2,2 másodperce van, de senkit nem érdekel. Ha meg végre látunk igazi csatát, és nem az, hogy kielőzzük egymást, nem az, hogy pont nekem több töltöttségem van, és simán elmegyek mellett, hanem az effektíve egy test elleni csata volt, azt meg max a kicsi inversbe kiteszik oda a bal alsó sarokba. Neked erről mi a vélemény, egy Józsi? Szerinted miért teszik ki ennyire, vagy miért veszik ki ennyire a közvetítésből ezeket a csapatokat?
3: Hát az nehéz pontosan megtippelni, hogy miért, de nagyon sokszor láttuk azt, hogy nagyon vigyáznak vele, hogy nehogy elvegyék a képet a top csapatoktól, és főleg aki mondjuk egy első helyért folyó, vagy második helyért folyó harcról nehogy elvegyék a képet, és bármilyen csata van hátrébb, azt sokszor inkább csak kirakják kis inzertbe, vagy még oda sem. De az a baj, hogy tapasztaltuk már ezt még top csapatok között is, hogy ahol ténylegesen csata folyt, akár az utolsó körben, vagy utolsó körökben, ott se vették el a fő képernyőt, hanem csak kis inzertbe rakták be az egyéb csatákat. Úgyhogy tényleg botrányos, nagyon-nagyon sokszor volt már így a közvetítésben hiba. Itt a belga nagydíjon csak azért jött ki, mert alapból nem volt túl sok esemény a futamon, és ez viszonylag unalmas futam volt, pláne ugye eddig nagyon-nagyon sok izgalom volt a futamok során, de ott is, ahol tényleg volt folyamatosan csata, ott is sokszor láttuk azt, hogy hiába látjuk, hogy van össze-vissza, oda-vissza előzés, mi egy olyan csatát, idézőjelben csatát látunk a főképernyőn, ahol nem történik semmi, és másodperc környékén utaznak egymás mögött körökön keresztül. Úgyhogy ezen mindenképpen változtatniuk kell a Forma 1-nél, mert ez nagyon-nagyon sok ideje már vissza, nagyon sok futam óta visszatérő hiba, és hát annyit nem változott azért a versenyzésnek a képe tavalyhoz képest, hogy ugyanaz a médiás gárda ne tudná levezényelni a futamot. Tehát ugyanúgy csak mutatni kell, ahol történik valami. Úgyhogy valami változás biztos, hogy be kellene iktatni.
1: Hát az egyik legkritikusabb abban a kibeszélőben talán pont le voltál egyébként, Laci.
2: Hát persze, tehát hogy most ugye istenítjük például Mika Häkkinennek a 2000-es előzését, és lényegében Colapinto bemutatott egy nagyon hasonlót ahhoz, kettő szélárnyékban ugye két pozíciót javítva, egy egyenesben kielőzte a csapattársát is, meg Lawsont talán pont, és annyi, hogy Gaslynak az onboardjából az ekkora kis képlenet megnézzük. És sehol egy visszajátszás. És ahogy mondtam, tehát közösségi médiában is bekeményítettek, ha azt te kirakod, fél napon belül letiltanak. Tehát, hogy nem tudod te sem megcsinálni azt, hogy akkor utólag kirakom, hogyha majd a hivatalos F1 média ugye azt megteszi, akkor ugye megláthatja a nagy érdemű. És addig ugye elkönyveled azt, hogy jé, a végén, hát micsoda sorrend alakult így ki. És én nagyon sok futam után éreztem azt, hogy a nagy csapatoknak a 8 versenyzője után, hogy milyen sorrend alakul ki a végén, az így a futamvégi statisztikából derül ki számomra. Mert amúgy tökéletesen semmit nem láttunk belőle, ahogyan az, hogy Nico Hülkenberg idén hogyan lett 3x4x11, vagy hogy igazából a Cadillac-ek és az Aston Martinok is amúgy volt olyan futamok, hogy tök jól csatáztak, képernyőre se kerülnek.
3: Abban annyiban megvédeném őket, hogy idén szerencsére annyira jó, annyira sok történés van az élmezőnyben, hogy sokszor nem jut már itt tényleg képernyőidő pláne annyira lejjebb, mint az Aston Martin.
1: Hát azért hozzátenném, hogy volt az, hogy pontért ment ez a csata egyébként, tehát az Aston
3: Martin ez igaz, között. Igen, ez igaz. De ebben egy minimálisra megvédeném, de ami már tényleg nehezen védhető, és a legdurább hiba, hogy idén nagyon-nagyon sokszor van olyan, mint az emlékezetes Monaco-i Stroll képernyőváltás, hogy ott is az egyetlen versenyen, a verseny egyetlen csatájáról elváltották a képet egy teljesen másik eseményre. És idén nagyon sokszor van ilyen, hogy van egy tök izgalmas csata, és a csata közepén váltanak valami teljesen máshol.
2: Általában egy nézői reakcióra, vagy valami
3: nézői reakcióra, igen, most Ausztriában is nemrég volt ilyen, hogy Verstappen csatázott, nem tudom, valamelyik Ferrarival, és akkor elváltanak egy néző feje mögé.
2: Egy baseball sapkára.
3: Igen. És pont a Croft is úgy kommentálta, az angol kommentátor, hogy tök jó, hogy ez a néző látja, de mi nem látjuk, ami történik, és tök jó lenne látni. Úgyhogy, és ilyen eseményben nagyon-nagyon sok volt ide.
1: Most hétvégén a virtuális safety car, és hogy nem azt mutatták meg, hogy miért van a maga a VSC, hanem mutatták, hogy az élmezőny visszalassít, nem tudom, töredékére a tempónak, és töltve delta időt. Tehát, hogy miért azt kell nézni, és fogalmat se volt. Most izgulsz, hogy baleset volt, történt valami, és akkor talán a másodiknál ott egy 2 másodpercre bevágták, hogy a háttérbe elfutott narancsárgába a pályamunkás.
3: De aztán még egy percig, hogy miért maradt, azt nem tudjuk, azóta se jársról.
2: Nekem az a gondolatom ebből, hogy ilyen misztikumot akarnak a Fornegy belecsempészni, hogy egyszer csak hirtelen lett. Tehát tudod, ilyen nagy történetmesélés, hogy megy a Királyfi, és egyszer csak eléugrott egy kő mögül egy vén boszorkány, aki 3 próba elé állította őt. És akkor az egyik próba mondjuk az elszemcsésedő baleső volt, a másik egy rossz időben jövő virtuális safety car, a harmadik pedig egy nem kooperatív lekörözött versenyző. És akkor hú, hát most nagyon visszaesett az előnye. Vajon mi történt? Soha nem tudjuk meg.
1: Még majd mindjárt kezdünk bővenet a csapatokról beszélni, de ugye úgy vezettem már fel, hogy Hungaroring hétvégéje lesz, akkor egy picit kanyarodjunk oda-vissza. Ugye mire ez a videó kikerül, addigra már nektek kikerült a forgatásotok, amit pont ma vettetek fel a pályán. Így gyorsan pár mondatban milyen érzés volt? Ugye Forma 1-es szituációról az első forgatásotok volt, ha jól tudom, ott a Hungaroringről. Milyen érzés volt, mennyire volt kényelmes az a kukás mellény rajta, Gyuri, és hogy kéne összefoglalni?
3: Nagyon kényelmes volt, egyébként nagyon jó élmény volt. Most voltunk ugye először a végleges, vagy nagyjából végleges felújított Hungaroringbe, médiaszoba nagyon jól klimatizált, de ugye arra a stádiumra értünk oda, ahol még nem is minden csapat kamionja ért oda, és nagyon nagy sürgésforgás volt az egész pedagógban, box utcában is, és a pedók részben is éppen építik össze a motorhomokat. Néhány csapat már kész volt a motorhommal, azt hiszem a Red Bull az teljesen kész volt, Mercedes is teljesen kész volt, a McLaren, Audi, meg a kis csapatok közül nagyon sokan még a kamionból szedik ki a cuccokat.
2: Hát ment ez délelőtt.
3: Igen.
2: Tehát mire ezt felvesszük, szerintem nagyon sok motorhomnak legalább már a váza áll.
3: Igen, tehát nagyon nagy a
2: mire kimegy addigra, meg az már médiasemény is volt.
3: Igen, azt elképesztő volt látni, hogy tényleg akkor a rumliból egy teljesen rendezett, kész épület, vagy több, ugye 11 épület lesz ott megépítve, és ennek most nehéz volt elképzelni, hogy tényleg holnapra vagy holnap utára kész épületek fognak ott lenni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. A célegyenes is tele volt még kamionokkal, ott is ugye építik a box utca részt, külön zajlik valamennyire, pedokot is építik a pedok, motorhome építő csapat, és ugye box utcai felszereléseket is szerelik be most egy külön csapat. Úgyhogy hát egészen különleges élmény volt így ebben a stádiumban látni a Forma 1-et. Hát ilyet még nem láttunk korábban, szóval sokan nem láttak még. Ugyanígy a nézők sem mehetnek ki, úgyhogy ezt nem láthatja senki.
1: Említettétek, ugye megbeszéltétek, hogy maga a pályának a karaktere az nagyon jól illik itt az új szabályrendszerhez. Nagyon jó futamot fogunk ezáltal látni, mert érdekessége ennek a új szabályrendszernek, hogy a régi szabályrendszerben meg az egyik legunalmasabb futam közé tettük be azért a Hungaroringet. Nagyon szerettük nyilván, de az egyik legunalmasabb volt. Most azért ez be fog kerülni, a nem is a legjobbak közé, de az első harmadba várhatóan itt az elvárásokhoz képest.
2: Szerintem a jobbak között lesz. Most az, hogy nagyon jó futam lesz-e, az ugye mindenkor az adott erő viszonyoknak a függvénye. De tehát az, hogy jó futam lesz, az szerintem abból következtetjük Józsival is, hogy a szabályrendszer valamennyire kompatibilis annyira a pályához, hogy sokkal természetesebb versenyzési gépet láthatunk, és utána az idei hajtásrendszernek meg a hajtásszabályoknak köszönhetően ugye sokkal nagyobb esély lesz pozíció cserékre.
4: Hát meg az aeroszabályok,
2: illetve az aeroszabályok miatt ugye sokkal kevesebbet veszít a versenyző turbo pozíció cserékre.
4: Hát meg az aeroszabályok
2: illetve is. Illetve az aeroszabályok miatt sokkal kevesebbet

0: Valóban akkor Hamilton Leclerc, vagy Leclerc Hamilton 1-2 lesz. Erre Antonelli úgy áporolta az egész mezőny segét, hogy két újraindításból egyiknél se látták őt többször.
1: De korábban ugye az volt a baj a hungaroringi pályával, hogy csak a célegyenesben lehetett előzni, és arra is sokszor kevés volt a DRS, és most meg az a jó idén, hogy nem kell egy egyenesre hagyatkozni mindenképpen ahhoz, hogy előzzél, nagyon sok más előzési pont van.
0: Tehát, hogyha nagyon bátor vagy, akár az Alesi után is bedobhatod.
1: Igen. Úgyhogy itt tényleg legalább ugye négy aktív aerozóna van, és mind a négyben lehetne akár előzni.
2: Hát és hát most már látnánk végre akkor mosolyogós pilótákat a futam végén. Nem tudom nektek az mennyire tűnt fel, de ott szinte akármikor nyilatkoznak, a győztes leszámítva, nagyon boldog embereket én sose látok. Tehát én nagyon azt láttam, hogy itt az összes pilótának a töke ki van ezzel az új érával.
0: Hát figyelj, nagy esélye, 21 versenyző nem fog mosolyogni a futam után, tehát sokaknál ugye még most is kínszenvedés. Nem tudom megmondani, hogy valaki mosolyogni fog-e. Most az, hogy valaki jól érzi magát az autóban, az sokkal inkább eredményfüggő, mint az autó vezetési élvezete. Tehát, hogyha nagyon rossz az autó, akkor nem leszel csak azért szomorú. Tehát, hogyha nagyon rossz vezethetőségű az autó, akkor nem leszel azért szomorú, mert harmadik helyen végeztél mondjuk egy kis csapattal.
1: Meg hát az év elején is látunk nagyon sok jó csatát, mondjuk Russell és a Ferrari között is, ott is ők is mondták, hogy tökre jelezték, ez az egyik legélvezetesebb futamok, mondjuk Kínában voltak ilyen csaták, és tényleg elhiszem, hogy ezt ők teljesen élvezik. És tehát attól függetlenül, hogy néhányan szenvednek az energiamenedzsmenttel, ez nem minden pályára igaz, nem minden autóra igaz, most is a Ferrarinál nem volt olyan nagy szenvedés az energiamenedzsmenttel, nyilván nekik is kellett néhány helyen természetellenesen visszavenni, de nem voltak olyan kiszámíthatatlan problémáik, mint mondjuk a Red Bullnál vagy a Mercedesnél. Úgyhogy meg Russellnél is. Ő évelején szerette ezt a szabályrendszert, mert élvezte, volt sikerélménye is, és tényleg jó csatái is voltak. Most meg ugye azzal szembesül, mint ahogy sok másik csapatnál, hogy nem is tudja, miért vannak problémái, nem tudja kiszámítani, mikor lesz energiája, mikor nincs energiája. Itt is beszéltünk akár a Spy rajtról, úgyhogy most nyilván változott neki is a véleménye, és nem olyan mosolygós az interjúkban. Inkább eredményektől is függ meg az, hogy kinek milyen problémái vannak. De ahogy megyünk, szerintem telik az idő, telnek a futamok, mind a szabályokatók is alkalmazkodnak a kihívásokhoz, a csapatok is alkalmazkodnak a saját autóikkal, energiamenedzsmentjeikkel a szabályokhoz. Egyre kevesebb lesz a probléma, és egyre inkább hozzászoknak ehhez, és jobb lesz a verseny. De ez tényleg kellenek még szabályrendszer terén is módosítások, nem elég az, hogy a csapatok alkalmazkodnak.
2: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Lacival és Józsival a Ground Effectből.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk továbbra is Deák László és Molnár József vendégeim. És Józsi, elérkezett a te pillanatod, végre ránézhetsz a papírra, amit hoztál meg, amit számoltál. Ugye hozzáteszünk, hogy ez egy szubjektív lista Józsitól. Ugye kigyűjtötte itt, hogy a Russell-Antonelli csata az hogy néz neki, hogyha nem lentek volna a technikai meghibásodások, de akkor átadom a szót, Józsi, mi az, amit kigyűjtöttél arra a papírra?
2: Hát én gondolom, rá akarsz térni a Mercedesre, pontosan. És akkor ott felmerül, hogy közülük fog valószínűleg eldőlni a világbajnoki cím, és ugye gondolom nagyon sok emberbe felmerült már a kérdés, hogy a sok Russell hiba, vagy Russellt érő balszerencse, meg Antonet is érte a balszerencse, ez nagyjából kiegyenlítődött már, vagy nem, és hogyan a bajnokság, hogyha ezeket mind figyelmen kívül hagyjuk, és nyilván szubjektív, valamennyire néhány dolgon lehetne módosítani, ha valaki nagyon kekeckedni akar.
1: Ami fontos még, hogy te azt mondtad, hogy ebben csak a technikai meghibásodások vannak benne, tehát a vezetés nem, technikai hibák ebben nincsenek benne.
2: A saját hibák nincsenek benne, minden olyan hiba benne van, vagy minden olyan hiba ki lett szűrve, amelyik a csapatnak a hibája, vagy bal szerencse, rosszkor jött safety car, technikai meghibásodás, stb. Úgyhogy ezek ki lettek belőle szűrve, és milyen lenne egy bajnokság, hogyha csak a versenyző tehetsége döntené el az eredményeket. És nálam az jött ki, hogy Russell vezetné a bajnokságot 216 pontra, tehát 5 ponttal vezetné a bajnokságot Antonelli előtt. És ebbe benne van, most nagyjából felsorolom, hogy Kínában ugye időmérő megkotlotta a Mercedes Russell alatt, ott lenne egy helycsere, aztán Japánban rosszul jött ki, Russellnek egy safety car, Kanadában nyilván motorhiba érről esett ki, ott Antonelli meg is nyerte. Monakóban, hát ezt ne is részletezzük, hogy mi volt, ott is jogosulatlanul vettek tőle el pontokat. Spanyolországban is volt egy kicsike, és Spanyolországban pont Antonelli vesztett többet, de Russell is vesztett volna azzal, mert mivel nem tudták beállítani a szárnyát, vagy pont rosszul állították be. De,
3: ugye azért,
2: de ott főleg Antonelli vesztett pontokat. Antonelli igen, vesztette. És ezt is figyelembe vettem, nyilván Antonelli is vesztett pontokat. Nagy-Britanniában szintén vesztett Antonelli rengeteg pontot, és Russellnek itt szerencséje volt, ugye a végső safety car-ral, itt ugye pont Russellhez tőle vontam le pontokat, és Belgiumban is szintén Russell kiesett, anélkül lehet, hogy meg lett volna neki egy dobogó. Ezen is lehet akár vitatkozni, de nem sokat változtat, nyilván egy-két pont különbség lenne, és ezzel alapján tényleg az jön ki, hogy ha nem lennének ezek a szerencsétlen balesetek, akkor tökre egál lenne a világbajnokság. Most tök mindegy, hogy ki vezetne, Russell vezetne 5 ponttal, vagy Antonelli akár vezetne 5 ponttal, mindegy, lényeg az, hogy egymás mellett lennének. Úgyhogy kár, hogy a bal szerencse így közbeszólt a világbajnokságba.
1: Mennyire értesz egyet tanult kollégádnak a számításaival?
3: Laci? Hát a kínai időmérővel azért vitatkoznék, de tehát őszintén nem néztem át tüzetesen. Én annyit mondanék, hogy ha a balszerencse, illetve a csapathibás faktorokat kivennénk, akkor 15 ponton belül lennének kb. Annak ellenére, hogy sokkal több olyan verseny hétvége volt, amikor Antonelli nyújtotta egyértelműen jobb teljesítményt.
2: Relatív, amúgy nem volt annyival több, mint amennyi érződik, de igen, Antonelli az abszolút, ami meg kell dicsérni, mert pont arról beszéltünk még a személyi velején is, hogy vajon Antonellinek sikerül-e azt a lépést megtennie, mint ami Piastri, amit Piastrinél láttunk tavaly, és abszolút sikerült, tehát teljesen felnőtt Russellre. annyit torzít nyilván a képen az, hogy mennyi bal szerencséje volt Russellnek, de évelején ugye gyorsabb volt Russell, és azóta pedig szinte teljesen egál. Oda-vissza verik egymást.
3: De nem amikor... is azt mondanám, futamhelyszínre változott. Tehát, hogy Antonelli itt Kínában...
2: Úgy átlagban egál, igen, de amúgy futamhelyszínre vannak elég nagy különbségek.
3: Igen, tehát igen. Antonelli itt Kínában meg tudta volna fogni simán Russell, de mondjuk Miami-ban soha az életben. Igen. Akkor Suzuka az is inkább egy picit Antonelli felé dőlt, csak hát a nagyon gyenge rajttal azon a pályán egy simán egy Russell győzelemnek kellett volna születnie. Akkor Monakóban az ég adta világon senki nem állította volna meg Antonelli, de akkor is Russelltől mennyi pontot elvett a rossz mérés, és aztán a csapat hibája. Utána a brit nagy díjon ugye ott az iszonyat mennyiségű forgatókönyv, de Russelltől egy alapvetően egy harmadik hely esett el, ami, hogyha azt nézzük, akkor Antonelli kiesésével egy másik lett volna, tehát azt mondod, hogy akkor ő pontot nem bukott, Antonelli egy sima győzelmet bukott. Tehát itt én sokkal inkább arra térnék ki, hogy a két versenyző színpadon vagy képernyőn látható teljesítményeit a csapat és az erőforrás nagyon gyakori hibái, illetve a vak szerencse az jelentősen hátrát adja. Tehát megint teljesen más lenne az összkép, hogyha mondjuk a belga nagydíjon a virtuális safety car-nál Leclerc, ahogy megörökölte a vezetést, azt meg is tudta volna tartani. És akkor ott tartanák, hogy akkor Antonellitől a bal szerencse megint elvett egy győzelmet. Tehát, hogy a Mercedesnek egyértelmű előnye van, de annyira megbízhatatlan, vagy nem annyira megbízhatatlan, inkább sebezhető, meg ugye annyi a Lutri faktor az idei Forma 1-ben, hogy nagyon könnyen bejönnek közéjük, vagy akár eléjük is versenyzők, akiket aztán vagy le tudnak győzni, vagy nem.
1: Igen, és te is említetted, pont felírtam én is egyébként a jegyzeteim közé, Józsi, ezt az Antonelli-Piastri párhuzamot, mert szerintem eddig ez az év ez egyben a tavalyit hozza vissza így az élcsapatot nézve. Összességében Antonelli azért megmutatta, hogy ő tényleg végre behozta azokat a reményeket, amivel ő megérkezett ide, mert azért volt olyan közös műsorunk még, ha nem is az év elején, de a tavaly valamikor évközben, amikor féltettük őt egy picit, hogy nehogy túl nagy pofont kapjon Russelltől, most meg olyan szinten tud dominálni, és olyan dominanciát mutat tényleg csapaton belül, meg az egész mezőny felett, és olyan higgadt, olyan érett, hogy egyszerűen én nem is nagyon tudok olyan konzisztensen rosszat mondani Antonelli idei versenyzésére.
2: Ez ami abban közös Piastri, vagy előtte Piastriról is úgy beszéltünk, hogy fel kell érni a Norrishoz, és ő is felért. Lehet, hogy csak beszélnünk kell róluk, és akkor felébrednek. Amúgy igen, abszolút igaz, tehát semmi kritika nem érheti Antonellit, és még, vagy reméljük, nem is fog odaérni, ahova Piastri év végére. Ugye az a kérdés, meg tudja ezt a rendőtet tartani év végéig, és nem lesz az, mint Piastrinak ugye tavaly év végén, hogy visszaesik a teljesítménye. Eddig nem látszik ennek nyoma, teljesen higgadt és jól kezel minden szituációt. Annyi, hogy lehet, hogy ezt a képet is árnyalja az, hogy most kérdés az, hogy Russellnek az autója mennyiben lassabb, mint Antonellié. Láttunk erre információkat, vagy egyértelműen látszik a telemetrián, hogy rejtélyes módon, mint hogyha kevesebb energiával rendelkezne Russell bizonyos időmérős körökön, amit nem lehet annyira megérteni, tehát korábban fogy el az energiája. Úgyhogy még hogyha a bal szerencséket nem is nézzük, még akkor is ugye kérdés az, hogy mit kezdenek rá az autójával. Tényleg gyengébb az autója, tényleg rosszabb, és mennyire lehet így összehasonlítani a két pilótát. De még ettől függetlenül is, tehát tök mindegy, hogy mondjuk 4 tizeddel kap-e ki Russell, vagy csak 1 tizeddel, lényeg az, hogy Antonelli nem nincsen hátrébb, az biztos, hogy nincsen hátrébb. Tehát csak azt látjuk, hogy valószínűleg, hogyha egyenlő feltételekkel mennének mind a ketten, akkor Russell közelebb lett volna mondjuk a legutóbbi időmérőn, nem azt, hogy megelőzte volna Antonellit. Úgyhogy ez mindenképpen őt dicséri, hogy abszolút felnyomt a feladathoz.
3: Szerintem a legjobb dicséret az, hogy úgy állunk neki minden hétvégének, hogy ezen a hétvégén le lehet őt győzni. Tehát, hogy már természetesnek vesszük a viszonylag kiegyensúlyozott, konzisztens és magas szintű teljesítményét, amit úgy sikerült felépíteni, hogy mind a média visszhang, mind a nézői elvárásokban, amúgy az a nagyon nagy esélyesség terhe, szerint én nem gondolom, hogy nyomja a vállát olyan szempontból, hogy tudod, arra beszél mindenki, hogy na akkor most is le tudod győzni Russellt, most is megnyered a futamot, nem arról, hogy 43 ponttal vezetted a bajnokságot, ki fog tartani? Nagyon rettegsz a Ferrari-tól? Múltkor is kiestél, nem biztos, hogy ez olyan sokáig el fog tartani. Tehát, hogy nagyon jó a médiája is, nagyon jó a megítélése is, nagyon közönségkedvenc lett, újságíró kedvenc lett, és ez ugye egy nagyon kemény, pozitív visszacsatolás a saját, tényleg még ilyen kifejezetten bohókás, tini viselkedésével egybegyúrva. És tényleg az, hogy második szezonjában ebben a teljesen másfajta versenyző képességeket előtérbe helyező szabályrendszerben úgy tud menni, mint hogyha egy sokszorosan tapasztalt világbajnok lenne.
1: Hát igen, szerintem az mindenféleképpen még azért pozitív a neve mellett, hogy körülbelül másfél-két hónapig még nem is kaphatóan kérdéseket, hogy hú, izgulsz majd, mennyire közel van, hogy tehát még ez a teher sincsen rajta, ugye, tehát itt az utolsó 5-6 futamnál lesz majd test közelben az, hogy na most már tényleg ott vagy, és akkor el lehet agyalni, mint hogy Piastrinál is volt tavaly. Nyilván nem lehet megmondani, tehát ilyenkor csak mindig véleményre vagyok kíváncsi, és nem egzak válasz, mert nem lehet megmondani, de Antonellit be tudjuk tenni azért Piastri fölé mentálisan, mert ha belegondolunk a tavalyiba, azért Piastrit is mindig dicsértük, hogy egy kicsit ilyen ő is egy jégkocka, hogy nem nagyon látsz érzelmeket, hogy azért ő is egy profi, és valószínűleg végig fogja vinni. Antonellit ilyen szempontból milyen karakternek gondoljuk?
2: Ahogy mondtad, ezt nem lehet megmondani.
1: Azért mondom, hogy véleményre vagyok kíváncsi.
2: Azon, hogy nem láttuk még Antonellit nagyon-nagyon más alá helyezve, és Piastrinál sem feltétlenül akkor jött ténylegesen a sorozatos hibáinak a korszaka a tavalyi év végén, amikor legnagyobb volt a nyomás, hanem teljesen random valahogy bekerült olyan spirálba. Nem is tudja szerintem még ő se, hogy mi volt a pontos oka. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megmondani. Én, hogyha jellemüket akarom nézni, én Antonellit egy talán egy úgymond gyengébb jellemnek, egy érzelmesebb jellemnek látom, mint Piastrit, de ez nem hiszem, hogy olyan sok köze lenne ennek a versenyzői tehetséghez, de tényleg személyes jellem tekintetében talán Piastrit egy hidegebb fejűnek gondolom, mint Antonellit, de még egyszer mondom, ez nem biztos, hogy negatív hatással lesz az ő teljesítményére.
1: Laci?
3: Én is hasonlóan gondolom, tehát főleg életkorból, bár nem, mint hogyha Piastri egy Matuzsálem lenne, de hogy jaj, kifejezetten ilyen tehát sokkal nyíltabb, sokkal közlékenyebb, sokkal inkább az érzelmei által vezérelt képet látunk Antonelliről, ami tényleg hát 19 éves augusztus valahanyadikán van a születésnapja, akkor lesz kemény 20 éves versenyző, és teljesen más, hogy viselkedik, mint Piastri. Egyrészt teljesen más a csapat kommunikáció körülötte, mint a tavalyi McLaren 2-ösnél, de hogy ez most erősebb vagy gyengébb mentális képességet jelent, vagy hát nem mentális képességet, mentális erősséget, így azt meg nem tudom mondani neked. Annyit látunk, hogy jelenleg ugye a hétvégéi teljesítményére nincsen kihatása. És talán is Piastrinál szerintem inkább leszámítva a bakui futamot, nem is feltétlenül az a nagyon sok látványos hiba volt az, ami miatt elbukta a bajnokságot, hanem az, hogy úgy ment egy hétvégére, hogy az egész hétvégén 0,3-del elmaradt Norristól, és abba belefértek mások is. Antonellinél még nem látsz ilyet. Az első szabad edzést általában nem nyeri meg, de péntek délutántól kezdve meg, ott van, és akkor a Q3-ban meg hirtelen egy másodpercet gyorsulunk.
1: Azt, hogy Russellnek tényleg telemetriában mindenből kimutatható, hogy tényleg problémája van, ezt nyilván erre sem lehet egzak választani, de ezt mennyire lehet kijavítani, mennyire lehet ezt egyáltalán csapaton belül kezelni? Russellt mennyire kell ilyenkor ápolni, mint ember, meg mint versenyző? Tehát tényleg úgy kezdte meg ezt a szezont, hogy azért, ha kellett volna egy pilóta sorrendet állítani, azért nem tudtad őket egy A, egy B-nek kitenni, hanem azért egyértelműen Russell volt az első szám, és mégis vele történik meg ez. Ezt Toto Wolffnak és a Mercedesnek ez hogy kéne kezelni? Tehát mert ez egy borzasztóan kellemetlen szituáció szerintem.
2: Ez nem úgy, ahogy most kezelik. Most Toto Wolff egyértelműen a felelősségnek a legalább a felét ugye a Russellre tolja, de inkább a nagyobb részét Russellre tolja. És amúgy elvég megvizsgálta a Mercedes az egész amúgyát mindenhol, és nem találják, hogy mi okozhatna bármilyen problémát.
3: Annyit pedig mondtak most, hogy a belga nagydíj kemény 900 méterre alatt láttak valamit a motoron.
2: Igen, ezt még belga nagydíj előtt mondták, hogy megvizsgáltak mindent, és nem találtak semmit, ugye mert ugye Silverstone-ban is panaszkodott erre a jelenségre.
3: Hát is ott is, tehát a kopszból kifele jövet, 6-8 km/h végsebesség deficitje volt Russellnek. és ugye itt is a Stavelovból kifele jött a 10 km per óra végsebesség, és a rajt után meg egyáltalán semmi elektromos rásegítése nem volt, úgyhogy szegény gyerek
4: padlószint. Nem is a rajt mutatja szerintem a legjobban, mert rajtnál lehet bármi
3: megszabarodás. Kifele, vagy a radiumból kifele.
4: Vagy a Blanchimonból, ahogy tovább mentek, és a időmérős körön. Blanchimonból onnan, még az utolsó egyenesre, még a sikán előtt, ott lenne még egyenes szakasz, és ott jelentősen, de 10 km per órával lassabb volt, mint Antonelli, ami nagyon durva. Úgyhogy,
3: és még egyszer, hogy nem emiatt nem lett pole pozícióban, de emiatt lett harmadik. Tehát, hogyha...
4: Negyedik.
3: Ja, hát jó, igen. Negyedik, igen. És aztán ugye harmadik. Tehát, hogyha végig mennek, akkor kikap 1,2.
4: Emiatt 3-4 tized különbség, és nem 1 tized.
3: Igen.
1: Táblázatodban egyébként ezt a Spy hétvégét hány pontnak írtad? De a
4: Spy hétvége, ezt nem vettem figyelem egyébként, ezt, tehát mondom, ebben az sincs benne ebbe a számításban, hogy Russellnek rosszabb ugye az autója, ahogy látszik, csak az van benne, hogy Russell ugye kiesett, és alapból pedig egy dobogó összejött volna neki egy harmadik hely, ami szerintem reális lehetett volna.
3: Igen. Hát ugye annyit láttunk, tehát még bocsi, hogy közel, telemet ilyen, hogy Russell a Camelben 3.16-ig gyorsult, és a két Ferrari meg 3.36-tal ment el mellette. És ez nem tudás különbség.
4: Igen.
1: Hát igen, és Russell is ezt emelte ki egyértelműen, és amit te is említettél, Józsi Totóval kapcsolatban, nekem is picit ez a fura, hogy azért általában egy csapatfőnöknek kéne ezt mondania, és nem Russellnek úgymond magát megvédenie, de nekem is ez a narratíva látszódik, hogy Russell egyértelműen okolja a körülményeket, meg picit a csapatot is, Toto Wolff pedig azt mondja, ez a legjobb, most nyilván nem szó, de azt mondja, ez a legjobb autó, láthatjuk Antonellit, milyen jól megy, akkor biztos nem velünk van a probléma.
3: Toto Wolff négyszeresen is érdekelt benne, egyrészt, mint ugye menedzser, egyrészt, mint csapattulajdonos, egyrészt, mint ugye a Mercedesnél is ott lévően, tehát nem mondhatja azt, hogy az én általam tulajdonolt csapat által gyártott motor a te autódban szak, mert hát az négyszeresen is rosszul jön neki rajta, de hogy igen, tehát ha a költségsapka megengedi, Russell helyébe egyértelműen verném az asztalt, hogy teljesen új autót kérek, bevállalom a box utcai rajtot is vele, és hogyha utána is el vagyok maradva, akkor csak magamra nézhetek. Tehát így is elismerte Silverstone után, hogy ha fene-fené teszik is, akkor se tudta volna megelőzni Antonellit, és Antonelli egyértelmű jobb munkát végez, mint ő, de az, hogy a kettejük közé még bejön valaki, azt nagyon nehezen tudja elfogadni, úgyhogy egyértelmű idővesztesége van önhibáján kívül. És ez a nehéz. Tehát, hogyha még tudod, ott van benned az a bosszúság, hogy az autód hibája miatt eleve nem tudod hozni azt a teljesítményt, amit elvárnak tőled, azutána a maradék elérhető teljesítmény célodat is rontja. Tehát lehet, hogy az utolsó két tizedet azt egy úgymond tökéletes autóval már csak a magabiztosságban le tudná dolgozni Russell, aztán lehet, hogy kap egy teljesen új autót, és akkor a 5 tized helyett csak 3,5 tized lesz a hátránya.
1: De a műsoridőnk már nagyon a végéhez közeledik. Srácok, bármit még, amit így a Mercedes-szel kapcsolatban, vagy a bajnoki versennyel kapcsolatban szeretnétek elmondani?
3: Hát én annyit, hogy ha folyamatosan jönnek ezek a technikai hibák, meg kiesések, akkor a konstruktőrére még odafigyelhetünk.
1: Igaz, említetted a kibeszélőben is, hogy azért a Ferrari-t ilyen sok.
3: Hát most 70 pont a különbség, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Tehát a Mercedes-nél, a két gyári Mercedes-nél szerintem 2-2 hátrasorolással legalább tudunk számolni. A Ferrari-nál jobb esélyt adok arra, hogy 4 motorral kihúzzák a szezont.
1: Úgyhogy ennyi lett volna akkor a mai adásunk. Laci, Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, a srácokat továbbra is a Ground Effect YouTube csatornáján és közösségi média is megtaláljátok több helyen. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem.
3: Köszönöm szépen.
4: Mi is köszönjük a meghívást.
1: Sziasztok!
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: please. Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Kat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Először a nagy fogyasztók áram felhasználását korlátozzák, nem a lakosságét, közölte Magyar Péter. Az agglomerációban vízkorlátozás lépett életbe több településen, Szentendrén javul a helyzet a spórolás miatt. 11 ezeren vettek részt az idei Balaton átúszáson, ideális 25 fokos vízben próbálkozhattak. Tovább súlyosbodott a paksi helyzet, a Duna alacsony vízállása miatt újabb rendkívüli intézkedésekre készül a kormány. Magyar Péter elmondta, paks termelése a megszokott 2000 megawattról 480 megawattra csökkent, és a teljes leállásra korábban vártnál hamarabb, akár már a hétvégén sor kerülhet. A miniszterelnök közölte, minden kisegítő erőművet üzembe helyeznek, új energiafogyasztási szabályok lépnek életbe, és bár önkorlátozást kérnek a fogyasztóktól, energiahiány esetén először az ipari nagyfogyasztókat korlátoznák, nem a lakosságot.
2: A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az egyes blokk még működő turbina generátor gépegysége augusztus 1-én 5 óra 45 perckor leállt. Közölte honlapján az MVM Paksi atomerőmű szombat reggel.
3: Magyarország rendkívüli helyzettel néz szembe.
2: Magyar Péter az este összehívta a védelmi munkacsoportot a víz- és energiahelyzet miatt. A meghozott döntésekről délelőtt közösségi oldalán számolt be. A miniszterelnök hangsúlyozta, Paks jelenleg mindössze 480 megawattot termel a megszokott 2000 helyett, és a teljes leállása akár már a hétvégén sor kerülhet. Közölte, minden elérhető kisegítő erőművet üzembe helyeztek. Hozzátette, egy újabb paksi kiesés esetén az önkéntes fogyasztás csökkentés már nem lenne elegendő, ezért új szabályozás lép életbe, amely szerint energiahiány esetén először az ipari nagyfogyasztók korlátozására kerülhet sor, nem a lakosságéra.
3: A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrizzük. Aki vállalást tesz, és azt nem tartja be, szankcióra számíthat. Amennyiben a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztás csökkentést rendelhet el, és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról.
2: Hozzátette, a lakossági fogyasztás korlátozása csak végső esetben, minden más lehetőség kimerülése után jöhet szóba.
3: Megváltoztatjuk az állam gondolkodását, rossz beidegződéseit és azokat az automatizmusokat, amelyeket az előző rezsim 16 év alatt épített be a rendszerbe. Abban a rendszerben minden döntést az ellopható pénz, a hűbéresek jóléte és a politikai hátország érdeke határozott meg, gyakran a lakosság biztonságának a rovására.
2: A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány átmenetileg szélesebb körben engedélyezi a visszatáplálásra alkalmas erőművek, mint például a háztartási napelemes rendszerek hálózati visszatáplálását, hogy több hazai energia kerüljön a rendszerbe, és csökkenjen az importigény.
3: Hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban elrendeljük a vasúti teherforgalom leállítását. Ezzel csökkentjük a vasúti rendszer esti energiaigényét, és további tartalékot szabadítunk fel.
2: Emellett a jövő hét első 3 napjára elrendeli a kormány az otthoni munkavégzést az államigazgatásban, ahol ezt a feladatellátás lehetővé teszi, és ugyanerre kéri a vállalatokat is. Az állami intézményeknél lekapcsolják a díszkivilágítást és minden mellőzhető világítást.
3: Ausztria és Szlovákia az interneten terjedő dezinformációkkal szemben nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkentené a Magyarország felé érkező dunai vízmennyiséget. A Duna vízállását elsősorban a vízgyűjtő területeken elmaradó csapadék határozza meg. ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülnünk.
2: A vízhiány miatt a kormány a harmadfokú vízkorlátozás elrendelésére kérte fel a vízügyi szerveket az érintett térségekben. Ez a nem létfontosságú vízfelhasználás korlátozását jelenti. Tilos lesz például ivóvízzel sportpályákat locsolni, vízfelületeket mosni vagy medencéket tölteni.
3: Továbbra is arra kérjük a nagyfogyasztókat, az önkormányzatokat, az intézményeket, a munkáltatókat és minden magyar embert, hogy lehetőségeik szerint csökkentsék az áramfogyasztást a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban.
2: A Fidesz frakció szerint Magyar Péter menekül a felelősség elől.
4: Felelős az időjárás, mert túl meleg van és túl kevés eső esik. Felelősek a magyar emberek, mert túl sokat fogyasztanak. Felelősek a magyar gyárak, akik a magyar embereknek munkát adnak, mert túl sokat termelnek. És persze felelősek az előző kormányok, mert nem oldották meg előre az összes lehetséges problémát és kihívást, amivel Magyar Péter szembesülhet.
2: A paksi helyzet miatt az energetika és vízügyi stratégia felülvizsgálatát sürgeti a Mi Hazánk. Torockai László X bejegyzésében azt írta, független műszaki bizottságnak kellene vizsgálnia a négy paksi blokk egyidejű leállításának indokoltságát, a párt emellett a tartalékkapacitások azonnali bevonását és a paks hűtését segítő műszaki megoldások vizsgálatát sürgeti.
1: A vízügy közleményben cáfolta azokat az interneten terjedő híreszteléseket, amelyek megalapozatlan magyarázatokat nyújtottak a vízhiányra és a folyók alacsony vízállására. Mint írták, tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a vizet. A nemzetközi egyezményeknek megfelelően úgynevezett zsinór üzemben érkezik a víz, vagyis a hozzájuk érkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. A rendkívül alacsony vízállások elsődleges oka jellemzően a folyók vízgyűjtő területén kialakuló csapadékhiány, nem pedig a vízlépcsők tartós visszatartása, írta az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legmagasabb szintű harmadfokú vízkorlátozást rendelték el 14 agglomerációs településen, köztük van például Pomáz, Budakalász, Üröm, Solymár. Szentendrén a legkritikusabb a helyzet, itt több napja nincs víz, ezért a helyieknek lajtos kocsikról biztosítják az ellátást. A vízmű arra kéri a lakosságot, hogy mindenki szüneteltesse a locsolást, medencetöltést, autómosást, továbbá az önkormányzatok is le, és csökkentsék minimálisra a vízfogyasztást.
5: Töltődnek a vödrök a tartálykocsik vizével. A tartós hőség és a kiemelkedően magas vízfogyasztás miatt csütörtökön másodfokú, péntektől pedig már harmadfokú vízkorlátozást rendelt el több helyen is a Dunamenti regionális vízmű. A pilisi agglomerációban a legkritikusabb a helyzet. Itt 14 településen, köztük Pilis-Szent Ivánon is felszólították a lakosságot a fogyasztás csökkentésére. A polgármester szerint azonban itt még biztosított a vízellátás.
6: Tilos az öntözőrendszerek használata, az utak, járdák locsolása, az autók mosása, valamint a medencék töltése. Haladéktalanul leállítottuk mi is a közterületi öntözést a településen. Jelenleg a tudomásom szerint Pilis-Szent Ivánon biztosított a vízellátás, nemrég egyeztettem a DMRV kollégáival, illetve műszaki hibáról jelenleg nem tudunk.
5: Ivóvízzel tölti meg ballonját ez a szentendrei lakos. Náluk harmadik napja nincs víz, de szerinte nem ez az első eset, hogy probléma van a környék vízellátásával.
7: Gondolom a rendszert azért kéne fejleszteni, mert már amikor ide költöztünk, akkor is előfordultak ilyen nyári napokon egy-egy napra. Ilyen hosszú még nem volt, mint ez, de ez nem ismeretlen már sajnos.
5: Nagy volt a forgalom a kijelölt utcákban. Folyamatosan érkeztek a helyiek a kihelyezett lajtos kocsikhoz.
8: Két napja. Hát úgy kezdődött, hogy reggel mielőtt elmentünk a városba, olyan 7 óra tájban, akkor még volt víz, és mikor hazajöttünk, olyan 9 óra tájban már nem volt.
9: Két és fél napja mondjuk így, mert hogy tegnap előtt reggel mi akkor észleltük először a vízhiányt, és hát nem tudtuk, hogy mi van, aztán nagy nehezen kiderült, hogy elfogyott a víz, és hát most várjuk, hogy megjöjjön.
10: De itt is estére, ha minden jó megy helyre.
5: Szentendre polgármestere igyekezett megnyugtatni a tartálykocsikhoz érkező helyieket. Fülöp Zsolt szerint még csak nem 300 család lehet ivóvíz nélkül, De reményeik szerint estére mindenhol helyreállhat a szolgáltatás.
11: Lényegesen javult az éjszaka folyamán a vízrendszer telítettsége. Köszönhető ez annak is, hogy a fővárosi vízművek vizet adott át a Honvédség segítségével a Dunamenti Regionális Vízműnek, és közvetlenül is töltötte a Honvédség folyamatosan egész éjszaka itt a Szentendrei Pismányi vízmedencéket.
5: A polgármester úgy látja, több évtizedes vízműfejlesztési elmaradás van, aminek hiányát most a lakosság szenvedi meg.
11: Gajdos László miniszter úrral tegnap itt egyeztettünk, itt helyszínen a Cseresznyés utcában, és ő elmondta, hogy az uniós pénzeket, amiket sikerült felszabadítani, azoknak egy jelentős része a vízi közműhálózat fejlesztésére fogják átcsoportosítani.
5: A Duna vízszintjének alacsony állása és az üzembiztonság fenntartása érdekében továbbra is mérsékelt vízhasználatot kér a lakosságtól a vízmű. A régiót sújtó hőkupola miatt pedig keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország egész területén.
1: A Magyar Labdarúgó Szövetség energiatakarékossági céllal változtat több mérkőzés kezdési időpontján. Azok a meccsek, amelyek este 7-kor villanyfénynél kezdődtek volna, korábbi időpontokra kerülnek át. Közleményükben azt írták, hogy a legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető, 17 óra 30 perc. Ha a kezdési időpont nem módosítható, úgyhogy érdemben lehessen vele energiát spórolni, az érintett mérkőzést elhalasztják. A megváltozott kezdési időpontokról például az MLS honlapján lehet tájékozódni. A Duna alacsony vízállása miatt már ezen a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet, miközben a kormány az energia és vízfogyasztás csökkentését kéri, a nagyfogyasztók és a települések is takarékossági intézkedéseket vezetnek be a csúcsidőszakban. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, a MÁV pedig a vasúti teherszállítást korlátozza.
12: Ahhoz, hogy a lehető legkisebb kár nélkül, legkisebb zavarok nélkül tudjunk túljutni ezen a pár napos, de lehet, hogy több hetes nehéz időszakon, ahhoz egy valódi összefogásra lesz szükség.
13: Az energiaellátás fokozott terhelésére és tartós vízhiányra kell felkészülni. A következő napokban sem várható számottevő csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein. Közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, aki felelős vízhasználatra kérte az embereket.
14: Ha valaki úgy gondolta, hogy nincs klímaváltozás, ha valaki nem hitt abban, hogy egészen megváltoztak a Földön a folyamatok, akkor most láthatja, hogy nagyon baj van.
13: A kormány az elmúlt napokban önkéntes fogyasztás csökkentést kért a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól.
3: Az eddigi vállalások mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról.
13: A Duna folyamatosan csökkenő vízszintje miatt már hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet. A szakértő szerint 1982 az első blokk indítása óta nem volt olyan helyzet, hogy valamelyik blokk vagy több nem működjön.
15: Hogyha tényleg bekövetkezik az állapot, hogy minden négy blokkot leállítják, és majd ebből kell visszaindulni napok, vagy adott esetben akár hetek múlva, vagy az is lehet, hogy akár ez egész augusztusban fennáll ez az állapot, és majd valamikor szeptemberben lehet visszaindulni, sajnos ez is lehetséges. Szóval, hogy ez a folyamat így ebben a komplexitásában még nem volt ténylegesen végrehajtva, ez adja a kihívást.
13: Az EON közölte, hogy megerősített készenléttel biztosítja az energiaellátást, a paksi atomerőmű ideglenes leállása és a rendkívüli hőség okozta hálózati terhelés idején. Budapest is takarékossági intézkedéseket vezetett be. Karácsony Gergely főpolgármester arról tájékoztatott, hogy a metró és a villamos vonalakon olyan menetrend lép érvénybe, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Egyes vonalakon pedig a trolibuszok helyett korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízelautóbuszok közlekednek majd.
16: A hatása ennek azért látható, számottevő, nem ez fogja megoldani az ország energiaproblémáit, de a magunk részéről ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországon ez a krízis megoldódjon.
13: A főpolgármester szerint budapesti vízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni. Így is azt kérte, hogy a következő napokban mindenki takarékoskodjon az ivóvízzel. A Budapest Airport is mérsékli energiafogyasztását, a MÁV csoport pedig átmenetileg csökkenti az általa használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Csúcsidőszakban korlátozzák a villanymozdonyok áramfelvételét, az elektromos buszokat pedig éjszaka töltik majd. Délután 5 és este 10 óra között pedig megtiltják a tehervonatok közlekedését.
17: Nyilván a kritikus tehervonatok, amik például a kőolajellátást szolgálják, azok nem, de minden más tranzit konténer tehervonat igen. Ez összességében egy 90 megawattóra teljesítmény vagy fogyasztás csökkenés jelent naponta. Ezzel is hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy elkerülhető legyen az elektromos hálózat üzemzavara.
13: A tárcavezető azt mondta, a személyvonatok közlekedésében egyelőre nem számolnak korlátozással. Kapitány István szerint a mostani válság rávilágított az energetikai rendszer hosszú ideje fennálló problémáira. Úgy fogalmazott, egy sérülékeny, drága és kiszolgáltatott rendszert örököltek az Orbán kormánytól. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, a Tisza kormány Európai Uniós forrásokból felújítja a villamosenergia hálózatot. 4000 megawattnyi szélerőmű és 3000 megawattnyi energiatároló kapacitást épít ki. A cél az, hogy az ország a jövőben kevésbé legyen kiszolgáltatott az ilyen válsághelyzeteknek.
1: Közben Magyar Péter pár perce bejelentette, hogy újra működik a Dunamenti erőmű, amelyet sikeresen kijavítottak, és ez 380 megawatt plusz kapacitást jelent. A miniszterelnök köszönetet mondott a szakembereknek a gyors munkáért. Beavatkozások kezdődnek a Velencei tónál, közölte Facebook oldalán az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László azt mutatta meg, hogy munkálatok folynak a kiszáradóban lévő tó víztereinek összekapcsolására. Elsőként Dinnyés térségében a Névtelen tisztás és a Kismihály tisztás közötti átjárót mélyítik. Cél a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területen és tavakon alkalmazott két élő munkagép is megkezdi a munkát. Több mint 200 katona jelezte visszatérne a Magyar Honvédség kötelékébe. 2023-ban az akkori kormány fiatalitásra hivatkozva szüntette meg több mint 1000 katona szerződését. Ruszin Szeddi Romulus személyesen kért bocsánatot az érintettektől. A híradónknak nyilatkozó szakértő szerint fontos gesztus a visszatérés megteremtése, a folyamat azonban nehéz lesz a katonák számára.
18: Számomra érzelmileg ez a mai nap azért fontos, mert azok a katonákat, akik fiatalítás címén 2023-ban elküldtek, nekik ma lehetőségük nyúlt arra, hogy újra itt legyenek közöttünk, és megkezdjék azt a visszavételi folyamatot, ami alapján az utolsó rendfokozatokkal, az utolsó illetményükkel újra szolgálhatják a magyar hazát.
19: A honvédelmi miniszter tájékoztatóját szombaton több mint 270-en hallgatták meg. A tárcavezető elmondta, a bálnába nem csak azokat várták, akiket fiatalításra hivatkozva küldtek el a honvédség állományából, hanem azokat is, akik nem vették fel a Covid elleni védőoltást.
18: Ezekre az emberekre igenis szüksége van a Magyar Honvédségnek és Magyarországnak. Nem feltétlenül ugyanabban a beosztásban, ami a korábban voltak, de az ő tapasztalatuk, az ő tudásuk, az ő hazaszeretetük az igenis rendkívül fontos Magyarországnak és a Magyar Honvédségnek.
19: Az elbocsátott katonák visszatérésére adott lehetőség a korábbi honvédelmi miniszter szerint fontos gesztus, de úgy véli, ez elsősorban erkölcsi elégtételt jelent, mintsem valódi lehetőséget a katonai szolgálat újbóli ellátására.
20: 3 éve szűnt meg ezeknek a katonáknak a jogviszonya. 3 év óta a korábbi fizetésük 75%-át kapják, állami szférában nem helyezkedhettek el, de másodt igen. 3 év alatt elég sokat változott a haderő. Valószínűleg azok az idősebb, tapasztaltabb katonák is sokat változtak, akik elbocsájtásra kerültek korábban.
19: Emiatt Juhász Ferenc szerint nehéz lesz a visszatérésük. Az erre adott lehetőség úgy véli, azt az üzenetet hordozza magában, hogy a hadsereg figyel a katonáira. Irulj! A most visszatérők száma jelentősen elmarad az elbocsátottakétól, amiből Szekeres Imre szerint az látszik, hogy a Fidesz kormány maradandó kárt okozott a Magyar Honvédségnek.
21: Katonák egy karrierpályát futnak be a szó jó értelmében, tapasztalatot szereznek, előléptetik őket, újabb vezetői beosztásba kerülnek, azt is megismerik, és így tovább lépnek. Ez a folyamat szakadt meg, és ez már nehezen pótolható. Remélem, hogy akik vállalkoztak arra, hogy visszatérnek, ugyanígy folytatni tudják a saját katonai pályájukat.
19: Azokkal, akik jelentkeztek a visszatérésre, a napokban felveszik velük a kapcsolatot. Számukra Ruszin-Szendi Romulus tájékoztatása szerint próbaidőt nem írnak elő, de az egészségügyi és fizikai követelményeket teljesíteniük kell.
1: Legalább 9 ukrán civil meghalt, sokan megsebesültek Kijevben, amelyre elsősorban ballisztikus rakétákkal mért csapásokat az éjjel az orosz hadsereg. Az ukrán haderő kifogyott a Patriot rakétákból, így mindössze egyetlen lövedéket tudtak elfogni. Megrázó felvételek következnek.
0: Légiriadót jelző szirének hangja, bombatölcsérek, összetört mentőautók. Ilyen volt a ma hajnali orosz légitámadás ennél a kijevi önkormányzati cégnél, amely speciális járműveket biztosít az orvosi ellátáshoz. Szerencsére senki nem sérült meg, mert a munkatársak az óvóhelyre siettek, de épületek és járművek semmisültek meg. 5 mentőautó teljesen kiégett, 20 pedig megrongálódott, mondta a vállalat illetékese. Károk keletkeztek Litvánia kijevi nagykövetségének épületében is, amelynek a közelében csapódott be az egyik orosz rakéta. Egy kijevi önkéntes testkamerája felvette az orosz támadás utáni pillanatokat. Egy nő ballisztikus rakéták érkezésére figyelmeztetett. Az emberek pánikszerűen menekültek az óvóhelyre, amely zsúfolásig megtelt. Többfelé házak gyulladtak ki, köztük számos raktárépület. A lövedékek lakónegyedeket is telibe kaptak. Kijev 7 kerületében keletkeztek súlyos károk. Sokat civil halott, és csak nem 30-an megsebesültek. Oroszország népirtást követel az ukrán népen. Az a célja, hogy megsemmisítsen, illetve kifárasszon bennünket, hogy kapituláljunk. Ez azonban soha nem fog megtörténni, mondta ez a túlélő. Az orosz hadd kapituláljunk, ez azonban soha nem fog megtörténni, mondta.

0: ám nemrég végleg letett róla.
1: A FIFA visszavonta vitatott befektetési tervét. Gianni Infantino, a szövetség elnöke mégis végképp elvesztette az UEFA bizalmát. A FIFA hajnalban vonta vissza a világbajnokságok kereskedelmi jogainak részleges eladásáról szóló tervét. Az Európai Szövetség azonban teljes körű vizsgálatot sürget, szerinte ugyanis az elnök megszegte az átláthatóságra tett ígéretét. A brit miniszterelnök Andy Burnham pedig kijelentette, Infantino nem a megfelelő ember a FIFA vezetésére. 11 000 résztvevő, 25 fok körüli víz és alig mozgó levegő, ez jellemezte leginkább a Balaton átúszást Révfülöp és Balatonboglár között. Az úszók és a száposok is azt mondták, ideális körülmények voltak a próbához. Korábban kétszer már halasztották az időjárás miatt a programot, de érdemes volt várni a mai alkalomra.
2: Kitűnő körülmények várták a Balaton átúszás résztvevőit. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot végig vitorlások biztosítják, de ilyenkor folyamatosan vigyáznak a vízimentők és vízirendőrök is. Ennek is köszönhető, hogy a próbázók teljes biztonságban vannak.
3: Ugye megérte a kétszeres halasztás, hiszen közel ideális körülmények között 25 fokos vízhőmérséklettel és alig fújdogáló széllel gyönyörű napsütésben tudjuk most megrendezni. Körülbelül olyan 11 000 teljesítőnk lesz majd.
2: A Révfülöpi rajtelőt várakozók azt mondták, hogy itt is az első próbálkozás a legnehezebb.
4: Az első átúszás előtt mi is jártunk úszodába, gyakoroltunk, minél hosszabb távot tudni egyszerre úszni, az fontos. Először az a legfontosabb, utána lelkileg, mert ha az ember elhiszi, hogy át tudja úszni, akkor utána már minden okés.
2: Volt, aki 80 fölött, 83 évesen vágott neki a távnak.
5: Minél korosabb az ember, annál több időt kell tapasztalatom szerint előtte bele befektetni. Ennyi.
6: Mennyit gyakorolt rá?
5: Én a jelen életszakaszomban heti 3-szor úszom.
2: A körülményekkel mindenki elégedett volt.
7: Nem vagyok hozzászokva ezekhez a hosszú távokhoz. Főleg, amilyen nem is úszó vagyok, hanem vízilabdázó, de önmagában élveztem. Úgy éreztem, hogy jó időt jöttem. Eredetileg terveztem megállni, de úgy a fele után úgy éreztem, hogy még megy, úgyhogy meg tudom úszni.
8: Jó volt nagyon. Én most úsztam át először, de biztos nem utoljára. Köszönöm szépen.
6: Teljes úszás volt?
8: Teljes úszás volt, igen. Az első és utolsó kilométer volt a legnehezebb, de úgy gondolom, hogy amit kitűztem magamnak célul, sikerült teljesíteni.
9: Hullámokat éreztem, az idő eredmény alapján valószínűleg volt is. Sokkal rosszabb lett, mint tavaly. De mindegy, jó volt. A víz az nagyon kellemes volt már az elejétől, úgyhogy szuper volt, jó érzés volt, de jó átérni a másik oldalra.
2: Az 5,2 kilométeres táv mellett féltávon is indulhattak a versenyzők, illetve állva száppon is neki lehetett vágni a távnak.
1: 30-nál is több szibériai tigriskölyköt mutattak be a nagy közönségnek a héten Harbinban, Kína északkeleti részén. A tigrisek valamennyien az év első felében születtek, a legkisebbek voltak a legnépszerűbbek, ők még csak totyogtak a kifutóban. A tigriskölykök még nem olyan félelmetesek, mint felnőtt társaik, így a látogatók egészen közelről csodálhatják meg őket. A Harbini Nemzeti Parkban egyébként az elmúlt 9 évben 27-ről 72-re emelkedett a szibériai tigrisek száma. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Híradó, most következik a heti világhíradó Szőlősi Györgyivel, viszontlátásra!

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.
1: Yeah. Hey.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.

soha ne veszítsd a figyelmed elől Jeruzsálemet és a szent helyet, a szentélynek a helyét, illetve a szentéllyel kapcsolatos ügyet vagy státuszt, ahogy éppen áll. Jó, hogy ezt már 2000 éve mondják, de hát sajnos Isten ennyi időt adott, ő hosszú törő, még kevesebbet, ha rajtunk múlott volna, egészen biztos nem adtunk volna 2000 évet, de azért, mert mi, bennünk nincs akkora szeretet, mint Istenben, mert az Isten a szeretet, és a szeretetet csak tőle tudjuk tanulni, és tőle kapunk, és egyre inkább, és mindig szükségünk van, hogy újra és újra megtanuljuk a türelmet és a hosszú türést, de hála Istennek, Isten hosszú türő, de sajnálatos módon most sok jel mutatja, hogy ez a hosszú türésének is kezd vége lenni. És ennek is megvan az oka. Tehát dicsőség az Úrnak, a szentély és a Jeruzsálem, tehát a proféciákban középpont, centrum. Aki tudatlan Jeruzsálem múltjával, szerepével, és a jövőre vonatkozóan a küldetésével, az igazából Istennek a munkáját félreérti, nem érti pontosan, és hát tudjuk nagyon jól, hogy ebből nagyon sok probléma származott, tévtanítások származtak az elmúlt évszázadokban is, hogy rosszul értelmezték Jeruzsálemet, figyelmen kívül hagyták Isten igéjét, kinyilatkoztatását, és ezért rosszul viszonyultak Jeruzsálemhez. De most olyan korban élünk, hogy az Úr gondoskodik arról, hogy akinek van nyitott szíve, nemes lelke van, szíve van, az kaphat ezen a területen is Istentől nagyon sok kijelentést, és hála Istennek, hogy öröm, hogy a magyar társadalomban is milyen változás állt be az elmúlt évtizedekben a Jeruzsálemhez való viszonyuláshoz. Azt gondolom, hogy akik emlékeznek a 90-es évek elején, tudják nagyon jól, hogy Izrael is, Jeruzsálem is, de különösen a szent hely egy olyan ismeretlen dolog volt, misztikum volt, hogy az emberek rosszul voltak, hogyha erről volt szó. Te abszolút nem tudták, hogy miről van szó. Ez a helyzet. Most meg öröm hallani, hogy megváltozott a gondolkozás és változás folyamatában van, és ez a változás szerintem jó irányú. De hogy eddig is befolyásolták a hívők a közgondolkozást Jeruzsálemmel kapcsolatosan, a jövőben is nagyon fontos, hogy ez a befolyásolás erős legyen, ne csökkenjen, hanem növekedjen és erős legyen, mert a nemzetnek a jövőjét is meghatározza a szentélyhez, Jeruzsálemhez, Izraelhez való viszonyulás. Ezért az Istennek a munkája ma párhuzamos két vonalon halad, az egyház, aki az igazi egyház, akiket Isten használ az Isten országának az építésére, hirdetésére, és az Izraelben, ami zajlik. Illetve ami zajlik, hát az most éppen káoszról hallatok minden nap, de ez se zavarjon meg benneteket, mert nem azt jelenti, hogy meg fog kiúsulni Isten terve. Hát ezért nagyon fontos Istennek az igényének erre való figyelem, mert nagyon sokszor olyan dolgok történnek, hogy ami történik, úgy, ha ember világi módon nézi, tehát hitetlenül nézi, akkor úgy gondolja az ember, hogy lehetetlenség, hogy ez valaha is megváltozzon, és valami jó jöjjön ki belőle. De Isten, hányan hiszitek, hogy mindenható? Hányan hiszitek, hogy szuverén? Tudjátok, mi a szuverén? Hogy az, amit akar, azt meg tudja csinálni. Ezzel kapcsolatosan akármilyen akadály van, nem tudja meghiúsítani. Mi szuverenitásunk korlátozott. A nemzeti szuverenitás korlátozott. Hát most aztán még jobban korlátozva van a nemzeti szuverenitás, mert hiába van népakarat, ha a közvetlen népképviselő demokrácia van, látjuk, hogy ez olyan rendszer alakult ki, hogy ezt egyszerűen negligálják,
tehát hogy ne, a népképviselet sehogyan sem működik, hanem valami más akarat dominál fölötte. Nagyon érdekes dolgok zajlanak ma a világban, és nagy konfliktusok származnak ebből. De mi azért továbbra is ragaszkodjunk a népakarathoz, mert ez az alap, hogy a nép akarata, a nép által választott, felhatalmazott képviselők, politikusok hozzák a döntéseket, bármennyire is valakinek nem tetszik, de hát eddig az volt a szokás, hogy akik kisebbségben maradnak, ugyan biztosítják számukra a jogokat, de elfogadják a többségnek a döntését, és nem akarják erőszakkal, káosz teremtéssel azt felülírni és megváltoztatni. De most jelen pillanatban Izraelben ilyen kísérletek zajlanak, imádkozzatok Izraelért, de egy biztos, hogy az Isten akarata fog érvényesülni, akármilyen mély lesz a káosz, vagy akármilyen nagy problémák is alakulnak ebből a káoszból. A 23. fejezet, és ne felejtsétek el, még a Bibliával kapcsolatosan, a számozást azt nem Isten adja, nem úgy adja a proféciáknak. Figyelj ide, Máté, most adok kijelentés. Máté 23-24, ír le Máté. Tehát nem így jön, értitek? Vagy szól az Úr Jeremiásnak. Jeremiás, ír le. 6. fejezet, 2. verszaka. Ezt és ezt ír le 2. verszakba. Tehát ezt csak úgy elmondom, hogy ezeket a számokat emberek adták, és sajnálatos módon összefüggő proféciákat törnek meg a fejezetek száma és a versek száma. Ezért oda kell figyelni. Mert nem most kezdődött Jézusnak a proféciája. Figyeled? A 23. fejezetnek a végén kezdődött Jézusnak a proféciája, de az első részt a templomban mondta, most a proféciáról van szó, és utána kiment az olajfák hegyére, nézte akkori templomot, és mondta a korszak utolsó éveinek a legfőbb eseményeit, majd arról beszélünk, hogy milyen kettős értelmi van, de itt is előzetesen azt mondom, hogyha odafigyelsz a 21. fejezetbe, a válaszvonal hol van, amikor az utálatos szoborról van szó. Vagyis azt jelenti, hogy van a templom előtti utolsó korszak, és van a templom, vagyis a szentély előtti utolsó korszak, annak a utolsó évek, annak a jeleit sorolja fel, és amikor áll a templom, mert ugye nyilvánvalóan, hogy az utálatos szobor, az már feltételezi a szentélynek a fölállását. És utána sorolja föl a szentély utáni eseményeket, és nyilván az eljövetelét, és persze van egy kiegészítő rész, amely nem tartozik egyikhez sem, mert nem lehet beazonosítani, mert két visszajövetelről beszél. Az egyik kiszámítható, figyel meg jól majd, a másik pedig kiszámíthatatlan. És ami ránk vonatkozik, az a kiszámíthatatlan, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön. Mert annak nincs előzménye. Ott csak azt tudja, az Isten tudja, hogy mikor jár le a egyháznak a földi, ilyen módon a földi küldetése. Na, nézzük meg akkor tehát. Máté 23-at. 37. Jeruzsálem, Jeruzsálem. Ki megölöd a prófétákat, megkövezed azokat, akik te hozzá küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat? Miképpen tyúk egybegyűjti a kicsérkéit szárnya alá, és te nem akartad? Íme pusztán hagyatik nektek a ti házatok. Mert mondom, nektek mostantól fogva nem látok engem, mindaddig, míg nem azt mondjátok, áldott, aki jöjj az Úrnak a nevében. És kijövő Jézus a templomból. Tehát így van, ha kihagyjuk a fejezet számát, illetve a verszaknak a számát, tehát egy összefüggő proféciáról beszélünk. Tehát itt a názáreti Jézus Krisztus megadta a választ, mert a tanítványok három kérdést tettek fel. A három kérdés így szólt. Mikor lesz Jeruzsálemnek és a szentélynek a pusztulása? Mikor történnek meg ezek? Ez volt az első kérdés. A második kérdés, hogy mi lesz az eljövetelednek
a jele. A harmadik kérdés, hogy mi lesz a korszaknak, a végének a jele. Tehát ez a három kérdést tették fel a tanítványok. Ha elolvasod a 24. fejezet, az első kérdésre nem adott Jézus választ, mert hát nyilvánvalóan ott van a 23. fejezetében a válasz, amit felolvastam. Ébren vagy? Tehát, hogy Jeruzsálem, megölöd a profétákat, de még visszamegyünk erre. De egyébként, ha elolvassátok a Lukács 21-et, ott két válasz van az első kérdésre, egyébként ott találjátok meg a választ, hogy körülveszik Jeruzsálemet, ostromolják, a zsidókat elviszik nemzetek közé, és addig fogják taposni Jeruzsálemet, a nemzetek, míg be nem telik, a nemzeteknek az ideje. Tehát ez az első kérdésre a Lukács 21-ben, a 24. és a 20. versszakban található a válasz. De igazából itt is megvan a válasz, de itt a 23. versszakban. És itt három korszakról beszél Jézus Krisztus, és ez rendkívül fontos megérteni Jeruzsálem problémájával, történelmi sorsával kapcsolatosan, hogy miért olyan ellentmondásos szerepet töltött be Jeruzsálem eddig az Istennek az üvtörténelmében. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen csődöt mondott volna, de nem mondott, mert megtörtént a legfontosabb dolog. Megszületett az evangélium, dicsőség az Úrnak. Ha valamiatt kell szeretned Jeruzsálemet, akkor azért, mert ott volt az engesztelő áldozat, ott halt meg érted a drága Jézus, ott ontotta ki a vérét, Jézus érted, ott támadott föl a halálból, és ott aratott a bűn fölött, a halál fölött győzelmet, hogy te is győztes légy. Ha valamiért, ha ezért önmagáért örökké szeretned kellene Jeruzsálemet. Ez nem Tibetbe történt, nem Mekkába történt, nem Rómába történt, hanem Jeruzsálembe történt. Ezért Jeruzsálemet önmagában ez az esemény egyedül állóvá teszi. Tehát nincs hozzá hasonló város, amely ilyen nagy történelmi és üvtörténeti jelentőséggel bírna. És nem csak a Jeruzsálem nem csak fizikai valóság, hanem üvtörténeti helyszín, ami nélkülözhetetlen az egész üvtörténetnek a hitelességének a bizonyítéka körében. Tehát nem lehet mellőzni Jeruzsálemet, mert a Jeruzsálemet mellőzzük, akkor szinte mindent ki lehet húzni az evangéliumból. És sajnos ugye látjuk, hogy milyen hitetlenség jött létre a történelem során a keresztény világban, mert sajnálatos módon Jeruzsálemről elfeledkeztek a keresztények, vagy nem úgy gondolkodtak a keresztények Jeruzsálemről, ahogy gondolkozniuk kellett volna. És akik szeretik Jeruzsálemet, és szeretik Jézus Krisztust, az önmagában egy nagy vigasztalást és kegyelemet forrás jelent a hívőknek a szívébe. Tehát Jeruzsálem az nem olyan közömbös város, de nem azt jelenti, hogy én nemzetietlen vagyok, hazaáruló vagyok, hogy spirituális szempontból egy szép, gyönyörű Budapest elé helyezem Jeruzsálemet, mert Jeruzsálem, mondanám, mindenkinek az anyja. Az édes anyukája. És mindenki ott fog kapni vigasztalást. Ott fog beteljesedni mindazt, amilyen küszködésen átmész a hívő életedben. Hát, és ez érint bennünket is. Mert hát a mennyei Jeruzsálem, a földi Jeruzsálem elválaszthatatlan egymástól, és egyre inkább a kettőből egy lesz. A földi is olyan lesz, mint a mennyei. Még nem a millenniumi korszakban, de ott már azért nagy lépést fogunk tenni előre az örökkévaló Isten városa számára. Kérdezem tőletek, Ábrahám miért hagyta ott úrvárosát, Mezopotámiát? Miért hagyta ott a rokonait? Miért hagyta ott az apját, anyját, csinyját, binyját, a bálványimádásoknak, szobroknak, képeknek, okkultizmusnak, jövendőmondásnak? Miért? Mert rájött arra, nyilván kijelentést kapott, hogy Isten várost készített az őt szeretők számára. És ő rájött erre, hogy ez mennyei Jeruzsálem. Dicsőség Istennek!
És ezért adott tizedet Sálem királyának, mert tudta, hogy Jeruzsálem, ez az ősi neve, hogy ez kapcsolatban áll a főpapi szolgálattal, és a főpap nélkül nincs bűnbocsánat, nincs kegyelem, nincs megigazulás, nincs Istennek a java, áldása egyikünk számára sem az életünkben. De megvan. Hál' az Úrnak. Tehát az első korszak a helyreállítási kísérletek. Nyilván a helyreállítási kísérlet, Jeruzsálem helyreállítási kísérlete. Nyilván a helyreállítási kísérleteket megelőzte az apostázia, amely ugye Jeremiás korában történt, a babiloni fogságban történt az összeomlás, és a babiloni fogság után indult el a helyreállítási kísérlet, hogy helyreállítani újra a szentélyt, újra helyreállítani Jeruzsálemet, újra a zsidóságot, illetve Izraelt szövetségi néppé tenni, bibliai nemzetté tenni. Egyébként ma is ez a legaktuálisabb kérdés, mert az már tudjuk, hogy van modern zsidó állam, de hát nem ez az Isten célja. Isten ezzel nem nyugszik meg. Az Istennek a célja az, hogy ez a zsidó államból szövetség népe legyen. Isten népe legyen. Ez ellen az egész világ lázat. Ezt senki nem akarja, még sajnálatos módon keresztények sem. A döntő többsége keresztényeknek fogalmuk nincs erről, hogy ez az Isten üvtörtének a legfontosabb része, és emiatt lesz Armagedon, emiatt lesz Gog és háború, emiatt vannak most háborúk, és emiatt lesz rengeteg nyomorúság, és egészen a názáreti Jézus Krisztusnak a visszajöveteléig sajnálatos módon. Mert az emberek nem értik meg, nem értették meg, hogy Izraelnek val kötött szövetség, amikor Isten kihozta őket Egyiptomból, és a Sínain kötött velük szövetsége, az nem csak egy korszakot érintő, vagy két korszakot érintő szövetség, hanem ha odafigyelsz, az örök szövetség. Az a szövetséget Isten ugyan felfüggesztette, de nem szüntette meg, hanem be akarja azt a szövetséget az örökké valóságba vezetni, és ez jó, hogy ezzel a gondolattal, Istennek ez a gondolat, ez nem cionista gondolat, mint ahogy szokták mondani, hogy jó, cionista. Na és aztán, ha az van, mi? A cionizmus az egy szép dolog. Visszatérés Izraelbe, összegyűjtés a zsidóságnak, és visszaáll Izrael, Isten népének, és a Sekina helyett a názáreti Jézus Krisztus visszajön Jeruzsálembe, és ő kormányozza a világot. Nem mondd azt nekem, hogy ez rossz dolog. Az ördög mondja, hogy ez rossz. Úgy fél tőle, mint a... jobban, mint a Szent Elvisztől. Hát ettől fél, ettől van a nagy balhé, hogy nem akarja, hogy ez megvalósuljon. De dicsőség az Úrnak meg fog valósulni. És ezért vakítja, süketté teszi az embereket, hogy ne vegyék észre Jeruzsálemet. Legfeljebb elviszi őket turistaként Jeruzsálembe. Mind a tanítványok ekkor még turistaként voltak ott Jézus mellett. Látták, hogy Jézus szomorúan jön ki a templomból. Egészen biztos, hogy nem örömmel jött ki. Hát gondolták, megvigasztaljuk Jézust. És mondták, 46 éve már építik a templomot. Krisztus születés előtt 15-ben kezdte el Herodes, kedveskedni akart a zsidóknak, és a második templomot megnagyobbította, pompásabbá tette, az volt a mániája, hogy szebb legyen, mint a Salamonnak a temploma. És még 60-ban is a történelem följegyzi, tehát Krisztus után 60-ban is még folyt az építkezés, csak ugye közben kirobbant a rómaiakkal a háború, és az egész építkezés és az erőfeszítések sajnos ebbe torkolódtak, de hogy miért torkolódtak, annak megvan ugye az erkölcsi, szellemi, politikai, mindenféle oka megvolt. Na a lényeg az,
hogy a tanítványok ekkor még turistaként néztek, mint ahogy nagyon sokan így mentek el sajnálatos módon Jeruzsálembe, hogy megnézzük a szép épületeket, megnézzük a szép köveket, 2000 éves köveket, annál régebbi köveket, szent helyeket, azért templomokban nem jártok, de sokan azért mennek, hogy a templomokat megnézzék, Sencsír templom, és így tovább, stb. Nincs ezzel különösen nagy problémám, csak értsd meg, nem ez a Jeruzsálem lényege. És ez a problémám nekem, hogy sokan nem olyan áldással jönnek haza, mint amilyen jöhetnének, mert ostobán mennek oda. Jeruzsálem egy szent, szakrális, spirituális valóság, és ezt így ne közelíts meg. Ha szép házakat menni akarsz menni, akkor ne Jeruzsálembe menj Rómába, menj Párizsba, Londonba, vagy menj el Dubajba. Te modern városokat látsz. Tehát, hogyha szép épületeket akartok látni, van bőven a gyönyörű szép város, a világon megnézhetitek. Jeruzsálemben nem ezért megyek. Persze örülök, amikor látom, hogy mindig szépül, csinosítják. De hát igazából, hogy ez milyen lesz ma Jeruzsálem, fogalmam nincsen. Tudok, az biztos vagyok benne, hogy sokkal gyönyörűbb, hogy ez milyen lesz ma Jeruzsálem, fogalmam nincsen.

őben gyönyörködni, de hát álljunk meg egy pillanatra. Szulejmán építette a falat Jeruzsálem körül, az, amíg a magyarországok letiporta, és elnyomta, és jó, becsapta a magyarokat, tehát ő építette ezt a falat. Nyilvánvalóan ez nem zavar engemet, nehogy félreértés legyen, csak a helyére teszem, hogy ez a Szulejmán. De hát nyilvánvalóan újra mondom, hogy a Jeruzsálemben elsősorban nézem, Budapestről is tudom nézni, azért nem megyek oda, hogy megcsokolgassam a köveket, hanem azért, hanem szemlélem a Budapestet. Minden reggel, nem mondom meg melyik oldalt, azonnal megnézem, hogy mi Jeruzsálemről és Izraelről az friss hír. Az az első a tájékozódásomban, hogy mi van Jeruzsálemmel, mert szemlélem, mert rájöttem arra, hogy a proféciákat csak így lehet szemlélni, hogy szem előtt tartja az ember. Nyilván a földi eseményeket nem túlzolom el, mert amikor nem történik semmi olyan jelentőség teljes, akkor lapozunk, megyünk tovább. Oké, még nem jött el a Mesiás, menjünk tovább. Egyszer várom, hogy egyszer megjelenik Breakingbe. De remélem, hogy innét is le fogjuk látni, amikor megjön az Úr, mert minden szem meg fogja látni. De valószínű, hogy ők lehet, hogy egy pillanat alatt előbb látják. Na minden esetre nem turistaként meg kell menni Izraelbe, illetve Jeruzsálembe, hanem úgy, ahogy az Úr szemlélni, nézni a kijelentéseket. Isten igéje nélkül nem értelmezhető Jeruzsálem, nem értelmezhető a szent helynek a jövőjének az alakulása, nem értelmezhető a korszaknak a lezáró események, és azután következő új korszak. Tehát Isten igéjén keresztül kell nézni. Ha Galileába megy el az ember, akkor az evangélium története szerint néz az ember, mert ugye mi nagyon megváltozott 2000 év alatt a térség, de óriási nagy élmény, amikor az evangélium alapján nézi az ember, és a történeteket megeleveníti magába, és próbálja rekonstruálni, hogy abban a korban, Jézus korban, hogy is lehetett az a hegyi beszéd, hogy lehetett a kenyérszaporítás, hogy lehetett a vízenjárás, és így tovább. Tehát ezek az emberek rekonstruálja. És ahogy rekonstruálja, az a döbbenetes az Úrnál, különösen a szent lélekkel betöltött embereknek, ha erősen figyelsz az Úr személyére, megidézed, most nem halott idézés, hanem Jézust nem lehet halott idézésként megidézni, mert él. Csak a halottakra vonatkozik a halott idézés. De Jézus Krisztus megidézni, az nem halott idézés, annak semmi köze nincs a spiritizmushoz. Bátran gondolkodjál rajta, a képzelő erődet is elengedheted, mert az egy nagyon olyan, mint a filmvászon, és a Szentlélek tele van, a vászon megteli képekkel, evangéliumi képekkel. És figyeled, amikor figyeled, és soha ne a semmit talál, figyel, semmiből figyelj Jézusra, hanem mindig ragadj meg. Amilyen ige jön előtted, vagy történet, azon keresztül, mert figyeld meg, az a történetbe elmélyülsz, és azt próbálod rekonstruálni, egyre több jön belőle a szellemedbe. És olyan áldás lesz, mint a kútba, ahogy megtelik vízzel, ugyanúgy a szellemed megtelik Szentlélekkel. Jeruzsálem és izraeli utak ezért tudnak áldások lenni. Első tehát a helyreállítás. Nem volt sikeres a helyreállítás, mert a profétákra nem hallgattak, és ugye végül is megjelent a Mesiás, ő is proféta természetesen, és éppen elmondtam, hogy bement a templomba, kijelentette az én házam, és hát tulajdonképpen kiebrudolták a templomból. Ő meg úriember volt, ő nem hívott le 12 légiót a mennyből, hogy takarítsák ki a templomot, már most ő eljött, és ő a Mesiás, hogy nem kellek, nem ismeritek el, ezért kijött a templomból, és nyilvánvalóan, ha kijön a templomból a gazda, a templom, Mi várt? Mi lehetett a sorsa? A pusztulás. Semmi más. Semmi más alternatívája nem volt. Csak a pusztulás és az ítélet. És ez meg is történt 70-ben. A

0: a pusztulás. Következő, ez a második szakasz. 38. verszak. Pusztán vagy elhagyatott, magányos lesz a ti házatok. Ez kétértelmű kifejezés. Nem a magánházaikra vonatkozott elsősorban, hanem a ti házatok, vagyis az Úr háza. Ami a ti házatok lett, mert hát az Urat kiküldtétek, nem fogadtátok el, hogy ez én házam. Jézus ugye ezt mondta, és ezért az Istennek a háza üres sem, kijelentette, üres lesz, puszta lesz, és kész. És nyilvánvalóan van egy másik értelme, hogy elveszítik a magán házaik fölött is a tulajdon jogukat. És ugye ez sajnos 70-ben meg is történt a nagy részénél, és a Bárkobba fölkelés után pedig a rómaiak halálbüntetésnek a terhe mellett kitiltották a zsidókat Jeruzsálemből. Mit gondoltok, meddig nem mehettek zsidók Jeruzsálemben? Megrázó dolog ez számomra, és azt gondolom, hogy a keresztényeknek nagyon fontos lenne magukba szálljanak, persze, ne, hát én magamba szálltam, és már régen bűnbánatot tartottam, és azt gondolom, hogy a történelmi kereszténységnek ez is egy nagy történelmi bűne. Hogy a 7. század majdnem közepéig a keresztény római birodalom, tehát a Konstantin császár utáni birodalomra vonatkozik, és utána a bizáncsi császárság, az is keresztény volt, szintén érvényben tartotta a Hadrianus császárnak a törvényét. És ez egy óriási nagy bűn. Mert ha keresztények lettek volna, akkor nyilvánvalóan megengedték volna, hogy a zsidók visszamehetnek a templomba. Tudjátok, hogy nagyon sok baj ebből származik a mai napig is? Ezért van Izraelben még most is a muszlimok fele nagyobb bizalom, mint a keresztények felé. Sajnálatos módon. Bár a utóbbi időben kezd változni, de mégis jobban bíznak benne. Mert a bizánci császárság ideje alatt a 6.-7. század elején a zsidók összefogtak a perzsákkal, és egy rövid ideig elfoglalták Jeruzsálemet, akkor kezdhettek abban a rövid idő alatt a zsidók betelepedni újra Jeruzsálembe, és utána mindig nehezebb sorsuk volt a keresztény éra alatt, de igazából hát ez a probléma, hogy a keresztények elfogadták a pogány rómának a nem csak antijudaista, hanem, hát nem is tudom, minek nevezzem ezt, mert az Izrael nemzetének a megsemmisítéséről beszélünk, és a kinyilatkoztatás megsemmisítéséről beszélünk, és ugye ennek kapcsán fejlődött ki a helyettesítési teológia, és a helyettesítési teológia a mai napig is a keresztényeknek a tömegeit azért befolyásolja, és a gondolkozásaikat meghatározza, amely úgy szól, hogy mivel a zsidók a profétáknak és a mesiásnak, Jézus Krisztusnak nem hittek, hanem üldözték őket, sőt Jézus Krisztusnak a megfeszítésében felelősség terheli őket, ezért elveszítették a főpapi tisztséget, és elveszítette Jeruzsálem is az üsztörténetben azt a szerepét, amivel rendelkezett az Ószövetség ideje alatt. És ezért belépett ugye Róma helyére, a főpapként belépett, a zsidó főpapként, persze nem lehetett már a papi rendet Izraelbe, vagy Judeába helyreállítani nyilvánvalóan templom nélkül, de ebben nyilván benne volt Istennek az akarata, de azért egészen más, hogyha az emberek, vagy a kereszténység Isten igéje szerint viszonyult volna a zsidósághoz, egészen biztos vagyok benne, hogy az a nagy, hatalmas nagy fal nem épült volna föl Európában a keresztény és a zsidók között, és egészen biztos vagyok benne, holokausztra sem került volna sor. A dolgok összefüggnek. Egy nagyon nagy története van. Ezt nem azt mondom, hogy a kereszténységet terheli a holokauszt, tér a fő felelősség, de hogy felelős, az biztos, és teremtett Európában egy olyan közeget, hogy ilyen rendszer Európában ki tudott jönni, és az embereknek a gondolkozásában, világnézetében ilyen dolgok, a zsidósággal szemben ilyen sötét sátáni dolgok létre tudtak jönni. Mert olyan nagy hagyománya volt ennek ugye az istengyilkosságnak is nevezik, tehát a zsidósággal kapcsolatos elutasításnak, mert keresztelve Aranyszájú Szent Jánostól fogva az egyházatyáknak jelentős része meg volt győződve arról, mindegyik antiszemita volt ezek között, nem kivétel, persze vannak, de az egyházatyák jelentős része, beálljuk be, nem csak andi judaista volt, nem csak vallási szempontból volt neki ellenvetése, hanem antiszemiták voltak, és ez volt az oka annak, hogy ezt az antiszemitizmust átvette Konstantin, mert senki nem mondta Konstantinnak, hogy figyelj, fejezd be, meg kell változni, mert Isten népe, a szövetség ugyan fel van függesztve, de viszont ezt nem lehet ilyen jogfosztátságra ítélni a zsidóságot. Ugyanezt meg lehetett volna mondani a keresztény vezetőknek, a bizánci császárnak, de nem tudom, te történész vagy, hogy volt-e ilyen keresztény vezető, aki a császároknak tájékoztatta volna, hogy ne hozzanak ilyen döntést, ne fogadják el ezt a pogány örökséget. Még most is van egyébként helyreállításra lehetősége a keresztény világnak. Például, hogyha igaz a legenda, én azt gondolom, hogy van valóság, hogy a menóra és a templomnak a bizonyos aranytárgyai a Vatikánnak az alaksorába, sőt némelyek a hetedik, mínusz hetedikbe rakják, hogy ott van, állítólag, aki eddig látta, az mind bajba került a dicsősége miatt, de vala biztos vagyok benne, ha jön a kijelölt idő, vissza kell adni, és vissza is fogják adni, biztos vagyok benne előbb-utóbb. De azt mondja, nincs semmi bizonyíték arra, hogy elvitték volna ott őket. És ott van mai napig is. Érdekes, a diadalív megmaradt, és pontosan ez a Titus diadalív tartalmazza, ugye a Jeruzsálemnek, a templomnak a pusztulása után, hogy a Titusnak a serege hogyan viszi el Rómába a menórát és a többi szent tárgyat, ami nagyon fontos funkciója volt a templomnak, a szentélynek. Most felkérdezheted tőlem, hát miért ennyire fontos ez a szentély? Ősi története van, hát ez megint több óra, de nagyon röviden, hadd foglalkozzak össze, csak foglaljam össze vezérszavakkal. Először Ábrahámt jegyez meg, Ábrahám. Van egy Ábrahám életében egy nagy történet, a fiának a feláldozási, és a ilagában nem áldozta föl, hanem próbálja, hogy áldozza föl a fiát. Isten megmutatta neki, hogy hová vigye. Moria hegyére vitte föl. És a Moria hegyén csinált egy oltárt, oda tette Izsákot, engedelmeskedett Izsák szépen, várta, hogy az apja levágja a fejét, vagy a ketté vágja, és föláldozza. Engedelmes fiú volt, és ahogy fölemeli Ábrahám a kését, hogy föláldozza a fiát, a mennyből szólt, hogy Isten, Ábrahám, Ábrahám, neted, és akkor Ábrahám fölnézett, és látta, hogy ott van egy kos, bele van akadva, szarva egy bozótba, és akkor megértette, hogy nem a fiát kell föláldozni, hanem azt a kost kell föláldozni. Akkor gyorsan a fiát föloldatta, az oltára rátette kost, és föláldozta. És az Úr adott neki egy kijelentést, hogy ez a hely a Jákve Jére, hogy az Isten lát, magyarban úgy van, hogy gondviselés, de látszó. Mert az Isten, ha valakit megnéz, meglát, az biztos, hogy abból áldás származik. És a látásból ellátás is származhat. Mi ugye magyarban nagyon szép szó ez, hogy az ellátás. Tehát ott azon a Moria hegyén adja Isten az emberiség számára az ellátást. Azokat a javakat, amire az embernek szüksége van, hogy meggyógyuljon a haláltól, a halálnak a mérgétől. Ez a Jákve Jére. Ezt megmutatta Isten Ábrahámnak. Aztán Most Jákobban nem akarok beszélni, mert az megint egy hosszabb dolog, hogy hol volt Bétel. Már a Bételt most máshol mutatják. Én szerintem is Bétel Moria hegyén történt eredetileg, mert a Bétel az Istennek a házát jelenti, csak nyilvánvalóan Jeruzsálemnek a jelentőségét a honfoglalás után nem ismerték fel, ezért a sátrat nem ott állították föl, hanem ott állították föl. Ez egyik hely, ugye Bétel, Istennek a háza, annyit jelent, de minden zsidó, ortodox zsidó meg van győződve arról, hogy az is a Mória hegyen történt, hogy amikor Jákob menekült a bátyja elől, és rátört a sötét éjszaka, hirtelen ugye közel-keleten leszáll a sötét éjszaka, és hát nem volt hol, hogy megaludjon, egy követ vett Jákob, lefeküdt, kőre tette a fejét, és éjszaka az Úr kijelentette neki, hogy ott azon a kövön, ahol alszik, ott fog majd Isten háza állni. És így ezzel ébredt fel. Nagyon meg volt lepődve, hogy milyen szent helyen van, hogy ez a hely nem más, mint Isten és a földnek, illetve mennynek és a földnek a kapcsolódási pontja, ahol Isten összekapcsolódik a természetes világgal, a földdel. És ezért Jákob elkötelezte Istennek magát, hogy Isten fogja szolgálni, és tizedet fizet, hogyha visszahozza, és ugye azt a helyet megjelölte, ezért ezt nevezzük Bételnek. Hosszú évszázadok elmúltak, elfeledkeztek erről a helyről, ugye volt az egyiptomi rabszolgasors, utána a honfoglalás, Józsuesnak se jutott eszébe nyilván, sok feladat volt a honfoglalás ideje, ugyan elfoglalták Jeruzsálemet, de nem ismerték fel Jeruzsálemnek a jelentőségét, ezt a Jákve írét, amit egy sose felejtsd el, ezt ők elfelejtették. Nem volt erről kijelentés. Volt kijelentés, de elfelejtették. És ezért a honfoglalás nyögve nyelve ment. A Józsué ugyan nagy dolgot ért el, letelepítette Izraelt, de igazából nem volt a társadalmi rendnek, nyilván nem világrendszer van, de ugye egy világrendszerbe beilleszkedett egy olyan társadalom, egy kilógott akkori világrendjéből, ehhez kellett volna stabilitással rendelkezni, de nem tudott stabilizálódni Izrael, olvasd el a Birák könyvét, Sámuel könyvét, miért nem tudott? Mert a dolgok nem a helyén voltak. És mikor történt az Izraelnek a stabilitása, amikor az isteni rendre épült a társadalom rend, amikor Hebronban a Dávidot királyá kenték, és Dávidnak az első dolga mi volt? Foglaljuk el Jeruzsálemet. Mert addig a Jeruzsálemben jebuzeusok laktak. Na de, fölvonult Dávid az Izrael fiaival együtt, jebuzeusok ravasz emberek voltak, az összes sánták és vakot fölállították a várfalhoz. Ők abba a hitbe éltek, hogy aki a sántát és a vakot megöli, arra átok jön. És ezzel meg akarták rendíteni, egy mágia volt, varázslás volt, meg akarták félelmíteni Dávidot és hadseregét, hogy nehogy már megostromolja Jeruzsálemet, mert az átkot hozi ő rá is, meg a népére is. Dávid azt mondta, vágjátok le őket. És mondta, hogy a vízcsatornán, hányan bújtatok be azon a vízcsatornán, amely ugye megvan, ezért menj el Jeruzsálembe, búj le, és menjél le a Gihon forrásáig, ahol fölkenték királynak Salamont. Tehát ott ez a mai napig is megvan, ugyanaz a vízfolyam, a vízfolyás volt, és ugye annyira erős volt a vár, hogy csak azon keresztül tudtak behatolni a városba. Dávid eszes volt, ugye nyilván tanulmányozhatta már előtte a földrajzi adottságát, és rájött arra, hogy nem osrommal kell kísérletezni, hanem a vízcsatornán keresztül kell fölhatolni, és aki először fölhatol és elfoglalja, az fővezér lesz. Joab így lett fővezér. És utána Dávidnak a városáról beszélünk Jeruzsálemmel kapcsolatosan. Na nem volt elégedett Dávid. Nem stimmelnek még a dolgok. És rájött arra, hogy azért nem stimmelnek a dolgok, mert hát igazából a frigyládán van a lényeg, mert a szentély és a frigyláda, ami a, mert a frigyláda képviseli a Mesiás Jézus Krisztus, a szentély a frigyláda nélkül ez így nem stimmel. Mert közben a frigyláda filiszteusoknak a fogságába került, majd őket Isten jó megcsapkodta, és azt látták, hogy az lesz az áldás, ha visszaadjuk a zsidóknak a frigyládát, adja Isten, hogy ezre rájöjjenek a pogányok is, hogy a mostani zűrzavarnak, ami mélyül a világban, az az egyik oka, hogy el kellene ismerni a zsidóságnak a spirituális történelmi jogait Jeruzsálemre.
1: Amen. Amen.
0: És ezért örülök, hogyha Magyarország úgy dönt, hogy a nagykövetséget odaviszi, mert áldás lesz ez, ha hittel csinálják. A politikai fantáziából, meg spekulációból akkor nem lesz áldás, de a hitből csinálják, akkor áldás lesz, tehát, hogy ez a hit a különbség, a nagy különbség van a politikai kalkuláció és a hit között. Na, a lényeg az, hogy Dávid rájött arra, a frigyládát föl kell vinni, és akkor felvitte, és ilyen módon a Dávidnak a királysága így tudott stabilizálni, és így tudta befejezni a honfoglalást, és igazából Dávid király ideje alatt volt stabil Izrael. És ez egyben előképe az új világrendnek, ami majd a millenniumi korszakban jön létre. Dicsőség Istennek. Tehát, de ezután se volt elégedett Dávid. Itt a sátor. Benne van a frigyláda. Dicsérjük az Urat. Közben én építettem egy nagy palotát magamnak. Látta, jó, tágas, minden. És ez így nem jó. Hogy a frigyláda egy sátorban van, én meg palotában lakok. Nem volt jól elkismerte ennek a derék. Isten áldott embernek. És az volt a vágya, hogy az Istennek még szebb palotát, házat fog építeni, mint saját magának. A Dávid ezért volt nagy. Egyrészt az egésznek a lényegét látta, és azt látta, hogy mennyire fontos Isten házának az építése, mert ez a nemzet egységének, fennmaradásának, pályafutásának, a sikerének, ez a kulcsa. És gyűjtötte is szépen a pénzt. Csinált egy kis rablót, háborúkat is, de igazságosak voltak azok mind, de a annáni dézsmákat, illetve prédákat nem a palotájába vitt, hanem szépen gyűjtötte össze, hogy majd a templomra fogja fordítani, de Isten nem engedte meg, hogy ő építse fel a szentélyt, mert azt mondta Isten, Dávid, nagyon sok vért tapad a kezedhez. Teljesen igazságosan harcolt, egy embert nem ölt meg Dávid, illetve egyet kivételével, egy kivétel. Úriást megölte. Ezért Isten azt mondta, hogy a béke emberének kell felépíteni. És ezért nem véletlenül már gondoskodtak csecsemőkorában Salamonnal, hogy Salamon legyen a neve, aki a béke embere. És őre bízta Isten. Mit olvasunk a 2. Korintus 3. fejezetbe? Hogy hol építette föl Salamon a szentélyt? Azt mondja Isten igéje, ott, ahol az Úr megmutatta a Jebuzeus ornár szérűjén a Moria hegyén. Na, visszatértünk Moriához. Hogy Dávid a uralkodása végén rájött arra, hogy Moria az a hegy, de milyen nehezen jött le. Látjátok, hogy az időnek a pora mennyire feledésbe tudja dönteni a legalapvetőbb és legfontosabb igazságokat? Mert ezt Isten kijelentette Ábrahámnak. De látjátok Dávidnak, hogy ezt felismerje, egy csomó, több tízezer embernek meg kellett halni, és egy butaságot kellett neki ahhoz csinálni, hogy abból Isten jót hozzon ki belőle. Ez nem azt jelenti, hogy te is csinálj hülyeséget, hogy abból jó származom belőled, mert nem biztos, hogy túléled. De Dávid kegyelmet kapott Istentől, túlélte, és rájött arra, hogy a mostani templomhegy, ahol ott van ez a szikla mecset, azon a helyen kell felépíteni a szentét, és a Dávid, Ábrahám, illetve Salamonnak megmondta, fiam, az Úr ezt a helyet mutatta nekem, ezen a helyen építs fel a szentét. És Salamon megtette, felépítette. Sok időbe telne, hogy elmondjam, hogy igazából a Salamonnak az imádkozása kulcskérdés. Nagyon fontos, hogyha Jeruzsálemben mész, a Salamonnak az imájával tisztába legyél, hogy mi a városnak a spirituális jelentése. Mert ma ráadásul elhagyatott a hely, ki van szolgáltatva. Hát nem én mondtam, az Úr mondta, az Úr igéjébe olvasott, hogy az ellenségnek át lett adva. És a másik dolog, hogy pogányok tapossák. Ez olyan bájos dolog számomra, hogy ugye az iszlám is szentnek gondolja magát, nem pogánynak, illetve hát etnosz szerepel nyilvánvalóan, a pogány szerepel a Károlinál, hogy a pogányok, etnoszok tapossák Jeruzsálemet, de ugye ebbe beletartozik egy rövid ideig a keresztények is. Tehát ezek mind szaknális emberek, ugye közösségnek tartják magukat, de valójában ők Jeruzsálemnek a megszállói, hát ez a helyzet. Bármennyire is fájdalmas, hogy most hány évtizedig vagy évszázadig tartott a megszállás, ez az igazságon sajnos nem változtat, mert itt Isten jogról van szó, ez nem olyan dolog, mint a nemzetekkel kapcsolatos területi viták, hogy kinek van elsőbsége, stb., hanem van egy isteni jog, és van természetesen történelmi jog is, és hát ugye itt az a kalkuláció Jeruzsálemmel kapcsolatosan, hogy melyik jognak van elsőbsége, és melyik jog fog érvényesülni végül is, és ki fogja azt érvényesíteni. És nyilván az Isten jogát emberek nem fogják érvényesíteni, ezért fog Isten közvetlenül beavatkozni a korszaknak a végébe, az ő jogát érvényesítse, mert az emberek egészen másképpen fogják Jeruzsálemnek a státuszát rendezni nyilvánvalóan, mert ők az isteni jogot figyelmen kívül hagyják, ezt mondtam, hogy ez okozza a világ, és az Isten között a legutolsó és legnagyobb és legdrámaibb problémát és konfliktust. És ezt, kedves testvéreim, értsétek meg, hogy ennek a konfliktusnak persze a proféciákat szemlélni kell, de imádkozni kell, és legalább ugyanúgy, mint a zsidóknak, hogy az Úr építse fel újra Jeruzsálemet. Mert a Jeruzsálemtől függ az emberiségnek a jövője. Jeruzsálemtől függ az emberiség jövője. Magyarország jövője, Európa jövője, az Egyesült Államok jövője, Oroszország jövője, Ukrajna jövője, minden nemzetnek a jövője Jeruzsálemtől függ. Ez a helyzet. Ma ezt nagyon kevesen, nem fogadják el, hanem meg vannak sértődve, amikor erről beszélünk, de az a helyzet, hogy ezt Isten eldöntötte, hogy Jeruzsálemet kiválasztja magának, és az lesz neki a lakóhelye. Salamon templom imájáról beszéltem. Ugye az is, az ima úgy kezdődik, hogy Isten a Jeruzsálemet kiválasztotta. Egy hatalmas nagy kérdés szerepel ebben az imában. Hogy vajon Isten valóságosan tud-e lakni az emberek között a földön? Ezt kérdezte Salamon Istentől. Ha figyelmesen megnézem, az imában nincs erre válasz. Mert ha az Istent önmagában nézem, akkor azt mondom, nem létezik, hogy az emberek tudnak olyan épületet építeni, amiben Isten tud lakni. De mégis azt mondom, a nem után, hogy igen, mert Isten emberré lett Jézus Krisztusban. És ő igenis be tud visszamenni a templomba, a szentélybe, és tud benne lakni. Dicsőség az Úrnak! És ez meg fog történni. És az egész fejezet arról szól, hogy felsorolja, hogy igazából ez az imádságnak a helye, ez nem csak egy szlogen, hanem felsorolja konkrétan, hogyha valaki oda megy, és miért imádkozik, és kérdi Salamon, hogy hallgassa meg Isten. Sőt, ha idegen jön, akár betegség, akár más dolgok miatt, szabadulás miatt, bűnbocsánat miatt, vagy emberekkel gonosz volt, és ebből a gonoszságból megtérte, felhívom a figyelmetekkel, hogy az emberekkel való bánásmód és Isten előtt nagyon gonosz dolog tud lenni. Tehát nagyon fontos, törekedjél arra, hogy igazságosan bánjál az ember társaiddal. De ez egy kulcskérdés. Nagyon sok ember szereti az Urat, de igazságtalanul bánik az ember társával, és különösen attól tudsz elkárhozni, hogy a szeretteiddel gonoszul bánsz. Hiába imádkozol, hiába szereted az Urat, az ember társaiddal gonosz vagy. Nem tudsz nekik megbocsátani, gyűlölöd őket, vádolod őket, rágalmazod őket, olyan tiszta, jószívű embereket ellenségként kezeled, megvadítod őket. Tehát felhívom erre a figyelmeteket, hogy az emberek közötti kapcsolatteremtésben érvényesülnie kell az igazságból, Isten országának az alap elveinek. Az igazságnak, a békességnek és az örömnek. Így kell a házastársak fölött, a szülők és gyermek között, testvér és testvér között. Nyilvánvalóan az ellenséggel más a helyzet, az igazságosság csak, mert hát az ellenség azt jelenti, hogy ellenségesen viszonyul és tevékenykedik, és nyilvánvalóan ezt te elviseled, vagy kiáltasz az Úrhoz, és nyilvánvalóan ezzel kapcsolatosan más a magatartási mód, de akkor is Krisztusi át. Már Krisztus az ellenségeivel, majd meglátjuk, hogy hogyan fog bánni, meg eddig is nem úgy bánik. Különbség van, aki Isten szolgálja, meg aki nem Isten szolgálja. Hát sok mindent, még csak a bevezetőnél tartok, hogy hívjáknál, úgyhogy fogom folytatni az utolsó, illetve Jeruzsálemmel kapcsolatosan, de az a kérésem, hogy imádkozzatok Jeruzsálemmel kapcsolatosan, továbbra is fönnáll az, hogy elhagyatott Jeruzsálem, tehát szó nincs arról, hogy a Jeruzsálemnek a helyreállítása megtörtént volna, tehát nem történt meg Jeruzsálem helyreállítása, fönnállnak a Jeruzsálem és a templom bukásának, pusztulásának az okai a mai modern Izraelbe is. Pontosan ezért kell imádkozni, hogy az Istennek a kegyelme beavatkozzon, mert most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy semmi emberi szempontból nézve, hogy ez egy tragédiába fullad, mint ahogy az ortodoxok ezt előre megmondták, mert Jeruzsálemet és a szentét nem lehet felépíteni bűnös módon, nem lehet felépíteni úgy, hogy nem térünk vissza a szövetségbe, és nem leszünk szövetség népe. Ez a probléma. Ortodoxok ebből indultak ki, és ebben nagyon-nagyon sok igazság van, de arról nem szabad elfeledkeznünk, hogy Isten irgalmas, kegyelmes, és ezért kell könyörögni Istenhez, hogy ez a dráma, ami lesz, ne teljes pusztulást jelentsen, hanem az egész Izrael számára megmenekülést jelentsen, de ehhez Isten őrállókat kér, hogy Jeruzsálem igazságáért, megmentéséért imádkozzanak, mint ahogy a zsidók szinte minden étkezés előtt imádkoznak, hogy az Isten építse fel Jeruzsálemet, és a keresztényeknek legalább annyira szívügyük, mert a Sekina az nem más, mint Jézus Krisztusnak a előlegzett jelenléte az Ószövetségben, a templom, a szentjében. Még egyszer elmondom. A Sekina az a Krisztusnak az előlegzett jelenléte a templomba. És amikor eljön igazából nem csak a Sekina, hanem a názáreti Jézus Krisztus személyében, maga a új házába, maga a mesiás fog lakni, akkor beteljesedik a Jákve Samma, hogy ott lakik az Úr, és ebből származik az Isten országának az eljövetele, a földi eljövetele, és amiről beszéltem, hogy láthatóvá fog válni Istennek az országa igazságosságban, békességben, örömben, és az emberek nem megrontják egymást, hanem igazságosságban és szentségben bánnak egymással. Dicsőség az Úrnak! De hát nagyon sok részletet ki kellett hagynom, csak a befejezést mondtam, és a 102. Zsoltárral még azért egy fejezetet felolvasok, amely pontosan ez a Zsoltár tartalmazza a lerombolt Cionér való könyörgést, hogy hogyan könyörögjünk, csak egyetlen illetve három verszakot emelnék ki. Te kelj fel, könyörülj Szionon, tehát imádkozik a Aszáf, hogy könyörüljön Isten Szionon, Jeruzsálemen, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő, vagy a kijelölt idő. Látjátok, Jeruzsálemnek fölött is megvan a kijelölt idő, hogy mikor fog eljönni. 11. verszak, tehát a megszabott idő, mert kedvelik a te szolgáid annak a köveit, és a porát kimélik. Félik a népek az Úrnak a nevét, és a fölnek minden királya a te dicsőségedet, mivel hogy az Úr megépítette Sion, megláttatta magát az ő dicsőségben. Tehát a válasz az, hogy az imát meghallgatja az Úr, könyörül Sionon, és meg fogjuk látni, hogy a királynak a dicsőségét, és a föld minden nemzete meglátja a királynak a dicsőségét, és ezért fontos, hogy imádkozzunk. Mert újra mondom, Jeruzsálem és a szentély az közügy. Izrael ügye a nemzeti keretek között nyilvánvalóan első számú, de a nemzetek számára is ez első számú ügy. És ha valakiknek kell ezt tudatosítani az emberekben, az mi vagyunk. Isten áldjon meg benneteket!

0: Xbox, nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem, vagyis lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatok vannak és forgatjátok. És amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mind végig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust, és ezt a sémát megtörheted.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egészségügyi perceink következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: És szerintem sokan figyeljük ilyenkor a frontot, hogy mennyire fáj a fejünk, vagy mitől fáj, amikor meleg jön, vagy szél jön, de egészen más az, amikor valakinek migrénye van. És egyáltalán ez honnan indul, hol a kezdete, honnan tudom, hogy az van, és hogyan lehet megoldani azt, hogy ne legyen, mert erre is kínál megoldást az Ormos Intézet. Dr. Szegő Péter orvosigazgató vendégem. Jó reggelt kívánok! És tényleg hol az a határ, amikor azt mondom, hogy nagyon fejfájós vagyok, és valaki azt mondja, hogy ő migrénes.
3: Igen, ez az érdekes, hogy ugye Magyarországon nagyjából a fejfájásnak a migrén a szinonimája. Tehát mindenki, akinek nagyon fáj a feje, az migrénes pont, mert úgy, arra, úgy gondolja magáról, hogy az lesz. Azért a migrén egy teljesen különálló entitás, tehát azért csak fáj a fejem, meg most itt fáj a fejem, most ott fáj belenyíl, attól én még nem vagyok migrénes. A migrén az egy teljesen más úton szerveződő neurológiai betegség. Ugye ellentétben azzal, amikor mondjuk teszem azt a fejem futó izmoknak az eredése vagy tapadása lesz fájdalmas, vagy egyéb pontok lesznek fájdalmasak a fejen, a migrénnek a fájdalma az agyból indul. Most alapvetően ugye az agy, mint szerv, az igazán nem fáj, tehát az fájdalmat tud tudatosítani, de önmagában nem fáj. Itt arról szól a történet, hogy az agy mélyéről valahonnan elkezdődik egy működészavar, ami gyakorlatilag kitör az agynak a felszínére, és az agynak a felszínén ez a működési zavar, egyébként erről rendkívül szép felvételek is vannak, ez terjed tovább. És éppen attól függően, hogy milyen központi idegrendszeri központokat talál az agykérgen, attól függően az illetőnek eléggé érdekes neurológiai tünetei tudnak amúgy egyébként lenni, még azt megelőzően, hogy a fájdalom egyébként berobbanna. Tehát hallhat hangokat, láthat olyan dolgokat, amik nincsenek ott, érezheti, hogy zsibognak a végtagjai, akár meg is mozdulhatnak a végtagjai, akár lámpaoltás is lehet, tehát zúghat a füle, stb. Tehát nagyon sok minden történhet, és aztán előbb-utóbb, amikor ez a működési zavar elér olyan pontokat, ahol már tényleg tud fájni a tötet, akkor bedurran a fájdalom. Most ez a fájdalom ilyenkor általában napokon keresztül földhöz vágja az embert, típusos esetben egy lesötétített szobában, ami hangszigetelve is van, ott érzi jó magát, senki ne szóljon hozzám, nem akarok kimenni, ne jöjjön be senki, ezt túl kell élni, és kész. Hát a migrén az egy teljesen különálló entitás. Magyarul azt el kell felejteni, hogy a migrénes az, akinek nagyon fáj a feje. Fáj, nagyon a feje valakinek, ettől függetlenül is, de a migrénnek a diagnosztikája az nem otthoni feladat, ez egy neurológiai szakorvosi feladat.
1: Na és körülbelül az a mondás róla, hogy na erre nincsen ellenszer. Tehát nekem is van egyébként itt dolgozó barátom, kollégám, aki migrénes, és borzalmas lehetne ugyanezt.
3: Napokat esik ki, persze.
1: Otthon fekszik, hányásig elmegy a fájdalom egyébként. És semmi nem működik, és akkor mi Amerikából hozat néha valamilyen gyógyszert, mert az enyhíti valamennyire ezt a tüneted, de hogy itthon nincsen semmi.
3: Hát két irányból lehet elmenni ilyenkor igazándiból. Az egyik az valóban a gyógyszeres irány, ahol azért azt kell mondjam, hogy az utóbbi 10 évben lettek új gyógyszeres megoldásaink, illetve gyógyszeres célpontok, amiket lehet alkalmazni, és hála jó Istennek ezekre a gyógyszerekre mindazra jellemző, hogy a régiekhez képest egy kicsit jobb a hatásprofiljuk, és egy kicsit szerényebb a mellékhatásprofiljuk, tehát ezeket, hogyha valaki kipróbálja, az nyilván az nem bűnső. Tehát azért ezek olyan dolgok, amiket otthon lehet zsebben tartani. Neurológus kollégák előszeretettel föl is írják, és akár rohamoldásra, akár rohammegelőzésre ezek jók tudnak lenni. És akkor van a másik vonulat, ami meg azt mondja, hogy akkor nem gyógyszerekkel, vagy nem csak gyógyszerekkel foglalkozunk ezzel az egésszel, hanem megpróbálunk úgy hatni az agyra kívülről, hogy azzal ezt a agykérgen létrejövő működési zavart megpróbáljuk letompítani. Na erre kiválóan alkalmas a TMS kezelés. Ez kávé nélkül érdekes lesz kimondani, ez a transzkraniális mágneses stimuláció. Nagyjából ezt is jelenti. Tehát gyakorlatilag a...
1: Mit?
3: Hát ez egy olyan, leginkább ha valamihez hasonlítani akarom, akkor az MRI eszköz, az MRI képalkotó. Most az MRI-ben rendetteletes mennyiségű elektromos tekercs van azért, hogy azt a hatalmas mágneses teret az egész szobában, meg azon kívül is létrehozza, ami a képalkotáshoz kell. Te ezt képest ebben az eszközben, hát ebből nagyon kevés van meg, tehát nem kell nekünk az egész szobára kiterjeszteni azt a másfél tesztlás térerőt, hanem elég nekünk egy fél pingpong labda. Ezt is meglepően nehéz egyébként létrehozni, és ezzel a fél pingpong labdányi mágneses tér változással, ezzel tudunk a koponyán keresztül az agykérget elérve olyan módosulásokat létrehozni, ami ennek a migrénes fájdalomnak a kialakulási alapját, neurológiai alapját eltompítja.
1: Mennyire kockázatos ez? Hány kezelés kell ahhoz, hogy ezt érezzem? Ez egy időszakos megoldás, vagy hosszabb távú?
3: Hát kockázatosan nem mondanám. Tehát vannak nyilván eleje valatai a dolognak, tehát ha valakiben mondjuk elektromos eszköz van, azt nem lehet kezelni. Ha valakiben a koponyán kiváltképpen fémeszköz van beépítve, azt nem lehet kezelni, de ezeket átbeszéljük előtte mindenképpen. Utána viszont, hát igazán olyan nagy kockázata nincs magának a kezelésnek. 30-40 ezer kezelésből egyszer tudunk létrehozni kisebb epilepsziás rosszulétet, de hát ez egy rendkívül kis mennyiség, mi még konkrétan nem láttuk azt, hogy ez kialakulna. Vannak egyéb elejavallatok, azt kell mondjam, hogyha elejavallatok hiány ül be valaki, akkor a kockázata minimális, és ezt előtte tisztázzuk. Maga a kezelés az igazándiból inkább érdekesnek mondanám, tehát ez nem feltétlen egy kellemetlen valami, nagyjából olyan érzés, mint hogyha az embernek a fejébe harkályok kopácsolnának, vagy az agyát ott masszíroznánk egyébként, ahol ő szeretné már megvakarni, de egyébként nem tudja. És hát a kérdése válaszolva, hogy hányszor kell ismételni, ezt ha migrénről beszélünk, akkor a protokoll 5 kezelést ír elő. 5 kezelés elteltével azt látjuk, hogy vagy teljesen megszűnik a migrénes aktivitás, vagy jelentős mértékben enyhül, ezt úgy szokták elmondani, hogy tudják, hogy mikor szeretne a migrén jelentkezni, tudják, hogy valami indul is a fejükben, csak nem tud kirobbanni. Tehát a készülődés megvan.
1: Tehát érzi nem, azt, hogy megvan valami, az, hogy na most van. Ez most migrén lesz.
3: És nem lesz.
1: És nem lesz.
3: Igen. Na most ahhoz, hogy ez tartósabban fönnálljon, az nem feltétlenül elég egy kezelési sor, ahhoz ezt tapasztalatok szerint legalább egyszer ismételni kell. Ezt mindenkinek a betegségének az alakulása dönti el tulajdonképpen, hogy menjünk tovább. De alapvetően, amikor egy migrénes beteg azt megéli, hogy akár fél éven keresztül nincsen migrénes rosszuléte, az azért egy elég nagy szó. Az elején elmondott panaszoknak a tükrében.
1: Az Orvosintézetben dr. Szegő Péter, köszönöm.
3: Köszönöm szépen.

0: Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy egészen sokkoló témánk van. Korábban már beszéltünk róla, hogy elő-elő fordul, hogy szifiliszes gyermekek vannak Magyarországon, viszont vannak riasztó adatok is, sőt, halálozás is ezzel kapcsolatban. Vannak, akik vele születnek, hogyha nem veszik észre időben, annak bizony komoly kockázata lehet. És van olyan is, aki, és ez már gyermekvédelmi kérdés is egyben, aki fiatalon vagy gyermekként kapja el a szifiliszt, hogy ez hogy fordulhat elő, mi történik pontosan, egyáltalán mi a szifilisz, a Hempál Kórház szakorvosaival fogjuk átbeszélni. Dr. Visi Beáta az egyik vendégem, aki osztályvezető főorvos az Országos Gyermekgyógyászati Intézet infektológiai osztályáról, és dr. Veres Klára a másik vendégem, aki szintén osztályvezető főorvos, a Gyermekgyógyászati Intézet gyermekbőrgyógyászati osztályáról. És én azt olvastam, hogy már külön ambulanciát kellett létrehozni, annyi az ilyen típusú eset. Ez most egy megnövekedett szám, vagy most vesszük észre őket? Mi történik Magyarországon? Melyikükre nézek először?
2: Hát mindenképpen az elmúlt egy évben nagyot nőtt a betegszám, akár a vele született szifiliszes gyermekek jelentkezése esetén a mi ambulanciánkon, illetőleg a szerzett szifiliszes esetek száma is megnövekedett. És hát valóban kell ezzel nekünk is foglalkozni már, hogy gyerekeket kell kezelni.
1: Tudjuk az okokat egyáltalán, mi a szifilisz?
3: Igen, tehát a szifilisz egy treponema pallidum nevű baktérium által okozott nemi betegség, tehát nemi úton terjed, illetve a várandós édesanyáról a magzatra. És ez az ambulancia azért jött létre, mert ugye eddig gyerekeknél úgymond a szifilisz nem létezett, tehát nem volt szükség arra, hogy vizsgáljuk ezt a betegséget, és ez speciális eszközök szükségesek, és sajnos egy évvel ezelőtt tudomásul kellett vennünk, hogy létre kell hozni ezt az ambulanciát, ahol a gyerekeket meg tudjuk vizsgálni.
1: Van vele született szifiliszes megbetegedés, ez hogy történhet?
2: A beteg várandós édesanya a vérrendszerén keresztül fertőzi meg a saját magzatát, aki már akár méhen belül mutathat tüneteket és súlyos tünetekkel születhet, vagy pedig, ha még látszólag egészségesnek születik is, néhány hetes vagy hónapos korában alakulnak ki tipikusan szifiliszes tünetek.
1: Melyek ezek a tünetek? Mert ugye azt is olvastam, hogy egy pici babánál nehéz ezt észrevenni, és hogyha nem diagnosztizálják időben, akkor gyakorlatilag megeszi az agyat ez a betegség. Ez mit jelent? Mi történik?
2: Hát a szifilisszel az a baj, hogy gyakorlatilag az összes szervrendszert megtámadhatja. Ugye, hogyha sokáig kezeletlenül van már a magzat az édesanyában, akkor az idő alatt a betegségnek sok ideje van kifejlődni. Ezért aztán akár szeptikus állapotban súlyos májelégtelenség tüneteivel, de meningitis tüneteit is kialakulhatnak, tehát hogy rengeteg tünetet okozhat, és már nagyon súlyos állapotban születhet a baba, akár intenzív osztályra kerülhet. A mi osztályunkra általában nem ezek a gyerekek kerülnek, hiszen nekünk ugye szülészeti osztályunk nincs, mi általában a néhány hetes, hónapos, lázas csecsemőket látjuk, akik súlyos állapotban, májbetegen, vérszegényen jönnek a klinikára, és így kerülnek felvételre, és bizony gondolni kell rá, hogy nem a típusos vérmérgezés tüneteit okozó kórokozókat keressük, hanem igenis a szifiliszre is gondolni kell, és keressük. Tehát ma már gyakorlatilag rutin számunkra az, hogy az édesanya szűrési leleteit keressük egy néhány hetes, hónapos lázas babánál, hogy gyorsan kizárjuk, illetőleg hát veszünk természetesen a gyermektől is a vért, és keressük ez irányba is.
1: Ez a vele született.
2: Így van.
1: És hogyan terjed a nem vele született? És hogy fordulhat az elő, hogy azt olvastam, hogy még egy 2 éves gyermeknél is tapasztaltak ilyet, és miközben kimondom lázaidán.
3: Igen, sajnos ez egy nagyon szomorú tény, és természetesen gyermekeknél az abúzus minden esetben felmerül, mert ez szexuális úton terjed, úgyhogy a prepubertális korú gyermekeknél ezt mindenképpen ki kell vizsgálni, és ki kell zárni, illetve a megfelelő gyermekvédelmi lépéseket meg kell tenni.
1: Hogyan kezelhető, gyógyítható, mondjuk tini korban fordulhat elő, hogyha nem gyermekvédelmi, vagy más típusú gyermekvédelmi kérdésről beszélünk, akkor ott mások a tünetek, mint egy pici babánál?
3: Igazából életkortól független, hogy mik a tünetek, 3 stádiumra osztható a szerzett szifilisz. néhány héttel a fertőződés után jelentkezik a behatolási területen egy seb vagy fekély, ami alapvetően nem fáj, és magától meg is gyógyul. Akár nyirokcsomó duzzanat kísérheti, de más tünete nincs, és mivel elmúlik magától, azt gondolhatja a már fertőzött egyén, hogy ő meggyógyult. De sajnos ez nem így van, a baktérium tovább szaporodik a szervezetben, és néhány hét tünetmentes szak után ismét jelentkezhetnek tünetek. Ezek olyan bőrtünetek, amik nem teljesen típusosak, nem viszketnek, ami segíthet, hogy a tenyeren és a talpon is jelentkeznek hámló bőrtünetek, ez nagyon ritka más bőrbetegségnél. Kísérhetik enyhe felső légúti tünetek, és gyerekeknél ezért sem gondolunk rá, mert nagyon sok olyan vírus van, ami felső légúti tüneteket és bőrtüneteket okoz, de ha a tenyeren és talpon van, akkor érdemes gondolni rá. Gyakrabban kerülnek hozzánk olyan gyerekek, akiknek váladékozó fekélyek ismét jelentkeznek a nemi területen, ez is a másodlagos szifilisznek a tünete. Alapvetően ez sem fáj, de kellemetlen, úgyhogy ezzel már jobban orvoshoz fordulnak, illetve lehetnek bizonytalan nyárkahártya tünetek, sőt foltos hajhullás is. És ami miatt különösen nehéz felismerni, ezek is önmaguktól elmúlnak egy pár hét múlva, és megint azt lehet gondolni, hogy meggyógyult, de sajnos nem, mert továbbra is szaporodnak a baktériumok, és évekkel később súlyos idegrendszeri, szív- és érrendszeri vagy egyéb szervrendszer károsodást okozhat.
1: És fertőz mindeközben? Vagy amikor vége van a tüneteknek, gyakorlatilag nem fertőz a betegség?
3: Igazából minden szakaszban fertőzhet, de legkifejezettebben az első szakaszokban, amikor fekélysebb, váladékozó tünet van, akkor a legkifejezettebben fertőzőek. És ami nagyon fontos még, hogy sajnos idegrendszeri tünetek már a legkorábbi szakaszban is jelentkezhetnek, úgyhogy nagyon fontos vizsgálni a gyerekek látását, hallását, akár egy egyszerű fejfájás is jelezheti az idegrendszeri tüneteket.
1: Doktornő, amikor a beleszületett szifiliszről beszéltünk korábban, vagy kiderült, hogy kismamák mondjuk szifiliszesek, akkor azt tűnt, legalábbis pár hónappal ezelőtt, amikor szakértővel beszélgettem a megoldásnak, hogy szűrni kell a kismamákat, és hogyha kiderül, akkor császározni kell őket. Ez akkor ezek szerint nem megoldás, vagy nem segíthet?
2: Hát a császármetszés nem előzi meg a szifiliszt. Nyilván, hogyha a szülőcsatornában van még seb, akkor mondjuk a születés során már nem tud fertőződni a baba, ennyit tud maximum megelőzni, de az édesanya időben még a születés előtt történő kezelése az, ami megelőzi a magzatbetegségét, illetőleg gyógyítja is a már beteg magzatot. Tehát, hogy az édesanya kezelése duplán fontos, és amit nagyon fontos kiemelni, hogy az anyai kezelés az nem ártalmas a babának, tehát ezt a penicillin kezelést ezt fel kell venni.
1: Összességében egy-egy mondat végszóra, mennyire vannak képben a kismamák egyébként, hogy van ilyen típusú szűrés, és érdemes lenne megcsináltatni, pláne, hogy mondjuk lehet, hogy egy olyan réteget érint, aki nem minden esetben tájékozott, és mondjuk a kamaszok, vagy azok szülei, akik észrevehetik azt, hogy vannak jelek még ideje korán, mit gondolnak?
2: Hát én azt gondolom, hogy az édesanyák tudják, hogy kötelező ez a szűrés, hiszen ezt mindenkinek megcsinálja az orvosa. El kell menni a gondozásra, ez az alapvető, mert ott ezt a kollégák mondani fogják és csinálni. Ami fontos, hogy ezt a szűrést érdemes később is ismételni, pláne, hogyha az édesanyának esetleg közben egy új párja van, vagy hogyha bármilyen élethelyzeti változás történt, akkor mindenképpen szükséges megismételni.
3: Én azt gondolom, hogy a szülők, illetve még a pubertás gyerekek is nem annyira tudják, hogy ez a betegség létezik, ezért is vagyunk itt, hogy felhívjuk a figyelmet. Azt azért hangsúlyoznám, hogy nem ijesztgetni szeretnénk itt az embereket, hanem felhívni arra a figyelmet, a szülők figyelmét is, hogy sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és ne a szexuális együttlétet ne egy negatív dologgal kössék össze, hanem igenis mondjuk el, hogy ez egy pozitív dolog, de fel kell hívni a figyelmet, hogy léteznek a nemi betegségek. Nagyon fontos a felelős párválasztás, illetve az óvszer használata.
1: És hogy figyeljünk oda, hogyha jelek vannak, és ezeket tapasztaljuk időben, mert gondolom itt is fontos. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönjük.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en, péntek délután 5 órán tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért.

0: Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Tiszapárt népszerűség csökkenése összefügg az elsietett államfőjelöléssel? Jó estét kívánok! Ez a nap kérdése itt az Aktuálban. Mutatjuk a részleteket.
2: Az Onnevent Pált alkotmánybíróvá választotta az országgyűlés kormánypárti többsége. A Fidesz nem vett részt a voksoláson. Tar Zoltán visszavonta az Edda Produkciók 250 millió forintos NKO támogatását. A kulturális tárca valótlan adatközlésekre bukkant. Csökkent a Tisza támogatottsága a Medián legfrissebb felmérése szerint. A Fidesz és a Mi Hazánk erősödött. Orbán Viktor nemzeti ellenállás hirdetett túlsványoson. A volt miniszterelnök szerint a Tisza felszámolta a demokráciát. Mai vendégeink Ónodi Molnár Dóra, szociálpolitikus, a Jelen újságírója. Lukácsi Katalin, történész, közíró. Lánci Richárd, a Magyar Hang újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Nézzük a nap kérdését. Ön szerint az elsietett elnök jelölés miatt esett a Tisza népszerűsége? Mert hogy esett, állapította meg a Medián. Válaszadóink 60%-a azt mondja, hogy igen, a két dolog összefügg, 40%-a mondja azt, hogy nem, köszönjük szépen, hogy ma is aktívak, majd az adott témánál visszatérünk a végeredményre, és mutatok néhány érdekes kommentet, de most nem ezzel a témával kezdjük, amint az összebeszédben említettem, az NK ügyben nem lassít a hírfolyam, az egy dolog, hogy Hankó Balázstól megvonták a szót, aztán ők kivonultak a parlamenti ülésteremből, de ezután is folytatottak még a történések, nézzük az összefoglalót.
3: Pedig bejelentkezett köztársas.
4: Tisztelt képviselő úr, elnézést kérek, teljesen eltért a tárgytól, megvontam öntől a szót.

0: Koholt vádak alapján koncepciós eljárás zajlik. 7 munkatársamat börtönözték be, közülük még 5-en börtönben vannak. Úgy, hogy még április végén én kezdeményeztem a támogatások felülvizsgálatát. 3 hónapig gátolták. 1 hete indították újra. Miért gátolták? Hogy a koncepciós eljárást felépítsék. Munkatársaimat még azzal tartják most is börtönben, meghosszabbítva letartóztatásukat, mert a bűnismétlés veszélye áll fenn. Mindenkit kirúgtak, mindenki lemondott a pozíciójáért. Május 7-én ezt már nekem megüzenték. Mindenkit le fognak vadászni.
1: Jó estét kívánok, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát azzal folytatnám, hogy tulajdonképpen nem jár a valóságtól messze Hankó Balázs. Bóka János bejelentette ugyanis, hogy miközben ez a sajtótájékoztató zajlott, amit önök az előbb láthattak, az ügyészség lefoglalta a Fidesz frakció szervereit a szerverteremből, mégpedig az NKA üggyel összefüggésben, és ezt az ügyészség a Telexnek megerősítette. Mit gondoltok erről? Utána Nagy Ervin még közölte, hogy igen, nem akarnak prejudikálni, de Hankó Balázs milliárdokkal tolta meg a Fidesz kampányt, szóval csak kapkodjuk a fejünket.
2: Ebben az az izgalmas, hogy ez az előző Lendvai utcabeli ügyészi kiutazás, az még az előző főügyészi vezetés alatt történt. Tehát, hogyha ez önkény és a Tisza akarata, akkor elég sajátos volt a kinevezése az előző legfőbb ügyésznek, hiszen őt még a Fidesz nevezte ki. Tehát akkor honnan ered az önkény, hogyha ez a Tisza akaratából történik, de hogy... Szerintem kevés olyan nézőnk van, aki nem emlékezne a Rónai Egonnal folytatott nagyon hát szimbolikus, vagy nagyon jelképes beszélgetésére a Hankó Balázsnak, ahol maga leplezte le saját magát, hogy nem tudja megvédeni azokat a támogatásokat, amiket kiutaltak.
3: Nem, én azon gondolkoztam, hogy mondta, hogy bűnismétlés nem, a bíróság egyébként és az ügyészség, az előzetes letartóztatás, vagy most már csak letartóztatás, mert ez a jogi forma már eltűnt egyébként. Tehát azért helyez valakit letartóztatásba, mert a bűnismétlés, összebeszélés, elrejtőzés. És az összebeszélés ezekben az esetekben, amikor a gyanú szerint állami pénzeket fordítottak át pártfinanszírozásra, mert itt

0: Nem arról van szó, hogy az aranytorkú Zsülikének, meg a Mága Zoltán hegedű hordozójának, meg a nem tudom kinek tutalva pénz, hanem arról a legnagyobb gáz az, hogy választókerületek, fideszes választókerületek a gyanú szerint célzottan 100-100-100 milliókat kaptak.
1: Erre van magyarázat. Orbán Viktor azt mondta, hogy nem szeretnék, ha mindent Budapest kapna, hanem egyenletesen szeretnék a kultúra támogatást elosztani országos
0: szinten. Így van, csak az a probléma, hogy ők hoztak egy ilyen pártfinanszírozási törvényt. Egyébként az ellenzék köreiben voltak olyan pártok, például a Jobbik, de egyébként mondhatnám az MSZP-t, a DK-t, mindenki kapott bírságot, úgymond tiltott pártfinanszírozás örvény. A Fidesz és a KDNP mindig jól gazdálkodott, ők nem kaptak. De most ugye ezt a törvényt egyébként a Fidesz hozta, ezt a fajta tiltott pártfinanszírozást. Na most, hogy most az ő törvényeik alapján, hogyha bebizonyosodik, hát sajnos ez olyan, hogy mondhatjuk azt, hogy hát ne csak a fővárosra, a vidék is kaphasson, csak ne állami pénzt. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy akkor a Fidesznek odaadunk, mert a Fidesz van kormányon, 100 milliókat mondjuk kampányra. Ez a vád. Emiatt vannak egyébként letartóztatásban az emberek. Nem amiatt, mert hogy a bűnismétlés, ebben az esetben egyébként a bűnismétlés nehezen követhető el, mert a minisztériumban és a felügyelő bizottságban már nem tevékenykednek ezek az emberek. Bocsánat, hosszú voltam.
2: Teljesen csatlakozni tudok hozzád. Az egész rendszernek ez volt a lényege. 16 éven keresztül láttuk, hogy hogyan történik az, hogy a párt, tehát a választókerületi főemberekhez, erős emberekhez hogyan csorog le különböző önkormányzatok mellett gründolt kulturális alapítványok, hagyományőrző alapítványok, tehát megvolt ennek a formája, és ez pontosan látszik ennek a mintázata ebben a 17 milliárdos nagy osztogatásban éppen a választások előtt. És pont ugye ami nagyon megváltozott az elmúlt két évben, hogy ezek az emberek, ezek az erős emberek egyébként nem csak, hogy ott helyben eltartották ezeket a kis egyleteket, meg munkát biztosítottak a helyi sajtónak, meg mindenkinek ott garantálták a megélhetést, hanem az is egy funkciója volt ennek a finanszírozásnak, hogy elhitessék, hogy a Fidesz nincs más a Fideszen kívül, és ez egy monolit, ez egy lebonthatatlan rendszer, és ez itt fog maradni örökre, és ezt nagyon sokáig elhitték az emberek. És tulajdonképpen, ami most így felfeslik ezek mögött, a történetek mögött, az ez a struktúra, ahogy a Fidesz bebetonozta a hatalmát az elmúlt 16 évben. És valójában ugye politológusok, elemzők hosszan beszéltek arról, hogy ez tulajdonképpen a választási csalás maga, és ezek bűncselekmények és BTK-s esetek, és most az történik, hogy kiderül, hogy ez tényleg így van-e. A hatóság meg fogja vizsgálni, hogy a Fidesznek, mint pártnak volt-e erre pénze. Egyébként a költségvetésből ez helyesen folyt-e ki ez a pénz, vagy ez helytelenül, és ez bűncselekmény volt, akkor megfelelnie kell annak, aki aláírta a papírokat.
1: Hát érdekes, hogy kevés iskolázott emberek már, mint a támogatottak egy része, visszaküldte a pénzt, tehát 2,5 milliárd visszament a 17-ből. Többnyire nem jogvégzett emberek, valahogy úgy érezhették, hogy mégsem volt ez erkölcsös, vagy akár jogszerű.
3: Vagy akkor lehet, hogy ők nem úgy érezték, hogy ez most az önkény, ami, és a koncepciós pár, amit nehezére esett Hankó Balázsnak kimondani, hogy ezek szerint talán Kisgufó is utalt vissza, tehát többen már tényleg éltek ezzel a szépségtapasz eszközzel, amit egyébként köszönhetünk mi mindannyian, mint adófizetők, hogy valamit visszakapunk ebből, de hogy ezek szerint nem azonosulnak ezzel az hozzá állása, mint vagy Orbán Viktor is, aki kijelentette, hogy Hankó Balázs egy hős, és szeretném kommentálni Orbán Viktornak ezt a kijelentését, mert attól tartok, Hankó Balázs ezt nem teszi zsebre örömmel és büszkén ezt a megjegyzést, mert ez inkább a sejem zsinór lehet a számára, hogy köszönjük, hős voltál, de
2: te ijed a felelősség.
3: Igen, vidd el te a balhét.
2: Oda dobta tulajdonképpen.
0: A probléma, a hősök meghalnak általában a történelemben, akit hősként ünnepelnek, az valamiért az életét áldozta.
3: Ez Orbán Viktor bemondta, hogy a fegyvertelen proféták mind elbuktak. Hát akkor Isten veled, Hankó Balázs.
1: Igen, erre majd még visszatérnénk, mert Hajdú János esetében is van újabb fejlemény, de valóban figyelemre méltó, hogy Hankó Balázs azt mondta egy a Mandiner interjúban, hogy ő neki nem volt mozgástere, volt egy kormánydöntés, és végrehajtotta. Orbán Viktor meg azt mondta még múlt csütörtökön, hogy nem, a kormány csak irányokat határoz meg, a döntést nem ők hozták, de akik hozták is jól cselekedtek, mert ők rendes emberek. Szóval ezzel a kommunikációval a jog területén hová lehet eljutni szerintem?
0: Nehéz, mert hogy pont a Fidesz kormánynál vezették azt be, hogy egyébként nincs jegyzőkönyvezve a kormányülésnek a döntései. Tehát senki nem tudja, hogy ott pontosan mik hangzottak el. Lehet, hogy ők valamilyen rögzítésben ezt megoldották maguknak, de hivatalosan nincsen erről jegyzőkönyv, hogy ott mik hangzottak el. Tehát hogy igaziból, hogy ott ő, hogy ki mit mond egyébként, az egy ilyen ad-hoc móka ezzel kapcsolatban. De érdekes volt a Hankónak az a megszólalása, hogy kormánydöntés volt, végre kellett hajtanom. Tehát ez olyan, mint amikor a bíróságon a katonák egykoron azt mondták, hogy parancsra tettem. Tehát, hogy ez egyébként jogi formulában ügyes védekezésnek tűnik, mert egy egész kormány nem lehet beperelni. Tehát, hogy nem lehet, tehát egy személyenként lehet egyébként pereket indítani, vagy bármilyen fajta jogi eljárást indítani. Tehát, hogy ez egy ilyen terítés annak a bizonyos dolognak. Hát én azt gondolom egyébként, hogy a Hankó felelőssége az elég, ahogy mondta a Nagy Ervin, nem akar predikálni, de azért ő mint aktuális miniszter, és ha bebizonyosodik, hogy az ő irányítása alatt történtek ezek a fajta választókerületi kiutalások, hát azt általában a bíróság nem szokta egy fejsímivel elintézni.
2: És azért nagyon nehezek ezek az ügyek, mert az ilyen autokráciára hasonlatos rendszerek, mint amilyen ez a furcsa rezsim volt, amit Orbán Viktor épített ki, abban nem úgy mennek az utasítások, hogy érkezik egy papír, egy e-mail, arra, azon rajta van Orbán Viktor aláírása, hanem az informális úton megy az utasítás.
0: Nem, az a kiszánál, hogy rajta van a magyar kétel aláírása az adócsomagon.
2: Tehát, hogy ezek az informális utasítások, ezek ugye nehezen megfoghatók. Tehát tényleg az van, hogy egy ilyen eljárásban a tanúvallomásoknak nagyon nagy jelentőségük van, és az, hogy egyébként Tusnádfürdőn Orbán Viktor mit üzent ennek a két embernek, akik alatt a legforróbb most a talaj. Tehát ugye ezek a legfrissebb ügyek, az aranykomboly ügy, ugye Hajdú Jánossa, és az NKA ügy Hankó Balázsa, hogy ő rájuk egyébként, hogy gondol a miniszterelnök, hogy tulajdonképpen minden felelősséget eltol magától, hiszen tudja, hogy valószínűsíthetően én is úgy vélem, hogy nem lesz egy ilyen utasítás, hogy már pedig ennek és ennek a... hanem ezek ugye telefonok, ide-oda szólogatás.
1: De szembesítésre akár sor is kerülhet, nem? Hát a Hankó Balázs ragaszkodik ahhoz, hogy volt egy kormánydöntés, amit neki végre kellett hajtani, és ezen az függ, hogy ő szabadlábon marad, avagy sem, akkor szembesíthetik a kormány valamely tagjával.
2: És az, hogy mekkora balhét viszel a főnök kedvéért. Én ugye Hajdú Jánossal kapcsolatban korábban az volt a vélelmem, de egyébként most azt a védője ezt a vélelmemet némileg cáfolja, hogy ő egy tulajdonképpen egy testőr, aki akár az életét is áldozná a miniszterelnökért, tehát ő ugye éles helyzetekben elé ugrik a miniszterelnöknek, ha éppen arról van szó, mit neki 3-4-5-6 év a börtönbe, tehát ahhoz képest...
1: Ne lőjük le a poén, mert ez izgalmas egyébként. Lesz még szó arról, amiről Dóri beszélt, tehát hogy mit is nyilatkozott ma a védő. De visszatérve itt még azért mondott érdekeseket Hankó Balázs, hogy ő már április végén elkezdte volna felülvizsgálni az ügyeket, csak hogy Molnár Áron már április 23-án kirobbantotta az ügyet, tehát valahogy megint összecsúsznak az időségok. Előbb robbant a botrány a színész Molnár Áron révén, és utána kezdett kapkodni Hankó Balázs.
3: Hát, Isten bocsássa meg nekem, de olyan kicsit fenntartásokkal hiszek egy fideszes politikusnak ilyen önkritikus megjegyzéseket, hogy pont ő, tehát emlékszem arra a nyilatkozatra, amit Rónai Egonnak tett, és hát ott még minden hupirira volt meg gyönyörű és szép, és hát kikérte magának, hogy mindenki megérdemelte azt az összeget, amit kiutaltak. Hát nem tudom, mikor világosodott meg, hogy akkor ezt tényleg felül kell vizsgálni, meg hát ő alatta zajlott, és akkor miért akarta mégis felülvizsgálni? Tehát, hogy ez nekem nem egy egész történet így.
0: Hát meg ugye ő mondta azt, hogy ez a 17 milliárd, ez csak egy töredéke egyébként
1: az 1% a teljes kulturális.
0: Az egész büdzsének, és hát ez az 1%, most mit kell itt rúgózni kérem, hát ez csak egy 17 milliárdos összeg. Ehhez képest most meg olyan baromira ki akarta vizsgálni, mint egy nagyon komoly, hogy is egy revizor.
2: Tehát, hogy nem annyit értem. Tegyünk hozzá, hogy 16 évig éltünk az elrabolt állam alatt, és az, hogy most
0: az álom alatt.
2: És az elrabolt álom alatt, tehát az, hogy most ez az elrabolt állam elkezd újra revitalizálódni, és elkezdenek az intézményei működni, és tényleg az, ami gyanús, és annak látszik, ami, és elkezd a hatóság utána járni, annak örülni kell, mert az azt jelenti, hogy elkezdett működni az állam.
1: Innen megyünk tovább, ugyanis az Eddától visszavonja a támogatást a kormány. Nézzük a részleteket.
4: Visszavonja az EDDA zenekarnak megítélt NKA támogatások egy részét a kormány, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a zenekar országos turnéja, valamint arénás koncertje kapcsán talált valótlan adatközlést, ezért visszahívják a pénzt Pataki Attilától. Az EDDA Musical a kör országos turné megvalósítására 100 milliót kapott a zenekar tavaly év végén, az aréna koncertre pedig 150 milliót. A tárcavezető utóbbi esetben egyebek mellett azt kifogásolta, hogy a támogatási igényben nyújtásakor az érintett cég nem tüntette fel a jegybevételt, pedig több tízezrekért árulták a belépők.
1: Pataki Attila azt nyilatkozta, hogy az ügyvédje tanácsára inkább nem nyilatkozik. Viszont engem az érdekelne, hogy egy ilyen piaci alapon is sikeres zenekar miért fanyalodik rá ilyen támogatásokra? Itt ugye pont az a lényeg, hogy ők megtöltik a koncertjeiken a nézőteret, tehát jól működik a projekt, és mégis beúzták ezt a 250 milliót, plusz hát egyes tagok önállóan is kaptak dalírásra, dalszerzésre pénzt.
3: Hát, ugye ez egy rejtény, vagy ez nem teljesen egyértelmű, nyilván erre még az ügyészség nyomoz, de hogy nem feltétlenül azért kapták ezeket a pénzeket az adott személyek, mert ott tényleg az adót választók előttben ők megvalósítottak valamit, hanem ők voltak olyan szereplők, akik ki tudtak állítani papírokat, és az a pénz máshol jól hasznosulhatott a kampányban, de ezt nyilvánvalóan egy feltételezés, majd meglátjuk, hogy az ügyészség mire jut.
1: És egy ilyen sikerember, mert Pataki Attila most gondolhatunk róla bármit, tetszett, nem tetszett a produktuma, de egy évtizedek óta sikeres ember, tehát ő bevállalna egy olyat, hogy rajta keresztül folynak pénzek tiltott kampányfinanszírozás céljából?
2: Ugye abban a pszichés állapotban, amiben a választások előtt, meg azt megelőzően a Fidesznek a legközvetlenebb rajongói köre volt, azt nem tudom megítélni, hogy ki mit vállalt be ezért, de azáltal, amit ugye a műsor elején mondtam, hogy volt egy ilyen, amit a Fidesz rendkívül jó marketing stratégiával tolt végig az országon, hogy tényleg az volt az érzése az embernek, hogy elmozdíthatatlanok. Nem, itt pont az adás előtt idéztük fel 2022-t, amikor ugye a Holdról is látszódó fideszes győzelem után ugye az ellenzéki szavazótábor annyira csalódott volt, és a fél ország ilyen letargiában volt, hogy ez most már ebben fogunk élni, ez most már így marad örökre, hogy ezt az érzetet tudta nagyon-nagyon jól beítatni az emberekbe, és hogy ez milyen pszichés állapotokat idézett elő azokban, akik egyébként örültek ennek az állapotnak, tehát ők mindenek felett állónak tekintették Orbán Viktort, aki nagy politikai játszótéren is tökéletesen átlátja a hatalmi helyzeteket, és nagyon jól sakkozik a világpolitikusok között. Azt nem tudom, hát majd Pataki Attila nyilván ha most az ügyvédjéhez fordult, és ennek lesznek jogi következményei, akkor még akár ki is derülhet, ha nem is hozzáment az a pénz.
0: Ha hihetünk Pataki Attilának, és hát miért ne hihetnénk, akkor, mint tudjuk, ő 63 ezer éves. Ezt az saját szavaival mondta el, tehát, hogy én pedig nem kérdőjelezném meg ennek az állításnak az alapját. Tehát úgy érzem, hogy 63 ezer év alatt már összegyűlt annyi tapasztalat, hogy ő nagyon jól tudja, hogy mit kell ilyen ügyekben lépni. De visszatérve erre az egész támogatási rendszerre, itt szerintem nem arról van szó, én nem gondolom, hogy ezek a zenekarok, vagy ezek az előadók egyébként továbbadták ezt a pénzt megfelelően, pántlikázva valamilyen emberkéknek. Én azt gondolom, hogy ezek az előadók és ezek a zenekarok hitet tettek a kormány mellett, idézőjelben hitet tettek a kormány mellett. Tehát ez a
2: kampány... Hát nem is olyan idézőjelben, igazad
0: most gondolom, van. Hogy hitet tenni általában valamilyen istenség mellett szoktunk.
3: Hát vagy Orbán Viktor.
0: Igen, de azért mondom, hogy...
2: Hittekintettek Orbán Viktor.
0: Azért mondom, hogy akkor nevezzük így, hitet tettek a kormány mellett, és ők ezt így várhatták egyébként, hogy ennek lesz ellentételezése. Mert ők felléptek önkormányzati rendezvényeken, a Mága Zoltán külön erre kért pénzt, hogy hát a kampányban nagyon szoros a verseny, tehát hogy most mindenhol végig kell hegedülni az országot, mert egyébként gyerekek, jön a Tisza, meg ezt mindenkit. És erre csak annyit kellett írni, hogy a Katikának, Marikának üzenem, hogy küldjetek pénzt, mert mennénk hegedülni. Tehát, hogy így...
1: És a miniszter támogatja a kérést.
0: Igen, hát ugye, tett volna mást, ugye. De hogy így ebbe a rendszerbe szerintem itt nem az van, hogy tovább dobálták a pénzt, vagy én nem tudhatom, hogy mi ment pontosan, hanem az, hogy ez egy bizonyos ilyen jóvátétele volt, vagy egy ilyen ellentételezése volt annak a dolognak.
2: Hála volt, hogy a népszerűség.
0: Hogy ők ott voltak a békemeneten, mindenhol elmondták, hogy ennél jobb kormány a galaxisban nem volt. Nem
2: mindenhol elmondták a fideszes kampányelemeket, hogy Ukrajna az ellenségünk, béke kell, csak béke.
0: Migránsok nem
2: migránsok, kellenek. Tehát, hogy nem váltó óvodások, mindent mondtak, amit a Fidesz kampányközpontban leelőírtak.
0: Igen, és hogy ennek ellentételezőségként valószínűsítetően mentek a pénzek, mert hogy mondhatjuk azt, hogy valami ülletes művészi produktum volt emögött. Az Edda esetében, jó pár esetében el tudom mondani, hogy biztos, de hogy nem a produktum volt ott a lényeg, hanem az, hogy ők érdemesek voltak erre idézőjelben a támogatásra.
1: Van még két, igen.
3: Még az az izgalmas ezzel kapcsolatban, hogy amit említett Dóra is, hogy a tudatállapot, ami más, mint amit azóta élünk, és nehéz visszaemlékezni már lassan, de hogy az az izgalmas, hogy azért ezek szerint abban a tudatállapotban voltak, hogy ez nem fog kiderülni. Mert
2: abszolút.
0: Meg nem is fog megváltozni.
3: Igen, de hogy Hankó Balázs se, az már egy izgalmasabb kérdés, mert ő azért elvileg közelebb volt a tűzhöz, jobban ráláthatott volna arra, hogy mi is a valóság, de ezek szerint még lehet, hogy ő se, hanem elhitte, hogy szárnyaló.
2: De hogy is gondolhatta volna azt, hogy esetleg probléma lesz ebből, amikor maga a miniszterelnök volt olyan pszichózisban, hogy azt hitte, hogy az aranykonvoj ügyet végig tudja úgy tolni, hogy annak se diplomáciai következménye nem lesz, sem büntetőjogi. Tehát ő azt kalkulálta ki, hogy az aranykonvoj üggyel valamit a választási kampányon tud fordítani, akkor már ugye nagyon erősen látszódott, hogy vesztésre áll a Fidesz, és mindent annak rendelt alá, és egy akkorát kockáztatott, hogy nem is, azt én azóta sem tudom megfejteni, hogy mi járhatott a fejében, hogy egy ilyen teljesen láthatóan túl nagy kockázatot vállalt azért, hogy az a pár kép sor végig menjen az országon, hogy ott letepernek pénzszállító őröket, és a tek rájuk térdel, és akkor lehet tolni a fideszes propagandát, hogy ezért volt az egész, hogy egy ilyen pitlák dologért bevállalta ezt a kockázatot.
1: Azt mondják, hogy itt az volt a vízválasztó, hogy tudták már, hogy veszíteni fognak egy idő után, csak hogy mennyivel. Tehát, hogyha csak sima feles többség van, akkor nincs gond, hiszen a bebetonozott Orbán bábok, most a Tiszát idézem, elrendezik, elsimítják, hátráltatják a következményeket. A kérdés az, és Ricsi veled sokat beszéltünk arról, hogy vajon mikortól sejthették, vagy sejthették-e, hogy itt tényleg kétharmados Tisza következik, miközben Hann Endrét a legjobb humoristának nevezte Orbán Viktor, de hát azért egyrészt látták ezeket a kutatásokat, tudhatták, hogy kik a menők, a hitelesek a szakmában, és nyilván nekik is voltak belső méréseik.
0: Voltak. Tehát már pont erről beszéltünk, hogy tavaly áprilisban voltak erőteljes belső méréseik, és mindenhol bőven 10% fölött volt a Tisza. És azért furcsa egyébként... Mármint az előnye a Tiszának, igen. Egyszer volt 10% alatt, amikor volt ez a Zelenszky-féle kijelentés, az az úgynevezett fenyegetés, akkor 9%-ra csökkent a Tisza előnye. De ezek belső méréseik voltak. Azt nem tudom egyébként, hogy ezt milyen szintig kapták meg egyébként a fideszesek. Beszéltem sokkal, és azt mondták, hogy ők erről nem tudtak. Vagy nagyon jól hazudtak ezzel kapcsolatban.
2: Meg volt az Alapjogokért Központnak egy módszertani újítása, aminek kapcsán azzal kábították magukat, hogy az összes közvélemény kutató rosszul kérdez, mert a rejtőzködő szavazókat azt az érték alapon lehet.
0: Jó, ugye... elbújtak egyébként a Fidesz szavazói.
3: Tisza, a magyar Fidesz mögé bújtak.
2: Ezeket a szavazókat az értékkérdések mentén lehet detektálni, és hogy nagyon leegyszerűsítsem ennek a lényegét, támogatja a Pride-ot? Nem. Akkor fideszes. Tehát, hogy nagyjából így húzogatták be a szavazó.
1: Hát ez az öncsalás, látjuk, hova vezetett. Nem fizetődik ki. Lett volna még egy Mándoki koncert 1,5 milliárdért, nem volt meg a konkrét fellépő és a pontos dátum, de ez volt a terv. Illetve Orbán János Dénes nagy operettjét 650 millióval támogatták önök, meg mi, tehát adófizetők, egyszer mutatták be, de akkor nagyot ment, az biztos, 46 milliót hozott be.
0: Kár, 650-ből. Nagyon sajnálom.
1: Ricsi elmulasztotta meg, önök is úgy tűnik. Most viszont reklámén ezt nem mulaszthatjuk el néhány perc, és utána folytatjuk.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet, most visszaugrunk az időben, szombatra, amikor is Orbán Viktor 16 év után először ellenzékből mondott beszédet túlsványosan. Nézzünk meg egy rövid összeállítást ebből.
2: Tanuljunk a hibáinkból. Büszkén álljunk ki a vívmányaink mellett. Erősítsük a nemzeti ellenállást. Segítsük a szabadság szerető embereket. Álljunk ki azok mellett, akik felemelik a hangjukat. És garantáljuk az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új, higgadt, nyugodt polgári kormányzás vissza fogja nekik adni. És ahogy a 133 nap elmúlt, és beköszönt a 134. figyeljék meg, napról napra nőni fog az ellenállás, és nőni fog a szabadság tábora.
3: A volt miniszterelnök hősöknek nevezte azokat, akiket Magyar Péter elsők között számoltatná el, így Hajdú Jánost és Hankó Balást is.
2: Biztosan fájdalmas és nehéz, de bennük nekünk nem megkurcolt embereket kell látnunk, hanem a mi hőseinket. Magyarország jövendő vezetőit kell bennük látni. Minél jobban megkurcolják őket, annál magasabbra fognak jutni a jövőben.
1: Ne ezzel kezdjük, bár nagyon izgalmas, amiket mondott, mármint Hajdúról és Hankóról, hanem hogy szerintetek tehát ugyanazt az embert láttuk, mint 16 éven keresztül, csak most hatalom nélkül, ugyanabban a szituációban. Mi volt a benyomásod?
4: Nekem ugyanez a dilemmám, amit felvetettél, kedves Ferenc, mert ahogy végighallgattam, mondtam már itt a többieknek, hogy futás közben hallgattam, és annyit citkozódtam közben, egy-egy állítás között, és igen, jogos volt a felvetés, hogy de miért? És hogy az a vívódás merült föl bennem, hogy mindig is ilyen igazából üres lózunk tenger volt a beszéde, csak eddig úgy hallgattuk, hogy hát eddig kétharmadokkal választotta meg az ország, akkor ő biztos valami fontos dolgot mond meg kell fejteni, vagy eddig is egy ilyen üres álvalóság tenger volt, mint most semmit mondó, és így ez lehet biztos, hogy elsietett megállapítás, hiszen még most bukott meg a Orbán Viktor és hatalma, de hogy ha most nagyon sokat tárgyaljuk az Odüsszeiát a Nolan filmnek köszönhetően, amire mindenkit bátorítok, hogy nézze meg, és felmerült bennem, ez egy nagyon pozitív olvasat, de felmerült bennem, hogy az egész NER 16 éve az egy olyan kis sziget, ami vándorlásunkban, ahogy próbálunk egy működő demokráciát építeni, hát 89 meg hát ki tudja mikortól, hogy ott 2010-ben is éreztük, hogy valamire szükség van, valamit nagyon szeretnénk, mint ahogy Odüsszeusz is mindig ki akart valahol kötni, aztán tragédiába torkolott a kikötése, hogy nagyon nem azt a NER-t akartuk, és hogy ez csak egy tényleg egy ilyen vargabetű, és most már végre elkezdünk valami normálisat építeni. Nekem ez jutott eszembe összességében erről a beszédről, de aztán majd kiderül, hogy engem igazol-e a idő vagy Orbánt.
5: Én nem gondoltam volna, hogy ennyire hasonló lesz a logikája Orbán Viktor működésének, mint amilyen volt Gyurcsány Ferencé 2010 után. Nyilván Orbán Viktor sokkal magasabbról indul, mint Gyurcsány Ferenc, de a dolog logikája, amit látunk, és ami ebben a Tusnádfürdői beszédben is elhangzott, az ugyanaz. Nem szembenézni azzal, hogy mi történt. Ugye itt nagyon sok fideszes szavazó fordított hátat a Fidesznek 2026-ban, és nem szavazott a Fideszre többet. Nem lehet tudni, hogy Orbán miért nem szól ezekhez az emberekhez, akik egykor a Fidesz szavazó táborához tartoztak. Kifejezetten célozva csak a legszűkebb, legeltökéltebb maghoz beszél, ezt az egy pici, most már egyre szűkülő tábort, ami most már nem sokkal több, mint 1 millió ember próbál megszólítani. Egyáltalán nem foglalkozik azokkal, akik egykor, mondjuk például 2022-ben még a Fideszre szavaztak, azoknak beszél, akik elhiszik, hogy Orbán rendszere, ez a NER, ez tökéletes volt, ez volt maga az aranykor. Azokhoz beszél, akik elhitték, hogy tényleg félni kell attól, hogy átoperálják a gyerekeinket az óvodában. Azokhoz szól, akik azt gondolják, hogy az uniós pénzek nélkül is nagyon jól el vagyunk, és föl kell mondani a szövetségi rendszereinkben a bizalmat. Mindeközben Orbán előtt ott van az a kihívás, hogy azért itt megszólaltak az elmúlt időszakban az elárult atlantisták, az elárult polgári hangjukat keresők, és őket is meg kellene próbálnia egyben tartani ahhoz, hogy ez a közösség ne olvadjon nagyon-nagyon le, csak ezek erre a szűk magra.
1: Erre mondta Németh Zsolt, hogy ha nem jön le az orosz vonalról Orbán, akkor sem esik szét a Fidesz.
5: És mit mondott erre Orbán Viktor ige forrása? Hogyan küldte el Németh Zsoltot?
1: Igen, ez nagyon érdekes.
5: Elképesztő szavakkal a
6: kedvetlen édesanyjába.
5: A kedvetlen édesanyjába, és egyébként, ahogy most ezt behoztott példaként, ez pontosan szimbolizálja azt a feladatot, amivel egyébként Orbán szembenéz, hogy az elárult polgáriakat és atlantistákat, illetve az igehirdető vadhajtások oldalig meg kellene szólítani, egyben kéne tartani, és egyébként valamit kellene mondani azoknak is, akik egykor a Fidesz táborához tartoztak. Mindezzel egyáltalán nem foglalkozott Orbán Viktor, és tényleg csak azoknak beszélt, akik a legodaadóbbak, akik az utolsó pillanatig küzdeni fognak az ő szeretett vezérükért, és ebből a szempontból engem nagyon emlékeztet a DK közönséghez beszélő Gyurcsány Ferencre.
6: Orbán Viktor egyértelmű, hogy minden rendszeren fölül áll, mert ugye azt mondta, hogy 57% szavazott a Tiszára, 47% viszont ellene, azt összeadjuk a 104%. Tehát, hogy nála már ugye a bizonyos arányoknál már a 100% fölött vagyunk, hát ugye, tehát hogy ő egy egészen más univerzumban van, mint mi. Valamint én már korábban is megmagyaráztam, ugye volt ez az árrésstopp, emlékszünk ugye erre. Igen. Az nem árrésstopp volt, hanem árrészstopp, ugye? Árrész ugye a háború istene, állítsuk meg a háború istenét, tehát hogy Orbán Viktor békepárti. Árrészstoppot vezetett be Orbán Viktor, és meg is állítottuk a háborút. De az a probléma, hogy én itt poénkodom, viszont hallgatva az ő beszédét, olyan, mintha ő poénkod. Azt mondja, szembe kell néznünk a hibáinkkal. Előtte azt mondta beszédbe, szembe kéne néznünk a hibáinkkal, de nincs rá idő, mert önkény van. Akkor azt mondta a kongresszus, amikor újra választották, és mindenki elmondta, hogy hát nagyon el lett tolva ez a kampány, meg a Fidesz nagyon rossz útra tért. Erre kiállt Orbán Viktor, és azt mondta, én nem változom. Az nagyon jó. Hát akkor jó az irány. Tehát olyan beszéd volt ez egyébként, hogy azt mondta pont ez a sajtófőnök úr, hirtelen nem ugrik be a
1: Havasi neve. Bertalan?
6: Havasi Bertalan, igen, köszönöm szépen, hogy ugye ezek nem megszerkesztett beszédek, hanem csak ilyen gondolatok vannak leírva, és aköré van építve a beszéd. Hát ez érthető volt, mert itt aztán volt, azt mondja, hogy szélső baloldali volt a mostani magyar kormány, meg Hitler csinált olyat, mint a mostani magyar kormány, ezt most nem tudjuk akkor, hogy most akkor szélső bal vagy szélső jobb, mindegy, meg Venezuela. Tehát, hogy ez a hűha, tehát, hogy így akkor Trump jön és elviszi Magyar Pétert Nike belegítőbe, mint a Maduro urat? Vagy mire számítsunk? Tehát az egész Orbán beszéd, én azért nem tudtam rajta mosszankodni, mert így beleolvastam, és azt mondta, hogy hűha, hát még hát most valamit még kellett volna csinálni, tehát, hogy ehhez még kellett volna írni pár mondatot, mert ez így együtt olyan volt, hogy így bárki ült, mindenki azt gondolta, hogy na majd most kapunk egy iránymutatást, és az egész ilyen ez a hű, ennyi? Ez alapján kéne indulnunk a harcba? És akkor 134. napon akkor kösz, vége?
1: Szerintetek ő hisz magában, hogy lesz ebből még valami? Vagy csak az idő kivárásra játszik? Vagy húzni az időt? Vagy?
4: Van egy olyan jelenség, egy olyan mentális, szociálpszichológiai jelenség, hogyha az ilyen szektáknál, akik világvégét hirdetnek, amikor eljön a nap, és nem lesz világvége, akkor nem bizonyára van lemorzsolódás, de hogy az egy létező jelenség, hogy még inkább megerősödnek a hitben, mert egyrészt vagy azt mondják, hogy hát azért nem lett világvége, mert mi kiküzdöttük is, nekünk köszönhetően nem lett, vagy pedig megmagyarázzák, ugye erre kifejezés a kognitív diszonancia, de meg lehet, az elme meg tudja oldani, hogy nem én tévedtem, hanem, és akkor majd Orbán Viktor mond valamit, hogy miért is nem bukott meg 134. napon Magyar Péter.
5: Egyébként olyan értelemben persze a stratégia hozhat valamennyit, hogy nem essik tovább a Fidesz népszerűséget. Tehát, hogy amennyi most megmaradt, azt megpróbálja egyben tartani. Egyébként ebből a szempontból is van DK párhuzam. Gyurcsány Ferenc volt anno a DK növekedésének plafonja is, meg a padlója is, tehát a növekedést is gátolta, de a csökkenést meg megállította. Tehát valószínűleg Orbán Viktornak is lesz egy ilyen behúzható ideális szint, aminél nem fog tudni feljebb menni éppen az ő személye miatt, és de nem is fog tudni tovább olvadni. lenni éppen az ő személye.
1: Egyébként Gyurcsány Móval olyasmit posztolt, hogy aki hatalomba kerül, annak tudnia kellene az első perctől, hogy ez egy véges állapot, és amikor elveszítjük a hatalmat, attól az ország még továbbra is létezik.
6: Most pont ne Gyurcsány Ferenc írta volna, mert ő nem tudta időben elengedni a hatalmat.
1: Jó, de...
6: Ő se, bocsánat.
1: Eddig ez most egy ilyen elméleti okfejtés volt. Vannak itt azért még gyakorlati problémák, amiről már beszéltünk, például Hajdú János és az aranykonvoj történet, vagy Hankó Balázs és az NKA. Nézzük most akkor, hogy mit is mondott Orbán Viktor ezzel kapcsolatban. Minél jobban meghurcolják őket, annál magasabbra fognak jutni a jövőben. És erre reagált, mert hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy Hajdú Jánost más országban kitüntetnék, azok után, hogy megszervezte és végrehajtotta az ukrán aranykonvoj lekapcsolását.
6: Melyik országban az a más?
1: Letartóztatását és az értékek elkobzását. És akkor most mutatnék önöknek egy grafikát, ugyanis erre reagált Hajdú János ügyvédje a Telex megkeresésére, Hampó Norbert a védő. És a következőt mondja a védő. A Hajdú János ellen folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán minden olyan megnyilatkozás, amely nem az eddig már feltárt, illetve a még feltárható tényeket, hanem pontatlan vagy hiányos információkat vetít a nyilvánosság elé, nehezíti az objektív igazság feltárását és annak korrekt büntetőjogi megítélését. Aztán azzal folytatja, hogy Hajdú és a védelem álláspontja is az, hogy a volt TEK főigazgató semmilyen törvénysértés bűncselekményt nem követett el. Hajdú azt állítja, hogy Farkasörs államtitkár instruálta. Szóval miről szól ez a történet most szerintetek?
4: Bocsánat, ez kicsit gyalázás, amit mondani fog, de az jut eszembe, hogy Széchenyire választott Kossuth Lajosnak, hogy maga olyan magasra emel, hogy nem tarthatom fel magamat, tehát Hajdú ügyvédje ezt így visszakozott, nagyon köszönjük ezt a hősi kitüntetést, de nem vagyunk rá méltók. Hát, de hogy ez igen, szerintem Orbán Viktor azt akarja elérni naivan, ugye semmilyen ténynek én nem vagyok a birtokában, csak vélelmezek, hogy Farkasörsre valljon Hajdú János és ne Orbán Viktorra, aztán majd meglátjuk, hogyha ilyen kijelentés tesz Orbán Viktor sokat, akkor lehet, hogy Hajdú János egy idő után vagy felrázza magát, hogy igen, engem akarsz börtönbe dugatni, hát akkor én nyilatkozok valami mást.
6: Nem tudom, a maga az aranykonyvói ügye ugye nagyon-nagyon összetett és bonyolult. Tehát rengeteg nyilatkozatot kell megvizsgálni, hogy végül is mi volt az indíték, stb. Kikit utasított mire. De azért Lázár János nyilatkozata az mindent vitt egyébként, mert ő azt mondta, hogy akkor adjuk vissza a pénzt, ha majd elindul az olaj. De könyörgöm, ez egyébként jogi szempontból, ez zsarolásnak is minősül.
1: Nagyon úgy hallatszik,
6: meg igen. Egyébként terrorcselekmény, mert egy másik országnak a javaival megy a zsarolás. Tehát, hogy az a probléma, hogy ez úgy sajtóban úgy el lett mondva, ilyen szép magyarsággal kifejezve, és azért így azért nehéz lesz védeni azt, hogy ez mindösszesen azért, mert az is szép volt egyébként a kommunikáció, hogy indult az, hogy egyébként azért viszik ezt a pénzt át Magyarországon egészen Kijevig, hogy onnan majd visszahozzák a Tiszának támogatási pénzként. Miért viszik akkor át?
5: Vagy elszórják útközben, ez
6: igen,
5: is ment.
6: Igen, igen. És a legszebb az volt, azok az AI felvételek, ahol Cyril betűs tekkesek térdelnek egyébként a hogy is hívják okom, meg ilyen orosz egyenruhás, nem tudom micsodák, tehát még az AI által generált képek is borzalmak voltak, tehát az egész dolog úgy sánta, ahogy van. De ezt még tetézni azzal, mindig azt mondják, hogy mert a Tisza prejudikál, mert azt mondják, hogy majd ennek bűnhődnie kell, meg annak, meg hogy maffia állam, meg stb. Tehát Orbán Viktor maga mondja azt, hogy Hajdú egy hős. Ergo, az igazságszolgáltatás, ha elítéli, akkor egy hőst ítél el alaptalanul és jogtalan.
1: Igen, meg fogják őket hurcolni, és minél jobban meghurcolják, annál magasabbra jutnak majd egy távoli jövőben valahol.
5: Hát éppen ezzel fejezte ki Orbán Viktor azt, hogy egyébként milyen gondolatok húzódnak meg a mögött, ami elindította ezt az egész aranykonvoj ügyet, és nyilván az védőügyvéd az ettől bukott ki, hogy nehogy most konkrétan feldobja a saját emberét. És tulajdonképpen itt tényleg Hajdún múlik az, hogy a tanúvallomásában, mert mondom, ahogy az korábban mondtam, nem lesz erről írásos dokumentum, hogy ezt Orbán Viktor hogyan rendelte el direktbe, de mindenki tudja, aki ebben az országban él, hogy ennél kisebb ügyeket is Orbán Viktor rendelte el direktbe, pláne egy ilyen diplomáciailag is nagyon érzékeny ügyet éppen a választási kampányban. Tehát ez a rajta fog múlni, hogy mennyit vállal be
1: Egyébként azt feltűnt nektek, hogy amióta Hajdú Jánost meggyanúsították, nem nagyon jött ki újabb érdemi info legalábbis a hatóságoktól? Vagy én nem hallottam. Nem
5: mondjuk tudom, ez jó. Tehát végezzék úgy a munkájukat, hogy ne legyen a nyilvánosság felől olyan nyomás, ami esetleg valami téves információnak a tovább görgő.
1: Most úgy értettem, hogy nem történt újabb meggyanúsítás. Noha van egy ügyészségi dokumentum, aminek a létét nem tagadták, amiben Farkas Őrs, egy NAV-vezető és Orbán Viktor felelősségét feszegetik maguk az ügyészek. Tehát, hogy ehhez képest Hajdú János igen, már gyanúsított, és azóta áll az ügy legalább egy 3 hete.
4: Hát azt nem tudjuk, hogy egyébként vizsgálat zajlik-e, meg feltárják, meg átnézik, tehát azt nem tudom, hogy ehhez mennyi idő kell.
5: Meg az, hogy Orbán Viktor erről ilyen konkrétan beszélt a tusványoson, azt vélelmezem, hogy van a háttérben, és ők tudják is, hogy van érdemi munka.
1: Okay, akkor
6: nyomozati cselekményeket nem tudhatjuk egyébként, hogy kiket hallgattak meg. Ugye itt
5: és ezek... akkor működik szabályosan, ha nem tudjuk.
6: Igen, mert hát ugye régebben ugye jöttek ilyen különböző ilyen nyomozati iratok, valahogy kijutottak, hogy
5: kinek... A propagandába.
6: Igen, valahogy. De a nyomozati cselekmények pont az a lényeg egyébként, hogy
5: fedve zajlik.
6: Egy-kettő van olyan, hogy vádalkú, a másik az, hogy ugye fölfele megy az énekkarba mindig a hangnak a terjedése, tehát az a bizonyos énekhang az a magasabb régiókra megy, és egész magas miniszteri posztokig megy a dal, tehát hogy itt azért mindenki elkezd előbb-utóbb, nem mindenki, de sokan elkezdenek előbb-utóbb énekelni, mondván, hogy gyerekek, én végrehajtó voltam, nem én találtam ki ezt az egészet. Senki nem akar szerintem több évre beülni mondjuk a börtönbe, csak azért, mert valamit utasítottak, és valaki eldöntött, hogy ezt végre kell hajtani, aki azt hitte, hogy a hatalma soha nem fog véget érni.
1: Na akkor nézzük az utolsó témát. A Medián mérése szerint nem csak megtorpant a Tisza, de veszített is a támogatásából. A Fidesz a számai évek stagnálnak. Nézzük a részleteket.
7: Nem tett jót a Tiszának az elsietett köztársasági elnök jelölt állítás, derül ki a Medián felméréséből, amit a HVG közölt. Az intézet szerint júniushoz képest 3-5%-kal visszaesett a párt támogatottsága, de a választani tudó biztos szavazók körében még így is 2/3-nál nagyobb a Tisza többsége. Az intézet megjegyzi, nem bizonyítható, hogy a visszaesés szoros összefüggésben lenne a Polgár Judit jelölése körül kialakult vitával, de az elhamarkodott kommunikációt és az ígért társadalmi egyeztetés elmaradását még a Tisza szavazók jelentős többsége is kifogásolta. A Medián szerint a Fidesz az elmúlt hetekben stabilizálta a helyzetét. A teljes népesség 19, a választani tudók 22, míg a biztos szavazók 23%-a szavazna a pártra, ami esetükben hibahatáron belüli növekedést jelent.
1: Akkor nézzük most a nap kérdését, meg a kommenteket, és utána pedig a kedves vendégekkel fogjuk zárni ezt a műsort. Szóval azt kérdeztük, hogy ön szerint az elsietett elnökjelölés miatt esett a Tisza népszerűsége? Változatlanok az arányok, 60%-a mondja a szavazóinknak, hogy igen, emiatt, 40%-a mondja azt, hogy nem emiatt, és köszönjük szépen, hogy ma is velünk játszottak, szavaztak, nézzünk néhány érdekes kommentet. László: nem hiszem, hogy az elnök választás volt az ok. Az a baj, hogy a választók többsége türelmetlen, azt gondolja, hogy minden ígért programot, tervet, eljárást pár hónap alatt el lehet végezni. 16 évig türelmesek voltak, szavazáskor nem küldték el a Fideszt. Tünde: én nem vettem észre, hogy esett volna a népszerűsége, sőt, szerintem inkább nőtt, és egyre csak növekszik. Lászlóné: Magyar Péter beszédstílusa miatt leginkább. El kellene engednie már a Fideszt, és az ígéretekre kellene koncentrálni, ezt várják az emberek, és talán a kapkodás miatt. Justinia: nem, inkább az iskola kezdési támogatás. Sokan kimaradnak belőle, pedig számoltak vele. Erika: egyrészt, másrészt már sok a visszamutogatás, gyalászkodás. Kevés a valós ügyekkel való foglalkozás, szóval megy az emberek hergelése, egymás ellenfordítása, de ez a visszaerre fordulhat, és nagy baj lehet belőle. Sok csalódott ember lesz, egyre több. János: részben, de természetes jelenség, hogy a győztes népszerűsége csökken, amint kormányozni kezd, és kénytelen olyan intézkedéseket hozni, ami nem tetszett mindenkinek. És végül Jolán: nem. Azért, mert mindenki bilincsben szeretné már látni Orbánt és az összes többi bűnözőt. Tiétek a pálya, szerintetek mi állhat a Tisza népszerűség csökkentése mögött.
4: Ez egyébként nagyon izgalmas, hogy 60-40 lett itt az eredmény a nézők közönség, mert bocsánat a feltételezését, itt azt gondolom, hogy többnyire Tisza szavazók nézik ezt a műsort, és többnyire ők szavazhattak, de hogy, és hogy ez is azt mutatja, hogy azért többről van szó, mint az most hirtelenjében a köztársasági elnök jelölésnél, az tényleg, mert nekem például az roppantul imponáló volt, hogy Magyar Péter képes volt olyat kimondani, hogy tévedtem. Tehát azt az elmúlt igazából elmúlt 26-36 évben mióta van már.
8: De Orbán Viktor nem tudott tévedni.
4: Bocsánat, nézést, igen. Ehhez képest visszaléptünk egy kicsit, de hogy szóval hogy volt ebben pozitívum is, de hogy nyilvánvalóan most ez hirtelen nagy fényt kapott, és megdöbbentően nagyon sokan értesültek erről a köztársasági elnök jelölési minisztériáról, én nem gondoltam volna, konkrétan Polgár Judit személyéről is, akit ezúton is szinte tisztelettel elismerek, és remélem majd még valamikor egyszer lesz lehetőség ilyen pozíciót betölteni itthon, de hogy valószínű tényleg ez a kettőszor érvényesül a Tisza körül, hogy egyrészt mindenki börtönt és bilincset szeretne látni, másrésztről meg mások meg ugyanúgy ellentétes irányból is nyomják a Tiszát, hogy béke és kormányzás. Viszont ők is kapnak valamit, tehát amit Vitézivel közösen Magyar Péter bejelentett, az a rengeteg sok vasúti fejlesztés meg metró hosszabbítás, tehát az olyan, amit eddig nem lehetett, tehát majd kiderül, mi érvényesül.
5: Én nagyon egyetértek veled, tehát, hogy itt egyszerre van két dolog. A köztársasági elnök jelölési mizéria, mondjuk így, az egyáltalán nem biztos, hogy okozati kapcsolatban áll ezzel a valamennyi minimális csökkenéssel, ez nem egy nagy csökkenés. Ugye egy kicsit mosolyogtam, amikor láttam most így az értékelését ennek a közvéleménykutatási eredménynek, mert hetek óta hallgatjuk azt, hogy ez nem lehet, hogy folyamatosan növekszik a Tisza, hogy most már tényleg 4 szavazóból 3 a Tiszára szavaz, ez fenntarthatatlan. Most, hogy a fenntarthatatlanságból bekövetkezett egy csökkenés, 3-4%-nyi csökkenés, ahhoz képest egyébként nem a április 12-i eredményekhez képest, hanem a eufória, a győzteshez húzás, a kilőtt állapothoz képest valamekkora korrekció. Most mindenki, júj, csökken a Tiszának a népszerűsége. Hát hogyha szerintem ez a dinamika fog folytatódni, hogy valamennyire így korrigál, ugye korrigál a piac, ahogy a közgazdászok mondják, és mindenki 60%-nál mondjuk úgy megáll, akkor is nagyon örülhet a Tisza, és én még azt is a mézeseteknek tekintem, tehát én egyáltalán nem dramatizálnám ezt túl, és nem hoznám összefüggésbe. Itt ugye a 12-e és a mai nap között egy csomóan rárakódtak a Tisza szavazó táborára olyan héjak, mondjuk úgy szavazói rétegek, amelyek pont igen, hogy hát igen, vacak volt a Fidesz is, de most a Tisza, de nem jött nekem a iskolakezdési támogatás, akkor inkább nem. Tehát, hogy ezek hántolódtak le. Ami viszont a, és ez az utolsó mondatom, nem dumálom túl a műsort, az, ami a köztársasági elnök jelölési mizériát illeti, ott inkább úgy fogalmaznék, és nem hoznám össze, közvetlen összefüggésben ezzel a népszerűség változással, mondjuk így, az az, hogy azt láttuk a kormány alakítás óta, hogy tulajdonképpen hibátlanul viszi az ügyeket előre Magyar Péter, mint egy olyan foci meccs, ahol folyamatosan gólt lő, és egyszer csak lő egy öngólt. Tehát igazából ebben a felhőtlen sikerben jelent meg egy kudarc, egy ki nem kényszerített hiba, mert ez egy politikai hiba volt valóban, hogy egyeztetést ígért, társadalmi párbeszédet ígért, a saját szavazói is csalódottak voltak, hogy ez nem indult el ez a diskurzus, hogy ki legyen az ideális jelölt. Inkább ezt én megtartanám itt az elemzői szinten. Ez szerintem még nem köszön vissza drámaian a közvéleménykutatási adatokba, ami viszont érdekes, hogy a Mi Hazánk viszont tényleg tud profitálni abból, hogy a Fidesz képtelen a megújulásra, mert a Mi Hazánk szépen erősödik.
1: Fél perc van, Ricsi, akkor hozzád az utolsó kérdés. Nagyon sokan kérdezik, illetve teszik szóval Fórum című műsorunkban, hogy nekik már sok, amit Magyar Péter csinál a parlamentben, tehát hogy már túlüti a Fideszt. Az te személyes véleményed mi? Jól teszi ezt, vagy most már visszább kellene vennie?
8: A kampányban ugye ez megszokott volt az a stílus, és egyébként az új politikában, mert ez egyébként Nyugat-Európában ugyanúgy érzékelhető az, hogy mindenfajta social media platformon és a tényleges életben is megy ez a triggerelés egyébként. Egyre keményebb történet. Szerintem ez sokat nem fog változni. Amikor már úgymond lenyugszik ez a kormányzói hatalmi dolog a Tiszánál, tehát hogy megvan az a fajta dolog, hogy elérték azokat a törvénymódosításokat, beállt a dolog, jönnek az uniós pénz, stb., akkor valószínűleg változni fog ez a dolog. Addig, amíg a minisztériumoknál is folyamatosan változások vannak, még a bürokratikus rész kialakítása zajlik, és emellett kell uniós pénzek, és emellett kell elszámoltatás, és emellett kéne még dupla családi pótlék, meg minden, addig szerintem ez nem fog változni. Tehát, hogy Nem gondolom azt, hogy változni fog a politikai kommunikáció.
5: Mert épp ez a, bocsánat, csak épp ez a
1: fél percünk van.
5: Parlamenti adok-kapok, meg a Magyar Péternek a vehemen stílusa az, ami ezt a április 12 és a mai nap között ezt a hihetetlen népszerűség növekedést hozta. Hát valójában ez egy sikeres stratégia volt részéről, hogy a parlamentet behozta a
8: mindennapi eleme.
5: Abszolút.
1: Köszönöm szépen, abszolút itt a műsor vége. Köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. A kedves nézőknek köszönjük szépen a figyelmet. Holnap is lesz aktuál. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra.

őrzi még az álmait. A ronybaba csak porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt,

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos

arról, hogy kiválthatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus, hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést, illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám Spirit FM. Spirit FM.

0: balatoni lány vagyok, és nagyon sokszor picit a kiindulást nem véletlen mondom, a Kiliti reptér meghatározta, hát a gyerekkoromat is, és ugye ezek az inspirációk gyerekkorban is indulnak. Balaton, Nékék, repülés, víz, és ez szenvedélyé vált olyannyira, hogy még a zene is találkozott vele a Napóleon Bulvár által, és az első dalaink is erről is szólnak. Tehát például az első dal a Kérlek ne félj is, vagy a Szállj velem is, és ezért sokan kérdezik, hogy milyen repülés szerelmese vagyok. És hát kicsit már úgy 40 éve hobbiként is, de nekem összefolyik a zene, a művészetek a saját életemmel intenzíven, a hobbim, mind a kettő, vagy még más is, mert még itt van a vasat is. És ezért volt egy olyan ötlet a drága Kránic Barázssal együtt, hogy egy olyan helyszínen legyen ez a zenekari koncert ünnepelés, ami meghatározta az életemet, és ezért az Aeropark, a repülőmúzeum. Tehát ennél szebb, megható, már nem először vagyok a parkban, meg hát ismerem az egész környéket, a régi malévgépeket, és hát mindenkinek szívből ajánlom, mert nem csak a zene szempontjából, hanem egyébként ez olyan múzeumként is fantasztikusan működik.
1: Mert hogy ünnep, így fogalmaztál.
0: Igen.
1: Hát évforduló? Kerek?
0: Igen, igen, kerek.
1: Ki mondjuk?
0: Hát 40, a másikat azt kicsit több, ha kettőt összeadjuk, 100-on felül vagyunk. Próbálom ezt ilyen öniróniával kezelni, mint az életben a dolgokat, szerintem így érdemes, mert ez csak arra figyelmeztet, repül az idő.
1: Az szóval életi... de tessék, itt igen. A repülés megint.
0: Tehát kicsit komolyabbra fordító azért zenekari is, mert egy picikét nem csak a régi, nem a Napóleon Bulvár időszak, aminek mindig hálás leszek, annak köszönhetem a pályafutásomat, azok a bizonyos fontos dalok, de mellette azért volt egy pár év közte is, amit én szólistaként is művelek, és lesz egy olyan oldalam is, amit kevésbé ismernek, aminek már volt ennek része, a sanzonok, a francia sanzonok, kicsit swinges dalok, saját szerzemények, tehát egy kicsit egy olyan igazi nagy Nékék utazás lesz ezen az estén.
1: No igen, akkor ezek szerint lesz egy éve, és minden oldaladat megmutatod?
0: Hát egy kicsit igen, összegzek. Összegzek, mert egy évvel ezelőtt egy olyan előadóestem, majdnem olyan előadóesszerűségem volt, ami egy picit a meghitt. Nagyon szeretem a kis koncerteket is, az ilyen kis trió, kvartett, kis zenekari. Az egy bizonyos színházteremben volt, pont egy éve áprilisban, amit nagyon szerettem, mert ott kimondottan a sanzonok és a francia sanzonok, most viszont azért a zenekari énem, tehát azért a hány év alatt, több mint 40 év alatt, mert azért nem akkor kezdtem el zenélni, azért itt bizony nagyon sok minden történt, és ez azért nagyon nehéz is választani, de igyekeztem olyan dalokat, ami kicsit átível, és aminek azt mondom, hogy nagyon aktuális a mondani valója. És azért az is nagyon fontos, hogy olyan zenésztársaimmal, olyan zenekarommal, ráadásul nem egyedül vagyok, hölgy, ugye Hole Anna, aki fuvola művész, tehát a fuvolának nagyon nagy szerepe van mindig az életemben, Koszti Laci, akusztikus gitár, akusztikus koncert lesz, Pálmai Zoltán, egy ikon, tehát én boldog vagyok, hogy 4-3 generáció játszik a dobokon, és hát ő is egy univerzum, a zenei világban, Hobo Blues Bentől sorolhatnánk a blues zenének, egyébként lesz belerejtve egy másik oldal az én énemből is, annyit elárulhatok, igen. Pont a blues nem véletlen, mert azért én alapszinten gitároztam gyerekkoromban is, és akkor én ilyenkor belerejtem ezt a fajta vagányabb műfajt is, mert a kicsit a rockos, kicsit a bluesos vonalat, és Sárkány Sándor, aki viszont azért fantasztikus, mert ő a jazz világából jött, és ő már nem először koncertezünk, ő bögővel, ráadásul nagy bögővel jön, és senkit nem akarok kihagyni, de hát még fantasztikus barátom is jön, még mert meglepetés vendég, és hát még annyit is elárulhatunk, lesz egy olyan zenekari darab, ami nagyon összekötődik a régi malév szignállal.
1: No tessék!
0: Aki most utána lehet nézni, hogy miért mondom ezt, és annak például annak szintén egy debütálása lesz zenekarilag.
1: És nem csak koncert, hanem ez egyfajta akár családi nap, vagy nem tudom, program, mert délután igen. Indul az egész, és igen. Hajnal egyig lehet veletek együtt mulatni. Kiket vártok elsősorban, és mi minden lesz még?
0: Ezért nagyon hálás vagyok Balázséknak, mert ez egy olyan, én többször már barátaimat is invitáltam ilyen átvezetésekre, amikor körvezetések vannak akár a ottani repülőtéren, de át lehet menni a központi repülőtérre, mert úgy kell elképzelni, hogy ez a egymás mellett helyezkedik el, a

0: 2-es B terminátor mellett van, terminál mellett, és gyakorlatilag át lehet szépen sétálni, át lehet menni, és délutánra is lehet ilyen tárlatvezetéseket, akár a kisgépek, nagygépek körében lenne a földön, és ami még nagyon érdekes lesz azért este, hogy ugyanúgy közlekednek a repülők, tehát az kiszámíthatatlan lesz a koncertnél, és gyönyörű a fényekben, az esti fényekben, amikor majd énekelek, hogy bizony hányszor előfordul, hogy majd felszállnak a különböző gépek különböző időpontokba váratlanul.
1: Egy különleges helyszínen tehát,
0: az Aeroparkban, igen.
1: Így van, augusztus 15-én. Aki teheti, menjen és hát, mulasson. Vince Lilla, köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Szép napot kívánok, holnap várom Önöket.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A felelős, és persze sok esetben tehetős szülők már rég elintézték azt, hogy a gyermek mondjuk megfelelő nyári táborba kerüljön, megfelelő hozban, amikor éppen mondjuk ő nem tud vele időt tölteni. Aztán vannak olyanok is, akik utolsó pillanatban próbálnak keresni tábort. Én például most megnéztem, hogy augusztus végére van-e valami, egyelőre nem találtam, de segít nekem majd ebben is Tóth Béla, jó reggelt kívánok, aki a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu-nak is a vezetője. Egyben köszöntelek téged.
2: Köszönöm, jó reggelt.
1: Még utolsó pillanatban lehet egyébként táborokat találni, vagy már csak azokat, ami egyébként nem kelt el, és valószínűleg rosszabb minőségű, ha már minőségfigyelés?
2: Picit felmentem azokat a szülőket, akik még augusztus végére próbálnak tábort találni. Előfordulhat rengeteg olyan esemény, amikor mégsem tudok szabadságra jönni, és kicsi a gyerek, és így tovább. Nem könnyű a feladat, ezt aláírom a szülőknek, ugyanis a táboroknak körülbelül 80%-a az, tudom, hogy sok a szám, de nagyjából 90-95%-os töltöttségem van. Rengeteg tábor betelt már, de még lehet találni, csak picit jobban bele kell ásni magunkat ebbe a témába. Nálunk a tábor figyelni még nagyon sok tábor van, amit így láthatunk és foglalhatunk, viszont hogyha külön-külön vizsgáljuk meg a táborokat, akkor 2-3 hely van már egyes turnusokban csak. Azaz, akinek most így hirtelen bejött még olyan, hogy akkor lépni kell, akár kisgyereknek van manó táborunk, akár nagyobbaknak drónt programozó táborunk, vagy kvados táborunk, vagy éppen lovas, kézműves, angol tábor, szóval rengeteg témában van, viszont külön-külön kevés hely van, úgyhogy akinek még szükséges valamilyen élménydús felügyelet a nyárra a gyermekének, annak célszerű minél előbb lépnie.
1: Tehát telítettek, de még nincsenek teljesen tele. Milyen az idei szezon a táborok tekintetében?
2: Azt látjuk, hogy nagyon sokan keresik, ugye 10 hetes a nyári szünet az idei évben is. Ez hát közel megoldhatatlan feladat elé állítja a szülők többségét. Azért nem lehet ezt megoldani. Nem mindig állnak rendelkezésre a nagymamák, vagy mert messze laknak, vagy még dolgoznak sok esetben. Vagy éppen nem bírják azt a tempót, amit sok esetben a szülő is nehezen bír, mondjuk akár egy pici gyerekkel, egy 4-5 évesnek a tempóját fölvenni, de akár mondjuk egy 10-12-14 évesel, hogy olyan programot, olyan pörgést, olyan dinamikát tudjunk nekik kínálni, ami leveszi őket a telefonról. Szóval akinek van ilyen gyereke, pontosan tudja, hogy ez a mozdulat, és onnantól kezdve elveszítettük a gyereket, és hogyha kiveszük a kezéből a telefont, vagy megkérjük, hogy tegye le, akkor ilyen üveges tekintettel néz körül, hogy akkor ez a valóság, ez elég unalmas, akkor én most venném vissza a telefont. Minden tábornak ma már, és ez a kicsik táboraira is igaz, olyan pörgősnek, olyan dinamikusnak, olyan élménygazdagnak kell lennie, ami érdemi alternatívát nyújt a mobiltelefonra. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogy a fiatalok körében legnépszerűbb közösségi média alkalmazásban, ami videós verziót, az a tartalomkészítői feladat, hogy az első 3 másodpercben ragadjuk meg a figyelmét a éppen görgető fiatalnak. Na most kis túlzással, de ezzel a dinamikával kell a táboroknak felvenni a versenyt. Szóval, hogy ne jusson eszébe a telefonhoz jönni, mert ez király volt, most ezt akarom, és ezt a fajta amúgy kezelhetetlen impulzus gazdagságot, szóval én ezt nem tudom, hogy meddig lehet hosszú távon fenntartani, ezt nyújtani kell a diáknak ahhoz, hogy le tudjuk őt kötni, és ne a mobilját bújja.
1: Több a tábor, vagy kevesebb, mondjuk tavalyhoz képest, vagy egyre több, vagy egyre kevesebb, vagy a kevesebb tábor nagyobb férőhely, vannak ilyen adatok?
2: Azt látjuk, hogy az idei évben nagyjából a tavalyi évvel megegyező számban voltak táborok és táborhelyek is. Ez egy folyamatos növekedés volt az elmúlt mondjuk 10 évben nagyságrendileg, és egy olyan 2 éve volt egy ilyen háttetőzés, ha így folytathatjuk, vagy mondhatjuk, és azóta ez a stagnálás megvan, ez le tudja fedni az igényeket. Szóval nincs az, hogyha valaki szeretne táborozni, és megteheti, abban az esetben ne tudná elhelyezni a gyermekét. Nem. Szóval van egy előfogási szezon, ami február közepén indul el a gyerektáborok esetében, és rengeteg szülő él ezzel. És van, aki már év elején lefoglalja az augusztus végi tábort. Egyrészt azért, hogy le legyen tudva a gond, ott még akkor nyugodtan tudok keresgélni, mert nincs az a tülekedés, ami most adott esetben van, hogy kinézem a tábort napközben, átküldöm apának, neki is tetszik, rendben megbeszéljük délután a gyerekkel, és délután, mire a gyerekkel megbeszélnénk, már betelt. Szóval aki ezt a tüvekedést nem szeretné, az már korán foglal. Innentől kezdve a táborosztatók is jobban tudnak kalkulálni, jobban tudnak számítani arra, hogy oké, rendben, akkor most érdemes még egy turnust kiírni, mert ezek már tele vannak, és még van 2 hónap a nyári szünet kezdetéig, és ebből adódóan beállt egy állandóság gyakorlatilag, ami le tudja fedni az igényeket.
1: Első táborosztatós anyuka vagyok, az éppen 6 évest úgy engedtem el úszótáborba, hogy a keresztapja volt egyébként az egyik táborfelügyelő, és most éppen Legó táborban van, mert vannak ott ismerősei, szóval én egy ilyen aggódó típus vagyok. Egy napközis táborról beszélünk egy 6 éves életébe. És mindeközben a keresztfiam, aki 10 éves élete első ott a Vós táborára ment el, ahol jobban izgultam szerintem, mint a saját szülei, hogy vajon akkor telefonálhat-e, fel tudja elhúzni az ágyneműt, hogy fogja magát érezni, hogy fog a szülei nélkül lenni, ott alvós vagy napközis. Hol van egyébként az, amikor már egy szülő el tudja azt dönteni, hogy na most már tényleg elengedhetem, kész van arra a gyerek, hogy nélkülem, a kötődő nevelés nélkül is megállja a helyét.
2: Két irányból közelíteném ezt meg, egyrészt először a gyerek oldaláról. Ami fontos, hogy akkor váltsunk a napközis és az ott alvós tábor között, amikor a gyerek erre készen van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 2-3 naponta tud pólót váltani. Netán megmossa a fogát esetleg mondjuk 2-3 naponta reggel, ha rászólnak a felügyelők, de a legfontosabb, és most a viccet egy picit félretéve, el tud este egyedül aludni, akár egy plüsssel, szóval most nem azt mondom, csak nem kell hozzá anya, nem kell hozzá apa. Sok esetben az van, hogy én is féltős szülő vagyok, úgyhogy tudok ebbe a pozícióba könnyen belehelyezkedni, de sok esetben az van, hogy a gyerek már rég készen áll arra, hogy jó talvos táborba menjen. A szülő nem áll készen rá. És ezért inkább visszafogjuk, inkább visszatartjuk. Ez sem jó, de az sem jó, amikor azt mondjuk, hogy te már elég nagy vagy, fiam, lányom, menjél már ott talvos táborba, és akkor elröltetjük ezt a dolgot. A szülő oldaláról, ami nagyon fontos, hogy ha elengedjük a gyereket, legyen az napközis vagy ott talvos, akkor engedjük el. Belül lehet rettegni, hogy úristen, mi fog történni vele az úszótáborban, még a keresztapja se lehet mindig ott mellette, és így tovább. De ezt a gyerek nem láthatja. A gyerek azt látja, hogy te szuper lesz az úszótábor. És a keresztapa mellett mennyi tök jó felügyelő lesz, és milyen aranyosak lesznek a pajtársaid, és így tovább. Vagy az ott alvostáborban, hogy mennyi minden élményt fogsz tudni elmondani, és így tovább. Onnantól kezdve, és mindig azt a példát szoktam mondani, hogyha ott vagyunk a vasútállomáson, vagy a buszpályaudvaron, ahol az ott alvostáborban felszáll a gyerek a vonatra, és elfelejt integetni, mert már a vagonban elkezdődik a játék, meg minden, akkor legyünk a legboldogabbak. Ha fölhívhatjuk őket este, és csak annyit mondod, hogy anya, most nem érek rá, mert nagyon kell játszanom, akkor legyünk a legboldogabbak, mert az azt jelenti, hogy jól érzi magát.
1: Hát akkor ezen a ponton kérek elnézést Balútól a keresztaputól, aki óránként kértem jelentést, hogy van a gyerek. Valószínűleg sokan megélik ezt. Tóth Béla, köszönöm.
2: Én is nagyon köszönöm.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Indulhat a tisztító tűzművelet, mondta Magyar Péter, miután a parlament megszavazta a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását. A Fidesz nemmel szavazott, szerintük az intézmény az AVH-ra hasonlít. Orbán Viktornak pedig Adolf Hitler jutott róla az eszébe. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
2: Magyar Péter szerint 2 hónapon belül megkezdheti munkáját Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye. Busz Balást, az NKA korábbi alelnökét egy parkolási botrányban 150 millió forint kenőpénz elfogadásával gyanúsítják. Hegedűs Zsolt ismét megígérte, hogy évente legalább 500 milliárd forint többletforrást adnak az állami egészségügynek. Vendégeink Murányi András, az Index felelős szerkesztője, Nagy Attila Tibor, politikai elemző, Szakonyi Péter, újságíró.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük a nap kérdésével szokásunk szerint. Ön számít érdemi javulásra az egészségügyben még ebben az évben? Ezt kérdeztük önöktől. 63%-a válaszadóinknak azt mondja, hogy igen, számít érdemi javulásra. 37%-a pessimista, és azt mondja, hogy nem. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk játszanak, szavaznak. Tart még ez a szavazás. Majd az adott témánál ismertetjük a végeredményt, illetve mutatok majd néhány érdekes kommentet. Most azonban nem ezzel kezdünk, hanem a nap hírével, ami kétségkívül az, hogy a parlament megszavazta a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását, Magyar Péter szerint pedig indulhat a tisztító tűzművelet. Nézzük a bejátszást.
3: 143 igen szavazattal és 47 ellenszavazattal elfogadta a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal létrehozása a Tisza párt egyik fő ígérete volt a választási kampányban. A jogszabály szerint az NVVH-nak széles jogkörei lesznek. A büntető eljárást megelőző ügycsoport kockázatelemzést fog végezni, így betekinthetnek bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba. Ehhez a rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználhatják. A hivatal indíthat majd közvagyonvédelmi és büntető eljárást is attól függően, hogy milyen gyanú merül fel. Pár perccel azután, hogy a parlament megszavazta a javaslatot, Magyar Péter Facebook oldalán is megjelent az erről szóló poszt. A miniszterelnök azt írta, a Fidesz nem szavazatai ellenére az országgyűlés megszavazta a hivatal felállításáról szóló javaslatot.
1: Jó estét kívánok nektek, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek.
4: Jó estét kívánok.
1: Kezdjük egy ilyen edukatív kérdéssel, hogyha valakinek nagyon röviden, mondjuk egy-két szóban, mondjuk egy diáknak el kéne magyarázni, hogy mi a korrupció legsúlyosabb következménye, azon túl persze, hogy ellopják a közvagyont, akkor hogyan magyaráznátok meg, hogy mi az első válasz, ami beugrik erre a kérdésre?
5: Ha nagy mértékű a korrupció, akkor a korrupció miatt elvett pénzek következtében kevesebb jut a tömegközlekedésre, kevesebb jut a kórházakra, kevesebb jut a nyugdíjakra, különösen, hogyha az államot foglyul ejti a korrupciós magatartás, a szakirodalom például tud gengszter államokról, amelyeknek az élén állók az állami hatalmat a saját vagyonuk megduplázására, megtiplázására fordítják, tehát nagyon röviden így lehet összefoglalni a korrupció káros hatásait.
6: Az állami korrupcióról beszélt Attila. A korrupció önmagában azt jelenti, hogy a verseny megszűnik, egyéni érdek érvényesül a köz vagy az érintett két fél érdekein felül. És így módon nem fair küzdelemben dől el X mennyiségű forint, dollár, euró sorsa.
1: András, van még valami?
4: Nagyon nehéz megszólalni két ilyen kiváló szakértőt. Szerintem a korrupció az, amikor vezetőszáron elvisznek politikusokat azért, mert kilopták az országot, és remélem, hogy ez fog történni.
1: Akkor nézzük ezt a mai hírt most már konkrétabban. Az Integritás Hatóság elnöke azt mondta, hogy szerinte 60 ezer milliárd forintnyi közvagyon tűnt el a NER 16 éve alatt. I.S. Márton pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a korrupciós visszaszerzési arány, ez egy Europol adat, az úgy néz ki, hogy a befagyasztott arány, az az ellopott pénz 2%-a európai átlag, igen. A visszaszerzett, az viszont már csak az 1%-a. A kérdés hozzátok, hogy Magyarországon ti milyen arányt satszoltok, mondjuk visszaszerzést tekintve?
6: Hát fölvonatva lesz ki, valóban ezek a számok röpködnek a nemzetközi sajtóba. Én nagyon szomorú lennék, ha ezek érvényesülnének Magyarországon is, hiszen ez az 1-2%, amit te is említettél, ez olyan országokra vonatkozik, ahol a korrupció jóval szofisztikáltabb módon zajlott le, mint itthon Magyarországon, legalábbis az elmúlt 16 évben. Tehát például sokat beszélnek arról, hogy a korrupció mondjuk Ausztriában mennyivel alacsonyabb, mint Magyarországon, szinte nem is létezik. Hát olyan formában nem is létezik, hogy nokiás dobozba, nejlon szatyorba vagy kis kofferbe viszik a 500 eurósokat. Egészen kifinomult módszerekkel, de szerintem majdnem olyan mértékű, mint mondjuk nem 2010 és 16 között, de mondjuk ami 2000 és 2010 között Magyarországon volt. Egyébként még egy, ugye a mai szavazást említetted a bevezetőbe, 47-en szavaztak ellene. Én úgy gondolom, hogy ez nem ellenszavazat, hanem 47-be ismerő vallomás volt. Hiszen aki ez ellen szavaz, az beismeri, hogy vaj van a füle mögött. Úgyhogy érdemes erre a 47 ellenszavazóra úgy tekintenünk, mint ahogy András mondta, a jövendő vezetőszárosokra.
1: Hát ők nyilván nem erre hivatkoznak, hanem az AVH-hoz hasonlítják ezt. Nem tudom, megnézzük akkor, hogy Orbán Viktor még ennél is tovább menve mire jutott?
5: Persze.
1: Jó, akkor kérjük szépen azt a bejátszást.
7: A Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal valójában egy új AVH, felidézi a kommunista rendszer politikai rendőrségét. A kérdés csak az, kedves barátaim, hová vezet, ha a kormány a már létező rendőrség és ügyészség mellé vagy helyett érthetetlen módon új állami hatóságot hoz létre az ellenfelei leszámolására. Hová vezet ez? Ilyet errefelé eddig csak a kommunisták meg Hitler csinált. Tudjuk, mi lett a vége.
1: Attila, szerinted szerencsés politika értelemben?
5: Hát Hitlert belekeverni biztos, hogy nem szerencsés ebbe a történetbe. Hitler miatt nagyon sok millió ember vesztette az életét, erről szó nincsen. Valamint arról is tájékoztatnom kell az ATV tisztelt nézőit, hogy a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvényben nincs szó körömletépésről, nincs szó kínzásokról sem. Tehát a kommunistákkal, fasisztákkal, nácikkal való párhuzam már csak ezért sem állja meg a helyét. Annyiban viszont más a véleményem Péterhez képest, hogy azért van egy-két aggályos pont, vagy legalábbis elgondolkodtató pont benne, tehát az azért egy kicsit erős, hogy a hivatal, igaz, hogy bizonyos kockázatelemzés után, de lefoglalhat cégeket, átveheti a cégek irányítását akár több hónapra, blokkolni tudja ezáltal a cég tulajdonosainak a tulajdonhoz való jogát, és nincs azonnali bírósági jogvédelem a hivatal ezen intézkedésével szemben. Szóval ahhoz azért nem kell fideszesnek lenni, hogy az ember azért egy óvatos kételyt megfogalmazzon. Az kétségtelen, nem véletlenül szavaztak a fideszesek ellen, ez ellen, mert ők is érzik, hogy ez a törvény alapvetően az ő gazdasági hátudvaruk, tehát a neres cégek ellen irányulhat, hiszen a törvényből az is kiderül, hogy itt alapvetően azokról a cégekről lehet szó, amelyek korábban nagy értékű állami közbeszerzésekhez jutottak. Itt ugye 75%-os arányról szól maga a törvény, és hát voltak ilyen neres cégek, valljuk be, nem egy, nem kettő, nem akarok újjal mutogatni például a Mészáros csoport bizonyos cégeire, vagy másokra. Tehát ők nyilván veszélyeztetve érezhetik magukat, de ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy miután a törvény, mint minden normális törvény általános szabályt állapít meg, ezért én erősnek gondolom, hogy a törvényben van ilyen szabály, hogy aztán ebből mennyi vagyont lehet majd ténylegesen visszaszerezni, majd meglátjuk, és még valamit, azért a Hitlerrel, meg a kommunistákkal, meg az AVH-val való összehasonlítást azért is tartom túlzásnak, mert azért ez a hivatal, amennyiben ügyészségként kezd majd működni, akkor a büntetőeljárási törvény hatálya alá van rendelni. Van most a büntetőeljárási törvény elképesztően bonyolult és hosszú jogszabály, tehát nem csinálhat a hivatal sem teljesen azt, amit akar.
4: Hát kezdjük az alapoktól, az a beszéd, amelyet hallottunk, amelynek a részletét bejátszottátok az előbb, az egy teljesen zavaros beszéd volt. Nem csak azért, mert volt benne még tanácsköztársaság is pluszban, 133 napok és egyebek, hanem egyébként egy ilyen defenzív, sértett ember beszélte el azt, hogy ő mocskosul meg van sértődve a választókra, hogy őt leváltották, és egyébként is van az a csávó, aki ott ült a sorukban, az meg most miniszterelnök lett, és állandóan így beinteget neki, hogy hello, mindjárt mész a börtönbe. Tehát egy sértett defenzív embernek a teljesen zavaros speech-ét hallottuk. Egyébként föltette a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök, hogy hová vezet ez. Hát minden magyar állampolgár szerint, vagy reményei szerint a börtönbe vezet ez az egész történet, de nem akarom elviccelni. Ennél egy fokkal komolyabb az a tétel, hogyha összeadjuk, hogy körülbelül mennyi futott ki korrupcióra, ez a 60 milliárd, remélem jól mondom.
1: Ezer,
4: igen, bocsánat, köszönöm szépen, és összevetjük az államháztartás hiányával, itt Szakonyi Péterre nézek, aki nálam avatottam gazdasági szakértő, akkor nagyjából ez a két összeg, a hiány és az ellopott összeg, ez megfeleltethető egymásnak. Most nem azt mondom, hogyha nincs korrupció Magyarországon, akkor teljesen jól állunk az államháztartást illetően, de hát azért egy jelentékeny összegről van szó. Ami a vagyon visszaszerzési, még tanulom, mert sosem tudom rendesen kimondani, és nem tudom milyen
1: és védelmi,
4: és nem tudom milyen hivatalt illeti, ugyan lesznek jogkörei, meg gyakorlatilag kialakul egy ilyen verseny mondjuk az ügyészség és közte, tehát hogyha ez a hivatal úgy látja, hogy az ügyészség nem nyomoz rendesen, akkor elkérheti azt az ügyet, beavatkozhat, különböző nyomozati cselekményeket és egyebeket végezhet. Tehát gyakorlatilag állam lesz az államban, és itt nyilván most kiteszem a kérdőjelet, hogy állam lesz az államban, vagy úgy végzi a munkáját, hogy rendesen, transzparensen a törvényeknek megfeleltethetően.
1: Igen, Orbán Viktor ezt sérelmezi, hogy van ügyészség, meg van nyomozóhatóság, hogy miért kell egy másik ügyészség jogkörrel felruházott szervezet, ami majd az ellenzéket most jelesül őket akarja levadászni.
6: Azért nem, az bocsánat, András, azért kell, mert az elmúlt másfél évtizedben az ügyészség, a rendőrség nem tudni milyen százalékban, de feltöltésre került, hogy így mondjam, fideszes emberekkel, akiknek abszolút nem érdekük az, hogy így gyorsan eredményt produkáljanak. És volt, emlékeztek rá, volt egy Közkívánatra című műsor. Hát ez a szervezet Közkívánatra jött létre. Azért, hogy gyorsan, erőteljesen, és Attilával nem értek egyet, igazán keményen kell itt fellépni. Az emberek nagy része úgy érzi teljes joggal, hogy a pénzét lopták, és az életét ellopták. Akkor igenis itt a helye a kemény és egyértelmű fellépésnek. És itt nem cicózni kell, hogy hanem igenis egyértelműen fellépni.
5: Van, hogyha 3 év múlva kiderült, hogy az a cég nem követett el bűncselekményt, de ugyanakkor hónapokra lefogyasztották a számláit, átvették az irányítást, és jól tönkre megy a cég.
6: Ez nem biztos, ez mondjuk egy feltételezés.
5: Kicsit, ilyen, csak van a törvények igen, egy ilyen problémája.
6: Igen, ez nem...
1: Bocsánat, akkor hadd idézzem, igen, hogy mit mondanak. Tehát, hogy a büntető eljárást megelőző ügycsoport kockázatelemzést fog végezni, így betekinthetnek bankszámlákban, nyilvántartásokban, hivatalos iratokban. Ezt én most egy pozitívumként említem. A rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználhatják. Tehát, hogy először van egy ilyen megelőző vizsgálat, és csak utána jönnének a keményebb
5: intézkedések. De ennek a vizsgálatnak nincs külső kontrollja, ezt az adott hivatal belső mechanizmusa dönti el, ezt azért merem ilyen határozottan mondani, mert olvastam a törvényt.
6: Te Attila, az az igazság.
4: Nem akarom visszaragadni a szót egy pillanatra.
6: Mondjad
4: le. Csak egy ilyen másfél perccel ezelőtt, ugye a gondolat fönn volt, azt még szeretném befejezni.
6: Ne haragudjam,
4: semmi gond az égvilágon. Szóval, hogy Orbán Viktor szájából azért hangzik ez meglehetősen furcsán, és azért is tartom ávitának azt, hogy most kinek milyen nyomozati és egyéb szerepe lesz, hiszen itt egyetlen egy dologról van szó, az állampolgárok egyetlen egy dolgot szeretnének, hogy vezetőszáron vigyék el azokat a politikusokat, akik kilopták az országot. Teljesen mindegy, hogy ezt az ügyészség csinálja, amelyben lehet, hogy annak tovább szolgálok, vagy a rendőrség. Az a lényeg, hogy ez a cselekmény valósuljon meg. Nagyjából ilyen 3-4 héttel ezelőtt mondtam egy adásban, hogy Magyarországon most az a kérdés, hogy nem tudom, motorvonat beszerzés legyen az elsődleges, vagy a vezetőszár beszerzés legyen az elsődleges. Valamennyire ráhibáztam, mert ugye nem sok a Vitézi Dávid bejelentette ezt a 3500 milliárdos Baross Gábor tervet, és akkor minden motor lesz, meg vagon, meg minden túró, meg vasúti pálya. Végre emberek el tudnak menni Záhonyba vonattal, anélkül, hogy lerobbannak, meg ilyenek, meg 30 km/h-nál nagyobb sebességgel mennének. Szóval az embereket egyetlen egy dolog érdekli, az, hogy ez megvalósuljon. És itt következik az a probléma, hogy ez a szervezet, ez valószínűleg az ősszel áll föl. Ugye maga az előterjesztő mondta azt, hogy április 13-án kellett volna ennek a szervezetnek fölállnia, az lett volna az optimális, hiszen az elmúlt 3 hónapban is azok a nagytőkések mellett mögött lévő jogászcsapatok és egyebek, amelyek amúgy is kiszolgálták a rendszert, már április 12-e nagyjából 11 óra 13 perckor már nekiláttak annak a munkának, hogy milyen vagyont hogy lehet eltüntetni, kinek a nevére írják át, milyen tőke alapba tegyék még, hogyan tegyék láthatatlanná ezeket az összegeket, meg a vagyonokat, meg az egyebeket. Tehát azt gondolom, hogyha ez a hivatal 13-án feláll, akkor az egy istenes történet. Így, hogy 3 hónappal később a hatásfoka, nyilván most szkeptikus vagyok, a hatásfoka nem lesz annyira erős, mint amennyire a társadalmi igény azt megkívánná. És igen, bocsánat, Péter.
1: Csak a társadalmi igény az sokszor olyan, hogy szinte vért kívánnak az emberek. Én mindig hangsúlyozom a fórum, hogy de csak szigorúan jogállami keretek között szabad ezt megvalósítani. Tehát érteni vélem, hogy Attila meg ebből az aspektusból közelít.
5: Igen, mert ha másik... ezt az ösvény, erről az ösvényről letérünk, akkor az ártatlanok is bűnhődhetnek. Ez a probléma.
6: Két dolog egyrészt. A kérdésedre válaszolva, és ez finomítja a kérdést is, és a megközelítést is, hogy egy vagy két százalék szerezhető-e vissza. Hogy ennek szerintem egy részét már visszaszerezte a magyar kormány, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a kekvákba milyen mértékű, milyen nagyságrendű vagyon, nemzeti vagyon, tehát kiszervezett nemzeti vagyon, ez 6000 milliárd körül van, tehát akkor már